0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
2: Ha Magyarország nyeri az olimpiát!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A műsorvezető Jó András. A stúdióban Molnár Attila, a magyar atlétika egyik legjobb 400 méteres futója, fedett pályás Európa-bajnok, a magyar váltó, a világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedett pályás Európa csúcstartó, idén pedig 44-47-es szabadtéri országos csúcsot futott 400 méteren. A hétvégén hazai közönség előtt a budapesti atlétikai világdöntőn is ott volt a szám döntőjében, ahol végül a 8. helyen végzett. Attila, szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Kezdjük egy ilyen gyors kérdéssorral, egy-egy szó vagy rövid válasz elég, később pedig néhányhoz visszatérünk majd. Edzés vagy verseny?
3: Edzés.
2: Fedett pálya vagy szabadtér?
3: Fedett.
2: Verseny itthon vagy külföldön?
3: Itthon.
2: 43-99 vagy olimpiai döntő?
3: 43-99.
2: Egyéni vagy váltó?
3: Váltó.
2: Esős idő vagy hőség?
3: Esős.
2: Reflektorfény vagy nyugalom?
3: Nyugalom.
2: Na, erre mindenképpen visszatérünk majd. Balaton vagy Északi-tenger?
3: Balaton.
2: Vitorlázás vagy gokárt?
3: Vitorlázás.
2: Kanapé vagy kirándulás?
3: Most kanapé.
2: Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
3: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amiért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutási ideje, most meg már a pihenőmet töltem, úgyhogy ez most nem az volt.
2: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgyis hazai közönség előtt?
3: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
2: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfotóval jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
3: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4 Q közül valamelyiket elvigyem, és nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte azt hiszem a mezőnyből. Én az összes gondolatom körül forgott, hogy az az egyik nagy kú meglegyem, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt a szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
2: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van. Mennyire számítanak ezek a dolgok?
3: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad. És tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz. És ez így jó.
2: Kötelező rituálé az van?
3: Nem, nincsen.
2: Nem foglalkozom énekkel.
3: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy én nem gondolom, nem hiszek ezekbe, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van, amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani. És nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanaz a rutinhoz.
2: Teljesen értető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
3: Én ezt szerintem bárkit megkérdezem a mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon főversenye, mert az Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre, és ott zárjuk le a szezont, és megyünk Budapestre, és ez nem tudod ezt elengedni, hogy akkor ez már annyira nem is fontos, vagy ezt nem akarom annyira, én ezt akartam annyira.
2: Érezted magadon a fáradtságot azért?
3: Nagyon. Az nem kérdés. A nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van 2 darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, hogy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jó, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
2: Maga a világdöntő, mint új kezdeményezés, milyen benyomást tett rád?
3: Sokat beszélgettünk erről előtte is, inkább előtte, mint utána. Utána már, ahogyan lefutottuk a váltót, is vége volt a versenynek, senkit nem érdekelt az ultimate-nek se a lebonyolítása, se az, hogy ez mennyire volt sikeres. Erről majd beszélgetünk a következő szezonban. Valószínű ennek az oka, hogy mindenki el akart menni pihenni velem együtt, itt az élen elsősorban. Én nagyon szeretem azt, hogy volt mersze meglépni a World Athletics-nek az, hogy valamit újítsunk meg magán az atlétikán, mert azt azért el kell mondani, hogy én nem értek azzal egyet, hogy az atlétikát meg kell menteni, nem, szerintem is jól van, nincsen baja, az atlétika volt, van és lesz is, a 400 méter az 400 marad, a 100 meg 100 marad, a leggyorsabb embernek járó címet meg ebbe a sportágba fogják, és osztották eddig is. Nagyon tetszik az, hogy olyan újításokat is behoztunk, amit szerintem egy világbajnokság átvehet, hogy egy kicsit jobban eladható legyen, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a nézőket magához az atlétikához, mert eddig ilyen steril kis futókként vagy sportolókként voltunk ott a pályán, akiket csak akkor lehet találkozni, hogyha egy média esemény alkalmával versenyen kívül de találkozhatnak a szurkolók az atlétákkal, és ezt most azt érzem, hogy ebbe tettünk elég nagy lépéseket ahhoz, hogy ez ne így legyen. Szerintem nagyon-nagyon kellett az hozzá, hogy ez a szezon végén legyen, és ne legyen ennek olyan jelentősége, hogy arany, ezüst, bronzérem lesz osztva, meg kontinens bajnoki vagy világbajnoki címeket osztanak, mert így kevésbé tekint, ezt belülről mondom, és a visszajelzések alapján mondom, hogy mi ezt kevésbé tekintettük egy olyan versenynek, amit olyan komolyan kell venni, hogy a külvilágot ki kelljen zárni. Ez a showról szólt, és szóljon is a showról, mert szerintem, hogyha gála verseny.
2: Hát az olyan atlétika népszerűsítéséről szólt, ti úgy gondoltátok,
3: úgy gondoljátok. Én úgy gondolom, hogy erről szólt. Természetesen az teljesítményen működik, mert azért kocogászni, meg vicces váltókat csinálni, az annyira mégse fogja meg a figyelmet, főleg nem 3 napig. Úgyhogy én ezt nagyon...
2: De bocsánat, de hogyha ott futtok egy komoly időt, egy ilyen világdöntőn, akkor azért is annak is van nívója, hiszen ott dölt meg egy világcsúcs például. Tehát, hogy...
3: Azt mondanám, hogy ez jó, ha van, de nem szükséges. Tehát én azt mondanám, hogy jó, ha van. Teniszben is látunk olyan vicces kis egynapos versenyeket, nem is egynaposokat ráadásul, ahol nem arról szól, hogy kontinens bajnoki címet osztanak, vagy nem egy kupának a megnyeréséről szól a dolog, hanem valahol egy kis színt visznek bele, és ez, szerintem ez a színes pont kellett ebbe. Nem szerették volna túltolni az innovációkat, ami jó, mert hogyha mindent megváltoztatunk, az meg azért nem biztos, hogy fals képet ad. Pont volt annyi újítás ebben a lebonyolításban, hogy ebből meg tudunk tartani valamit. Releváns is volt, és szerintem jól is nézett ki.
2: Egy versenyzők egymás között gondolom nyilván beszéltetek erről az egészről, és mondtad is, hogy előtte is beszéltetek az eseményről. Közben is gondolom azért volt egy kis diskurzus ezzel kapcsolatban, ebbe be tudsz minket avatni, hogy előtte mi az, amiről volt szó, hogy most nyilván arról lehetett szó, hogy miért a szezon végén erre azért igazán nincs szükség.
3: A kommunikációját még a World Athletics-nek nem értettük abból a szempontból, hogy a kvalifikációs helyezést és szisztémát azt mi nem tudtuk 3 nappal a verseny előttig. Tehát persze, hogyan készülsz, ugyanúgy készülsz, nem nagyon változik, de információs vákumban voltunk valamelyest tartva, mert ők se tudták, hogy mi a jó döntés.
2: Wow.
3: Én szerintem jó döntés született, vagy ha ez nem volt jó döntés, akkor meg nem tudott volna jó döntés születni. Kicsit úgy vártuk, hogy mit is várunk tőle? Tehát, hogy lesz ez Budapesten, de pontosan ez mi lesz? Mert azon kívül, hogy a pénzdíjazást azt belengedték, azon kívül olyan sok fix pontja nem volt, csak az, hogy a pálya ugyanaz lesz. De a lebonyolítás, a megjelenés, a média megjelenés, ugye a nulladik nap, ami ezt Red Carpetnek hívtuk, ez a vörös szőnyeges, kicsit ilyen filmsztáros, kicsit ilyen filmbemutatós, premieres, ilyen kis...
2: Kiöltözős. Igen,
3: igen, ez az volt, ami tőlünk, aztán nagyon messze áll, mert amikor egyszer kell, vagy kétszer a European Awards-nál kell, amikor az európai atlétikának a csillagjait avatják, ugye évvégén, meg a World Athletics-nek van még ez a rendezvénye, ahol ki kell öltözni, és ez nekünk mindig ilyen furcsa, hogy látsz sportolókat egyébként smokingban, vagy hogy látod őket ilyen. Tőlük nagyon eltérő. Igen, olyan stílusban, amit nem szoktál meg tőlük. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni előtte, a versenynapok előtt. Én nagyon élveztem, mindenkire hárult olyan figyelem, hogy a mezőny az a legjobb 16, vagy legjobb 8, vagy kevesebb embert hívták meg ide versenyszámonként, és nem volt minden versenyszám. Nem volt az a tumultus, hogy ne lehessen mindenkire 2-3 percet szakítani, hogy felkonferálták őket. Na, itt van ő, az ő megálmodott stílusában, fotózzátok le, kérdezzétek meg, több médium megkérdezhetett, utána ki is lettünk vezetve a médiumok közé, tehát a mixzónában ugye el vagyunk szeparálva, tehát ott van egy ösvényen, amin végig sétálok, és valaki be tud lógni egy kamerával, meg mikrofonnal, hogy meg szeretne engem kérdezni, de utána visszavezettek hozzájuk, tehát egy olyan területre kerültünk, ahol egyébként mindenki oda ment, ahova akart, és ez egy ilyen szó, most ez a mixzóna, tehát szó szerint keveredtünk az újságírókkal. És szerintem ez nagyon jó, hogy feltehetik azokat a kérdéseket, és az annak tehetik fel, hogy akiknek szeretnék. És én fontosnak tartottam ezt a nulladik napot is, ezt is megtartanám, de nem minden világversenyen, mert teljesen megértem, ha valaki egy világbajnokságon mindenkit ki akar zárni, és ő világbajnok akar lenni. És az meg ugye a célvonalban dől el, és addig meg a saját útját kell járnia, ott ezt nem erőltetném.
2: Menjünk vissza, kérlek, erre a kiöltözős dologra. Volt kötelező dresscode egyébként?
3: Nem, és senki nem tudta, mi az.
2: Oh.
3: Nem viccelek, mi is így gondolkodtunk, hogy most ez mi? Hát mindent megengedtek, azt nem mondták, hogy van valami, amit biztos ne vegyél föl, sejtetted, hogy a szandál az nem ez a napnak a megfelelő választéka lesz, de hát...
2: Az is jó lehet valamivel.
3: Hát valaki biztos visel, nem tudom, nem néztem végig minden dresscode-ot. Én nagyon féltem, hogy túlöltözünk, vagy alul, inkább az alul. Tehát azt mondja, alul öltözni, ez kellemetlenebb, mint túlöltözni. Valaki azt gondolja, hogy túlöltözni nem is lehet, de azért lehet. Én őszintén senki nem tudta a csoportból, hogy az én csoportomról tudok beszélni, hogy akkor most ki mit vesz föl, mindenkinek ott derült ki, mindenkit buszokkal vittek be oda, ott derült ki mindenki, hogy ki mit visel. Amúgy tényleg nem volt rossz választás, talán a melegítőt én nem vettem volna föl, de ez csak az én személyes ízlésem, mert hát azért a red carpetre melegítőt nem veszek föl, de hát hogyha valaki ennyire márkahű, megengedték neki.
2: Melegítő sportcipővel. Na jó, szerinted van jövő ennek a formátumnak, és lehet belőle egy fontos verseny az atlétikai naptárban?
3: Van. Szerintem én úgy gondolom, hogy van.
2: Mitől lehet?
3: Ha ezt mindig a szezon utolsó versenye lesz, és nem tudom, hogy az lesz-e, akkor szerintem annyi stressz fog leesni a sportolókról, hogy itt egyfajta olyan kötődést tudnak kialakítani a szurkolókkal, hogy azért nem sokszor láttál egy mondót sörözni az utolsó versenyszám után, majd kimenni, kezet fogni, fotózkodni, interjút adni, hát most ott magyar gyerekek voltak egyébként speciál, de ez, hogyha máshol lenne, akkor másfajta szurkolóknak. Ez azért az... elég egyedi, és én ezt nagyon megtartanám, mert el tudja engedni ő is azt, hogy jó, innentől már nincsen semmi, itt már nincsen semmilyen verseny, itt önmagamat tudom, azt az embert tudom adni a sportoló mögött, amit egyébként sokan nem szoktak észrevenni, mert mindenki azt gondolja, hogy gépek vagyunk. De nem vagyunk, és szerintem ők is kíváncsiak erre a szurkolók, most ezt a szurkoló én nem mondja, hogy engem is érdekelt mondjuk egy olimpiai faluban, hogy egy Djokovic-sal találkozom, akkor nem képet csinálok, hanem beszélgetek vele két mondatot, mert az érdekel, hogy ő ki. Mert azt tudom, hogy ő ki egyébként a sportoló, mert azt mindenki látja a premier plánban. És szerintem ezt fogta meg ez a rendezvény akarva akaratlanul. Én ezt bátorítanám.
2: És a világszövetség például azt engedni fogja, hiszen ugye ők találták ki, de hogy nyilván az olimpiai szintet nem fog elérni egy ilyen esemény.
3: Nem is kell neki.
2: Nem is kell neki. De mi van, hogyha a világbajnokságnál egy magasabb polcra kerül? Kerülhet magasabb polcra egy ilyen?
3: Szerintem nem, mert világbajnoki címet nem osztanak, és ugyan az egyik legnagyobb vonzó ereje az, hogy a pénzdíjakat megemelték, de ezzel még mindig csak kompenzálják azt, amit egy olimpiai egy márkagyártó tud adni. mert az olimpiáját maga az ország is fizet, meg maga a márkagyártó is fizet, és szerintem nem fogja tudni elérni azt a fajta pénzdíjazást, mint amit egy olimpián osztanak, és az olimpiai bajnoki cím az meg nem csak a pénzről szól. Tehát, hogyha nem fizetnének érte, akkor is feláldoznék mindent, hogy, hogy a olimpiai bajnok legyek, és azt nem fogja tudni megelőzni. Szerintem a világbajnoki címet sem fogja tudni megelőzni, abban a pillanatban, hogyha itt elkezdenek címeket osztogatni, az rossz lesz, de ők pontosan tudatában vannak azzal, hogy itt nem osztok semmilyen címet, nincsen ezüstérem, nincsen bronzérem. Az első helyezett az akkora pénzdíjt visz haza, mint az összes többi összeadva majdnem, és ez jó így. Én úgy gondolom, hogy ez jó így.
2: Rendkívül jókat mondta itt az olimpiával is kapcsolatban is. Menjünk át a 400 méterre. Az érdekelne, hogy hogyan kell felépíteni tökéletes 400 méteres futást.
3: Sokan kérdés. Ez most nem másfél órás. Hát az összes szakmai karrierem, amit így most befutottam, az kevés lenne.
2: Legyen az, hogy mit szeretnél csinálni az első százon?
3: Hát én konkrétan nem lemaradni, mert én azt hiányolom. Tehát én nem vagyok abban még elég jó, hogy felvegyem az első 20 méteren lépést a többiekkel. Abban a pillanatban, hogy ez nekem nem fog extra energiába kerülni, ami a táv többi részén, hát fogalmazunk úgy, hogy visszaüt, vagy pofán üt. Abban a pillanatban, hogy én ezt ki tudom küszöbölni, egész jól leszek, és fent tudom tartani majd a lépést a top 1-2-3-mal a világon. Úgyhogy remélem, ez minél hamarabb bejön. És én ezt javítanám az első 100, de nem is az első 100, az első 20 elég amúgy. 3-80 az úgy megvan. Az első 20 hiányzik.
2: Aha. Nagyon komolynak tűnsz, de mégis lazának. Közben tudsz gondolkodni?
3: Persze. Most nem csak beszélek, és nem gondolkodok.
2: Nem, futás közben, bocsánat.
3: Persze, minden lépésem tudatos. Ott szerintem gyorsabban, mint a másodperc, tudom, század tört része alatt tudok döntést hozni. Mindig tudatában vagyok azzal, hogy mi történik, nem folyok az eseményekkel, majdnem minden tudatos. Még az is, hogyha az első, azt szerintem ezzel többen tudnak azonosulni, akik futottak már 400-at, de meglátjuk. Tehát, hogyha az első 200 egy hopsz, egy picit hosszú lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, vagy hopsz, egy kicsit gyors lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, mert az nem csak úgy eltűnik, azt viszed magaddal, és az még a jobb esetben, hát a célvonal előtt az be fog ütni, hogy azt elfutottad az első 200-at, és még ez is tudatos. Tehát akkor is valahogy megpróbálom menedzselni magamat, hogy beérjek a vonalig, de olyan nincs, hogy valami a távból kiesne, hogy ez nem volt tudatos, hogy ezt csak így úgy csináltam, hogy ne gondolnék bele. Teljesen tudatos, mindenre figyelek.
2: A legelején beszéltünk az időjárásról, mekkora jelentősége van a 400-on nálad, hogy őség, szél, eső?
3: Eléggé. Inkább essen, mint fújjon a szél. Ez nagyon fontos, mert mondjuk a táv első felében gyorsabban megyek, mint a táv második felében. Fizikailag, hogyha a táv első felében van szembeszél, az azért rosszabb, mint a táv második felében, mert minél erősebben futok bele, annál erősebben lök vissza, annál több energiát veszítek el. Ha már lehet választani, akkor inkább a második 200-on legyen szembeszél, és ez lehet, hogy nem hangzik logikusan, de ez így van. Én akkor jövök ki belőle jobban, hogyha minél jobban fáj a vége, ugyan, és minél lassabb vagyok, de legalább annál kevésbé fog vissza. Az esővel egyébként nincsen problémám, a hőmérséklettel annál inkább. Azok a finom izommozgások, hogy nekünk, mivel sprint számról lévén szó, a talajon töltött időnk per lépés, az nagyon rövid, és az a jobb, hogy minél rövidebb, mert minél többet van talajon a lábam, annál jobban fáradok, meg az izomzatom. És hogyha hideg van, akkor ez nyilván nem segíti azt a gyors, azt a nagyon robbanékony, azt a pillanatszerű talajfogást, amit egyébként meg kéne csinálnunk, és ez veszel, úgyhogy inkább meleg legyen, mint hideg.
2: Korábban arról beszéltél, szeretnél bemenni 44 másodperc alá, most 44-47 a magyar csúcsod. Mennyire érzed közel magadhoz ehhez a határt?
3: És már közelebb vagyok, mert ugye 44-50-et azt átütöttem. Én egyre közelebb érzem magam, főleg azért, mert most váltottam egy akkorát szakmailag, hogy más számrendszerben vagyok, és szerintem így el is fogom tudni érni ezt, és nem csak remélem, hogy fejlődök annyit. Most már tudatosan látom azt az utat, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből ennyi legyen. És hogyha már felmértük a problémát, akkor a 80%-át meg is oldottuk.
2: Jó, akkor avasd be, kérlek szépen, hol látod ezt a fél másodpercet?
3: Az első 50-60 méterem az nagyon kritikusan gyenge. Ha egy 48 fős olimpiai mezőnyt nézzünk, abból 48-dik vagyok. Nekem az első pár lépésemmel nagyon komoly koordinációs problémám van, ami nem egyébként, hogyha normális hétköznapi szemüvegen keresztül nézed, akkor nem lassú, de nyilvánvalóan lassúnak fog tűnni, hogyha odaállítod a világ legjobb 400-asait mellém. Ebben rengeteg időt veszitek el, és ez az egyik kulcsa annak, hogy stabil 44-en belüli futó legyek.
2: Világ legjobb négy futóját említett, ugye a világcsúcs jelenleg 43-03,
3: igen,
2: amit ugye Wade van Niekerk futotta a 2016-os Rio olimpián. Amikor ilyen eredményt látsz, a számodra motiváció? Vagy mert olyan szám, amivel egyelőre még nem foglalkozol?
3: Nem tudok azonosulni most a 43-03-mal, az egy akkora teljesítmény volt, hogy szerintem nem szeretnék hülyeséget mondani, de az összes atlétika teljesítményt és világcsúcsot figyelembe veszed, azt hiszem még lehet, hogy Bolt előtt, a 100 méteres világcsúcs előtt van, vagy pont mögötte van. A top 5-ben biztos, hogy benne van, mint világcsúcs. És ez egy olyan erős eredmény, ami most még tőlem úgymond nagyon messze áll. Nem tudok azonosulni azzal, hogy a 43-03 mit jelent, őszintén nem tudok. És nem is kell foglalkoznom még ezzel, lépésről lépésre kell tennem azt a dolgomat, hogy én máról holnapra jobb legyek. Nem ugyanolyan? Jobb. Már ugyanolyan az nem jó.
2: Uh-huh. Amióta Hollandiában Lauer Movely,
3: igen,
2: jól mondom, köszönöm, igen. Csoportjába kerültél, ahol többek között Femke Bol is edz. Mennyiben változott meg az életed?
3: Ez meg egy órás. Elképesztően sok mindenben megváltozott. Nem is tudtam azt, amikor fontolgattam ezt a döntést, hogy ez mennyivel fog majd megváltozni, nem tudtam felmérni. Annál többen változott, mint amivel számoltam. Szerencsére rengeteg szerettem segített abba, hogy ez így zökkenőmentesen? Nem volt zökkenőmentes, még így se, de le tudjon folyni. Még mindig szokom, még nincs egy éve, de lassan egy éve lesz, hogy lassan már egy éve lesz, hogy kiköltöztem. Az igazi munka elmondásunk szerint az most fog tudni elkezdődni, mert most már egyszer legalább mindent láttam, és most már csak ismétlek.
2: Mi az, amit a legnagyobb változásnak érzel a saját felkészülésedben?
3: Az étrendemet. Mert hogy edzettünk eddig is, tesek?
2: Megvisel?
3: Nem, azt nem mondanám, de ez változott legjobban.
2: Aha.
3: Az elején megviselt amúgy, hogy miket kell kihagynom, ami eddig nem volt jó, és akkor most vicceskedhetünk a magyar ételekkel, de nem az, hogy mit, miért, hogyan és miért teszünk. És most nincs két órán elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan
2: és jó, és röviden mi az, amit el kellett engedned, és amilyen nagyon fájt a szíved? Hiszen azért az fontos az
3: ezeket
2: embernek.
3: Ezeket a zsírosabb magyaros fogásokat sajnos muszáj voltam elengedni.
2: Oh.
3: Sajnos.
2: Hát ezt szörnyen sajnálom.
3: Szomorú.
2: Milyen ott a sporton túli életed? Ugye még nem egészen egy éve élsz kint.
3: Uh-huh. Nagyon befogadó volt a csoport, a csapat, az még most is az. Uh-huh. És azért, amikor egy mixváltó után vagyunk most 3-4 nappal az ultimate után, amikor egy mixváltó után a harmadik helyezett váltóból a csoporttársam Líke azt mondja, hogy egyébként nem kap levegőt két lélegzetvétel között, de az hagyja el a száját, hogy nagyon örül, hogy benne vagyok a csoportban. Egy év után még mindig ez a következtetés, akkor valami lehet, hogy működik, és hogy örülök, hogy ott vagyok, mert hogy ott lehetek. Én élni akartam a lehetőséget, az első feltétel még az volt, mielőtt bármit gondolkodtam volna, hogy jó, de ők szeretnének engem. Mert anélkül nem fog menni, hogy oda betesznek erőszakkal, mert a teljesítmény egy jó, mert az embere a pályán túli életed, az kétszer több, mint a pályán belül életed. Ovális iroda, szoktuk így hívni. Na, de most azon kívül valahogy lenni kell. Tehát ez nem elég, hogy zseni vagy a pályán belül, a pályán kívül is legalább annyira élvezned kell az életet, mert ez meg nem csak erről szól. Rengeteg lemondással, és az jó, hogyha jól érzem magam, és egyébként jól is érzem magam, most már mondhatom, és amúgy várom, hogy visszamenjek.
2: Pont ezért van a kérdésem. Ott tényleg abszolút várod?
3: Igen. Amúgy várom. Mert ez szorosan összefonódik a szakmával. Uh-huh. Én szeretnék elkezdeni már napi kettőket, minimum kettőket edzeni. Én nagyon szeretnék már meghalni, nagyon szeretném azokat az energiamentes, őszi, hosszú, egyébként ne haragudjatok, de undorító napok, amikor nem megy, vagy nem kell fel a nap 8 előtt, és amúgy már lemegy 4-ig minimum.
2: Latyakos idő.
3: Undorító,
2: igen.
3: De valahol meg az meg most már így belém. És ez Hollandiában még rosszabb, mint itthon, tapasztalatból mondom. És szeretném már azokat, mert amikor elfáradok, az eltölt egyfajta olyan jó érzésre, hogy amúgy elfáradtam, meghaltam, beesek az ágyba, de mosolygok, mert tudom, hogy mindent kiadtam magamból. És amikor nem fáradtam el annyira, akkor az nem jó.
2: Pörög az agyad este, és akkor...
3: Nem, ott nem tud pörögni.
2: Nem tud pörögni.
3: Nem, bocs, de ott nem tud pörögni. Nagyon szeretne, de néha egy ilyen, nem tudom, egy pohár vízzel vagyok, így ilyen értékű, hogy csak ott vagyunk mind a ketten a szobában, és nekem kell egy kis idő, hogy ott újra élegyek. De bírom. És és nagyon szeretem ezt a fajta terhelést, és úgy tűnik, hogy nem csak túléltem, hanem most már komfortossá is tettem, ami veszélyes, mert akkor edzőm szerint azon már megint finomítani kell, hogy legyen egy kicsit erősebb, vagy jobb, mert hogy ne komfortzónámnak tekintsen magát a meghalást, mert abba bele lehet ülni.
2: Még egy kérdés itt a hollandiai történetek kapcsán, hogy azzal, hogy ott edzel, fedett pályás Európa bajnok lettél, a váltóval pedig ugye világbajnoki bronzérmet szereztél, máshogy viszonyulnak hozzád?
3: Nem, hát ez... Na, úgy, de a fedett pályás Európa bajnok az a legkisebb cím a csoportban. Nincs, uh-huh. nincs itt ilyen, hogy a címeket berakjuk az emberek mögé, nem. Femke az Femke, Líke meg Líke. Uh-huh. Ma meg ma van, és nem az olimpiai aranyán.

0: És akkor kijelentető, hogy valamelyik jobban fekszik számodra?
1: Hát ezért a fedett pálya.
0: Hol van nálad a célok teteje?
1: Hát ha én sportoló lesz, szeretnék lenni, már pedig az vagyok, akkor nem tudom megmondani, hogy hol. Ezért kergetem őket.
0: Csak egy világbajnoki döntő, egy nyilván egy
1: jó, hát olimpiát hát nyerni világcsúcson, az szerintem a szakma csúcsa, de ha megcsinálod négyszer, akkor meg az, nem tudom, én nem. De szeretnék kiteljesedni, szeretném azt, hogy ennél többet nem tudtam volna megtenni azért, hogy elérjem a teljesítményem zenitjét, úgymond, és ezt megtettem, akkor az volt az.
0: Meddig lehet eljutni reálisan ebben a mezőnyben? Beszéltünk ugye korábban a 43-03-as világcsúcsról is. Szerinted meddig lehet eljutni?
1: Abszolút az adottságon és a munkám múlik, de már világcsúcsot adottságok nélkül nem lehet futni. Tehát ez nem úgy működik, hogy valaki mindent megtesz és nem alszik, mert mondjuk nincsen szüksége rá, és akkor végigedzi az összes, nem tudom, ébren töltött percét. Nem, ez már kell egyfajta adottság is, és ezekben a magasságokban már néha az se rossz, hogyha a csillagok is úgy állnak egy világcsúcshoz, és számot meg nem fog tudni mondani.
0: Te amúgy munkamániásra gondolod magad így a sporton belül, így azt mondtad, hogy nagyon várom már a napi 2000-es, hogy meg szeretnél halni. Így nyilván jó értelemben, de alapvetően...
1: Hát jó értelem, értem a jó feltett szándékot, de nem mondanám azt, hogy nem lehet hozzám szólni, hanem dolgozhatok. Tehát, hogy biztos vannak olyanok, amikor kényszerpihi van, ilyen egy sérülés, és akkor nekem azt úgy kéne töltenem, hogy remegek. Nem szomorú vagyok, hogyha valami nem úgy alakul, de szeretem minden ovális irodában töltött percemet, legyen az kondi, vagy pálya, vagy tök mindegy. Én szeretem azt a munkát, amit csinálok, kívánom ezt, hogy mindenki csak abban a munkában helyezkedjen, amit szeret csinálni. Mert ez így olyan kiaknázatlan lehetőségekhez vezet, amiket egyébként adja olyan munkába, amit azért csinálok, mert kell. Én azt szerintem ott nem tudnám ezt végrehajtani.
0: Most egy picit csapogunk egyébként a témák között, de te milyen embernek jellemeznéd magad, írnád le?
1: Céltudatos, kitartó, őszinte. És a hollandoknál ez nem segít, mert ők a bunkó módon túl őszinték. És amikor így beszélgettük, de őszinték vagytok, és első pár hónapban volt ez, hogy így mindenről megmondták a véleményüket, ha kérdezték, ha nem, és akkor mondta, ja nem, mi csak hollandok vagyunk.
0: Tehát semmi szarkazmus? Tehát
1: semmi szarkazmus, full kimondják. Csak azt hiszed, hogy ez belső gondolat, csak hangosan kimondja. Összefoglalva valahogy így ide tenném magam.
0: Ugye 400 méterrel rajtad, és ennyi patikon kívül is egyre több magyar futó jelenik meg a nemzetközi mezőnyben. Szerinted mi ennek az oka?
1: Ezt már egyszer elmondtam, de szerintem egy hajó, ami törje a jeget elől. Legyen az most Bence, vagy az atlétikának a korábbi csillaga, én úgy gondolom. Egymás kezébe adogatjuk a fáklyát, úgymond, és most már nem egy ember tart esernyőt a sporták fölé, hanem szerintem nem csak most nem nevesítve, de akkor most nem éveken keresztül egy kalapácsvetést kellett várni, ami tök jó, mert egy nagyon rengeteg szép érem és gyönyörű eredménynek a gazdája maga ez a kalapácsvetés Magyarországon, és ez szerintem tök jó, hogy valamiben jók vagyunk. Az elsőnek volt a legnehezebb, a többieknek sem volt egyáltalán egyszerű, de amikor látod, hogy lehetséges, akkor elhiszed magadról. Az egy kicsit nehezebb, amikor nem látod, hogy lehetséges, de elhiszed magadról. És nem láttam még 400 méteren Európa csúcstartót, de elhittem, hogy lehetséges, és megvalósult. És ez tök, nekem ez elképesztően jó érzés, és nem tartom véletlenek. Persze minden szakmai program, amit az évek során felépítettek, nem tette volna lehetővé, hogyha ezek nincsenek. Ezeket a köröket tudjuk, hogy ha nincsenek meg a feltételek, akkor ez nem lehetséges. Úgyhogy hálás vagyok mindenkinek. De megvalósítani az a végeredmény. És én úgy gondolom, hogy jó példa volt a többieknek, semmi érdemem nincs benne, tehát ez nem, hogy azt akarja hallani valaki tőlem, hogy ez miattam van, közöm nincs hozzá, csak én úgy gondolom, vagy az a mentalitásom, hogyha látom valakiről, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Mondom ezt egyébként az ő nevükben, és úgy érzem, hogy ez a 400 méteren kifejezetten hozzájárult a magyar atlétikának az erősödéséhez. Szeretném, ha ez más sportákba is átragadna, mert mondjuk Gáton is a Luca kezdte, majd jöttek a többiek, és minél több számban ez el tud indulni, én szerintem ez annál ígéretesebb lesz.
0: Akkor arra kérdés, hogy mennyire húzzátok, motiváljátok egymást, ezt teljesen egyértelmű, ezt ki is fejtetted. Viszont van köztetek rivalizálás?
1: Persze, hogy ne lenne. Ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. És a pályán legyünk is ellenfelek, mert hogyha az arról szólna, hogy kézfogással meg kockafeldobással döntjük el, hogy ki, hogy ér be, milyen sorrendben, akkor ez a sportnak hívnánk. Legyen is. Én néha meg egy kicsit túlerősnek is érzem a rivalizálást, de mert szerintem lehetne ezt kicsit lazábban is, de...
0: De erre tudsz példát mondani?
1: Nem, szeretnék.
0: Nem szeretnék, oké.
1: Okay, de

0: ha túl komolyan van véve. Nem baj, mert a sportot nem lehet elég komolyan venni, ez tök jó. És ameddig az eredmény, hát itt mindenki csak az eredményt, tehát erről szól a sport, és az a prioritás. Én nemzetközi emberektől azt látom, hogy tényleg csak ameddig mondjuk neki fut a rúddal a hát minek lécnek? Nem tudom, ez nincs is ilyen megfogalmazás. Ameddig a kísérlete tart, ez így kerek. Addig foglalkozik magával, de a két kísérlet között meg egyébként tök el tudnak beszélgetni, és ugyanolyan barátok, mint mondjuk délelőtt megittek egy kávét közösen. És már volt benne részem, hogy mondjuk Mondóval és a többi gátassal, nem csak gátassal, távolugróval együtt egy gyémántliga döntő alkalmával volt mondjuk egy reggeli kávézásunk, és elképesztő, hogy milyen más atmoszféra, és egy teljesen egészséges atmoszféra, és megfér a kettő egymás mellett, és szerintem ez még itthon egy népszerűsödhetne. Nem azt mondom, hogy csak rivalizálás van. Nem, ez már jó, lehet egyébként, de azt nem mondom, hogy csak ez van jelen, de szerintem egy nagyon picit lehetne lazább. Szerintem oszthatna meg klubbal olyan taktikát, vagy edzésmódszert, vagy edzhetnének közösen, vagy lehetnének közösebben, vagy össze.
1: Tehát akkor figyelnétek egymás edzéseit, egymás fejlődését, csak erre nincs meg a lehetőség a hazai klubok.
0: Én nem szeretnék kritikát megfogalmazni senkivel szemben, de azt egyébként látom, hogy mindenki takargatja, ami van, és az a versenyen nyilvánvalóan előkerül, hogy mit edzel, meg hogyan, de nem vagyok irigy egy bemelegítésre, vedd át, amit szeretnél. Egyébként nem az fogja eldönteni, hogy most egy gyakorlatot csinálsz, vagy nem, vagy egy táplálékkiegészítőt, azt te most mondjuk, nem tudom, cékla, mit tudom én, beszedsz, vagy nem, vagy hányszor, vagy hogyan. Az igazi munka az alatt a 8-9 hónap alatt végződik el, és nem az egy dolog fogja eldönteni, és szerintem erre lehetnénk nagy lelkűbbek.
1: Itt említetted korábban a rivalizálást, ez már átmegy ilyen nemzetközi nyelven szóval trash talkba, vagy azért erről szó sincs?
0: Az az amerikaiaknál van egyébként, én azt teszem észre, amikor a médiában megy ez a trash talk, ez az egymásnak a... amikor pályán nem tudtam a konfliktust lerendezni, akkor lerendezem a médiában. Ez itthon egyáltalán nem jellemző, én ezt nem látom.
1: És neked erről mi a véleményed?
0: Természetes, nem tudom, nézeteltérés az lehet. Ez nem kell, hogy szeressük egymást, meg akkor az ügyvédeknek nem lenne munkája, akkor nem lennének ilyen dolgok. Édesanyukám mondta, hogy ha van két ember a földön, akkor már egy ügyvéd is kell a harmadiknak. Tök jó. Ezzel is egyetértek, de visz szint bele, a sporthoz nem sok köze van, csak ez a platform az, ahol ez meg tud jelenni. Mondjuk egy amerikai oldalon, most ki, hogy doppingol, és ez tök jó. Az doppingol, aki lebukik, és az amerikaiak ezt valahogy nem tudják elfogadni, hogy addig nem beszélünk erről légbe kapott tökleteket, ameddig, mert hitelét veszti. Tehát én nem gondolom. Ez egy nagyon megfontolt, egy nagyon jelentőségteljes, és egy nagyon szigorú szervezet a vada, és amit kimond, azt akkor mondja ki, amikor biztos. Ő is tud hibázni. De amikor ez a trash, te most a trash talkot kérdezted, és amikor ezt amerikaiak csinálják, akkor ez egy kicsit nekem visszásan hat, mert nincs helye egyébként szerintem a mix zónában. Ennek akkor van helye, amikor már tárgyalás van róla. Ezt nem pártolom.
1: Ez teljesen korrekt. Menjünk vissza még egy ilyen gyors kérdezfelelekre. Ott említetted azt, hogy reflektorfény vagy nyugalom.
0: Ja, most mindent megbeszélünk, várjál.
1: Nem mindent, egy-két dolgot beszélünk meg, csak reflektorfény vagy nyugalom. Itt miért a nyugalmat mondtad?
0: Azért, mert legbelül antiszociális vagyok egyébként.
1: Ez szeretem az embereket. Nem látszik.
0: Szeretem az embereket, ha valaki kérdez, válaszolok, de engem nagyon kevés dolog tud megnyugtatni, mint az, hogy csak egyedül ülök egy buszon hazafele este 5-kor, és megyek haza mondjuk a gimiből, és én vagyok meg a gondolataim, és nem is hallgatok zenét, mert jó kifele, esküszöm, jó kifele nézni a sötét ablakon, és nem nézni semmit, és a gondolataimmal így csak így haladni a gondolatmenetemet így a fejemben, amit így végigpörgetek, és...
1: Jó, de bocsánat, napi két edzés után azért nehéz másra gondolni, mint az, hogy egy picit...
0: Ez még csak az időszak, amikor mondjuk gimibe voltam, ott még nem edzettem kettőt. Aha. Most csak egy példát mondtam, de egyébként, hogyha most azt kérdezed, melyik kapcsol ki, egy buli, vagy egy egyedüli séta, mondjuk egy kilátóba föl, és csak úgy tartson 6 óráig, az a séta, akkor a 6 órás séta egyébként. Engem nem, a buli az nem kifár, az nem megnyugtat, hanem lefáraszt. Szerettem sokszor bebújni a mögé gimis koromban, hogy jaj, hát nem tudok menni bulizni, mert edzésem van holnap. Ez abszolút helytálló, de egyébként néha mögötte az volt, hogy semmi kedvem, mert engem az egyébként holnapra energetikailag így megöl, és semmi kedvem hozzá.
1: Ez teljesen értető, és most nyilván nem egy olyan nagy bulira kell gondolni, és ezt egy picit ki akarom most bontani, de mondjuk egy baráti összejövetel, 4-5-6 fős.
0: Az más, az nem buli. Ez, Jó, az teljesen más.
1: Na, ez,
0: az,
1: ezért gondoltam
0: jó, de ez nem buli. Most én arra gondoltam, hogy én rengetegszer hallottam, hogy fesztiválra elmegyünk kikapcsolódni. Hát én fesztiválon nem tudok kikapcsolódni, mert azt nézem, ki mit akar belerakni az italomba. Persze ez megint az antidopingnak a hatása, hogy
1: Én igen,
0: azzal, hogy valaki belerakta, mert csak az én szervezetemben találták meg, az pech. Úgyhogy jó, hát ez nehéz összemosni, de...
1: Ez már szorongás, de nyilván ez abszolút érthető, hiszen nem tudod elengedni magad egy fesztiválon.
0: És egyszer kell rossz döntést hozni, vagy nem odafigyelni. Nem látom azt, és nem gyakran esik meg, nem tömegeset azt, hogy valakit megpróbálnak megbuktatni. Szó szerint megbuktatni a doping ellenőrzésen. Én szerintem ettől annyira nagyon nem kell aggódni, de elég egy rossz akaró. Meg egy rossz pillanat, és az nekem sok.
1: És az nem csak neked lenne sok, ez teljesen
0: egyértelmű. Az egy sportoló halála, de már csak ha a két év alatt tisztára mossa magát, szerintem azt is képzeld el, hogy belemész ezekbe, jönnek a cikkek, az elején senki nem tudja, csak ott van az az állítás, hogy jó, hát ő doping volt, és innentől már ez
1: nem tud elmosni magadról.
0: Nem tudod.
1: Menjünk át a safe place-re, a biztonságos helyedre neked, mert hogy ugye Balatonfüreden nőttél fel, és az egyik hobbid a vitorlázás.
0: Volt.
1: Igen. Mit jelentett neked a vitorlázás? Lehetett a safe place-etnek hívni ezt?
0: Édesapukámmal csináltam, és lehetett egyébként, amíg tehettem. Nem fogok álszent lenni, volt, hogy nem volt hozzá kedvem, mert szerettem volna számítógépezni, de kirúgdosott a szobámból, és kimentünk Badacsony előtt el vitorlázgatni, és nagyon jól tette, mert sok mindent adott, és legalább olyan emlékeket kaptam tőle, ami elkíséri életem végéig, és nem csak egy játékkal játszottam végig helyette. Hallgassatok a szüleitekre, ezt tudom tanácsolni. És mondom, sokszor nem volt energiám ahhoz, hogy meghúzzak egy kötelet, vagy hogy akkor menjünk, és akkor szereljük fel a hajót arra, hogy ki tudjunk menni, mert a felkészülés sokkal több időt vett igénybe, mint hogyha mondjuk kimentünk egy 2 órára. Mert le kell menni, kiszeded a vitorlát, és nem mindig volt hozzá kedvem, de utólag megérte.
1: És onnan mit hozol? A vitorlázásból.
0: Az is az a nyugalom volt, hogy jó, hát most nem fúj annyira a szél, vagy hogy nem fúj a szél, és hát te haza akarsz jönni, de nem tudsz. Uh-huh. Mi van? Hát te vagy, meg a gondolataid van, meg a kivasolt víz melletted, és semmi nincs, és ott, most nem tudom, lehettem ADHD, és nem volt ez még akkor gyakori. De megtanultam a gondolataimmal. De megtanultam a gondolataimmal így ellenni, és ez nem ilyen bezártság, belső elfogultság, hanem csak így az is. Akkor is történik valami, amikor nem történik semmi. És ez nagyon fontos.
1: Ez nagyon jó. Ja. Nagyon jót mondasz. A Balatonhoz mennyire kötődsz most, hogy az év nagy részét külföldön töltöd?
0: Sajnos nem eleget. Nagyon. Visszavágyom, szeretnék, de el kell fogadnom, hogy ez az időszak ez nem arról szól, hogy egy rozét iszogatva jól érzem magam július 22-én egy lángossal a nem tudom a hasonban. Szóval ez most nem arról szól. Vágyódhatok, szeretnék is vágyódni, de... Itt most egy darab vitorlázós nap a napon, az egyébként 2 napra kiszállítana, és azt egy versenyszezonban nem tudod megengedni. Szóval még ha lenne időm a Balatonon is lenni, akkor se lenne időm kimenni vitorlázni, mert a vitorlázás az tapasztalataim szerint nem tudom mennyit változott azóta, de én úgy gondolom, hogy nem sokat, mert a nap az süt, a szél meg fúj, hogy ez nem egy, az is így relaxál, de inkább hosszú távon relaxál, mint sem az, hogy másnap én akkor kicsattanok az erőtől.
1: Beszélgettünk itt korábban is, most is említett, hogy az informatika, a számítógép, hogy úgy kellett kirúdosni téged is, hogy milyen jól tették akkor.
0: Igen.
1: Korábban említetted, hogy építettél otthon magadnak egy erőművet.
0: Paks 3-nak hívod,
1: igen. Ez mikor készült el egyébként?
0: Az Európa-bajnokság után készült el teljesen, és...
1: Csak azért kérdezem, hogy ezek alapvetően már egymás év után mindig elavulnak, vagy avulnak egy picit.
0: Persze,
1: az
0: mindig, mert ugye már, hogy belerakod a legutolsó, legfelettebb videókártyát, és fél év múlva jön egy újabb, és akkor már ugye megint újítani kell. De az koráló, higgyétek el, az tök jól el van, mindent elvisz, amit el kell vinnie. Hát, ha bekapcsoltam, akkor még az itthoni társasházban sok áram nem maradt. Egyszer volt, az első bekapcsolásomnál volt olyan, és szerintem most már nem fognak rám haragudni, hogy mert ott nem volt a stabil a földelés a legalsó szinten, és én pont ott laktam, és bekapcsoltam, és az egész társasházban elment az áram, és akkor így mindenki kérdezkedett fél óra múlva, hogy hát te is hallottad? Ha én is hallottam, de nem tudom, mi lehet.
1: Jézusom.
0: Hát remélem, hogy most nem haragszanak meg rám.
1: Beszélgettünk itt még a beszélgetés előtt, az élő beszélgetés előtt, hogy az inkább az adventure, inkább a sztori játékokat szereted. Akkor ez is mind az, hogy a nyugalom. Tehát, hogy most például beszéltünk itt egy ilyen, hogyan fejezzük ezt most ki.
0: Próbálom úgy kifejezni, hogy remélem, hogy mindenkinek ez lefordítható lesz, de
1: Én nyugati veszten stílusú játékkal játszol, aminek a játék ideje egészen sok, és most mondhatod, hogy másodjára is kijátszottad.
0: Egy játék világában is el lehet veszni. A játéknak is van mondani valója, a játékra is lehet úgy tekinteni, mint egy könyv, egy film, valami, ami az én irányításommal játszódik, de előre meg van írva, és a vége az majdnem ugyanaz. És szerintem egy játéknak a játék ideje lehet 8 órától, 60 órától 120 óráig valami, amit úgy szórakoztatni, ha valaki fogékony rá, és legalább lehet egy olyan történet elmesélve benne, amit végigjátszva jobban megsírat, mint a Titanic.
1: És jó néhány példát tudnánk most mondani, de a hallgatókat ezzel nem szeretnénk mutatni, mert...
0: Nem, de tudja, így, talán így a leguniverzálisabban lefordítható, mert általában játékokat szeretik berakni egy kalapba, hogy ez tök mindegy, mert itt csak lövik egymást az emberek, és mindenki meghal, meg újraéled, meghal, meg újraéled. Nem, ez egy 60 eurós játék, az 40 óra alatt tud elmesélni egy olyan sztorit, aminek több rétege van, mint a... nem tudom, bármelyik irodalmi műnek.
1: És más sorozatok és filmek is készülnek egyébként a játékokból.
0: Csak a sorozatnál megérted, mert az eddig is volt, meg nem új, de a játék az legalább tud ennyi lenni, és több ideig fejlesztik, mint amennyit a sorozatot forgatnak egyébként.
1: Ilyen kérdést egyébként nem készültem, de most eszembe jutott az, hogy véget ér a sportolói pályafutásod, és az e-sport mint olyan.
0: Hú, te amúgy jó lennék benne szerintem.
1: Na, ezért kérdezem. Csak ugye azért kérdezem, mert hogy a kompetitív játékokra azt mondtad, hogy van egy-kettő irány, amit úgy kedvelsz, lövöldözős játékok, de amúgy egyébként gondolkoztál már rajta, hogy mi lehet majd utána?
0: Ne, amúgy az e-sport az nem. Egyébként az nem, mert ott nem hiszed el, mennyit játszanak vele egyébként. Tehát 16 óra, igen. Azt hiszem egy nap, és lehet keveset mondtam. Nem, az nem én, az lehet, hogy nem én vagyok. De csak azért, mert annyit egy helyben ülni, az nem én vagyok. Uh-huh. Az irodai munkashelyen leszek, szerintem nem árulok el nagy titkot, de az e-sportba azért nem fér hiba, mert mindenki a lehetőleg kimaximalizálja a játszható órák számát, ami csak az alvás által korlátolt. Ez valahogy így összefoglalható, és életemben nem foglaltam még össze, szóval most improvizálok. És én úgy gondolom, hogy az nem én vagyok, aki két játék között csak gyors kimegyek kezet mosni, meg játék közben is eszek. Nem. A játékot azért játszom, mert szórakoztat, nem az én a munkám.
1: Egyébként focistaként kezdted.
0: Aha.
1: Miért pont a futball?
0: Nagy szívó ereje volt ennek első, második, harmadik osztályban, tudod, hogy mit akarsz játszani, és akkor Magyarországon az volt a kultúra, hogy focizzunk, és mindenki focizni ment, és hát nem indult el egy kézikép, nem, hát lehetett volna kézizni, és azt hiszem, de ez bújtatott választási lehetőség volt, mert azt hiszem hárman adták be a jelentkezésüket, úgy meg nehéz, és akkor mindig csak a foci indult el, és akkor ott az nyilvánvalóan nálam is elindult, utólag kiderült, hogy ugye azért élveztem, mert gyors voltam, egy idő után meg levetköztem azt, ami zavart, zárójel a labda, és aztán csak futottam. És akkor így maradtam meg a vonalok közötti futásnál, és akkor most ebbe úgy tűnik, hogy ügyes vagyok.
1: Ugye a futballcsapatsport, a 400 méter egyéni, viszont egyéni szám neked, melyik mentalitás fekszik jobban?
0: Mind a kettőt magamével tudom tenni egyébként, de az egyéni az biztosabb, mert az csak rajtam múlik. Uh-huh. A fociban volt egy ilyen, a távozásom a fociból, annak volt egy ilyen mellékszála, hogy a meccset én nyertem meg, de nem én veszítettem el, és mind a kettőt mi nyertük meg, és mi veszítettük el, nek kellene lennie, mert ez felnőttként így megy, csak a 12 éves nekem, magyarázd el, hogy ez nem így van. És mivel ugye nyilvánvalóan elő voltam, jobb szélen általában, és akkor csak elrúgta valaki, vagy én megkaptam a labdámat, odarúgtam a szögletzászlóhoz, pont nem ment ki, ebben jó ügyes voltam, és én értem oda legelőször bent, már nem volt, aki fogadja, mert se az ellenfélnél, se a mi csapattársainknál nem voltak olyanok, akik tudták volna a labda nélkül követni a utamat, úgymond, és akkor így elég magányos lett a dolog, és a védekezni meg ugye én nem, mert hát elfáradtam addig, amíg odaértem előre a szögletzászlóhoz, és hogyha nem sikerült, vagy nem ment be, és ezt gyorsan kirúgták, abból kaphattunk gólt. Na mindegy, nem vagyok büszke arra a mentalitásomra, de a Dömötör Zoltán egyébként akkori edzőm rengeteget nevelt a karakterfejlődésemben, úgyhogy arra egyébként azóta is én nagyon hálás vagyok neki, és aztán így vagy úgy, de levetkőztem a focit, és akkor elkezdtem az egyéni sportágat. Ugyanakkor, mikor ott is szembe jött velem, hogy várj, ezt lehet csapatba csinálni a váltót, akkor meg előjött bennem az, hogy na várjál, hát most itt nem csak magamért felelek, és ez kicsit később köszönt vissza újra, az első három évben nem nagyon volt váltóm. És akkor ott meg azon voltam, hogy tegye fel mindenki a kérdés magának, hogyha bemegy egy 4x100, 4x4, meg 4 fős váltóba, legyen az utcai váltó, tök mindegy, akkor a felelősség az oszlik, vagy négyszeres. Szerintem négyszeres. Annak ellenére, hogy négyen csináljuk. Mert nem csak magamért felelek. És ezt nem nem négyen visszük azt a botot, bár négyen visszük azt a botot, de én amikor az én kezemben van, akkor mind a négy embernek a súlya rajta van, és ez, én ezzel rendszerint élek. Eddig örülök, hogy azt mondhatom, hogy amikor váltóban futok, abban csak jobban futok, mint azt bárki elvárja. Valahogy így. Ez hosszú lett.
1: De tökéletes volt. Még egy kérdés a focival kapcsolatban. Követed egyébként a labdarúgást?
0: Persze,
1: kedvenc csapat,
0: persze.
1: Kedvenc játékos?
0: Nem, ilyenekben nem bonyolódok, mert az rányomja a hangulatomat, ha kikapnak, vagy ilyesmi, úgyhogy én szeretek nézni, meg informatíve követem, de jó, hát most nyilván Fradi. De
1: nyilván Fradi, oké, okay, és a gombosüt lerakjuk még mondjuk Európában máshova, akkor az hol köt neki, mi a kedvenc?
0: Most PSV. Bocs. Hát holland.
1: Aha. Fel kell dolgozni hétel egy PSV-t, mondasz tényleg. Jó, hát
0: jó, mert ott rengetegen szeretik, és rám nem, de meghívtak már, csak nem volt idő, mert edzettünk. Blablabla, igen, kifogás.
1: Hát nagyon, hát szurkolok, hogy ki tudja odajutni majd. Még egy gyors kérdés itt a végére, egyszer. Bocsát, még feltartalak, hogy hogyan néz ki most a következő egy-két hónapod?
0: Hát a következő egy, az pihenés, úgyhogy amikor kérdezted, hogy kanapé vagy...
1: Nyugalom vagy, igen, nem.
0: Valami kanapé volt.
1: Kanapé vagy kirándulás, igen.
0: Az, hát most kanapé, aztán majd elmegyünk kirándulni, de azért, mert ez az egy hónap pihenés, ez ahhoz kell, hogy mentálisan olyan távol elszakadjak az atlétikától, hogy utána ne legyen monoton. Hiába szeretem, tud monoton lenni. És most pihenek, aztán majd két hónap múlva meg már... Igazából egy hónap, egy nap múlva meg már kőkeményen edzünk. Meg aztán jön az Európai Atlétikai Szövetség, aminek most lesz egy olyan vonzata, hogy ide hát ott lesz szellemi munka, ott csak szellemi munkám van, de az is egy új dolog. Remélem nem fog nagyon megváltoztatni, de most ez a sportdiplomáciai vonal is úgy tűnik, hogy elindul. Kíváncsi leszek, hogy ott hogyan sikerül megváltoztatni a sportágat.
1: Nagyon szurkolunk, Molnár Attilával beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sikeres és nagyon gazdag két napi kétezéses időszakot kívánok neked.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban továbbra is Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és úszással foglalkozunk a következő egy órában, hiszen szeptember 3-a és 6-a között rendezték meg a junior nyílt vízi világbajnokságot Argentínában, Santa Fe-ben, amelyen 39 ország, 273 versenyző indult, szóval nagyszabású versenyről beszélhetünk. 7 magyar érem született, ebből Kárpáti Máté 2 arany és 1 bronzérmet szerzett, amelyhez szívből gratulálunk, nagy szeretettel köszöntjük Mátét a stúdióban, és itt van vele az edzője, Magyarovics Zoltán is. Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok!
2: Hát átbeszélünk mindent, lesz időnk bőven, de szerintem a világbajnokság előtt vissza kell ugranunk talán a sukorói Európa-bajnokságra, hiszen az talán kimondhatom én, de majd elmondod Máté te is, hogy a vártnál talán rosszabbul sikerült, és biztos, hogy volt bennetek egy bizonyítási vágy és egy extra motiváció erre a világbajnokságra. Szóval kicsit így még a sukorói EB-ről mesélj egy kicsit.
4: Így van, teljes mértékben, igen. A vártnál rosszabbul sikerült, negyedik lettem, és épp hogy lemaradtam a dobogóról, meg az első helyről is.
2: 10 kilométerről beszélünk, ugye?
4: 10 kilométerről, igen. És hát úgymond csalódásként ért, nyilván ez egy nagyon szép eredmény, és már az is szép volt, hogy válogatott tudtam lenni, és kijutottam, de nyilván maximalistaként az első helyre, illetve a dobogóra törekszik az ember ilyenkor, és az volt a cél most is. Ezért kicsit csalódott voltam, de abszolút egy ilyen plusz motivációs csomag volt a VB-re, hogy végre meg tudjam mutatni, hogy igenis ott tudok lenni a legjobbak között.
2: Zoli, neked milyen feladataid voltak ezzel, mint edző, mennyire kellett Mátét felhúznod a földről?
5: Hát nyilván, mint az edzője, azért én is bíztattam, meg vigasztaltam az Európa-bajnokság után, ami valóban, hát érmet szerettünk volna a hazai közönség előtt, nagyon kicsi múlt, mert egy ilyen 4 fős kisboly ment el a mezőnytől, és 1,7 másodperc döntött az Európa-bajnoki cím és a negyedik hely között, tehát ott azért nagyon együtt voltak. De a másik két verseny számában, tehát a knockoutban, ahol bronzéremre jött be, ott is tényleg nagyon pici különbségek döntöttek, tehát talán csak érdekesség, hogy az a versenyző lett a második 700-addal ebben a versenyszámban, aki utána a medencés Európa-bajnokságon világcsúcsot úszott, felnőtt világcsúcsot. Tehát azért ott láttuk, hogy azért nem sikerült rosszul a felkészülés, illetve hát a váltóban is az oroszokat egy ilyen 15-16 másodperces hátrányból fel tudta hozni, és be tudta hozni a magyar csapatot a bronzéremre, tehát ezek azért pozitívumok voltak, és olyan pozitív megerősítéseket adtak, hogy azért jó felkészülést csináltunk. De hát láttam rajta utána, amikor elmentünk a balatoni edzőtáborba, hogy tényleg nagyon fókuszál erre a következő másfél hónapra, és igazság szerint mind a ketten nagyon motiváltunk voltunk ez ügyben, és nagyon koncentráltak, hogy ez jól sikerüljön, és nagyon örültünk neki, hogy mindenki jött. Tehát taktikailag is, erőnlétben is úgy bírta, hogy azt szerettük volna, és ahogy terveztük.
6: A Magyarovics tanítványok nem arról híresek, hogy csapkodnak, verik magukat a földhöz, kiabálnak. Ha valami nem sikerült, te se arról vagy híres. De én még sukoró kapcsán azért engem érdekelne, hogy amikor ilyen kevésen múlik, akkor azt ti hogy vezetitek le? Nyilván nem egymásra kiabáltok, de hogy érzelmileg ez hogy jön ki belőlete?
4: Hát én próbálok azért nem sokat agyalni rajta, úgymond nyilván negatív érzések vannak bennem az elején, de utána mindig biztatom magamat is, meg hiszek Zolibában is, hogy az a munka, amit mi megcsinálunk, az annak lesz gyümölcse, és mindig van egyébként, mert tényleg nagyon szép eredményeket érünk el. De ez a sukorói EB tényleg a 10 kilométeren a dobogó meg az első hely lett volna a cél. De mentálisan azért ott szoktunk maradni, és a következő versenyre kell ilyenkor figyelni, és nem azon, hogy a múlt miért volt olyan rossz. Nyilván a taktikai hibákból, meg tehát a verseny hibáiból tanulni kell, de nem azon agyalni, hogy most ez rossz lett, hanem hogy a következő jó lesz.
6: És te?
5: Hát ugyanezt gondolom. Tehát
6: de te sosem akadsz ki, fakadsz ki?
5: Én nem. Nem, hát volt olyan tanítványom, aki megkérdezte, hogy Zoli, amikor rosszul úszok, akkor engem nem csesz le, és én mindig elmondom, hogy nem, mert alapvetően az, hogy rosszul sikerült esetleg, vagy nem úgy sikerült, az már eleve egy büntetés annak a sportolónak, arra még én ráraknék egy lapáttal, akkor az nem biztos, hogy előre vinne minket. Hát itt ebben az esetben is az volt, hogy megnéztük, hogy mi az, amit jól csinált a versenyen Sukoron, és mi az, amit rosszul. Tehát amit jól csinált, hogy taktikailag jól építette fel a versenyét. Tehát korábbi években azért volt olyan, hogy bizonyos részeit a versenynek túltolta, vagy erősebben úszta, és ezért nem maradt erő esetleg a végére. Itt most nagyon jól betartotta a taktikai dolgokat, tehát szépen utazott a vezetőknek a lábán, nagyon jól frissített, tehát ez jó volt. Talán ami egy kicsit hiba volt, meg azt így menet közben is próbáltuk korrigálni, hogy kicsit sokat emelgette a fejét, illetve hogy az egyik oldalra kicsit rövidebbek voltak a tempói, ugye arra az oldalra, amelyre nem vesz levegőt, de hát ezeket a következő hetekben kijavítottuk. Tehát a nyíltvízi úszásoknál ő erre különösen figyelt, hogy ne emelgesse annyira a fejét, illetve olyan technikai javító gyakorlatokat végeztünk folyamatosan, amikkel meg tudjuk nyújtani az ő tempóját, és ezáltal gazdaságosabbá tesszük az ő versenyzését, és hogy jobban bírja a hajrát, és ez így is lett.
7: És mi jellemző egyébként, Máté, a stílusodra? Hát, ha most a felnőtteknél nézzük mondjuk Betlem Dávidot, vagy éppen Rasovszki Kristófot. Rasovszkiról tudjuk talán azt inkább, hogy ő szeret elúszni a mezőny előtt. Most meg Zoli, mintha azt említette volna, hogy inkább a lábvizen szeret úszni, akkor inkább itt a mezőnyből szeret, aztán majd a végén kirobbanva tényleg robbantani egy nagyot?
4: Hát igen, ugye a utcsó pár évben ez volt a taktikám, ami hogy előre török, és akkor úgy próbálom megnyerni a versenyt, hogy elúszok a többiektől. Hát ez tavaly az EB-n nem vált be. Végig elől mentem viszonylag az utolsó pár száz méterig, és utána meg lehajráztak. Hát most más a taktika, inkább az, hogy energiatakarékosan beállok a első-második mögé például, és akkor próbálok a fordulóknál nagyon jó helyeket elérni, és akkor a végén az utolsó egy-másfél körön így egy hosszabb hajrát nyújtani, és a végén megnyerni, és most ez nagyon jól bejött.
2: Ugye Gyurta Gegével itt sokszor beszélgetünk a nyílt vízi úszásnak az extremitásáról, tehát hogy minden körülményhez alkalmazkodnotok kell, és akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy amíg Sukoron nyári 30 fokos melegben, meleg vízben, nem tudom hány fokos volt ott a víz, kellett versenyezni, addig Argentínában 16-17 fokos víz várt a versenyzőkre, ugye a neoprén ruhát fel kellett venni, ahogy olvastam, sok embernek ez volt az első ilyen típusú úszása, szóval ez mennyire változtatta meg például a VB-re való felkészülést?
5: Hát annyiban talán korrigálnék, hogy bár a levegő meleg volt Sukoron is, de a víz azért nem volt az, tehát azért ez ilyen 21 fokos víz várt minket, mert éjszakánként azért hűvös volt, meg az pont egy ilyen hűvösebb időszak volt.
7: Bocsát, melyik az, vagy hány fok különbség számít, vagy hol van az, amikor azt mondjátok, hogy ez már meleg víz, és nyilván a 16-17 fokos az, én is vízilabdáztam, tudom, hogy az mennyire hideg, de mondjuk mitől számít, 23-24-től mondjátok, hogy ez már kellemes, ez már meleg?
4: Hát ugye a medence az ilyen 26-27 fokos, igen, és igen. Akkor hát azért a nyílt vízen azért ez a 21 uh-huh. és 3 fok körüli, ez még úgy elmegy, uh-huh. tehát az, de a 20 és az alatt ott már nagyon sokat számítanak még ezek a fél fokok is, mert tényleg érzi az ember, hogy beugrik és ég a bőre például, vagy uh-huh. tehát ott már nagyon sokat számít.
6: Tippeljetek, hogy melyiket szereti jobban a Máté?
7: A hideget.
4: Így van.
6: Igen.
5: Igen, hát tehát a hideget azt jobban szereti, meg jobban is tűri, mert meleg vízbe azért nem olyan jó úszni. És hát ugye a kérdés arra irányult, hogy készültünk fel erre. Ugye a szövetség mindenkinek biztosított neoprén ruhákat, és már a balatoni edzőtábornál voltak olyan nyíltvizes úszásaink, mert heti két nyíltvizes edzés volt, amikor felvették ezt a ruhát, és ebbe gyakoroltak, mert ugye ezt meg kell szokni, hogy válba egy kicsit esetleg szűkebb, vagy hogy kell felhúzni, hogy az jól álljon és ne zavarjon edzés meg versenyzés közben. Úgyhogy erre így készültek alapvetően a többi része, hogy hideg a levegő, vagy ezekre a különböző természeti elemekre, ezekre sok-sok versenyzéssel lehet felkészülni, tehát nem csak a neoprénes, ugye az a neoprénes úszás akkor van, hogyha 18 fok alatt van a hőfok, akkor mindenképpen kell, hogyha ilyen korosztályos versenyeknél, mint amilyen ez is 18 és 20 fok között engedélyezett, tehát itt is volt olyan, hogy 18-2 volt, de engedélyezték, hogy mindenki ebben ússzon, hogy az egészségüket védjék. Úgyhogy így tudtunk készülni, és én azt gondolom, hogy sokat kell versenyezni, hideg vízbe, langyos vízbe, neoprénbe, nem neoprénbe, és ezzel lehet a legtöbbet fejlődni, és ebben az évben, hál' Istennek ez is jól működött, hogy biztosítottak neki versenyeket ősszel, amik korábban nem voltak, tehát felnőtt mezőnyökbe versenyzett, először el tudott velük menni 6-7 kilométerig, utána el tudott menni 8-8,5 kilométerig, és hát szépen épülünk fel, reméljük előbb-utóbb a 10 kilométert is végig fogja tudni velük úszni.
2: Máté, és neked ez a neoprén ruha, ez hogy jött be, hogy Zoli említi, ez, hogy az edzéseken tudtál hozzá alkalmazkodni, ez már akkor a versenyen így ilyen automatizmus volt?
7: Igen, amit Gege is említ, bocsánat, Gege is mindig azt mondja, hogy mennyire rossz és mennyire vág az a bizonyos neoprén ruha.
6: Igen, de azt mondja, hogy én már, bocsánat, mindenki így hívja őt, hogy a maiak már egy picit puhábbak, vagy nem tudom, hogy ez a jó szó-e, nem
7: ezen
6: annyira...
7: Ezen most szolidan leöregeztük.
6: Nem, de ugye ő azért egy régebb, azt te is megerősítetted, hogy régen felvenni is nagyon nehéz volt.
5: Hát abszolút megerősítem, de hát ez nem csak a neoprén ruhákra igaz, hanem a sima karbon dresszekre is igaz. Tehát,
6: hogy puhultak?
5: Abszolút, hát 2008 vagy 2009-ben, amikor voltak ezek a szinte páncél volt, ilyen cérnakesztyűbe kellett felrángatni egy óra alatt, és végére ilyen mindenki beszakadt véres körömmel állt oda a rajthoz. Ehhez képest a maiakat percek alatt fel lehet venni, és sokkal kényelmesebbek, úgyhogy megtartják a jó tulajdonságokat, tehát összetartja a testet, csúszik, és minden jót.
4: Igen, hát mondhatjuk, hogy automatizmus volt. A szövetségi kapitány Gábor Bá is úgymond megtanította, hogy kell az ilyen ruhákat felvenni, tehát hogy már régebben voltak rajtam neoprén ruhák, és láttam, hogy miért mondja mindenki, hogy mennyire nem szeretik, és most ezek az új taktikák úgymond, hogy például a karon fel kell húzni egy 5-10 centit minimum, hogy a válnál itt legyen elegendő hely, hogy tudjon mozogni a vállúszás közben, ezek nagyon sokat segítettek. Úgyhogy nekem nem volt probléma a neoprénnel, és
6: azt mondtátok, hogy jól sikerült a felkészülés a VB-re, balatoni edzőtábor, hidegvíz, neoprén ruha, de most némi picit viccesen, de mégsem viccesen kérdezem, hogy valami küzdősportot is tanulsz? Vagy te milyen típus vagy a vízben, hogy elszaladsz a verekedéstől, vagy ha ütnek, akkor megvéded magad?
4: Hát alapvetően nem szeretek verekedni, az energiát nagyon viszi, illetve szerintem sem értelme, de azért, hogyha elkezdenek engem ütlegelni, vagy hátráltatni, akkor azért nem félek én is odaütni párat.
5: Ja. Hát megvannak erre a technikák, hogy kell azt úgy
6: könyökkel
5: csinálni.
6: Könyökkel vissza, vagy hogy?
5: Hát így könyökkel, egy kicsit úgy a víz alatt oda lehet tartani. Tehát az a lényeg, hogy a víz fölött a bírók ne lássanak olyan dolgokat, ami miatt sárga lap vagy kizárás van.
2: De most laikusként mondom, és ne bántodj meg, Máté, hogy nem vagy olyan nagyon kigyúrt, mint mondjuk, nem tudom, Gegének még mindig akkora bicepszei vannak, hogy
6: elámulunk. Inkább Betlehem Dávid típus.
2: Igen. És azt jól tudom, hogy te 17 éves vagy, és ezen a VB-n 18-19 évesekkel kellett. Hát gyakorlatilag, ahogy Erika mondja, nem csak úsznod, hanem verekedned, és hát ez őrült hátrány, nem? Ennyi idősen.
6: A korban azért ott az egy év is sokat számít.
5: Úgy 17,
4: hát igen, novemberben 18 leszek, tehát jó, a 18. életében, igen. De hát igen, hát nem vagyok a legkigyúrtabb, meg azért magas vagyok, vékony, úgyhogy azért ez a verekedés nem az én világom, úgyhogy most is például, nem tudom, láttak-e a videót a váltóról, hogy egymás mellett úsztunk a utolsó egyenesen, azért ott se az volt a fő célom, hogy verekedni leálljak az olaszszal, mert azért tudjuk, ők azért egy elég verekedő ország, meg őket tanítják is erre, hanem próbáltam kicsit távolabb úszni, hogy ne zavarjuk egymást, és tényleg az úszás tudás jöjjön ki. Úgyhogy, de ha tényleg ilyen bolyba vagyunk, és be vagyok zárva, akkor próbálok úgy húzni, hogy például a bordájukat megüssem, hogy ne legyen azért az, hogy csak engem hátráltatnak.
6: Igen, ez milyen jó néz ki.
7: Nem van, hogy adósa senkinek.
6: Mert akkor azt kijelenthetjük megint picit pikérten, hogy úszni jól tud, Máté?
5: Úszni elég jól tud, igen. Hát ugye ő, hát nyilván ugyanúgy, ahogy a legtöbb nyílt vízi úszó, azért medencében is jó, illetve hát nem feltétlenül, nyilván a gyors úszás a legnagyobb erőssége, de hát azért ő 400 vegyesen korosztályos
6: bajnok. Nem meglepő.
5: Igen, meglepő módon, igen, meg a hát felnőtt OB-n is azért ott harcolt az érmekért, tehát azért amellett, hogy ő neki a hosszú távú gyors a fő profilja, emellett azért sok oldalúan képzett, tehát azért a többi úszásnemben is megállja a helyét.
6: Ez mennyi? Heti hány kilométert jelent ez a VB arany?
4: Sokat. Hát most...
6: Mennyit kell úszni heten?
4: Hát edzésenként tudom ezt megmondani, nagyjából, hát most így a VB-re a felkészülésünk másfajta volt, ott reggelente úsztunk 10 kilométert vagy a fölött, és délután volt egy ilyen lazább, ilyen 6-7 kilométeres edzés, úgyhogy azért a napi 15-16 kilométer az azért megvolt.
6: És az alapozásnál ez sokkal több?
5: Nem, alapvetően nem
6: több. Nem több, aha, más.
5: Tehát most ezt az évet, ezt kicsit máshogy építettük fel, mint a többit, és ez úgy néz ki, hogy bevált, tehát, hogy én azért sokat beszélgettem Szokolai Lacival már korábban is, de idén is ő azt mondta.
6: Tegyük hozzá, ő a Veszprémiek vezetőedzője, aki Betlehem Dávidot is felkészítette.
5: Igen, ő azt mondta nekem, hogy a Kristoffal meg a Betlehem Dáviddal ők heti négyszer úsznak 10 kilométer fölött, és a többi edzés az pedig ilyen 8-9 ezer körül van, és akkor januárban elkezdtünk egy olyan programot, mert korábban nem úsztunk ilyen kilométereket, hogy először heti kétszer mentünk fel 10 kilométer fölé, és itt az utolsó 2-3 hónapban pedig minden reggel leúszta a 10 kilométert méterbe, meg itt az utolsó 2-3 hónapban azért sokkal gyorsúszás specifikusabb lett az egész, tehát az év többi részében azért sok vegyes úszás van, ami ugyanúgy segíti a nyíltvízi úszást is, mert attól is fejlődnek. Egyszerűen nem szeretnénk, hogy nagyon egyoldalú legyen. Mert volt olyan időszak, például a felnőtt OB környékén, amikor szintén ráálltunk ezekre a gyorsúszásokra, és egy kicsit már elfáradtak a gyorsúszó izmai, és akkor mondtam a Máténak, hogy jó, most akkor egy picit visszatérünk a régi vegyes úszás központú edzéshez, és akkor utána már jobban várta talán ő is, hogy megint gyorsan úszhassunk, mint amikor belefásul valaki.
2: Megint egy picit a körülményekre kérdeznék rá, hogy hogyan tudtok arra felkészülni, hogy Argentinában, nem tudom itt Santa Fe-ben milyen hullámok voltak, milyen víz körülmény, tehát oké, értem, sukorom volt az EB, Balatonon próbáltatok edzeni, de hogy arra speciális körülményre hogy lehet készülni?
5: Hát abból a szempontból nem volt speciális, hogy édes víz, tehát alapvetően mi édes vízben úszunk. Az pedig, hogy ilyen hideg vízbe kell úszni neoprénba, még ilyen 3-4 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor mi jellemzően Hódmezővásárhelyre jártunk edzőtáborozni, és a nyílt vízesekkel minden reggel 6-ra elvittem a Matyérre, és ott neoprénba úsztunk, mert azért május elején azért ott voltak hideg vizek, tehát mondhatom, hogy ő már kiskorában úszott ilyen hideg vizekben. Megkérdeztem annak idén a Gellért Gábortól, hogy mikortól lehet bemenni a nyílt vízbe, azt mondta, hogy májustól neoprénba be lehet, úgyhogy én májusba beültem a kis buszba, elvittem őket Szegedre, a Matyére, ott leúszottam velük a 2 óra nyílt vizet, utána visszavittem őket, és utána leedzettem a csapat másik részét.
6: Aha, jó. Tíztől délig. Ezt így figyeled, Márk.
7: Ezek a szép emlékek között vannak, Máté, az arcodról nem tudom feltenni.
4: Abszolút szép emlékek.
6: De inkább csak az utazás. Szóval, hogy sosem lázadnak? Mármint, hogy tudom, hogy ez a céljuk, meg közös a cél, meg azért választották, mert van hozzá tehetségük, meg bírják, de hogy nem, így ránézés, ahogy a Szilvi is mondta, nem úgy tűnik, mint aki visszaszólsz az edződnek, ugyanakkor meg ember is vagy, sosem elég?
4: Nem, egyáltalán, hát én bízom Zolibában mindig, amit...
6: Azt értem, de néha elfáradsz annyira, hogy nem bírod csinálni, hát, nem?
4: Persze, de hát azért nekem is van célom, és tudom, hogy miért dolgozok, de Zolibában is bízom, hogy amit meg kell csinálnunk, meg amit ő úgy gondol, hogy meg kell csinálnunk, az jó.

0: az utolsó két évben volt ez a kis tacogás, hogy az edzés munkám nem feltétlenül jött ki különböző hibák miatt, meg ilyenek miatt. Tehát ott is azért, ott is keményen edzettem, ott inkább ilyen taktikai hibák miatt nem sikerültek. De most a világbajnokságon ez nagyon kijött, minden taktika, minden erőfeszítésem, amiket belerakok naponta, az megmutatkozott, és nagyon boldog voltam.
1: De úgy mond, te közben olyan természetesen mondod, hogy nyertem.
0: Hát nyilvánvalóan azért én nagyon maximalista vagyok, és a fejemben nekem ezek úgy vannak, hogy nekem ezt meg kell csinálnom, mert én ezt szeretném, hogy ezt akarom, hogy ilyen úszókarrierem legyen, és nyilván nagyon örülök, tehát hogy amiért dolgozok, azt tényleg el tudtam érni, de nekem a fejemben ez úgy van meg, hogy nekem ezt meg kell csinálnom, mert én ilyen szeretnék lenni.
1: Ez csak egy alap, vagy egy felkészülés, vagy egy állomás.
0: Hát, mondhatjuk.
2: Folytatjuk a beszélgetést, vendégünk továbbra is az újdonsült világbajnok Kárpáti Máté és edzője Magyarovics Zoltán, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy Máté elmondta, hogy ő tudja, hogy ezért ennyit kell dolgozni, ezt kell beletenni, és csinálja. Zoli, szerencsés vagy, hogy ilyen típusú versenyződ van, jó vele dolgozni?
3: Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen tehetséges, ügyes gyerekek kerülnek hozzám, és ilyen jó eredményeket tudunk elérni. Alapvetően a kérdés ugye onnan indult, hogy nem lázadnak-e, vagy nem rossz-e ez, amikor ezeket a feladatokat meg kell csinálni. Alapvetően én ezt mindig el szoktam mondani a csoportomnak, hogy ugye 10-12-en voltunk itt a csoportban, és hát nekem azért nincs olyan szerencsés helyzetem, mint mondjuk egy amerikai edzőnek, hogy van egy sprinter csoport, egy középtávú csoport, meg egy hosszú távú csoport. Az én csoportomban én vagyok, amellett, hogy azért egy edzői tím van mellettem, tehát azért most a Mátéval itt az IFI EB-n meg az IFI VB-n együtt voltunk, de nekem ez volt a debütálásom, mert a korábbi években a Szántó István kollégám, akivel ketten csináljuk az ő felkészítését, a vízi felkészítését, ő volt vele mindig. Tehát alapvetően az én csoportomban, akik vannak, mindig elmondom, hogy a sprinternek sprinteredzést írok, a középtávosnak ilyet, a másiknak olyat, és amikor jön a formába hozás, akkor lehet, hogy az egyik versenyző már egy óra után kimegy, és megy haza, mert neki többet kell pihenni, aki pedig hosszú távos, annak pedig le kell úszni azt a kilométert, amit le kell úszni, de ez nem azért van, mert én nem szeretem őket, én akkor nem szeretném őket, hogyha kiengedném a többieket is, mert akkor rosszul úsznának a versenyen. Tehát ugye szoktuk mondani, hogy ami jó a versenyzőnek, az rossz a versenyzőnek, ami rossz, az meg jó. Tehát hogyha én edzésen könnyű edzéseket tartanék neki, akkor abban a pillanatban jó lenne neki, viszont a versenyen rossz lenne neki. A másik fele pedig, hogyha edzésen ő megszenved, vérrel, verejtékkel, akkor utána a versenyen ő fog mosolyogni.
1: És sosem akarták 200 gyorsat úszni?
0: Hát azért nyilván a nyílt vízi úszás, azért nekem van egy triatlonos múltam, szóval nekem a nyílt vízi úszás nem volt idegen, de azért még kerestem a helyemet így az elején, amikor már átjöttem a Újpestbe ilyen 20-20 környékén, akkor azért már orientálódtunk a hosszú gyors felé.
1: Ott volt a váltás a triatlonról az úszásra?
0: Hát is, már előtte is úszó voltam, de hát igen, azért 2017-ben voltam még országos bajnok triatlonista, utána váltottam úszásra, és 20-20 környékén jöttem át az Újpestbe, és hát ott még azért próbálgattuk, hogy milyen úszó vagyok, azért ott még pillangó úszó is voltam, vegyes úszó, de azért már orientálódtunk a hosszú gyors felé már akkor is.
2: És hát neoprén ruha ide, neoprén oda, azért sikerült egy kis megfázást összeszedned ugye a 10 kilométer alatt, és a 3 kilométerre már betegen álltál oda. Meg sem fordult az a fejetekben, hogy nem hár rajthoz, Máté?
3: Hát ez meg sem fordult. Illetve hát már a 10 kilométernél is fájt a torka, csak ezt nem mondta. Én ezt utána tudtam, meg amikor mondtam, hogy menjünk levezetni, vagy ebédeljünk előbb, mondta, hogy előbb vezessünk le, mert ilyen torok fertőtlenítőt beszedett, és azzal nem lehet ebédelni. Úgyhogy ő már a 10 kilométert ilyen fájó torokkal végezte. Hát alapvetően, ha láza lett volna, akkor nem indítottuk volna el, mert azért az egészség az első. Tehát az, hogy mi kapjunk egy szívizomgyulladást, vagy valamit, annyit nem ér semmi. De folyamatosan mértük a lázát, a csapatorvos folyamatosan kezelte a torkát, meg a orsprét kapott, tehát azokat, amiket meg tudtunk tenni, azokat megtettük, az fel sem merült, hogy nem úszik.

0: Én Gellért Gábort, a már sokszor emlegette szövetségi kapitányt, kérdezgettem, hogy miért ilyen jók a magyarok nyílt vizen. Mert azért most már évek óta, és oké, hogy mindig általában egy vagy két ember van ott elő, de mindig van egy mag, a juniorok mindig produkálnak, a még kisebbek is, meg az átmenet is, szóval hogy szerinted azért, mert jók az edzőink, gondolom ezt is el fogod mondani, mert bírják a fiatalok az úszást, vagy nem tudom, tehát már mint a méterszámot és a
1: hát megpróbáltatása. Ezeknek az összessége, tehát egyrészt, hogy hát nem csak a nyílt víz, hát én azt gondolom, hogy azért ugye a magyar olimpiai csapat 6 aranyérméből 3-at az úszó szereztek, és a negyedik Gulyás Michel is úszik néha. De ettől függetlenül...
0: A vívók meg azt mondják, hogy vív néha.
1: Igen.
0: Igen.
1: És hát igazság szerint egyrészt azért, mert mi azért, hogyha megnézzük az olimpiai versenyszámokat, a medencést, azért alapvetően a hosszabb számok azok, amik nekünk jobban fekszenek, ugye? Tehát egy 400-200 vegyes, egy 200 hát, egy 200 pillangó, tehát azok a
2: azért, számok. Azért, mert, bocsáss meg, a magyar úszás tudás, a technika ott érvényesül, tehát egy sprint számban nem, ott,
0: igen,
2: nem jön ki
0: ennyire? Igen, most már van átrendeződés egy
1: igen,
0: picit.
1: Tehát minél rövidebb egy versenyszám, én azt gondolom, annál jobban számítanak a testi adottságok, és minél hosszabb egy versenyszám, annál inkább a technika és a belerakott munka és szakértelem dominál, és valahol szerintem a nyíltvízi úszás is egy ilyen, hogy nagyon sok munkát igényel, ebben mi jók vagyunk, illetve nagyon jól vannak menedzselve, tehát azért nagyon sok olyan közös edzőtábor van, ahol a gyerekek együtt tudnak úszni, mert az nagyon lélekölő lenne, hogyha nekünk ott a Duna Arénában egyedül kellene ezeket a 10 kilométeres edzéseket teljesíteni, úgyhogy nekünk már az is nagy segítség volt, hogy tavaly szeptemberben a Kutasi Gergő kollégám, barátom felajánlotta, hogy Rasovszky Kristóf szeretne maga mellé egy edzőpartnert, és a Mátéra gondoltak, úgyhogy ő azért hetente az elején többször, a végén kevesebbszer, de a Rasóval együtt edzett a Tüske úszodába. Utána pedig ezek a válogatott összetartások, ugye Veszprémben, Balatonon, amik voltak, ezek nagyon jól segítik a munkát, illetve a kapitány is nagyon sok jó tanáccsal látja el a gyerekeket, olyan dolgokkal, ilyen videókat mutat nekünk, különböző taktikai elemeket gyakoroltat velünk ezeken az edzőtáborokon, amiket utána a versenyen tudnak kamatoztatni.
3: Hát ha már behoztuk ezt, hogy mennyire is jók a magyarok a nyílt vízen, akkor nem mehetünk el a vegyes váltó mellett sem, mert mióta van vegyes váltó felnőttben, azóta mindig van érvünk,
0: hát elég
3: ugye
0: jók
3: minden
0: vagyunk, igen.
3: És most erről a junior világbajnokságról egy aranyéremmel tértetek haza. Milyen a mezőny egyébként? Mert említettétek már ugye az olaszokat, ők nyilván mindig ott vannak, a németeknek a neve még nem került elő, az oroszokat mondtad, hogy talán mint a váltóban őket beértétek volna. Tehát milyen a mezőny junior korosztályban, hasonló, mint felnőttben?
4: Hát úgy gondolom, hogy nagyon erős. Nyilván az oroszok, most a világbajnokságon is az oroszokra számítottunk, hogy ők nagyon jók lesznek. Az egy kellemes meglepetés volt, hogy a mélyeink is nagyon jól úsztak, és ott tudtak maradni velük. És hát világbajnokságon ugye az amerikaiak is nagyon erősek, olaszok, németek, ők mindig is nagyon erősek voltak. Ugye Sukoron, hát most nem voltak a németek a világbajnokságon, szóval ez egy érdekes történet lett volna, hogy mi van, ha ők itt vannak. Nem tudom, szerintem maga ez a tény, hogy Argentínában volt, ez ilyen messzi, meg a körülmények nem voltak olyanok. Lehet csak azt mondták, hogy ők most ezen nem akarnak részt venni, de ugye Sukoron láttuk, hogy egy nagy előnnyel tudtak nyerni a váltóban. Úgyhogy az még engem érdekelt volna, hogy mi van, ha ők itt vannak.
0: Arról már beszélgettünk, hogy ugye most, hogy mi lesz 32-ben az olimpián, hogy melyik szám marad, meg hogy változik a nyílt víz, ez még a jövő kérdése. Los Angelesben biztos, hogy 10 kilométeren fognak versenyezni. Engem az érdekelne, hogy a 24-es férfi 10 kilométeres versenyre emlékszel-e, hol voltál? És milyen...
4: Mármint a Párizs?
0: Igen, és milyen gondolat, hogy a Szilvi kérdését ellopja, milyen gondolatok futottak át rajtad, amikor két magyar ért oda a dobogóra?
4: Hát ez vicces történet, mert pont ifjúbén voltunk Debrecenben, és a medencés ifjúbén, és pont ott a kivetítőn, ahol kivetítik a eredményeket, ott néztük mindenki a bemelegítés előtt, hogy a Rasó meg a Dávid bejön dobogóra, illetve a Rasó megnyeri. Hát nagyon örült mindenki, és én is így belegondoltam magam, hogy mi van, ha én is el tudok jutni ilyen szintre, és nyilván ez az álmom, úgyhogy izgatottan várom, hogy mit hoz a jövő.
2: És ahogy Zoli említette, voltak olyan edzések, ahol Rasovszky Krisztófnak segítettél. Mit jelent az, hogy egy olimpiai bajnok ott úszik melletted, és szoktatok-e beszélgetni? Ad-e neked tanácsot? Van-e olyan dolog, amiben már ráhallgatsz, és esetleg hasznosítod ezt a
0: tudást? És nem a
2: módjira.
4: Hát talán ilyen taktikai beszélgetéseink nincsenek, inkább ilyen barátia beszélgetünk, de én nagyon szerettem vele úszni, most már egy ideje nem úsztam vele a nyár miatt, ezek miatt az edzőtáborok, versenyek miatt, de én nagyon szerettem vele úszni, nagyon jó motiváció nekem azt látni, hogy egy ilyen jó versenyzővel, meg egy ilyen jó maga, mint ember, ő is ilyen emberrel tudok úszni, és nagyon motivált voltam mindvégig. Tavaly kezdtük ezt el, szeptember után, és akkor heti háromszor úsztam vele, és hát utána a rövid pályás felnőtt OB-n nagyon jól kijött, ott második lettem holt versenyben pont a Rasóval, és ott már nagyon jól kijött, hogy engem ez nagyon motivál, hogy vele tudok edzeni, és nagyon jó edzést tudunk mindketten, meg hát ugye a Fradiban akkor már voltak mások is, csak mondjak pár nevet, a Kreisz Bálint, ő is úszott velünk, meg a Grand Pierre Christian, tehát így együtt nagyon jó edzésmunkát tudtunk végezni.
3: De nyugtass meg, hogy Rasovszky Krisztófnak nem azért sikerült most kevésbé jól az Európa bajnokság, mert elvetted az önbizalmat.
0: Igen, mert nekem szokott rólad beszélni, hogy szeret edzeni, hogy nagyon jó kis erős csapat van körülött.
4: Igen, én is hallottam, hogy azért nyilvánvalóan jó értelemben nem szokott tetszeni neki, hogyha hát elúszunk vele. Hát nem tudom, talán Rasónak most ez a magánélete miatt is, tehát hogy persze, gyereke is persze. Lett, neki ez egy nehéz időszak, de úgy gondolom, hogy ő még mindig egy nagyon top versenyző, és akár jövőre is oda tud érni az olimpián egy jó helyezésre.
0: Most, ha befogjuk a Máté fülét, az edző mit mond? Mi a legnagyobb hiányossága? Vagy hol lehet legjobban fejlődnie?
1: Hát a legjobban abban lehet fejlődni, amiről az előbb is beszéltem, hogy nagyon sokat kell versenyezni, ezt a sok szituációt gyakorolni, amikor, mert ugye hát a nyíltvízi úszásban azért van kontakt, nem is kevés, és ezt edzésen nem tudjuk gyakorolni. Tehát edzésen, amit én hozzá tudok rakni, az az, hogy egyre jobb és jobb legyen a kondíciója. Tehát, hogy mondjuk az 1500-as, 800-as rekordjai azok javuljanak, vagy medencébe, amikor elmegyünk mondjuk egy februári medencés OB-ra, ott tudja tartani a lépést, mert idén azért voltak ebből problémáink medencébe azért a 10 kiló, annak ellenére, hogy az őszi szezonban nagyon jó eredményeket produkált, februárban például lekörözték emlékeim szerint többször is 10 kilométeren medencébe, tehát hogy ott is egyre jobban bírja a lépést, és hogyha ez így lesz, akkor utána ez a nyílt vízen is ki fog jönni.
0: Mondjuk én megvédem Mátét, mert 10 kilométert leúszni nyílt vízen sem könnyű, de medencébe, aki azt elkezdi, szerintem az egy jó értelemben vett kattanás, vagy nem tudom, hát borzasztó lehet ott beugrani, és látod a számot, hogy még mennyi, tehát hogy az hát, nem nehéz?
4: Hát nyilvánvalóan nehéz volt, de hát úgymond kötelező is volt leúszni, tehát a különböző kvalifikációk miatt, de hát én úgy vagyok vele, hát jó medencében nyilván ez egy ilyen idegörlő, meg azért mentálisan nagyon megterhelő, De a nyílt vizet én azért szeretem nagyon, mert szerintem nagyon változatos olyan értelemben, hogy a körülmények mindig mások, és mindig alkalmazkodni kell mindenkinek, és szerintem ezért nagyon jó a nyílt víz. Mindenki mondja mindig, hogy hú, hát 10 kilométert leúszni önmagában nagyon megterhelő, meg nagyon unalmas lehet, de hogy szerintem nekem ez az érdekes benne, és ezért szeretem nagyon, mert tényleg egy ilyen különleges sportág szerintem, hogy mindig más a körülmény, és mindig alkalmazkodnia kell mindenkinek.
2: Jó, a versenyszituációt ezt értem, hogy különböző, de amit Erika kérdez, hogy a monoton edzésmunka faltól falig, és tudom, hogy sablon kérdés, de mindig meg szokták gondolom kérdezni, mit csinálsz közben, énekelsz, verset mondasz, számolsz.
0: Fogadjuk, hogy ezt is fogja mondani, hogy szereti csinálni.
4: Hát most nem fogok hazudni, azért tényleg mentálisan nagyon megterhelő, főleg amikor, hát most volt a balatoni almádi edzőtábor előtt volt egy hét, amikor sajnos egyedül kellett edzenem, Zolibával ketten edzettünk, és...
3: Lehagytad?
1: Én kint voltam.
4: Ott nagyon nehéz volt azt az egy hetet kibírni így egyedül, de utána az edzőtáborban a edzőtársak, tehát az edzőpartnerek nagyon sokat segítenek, hogy hát minél többen vagyunk, annál jobb, mert mindenki másban jó, és akkor így nem unalmas úgy az edzés. Hát nyilván közben, hát sok mindenre gondolok, nyilvánvalóan amennyire tudok, azért a technikára figyelek, de azért van, hogy mondjuk egy zene megy a fejembe, hogy így elüssem az időt. De maga az is, hogy edzésen azért nem az van, hogy egybe 10 kilométert leúszunk, hanem különböző feladatok vannak, különböző technikai feladatok, illetve erős úszásból is különböző feladatok vannak, tehát azért Zoliba is tudja úgy csinálni, hogy ne legyen teljesen unalmas, és legyen benne valami izgalom.
0: És hogy változhat az edzésetek, a felkészülésetek, ha elmegy a nyílt víz a knockout felé? Tehát, hogyha egyszer elmegy a felé, hogy 3 kilométer kieséses, mert az a 10 kilométerhez képest már más sprintszám.
3: Hát már pedig nagyon a felé tartunk.
0: Igen, verekedni azt szerintem ott is kell. Tehát, hogy tudom, hogy ez még a jövő zenéje, meg attól még a VB-ken, EB-ken maradhat a 10 kilométer, de hogy mennyire fog az változtatni?
1: Nyilván ez más felkészülést fog igényelni, némileg.
0: Mert most is készültek valamennyire arra is, nem?
1: Hát nem némileg, hanem maximálisan készülünk. Tehát edzéseken is szokott olyan feladat lenni, amikor leússzuk az 1500-1500 méteres távot, ilyen javuló, egyre nagyobb sebességgel. Illetve hát azért ő medencében is azért 353-as, 400-as gyors úszó, ami nem olyan gyenge ifikorban, azt gondolom. Tehát, hogyha máshogy kell készülni, akkor máshogy készülünk. Tehát azt szoktam mondani, hogy ez az, amiről a Máté is mesélt, hogy alkalmazkodni kell. Hát valahol ez emelt ki minket az evolúcióból. Ugye a nagy dinoszauruszok, azok nem bírták ezt a történetet, a kisemlősök, azok megbírják a mínusz 30-at is, meg a plusz 40-et is. Tehát
2: pedig neoprém még nem is volt akkor, látod, aztán kihaltak a jégkorszakban.
0: És muszáj megkérdeznem, nem feltétlen miattad, hanem a tendencia miatt, hogy hol képzeled el a jövődet a következő néhány évben?
4: Hát úszásilag nyilván Zolibá mellett, tehát én nagyon, nagyon szeretem Zolibá munkáját, és úgy érzem, megvan ez a feltétlen bizalom egymás iránt. Tanulmányilag itthon szeretnék tovább tanulni, tehát egyetemre itthon szeretnék járni, és de alapvetően amíg ilyen jól megy az úszás, az lesz a fő szempont nekem, de nyilván a tanulmányok is fontosak.
2: A beszélgetés végén beszéljünk egy picit így a közeljövőről. Egyrészt mennyi pihenő jut neked most így a világbajnokság után?
3: Más... Most elkezdődött az iskola.
0: Igen, csak ezért, mert erre kérdeztem rá a beszélgetést, majd hallgatni fogod a választ.
2: Okay. A másik pedig, hogy mi a következő cél, tehát egy VB cím után mennyire kell még motiválni Mátét, mi a következő cél, ami lebeg a szemetek előtt?
1: Ezen a héten és a jövő héten nem kell edzésre járnia, tehát most van 2 hét úszásmentes.
0: Úgyhogy a héten jöttetek haza, nem?
1: Kedden este, hétfőn hajnal 4-kor indultunk el, és kedden este olyan 5:30-6 felé értünk haza, tehát az egy elég hosszú út volt. Úgyhogy ezen a héten meg a jövő héten nincs neki úszó edzése. Amennyire én tudom, a héten iskolába sem ment, de a jövő héten oda már be fog menni. És utána elkezdjük a felkészülést. Most úgy néz ki, hogy október első hétvégéjére találtunk egy felnőtt Európa kupát, ahová sikerült így utólag benevezni őt, úgyhogy ott folytatjuk tovább a tapasztalatgyűjtést a felnőttek között. Utána jön a rövidpályás felnőtt OB, rövidpályás korosztályos OB, tehát szépen visszaállunk abba a rendbe, amit az évek alatt megszoktunk, és dolgozunk tovább.
0: És akkor a Szilvi kérdését kiegészítve, hol látod a lehetőségét a felnőtt válogatottba való betörésre?
4: Hát azért jövőre még, tehát most még úgy gondolom, hogy egy nagyon erős élvonal van még felnőttben, tehát a Rasó Dávid, még a Hunort is ide szeretném sorolni, nagyon erősek, és így, hogy a EB-re ugye 3 hely, VB-re, olimpiára 2 hely van, így ez nagyon nehéz, de nyilvánvalóan a türelem meg fog maradni nálam, és hát amíg kell, tehát nekem a válogatottság az elsődleges cél, és amint lehet, tehát én dolgozni fogok érte.
2: Hát ehhez kívánunk nagyon sok sikert, kitartást, sérülésmentes időszakot, és hogyha ez a bizonyos türelem megvan, akkor szerintem határa csillagos ég, úgyhogy a jövő embere vagy Máté, drukkolunk neked. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Kárpáti Máté újdonsült világbajnok nyíltvízi úszónknak és Magyarovics Zoltánnak, az edzőjének. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és sok sikert nektek.
1: Köszönjük a meghívást.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Most következő vendégünk Kis Péter Pál, aki megvédte aranyérmét a KL1-es kategóriában a poznani kajakkelő világbajnokság paraversenyei során, és itt van velünk a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Peti.
3: Jó reggelt, köszöntök mindenkit.
2: Na, hát azt kell mondanom, hogy ha van állandóság, ha van tényleg a csúcsminőségnek talán megtestesítője, az te vagy. Már azt kell mondanom, hogy ez szinte a versenytársaknak unalmas lehet, hogy ahol te megjelentsz, ott lemondhatnak az aranyéremről, de hát azért ez emögött egészen elképesztően döbbenetes munka van, és azért vagyunk itt most ebben az órában, és azért hívtunk el téged, hogy ennek a részleteit egy kicsit mélyebben is meg tudjuk beszélni. Hasonló örömet szerez még neked egy világbajnoki aranyérem, mint amilyen az első volt, meg a második, meg a harmadik, egészen a hatodikig, Peti?
3: Azt tudom mondani, hogy igen, egyrésztről, mert mindegyik egy kicsit más. Én ugyanúgy a nagy szívvel, lélekkel nyertem meg ezt is, mint az előzőket. Szerintem ez látszik is a futamon, hogy nem engedek ki, tehát amit kell, azt végigcsinálom. Megtisztel mennyi az ellenfeleimet is, úgyhogy nagyon örülök, hogy a hatodik aranyérmemet is sikerült megnyerni most Poznanban.
2: És az addig vezető út mérföldkövei is nagyjából ugyanúgy telnek? Tehát amikor az ember egyszer csak megtanulta, megérezte az aranyérem megszerzésének a receptjét, akkor az azt jelenti, hogy betöltöm a programot a szezon elején, végigcsinálom, és az aranyérmet hoz.
3: Hát helyek közben azért nyilván vannak változók a dolgokba, de az a jó, hogy a kajakkenő szerintem egy nagyon mérhető sport, tehát hogy itt azért nem szubjektívek a vélemények, itt ha kell, akkor van egy célfotó, és az el tudja dönteni ugye a futamokat, úgyhogy szerintem edzéseken is ugye tudunk mindig időt mérni, hogyha azért úgy évelején meg így közben is jönnek a számok, akkor azért tudjuk azt, hogy versenyen is ez egy jó eredményt tud szülni, úgyhogy hál' Istennek azért ez így csomagolható, igen.
2: Igen, de azért egy szabadtéri sportról beszélünk, azért van szél, meg ellenszél, meg hátszél, meg oldalszél, meg hullámok, meg tarajok, meg kutyafüle. Ez nem olyan tényező, ami átírhatja a terveket?
3: De egyébként nagyon, főleg ez a poznani pálya, ez nagyon ilyen szeles, eléggé be is hullámzik ott a víz, tehát ez egy pont egy ilyen pálya, amit meg kell ugrani így versenyzőként. Hál' Istennek befordult hátszélbe a szombatra az én versenyemre.
2: Nagyon rendes a szél.
3: Nagyon rendes egyébként, mert szembeszélben nem szeretek, az nagyon visszafog, úgyhogy kedves volt hozzám, igen.
2: No, hát szerintem érdemes egy picikét a te életedet egy másik perspektívából is megmutatni, Peti, jó? Mert egyrészt régóta ismerjük egymást, tudod, hogy nagy rajongód vagyok, és különösképpen annak az elkötelezett, fejlehajtott munkának vagyok mindig a nagy tisztelője, amit te évről évre leteszel az asztalra, és ami hát láthatóan a világ tetejére repít téged. De talán kevesen tudják annak ellenére a te történetedet, hogy most már azért évek óta az év sportolója gálán is ugyanúgy, ahogy így a döntőben. Nem nagyon van az ellenfeleknek esélye veled szemben, és ugye te hozod el az év férfi parasportolója címet. Mire emlékszel így a gyerekkorod első 8 évéből, ugye? Mert te egy egészséges fiúnak születtél, és aztán majd elmondod, hogy mi történt veled. Mi van meg abból a gyerekkorból? Mert hogy azért nyilvánvalóan dominánsan az életedet most már ugye mennyiségben is kerekesszékben töltötted, de emlékszel még a gyerekkorodra?
3: Igen, az a durva, hogy nagyon mély emlékeim vannak róla bizonyos szempontunkból. Hát azt tudom, hogy nagyon egy ilyen családcentrikusak voltunk. Nagyon fontos volt nálunk így a szeretet, hogy így kitartsunk egymás mellett, úgyhogy nagyon jól teltek tényleg így a gyermekévek.
2: Vannak olyan emlékek, hogy te egészséges kisfiúként szaladsz, esetleg focizol, nem tudom, hát amit a fiúgyerekek, ugye kétszer-két fiúgyerek szülőiként élünk itt, meg dolgozunk Ferivel, tehát az ember tudja, hogy vannak természetes mozgásformák, amit egy fiú azonnal elsajátít. Ez neked is megvolt?
3: Abszolút, nagyon mozgékony gyerek voltam már kiskoromban is. Nagyon szerettem, tehát ahogy mondtad, említetted, focizni, futni, tehát nagyon-nagyon ez a része volt a mindennapoknak. jártam Novodába ilyen gyerekkori ilyen kis bozsik programos meccsekre is, úgyhogy egyszer-kétszer, úgyhogy tényleg szerettem a sportot, nagyon mozgékony gyerek voltam, van egy bátyám, ugye vele is mindig így játszottunk, körködtünk, úgyhogy, úgyhogy ez így megvolt gyerekkorban, nagyon igen.
2: Uh-huh. És hát pontosan azt gondolom, hogy ebből fakadóan lehetett döbbenetes az, amikor ez a fertőzés ez elért hozzád. Mi maradt meg akkor viszont ebből? Egyáltalán hogyan derült az ki, hogy ez valami olyasmi, aminek hosszú távú következményei lehetnek?
3: Hát igen, ez nagyon nagy érvágás volt számomra ott akkor, abban a pillanatban. Nyilván gyerekként is teljesen megváltozott az életem.
2: Mi történt, kérlek, hogy mondd el nekünk?
3: Igen, 8 éves koromban történt ez a vírusfertőzés, Guillain-Barré szindróma betegség neve. Ilyen 40-41 fokos lázam volt, tehát írtó magas, alig tudták levinni. Tényleg nagyon szélsőséges volt az a pár nap azért, amikor így a tetőzött.
2: Mondhatni, hogy ilyen élethalál között lábegtél, azért az a 41 fokos láz az már nagyon igen. A pereme.
3: Igen, hát durva kimondani, de igen, abszolút egyébként. Úgyhogy ott nagyon megijedtünk, átmentünk a házi orvoshoz. Hát nyilván ez egy nagyon ritka betegség volt, nem gondolt bele a szövődményekbe, és ő egy sima megfázással vagy egy influenzával kezelt. Nyilván kaptam antibiotikumot, meg a lázcsökkentéssel foglalkoztunk, de akkor ott ennél többet nem. A házi orvos se esett pánikba, tehát hogy akkor ez tűnt a megfelelő kezelésnek, viszont egy hét múlva sem akart nagyon enyhülni. Nyilván a láz az lement, de hogy azért így ez a betegség, gyengeség, ez továbbra is fennmaradt, és éreztem, hogy a lábam, a talpam elkezd zsibbadni, illetve hogy a kezem is így kezd gyengülni. Tehát, hogy ez a végtag gyengeség, ez nem múlt el. És visszamentünk a házi orvoshoz is, és ő akkor javasolta, hogy tehát küldött egy beutalóval be EP-s a gyermekklinikára, és akkor ott is elkezdődtek a vizsgálatok. Ott is egy jó pár hétbe beletelt azért, amire így megtalálták.
2: Hiszen ez egy ritka kor, tehát nyilvánvalóan nem volt annyira egyszerű ezt diagnosztizálni, mi is történt.
4: És bocsánat, Péter, hogyha ezt a kezdetekkor, az első tünetek jelentkezésénél diagnosztizálják, akkor megelőzhetőek lettek volna a végkifejlett állapot?
3: Hát igen, ez a kemény az egészben, hogy nem szeretem ez a mi lett volna, ha, de egyébként igen, abszolút. Tehát ugye ezt mondták is, hogy előbb észreveszik, előbb megkapom a kezelést, kaptam egy plazmaferezést, egy vértisztítást, az nagyon sokat segített, mert ugye ezek a fehér vérsejtek ölték ugye az ideg végződéseket, az ideggyököket, hogyha ez így előbb ugye kapok egy reszetet így a rendszerbe, akkor ez így leállt volna, és nyilván több idegvégződés maradt volna épp, sokkal kisebb lett volna kár, vagy akár szinte minimális, igen.
2: Nyilvánvalóan ezt most utólag, hogy mondod, ami lett volna, hát azt nem lehet ide citálni, illetve
3: abból gondolom. Kell főzni, ami van.
2: Igen, meg nyilván már azok az évek, meg azok a pillanatok elteltek nálad is, meg a családodnál is, amikor ennek a fázisain át kellett magatokat rágni, ugye, hogy az idő, ez a faktor, és stb. Stb. És te magad egyébként ott ebben az egész egészségügyi, hogy mondjam, állapot kellős közben, mikor érezted azt, hogy enyhülnek a problémák? Tehát, hogy hány hét vagy hónap kellett ahhoz, hogy azt mondd, hogy enyhül, de valami mégsem, mert hogy végül is valami olyasmi történik, amit nekünkre nem vagy már hatással.
3: Hát igen, az a baj, hogy a kezelés alatt nem nagyon éreztem, tehát mindig hol jobb volt, hol rosszabb, nyilván ez az egész kórházi lét, kezelésem egy ilyen leányálom, tehát hogyha egy kicsit így javult is az állapot, azért nyilván így annyira nem éreztem magam így, hogy jó, most ez így, ezen így túl vagyunk, úgyhogy hogy kicsit jobb lenne így érzésre. Nekem itt tényleg az volt az első ilyen nagyobb ilyen lépcsőfok, amikor már egy kicsit így jobb irányba terelődött az életem, amikor a mozgásjavítóba kerültem, és akkor ott újra el tudtam kezdeni tanulni, amit nagyon szerettem, mert ugye hát ugye évet is kellett ismételni, meg tényleg ugye elszakadtam barátoktól, tehát nagyon nem volt lehetőségem tanulni, se, tehát az első egy fél évben ugye kijártak a tanárok, osztályzót tettem, de hát utána már átkerültem Zalaegerszegre, oda nyilván ugye nem is tudtak utánam jönni, úgyhogy akkor kikerültem egy kicsit úgymond a rendszerbe, úgyhogy ezek nyilván nagyon nehéz dolgok voltak, ugye a család is két részre szakadt, ugye a apukám maradt otthon a bátyámmal, ugye Pécs mellett, Nagyvátyon, ugye a szülőfalumba, anyukám, amikor tudottak, hogy ő jött velem, így hónapokig Zalaegerszegre eleinte Pestre is, de hát azért ő is így érezte, hogy hát az egész az így nagyon nem, azért nyilván a otthoniak is hiányoztak, úgyhogy hát nehéz időszak volt, az biztos.
2: És amikor tulajdonképpen nem tudom, hogy mi volt, amikor így véglegessé vált, hogy az állapotod az milyen lesz, mennyi idő múltán, szóval akkor az úgy nagyjából meddig tartott ezt a tényt egyáltalán felfogni, megemészteni, elfogadni, hogy amit most már úgy mondasz, hogy azzal főzünk, ami van, hogy ezt ebből kell a legjobbat majd kihozni.
3: Igen, ugye úgy volt, hogy kezeltek Pécsen, Zalaegerszegen, utána megint visszakerültem Pécsre, és ugye ott mondták meg, akkor kb. 9, majdnem 10, tehát 9 és fél évesen, hogy jó, ez most már állandó, tehát hogy ez egy állapot marad a számomra, úgyhogy hát ott az kemény volt feldolgozni, hiszen ott az egy több hónap, amilyen nagyon kemény időszak, de utána is szerintem egy bő két és fél év kellett egyébként tényleg, hogy így teljesen így azért le tudjam így ezt zárni magamból, hogy jó, ez most már így marad.
2: Családod hogyan élte ezt meg?
3: Hát nagyon nehezen mindenki tényleg, tehát nyilván anyukám az így jobban kimutatja, meg nagyon érzelmes, ő rajta nagyon láttam, anyukám csak ugye
2: ilyenek
3: mondta, hogy így van. Anyum csak mesélte, hogy apum is ugye nagyon nehezen viseli, de hát nyilván azért neki tartani, mert kell magát, keménynek kell lenni. Illetve hát bátyámon is láttam, hogy azért amikor így kicsit hazakerültem, már így inkább a mozgásjavítós időszakban, ugye akkor ilyen heti szinten jártam haza, hétvégente, akkor hát azért nem tudtunk úgy játszani, mint előtte, tehát azért akkor úgy újra így fel kellett venni a dinamikát kettőnk között.
4: Igen. Óriási példakép vagy sokak számára, így számomra is. Hogyan dolgozza fel az ember, amikor szembesül a megváltoztathatlannal, és hogyan válik a magyar sport korszakos egyéniségévé már 23 évesen? Tehát számomra ez olyan, hogy akkor jó, akkor holnaptól új dimenziók, és akkor elindulok egy más irányba. Tehát hogy tudtad ezt fejbe átkonvertálni magadat, vagy ez hogy zajlott le?
3: Hú, hát szerintem nem volt egy ilyen kapcsoló, tehát ez egy folyamat. Egyébként egyre jobban kezdtem lenni, nyilván a sorstársak is nagyon sokat segítettek, tehát azért szerettem én is sajnáltatni magam, mindenki más, bármilyen problémája is van, és akkor láttam a sorstársakon, hát, hogy azért mosolyognak, boldogok, nekik is van céljuk, és akkor rájöttem, hogy azért annyira nem vagyok egy ilyen elveszett gyerek, hogy azért jó valamit nekem is így kell kezdeni magammal, meg az életemmel, hogy azért ez így nem lehet ennyi, így tényleg tizenévesen. Mondom, a mozgékonyság azt szerintem megvolt, bár eleinte azért fura volt, hogy azért tehát más a mozgásforma, amit végezhetek is, ami boldogságot tud adni, de azért mégiscsak ez volt, ami így gyerekkorom óta így mozgatott. És akkor már így a sport azért így tudtam, hogy valamilyen szerepet azért fog játszani az életemben. Azt nem tudtam, hogy ilyen mértékben, de hogy részese lesz.
2: És hát ennek mi is nem csak részesei, hanem nyertesei vagyunk a te fantasztikus eredményeid nyomán. Amikor pár héttel ezelőtt Mertz Tamásék voltak itt, és beszéltünk a hazai para vízilabda megteremtéséről, akkor ugye nagyon mélyen belástuk magunkat abba, hogy a mozgásjavító tulajdonképpen egy sok tekintetben bölcsője bizonyos sportsikerek születésének, és a te életedben is tulajdonképpen ez volt. Ugye innen kívülről nem látjuk ezt, hogy ott mi zajlik benne, de kicsit mutasd bár be nekünk azt, hogy amikor a sorstársakról beszélsz, vagy arról, hogy ott hogyan, milyen módon kapcsolódnak hozzátok, vagy hogyan értetik meg, hogy itt most azért vagyunk, hogy ebből a végleges állapotból sokkal jobb dolgokat hozzunk ki. Milyen az a közeg?
3: Hát a mozgásjavító az tényleg egy fantasztikus létesítmény, azt tudom mondani, hogy ott minden adott arra, hogy egy mozgássérült gyerek kiteljesedjen az életben és lehetőségeket kapjon szerintem. Tényleg a tanulástól kezdve, ugye óvodától végigmegy egészen gimnáziumig. Ugye,
2: ezt nem is tudtuk például, nem is tudtam valóban, tehát végigkísérik egy kis gyerekkorát óvodától.
3: Igen, érettségit ad a kezedbe, és ott tudsz lenni tényleg az elejétől a végig, szerintem ez hatalmas szó, hogy tehát nem kell megtörni ezt a folyamatot, és biztonságos közegben tudsz végighaladni. Nyilván a kollégium adott, tehát ugye én is ugye vidéki vagyok, Pécs mellől jöttem, és akkor tudtam ott lakni, van lehetőség a lakhatásra, tényleg nagyon jó környezetben, tehát az is akadálymentes, és mindent kielégít, és hát nagyon jó szakemberek dolgoznak ott, akik tényleg nagyon lelkesek, és próbálnak mindig valami új dolgot behozni az iskola falai közé, mindenféle szakkörrel, és tényleg úgy nézett ki, hogy én a iskola után, órák után, 3-4 óra, akkor már mentem a szakkörre, és akkor este 8-ig így, vagy 7-ig legalább, akkor nem is mentem a kollégiumba, hanem mindig volt valami sporttevékenység, amit lehetett tűzni.
2: Tisztelegjünk egy kicsit akkor valóban ezen pedagógusok munkája előtt, akik annyira nincsenek a szemünk előtt, és annyira nem tudunk erről a sokszor heroikus munkáról, amit ott elvégeznek. Miközben nyilvánvalóan ezt úgy teszik elétek, mint hogy ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, nem? Kik voltak, akik igazából segítettek neked valóban elindulni, hiszen ott azért mindenféle sportokat elkezdtél?
3: Így van, talán tényleg ez a legfontosabb, hogy te is említetted, hogy ott az elején bele se gondolunk, de hogy ők teremtik meg az alapokat, amiből aztán később el lehet indulni. Tényleg, hogyha ki kéne emelniek egy pár embert, az biztos, hogy első körben Szűcs István lenne, úszóedzőm, ő nevelőedzőmként tekintek rá. Ugye úszással kezdtem 3 évig a parasportokat, úgyhogy ő nagyon sokat formált rajtam abban az időben, szerintem meg a sport szeretetét tőle kaptam. Úgyhogy őt mindenféleképp nagyon lelkes, tényleg mindenki belátja a jót, azt a kis tehetséget. És szerintem az a legfontosabb, tehát a mi esetemben is történt, hogy nem fogalkörömmel ragaszkodik a gyerekhez, hanem hogyha látja, hogy másba tehetségesebb, akkor ő viszont engedi tovább, tehát hogy tudjon kiteljesedni abban, amiben ő
2: a
3: szeretne.
2: Gyerek a fontos.
3: Így van, tehát gyerek az első.
2: Aha. Az önös célok. Hát innen is köszönjük neki, hogy valóban ilyen módon bontogatta a szárnyaidat ezek szerint, és segített ebben. Az úszás egyébként, hogyha a későbbi vízzel való kapcsolatot nézzük, azért az neked segítség volt, hogy végülis volt egy vízbiztonságod most már ebben az állapotban?
3: Abszolút, mert egyébként ezért nagyon mélyről indultam ebben a tekintetben is, tehát én még gépkoromban, amikor emlékszek, elmentünk strandra gyerekkoromban a családdal Szigetvára, akkor is ott volt egy ilyen rossz élményem, hogy véletlenül ugye egy mélyülő medencébe mentünk, hogy ott még leért a lábam, de viszont hirtelen nem, és akkor még nem tudtam úszni, és nem jött senki segíteni. Valahol ott volt apukám a környéken, meg ugye bátyám is ott a vízbe játszott, de úszómester nem vette észre, és akkor tehát végül a bátyám látta, hogy baj van, és akkor ő segített, ő mentett úgymond ki, hogy az egy ilyen nagyon, az is egy ilyen nagyon maradandó rossz élmény volt számomra, hogy ebből indultunk ki, hogy akkor én elkezdek úszni.
2: Tehát tulajdonképpen akkor még egy lelki sebet is valamilyen szinten rendbe kellett tenni, most már nyilvánvalóan úgy, hogy azért deréktől lefelé nem voltál egészséges, tehát ha jól értem, akkor itt volt feladat.
3: Volt, nagyon bőven, úgyhogy ez is egy feladata volt a Szűcs Istvánnak, úszóedzőmnek, úgyhogy tényleg nagyon mélyről indultunk, de ezt is megugrottuk, és ebben is tudott segíteni nekem. És aztán a későbbiekben meg tényleg nagyon fontos, hogy ez a vízbiztonság meg legyen a kajakban, úgyhogy ez nagyon sokat segített, hogy én ezt a kajakot is el tudjam kezdeni, mert aztán nyilván a nyílt vízen Dunán mély víz is, már amikor jó a vízállás, akkor elég mély a víz.
2: Igen, az jogos.
3: Sajnos, de igen. Tehát ugye van azért sodrás is, úgyhogy azért abszolút az oda fontos, hogy egy jó vízbiztonságod legyen.
2: Volt-e köztes sport, ami a kajakozásig vitt? Az úszás után?
3: Hát úszás után nem, de ott mellette volt, igen. Akkor azért nagyon sok sportot ki tudtam próbálni a mozgásjavítóban. Tényleg a kerekesszékes kosártól kezdve azt nagyon szerettem. Nagyon szeretem a csapatsportokat egyébként. Abba még így el tudtam volna képzelni magam. Az úszóba és a váltót szerettem a legjobban a végén, úgyhogy ezek, a kerekesszékes vívást is próbáltam, az asztali teniszt is, de hát ezekben annyira nem, ezeket annyira nem éreztem.
2: De tényleg fantasztikus, hogy aztán a végén úgy alakult, hogy a csapatsportok szeret, hogy mondjam, a rajongása ellenére egyéniben teljesedett ki a pályafutásod, méghozzá nem is akárhogyan, hiszen egy kétszeres paralimpiai bajnok, vagyis most már 6-szoros világbajnok. Úgyhogy a folytatásban

0: Pál, aki hát a legutóbbi parakajak világbajnokságon ismét diadalmaskodott főversenyszámában, és megnyertek el egyes kategóriát, ezúttal hatodszor, ugye kétszeres paralimpiai bajnokunkról beszélünk, és hányszoros év parasportolója vagy? Számoltad már?
1: Hát az is hatszoros.
0: Az is hatszoros,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Egészen elkever. Letaszíthatatlan.
2: Hányszoros évsportoló, és így el kell gondolkodni, mennyi is? Tehát...
0: Ezt viszonylag kevesen mondhatják el magukra, számolni kell ezt a dolgot, mert ha valaki ezt egyszer, ezt a címet magának mondhatja, általában az is óriási dolog. És ugye az elmúlt fél órában beszélgettünk arról, hogy 8 éves korodban, hogy értéged el ez a nagyon ritka vírusfertőzés, és ennek a következményei végül is sajnos maradandóak lettek, de régtől lefelé?
1: Igen, de régtől lefelé.
0: Így van, de ugye már arról is azért szót ejtettünk, hogy... Hihetetlen, de új perspektívák nyíltak számodra, ugye mozgásjavító, fantasztikus nevelői, oktatói, pedagógusai, edzői jó voltából, és elindultál ugye először a paraúszással, és mindenféle egyéb sportokat végeztél, majd megérkezett ugye a kajak, de hogyan, Peti? Hogyan kacsintott rád ez a sportág?
1: Igen, igen. Hát igazándiból már nagyon benne voltam a közegbe, ebbe az úszós közegbe, és lent voltam pont egy úszóedzésen, és ott jött a kajakos, volt kajakos edzőm, Pruzsina István, aki meglátott ott úszni, és hát már így kinézett magának, hogy látta, hogy ez a srác, ez még jó fiatal, de hogy úgy jó erőben van, ügyes az úszásban, hogy így lelkes akarja, és hogy hát megkérdezte, hogy ő kicsoda, és akkor mondták, hogy ő a kis Peti, és akkor mondták, hogy maradjon lent egy órát még, és próbálja ki a kajakot, és próbálja ki. Én megmondtam, hogy miért ne, igazándiból tetszett a gondolat.
0: Mindenevő voltál, addigra igen. Már lehetett tudni.
1: Igen, igen, úgyhogy tetszett a gondolat, és ki is próbáltam. Hát szerintem sikerült az egyik legnehezebb sportágat kiválasztanom magamnak. Uh-huh. Mert már a kezdetek sem voltak könnyűek, tehát egy eszkimó kajakba próbálgattuk ott lent a 25 méteres medencében, amiben úsztunk. Úgyhogy hát kemény volt, mindenféle ilyen kis szivacsokkal, mert mindennel ugye így tömködtek ki oldalt, hogy azért így alapból hogy elég széles a hajó, és akkor így meg tudja ülni. Úgyhogy kalandos volt, de egyébként nekem tetszett ez a kis, nem tudom, kis nomádság, meg kis a barkács benne, hogy így hogy lehet ezt megoldani.
2: De pont erre lennék kíváncsi, mert én, aki rendkívül szorosan kötődöm a kajakkenő sporthoz, úszni se tudok, és sportosztályba jártam, és ott nagyon sok kajakos osztálytársam volt, főleg hölgyek, akik csodálatosan, gyönyörűen néztek ki, és hát a kajakkenőhoz való kapcsolatom, és hát sajnos hozzájuk is abban nyilvánult meg, hogy a nagy szünetekben Szkanderba folyamatosan lenyomtak minket, fiúkat. Tehát elképesztő felsőtestelendek ezek, hogy te is, tehát csodálatos, kidolgozott felsőtestetek van, és azért tudok csak a létezőleg amatőröbb és közelálló kérdéseket feltenni, hogy mégis ez hogy működik, hogy a kajakot kell egy személyzet, aki szállítja neked, hogy működik a maga a beszállás, a sportszerek óvása, tehát elképesztő a maga a háttérmunka is. Én erre vagyok kíváncsi, hogy nem csak az, hogy hát beérsz, aztán megint első lettem, jó, újabb aranyérem, jó, de hogy az egész felkészülés, meg a logisztika azért az se semmi munka.
1: Igen, azért kemény nálunk ebbe a sportágban, hogy most voltak is érdekességek, de hogy kezdjük az elején, hát nyilván így az a kiszolgáló személyzet, az így egy főben ez így az edző.
2: Az kemény.
1: Hogy úgy mondjam, az igen nálunk, hogy úgy néz ki az edzés, hogy ugye le kell vinni, levisszük a hajót ugye a stégre, és akkor már itt is kezdjük az első problémát, tehát ugye mi ahol edzünk, fönt a újpesti öbölben, a Marina parton, ugye ott van egy ilyen 20 lépcsőfok lefelé a stégig. Tehát ugye azt is meg kell oldunk valahogy, hogy egyáltalán vizet tudjak szállni. Tehát nekünk a mindennapi edzések...
2: Nincs ezek... akadálymentesítve maga az edzőkomplexumot se.
1: Hát nem edzőkomplex, azért az túlzás, ez egy kis egyesület, és ott sajnos nincs. Tehát egyébként már jöttek igen többen forgatni oda, és így kérdezték is, hogy ez most ez így tényleg. De hát annyira meredek, hogy nem is tudom, hogy lehetne ott kialakítani egy rámpát, tehát hogy ezt nagyon így kéne csiki-csukiba. Igen.
0: Úgy, de azért már illő lenne, tehát már szerintem tettél annyit az osztályra.
2: Hány évvel kell még nyerni?
0: Igen, hogy most ezek valakinek ez az eszébe jut, hát innen üzenjük, hogy ez nem lenne egy probléma.
1: Tehát egyébként
0: hogy...
1: ez már egy kemény, megugrandó feladat, és ezt az edzőmmel úgy oldjuk meg, hogy hátiba vesz, és akkor úgy levisz.
2: Igen.
1: Úgyhogy neki is jó kondiba kell lenni, úgyhogy ő is edzenünk.
0: Igen, mert azért itt masszív izomzat van rajta, tehát nem tudom, hogy azért ezt igen, ezt meg kell tudni emelni. Nyilván akkor ugye le kell vinni értelemszerűen, hogy a kajakot,

0: A beülés az mennyire nehézkes, mennyire, hogy mondjam, megoldandó szintén, mint feladat.
1: Igen. Hát ez is ugye érdekes, mert nyilván most már rutinból, hát ugye minden nap, tehát azért ez most már így megy, de ugye ez úgy néz ki, hogy a hónom alatt megfog az edzőm a felsőtestemet, és akkor így lendületbe berakja. Nem kell egy nagyot emelnie, nyilván is azért, amennyitok segítek, tehát ez nem egy ilyen nagyon nehéz dolog, de hát nyilván ezt ki kellett tapasztalni. Viszont azért most, hogy tényleg voltak ezek az alacsony vízállások, ugye a stég, meg a hajó között azért van, most már volt, hogy egy ilyen 30 centi legalább, aha, és akkor jó mélyre kell rakni, tehát akkor megint így elég necces ez a vízösszeállás. Tehát nem olyan egyszerű, tehát nagyon körülményes.
2: Volt beborulás?
1: Hál' Istennek mostanában már nem, az elején, igen, felavattam, így magamat meg a hajó, de most már nem.
0: Na, és akkor az ember vízen van, akkor összességében azért, hogy ennek a hajónak a stabilizálása, így, hogy neked ott alul ezek szerint az érzékelőid, meg egyáltalán, hogy igazából semmi, de mennyire nehéz dolog ez?
1: Hát igen, nagyon-nagyon nehéz egyébként. Ugye azt kell tudni, hogy a mi versenyhajónk egy icipicit szélesebb, mint az épeké, de azért nem, de tényleg nem annyira. Úgyhogy egy kicsit stabilabb, de hát én sem hiszem, a portyahajóból abba kezdenek általában a fiatal versenyzők, és akkor abból átültem egy ilyen parahajóba, hát egyből borult meg minden. Tehát ugye van két márka, van a Nélo meg a Plastex, hát a Nélo az annyira borult, hogy az esélytelen volt, hogy ezt megüljem, úgyhogy sokan át is ültek egyébként a parába, ilyen magasabb kategóriába, akik kevésbé sérültek is ebbe a Plastexbe, mert ez ami így nekünk bevált. Úgyhogy hát nagyon kemény. Az elején mondom, volt is borulás, meg kellett tanulni nagyon ezt így amennyire lehet, ezt igazán egy felső testből, meg így lapáttal, kézzel így kiegyensúlyozni, igen.
0: Ez azt jelenti, hogy neked már fura módon, de mondhatni plusz izomzatot kell erre is kialakítani?
1: Úgy mond, igen, ez úgy ott van mélyen legbelül, és igen, akkor azokat azt, igen, azt használni kell. Igen,
0: ezek ilyen rejtett izmok, de ezek, igen, a balanszhoz, mert nagyon sok minden máshoz kellenek, és hát persze kellenek a tolóizmok, ugye, mert aztán egyszer csak el kell rajtolni. 200 méter a táv?
1: 200 méter,
0: ugye? Tehát ez egy nagyon komoly sprint táv. Itt ezt tényleg izomból, tüdőből ki kell tolni minden szempontból. Az, hogy te végül is ugye ebben jó lettél, ehhez mennyi szárazföldi munkát kell elvégezni? Nyilván nagyon fontos a kajaktechnika, meg maga egyáltalán ugye a húzás, meg mi egyéb, de hát azért ezek nem véletlenül vannak, ezek a markáns izmok rajtad.
1: Igen, hát nagyon-nagyon sokrétű egyébként a felkészülési programunk. Egyébként a tegem csak a hajakozásból áll meg az, hogy nyáron. Tehát ugye most is lesz ugye egy hosszabb leállás, egy ilyen, hát pár hetes, az nekünk már hosszú nyilván, és csak májusban lesz a következő verseny, viszont addig van igazániból a lényegi munka, tehát abból tudunk jövőre dolgozni. Szerintem az ilyen 70% az a téli felkészülés, hogy sikerül. Kell egy nagyon jó erőálló képesség, amit nagyon sok kondival tudunk elérni, tehát ilyen télen heti 3 kondi edzés, de akkor az egy ilyen másfél 2 órás is, tehát nagyon hosszú, és akkor mellette van úszás, tehát azt is rengeteget, tehát az is heti 2-szer, az is egy ilyen 2 órás úszás edzés, és akkor mellette van a téli ergométeres, kajak ergométeres edzések, tehát nagyjából így néz ki a téli felkészülés, és mondom, szerintem az egyik legfontosabb. Tehát én most azt érzem, azért tudtam, nyilván így eredményekben ez így nem látszik, de így belülről érzem előrelépéseket, a fejlődés, hogy a téli munkának köszönhetően, hogy nagyon sokat fájt a derekam, illetve a kis mellizmom, egyebek, és ezeket úgy meg tudtuk erősíteni, mondom, főleg a derekamat, hogy így szezon közben, vezés közben így nem volt jelen, vagy nem annyira.
0: Hát igen, hiszen volt neked azért olyan év, ami a sérülés miatt, ugye még a Párizs olimpia is, hát mondjuk így billeget, hogy menni fog, aztán azt megnyerted utóbb a paralimpiát.
2: Annyi billeget, hogy megnyerted.
0: Igen. De hogy akkor azért erről ne feledkezünk el, hogy itt azért pontosan azért, mert elképesztő mennyiségű izmot kell nagyon használnod, sőt kiváltanod, ugye, itt bizonyos szempontból, akkor ez egy sérülés veszély, ez azért egy komoly probléma.
1: Hát abszolút, nyilván így a kajakönú sport is így szeretem, imádom, de hát azért nem a legegészségesebb, nagyon profi szinten üzni, hogy ez a csavaró mozgás, ez mondja is, ugye, amikor így a derekama volt probléma, ugye az orvos, hogy hát ez a csavaró mozgás annyira nem tesz jót nekik, hát mondom, jó, mit csinálja? Kajakos.
0: Igen. A teniszkönyök.
2: Nekem is, amikor mondod a térdemmel, akkor kérdeztem, voltam már 25 éves, 10 év profi karrierrel, és akkor kérdezte az orvos, hogy biztos a labdarúgás jó ennek a térdnek? Hát most már nem fog változtatni. De viszont becsaptál minket, Péter. Szóval komolyan mondom, mert hogyha azért anatómiailag, meg ugye edzőként azért tiszta vagyok azzal, hogy a izomrostok, meg gyorsrost, lassúrost, tehát ha 200 méteren valaki a világ legjobbja, hát jó, igen, rendben van. De mi az, hogy 6 kilométeren is VB ezüstérmes vagy? Hát az hogy létezik ilyen, hogy egy sprinter 6 kilométeren is a világ legjobb jég közé tartozik? Tehát
1: hát szenvedtem is rendesen vele.
0: Ezért egészen jó kijöttél belőle.
1: Egyébként első 200-on ott is elő voltam, hogy ez valakit megnyugtat.
0: Szóval, hogy akkor tulajdonképpen alapvetően sprinter alkat vagy. Ebből én arra engedek következtetni, jól mondom? De bírod a hosszú távokat is.
1: Igen, helyek közelem, hogy abszolút. Azt beszéltük edzőmmel, hogy nyilván így nálunk a parában csak 200 méter van, de épeknél van 500 is, hogy így a testalkatom 100-500 lenne a legideálisabb egyébként az a táv, de amúgy nem bánom, szeretem persze a 200-at is, de egyébként nem kipróbálnám magam 500-on is így éles, hogyha lenne egy versenytáv, mert egyébként jó ez a 200, csak ugye amikor már így feleszmélsz, hogy most mi történik, a vége is.
0: Igen, hát igen, ezek a sprinttávoknak a valódi nehézsége. Akkor kicsit arról beszéljünk, hogy ez a Poznan, ami szerintem speciális viszony fűz, ha jól tudom, ebben az esztendőben, ez hogy zajlott? Mi az a pont, amikor az ember, nyilván amikor meglátnak téged a versenytársak, akkor azért hát lelohad a kedvük, tehát tudják, hogy itt a legnagyobb esélyes, de azért ezt valóra is kell tudni váltani. Tehát ennek van azért egy rendkívüli nyomása, amit az embernek el kell tudni viselni, hát látszólag te ezt elég jól viseled. Szóval érezted, amikor megérkeztél idén, hogy igen, megvan a csúcsforma?
1: Igen, azt tudom mondani, hogy hál' Istennek tényleg jó volt a formaidőzítés, és nagyon jó volt a felkészülés, de szerintem ott is akkor mentem a legjobban, amikor kellett, így a körülményekhez mérten, tehát nyilván így most az időket így mindig próbáltam egyébként visszagondolva így az Európa-bajnokságon is egy kicsit így egy ilyen jobb időt menni, esetleg valami új rekordot, ez most idén nem jött össze egyébként, de nem bánom, hát ilyenek voltak a körülmények, de igen, most itt a VB-n nagyon jó volt szerintem a forma, úgyhogy most volt tényleg szerintem tehát a legnagyobb mezőny ever, tehát így a 6 év alatt most volt a legnagyobb a mezőny, úgyhogy jó volt egy ilyen versenyben is így nyerni.
0: Hát azért úgy, hogy ahogy valóban azt mondod, hogy tényleg mindenki, aki ebben a műfajban jó, ott van és rajthoz áll, és közülik is újra a legjobbnak lenne, kell, hogy legyen egy speciális íze, nem?
1: Abszolút, tehát tényleg így ez a poznani világbajnokság, ez nekem nagyon kedves volt számomra, azért is, mert ugye 19-ben ott nyertem először, meg az első nemzetközi érmemet, az első nagy siker ott volt a Európa-bajnokságom, úgyhogy tényleg nagyon kedves emlékek fűznek hozzá. Attól eltekintve, hogy amúgy a pálya maga azért hagy ki vetni valót, tehát ugye tavaly ott volt a világkupa, és akkor másfél méter hiányzott a vízből, meg azért ugye elég szeles, tehát ugye azóta már több pályán is versenyeztem, de ettől függetlenül ez azért egy kedves pálya lesz mindig is számomra.
0: De most, amikor ugye mondtad, hogy szerettél van az EB-n esetleg rekordot, vagy ilyesmit, amikor az ember tényleg valóban ennyi címet gyűjt be, és hát most már azért mondtad, hogy nem magaddal harcolsz, akkor mik lehetnek még azok az új motiváló erők, amik most téged majd egy kis pihenés után rávesznek arra, hogy jön egy újabb szezon, és hát nyilván te már ellátsz, sőt gondolkodzol is, gondolom a Los Angeles-i paralimpiában, szóval mit lehet még az embernek úgy maga elé, mint egy ilyen nem tudom én nyúl az agarak előtt tenni, hogy vigyen tovább valami?
1: Igen, hát már nagyon lövő távolban van szerintem, vagy kezd Los Angeles lenni, már gyűjtjük is keményen a paralimpiai pontokat rá, vagy az a kvóta pontokat, úgyhogy abszolút, hát szerintem tényleg ezek a kis célok kellenek, ezekkel lehet így tovább fenntartani, úgymond a motivációt, az érdeklődést, ezek visznek előre. Szerintem az a jó, hát hogyha lehet így fogalmazni bennem, az a jó számomra, hogy egyébként az edzéseket talán jobban is élvezem, mint a versenyt, és akkor edzésekben mindig tudok találni egy kis célt, ami visz előre. És a versenyekre talán itt tényleg ez maradt, hogy ezeket a rekordokat így beállítani, hogyha sikerül.
0: Hálás lehet akkor veled dolgozni, ha te szeretsz edzeni. Ez azért egy jó dolog, gondolom.
1: Egyébként igen, a téli felkészülés egyébként annyira nem szeretem, azért azt tud módottan lenni, azért abba bele lehet fáradni. Illetve amennyire szerettem úszni, szeretek most is, de azért azért a hideget annyira nem bírom, azért az ott korán van, hideg a víz, tehát azért erre egy kicsit így rá kell venni magam egyébként.
0: Elhiszem.
1: De igen, azért alapvetően azért szeretek edzni, úgyhogy ez nyilván ez sokat segít.
0: Abszolút így van. Egy kicsit akkor nézzünk még így körbe. Ugye beszéltünk arról, hogy KL1. Nyilván nagyon sokszor, aki már hallgatta itt a paralimpiával kapcsolatos beszélgetéseket, és nincs is most hosszú időnk erre, hogy ezt kifejtsük, de a kategorizálás mindig egy érzékeny dolog. Ez mit jelent ez a KL1, csak hogy ezt is röviden megértsük?
1: Igen, hogy a parasportágban ugye különböző kategóriák vannak, hogy a sérültség szerint osz, hogy igazságos legyen ugye a versenyzés. És mi nálunk a para kajak szakákban ugye három kategória van, fiúknál, lányoknál, KL1, KL2, KL3, ez különböző sérültségi fokokat jelez, és akkor az én KL1-es kategóriám az úgymond a legsérültebb kategória. Hát az enyém az konkrétan ezt akarja, ugye, hogy deréktől lefelé, ugye, tehát ugye hát törzsi funkciók sem teljesen jók, minimálisak, és ugye a láb az viszont teljesen nem aktív, igen. Tehát ezt akarja az én kategóriám, és akkor úgy kell elképzelni, hogy ugye mikor elkezdesz versenyezni, akkor előtte ugye van egy ilyen kategorizáló bizottság, egy ilyen ortopéd, vagy több orvosból álló tím, igen.
0: És ők sorolnak be téged gyakorlatilag.
1: Így van, először megnéznek szárazföldön is, tehát ott átmozgatnak, megkérik, hogy amit tudok, azt ugye használjak, meg kell ülni, tehát egy ilyen bosón, az ágy szélén ilyenek, hogyha tudsz, tehát ilyenek, ilyen tesztek vannak, és akkor utána van egy a vízen lévő teszt is, ami a hajóban történik. Ott is nagyon profin, így felvesznek GoPro-val, tehát raknak a hajó elejére, megkérik, hogy rajtolj el, indulj el, menjél versenytempóba, és akkor nyilván ezeket vissza tudják nézni, hogy mondjuk amikor tényleg éles bot versenyzel, akkor mi a különbség, hogyha Jelenlős. Van.
0: Aha.
1: Úgyhogy így néznek ki, úgy néz ki egy kategorizáció nálunk így a parakajakban, és hát volt vele azért megszenvedni való, mert hát nyilván...
0: Persze.
1: Nyilván jól megy, és ott akkor azért jönnek az ellenérdekek, ellenlábasok, nagyon sokszor visszahívtak, ugye 19-ben kezdtem el ugye nemzetközi versenyeken indulni, és 22-ben augusztusban volt a kanadai világbajnokság, és egészen addig ugye visszahívtak. Tehát az egy ilyen minden verseny, 4-5 alkalom azért volt évente majdnem. És akkor már így mondták Kanadában, ugye így a magyarok és a szövetségkapitány mindenki, hogy jó, most akkor nézzenek mindent, amit csak akarnak elejétől a végéig, és akkor döntsük el, hogy akkor most jó ez a kategória, vagy nem. És akkor ott egyébként úgy van, hogy tehát ugye jogszabályilag ugye meghatároztam, hogy 1 óra 15 perc lehet ugye a max vizsgálati idő, és ugye rendelkezésre is álltunk, de még több is volt, mert több mint másfél órát vizsgáltak.
0: És már nem tudták hova vizsgálni
1: a képességeidet. És olyat is kértek, tehát olyan gyakorlatokat, amit amúgy nem is lehetne, de mindegy, túl vagyok rajta, és KL1-es vagyok, úgyhogy ennyi.
0: Egészen hihetetlen a történeted. Zárásként azért pont azon gondolkodtam, hogy szoktál-e magadban néha így egy ilyen nagyobb cím után mérleget vonni, hogy azért amit egyszer az élet rendkívül igazságtalan módon elvett tőled, hogy azért nyújtott egy másik esélyt, amit te remekül megragadtál. Van-e egyensúly most? Van-e balansz szerinted az életedben?
1: Abszolút, szerintem nagyon sokat visszakaptam, amennyit elvett, még szerintem többet is adott vissza az élet, én ezt így tudom felfogni, szerintem ezt így is kell, úgyhogy hálás vagyok.
0: Hát mi meg hálásak vagyunk, hogy ezt elmondtad nekünk, mert ha valamibe lehet kapaszkodni, ha valami erőt adhat, azt gondolom a sokkal kisebb problémáknak a feldolgozásában, akkor az, hogy te ezt milyen mosolyogva és milyen elképesztő lelkesedéssel csinálod. És a mi örömünkre, úgyhogy kérlek, szaporítsd az érmeid számát, szaporítsd a győzelmek számát, valóban legyen belátható távolságon belül ez a Los Angeles-i paralimpia, és ismételj és hozzá az aranyakat, ahogy eddig is megtetted, úgyhogy hát reméljük az év sportolja gálán pedig újra ott leszel a jelöltek között, én erre komoly esélyt adok. Nagyon köszönjük, és szívből gratulálunk. Pihenj jól, rád fér, hiszen nagy mondása az néhány komoly sportolónak, hogy aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni sem. Úgyhogy azt kívánom neked, hogy lazulj el, és nagy erőbedobással a következő szezonra hasonló sikereket.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Első adásunk vendégeit köszöntöm itt a stúdióban. Tibenszki Móni Lizát, a felelős szülők iskolájának alapítóját, vezető és sportmentál trénert, illetve a kamaszokkal suttogó podcastnak a édesanyját, mondhatjuk így.
3: Mindenkinek is az édesanyja leszek. Igen, a kamaszokkal suttogó podcastnak vagyok a műsorvezető szerkesztője, meg kitalálója is. Igen, köszönöm.
2: Illetve itt van velünk Rosta István, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának férfi szakágvezetője, aki egyben a Gyöngyös szakmai igazgatója is, úgyhogy jó kezekben lesznek a hallgatóink is, jó kezekben lesznek a gyerekek. Én sportszülőként azt mondom, hogy borzalmasan nehéz kommunikálni edzőként is, szülőként is, illetve akár klubvezetőként is egymással. Kezdjük először Lizával.
3: Hát én azt látom, hogy én sportolókkal dolgozom, sportszülőkkel is, de sportoló kamaszokkal is, meg hát ugye a felelős szülők is nagyon sokat foglalkozunk ezzel. Én saját magam is rögtön hadd tegyem le ezt ilyen axiomaként, a sportáltali nevelésben hiszek. Leginkább az, hogy ott a valós térben történik minden, ha a gyerek pofára esik, fájni fog és segítséget fog kérni, ha együttműködök, akkor az a csapat sikere lesz, ha egyénizek, akkor az az én stresszem, vagy az én kihívásom. Tehát, hogy itt nincs olyan filterezés, ami szerintem borzasztó fontos a mai világban, ahol mindenen egy-egy applikációval ott van egy ilyen talmi, álságos, szájbertérbe hozott valami, és nem eldémonizálni szeretném az online teret. Egész egyszerűen nagyon hiszek a közösségek erejében, borzasztóan hiszek abban, hogy a boldogsághormonok nem csak a képernyő előtt termelődnek, hanem egy-egy nagyon jól fölépített, nagyon jól motivált, bedobott gól esetében, vagy leütött labda esetében, és rögtön azt is hadd hozzam be, hogy ott is, amikor kudarc van. Mert hogy a kudarcnál tanulunk talán a legtöbbet magunkról, és nagyon érdekes volt, hogy amikor tartottam egy ilyen kamasztréninget és egy vitafórumot, és behoztam azt a mondatot, a srácoknak is válaszolhattak akár igennel, akár nem, meggyőzködhették ennyien, hogy igaz-e az, hogy a kudarcból tanulhatunk a legtöbbet. És kezdjétek el, és annyira zene volt a füleimnek is élmény, hogy a 25 fős részvételi csapatból 24-en odaálltak, és azt mondták, hogy igen, amikor nekik volt valami kudarcuk vagy veszteségük, azt ők tökre el tudták keretezni, és ezzel tudtak menni. És nem volt baj azzal se, aki azt mondta, hogy ez nem igaz, mert nagyon szépen meggyőzték őt egymásról. Az egész társadalmúra azt látom, hogy az igény egyre inkább megfogalmazódik arra, hogy kommunikáljunk egymással. A hogyan és a platformok nagyon hiányoznak. És ide muszáj, hogy behozom a generációkkal kapcsolatos tapasztalásaimat, hiszen én is szülőkkel, idősebb, fiatalabb edzőkkel is dolgozom, és kommunikációs szakember vagyok. Tehát a tisztelet nekem jár című mondat, az ma már nem állja meg a helyét. A mai alfa és Z generációsok, ugye a mai gyerekek, akik akár az általános iskolába ülnek, akár vár az egyetemet koptatják, ők abszolút partneri behúzolózásban vannak. Ebből kifolyólag viszont nagyon sok konfliktus van. Azért hadd így kerekítsem le, hogy jó irányt látok a klubok részéről is, az edzők részéről is, a szülők részéről is, és a gyerekek részéről is. Előbb-utóbb mindenkinek rá kell jönni, hogy vagy együttműködünk, vagy szétesünk.
2: Akkor Istvánra nézek, és akkor erre kapcsolnék rá, amit Liza mondott, hogy mennyire nehéz ez a kommunikáció. Néhány egyesületnél, amikor sportszülőként beléptem, láttam egyébként kiírva néhány pontot, hogy hogyan kommunikáljon a szülő. Wow. Tehát egy ilyen etikai kódexet adtak a szülőknek. Én is sportszülőként ott állok, és hallom azt, hogy sokszor a gyerek szólt ki, hogy apa, ne már, hagyd már abba, és ez borzalmasan kellemetlen. És ráadásul, és ez megint nagyon messze vezet, de ez otthon majd folytatódik a gyerek és a szülő között konfliktusban.
4: Úgy, hát az MKSZ által készített etikai kódex elvileg minden csarnokba kint van, a csarnokba jártánál, én azt gondolom, hogy 100 szülőből egy olvas el, mert hogy mennek tovább. És én is azt gondolom egyébként, hogy az a sport, hogy gyereknek nem jó, hogy kinéz a pálya széléről a látor, és azt látja, hogy apa meg anya elvörösödött képpel és teljesen eltorzulva éppen kiabál és szid éppen valakit, és egyébként az anya meg még tegnap este nutálláspancsintát sütött, és olyan aranyos volt.
3: És cuki volt.
4: És cuki volt, és most meg a gyerek nem ismer rá, és tényleg sokszor a gyereknek rossz ez, és az is rossz, hogy nem az edzőre néz ilyenkor a gyerek, hanem a szülőre. Mi Gyöngyösön minden év elején szülőértekezlettel kezdünk, és ott én próbálom, mint szakmagazgató elmondani azokat a főbb irányvonalakat, amik én egy szülői viselkedésnek mérkőzésen, mérkőzés előtt, mérkőzés után. Csapatsportról beszélünk, nagyon-nagyon egységes szülők, ugyanakkor meg minden történet teljesen más, és itt jön be azok a személyes kommunikációk, hogy aztán utána meg sokszor lekerülne a szülőkkel is külön-külön, mert kiderül, hogy nagyon sok csonka család van, apa ezt gondolja, anya azt gondolja, ez a gyerekeknek is egyébként nagyon rossz, és én mindig arra próbálom vinni az irányt, hogy maga a gyöngyösnek a megítélése lesz akkor. Nem azt fogják mondani, hogy rosta apa, vagy cseszregi apa, hogy a gyöngyösi szülők hogy viselkednek, és akkor maga az egész klubnak, sőt, kicsit bővítve egész városnak, az egy elég negatív reklám akkor.
2: És akkor most hallgassuk meg Dián Gergőt, aki egy sportszülővel beszélgetett.
5: Élsportoló gyerek szülőjeként mit tapasztal a szülő és egyesület közti kommunikációban?
6: Szülői oldalról veszélyforrás, hogy túlságosan bele akarnak szólni, bele akarnak avatkozni adott esetben a szülők ezekbe a kérdésekbe. Egyesületi szakvezetői oldalról pedig az ilyen autonómiának a megsértéseként élik meg érzésem szerint azt, amikor egy szülő érdeklődik, illetve az őszinteség hiányát is többször tapasztalom, pontosan azért, mert sok esetben eltér az egyesületi érdek a sportoló, illetve a szülő érdekétől, és ezt nem őszintességgel, hanem ilyen elfedéssel oldjuk meg. Mint mondtam, ez a dolog azért javul, tehát szerintem egyesületi oldalról kellene kezdeményezni intézményesített visszajelzéseket, szülőértekezletek azok azért vannak, egyénekre vontott visszajelzés, akár szóban, akár írásban, erre is van több pozitív példa, és rendszeresített visszajelzéseket, megbeszéléseket, akár fél évente a játékosokról,
5: szülők részéről
6: kérdezni, akár írásban, akár szóban, de ez nehéz téma, mert ebben nincsenek túl jó tapasztalataim. Sokszor az ilyen szülői kérdezősködés az ilyen tudálékos fontoskodásba csapát szerintem.
2: Jó irányba megyünk, de még mindig borzalmasan nehézkes, és az edzőknek is borzalmasan nehéz, hogy szólítsák meg a szülőt. Sokszor inkább ebből az lesz, hogy és akkor elfordulok, és akkor magát a problémát is inkább besöplik a szőnyeg alá, és ez óriási hiba.
3: Ha nincsen egy intézményi kommunikáció, vagy egy tanárnak egy személyes kommunikációs, nem tudom, kerete, működése, akkor nagyon nehéz, mert akkor el fogja csípni a büfében az edzőt, és elkezdi mondani, és ugye kihűl az a kávé, ezt is tudjuk. De ennek nem ott van a helye. És akkor kommunikációs szempontból azért nézzük meg azt, hogy akár egy klubnak, és ezt majd átadom ezt a labdát Istenem, hogy tök kíváncsi vagyok, hogy nálatok ezt hogy megy. Tehát nyilván, amikor egy szülő beiratja egy iskolába a gyerekét, és nem véletlen hozom a párhuzamot, akkor azzal tulajdonképpen elfogadja az iskola pedagógiai módszertanát, házi rendjét, a kollégákat, és tudom, hogy nem minden tanár übercuki, van, aki szigorú és csapkod, és van, aki meg nagyon megengedő, de hát az élet is ilyen, tehát különböző emberekkel kell, hogy együttműködjünk, és lehet szeretni, vagy nem szeretni, meg talán, és akkor itt a szülő felé, meg a gyerek felé szól a kérdés, azt is egy picit így elkezdi, mérgetni, most miért, mit keresek itt? Tehát mi a célom ezzel a sporttal? Mert nagyon sokszor a célfókuszt tévesztjük el, ugye, és akkor nézek ki rá, hogy a sportolón, és hogy hát most akkor csak elkézizik ez a gyerek, vagy elteniszezget, vagy nem tudom, a kütyű előtt üljön, tehát ez hobbi, és ez is teljesen oké. De hogy amikor egy klubba, vagy bárhova elmegy a gyerek, és ugye kipróbálja, akkor ez szerintem én nyilván életkortól függően bizonyos kereteket le kell húzni. Nagyobbik gyerekem megszállott focista, az eltére jár egyébként sportszervező szakra, tehát neki a sport az élete. Kisebbik viszont minden héten új sportot kezdene, már nem hál' Istennek. Ott az volt az egyesség, hogy oké, akkor fél évig csináld végig. Tehát nem ez a holnaptól más. Tehát, hogy mit szeretnénk, hogy hogyan kommunikálunk, és akkor itt nagyon fontos tényleg az, hogy amit az Isten mondott, hogy például ez a kommunikációs javaslat, vagy szabályzat, vagy etikai szabályzat. Hogy értem én, hogy a szülő rohan, és a fülénél fogva bedobja a gyereket, hogy majd ott az mozog is, meg jó is lesz, meg nem tudom. De hogy, hát könyörgöm, tehát ez egy szülői felelősség. Hova adom a gyerekemet, milyen atmoszférába, milyen közössége, és ha úgy döntöttem, hogy igen, akkor tulajdonképpen ezt elfogadom. Ez nem azt jelenti, hogy nem szólhatok, nem kérdezhetek, és akkor a másik oldalról kvázi az iskola és a sportklub feladata az, hogy megteremtse azokat a platformokat, ahol lehet kérdezni. Azt is lehessen mondani, hogy kedves anyuka, apuka, borzasztóan szeretem a gyerekét, de könyörgöm, semmi köze nincs a labdához. Tökre szeretjük, ezt tudjuk nyújtani, próbáljon ki mást is. Vagy az is férjen bele, hogy azt mondja, oké, okay, akkor most gyűjtjük fel az ingújat, mert akkor a tehetségről beszélgetünk, hogy akarják, hogy ez tényleg egy komoly versenyhelyzet legyen. És tényleg nagyon alaposan körbe kell járni, mert egy szülő nem feltétlenül tudja, hogy egy versenysporttal mi jár. És szerintem ez az egyik legfontosabb, a keretek és a szabályoknak a tisztázása, és akár az újrahúzása, és egy dolgot még hadd hozzak be, ami szerintem borzasztó fontos, hogy ebből nagyon sokszor kihagyjuk a srácokat. Tehát a szülő és az edző, vagy a két szülő a gyerek feje felett megbeszéli, na most ő olimpikon lesz. És ő az esze ágába sincs, vagy pont fordítva. Tehát, hogy az iskolákban is én nagyon sokszor szorgalmazom, hogy legyen hármas fogadóóra. Menjen be a gyerek is.
2: És találtok van hármas fogadóóra? Tehát, hogy kommunikáltok?
4: Képzeljétek el, meg kedves hallgatók is, hogy most idéntől minden egyes edzőnek a játékossal együtt ki kell tűzni a három célt, amit májusig el kell érni. Na. És ezt majd a szülőkkel is fogjuk nyilván...
2: De ez a cél nem arról szól, hogy megnyerjétek a megyei bajnokságot.
4: Nem, ez egyéni fejlesztési terv, ebben lehet fizikai, lehet taktikai, lehet technikai képzés. A lényeg az, hogy a szülőkkel is fogjuk ezt kommunikálni, és akkor májusban ez sokkal fontosabb, ezeket a célokat elérjék, mint az, hogy éppen hatodik lesz, vagy ötödik lesz majd a csapat. De olyan sok jó témát hoztál, ami nagy különbség az iskola meg a klub között, hogy az iskola elvileg kötelező, a klubot meg ugye választják, és ugye itt van tagdíj, és nagyon sok szülő azt gondolja, hogy ezt pénzt ad a klubnak, akkor ő neki van már beleszólási joga. Nagyon-nagyon nagy probléma, hogy a szülők jobban akarják ezt a sportot, mint sokszor a gyermek, mert a szülőnek a meg nem valósult álma, nem volt szerencséje.
2: Hú, de mennyi ilyen szülővel találkoztam,
4: atya Isten. De majd most az ő gyerek az olimpiai bajnok, és amikor 7 évesen szivacs kézilabdáznak, akkor ő már látja benne Görbic Anitát, vagy éppen Nagy Lászlót. És ugye Pilu bácsi, az én gyerekem olimpiai bajnok lesz majd, de és legyen napi 2 edzés, mert ő azt olvasta, vagy azt lát épp az interneten, hogy a Füksze Berlin, vagy a Magdeburg is napi 2 edz, vagy épp a győri Audi Eto. És amikor mondjuk, hogy nem, ők is gyerek még, és maradjon még gyerek, akkor meg megsértődik, és akkor elvisz esetleg más klubba, ahol majd ezt a lehetőséget megkapja. Azt hozzá kell tennem, hogy jó szülői háttér nélkül nem lesz jó sportoló, nem lesz jó közösség, nem lesz jó csapat, tehát nagyon, nagyon kesken a mesdje, és nagyon-nagyon jó kell balanszírozni, hogy a szülőket meddig engedjük be. Azt én is szoktam mondani az első szülőértekezeten, hogy kinek van edzői képesítése, nyilván tudom, hogy valószínűleg senkinek, és akkor mondom a szakmérészt, akit le is zárhatjuk, minden másban én is nagyon szívesen segítek. És van még egy másik nagy probléma, nyilvánvaló ez pedig a támogatás, a sportoló egyesületnek a támogatását, gondolok itt a szponzorokról, és bizony-bizony ebben nagyon-nagyon sok gondunk van nekünk is, hogy azt mondja a szülő, hogy akkor is finanszírozz egy edzőtábort, mert éppen megteheti, mert olyan vállalat vagy magáncég áll mögötte, de hát utána akkor már mondja, hogy az ő gyereke dobja a hetest majd, és ha nem ő dobja a hetest, akkor nem lesz. Ilyenkor kell nekünk nagyon okosnak lenni, és nagyon-nagyon egységes álláspont, hogy nem, tehát akkor inkább ne legyen edzőtábor, de az biztos, hogy a mi szakmai koncepciókban nem lehetnek ilyen kis rések sem, mert ha egyszer elindulunk egy rossz irányba, onnan már nincsen visszaút.
2: Ami szerintem nagyon érdekes kérdés, ez pedig Havas Máté, az Eto Fehér Miklós Akadémiájának akadémiai igazgatója mondta, hogy a legnagyobb nehézséget az okozza a fiatal edzőknél, hogy megtanítsák őket kommunikálni a szülőkkel. Létezik-e ilyen oktatás például nálatok?
4: Én tanítok Egerbe az SZRZ Egyetemen, meg a TFN is, és bizony-bizony nekem nagyon sok órám erről szól, hogy kell tartani egy szülőértekezletet. Nagyon érdekes, és nagyon szeretik azokat az órákat, amikor erről beszélünk például. Hogy kell felkészülni utazásra, hogy kell felkészülni egy edzőtáborra, hogy kell a szülőkkel azt például, hogy mikor indulunk, mit csomagoljanak be, mondjuk kicsiknél, nagyoknál meg pont már 18-es, hogy ne az anyuka csomagolja be, mert volt ilyen is, hogy kell majd fürdő nadrág a 18-es gyereknek? Hát mondom, valószínű, hogy kell, de miért kérdezett, én pakolok be? Mondom, akkor már régen rossz, ne ő pakoljon, mert a 18-es gyerek, aki 20-20-nál dobja a hetest nekem az utolsó másodpercben, ő pakoljon be.
2: Ez a sportmentál trénerként, kommunikációs szakemberként, vagy akár szülőként, ezt hogy látod?
3: Hát mondok egy megdöbbentő számot, és ezzel jó értelemben szoktam sokkolni a srácokat is, a tanárokat is, meg egyébként az edzőket. 7 másodpercünk van arra, hogyha belép valaki a térbe, fizikai hetes. Térbe, 7 másodperc, ez kb. Annyi, amíg bemutatkozom és elmondom a titulsomat. 7 másodpercünk van arra, hogy amikor megjelenünk a színen egy teljesen új közönség előtt, vagy közösség előtt, akkor magabiztosságot kommunikáljunk, határozottságot, nyílt tekintetet emel. Tehát ugye nagyon sokszor beszélgetünk a game face-ről, milyen attitűddel megy föl egy játékos a pályára. Leszegett fejjel, beesett vállakkal, nem kommunikálva. Tehát értem én, hogy van, amikor rossz lábbal kelünk fel. De az ember akkor tudja azokat a technikákat, és ezt meg lehet nyilván tanítani, hogy nekem ma mi a szerepem, mit üzenek. És ami nagyon fontos még, hogy a kommunikációban amit mondunk, az 20%, és ahogy mondjuk, az a 80. És ez markánsan más lehet egy extrovertált.
2: Tudsz erre figyelni? Tud erre egy edző figyelni, hogy mi az, amit sugároz
3: kifelé? Kell tudnia, mert a része. Tehát hiába, figyelj, ami ma már nem mutat,
2: hogy
3: tehát ezt kell már tanítani. Tehát az edző képzés is azt gondolom, hogy markánsan megváltozott. A testnevelő képzés is. A mai világunkban, és én foglalkoztam, és van egy érdekes kihívások, hogy introvertált fantasztikus embereknek a kommunikációjával, aki ön baromira nem akarja megmutatni magát, tehát köszönni szépen, ő jól van, teljesít, és itt jön be az önismeret, hogy én tudom, hogy hogyan működök, hogy mondjuk egy csendesebb, megfigyelőbb, analizálóbb típusnak sokkal nagyobb erőfeszítés és energia ezt a nagyon interaktív, nagyon magabiztos game face-t magára húznia. Na de hát értsük meg, hogy a siker része, és amikor ennyire hangos a világunk, ennyire csillog, és hozzáteszem megint csak az applikációkat is, a túlárasztást és a túlfényesen, akkor ebben megtalálni azt a pontot, ahol te önazonos vagy, hiteles, tehát nem tolod túl, tehát egy introvertát nem jön be, nem tudom, ja, nyakig pinkibe, pompon cuccokkal és őrjön, mert attól tudatosodást hoz, és nem lesz produktív a pályán. De ugyanannyira, mint amennyire egy talának, egy edzőnek és egy játékosnak is meg kell ezt tanulnia, szerintem ez borzasztó, ezt meg lehet tanulni, ennek annak módszeré, kommunikációs tréningek. Az emberek, ez egy kutatás, az emberek 95%-a jobban fél attól, hogy egy mikrofonnal a kezében egy színpadon beszéljen, mint hogy meghalna. Értitek, hogy mivel vívunk? Meg kell látnom azt, hogy az az egyén, az a játékos, az az edző, az a tanár, az a szülő, ő hol van a saját moziába? Lehet, hogy olyan önbizalom hiányjal szenved a közösség perifériájában. Tehát én nem irigyelek benneteket, mert nem egyszerű. Tehát ez az egyik legnagyobb kihívás szerintem personalizáltan, és egyébként a legnagyobb érték is, felkészíteni a játékosokat, hogy mivel vagyok elégedett. Mi az év végére, május végére a célom. Szóval szerintem a kommunikációt, hogy az eredeti kérdésedre válaszoljak, muszáj megtanulnunk. Annyira hangos a világ, és ez nem azt jelenti, hogy minden alkalommal posztot kell írni, videót forgatni, és azt a pörgést fölhozni, amit azért látunk. Tehát ma egy 10-12 éves egy óra alatt a TikTokon 600 videót néz meg. Ez a cuki kiskutyától a véresig és a szexi, nem tudom mi. Tehát ezt a pörgést senkinek nem, de szerencsére ott van a sport, a jó sok adrenalinjával, meg a boldogsággal, meg a közösséggel. Tehát, hogy ezt azért így át kell szitálni, és mindenkinek a saját megelégedettsége szerint ezzel dolgozni, de hogy a fókusz rajta, hogy kell, hogy legyen, ez biztos.
4: Csak gyorsan ez a posztolásról, viszont erre is van igény, tehát a social media, tehát lefújják a meccset, és nagymama, nagypapa mondjuk Gyöngyösön már várja, hogy mikor az első fénykép,
2: igen, ez a kommunikáció,
4: kommunikáció része, és nem sajnos, az edzőknek ez is feladata, igen, hogy minél gyorsabban ezt kirakják, mert aztán a gyerekek is kirakják, igen, hogy a világhálón is rajt legyen, és akkor látják, hogy a kis unoka éppen 3 góldobot, 4 góldobot, és milyen a fénykép, és a többi, tehát ezzel is kell foglalkozni.
2: Hallgassunk meg egy sportvezetőt, nem kézilabdában, hanem kosárlabdával, akivel szintén Dian Gergő beszélgetett.
7: Mészáros Zalánta a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetőjét és férfi szakosztályának igazgatóját kérdezem. Régóta dolgozik vezető pozícióban. Milyen tapasztalatai vannak a szülők és a sportszervezet közti kommunikációban általánosságban?
8: Egyik legfontosabb dolog az utánpótlás nevelésben, mentális felkészítés kapcsán az úgynevezett sportolói háromszög, ami az edző, a játékos és a szülő közötti szimbiózist célozza meg. Ebben azért nehéz totális sikert elérni, hiszen különböző céljai vannak különböző embereknek. Ugye az edzőknek az a céljuk, hogy minél jobban felkészítsék a gyermekeket nem csak a versenysportra vagy utánpótlássportra, hanem az életre is, hiszen nem csak edzük őket, hanem neveljük is őket. Tehát van egy pedagógiai része. A játékos vagy csak szereti a kosárlabdát, vagy

0: tanácsokat és olyan tanácsokat ad saját gyermekének, ami egyáltalán nem biztos, hogy összhangban van azzal, amit mondjuk az edzője kér tőle.
1: Meddig lehet kihagyni a gyereket, mondjuk a szülő egyesület szülő edző kommunikációval, meddig kell kihagyni, vagy egyáltalán ki lehet-e hagyni a gyereket? Mikor jön el az a pillanat, amikor most már a gyerek inkább jobb, ha a gyerek az edzőtől hallja, és nem apukától, anyukától?
2: Én azt gondolom, hogy egyre kevésbé lehet kihagyni, és egyre kevésbé kell kihagyni a gyerekeket a kommunikációban. Már az alfa generációt is, amiről beszéltünk, nagyon érdeklődek, és nagyon-nagyon kíváncsiak, és nagyon-nagyon sok információra van szükségük. Nyilvánvaló azért kevésbé, a kamaszkor szerintem a legérzékenyebb. Ott kötelező, én azt gondolom, és ott tényleg nagyon jó ez a hármas vagy hat szem közti beszélgetés. Aztán, amikor megyünk már az ifjúsági, aztán meg a kora felnőtt korba, akkor meg nyilván megint azt gondolom, hogy kevésbé van szerepe mondjuk esetleg a szülőknek. A következő években ez még hangsúlyosabb lesz.
3: Szerintem nagyon-nagyon kell figyelni a gyerek rezdüléseire vagy a rezgéseire. Nagyon sokszor nem tudják verbalizálni, hogyha adott esetben egy közösségben mondjuk kiközösítés van, vagy valami olyan toxikusság, ami ne adj uram Istene az edzőtől jön. A Kenyeres András, aki nekem a tanárom volt, ugye a vízilabda válogatottnak, ő a sportmentáltrénere volt hosszú évekig, viselkedésbiológus, és közösen az Andrással mi összeraktunk a felelős szülők iskolájában egy előadást, az a címe, hogy hol a határ, toxikus szavak a felnőtt gyerek kommunikációban. Megdöbbentő volt, pár évvel ezelőtt tartottuk meg, egy nap alatt lett tele az egész terem, és ott volt olimpikontól kezdve edzői mindenki, hogy hol van az a pont, ami már fáj, hol van az, ami mondjuk valakinek toxikus. És itt megint visszanyúlok a személyiségtipológiához, mert hogyha valaki egy versenyszellemű, gyorsan irányító, egy piros a személyiség tipológiában, ezt így nevezik, ugye egy irányító karakter, ő nem fog cukin barokkos körmondatokba megkérni, ugorjál már be a vízbe, légy szíves, mert nem olyan hideg, és nem fogsz fel, értit? Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, és a sportban, pláne a versenysportban, amikor nem írjuk körül, amikor mondatok vannak, felkiáltó mondatok, néha hangosak is, jelzem egyébként az egész arénát kell tülvölteni az edzőnek. Tehát mindig szerintem a környezetében kell vizsgálni az egészet, az egyéni skillekre és az egyéni érzékenységre való tekintettel, és ezért van az, hogy együtt kell rezegni. Én azt nagyon-nagyon üdvözlöm, hogy egyre több klubnál van etikai kódex, egyre transzparensebb ez, hogy hogyan kell bánni. Szerintem egyéni szinten kell ezt érzékelni, mert nem mindenki születik versenysportolónak, nem mindenki születik olimpikonnak. Nagyon sok mindenre rá lehet tanulni, el lehet jutni egy szintig, de van egyfajta mentális terhelhetőség, fizikai terhelhetőség, és szerintem nem lenne igazságos, és nem lenne fair olyan rózsaszín felhőket és csillámport szórni, ami nem real. És ebben viszont karakánnak kell lenni, helyesnek, de asszertíven lehúzni a határokat és kommunikálni. És a gyerekre figyelve, bármit csinálunk, szerintem a sport csak segíteni tud. Nyilván megfelelő környezetben, megfelelő sport, és én jogázom, és ott van egy mondás, hogy amíg hajlik és nem törik. Tehát nem fölötte eldöntve, nem túlfeszítve, hanem ebben a Csíkszentmihályi, szóval abban a flow-ban, amiben ott minden kint marad. Tehát jó esetben egy sportnál minden más kint marad, mert abban a percben élsz, azt a minutumot éled meg, és ennél nagyobb élmény nincs.
1: Nem tudom, hogy kinek a nehezebb, a gyereknek, a szülőnek, vagy az edzőnek. Szóval
3: mindenkinek más,
1: mert az edzőnek, itt most már nem elég az, hogy ő sportszakmailag nagyon jó, nagyon jól meccsel, nagyon jó edzést áll, itt legyen pszichológus, legyen egyébként, mondjuk ez már más téma, de dietetikus, legyen jó kommunikátor, legyen jó pedagógus.
3: De bocsánat, erre lehet egy picit cáfolok. Ne legyen, csak játszom csapatban, és kérjen segítséget. Tehát ideális esetben egy klubnál kell, hogy legyen dietetikus, kell, hogy legyen pszichológus, tudom, az álmokról beszélek, legyen mentálhigiénés, tehát, hogy persze, tanulja rá, ismerje fel az igényt, de ugyanúgy, ahogy egy pedagógus nem lesz sohasem neurológus, és ahogy detektálja mondjuk, hogy valaki ADHD-s vagy spektrumzavaron van, nem neki kell fejleszteni. Nem kell elmenni a végletekig. Kérjünk segítséget, felnőttként is tanuljuk azt meg, hogy van egy kompetencia határom, és azon túl pedig a többiekkel együttműködve lesz az a legjobb.
1: Köszönöm, István, a te záró szavaid.
2: Ugyanez, hogy stábba, most már stábba kell gondolkodni, és tényleg most voltak a nyáron nagyon szép utánpótlás sikere a kézlabdázásban, és az volt a

0: az első ilyen konklúzió, hogy a stáb. Tehát, hogy most már nem polihisztorok vagyunk mi edzők, hanem próbáljunk meg csapatba gondolkodni mi edzők is, de nem könnyű a feladatunk, viszont nagyon szép, én nagyon-nagyon szeretem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, az utánpótlás nevelés sporttól a gyerek első műsorában. Libenszky Móni Lizának, a felelősök iskolája alapítójának, sportmentál trénernek, kamaszokkal suttogó podcast szerkesztőjének, kitalálójának, édesanyjának, akkor zárjuk ki.
2: Nagyon szépen köszönöm, élmény volt.
1: Illetve Rosta Istennek, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága, férfi szakág vezetőjének, a Gyöngyös szakmai igazgatójának.
0: Köszönöm is a lehetőséget.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajnal!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És így, drága hallgatók, 6 óra után 8 perccel szeptember 26-án jó reggelt mindenkinek, 159 Nemzeti Sportrádió, benne a 109. szombat reggeli kezdőkörünk. Nézek jobbra, jól mondom-e, de a bólintás azt jelzi, hogy nem mondom rosszul. Tehát jó. Károly Andi, szia Andi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Pistán, szia Leo!
3: Jó reggelt, és Szalai Kristóf,
1: és Horváth Milu a mai hangmérnökünk, úgyhogy így indítjuk a mai Milu, reggelt.
3: Milui Vénusz.
1: Igen. De ez így jó, ez a Milu, nem? Tehát ez elfogadható, igen. A Milánból én milúzom a Milut.
3: Ácsi Milu.
1: Ácsi Milu, igen, igen. Na, mi újság, hogy vagytok? Hogy ébredtetek? Mikor ébredtetek? Mennyit aludtatok? Hogy telt a tegnap? Meséljetek valami érdekeset.
2: Hát itt elaludni egy kicsit nehezebb volt így a foci meccs után, de egyébként.
1: Nézted végig?
2: Hát majdnem végig, igen. Igen. Már a végét így a lefekvés készülődés közben. De szokásos 4.30-kor keltem.
1: Szokásos 4.30.
2: De jó. Még mindig vidáman kelek.
3: De jó, nagyon jó abban, hogy négy. Hát szokásos 4.30.
1: Másként nem lehetne egyébként, igen, hogyha nem vidáman, igen, csinálnak, igen, vagy nem vidáman kelek. De te a héten voltál több helyen ilyen pódiumbeszélgetéseken, vagy nem? Vagy az jó, az múlt hét volt, vagy valamit láttam most is, hogy...
3: Idén volt.
2: Ugye? Már nem? Én sem tudom, milyen hetem volt.
1: Valahol voltál.
2: Nem, Diósdon voltam kint, ott, egy általános iskolában, sportnap volt, és oda hívtak ki... tornaórát kellett tartani, aha, kettőt egymás után.
3: Ez mikor volt?
2: Mikor voltam? Csütörtökön. Csütörtökön.
1: De nekem van ilyen, te sis végzettséget, hogy tudtál tartani, vagy csak rutinból, a múltból hozott...
2: Sportnap volt kinn, vagyis hát sporthetet tartanak, aha, a Diósdi általános iskolában.
3: Csak azért, mert tegnap volt a Magyar Diák Sport napja.
1: Aha, ezt akkor lehet, ilyen előrehozott lehet.
3: Ezt nem, biztos, hogy tudnám, csak Balogh Gábor itt volt nálam bent a sportrádióban, és erről többek között erről is beszélgetünk. Egyébként halál jó. Tehát, hogy elmesélte, hogy az egész ország ugrál.
2: Igen, valószínűleg ennek keretében lehetett ez az egész hét, mert azt mondták, hogy pénteken délután ott valami nagyobb bizony rendezvényt akartak. Uh-huh. De például
3: két
2: a héten
3: órán keresztül
2: ott...
3: kell mocorogni, és akkor is ez valami 1700 általános iskolájában az országnak egyszerre tegnap.
2: Teljesen jó.
3: És akkor kapnak mindenféle sportszereket, úgyhogy érdemes. Szeptember utolsó péntekje.
1: Na,
3: felkészült vagyok a témában. Na igen.
2: Na, hogy a csütörtökön kosárlabda volt, előtte voltak kint curlingesek, a Diósdon, a vívók, úgyhogy így próbálták népszerűsíteni. Nincs, de,
3: hát
2: de futárra vitettek ki oda ilyen pályát, amin a curlinget lehetett.
3: Futárral?
2: De ez a, igen, mert ez gondolom valami futár nagyon nagy. Hát gondolom nem biciklivel vitte.
1: Motorral.
3: Futárral jég nélküli curling pályát.
2: Gondolom valamelyik ilyen műanyag valamit le lehet rakni, amin ezt lehet szimulálni.
3: Csúszson, az a lényeg.
2: De... most is megállapítottam, hogy minden tiszteletem a testnevelő tanároké.
1: Szófogadatlanok voltak a
3: meg a minden, meg a minden, meg a minden tanároké.
2: Minden tanároké, igen. Hát nem azt mondom, hogy szófogadatlanok. Hát a figyelemhiány azért az van erősen. De azt mondták nekem, hogy most kifejezetten fegyelmezettek voltak.
1: Tényleg? Most odafigyeltek?
2: Igen.
1: És te megmondtad, hogy hát ez semmi. Milyen lehet egy átlagosnak? És akkor, tehát akkor itt volt curling, azt mondtad vívás, te pedig akkor a kézilabda rejtélyeit? Vagy mit
2: tudtál be? Kézilabdát, hát kosárlabdát mondjuk.
1: Mert azt is lehetett volna bemutatni.
3: Kézilabdát. De arra nem őt hívták volna.
1: Simán.
2: Kosárlabdát, igen. Simán. De hát azért szerencsére mindegyik órán, két óra volt egymás után, és több osztályt hívtak le. Ugye alapvetően egy időpontban két osztálynak van, hogy két-három osztálynak van tesi órája, de hívtak le másik osztályokat is, úgyhogy sokan voltak. Nem mindenki állt be az órára, volt, aki csak nézte, már nem mentve volt kötelező, igen. De volt olyan óra, ami szerintem a 40-50 gyerek nem mozgott, akkor egy se.
1: Hogy találtak rád Diósdról? Ezt lehetett tudni, vagy?
2: Kérlek szépen, úgy találtak rám, hogy nekem a Hagara Zsuzsi a Ferencvárosban volt 5 évig csapattársam, ugye a 98-as VB-n ő is ott volt a válogatottban, uh-huh. és ő idéntől kint tanár, tesi uh-huh. tanár.
3: Diósdon,
2: igen.
1: Kint Németországban. Én is azt hittem, hogy kint való külföldön.
2: És akkor még így a VB előtt váltottunk pár üzenetet a 98-as VB-vel kapcsolatban, uh-huh. és akkor utána írta, hogy van egy ilyen nap, hogy vagyis hát a napot azt én választottam ki, hogy nekem melyik jó, uh-huh. de hogy a héten valamikor ki tudok-e menni, és akkor...
3: Hagara, őszőke, kettes nagyjából, nem?
2: Igen.
3: Na,
2: igen,
3: jó van, akkor igen, megvan.
2: Igen.
1: De volt egy ilyen pódiumbeszélgetés, láttam, hogy ott ültök hárman egy asztalon, és volt valami éjjel mesterséges intelligencia.
2: Igen, az két hete volt, ez még a VB előtti, mármint a VB alatti, amikor japánokkal játszottunk kedden, ott volt délben. Igen.
1: Na, király, akkor ez jó volt összességében neked.
2: Igen.
1: Leó, neked hogy telt a hét?
3: Nekem nagyon jó, hát boxerbén volt Szófiába, tegnap ért véget, iszonyú jók voltunk. Hát nem, a Kukta Vladislava Európa bajnok lett, uh-huh. a Luca második uh-huh. lett, a televe 12 éve nem nyertünk aranyat, uh-huh. de meg három érem, három lány. Uh-huh. De hát még a Kokó megmondta ezt egy gyakorlatilag, amikor elnök lett, hogy azért akárhogy is nézzük, nőkre kell hegyezni a történetet, miután annyival kevesebben boxolnak a világon, hogy nem nagyon könnyű lefordítani magyarra, valamivel könnyebb odaérni, uh-huh. Uh-huh. És ugyanannyi aranyat, ugyanannyi igen. érmet meg aranyat osztanak, mint a fiúknál. Most nem mondom, hogy ez ennek a direkt következménye, mert ez 2020, persze. mit tudom én, 5 elején volt, most meg 2026-ot írunk, de arany, ezüst, bronz. Na jó néztünk ki.
1: Tehát főleg ez hol volt? Most mondtad, hol
3: Szófia,
1: volt?
3: Szófiában.
1: Szófia egy nagyon híres svéd város.
3: úgyhogy nem véletlen, hogy Szira Zsófia, Szira uh-huh. Szófia is érmes lett, ő pedig bronzérmes lett, plusz 80 kilóban.
1: De te nem voltál kint, ugye?
3: Nem. Aminek meg az az érdekessége, hogy mert a Kukta 57 kilós, a Luca 65, uh-huh. mind a két olimpiai súlycsoport, az nem mindegy, mert itt uh-huh. 10 súlycsoportban van az EB, meg minden verseny, de az olimpia 7-be, uh-huh. és meg a fiúknál is, de a Szira plusz 80 kilós, egy nagy kanizsai lány, hihetetlenül ügyes, tehát egy plusz 80 kilóban azért nem az a jellemző, hogy úgy uh-huh. olyan nagyon-nagyon cizelláltan boxolnának, de a Szira uh-huh. igen, ő 23-as Európa bajnok ott tavaly, de 75 kiló az olimpiai súlycsoport, de hát a Kokó azt mondta, hogy nem baj, hát fogyni könnyebb, mint főleg, ha van miből, és uh-huh. mondjuk Szira esetében volt. Uh-huh. Hát azt hiszem már majdnem 20 kilót leadott, még mindig plusz 80 kilóba indult, de hát már csak pár, már tulajdonképpen uh-huh. mondhatni már csak uh-huh. pár kilóra uh-huh. van a 75-től, ez jövőre meg lesz, és hogyha hát profi dietetikus dolgozik uh-huh. vele, és hogyha az meg lesz, és nem megy el a gyorsasága, meg az ügyessége, de most miért menne el a gyorsasága attól, hogy fogy?
1: Akkor még szinte hát, nagyobb le...
3: Igen. Akkor ez egy nagyon konkrét aha. nagyon konkrét minimum olimpiai kvóta esély, de aztán aha. azon belül meg már ott nem a legügyesebbek vannak uh-huh. feltétlenül. Uh-huh. Hát most mondjuk a Kukta meg a Luca esetében ott azért igen, tehát, de hát jók is. Szóval uh-huh. jók vagyunk. Tetszett a dolog.
1: Na, úgyhogy... hát akkor
2: azért bárki, aki fogyaszt, belefogyaszt a súlycsoportjába, azért jóval nagyobb előnyben van az ellenfelével szemben.
3: Boxban mindenki fogyaszt, éppen emiatt.
2: Igen, mert hát ugye a mérlegelés és a verseny között hát van, aki ilyen 6-7 kilót visszaszed magára.
3: De ez a boxban nem így van, mert például a birkózásban vagy cselgáncsban jellemzően így van, de a boxban ugye egy nap csak egyszer boxolhatsz.
2: Igen.
3: Egy birkózó verseny lemegy egy nap, vagy kettő. A judo uh-huh. lemegy uh-huh. egy nap. De boxba egy nap egyet boxolsz, viszont tehát emiatt a súlyod, viszont minden meccsed előtt van mérleg.
2: Mérlegelés. Uh-huh.
3: Tehát adott esetben mondjuk egy olimpián, az ebből a szempontból a legrosszabb, egy olimpián ott három naponta boxolsz mondjuk.
2: Így.
3: És két hétig. És két hétig. Magyarul mondjuk egy 65 kilós birkózó, az lehet, hogy 72 kilóról fogy be. Egy 65 kilós bunyós, az 68-9 név följebb nem nagyon mehet, mert uh-huh. egész egyszerűen azt nem fogja tudni tartani. De uh-huh. hát ezek Emlékszem még a Sydney olimpia előtt, de még mondjuk egy évvel a Sydney olimpia előtt a sportkórházban volt valami szokásos éves kötelező, nem kötelező, hanem egy éves ilyen általános vizsgálat, és ott megállapították, hogy az Erdei Zsoltnak, aki akkor a főmenő volt, hogy a madárnak olyan alacsony a testzsír százaléka, hogy már csontból fogy, ahogy Jákó doktor mondta, a sportkor az akkor igazgatója, aki egyébként a Nemzetközi Boxszövetség orvosbizottságát is vezette, tehát a boxban is benne volt, és hát mindenki arra kapacitálta, hogy menjen fel 75-ről 81 kilóba. Ami egy kézenfekvő döntés lett volna, csak a madár egész életét, egész felnőtt életét 75 kilóba boxolta, 81 kiló az úgy ítélte meg, hogy már nem elég a magassága, de igaza volt, azért ott nagyobbat ütnek, ismeretlen súlycsoport, úgyhogy végül nem. Végül a másik utat választotta, hihetetlen fegyelmezetten tartotta még augusztus végéig, vagy szeptember elejéig, amikor vége lett a Sydney olimpiának, tartotta a 75-öt. Ettől még nem nyerte meg, bronzé csak, bronzérmestet, azóta sincs boxba érmünk, majd most lesz. De a másik meg, de tényleg ezek a súlyok, tehát a boxban ugye állandóan a dekákkal, ugye Lakatos Palik a 96-ban átesett a súlyhatáron az atlantai olimpián, az mindenki úgy, hát Lakatos, hülye, Lakatos átesett a súlyhatáron, soha boxoló nem esett át a súlyhatáron sehol, csak a Lakatos az atlantai, de nem magyar boxoló, senki, csak a Lakatos az atlantai olimpián, miért? Azért, mert a Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott próba mérleg rossz volt. Tehát reggel mindenki szépen fölállt, bemértek, minden oké, Lakatos 48-0-0, de hát ott már az okniukról is tudják, hogy hány gram. Tehát az ilyen profi fogyók. Csak 10 dekával el volt csesződve a mobtól kapott mérleg, és akkor szépen bementek mérni a rendesre. Lakatos fölállt 48-10. Ott állt, bambán, senki nem volt a környéken, aki angolul beszélt volna, már őt is persze beleértve. Már belé is ütötték a pecsétet, hogy no box az AIBA könyvébe. A Kokó is átesett a súlyhatáron. A Kokó, aki olimpiai bajnok lett. Csak a Kovács mondta, hogy jó, akkor futok két kört. Elkérte a könyvét, futott két kört, újra lemért. És rendben volt.
2: Lehet újra méretni?
3: Lehet.
1: Kokónak lehetett, úgyhogy
3: lehet, meg nem is. De rajta a szem 5 deka volt, a Mizsein is volt, vagy 5 deka. A Mizsein mondta, az a pád no box. Elvette a könyvet, az is futott két
1: futott
3: kört.
1: Két kört, öt fekvő.
3: Ja, és az egész onnan indult, hogy Nagy János, aki
1: futott
3: kés...
1: Futott két kört.
3: hát mondjuk 2-400-as kört. Az egész onnan indult, hogy Nagy Janika, aki később a kereskedelmi tévézés fénykorában csontörő néven lett országos sztár. Nagy Janika, ő 57 kilós volt Atlantában, és 56-9-el mért a faluban, tehát a próbamérlegen. És ő kijött a mérlegelés után, hogy mondta a Szántónak, hogy öcsi bácsi, valami baj van. 56-9 voltam, most meg pont 57-tel mértem be. Mondta a Szántó, nem baj. Na jó, csak a többiek meg pont annyival mértek be, már a mobos mérlegen, amennyi a kívánt súlyuk volt. Azok szépen át is potyogtak a súlyadáron, de közülül Lakatos zárták ki. Mondjuk a Kokó megmondta még Atlantába indulás előtt akkor, hogy volt, akkor a Schwab-hegyen edzőtáboroztak a boxolók egyébként egy ilyen szuper környezetben, ott voltak egész évben, és ott volt egy ilyen elutazás előtt, volt egy ilyen bográcsozás, hát most pont a boxolók agyra nem bográcsoztak, de én mondjuk igen, és ott csináltam egy ilyen utolsó nagy interjút a Kovácssal, mielőtt elindultak, és akkor mondta a Kokó, hogy azt üzenem a szurkolóimnak, hogy aki még egyszer az életben 54 kilósnak akar látni, az legyen ott augusztus 3-án reggel 6-kor a döntő előtti mérlegelés. és ez pontosan így. Mert akkor már ő is csontból fogyott.
1: Ez jó.
3: De tudta, hogy a döntő előtt ő mérlegelni fog. Igen. Közelítsük meg innen a kérdést.
2: Volt egy ismerősöm, hogy a mérlegelés kapcsán... Vagy hát van egy ismerősöm, egy világ életében top formába tartotta magát egy férfi, és mondta, egyébként a szövetségben dolgozik, és mondta, hogy egyszer volt szaunázni, és egy boxoló bejött, fullba beöltözve,
3: ahogy kell.
2: És elkezdett ugrókötelezni a szauna közepén. Hát és az ismerősöm ült, hát mivel egy deka zsír nem volt soha rajta, ezért nem is izzadt, így ült a szerencs boxoló, az nem már mindenéről folyt, minden irányból a víz. Persze csak így megállt, így ránézett, mondják, na takarodjál ki.
1: Így. Leó, téged láttalak a tévében a héten.
3: Az ismétlés
1: egy ismétlés az M5-ön. A top 5 magyar gólokat rangsoroltátok, ha jól emlékszem. Emlékszel rá?
3: Ott az vagy 10 is.
1: Vagy top, tehát hát ott
3: a műsor második felében már 5 volt.
1: Aha, aha. Akkor az első elejét nem láttam, aha, úgy volt 10, és akkor ugye az utolsó 5-öt.
3: De ez még valami májusi.
1: Igen, még évelei volt.
3: Sőt, még korábbi, így van. Mm. Így van, áprilisi felvétel.
1: Igen, valahogy úgy, és akkor ott rangsorolták a legszebb magyar góla. Ki nyert? Most hirtelen rége, Öcsi bácsi gólya, azt hiszem, a visszahúzós.
3: Puskás, Bene a brazilok ellen, Farkas a brazilok uh-huh. ellen, ilyenek voltak. Valahogy tehát tényleg úgy. Egy fél éve volt, már nem is emlékszem igen. rá.
1: Azt hiszem,
3: ugye megadott, de már akkor emlékeznek rá valószínűleg, hogyha megkértek volna, hogy szerintem mi, de ugye kész listát kellett rangsorolni.
1: Uh-huh. Igen, úgyhogy azt láttam, úgyhogy így...
3: Igen, mert így keverem, mert ugye itt a Nemzeti Sportrádióban is volt ilyen
1: igen.
3: még két éve ilyen legszebb, 20. Aha. század legszebb olyan gólya.
1: Igen.
3: És egyébként pont a Puskás hátrahúzós gólya 6-3-on, meg a Bene szólója, meg a Farkas gólya a brazilok ellen, ezek minden ilyen szavazáson ott vannak, tehát uh-huh. ezen is nyilván.
1: Úgyhogy ekkor láttalak a héten téged, Leo.
3: Na jó van.
1: Na, mielőtt még elmegyünk hírekre, azelőtt képzeljétek, hogy tegnap írt nekem egyik hallgatónk, a játszínpont írt nekem egy üzenetet, hogy mit tippelek a magyarukrára, mert ő szerinte 2-0-ra nyerünk, és hogy kik lesznek a gólszerzők, és hogy mindenféleképpen küldi majd a reggeli szokásos üzenetet, de ehhez képest itt nincsen. De vagy nekem fagyott le az üzenőfalam, de nincs, úgyhogy ez egy fekete pont.
3: Játszint a fehérvári?
1: Igen, ez egy fekete pont egyrésztről.
3: Lehet, hogy túl.
1: Igen.
3: Túlélte az
1: azt est. Írta, hogy mi vagyunk a kedvenc reggeli műsora. Van még egy, de mi vagyunk a kedvenc reggeli műsora. Azt írta, hogy köszöntöm szépen, de visszatérve...
3: Ébredjél, játszint!
1: Igen. Kérdezte, hogy szerintem mennyi lesz az eredmény. Mondtam, hogy szerintem is 2-0. Kérdezte, hogy kik lesznek a gólszerzők. Mondtam, hogy hát ez gólszerző mindenképpen. Varga és Sallai. És kész.
3: És sajnos tényleg ez a kettő lett, viszont igen. nem játszottak.
1: Igen. Úgyhogy így oldottuk meg, de ez jól esett összességében, hogy ezt mondta, ezt pozitív gondolatnak éltem meg, szóval jól esett. Úgyhogy sajnos
3: úgyhogy,
1: az nem lett.
3: Úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen idő van Fehérváron.
1: Úgyhogy fogalmunk nincsen arra, hogy itt tudjuk, hogy itt hideg van.
3: Megnézzük, de...
1: Itt nagyon hideg van, nálunk legalábbis én be vagyok öltve, 9 fok, amúgy az már
3: 9.
1: Hideg. 9.
3: Tényleg, nem is fáztam olyan
2: nagyon. Annyira ilyen se egyébként.
1: Uh-huh. Pedig 9 fok van, úgyhogy nincsen meleg, viszont az a jelentétben hideg van. De viszont a 06-30-55-55 nincsen, hogy de viszont. Viszont a 06-30-55-55-605-ösre jöhetnek az üzenetek folyamatosan egész reggel. Lesz Danyi Gáborunk telefonon most újra, sőt a héten találkoztam itt vele szerdán. Lesz Dodi élőben, Dodik is jönnek, úgyhogy érkezünk egy nagyon kis érdekes, nem tudom, olvastad-e, amit küldtem el, olvastad. Wout Weghorst, ugye, aki a Twente-nél játszik, van egy nagyon érdekes olyan kis, elmondjuk neked, Leo, hogy mit találtunk. Nagyon kis érdekes konspirációt találtunk Wout Weghorst
3: az a kedvenced volt Katarban, nem? Amikor az argentinok ellen kiegyenlített a
1: végén. Nem is.
3: Akkora szivatás volt az a szabadrugás, hogy öröm volt.
1: És úgy megértük, ahogy kell.
3: Manapság ritkán látni ilyet, hogy ezen a szinten is kifektetnek egy védelmet.
1: Igen, teljesen megettük, hogy.
3: Na jó, viszont cserébe ugye happy end-el zárult már a te szemszögedből.
1: Igen.
2: Itt a királyi többes az argentinokra.
3: Persze,
1: hát ezt tudja mindenképpen.
3: Azért hoztam szóba ezt az egyébként teljesen fogalmatlan végkorsztat.
1: Igen. Na úgyhogy szeptember 26, 6 óra 26 perc, úgyhogy elmegyünk most hírekre, és utána rögtön jövünk vissza a hírek után.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Yeah!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kézilabda. A világelithez tartozó skandinávok ellen mutathatja meg erejét a női kézilabda válogatott. Egy igazán kemény összecsapáson. A tét a döntőbe kerülés. Magyarország-Norvégia női kézilabda Eurókupa elődöntő élőben ma 13 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. Újra nyitják ma a római kolosszeumot. Kellemes őszi idő várható. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzésére, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A Hormuzi szoros megnyitásával kapcsolatos javaslatokat nyújtott át Irán az Egyesült Államoknak. Ha Washington elfogadja a tervet, akkor 7 napon belül újra megnyílhat a szoros, mondta az iráni külügyminiszter. A politikus hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által meghozandó intézkedések nem újak, már a júniusban aláírt memorandumban is szerepeltek, azonban a két fél különbözőképpen értelmezi azokat. Az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell szolgálnia, hangsúlyozta a 14. Leó pápa az UNESCO párizsi székházában. A katolikus egyházfő a gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait korona hercegével New Yorkban az ENSZ közgyűlés helyszínén. Az államfő tegnap emellett egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel is, a magyar közösségek képviselőivel is találkozott. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztéssel 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Jövő szerdán érkezik a dízeltámogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. Mától ismét látogatható a római kolosszeum. A világhírű amfiteátrumot halálos munkabaleset miatt zárták be 3 napra. Egy ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a második szintről. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Az a mintegy 80 000 turista, aki az elmúlt napokban nem tudott bejutni a kolosszeumba, visszakapja a jegye árát, vagy másik időpontot választhat a látogatásra.
0: Közlekedés.
1: Az Árpád híddal folytatódik az őszi köztisztasági program a fővárosban. Ma reggeltől kora délutánig a Budáról Pestre vezető oldalon, holnap az ellenkező irányban dolgoznak a budapesti közművek munkatársai. A hidak mellett megtisztítják a vár alagutat is, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: A pára és ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sport Krónika.
2: Vereséggel kezdte a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligáját. Az ökölvívó Kuchta Vladislava Európa-bajnok, Hámori Luca ezüstérmes lett. George Russell rajtolhat az érről a Formula 1-es azeri nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B-ligájában, a második csoport első fordulójában. A vendégek győztes gólját Danilo Sikán fejelte a 42. percben. A 92. percben Alekszandr Nazarenko második sárgalapja után a pirosat is megkapta, majd elszabadultak az indulatok a pályán, és az oldalvonalnál lögdösödés tört ki, amelybe a kispadon ülők is beszálltak. Együttesünk a következő körben hétfőn Belfastban lép pályára Észak-Írország ellen, amely a négyes másik találkozóján a 99. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Tbilisiben a 11-est is hibázó Grúzia ellen. Elsőként hallgassák, miként értékelt Szoboszlai Dominik, a csapatkapitányt Péter Ágoston kérdezte.
3: Borzasztó feszült mérkőzés volt, és az a végén kicsúcsosodott ebben a kapaskodásban. Mi történt? Mi látotta ezt ki?
4: Fociból benne van. Hogy így alakult, büszke vagyok a csapatra, kiraktunk mindent, nem volt elég, szerencse nem velünk volt, meg voltak a helyzeteink, nem ment be semmi. Másik félidőben úgy gondolom, hogy nagyon nem volt közük a mérkőzéshez. Megyünk tovább. Az, hogy most volt egy ilyen szituáció, az egy jó jel arra, hogy teljesen mindegy, ki van ott, bele fogunk állni.
3: Nagyon sokszor nagyon kevés hiányzott ezen a mérkőzésen. Hogyan lehet ezt a keveset hozzátenni a folytatásban?
4: Folytatni kell azt, amit csináltunk, ugyanígy, ahogy csináltuk, és mellénk fog állni a szerencse.
2: Szoboszlai Dominik után következzen a kapus Tóth Balázs, aki szintén Péter Ágostonnak nyilatkozott.
3: Olyan 20 perccel a vége előtt még meccsben tartottad a csapatot, azzal az elképesztő bravúrral, ami szép volt, és gratulálok hozzá, viszont a mondat azt is elárulja, hogy hogyan alakult ez a mérkőzés, miért alakult így.
5: Sajnos semmit nem ért a védés, azt hiszem egy helyzete volt a vendégeknek, amit ki is használtak. Okosan játszottak, próbáltak kicsalogatni minket, és úgy mögén kerülni. Szerintem kétszer sikerült nekik a meccsen, abból az egyikből gólt kaptunk, de végig jobban játszottunk egyébként, és sokkal többet érdemeltünk volna ebből a mérkőzésből. Kapott gól nélkül le kell hozni az ilyen meccset, és meg kell nyerni 1-2-0, ott volt az elején a helyzet.
3: Végül ez az egy jelenet döntött, ott mi csúszott el, ki csúszott el, te hogy láttad?
5: Vissza kell nézni nekem is, nem tudom. Kicsalogatták a két belső védőnket, és annyira üresen jött középen a csatár, hogy csak egyszerű dolga volt, át is vehette volna. Én is kicsit bemozdultam egyébként a rövidre, úgy éreztem, hogy csak oda fejelheti. Vissza kell néznünk, és erre fel kell készülni.
3: Sajnálom, hogy nem úgy sikerült a rajta, hogy szerettük volna. Borzasztó feszült mérkőzés volt. Most mi a legfontosabb csapaton belül?
5: Először is ki kell elemezni ezt a mérkőzést, hol csúsztunk el, mert tényleg azt hiszem, hogy stabilak voltunk. Két szituáció volt, amikor elcsúsztunk, az én meglátásom szerint. Szomorkodni nem szomorkodhatunk, mert két nap múlva megint meccs van, és ott mindenképp csak a három pont elfogadható.
2: A kapus Tóth Balázs mellett a francia másodosztályú Saint-Étienne középpályását Csongvai Áront is összegzésre kérte Péter Ágoston.
3: Már a mérkőzés elején a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat.
6: Így van, szerintem az első fél időben tudtunk kialakítani helyzeteket, és olyan játékot is mutatni, ami olykor pozitívan helyzet kialakításokkal ment végbe. Sajnos ezeket nem tudtuk most kihasználni, de igyekszünk tovább dolgozni, és lehetőleg a következő három mérkőzésen jobb eredményt elérni, jobb játékot is, néha kicsit magabiztosabban és még inkább bátrabban játszva, még több helyzetet kialakítva.
3: A válogatott meccsek tekintetében többek között neked is volt némi kihagyásod. Hogy érezted, mennyire működött ez a gépezet?
6: Nagyon örültem, hogy vissza tudtam térni, és egyből most a kezdőcsapatban ez hatalmas dolog számomra. Igyekeztem a lehető legjobban megmutatni is magamat, de most jelenleg ez az eredmény kicsit befolyásolja az érzéseimet természetesen. Most leginkább arra szeretnék fókuszálni, hogy már a következő mérkőzésre fókuszáljunk én is, meg az egész csapat is, és lehetőleg minél hamarabb a lehető legjobb eredményeket tudjuk hozni.
3: Megmutatod magad hétről hétre Franciaországban. Azt a játékstílus mennyire tudtad itt alkalmazni, mert ott hihetetlen központi játékos lettél.
6: Nagyon jól érzem magam kint, talán karrierem során a legmagabiztosabb vagyok jelenleg, és talán ennek is volt az eredménye az, hogy most itt lehettem és játszani is tudtam. Ezt igyekszem átmenteni ide is, és a lehető legjobb játékommal segíteni a válogatottat, lehetőleg eredményesen is.
2: Végül hallgassák a szövetségi kapitányt Marco Rossit, aki az interjúban árnyaltan a saját jövőjére is célzást tett.
3: We rarely see
7: Ritkán látunk ilyen jeleneteket a mérkőzés végén ennyi frusztrált játékossal. Mármint a mi játékosaink, vagy az ellenfelé? Én a helyzetről beszélek. Én nem láttam, hogy mi történt, azt láttam, hogy sok ember rohangászik. Lehet, hogy volt néhány inzultus az ukránok részéről Dominik irányába, ő reagált, és valaki más a kispadról, vagy közülük kezdeményezte ezt egészet, mi pedig szintúgy reagáltunk, felvettük a kesztyűt, de voltak éppen nem tudom, hogy mi történt, úgyhogy nem tudom megítélni. Jó, beszélünk akkor inkább a labdarúgásról. Megvoltak a helyzeteink, viszont nem tudtunk betalálni. Mit gondol? Ilyen a labdarúgás. Ha az ember kihagyja a lehetőségeket és gólt kap, akkor egyszerűen ez következik be. Hiszen, hogyha bármilyen szempontból elemezzük a mérkőzést, nem érdemeltünk a vereséget, és vesztettünk. Ilyen a labdarúgás. Gyakorta azt mondjuk, hogy a győztes élvezi, és az, aki veszít, annak magyarázatot kell adnia. Nincs annyi magyarázat. Több helyzetet alakítottunk ki náluk, mindent kihagytunk, amit létrehoztunk, amit kialakítottunk. Ők pedig, amikor betaláltak az első félidőben, szerintem az volt az első gólhelyzetük, hiszen előtte volt egy nyilvánvaló les, azt érvényteljesítették, volt még egy távoli lövésük, és semmi másra nem emlékszem az ő részükre az első félidőben. Az Európa bajnokság óta, két év óta gyakorlatilag sok minden ellenünk szól. Van egy olyan mondás, és valószínűleg igaz is, amely szerint Napóleon a tábornokait nem annak alapján választotta ki, hogy milyen stratégiai vagy más tudással rendelkeznek, hanem hogy mennyire szerencsés emberek. Tehát, hogyha itt vagyunk, már két éve üldöz minket a bal szerencse, és tényleg sújt minket ez a pek sorozat, akkor úgy gondolom, hogy talán valakinek döntést kellene hozni ez ügyben. Mi a legfontosabb most az elkövetkező napokban? Most regenerálódnunk kell, hiszen Észak-Írország vár ránk, ők nyertek velünk szemben. Méghozzá a 99. percben, miután Kvaratskhelia kihagyta maga büntetőjét. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg szerencsések voltak. Jól tudjuk, hogy az írek, észak-írek mennyivel szerencsésebbek nálunk. Nem tudunk mindent csupán erre redukálni. Tehát nem mondhatjuk, hogy csupán szerencse függvénye, mi is elkövettünk hibákat, de úgy vélem, hogy mindent kitettünk a pályára, az akaratot, a vágyat, dolgoztunk, és a második fél időben is igen, csak meghajtottuk őket. Sajnálatos módon nem találtuk meg a gólba vezető utat. Fél időben két cserét eszközölt, ez mennyire volt hatékony. Sok mindent kipróbált a mérkőzés során. Igen, hogyha nem kedvező az eredmény, akkor minden lehetséges dolgot ki kell próbálni, és jól tudjuk, hogy fizikalitásban nem voltunk annyira jók, főleg elől, de hogyha ez nincs meg, akkor nincs meg. Nem vágyhatok egyszerűen magasabb, erősebb játékosokra, hogyha nincsenek meg ezen kvalitásaik. Ez egy olyan gond, amelyel rendelkezünk, de őszintén szólva nem panaszkodhatom. Ami a srácok hozzáállását illeti, és el kell, hogy mondjam, hogy e szempontból teljesen betartották azt, amit kértem tőlük, akarat szempontjából nincs okom panaszra.
2: Márko Rosszit hallották. A labdarúgó nemzetek ligájában, szintén a B divízióban, a negyedik csoportban Lengyelország Bosznia-Hercegovina 0-0 és Svédország Románia 2-1. Az A liga első csoportjában Belgium 2-0-ra nyert Olaszországban, míg a Zinedine Zidane által először irányított Franciaország 1-0-ra győzött Törökországban. A C liga második csoportjában Örményország Lettország 2-0 és Montenegro-Ciprus 2-1.
0: Nemzeti Sport Krónika.
2: Európa bajnok lett az 57 kg-os Kuhta Vladislava a szófiai ökölvívó Európa bajnokság záró napján. A kazak származású magyar sportoló a döntőben egyhangú pontozással verte az orosz Judmira Voroncovát, amivel pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta. A 65 kg-os súlycsoport fináléjában Hámori Luca nem bírt a szintén orosz Azalia Aminyevával. Pontozásos vereséget szenvedett, ezzel ezüstérmesként zárt, de így is karrierje első dobogós eredményét érte el felnőtt EB-n. A kontinens viadalról még a plusz 80 kg-os Szira Zsófia térhet haza bronzéremmel. Az ezüstérmes Hámori Lucát Szabó Szilvia érte el telefonon.
8: Csillog ez az ezüstérem, vagy egy kicsit csalódott, vagy milyen érzések vannak még benned?
9: Ha őszinte akarok lenni, akkor sajnos egy kis csalódottságot érzek, hiszen azt éreztem, hogy most eljött az én időm, és hogy most megmutathatom, hogy miről vagyok képes, és úgy mentem fel a ringbe, hogy nagyon magabiztos voltam, és láttam magamat győzni. Viszont sajnos a ringben ez most nem sikerült, és nem tudtam megoldani ezt az oroszlányt. Eltelt már azért egy óra nagyjából a mérkőzés óta, persze nagyon szépen csillog ez az ezüstérem is, és eddig ugye ez az első érmem felnőtt Európa bajnokságról. Nagyon boldog vagyok, azt mutatja, hogy jó úton haladok, és igaz, ez most csak egy állomás volt, de igazából a fő cél az természetesen majd 2028 Los Angeles.
8: Ez önbizalmat ad neked a folytatásra?
9: Teljes mértékben, ez is mutatja, hogy van keresni valóm itt az élmezőnyben, és hiába szinte az egyik legerősebb súlycsoport most, így is ezüstéremmel zártam, úgyhogy elhihetem magamról azt, hogy itt a helyem. Még vannak hibák, amiket ki kell javítani, de azt gondolom, hogy jó úton haladok.
8: Hogyan kellett készülnöd a döntőre? Azalia Aminyava volt ugye az orosz versenyző, aki ellen boxoltál, fordított alapállású, nagyon hosszú végtagokkal rendelkező lány. Mi volt a kulcs, vagy mi volt a taktika, amivel készültél ellene?
9: Az edzőkkel mi azt beszéltük, hogy türelmesnek kell lenni, és ez egy taktikai bunyó lesz. Ha rárohantam volna, nem lett volna jó, hiszen a kontrabunyót ő nagyon jól csinálta. Ezért azt terveztük, hogy türelmesen kívülről próbálom megoldani, kicsit közelebb menni, és onnan hosszú egyenesekkel. Én megpróbáltam megcsinálni a ringben, amit megbeszéltünk, sajnos ez most nem volt elég abban a három menetben, sajnos nem találtam meg az ellenszert ellene. Be kell látni, hogy sajnos most ő jobb volt, de nagyon sokat tudok tanulni ebből a mérkőzésből, és legközelebb már ez másképp alakul majd.
8: Mennyire volt az nehéz? Menned kellett, vagy futnod az eredmény után, hiszen az első menet után 4-1-re vezetett az oroszlány, tehát hátrányból kellett volna megfordítanod.
9: Igen. Amikor a sarokban mondták, hogy 4-1 az állás, egy pillanatra sem törtem össze, hanem úgy voltam, hogy jó, akkor még jobban nyomni kell, és akkor valamit máshogy kell csinálni. Próbáltam, tényleg az utolsó percig hajtottam, és nem adtam fel, még akkor sem, amikor tudtam, hogy a második menet is elment, hiszen tényleg az utolsó pillanatig akartam küzdeni. Ez sikerült, de sajnos ez most nem volt elég.
8: Döntőig vezető úton ugye svájci, lett és lengyel versenyző ellen tudtál nyerni. Ők mindannyian különböző stílusban boxoltak, és az oroszlány pedig egy negyedik féle taktikát vagy technikát igényelt?
9: Nincs két egyforma sportoló, két egyforma boxoló sincsen. Teljesen más taktikát kellett alkalmazni mindegyikőjüknél.

0: az Európa-bajnokságról haza, természetesen a csodálatos ezüstérme mellé, illetve az, hogy ha felmegyek a ringbe, akkor ki kell adni mindent, ami bennem van, és az, hogyha az kijön, akkor a határa csillagos ég, és erre tényleg rájöttem most az elmúlt mérkőzéseimen. Én minden bennem lévő dolgot kiadtam és megpróbáltam, ez most ennyire volt elég, még nem vagyunk az út végén, hiszen a fő cél az Los Angeles, de ez egy jó visszaigazolás, hogy egy jó úton haladunk.
1: Az Európa-bajnoki ezüstérmes ökölvívót Hámori Lucát hallották. A Veszprém férfi kézilabda csapata a sikeres selejtező után a csoportkört is győzelemmel kezdte a klubvilágbajnokságon. A magyar csapat 31-23-ra múlta fölül a házigazdák együttesét, az egyiptomi Al-Ahli gárdáját. A férfi kézilabda NB egy negyedik fordulójában a Ferencváros hazai pályán szoros meccsen 31-30-ra nyert az Eger ellen. A férfi kosárlabda NB egy nyitó fordulójában az előző idény ezüstérmese a Szolnok 104-93-ra bizonyult jobbnak a vendég oroszlánynál. Az Albafehérvár hazai környezetben 96-77-re verte a körmendet, a Sopron pedig pályaválasztóként 182-re diadalmaskodott a Debrecen fölött. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx győzelemmel zárta az amerikai, észak-amerikai női kosárlabda bajnokság alapszakaszát, miután 86-66-ra nyert az Indiana Fever ellen. A magyar válogatott játékos bő 10 percet töltött a pályán, ez alatt 2 pontot dobott és 2 lepattanót szerzett. Az alapszakasz győztes Minnesota első kiemeltként kezdi ma a rájátszást, az első fordulóban a New York Liberty lesz az ellenfele. A jégkorong osztrák ligában a Ferencváros 3-0-ra verte a Tüskecsarnokban az újonc Milánót. A jégkorong Erste ligában az újonc háromszéki ágyúsok csapata otthon súlyos 7-2-es vereséget szenvedett az Újpesttől, míg a Gyergyó szintén hazai pályán 10-0-ra kiütötte a Dunaújvárost, a Csíkszereda pedig hosszabbítás után 4-3-ra győzött a vendég DVTK Jegesmedvék együttese ellen. További 2 eredmény: Fehab 19, Brassó 2-3 és Debrecen Budapest Jégkorong Akadémia 4-2. A női vízilabda UB1 negyedik fordulójában a Ferencváros vendéglátóként 19-10-re nyert a Szeged ellen. A magyar válogatott 3-1-re jobbnak bizonyult Ausztriánál a Samarkandi Sakkolimpia nyílt tornáján a 9. fordulóban, női együttesünk viszont 3,5-félre kikapott Perutól. Marozsán Fábián bejutott a negyed döntőbe egyesben a hangcsúi keménypályás férfi tenisztornán, miután 3 játszmában legyőzte a japán Daniel Tarót. Marozsán a cseh Patrick Riquel-lel párosban is elindult a kínai versenyen, és döntő rövidítésben alul maradt egy francia-osztrák kettőssel szemben. Végül arról, hogy George Russell, a Mercedes versenyzője rajtolhat az érről a Formula 1-es azeri nagydíjon. A brit pilótát a monakói Charles Leclerc a Ferrarival és az ausztrál Oscar Piastri a McLarennel követheti. A negyedik helyről a francia Isaac Hadjar a Red Bull-lal, ötödikként a brit Lando Norris a McLarennel vághat neki a ma 13 órakor kezdődő 51 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon, a zene után pedig folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk 7 óra előtt. 6 perccel szeptember 26-án élőben. Úgy, hát igen, 7 óra előtt 5 perccel most már, hogy egészen pontosak akarunk lenni, de miért ne legyünk azok, ugye szeptember 26, szombat reggeli kezdőkor adásunk 109. alkalommal, és itt van Andi és Károly Andi, szia Andi,
2: jó reggelt,
1: Elpap István, hello Leo,
3: sziasztok, és Szalai Kristóf,
1: így, 06 30 55 55 65-ösen most is várjuk üzeneteiteket, kommentjeiteket, sőt, mint ahogy múlt héten is, dobjatok be egy témát,
3: és játszint felébredt már?
1: Még nem, még mindig nem, vagy dobjatok be egy témát, és akkor beszélünk egy kicsit arról is. Most viszont mi magunk dobunk be egyet, méghozzá szokásosan a kosárlabda világára utazunk át, világában utazunk át, ami azt jelenti, hogy, hogy azért, mert elindult a bajnokság, ugye a nemzeti bajnokság mind női, mind férfi fronton.
2: Elindult, igen, a női az csütörtökön egy Eto Beac találkozóval.
1: Ugye a Győr újonc, vagy...
2: Nem, nem, a Győr nem. Már régóta.
1: Már ugye a női fronton azt mondom, hogy jó is, de a férfi fronton...
2: Hát volt jó is, tavaly azért annyira nem sikerült nekik az év, most egy teljes újjá szerveződésben vannak,
3: de ez
2: más
3: most
2: néven.
3: Női Kristóf, amiről beszélünk.
1: Női, beszélünk?
2: Jaj, jó, itt vagyok, nincsen.
3: Férfibe újonc lenne az Eto, nem csak láttam Kristóf arcán,
1: hogy... Jó. Én azt hittem, férfi elkezdtünk. Jó.
2: Igen.
1: Jó reggelt.
2: Egy sokáig szoros találkozó volt egyébként, 88-74-re nyert az Eto hazai pályán. Ma lesznek, hát ma már lesz egy nagyon érdekes találkozó, a Szekszárd fogadja otthon a Pécset.
3: NKA Pécs.
2: NKA Universitas Pécs, igen. Ritkán van, amikor...
3: Annyi Pécs volt az elmúlt évtizedekből, hogy sose átpontosítani, hogy ez most
2: de
3: mi.
2: De tényleg, én is játszottam szerintem...
1: Háromba.
2: Kettőben biztos, de lehet, hogy háromban is. Igen.
3: Dalmond.
2: Abban nem. Nem.
3: Dália.
2: Mizó. A Pivéske Dália előttem Mizó Pécs, volt. Tényleg. Mizó Pécs.
3: Abba voltál vastagon.
1: Nekem is megvan a Mizó Pécs.
2: Igen, meg szerintem volt még egy nevünk...
3: De volt Dália Dalmond RT, nem? Volt ilyen is?
2: Volt valami, igen.
3: Akkoriban volt, ez a klasszikus, inkább 90-es évekre jellemző, amikor mindenkinek olyan szponzor nevei voltak, hogy emlékszem a nemzet, bocsánat, hogy nem kosárlabdát citálok, de a Nemzeti Sportban azt vártuk, hogy az NB3 Bakony csoportjában mikor találkozik a Körment Pumtex Babati Hús, ez volt az egyik csapat, de ez nem három csapat, hanem egy, és a Győri Dózsa Horvát Gumi.
1: Ez is egy.
3: És akkor a Körment Pumtex Babati Hús Győri Dózsa Horvát Gumi rangadót várt.
2: Na és igen. Ez kifért bárhova is?
3: Hát két és fél hasább újságban.
2: Nagyon vicces. Na szóval, hogy ma egy Szekszárd Pécs találkozó lesz, igen. Ami már első mérkőzésre egy rangadó. Uh-huh. Szerintem nagyon jó hangulat is lesz, helyszínről közvetítünk, ugye ott volt átjárkálás a két csapat között, nem is egy edzői fronton is, ugye Zsejko hosszú éveken keresztül, Zsejko Gyokics a Szekszárdnak az edzője volt, most már egy-két éve Pécsen van, kettő, vagy lehet, hogy még több. Már annyira összefolynak az évek. A férfi bajnokság is elindult már tegnap három találkozóval. Nem igazán még meglepetések egyelőre, nem?
1: Az nem Alba történtek. Szólnak,
2: igen,
1: meg
2: szólnak meg a Sopron, a Deac ellen.
3: Falkó még nem aktivizálja magát?
2: Falkó még nem játszott, ő ma talán, hát ma vagy holnap. Igen. Úgyhogy beindultak a bajnokságok. Nagyon kíváncsi leszek a válogatottban pályára lépő lányokra, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy itt a szezon elején mindenképpen extra formában fog játszani az összes, hogy annyira az emocionális töltet, amit ők kint kaptak a világbajnokságon, az még megmutatja magát.
3: Cserébe ugye... nyaruk nem volt nyilván.
2: Hát nyaruk nem volt, de...
3: Akkor majd jó leketjennek valamikor össze.
1: De ilyenkor tényleg mi nem kezdődik később a bajnokság BB miatt?
2: Mert a jövő nyáron, júniusban meg már Európa-bajnokság lesz, úgyhogy, úgyhogy arra is kell a felkészülés. Hát figyelj, én úgy vagyok vele, hogy aki profi sportolónak áll, az tudja, mit vállal. Pihenjen akkor, amikor lehet.
3: Tehát, pihenjen akkor, amikor visszavonult.
2: Igen.
3: bírja ki 36 éves koráig, aztán annyit pihenem.
2: Kismamáknak is mindig mondják, hogy akkor aludjanak, amikor a gyerek. Mondjuk ezt így belegondolsz, hogy sétáltatod lenne a parkba, elalszik a gyerek, hogy gyorsan. Pújsz egyet te is.
3: Ledősz a fűre.
2: Igen. Mert hát ugye már az Euroliga selejtezőnek az első köre a Emla Komut, ha jól mondom a török csapat nevét, ahova Lelik Réka szerződött. Ugye most más lebonyolítás...
3: Nem Kömüt. Nem tudom. Csak a törökök néha jó, meg egy jó betűt látsz, akkor jó esélye van rajta egy-két pont.
2: Igen, így a európai írásban nincs, nem volt rajta, hát. Úgyhogy hogy nem tudom, hogy pontosan hogy van. Szóval ugye az Euroligában a selejtezők most már csak egy meccsen dőlnek el a jobbik csapat, vagy erősebbik csapat hazai pályáján, és a Rékáéknak ez a török csapat. Ez
3: Konut, nincs rajta a pont.
2: Konut, jó, igen.
1: Amikor a mezsebből előkerült a telefon, már tudtam, hogy mindjárt jön a pontosan
3: gondolás. Mindig rakjunk rendet vitás ügyekben.
2: Igen, ugye a Rékáék idegenben játszottak a Panathinaikosz ellen, és egészen meggyőző teljesítmény nyújtott a Réka. 31 percet játszott, 10 pont, 10 assziszt, 9 lepattanó, úgyhogy első mérkőzésén majdnem tripla-dupla, de a dupla-duplája az megvolt. Ugye az Etóba a Dupanka nagyon-nagyon jó teljesítményt hozott, 23 pont, 10 lepattanó, 7 assziszt, valahogy így. Úgyhogy én most abszolút azt várom, hogy akik a válogatottban szerepet kaptak, azok nagyon jó teljesítménnyel járulnak hozzá a csapatuk játékához.
1: Azt még mondd már el nekem, kérlek, teljesen off-topic, hogy az NK a Pécsnek a címerében miért van egy R betű? Nem tudom, ezt tudja.
3: Az a Rád Géber Akadémia.
1: Wow. Jó reggelt, jó.
3: Hiszen Nemzeti Kosárlabda Akadémia azért NK.
1: Jó.
3: Ne vicceljünk
1: már. Oké, és a másik, az meg újra férfi vonal, a Szombathely Fót. Hát az egy nagyon sok
2: 230. Igen, a Fót tavaly nyerte meg az NB1-t.
1: De ott, ahogy olvastam, ott az edző nyilatkozta, hogy mint én, amikor megyek Spanyolországba turistáskodni. Tehát, hogy csak így megnézzük, hogy mi újság, aztán hazamegyünk. És hát itt ezt nagyjából úgy kell érteni, hogy körbenézzünk, mizu, és akkor visszamegyünk a másodosztályba.
2: Alapvetően azt gondolom, hogy a Fótnak az egész szezonja ilyen lesz. Tehát
1: aha, persze, én, nem, gyakorlatilag kinyilatkozták,
2: én mióta benne vagyok a kosárlabda sportban, nem emlékszem arra, hogy a Fót bármikor akár csak megközelítette volna az A csoportot.
1: Phoenix MT Fót.
3: Én arra se, hogy a B csoportod.
2: Igen, szóval hát gondolhatjuk,
3: de jók az
2: hogy
3: ilyenek,
2: abszolút, hát lövésből lesz a gól.
1: Így, ez igen, Phoenix MT Fót. Jól van, úgyhogy ma lesz férfi fronton 4 meccs, ugye Atomerőmű Pécs, Budapesti Honvéd Kecskemét, Kaposvár Szedeák és Falkó Fót. Hát ez nagyon kemény.
3: Körment, vagy az már tegnap?
2: A Körment tegnap játszott az Albától, kaptak ki 96-77-re.
1: Szólnak Jolaj az OSE Lions ellen, és a Sopron pedig a Deac ellen, így néztünk ki.
3: Ez a kedvencem az OSE Lions, mert ugye azért Lions, mert hogy oroszlány.
1: Igen, oroszlánok.
3: Nagyon jó.
1: Igen. Na, megérkezett az üzenetünk pici késéssel, de itt van, sziasztok, szép szombatot kívánok. Székesfehérváron jelenleg 7-7-es fok
3: van. Na, jó van.
1: Viszont 21 lesz a csúcs.
3: És miért csak most keltél föl?
1: Hát igen. Ez miért váratott? Egy órával ezelőtt tegnap? Vártuk. Igen, mi történt tegnap? Mi a késés oka? És jelenleg napos idő van ott. Igen, játszint az állandó hallgatótól. Köszönjük szépen. Na jól van, oké. Akkor most elmegyünk egy picit, zenélünk egyet, és utána pedig Danyi Gáborral fogunk visszajönni, és aztán picit én is mesélek a tegnapi jégkorongos élményemről, lehet, hogy becsúszik egy telefonos beszélgetésünk, még az is benne van, benne van? Lesz?
3: Hát mit tudom becsúszhat?
1: Én, majd becsúszhat, majd akkor majd még ne promózzuk, ha becsúszik, becsúszik, a nem. És aztán pedig Bootwagorsnak az érdekes és kész technikájáról kezdünk el mesélni és beszélni, mert hogy ez ilyen jelenséget én például még nem olvastam, de még ne promózzuk, mert majd Leónak előadjuk, hogy mi a sztori. Aztán pedig 9-től jön Dodi Bánki József, úgyhogy a labdarúgás kerül főszerepbe. Úgyhogy ez a mai program, elmegyünk egy picit zenélni, és rögtön utána jövünk vissza a hírek után.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: képlet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi vízilabda. Fővárosi rangadó a Császár Komjádi úszodában. A címvédő Fradit idehaza évek óta senki se tudta megverni. Talán most meglepetést okoznak a kőbányaiak. Ferencváros Honvéd férfi vízilabda bajnoki mérkőzés élőben ma 15 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: Drága hallgatók, itt vagyunk Károly Andrea, Elpap István és jómagam Szalai Kristóf a stúdióban. Következik Hegedűs Csabával egy beszélgetés. Deák Zsigmond is részt vett ebben a párosításban. A riporter Regős László Pál, ez a Karfiol Fül című magazin műsorunkból. Egy ismétlés, ez hallható majd most.
4: Hegedűs Csabát rengeteg elismerés érte már élete során, a szőnyegen kívül is, a teljesség igénye nélkül Prima Primissima díj, díszpolgári címek, Lórán Gyula díj, de milyen érzés volt ez a legutóbbi, amikor önről nevezték el a Haladás Szombathelyi birkózó termét?
5: Én vasmegyei vagyok, majdnem 80 éve születtem Sárváron, és 9 éves koromtól Szombathelyen éltem 18 éves koromig. Igazán oda tartozólag tartom magamat, és amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, hogy rólam nevezik el, nem számítottam rá, valahogy már nem gondoltam, hogy ilyen megtiszteltetésért, és amikor a barátaim miatt meghívva mentem be a Haladásnak ebbe a csodálatos csarnokában, akkor nagyon meglepődtem, nagyon-nagyon jól esett az a színvonalas várás, ahogy engem ott vártak. Hát, mit nem mondjak, megkönnyeztem, és amikor felkértek, hogy mondjak pár gondolatot, akkor odálltam a mikrofonhoz, és általában nem nagyon szoktam zavarba jönni a mikrofontól, mert már elég régóta a keblemre öleltem, és hát ott álltam, és nem tudtam, hogy honnét kezdjem. Annyi érzés, annyi emlék, annyi fantasztikus gondolat jött a fejembe, hiszen ott álmodtam a világbajnoki címet, ott álmodtam az életem sport elkötelezettségemet, ott álmodtam a jogi egyetem elvégzését, és egyáltalán az életem stabil részét ott tanultam meg gondolkodni, szeretni a sportágamat. Ott tanultam meg úszni és országos erdülőkeretbe kerülni, mint úszónak, és ott volt a Laki Laci barátom, aki nekem a testnevelő tanárom volt, és akivel azt a csodát megéltük, hogy középiskolás magyar bajnokok lettünk kosárlabdában, és csütörtök pénteken már 4 meccsünk volt, mind a 4-et megnyertük, és a legnagyobb meglepetésre bekerültünk a döntőbe, és hát szombaton volt a döntő, és az Istvánfi Csabi, aki későbbiek folyamán a testnevelési egyetem rektora volt, ő egy gimnáziumban volt testnevelő tanár, és az ő csapatukkal kerültünk össze, és hát ahogy emlékszem, elég fennhéjászó pesti gyerekek voltak, és egy kicsit úgy lenéztek bennünket, hogy mit akarnak itt ezek a vidéki kis gyerekek, és én délután 2-kor nekem meg a Vajda Péter utcában a birkózásban volt magyar bajnokságom. És akkor mondtam a Laci bácsinak, hogy Laci bácsi, én már a döntőben nem tudok játszani, mert már halálfáradt voltam, hiszen 4 meccsen folyamatosan fönn voltam, hiszen én voltam a center, meg hát az egyik legjobb játékos, de mivel 8 ponttal vezetett az ellenfél, lerángattam egy társamról a szerelést, és mondtam a tanárnak, hogy itt vagyok. De Csabi, hát a magyar bajnokság, mert egy kicsit összeszólalkoztak a birkózó edzőmmel, és mondtam, hogy nem, Laci bácsi, ezt én vállalom, és mondom, én megnyerem a magyar bajnokságot a birkózásban is. És bementem, és én voltam a center, elhoztam a labdát, és soha nem felejtem, a fél pályáról megfordultam, és dobtam egy tempót, és bement. Tehát egyszerűen behoztuk a 8 ponttal, és 9 ponttal megvertük, és megnyertük a kosárlabda a magyar bajnokságot. Hát már elkéstem volna a mérlegelést, és akkor a Laci bácsi belenyúlt a zsebébe, és adott 10 forintot, Csabikán, mennyi taxival
6: Melyik évben volt ez?
5: Ez 63.
6: Na, hát 63-ban azért még a fiatal szombathelyi kosarasok nem nagyon jártak taxival szerintem.
5: Hát, igen, abszolút. És hát jöttek utána drukkolni ott nekem, és hát sikert azt is abszolválnom, és megnyerni a magyar bajnokságot.
6: Hány kilós volt Csaba bákon?
5: Akkor 79 kilóban
6: birkóztam. Hát akkor már komoly ember volt, hogy így mondjam. Mert én például 32 kilóban kezdtem el birkózni annak idején. Úgyhogy.
5: Hát igen, nekem nem különösebben sokat változott a súlyom. A súlyom. Uh-huh. Szerencsém volt, hogy Mexikóban változott a súlycsoport, és a 79 kilóból 82 lett.
6: És akkor és ahogy erősödött, akkor
5: igen,
6: pont jól jókor
5: jött. Én már akkor fölmentem 87 kilóban, mert nagyon, hát így is az olimpián 11 kilót fogytam.
6: Igen.
5: Tehát sokat kellett fogyni.
7: Ekkoriban, amikor elkezdett birkózni, ekkor gyanítom már 4-5 éve birkózott, amikor ez történt, gondolta volna, hogy ekkora karrier áll ön előtt?
6: Hát amikor elkezdte, de hát ugye nem csak a versenyzői, így van, nem csak a versenyzőire gondolok már azért.
5: Nem innét kezdeném, mert ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor igen. Sárváron egy tragédia volt a családunk életében, hiszen édesapám a Toldi Miklós sportalánkéző Ludovikát végezte, és hát abban a rendszerben ezt nem nagyon csipték, és nem nagyon szerették, és apu behozta a biciklét este 8-kor, és megolajozta a láncot, és én ott sírtam a konyhaasztal alatt, és mondja, hogy az borzasztó, hogy egy családapának így kell elhagyni a családját, de azt mondta, hogy ő tudja, hogy jönnek érte az ávósok, és ha őt beviszik, akkor abból a bizonyos szobából senki nem jön ki, élve ő se. És egy itt cseng a fülembe a hangja, hogy egy családnak családapára van szüksége. És valóban így volt, 8-szor akkor felült a biciklire, és éjjel 12-kor 3 ávós pufajkába dobtáros géppisztolya verte a redőnyünket. Főutcán laktunk, és akkor házkutatást tartottak, és akkor rá egy hétre tudtuk meg, hogy édesapám Ausztriába van. Borzasztó dolog volt, mert nekünk a bátyámmal, Miklós bátyámmal édesapánk volt a példaképünk ahogy öltözött, ahogy viselkedett, ahogy Sárváron hazajött a munkából, és mint a síp álltunk, én a végén, bátyám is, a nővérem, a Katalin, és előre kellett tartanunk a kezünket, és csak rátekintett, hogy tisztálja körmünk, hogy a cipőnknek az egyik fűzőjének olyannak kellett lenni, mint a másiknak, megfésülködve. Tehát apám az így, én így nevelkedtem, és ez magától, mai napig is magától értetődő. És soha nem felejtem el, hogy itt van az oromban az illata, mert Hermes Kölnit használt már akkor, és én is szenvedélyesen folyogatom magamat, nem tudok úgy otthonról eljönni, hogy valamilyen éppen újat, vagy valami régi Kölnit ne tegyek magamra, mert azt mondom, hogy egy ugyanúgy minden nap azzal kezdem, hogy fürdök, hajat mosok. Tehát ezeket mind tőle hallottam, és legközelebb az olimpián, a Müncheni olimpián.
6: Ezt akartam kérdezni, hogyha jól tudom, akkor találkoztak legközelebb, ugye?
5: Igen, jött fel a Maróti Pisti barátom, és akkor mondja, hogy Miklós Csabi lent vár egy úriember a portán, és akkor lementünk, és hát ott állt édesapám a maga mi voltjában, begombolt nyaksállal, begombolt zakóval, és az egyik keze a zsebbe, a másik így a mellényébe. Tehát tipikus, ahogy apukám nőtt, és most tudtam meg egy pár héttel ezelőtt a testvéremmel, Miklóssal beszélgettünk, és én kértem, mert másnapra még 2,5 kilót le kellett este fogynom, hogy Miklós vedd át aput, mert nekem 2,5 kilót le kell fogynom.
6: Persze.
5: És akkor a Mikivel beültek valami pizzázóba, és akkor hosszasan nézte a bátyámat, a Miklóst, és azt mondta, hogy Mikloskám, klassz srácok vagytok. Na most ezt az én apámtól, ezt a szót, sajnos, hogy most tudtam meg, ezt a fantasztikus dicséretet megkapni, hát így is megnyertem az olimpiát, de ha ezt akkor elmondja nekem a Miki, akkor azt hiszem, hogy derékba törtem volna minden ellenfeleme.
7: Ez a rendszerezés, rendszeretés, amiről itt az előbb beszélt, ez a szőnyege mennyire volt segítség birkózásban, akár a felkészülésben, akár a meccseken?
5: Hát én amikor följöttem Budapestre 18 éves koromban, történt ez. Én ahogy apukámat ismertem, én az, hogy egyből bekerültem a válogatottba, és a válogatottba járhattam edzésre, én öltönnyakkendőbe jártak. Természetesen, hogy a hátam mögött én észrevettem, hogy mit játsza meg magát ez a hát a vasmegyei parasztgyerek, ugye, mert hát Vasmegyőből származtam egyébként, édesanyám, édesapám tanárok voltak, tehát nem annyira voltam, de úgy voltam vele, hogy kivívtam a Vasasba is, hát a Vasasba a legnagyobb pesti sticik voltak, és oda kerültem, de én gyerekkoromban Illos Virudi bácsi, a későbbi nagyon jó barátom, ugye behozta 4-2-4-et, és hát világra szóra eredményeket értek el, és én a többségében Ferencváros, hát hogy a Haliat, az Hali, az mai napig
6: nyilván,
5: a bátyámmal összetelefonálunk, hogy láttad a Halit, hallottad a Halit, hát az kim voltam gyerekkoromban, és későbbiek folyamán a Komora, a Novák Dezső, a Mollár, a Szöllősi, és Szarka Zoli olimpia bajnok, ezek mind a legjobb barátaim voltak, és hát azt gondolom, hogy egy fél év után kivívtam a helyemet úgy a Vasasba, mint a versenyeken, mert a Vasasba is addig ugye a pesti sicik, na, Vas megyei kis parasztgyerek, és akkor a következő mérkőzésem azzal a emberrel volt, aki ezt mondtam, oda mentem az edzőm, és mondtam, hogy a Wagner Kálmánnal, vagy a Gubcsák Rezsővel szeretnék beszélni, és hát én úgy emlékszem rá, hogy a következő, mikor akartam velük birkozni, húzózkodtak, mert kivívtam a helyemet, és borzasztó, kemény, akaratos gyerek voltam. És én, amikor 8 éves koromban kijöttem a Nádasdi gimnáziumból Sárváron, akkor mindig a Miklóssal arról beszéltünk, hogy válasszunk egy csillagot. És ahogy a sötétbe ott fölnéztünk, választottunk egy csillagot, és én mindig azt kértem, hogy drága jó Istenem, de jó lenne ennek a világnak a bajnokának lenni. Én akkor, ahol nem volt tévé, nem volt telefon, internet, akkor én azt gondoltam, hogy ahol a Sárváron a föld találkozik az égbolttal, az a világ. Ugye egy kis gyerek, hát mit gondol? De jó volt ezen álmodozni, és nekem az, hogy én a világbajnoka legyek, én ezt egyre jobban, ezt az aranyrögöt szorítottam a markomba, és akkor egyszer csak kimondtam azt, hogy én nem szeretnék, hanem az leszek. Mert megtanultam azt, hogy a szeretnémben benn van az embernek a sikertelenség kapcsán a felmentése is, és én annyit dolgoztam, mint edző is a munkába hiszek, most a akadémián is a gyerekek első gondolat, hogy a munka, munka, munka, munka, az hozza meg az eredményt, és hát, hogy mennyire apacentrikusok voltunk, drága jó édesanyám, akinek mindent köszönhetek, a életem első pénzét, amikor világbajnok lettem 23-ba, illetve 23 éves koromban, akkor kaptam 28 ezer forintot a olimpia aranyére, bocsánat, a világbajnok aranyére mér. Zárójelbe jegyzem meg, hogy egy Zsiguli 1200-as 80 ezer forint volt. És vettem egy Vénusz TV-t anyukámnak, vettem egy hasított bőrkabátot, egy hasított ahhoz megfelelő szoknyát, egy kardigánt, és elmentünk ketten 3 hétre Gajatetőre, és fáromáztunk, és megtehettem azt, hogy letérdeltem el, és megköszöntem, hogy a végig kitartott mellettem, mert anyja nincs.
6: Az biztos.
5: Soha nem felejtem el, amikor már 18 egynegyed éves voltam, és akkor megkeresett a Vasas, hogy menjek fel a Vasasba. És boldogan mentem haza, akkor már bátyám is dolgozott, és Zacskóstól mindig édesanyjának leadta a fizetését. És mondtam, édesanyám, szeretnék beszélni. És mondom neki, hogy szeretnék fölmenni a Vasasba, mert én úgy érzem, hogy általános iskolát, középiskolát átvitt értelembe a birkózásban. Kivívtam, ifi válogatott vagyok, ifi magyar bajnok vagyok, hogy egyetemre kell járnom, mert én világ olimpia bajnok akarok lenni. És akkor anyukám azt mondta, hogy nem, kisfiam, nem engedlek el, mert te nem leszel pesti strici. És akkor elsírtam magam, és mondtam, te anya, te úgy ismersz engem, hogy én pesti strici leszek. És akkor 2 nap múlva jöttem haza a suliból, és ott volt a levél, életem nagy bánata, hogy nem tettem el, és egy gyönyörű, gyönyörű levél volt, és mondta, hogy hozzájárulok, hogy fel tudjál menni.
6: Hagy mondjak én is egy történetet, ami Csaba bával kapcsolatos. És tehát ugye azt szoktam mondani, hogy előni se lehet a Csaba bát, mert tényleg olyan, olyan motivátor, és a történetek azok szenzációsak. Egy közös történetet, amire Csaba bá nem emlékszik, de én emlékszem, 86-ban volt, ifi válogatott birkózó voltam, hogy mondjam, inkább az alja, mint a teteje, de mindegy. Lublinba mentünk versenyre, és a címeres mezes melegítőért mentünk be még a régi szövetségek székháza, még ott a Népstadion mellett a bodagákból összerakott. És ott volt, most nem tudom, Csaba bá, hogy akkor még szövkap volt, vagy alelnöke a szövetségnek, mindegy, benn volt az irodába. És mi ott szerencsétlenkedtünk, és sorba állított minket, mindenkinek a szemébe nézett, és azt mondta, ti vagytok a magyar birkózás jövője. Mondom, egy lublini egyszerű nemzetközi verseny, semmi faxni, és olyan motivációs beszédet mondott számára ismeretlen tizenéves srácoknak, hogy az elmondhatatlan. Csak azért mondom, hogy nekem egy ilyen, nem lettem a magyar birkózásnak annyira a jövője, de mindesetem megteszem a magamén, de ezt biztos, hogy és ez 40 éve volt, soha nem felejtem el, és szerintem érzékelik a hallgatók is, hogy amikor valakinek Csaba bá beszél, akkor annak megvan a látszatja, és azt nem fogja soha elfelejteni.
5: Hát köszönöm szépen. Hát az életemben a legnagyobb dolog az volt, amikor két olimpiának lehettem az igazgatója, és abból a Pekingit a Washington Post, ami a világ legnagyobb sportlapja, az olimpiai rendezés első helyére tette. Nagyon jól esett. Elérzékenyültem, mert én mindent úgy csinálok, hogy magyar ember vagyok, és a hazám legyen büszke rám, mint amikor a dobogón, valamelyik dobogón álltam, vagy a versenyzőm álltak, akkor én mindig őszintén úgy gondolom, hogy egy magyar ember vagyunk a sok közül, aki legyőzik a világot, és nem egyszer, nem kétszer, nem tizenkétszer sikerült ezt megtenni. Nekem a régi időben a legnagyobb boldogság az volt, és a legnagyobb célom, hogy a szovjet 270 millióból is, hát a birkozásot rettenetesen elő, hogy a dobogó tetejéről mindig így lefelé fogja a kezet, és hát nem kétszer megtörtént.
6: Igen.
7: Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondani, de lejárt az időnk, viszont záró gondolatnak ez szerintem nagyon szép volt. Dr. Hegedűs Csaba, olimpiai világ és Európa bajnok birkózó volt a vendégünk.
8: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
9: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti Vágta, október 4-én a Dunán.
8: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Vereséggel kezdte a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligáját. Magyarország továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Kellemes őszi idő várható. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
8: Sporthírek.
10: A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójában a második csoport első fordulójában. A vendégek győztes gólját Danilo Szikán fejelte a 42. percben. Együttesünk a következő körben hétfőn Belfastban lép pályára, Észak-Írország ellen, amely a négyes másik találkozóján a 99. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Tbilisiben a 11-est is hibázó Grúzia ellen. Kukta Vladislava egyhangú pontozással megnyerte az olimpiai programban is szereplő 57 kg döntőjét, így aranyérmet nyert a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság záró napján. Hámori Luca a 65 kg-osok között ezüstérmes lett, míg Szira Zsófia bronzérmet szerzett a 80 pluszos súlycsoportban. George Russell, a Mercedes versenyzője rajtolhat az élről a Forma 1-es azeri nagydíjon. a brit pilótát a monakói Charles Leclerc a Ferrarival, és az ausztrál Oscar Piastri a McLarennel követheti a ma 13 órakor kezdődő 51 körös futamon, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről. A szolnoki Olaj 104-93-ra verte az OSL Lions-t, míg az Albafehérvár 96-77-re győzött a Körmend ellen a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának első fordulójában. Mindkét csapat hazai pályán hozta el a két pontot, ahogyan a Sopron is, amely 182-re verte a Deacot.
11: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztéssel 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, mondta a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyarország álláspontja változatlan. Halálos eszközt és katonát nem küldünk a háborúba. A humanitárius és az energiasegítség ugyanakkor folyamatos, tette hozzá Ruszin Szendi Romulus. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Ismét 10 éves csúcsához, a tavaly évvégi szinthez közelít a hazai munkanélküliség. Az elemzők szerint az asszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz. Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást. A KSH adatai szerint a ráta augusztusban 4,7%-ra nőtt. 229 000 volt a regisztrált álláskeresők száma, 7 000-rel több, mint júliusban.
11: Közlekedés.
10: Az Árpád híddal folytatódik az őszi köztisztasági program a fővárosban. Ma reggeltől kora délutánig a Budáról Pestre vezető oldalon, holnap az ellenkező irányban dolgoznak a budapesti közművek munkatársai. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
11: Időjárás.
10: A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
11: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és már itt is vagyunk, drága hallgatók, 3-4-8 előtt, 5 perccel egy gyors reggeli, rapid reggeli, hívjuk így. Ezután újra itt vagyunk. Andi, Károly Andi, szia Andi,
2: jó reggel. Reggelt, sziasztok.
1: Elpap István, szia Leo.
3: Sziasztok, és Szalai Kristóf.
1: Így, így. 0-30-55-55-605-ös az SMS és telefonszámunk, írhattok nekünk üzenetet, kommentet, hozzászólást, témát, ötletet, hogy miről beszéljünk, bármi. Bármit és mindent, úgyhogy erre várjuk, sőt Viberen is lehet nekünk írni a keresőben Nemzeti Sportrádió, és akkor ott azon a formátum, azon a felületen és abban a formátumban is lehet nekünk írni, üzenni. Ugye? Elmondtunk nagyjából mindent, és ahogy azt ilyenkor szoktuk, természetesen hívtuk Tanyi Gábort is, aki itt van velünk a telefonon a túlsó oldalán. Szia Gábor! Jó reggelt neked is!
4: Szia!
2: Szia!
1: Hogy vagy? Hogy indult ez a szombat reggeled? Mesélj nekünk!
4: Szokásos, most nyilván nem megyek bele a toalett szokásaimba, de teljesen minden megszokott, és ugye pár héttel ezelőtt, mikor beszéltünk, akkor mindig ugye, hogy milyen idő van, klassz idő van, meg menekült az ember meleg elől, most meg keresi, de tehát a napot, mert azért reggel most már azért úgy, na, hogy mondjam, hát pólóba azért úgy nem tanácsos, de ennek is megvan a varázsa, és napközben gyönyörű az idő, gyönyörű a Balaton, mondjuk kéne bele egy pici víz, de ezek nem számítanak.
1: De most még pont az van, hogy reggel még hideg, de délutánra még azért úgy te abszolút ez a pólóidő, amit mondasz, az úgy pont jó, nem?
4: És a legszebb és a legnyugodtabb a kelet-német turisták hazamentek a rántott húsos szendvicsekkel. teljesen nyugi, és tényleg gyönyörű, a legszebb ilyenkor a Balaton.
1: Te inkább egyébként nyári vagy téli inkább? Ezt még talán nem is kérdeztem. Nyári. Te nyári vagy?
4: Inkább nyári. Igen, én inkább azért
2: csak
4: nyári.
2: Csak a meleget nem szeretik.
4: Igen, csak ez a 40 fok, ez nem. Tehát ez azért már nem az én komfortzónám, de inkább süssön a nap, mint hogy hideg legyen. De nyilván a télnek, meg a hóesésnek is megvan a szépsége, meg a maga varázsa. De azért, ha kellene választanom, inkább én nyári ember vagyok.
1: Aha, de érdekes. Ilyenkor már gyakorlatilag a Balaton és környékén már csak az ott élők, az ott lakosok vannak, szerintem gyakorlatilag a szeptembertől már
3: ez... Én most megyek majd Badacsonyba például.
1: Tényleg? Hogy?
3: Hát már a legjobb barátomnak ott van egyébként. Na. Háza és születésnapja is lesz, úgyhogy... Ebből az apropóból, de Badacsony az egész októberig szuper, hát szünet van, tehát vagy lesz, tehát ilyenkor az ugyanolyan pezsgés van ott, mint nyáron, az nagyon jó, minden nyitva van, teljesen jó.
1: Ilyenkor még vannak.
4: Igen, és bocsánat, hogy közbeszólok, de ugye az egész Balaton déli északi vidéke tele van fantasztikus borvidékekkel, és nem csak Badacsony, de itt a déli részen, vagy akár a Káli medencébe, Badacsonytól kicsit odébb.
3: Így van.
4: Mindenhol most szüret és pezsgés, és fantasztikus, és igazából az október-novembertől kezdődően van az időszak, amikor tényleg mondjuk itt Balatonföldváron, tehát 6 ember van konkrétan, mindenki ismer mindenkit név szerint, ki mikor megy erre, amarra.
3: Uh-huh. Az 3 teniszpáros, ha jól számolom.
4: Ja, ez pontosan így van, és kijön 3 teniszpáros, forgózva is akár, és így van.
1: Hogy telt a heted, Gábor? Merre jártál, mit csináltál?
4: Szűrű volt, jöttem, mentem, voltam egyszer Pesten is a stúdióban.
1: Igen, voltál nálunk is, találkoztunk is.
4: Igen. Utánpótlás volt az akadémiákról, meg a játékosok, szülők, gyerekek kapcsolata, eznek a problémaköre. Rövid volt a műsoridő, mert erről lehetne szerintem egy elég hosszú, hát hogy mondjam, beszélgetést folytatni. És tegnap volt Csukoron egy utánpótlás, a Kézilabda Szövetség és a minisztériumnak volt egy ilyen közös programja, és ott voltam. Úgyhogy csütörtökön a kettő között pedig Pécsen voltam az egyetemen, úgyhogy nem telnek eseménytelenül a napok. beletettünk természetesen egy picit teniszt.
1: Hát ezt akartam kérdezni, ez maradt ki
4: eddig. Igen. De nagyon, nagyon hülyén néz ki, mindig abban kezdem ebben a tenisz nevű sportággal.
1: Én azt hittem, hogy Sukoróról hírt, ez annyira olyan finn, nem? Tehát, hogy amikor először elolvastam, hogy Sukorón épült a nemzetközi kajakenu, vagy nemzeti kajakenu kézilabda akadémia, kajakenu akadémia, akkor azt hittem, hogy Finnországban építettünk egy ilyet, és aztán esetleg, hogy nem, ez ott van a Velencei tó partján, de teljes.
3: De miért pont finn?
1: Hát Sukoró, hát ez annyira finnes, nem? Tehát Sapporo,
3: Sukoró. Az meg japán.
1: Igen.
4: Szerintem Kristóf a 6. földrajzból fordható volt a Bárányimrős, amikor ezt tanultátok.
1: Igen.
4: Fantasztikusan gyönyörű létesítmény, és nagyon-nagyon jó volt ott lenni. Mondjuk a Velencei tóba is lehet egy picivel több víz, de hát Istenem, ez van, erről nem tehetünk.
1: Igen. Na viszont a Lever Cup az mindenféleképpen az jelenleg is van, és zajlik, és hát nem tudom, ez a Lever Cup az mindig arról szólt, mert ha jól emlékszem, ezt Federer találta ki, ugye, ezt a Lever Cupot, mint olyan intézményt, és mindig a világ legjobbja, az aktuális top 10, régen így volt, vagy top 8, valahogy mindig így egymás ellen játszott egyéni mérkőzéseket, illetve párosban is a párosok ranglistáján is ott a legjobbak, és számomra ez arról emlékezetes, hogy Federer itt vonult vissza a Lever Cupon, és itt Nadal-lal játszott egy utolsó páros mérkőzés Jack Sock és Francis Tiafoe ellen.
3: Igen, mert ugye Európa-Amerika.
1: Európa-Amerika, igen, ez is mindenféleképpen lényeg, tehát azt is el kell mondani. Hogy tetszik neked ez a sorozat, Gábor, meg úgy, mint az egész kezdeményezés?
4: Hát egy fantasztikus, már csak azért is, mert jó nézni, meg azért is, mert a Federer ötlete volt, és ami a Federer, az nem is tudom elképzelni, hogy lehet-e nem hogy rossz, hanem hogy vélelmes, vagy kritikával illetni. Egy nagyon fantasztikus, nem is igazából számomra elsősorban a tenisz, meg a tenisz minősége, hanem ahogyan zajlik, és látván a csapatok összeállítását, meg főleg amilyen reakciók, meg szurkolás, meg buzdítás megy onnan a kispadról, ugye ott mindenki szurkol, nyilván a

0: Ausztráliából, most Bublik is ott van, mint kazakh játékos a világcsapatban, és nagyon jó mérkőzések vannak. Arról nem beszélve, hogy ugye az egyik oldalon évekkel ezelőtt még a McEnroe volt a világnak a szövetségkapitánya, Björn Borg pedig, hát ez már maga egy, hát ez hihetetlen, igen. Most pedig Agassi az egyik oldalon, ez félelmetes, tehát félelmetes azok a nevek, arcok, akik ott vannak, amellett nyilván tegnap is volt a Jodár játszott a Bublikkal, és egy nagyon-nagyon jó tenisz volt, azt tudtam, el tudtam csípni a végét, arra hazaértem, és nagyon jó, úgyhogy most Európa vezet egyelőre 2-1-re, de semmit nem jelent, mert konkrétan ma eldőlhet az egyik vagy a másik irányba, mivel a győzelmi értékek így emelkednek duplájára.
1: Azért ez, hogy Bublik ott van a Lever Cup-on, mint a világ egyik legjobb férfi teniszezője, ezt néhány évvel ezelőtt, tehát ez elképzelhetetlen,
0: hogy
1: ő valaha oda kerüljön. Ruud, Cerundolo, Mensik, Nakashima, Hodár, Bublik játszott tegnap, ma pedig Kobolli, Tien, Zverev, De Minor, Alcaraz és Fritz. Sinner ezt visszamondta, ugye? Azért nincsen.
0: Mert igen, ezt... ugye ő neki még az egészségügyi problémái vannak, a sérüléséből nem jött úgy vissza, és pedig tényleg itt mindenki ott szeretne lenni, és szeretne részese lenni, mert még egyszer mondom, az a közösség építő, meg az a fajta csapatszellem, ami ott van, az tényleg nagyon jó nézni, ahogy itt szurkolnak a páratlan géneknél ott a szünetbe, amit tudom, az Alcaraz oda viszi a vizet a másiknak, vagy előtte a Federer ugyanezt csinálta, és ez nagyon-nagyon jó volt látni, vagy a Nadal tanácsot adott az épp aktuálisan játszó játékosnak, ezek nagyon-nagyon klassz momentumok, amellett, hogy nyilván jó tenisz is van.
2: Hát olyan, mint a Davis kupa nagyban, nem? Tehát ott van ez, hogy csapat van, meg szurkolás van, meg kapitány van, tehát a teniszben ugye máshol ugye nincsen.
0: Igen. Úgyhogy én tervezem is, ugye volt itt évekkel ezelőtt, talán 2 éve, hogy itt nagyon közel volt, azt hiszem Prágába, meg Londonba. Egyszer jó lenne elmenni, mert ugye egyszer itt van, egyszer ott van, mármint hogy a földrészeket tekintve. Jó lenne egy ilyet megnézni egyszer a helyszínen.
1: És igen, az kiderül, mint az Ausztrál Grand Slam torna, de összességében, mert kicsit rá is tértél arra, amit ezzel kapcsolatban meg szerettem volna kérdezni, hogy amikor te is mondtad, hogy Nadal meg Djokovic tanácsot egymásnak, ezen a ikonikus, már említettem, Federer-Nadal páros meccsen, amikor Roger elbúcsúzott, akkor, amikor leült Federer és Nadal a kispadra, Djokovic volt az, aki odaállt mögéjük és tanácsolt, próbált adni, hogy ő hogy látja kívülről. Ilyenkor 3 világsztár, a sportág történetének mondhatni 3 egyik, hanem a legjobb játékosai. Mit tudnak ilyenkor mondani, segíteni egymásnak? Mi az, amit mondjuk Federer vagy Nadal nem tud, és Djokovic tudja nekik elmondani?
0: Szerintem ilyen nincs. Mármint ilyen tanács, mert mindenki tisztában van mindennel, hanem ilyenkor elmondja mondjuk a épp az adott játékos, aki mit tudom én, most a Djokovic, a másik kettőnek, aki megy vissza a pályára, hogy ő mit gondol erről a helyzetről. Itt mindenki ezerszer átért ilyen helyzeteket, ráadásul 95%-ban sikeresen megoldotta. Tehát nem is olyan játékosokról van szó, akik nem tudják, vagy sikertelenek voltak, hanem ilyenkor, ami éppen nem működik, azt elmondja kívülről egy harmadik, ráadásul egy olyan, aki ikon, és ráadásul figyelnek rá, és akkor bizonyos helyzeteket adott esetben másképpen lát, vagy másképpen gondolna, és itt nem teljesen másik megoldás, vagy másik befejezési helyzetekre gondolok, hanem apró dolgokról, és ez egyébként nagyon sokszor segít. Nagyon-nagyon sokszor segít. Én tudom magamról, hogy amikor a meccs közben ott az ember tudom én, ott kapkodja a fejét, meg elragadják a pillanatok, akkor az emberhez odajön valaki a kispadról, a stábból, és akkor mond valamit, és akkor esik le, hogy hoppja, tényleg. És akkor az úgy eszébe jut, vagy előrébb sorolja a teendők közé, ez nagyon-nagyon jó tud lenni. Hát jó lett volna, hogyha Djokovic hozzám is egyszer oda jön.
1: És mondd valamit.
2: Még oda jön.
0: Én mentem oda hozzá Tokióba, igen, és

0: nagyon készséges volt, és fantasztikus volt. Életem első, és szerintem utolsó selfie-t, vagy hogy mondják ezt.
1: És mondtad neki, hogy üsse a második adogatást? Megosztottál vele?
0: Igen. Kérdeztem tőle, hogy esetleg ráérne egy kis ütögetésre, de mondta, hogy most nem.
1: Most pont nem.
2: De jó. Igen, tök jók ezek, amikor mikrofont oda tesznek, ugye a játékosok, az ez kézilabdában így van már nagyon régóta, de pont ott ezen a ikonikus jeleneten, amiről most beszélgetünk, akkor is ott volt egy mikrofon, és lehetett hallani, hogy Djokovic mondja kívülállóként, mert azért tényleg kívülállóként másképp látsz egyes szituációkat, mondja Nadalnak, hogy próbáljon extra sátot, tehát még egy-egy ütéssel tovább vinni a labdamenetet, és lehetőleg azt Tiafó fonákjára. És akkor
0: mi, pontosan.
2: Ugye? Igen. És ezt mondja Djokovic, és akkor mondja Nadal, hogy igen, tényleg ott volt, hogy hibáztam ezt. És, de milyen jó, hogy mondja Djokovic, Nadal elismeri, hogy valóban tényleg igazán. Tehát, hogy van olyan tiszteletük egymások irányába, hogy elfogadják a másiktól a tanácsot.
0: Ez nagyon fontos. Ugye ez is egy olyan képesség egy sportolónak, vagy akár edzőnek, vagy sportban dolgozónak, így mondom, hogy elfogadja a tanácsot, elfogad egy másik szemszögből érkező meglátást, és egy olyan véleményt, amivel ő több lesz. És az semmi probléma, vagy nem csinál bele problémát, hogy ez nem az övé, vagy nem ő jött rá, hanem oké, rendben, én ezt valami miatt nem láttam, vagy nem vettem észre, vagy az én, mit tudom én, elöntötte az agyamat már, mit tudom én, az indulatok, vagy nincs elég oxigén, vagy nem vagyok abban az állapotban, és ja, tényleg, és igen, pedig mondjuk, ha egyel többször üti még, mondjuk igen, adott esetben a Tiafó fonákjára, akkor, de ezt ő nem látta, mondták neki kívülről, és megcsinálja. Ez erről szól, hogy tudok túljárni a másik eszén. Ugye nagyon-nagyon sokszor nem az erő és nem a fizikum dönt, hanem az ész vagy a játék olvasása, és akkor az nyer, aki ebbe is túljár a másik eszén. És hát nyilván nem esik jól, meg az ember, ha kikap, de azért utána rájön, amikor úgy értékel dolgokat, hogy hát igen, ebből jobb volt. Gratulálunk neki. Erről szól a sport.
2: Igen, szerinted ők valaha le fognak ülni, nem tudom, egy vacsorázni, egy asztalhoz beszélgetni, nem tudom, meginni valamit, és közben visszaemlékezni azokra az évekre, amikor egymás ellen harcoltak. Azért kérdezem, mert Guardiolát rendszeresen megkérdezték, hogy ki az az edző, akivel úgy eszmét cserélne. Beszélgetne magáról, a labdarúgásról, a taktikákról, és ő mondta, hogy gond nélkül Jürgen Kloppal ő leülne, és visszaemlékeznének azokra az évekre, amikor a Manchester City, Liverpool, illetve a Bayern München meg a Dortmund van, amikor meccseltek egymás ellen, hogy akkor ő azt hogy látta, ő azt miért húzta. Egy ilyen, Lionel Messi-t és Ronaldo-t rendszeresen kérdezik, hogy mikor fognak egyszer leülni beszélni. Szerinted ilyen, talán ők vannak legbarátibb viszonyban az imént említett emberek közül, ilyen megtörténhet szerinted?
0: Én, ez egy fantasztikus gondolat, és nagyon remélem, hogy ez megtörténik, és létrejön. Titkon reménykedek, hogy esetleg meghívnak engem is, és odaengednek. De hát ezek félelmetesen jó tapasztalások lennének, meg visszaigazolások, meg megcáfolandó dolgoknak az igazolása, vagy hogy tényleg így volt, és nagyon-nagyon jó lenne magának az edzői szakmának is ebből tanulni, és akkor ez nagyon, és aki szerintem igazából jó edző, jó tapasztalt, mentor, vagy egy az továbbadja ezeket a gondolatokat, és a közre bocsátja, és hogy mindenki tanuljon belőle, mert szerintem egy igazán jó edző, akkor ha az edzői pályáján sokat elér, ez nagyon-nagyon jó dolog, de ha ezt a tapasztalást továbbadja a fiatalabb edzőknek, meg annak az edzőgenerációnak, aki még az út elején vagy a közepén van, az így teljes szerintem, és ez így van rendjén.
2: Amikor Nadal búcsúzott a Garrostól, akkor is bejött Federer és Djokovic búcsúztatni őt. Tehát abszolút olyan, mint hogyha tényleg már nem riválisként, mert hát nyilván már nem riválisok, de hogy szinte baráti viszony van közöttük, azért is gondoltam erre, hogy gyakorlatilag ezt meg is lehetne szervezni oda a Baracsonyra, Leo, hogyha már mész oda, Gábor is tudja a helyszíneket, és akkor ezt létre lehetne hozni ezt a vacsorát.
1: Na, hát nyilván szívesen jönnek.
0: Az egész Balatont vagy a Badacsonyt intézem, és biztosítom a helyszínnek, és most mondom, csak előre, legalább egy két héttel előre kérném az időpontot. De egyébként a talán nem is az a jó szó, hogy barátok, mert ugye egy barátságnak azért
2: persze, mások az alapjai, persze.
0: De a végtelen tisztelet, és az a respekt, amit egymás felé éreznek, mind a tudás, mind az a tapasztalat, és főleg az a viselkedés, ahogy ők megnyilvánultak a játékos pályafutásuk alatt, és egymás ellen. Ugye itt mindenki megvert a nagy hármasból, gyakorlatilag korszakokban volt, hogy a Federer volt érinthetetlen, volt Salakon, ugye a Nadalnak, a Djokovicnak, gyakorlatilag minden borításon voltak időszakai, és ezt a másik elismerte. Hm. És ez egy nagyon fontos, hát hogy mondjam, képesség, vagy dicséretes dolog, hogy valaki elismeri, hogy tényleg én képviselek egy szintet, de van nálam jobb. És ezt ki is mondja, ennek hangot is ad, ezek szerintem az egyik legszebb dolgok a sportban. Én nem akarok itt most nagy szavakat, itt korán reggel, 8 óra előtt, mit tudom, 11 fokba a Balaton partjáról osztani, de ezek nagyon-nagyon jó dolgok. Igen.
2: Pont
0: igen,
2: ennek az ellenkezője jutott eszembe, nem tudom, az megvan-e nektek az a jelenet, próbálom körbeírni, ugyanígy Laver Cup, ugyanúgy gémek közötti szünet, Sasha Zverev leül a kispadra, és ugyanígy, ahogy beszéltük az előbb, hogy Federernek és Nadalnak Djokovic segített, Zverev egyénizett, és oda állt mögé Alcaraz. Neki spanyol létére nem olyan az angolja, Nadalnak sem olyan egyébként, de Alcaraznak talán még annyira sem, és úgy mondaná, de mutatja is, hogy mit szeretne, mondja, de lehet érezni, olyan akadozik, amit mond. De Zverev hallgatja, hogy nagyjából fél percig. Nem szól semmit, csak iszik, hallgatja Alcaraz, majd Alcaraz mondja tovább, erre Zverev hátrafordul, Kasper, mutatja Rüdnek, hogy jöjjön oda, és megkérdezte, hogy amúgy szerinte Rüd szerint, hogy kéne játszania, és Alcaraz teljesen figyelmen kívül adja, úgyhogy nyilván nem, ez meg nem tiszteletlenségből, csak hát szerintem abszolút, már teljesen igen, elege igen. Volt, hogy itt makogít nekem, és azt se tudja ő se, hogy mit akar mondani, inkább jöjjön az, aki jobban tudja mondani, hogy mit akar.
0: Úgyhogy... Igen, meg ők inkább már mókáznak, ugye most a mostani Laver Cupnak, ugye van egy felvezető része is, ami szerintem nagyobb prioritást kapni a médiában, mint maga a verseny. Ugye itt öltönybe, izébe fölvonulnak a csapatok, és mit tudom én, itt a beütéskor, ahol szintén, meg a bemelegítéskor, ott előző nap, bocsánat, nem is még nyilván a meccs előtt, ott telt ház, és az Zverev, hát hogy mondjam, hát befont úgy az Alcaraznak most egy hihetetlen hosszú haja lett, és úgy befont a haját, mert úgy nem volt fejpántja, és hogy hát azt konkrétan nem tudom hány millióan vagy milliárdan nézhették a világhálón, hogy ezek meg mit csinálnak. És ott mókáztak, szó szerint mókáztak, és ezt is nagyon jó volt látni. Ugye maga ez elképzelhetetlen lett volna a Federerékkel, hogy ők ilyet csináljanak egymással, de hát ugye más generáció, ők már azért mások, de azért ugye ha összevetjük a tenisztudást, meg magát hát hogy mondjam, a személyiségeket, azért nekem legalábbis azért a Federerék, akik megmaradnak annak.
2: Igen. Na közben a férfiakról, meg a Laver Cupról picit átevickélünk a hölgyekhez, akkor azt lehet látni, hogy Bondár Anna surranó pályán, mármint úgy értem, hogy így gyakorlatilag nem az ellenfelekre értem, akiket elvert, meg az ágrajzát, hanem úgy elevickél egy ökölvívó Európa bajnokság mellett, Nemzetek Ligája foci mellett. Bondár Anna most már elődöntős Szöulban, hiszen hajnalban is megverte román ellenfelét döntőjátszmában, 3 játszmában 2-1-re, és az ausztrál Birrellel fog játszani az elődöntőben. Egyébként, ha jól látom, akkor most perceken belül kezdi az elődöntős mérkőzését Bondár Anna, és hát nem a legyőzhetetlen kategóriába tartozik Birrell nevezető ausztrál ellenfele.
0: Igen, ugye Ez, ha jól tudom, ez egy 250-es verseny. Egyébként teljesen minden, mert a Bonnár annál nagyon-nagyon ráfér, és nagyon-nagyon megérdemelné, hogy most behúzzon egyet, vagy legalább döntőbe, hiszen volt nagyon közel, ugye ő meccslabdákra volt világszenzációtól itt az elmúlt hónapokban.
2: Igen,
0: és egy nagyon szimpatikus, jó személyiség. Úgyhogy hát reméljük, és nagyon szurkolunk nekik, azt nem ígérem, hogy most odaülök, és reggel 8-kor megnézek egy ilyet, de nagyon-nagyon szurkolok neki, és tényleg nagyon-nagyon jó ezeket olvasni, hogy magyar teniszezők a világban, mindegy, hogy férfiak vagy hölgyek, de ilyen szépen szerepelnek.
2: Bondár Annával van egy sztori, mely történetem. A 22-es, 23-as Roland Garroson voltunk kint, és én ilyenkor, ezt már mondtam korábban, egy páros meccsekre szeretek inkább járni. Egyrészt azért, mert az egyéni meccsekre lehetetlen odaférni, mert sor áll, és csak akkor mehet be néző, illetve jöhet ki, hogyha szünet van két gém között. És viszont a női párosokra, vegyes párosokra,
0: kivéve
2: a US Open, igen, ott könnyebben be lehet jutni. Bodár Anna pedig párosozott, női párosozott, nyert a párjával, és a végén úgy oda lehet menni autogramot kérni, még rögtön ott a kis padjuk mellé mögé. És mindenki franciául, ugye, hogy please, ez, nyilván ez angol volt, de hogy franciául is, hogy s'il vous plaît. És akkor én oda mentem a Bondár Annához, hogy szia Anna, hát egy képet légy szíves, tudod, így megvan az a kifejezés, hogy ír, monoton, egyszer csak hall egy magyar hangot, felnéz, felcsillan a szeme, persze, gyere nyugodtan, és akkor nagyon gyors megcsináltuk a képet, mondtam neki, hogy ügyesen, hajrá, így tovább, elláttam jó tanácsokkal, mint Djokovics Federeréket, és aztán ő ment is tovább az útjára. Úgyhogy...
1: És nyert?
2: És azt a meccset megnyerték. Igen. Úgyhogy ennyit Bondár Annáról. Gábor, hogy telik a...
0: Itt tört meg a karrierje, és emlékszem.
2: Igen. Hogy telik majd a szombatod, vasárnapod? Mit csinálsz hétvégén, Gábor?
0: Ma délelőtt, vagy bocsánat, délután egy esküvőre vagyok hivatalos, itt családom belül, itt lesz Balatonon, egy nagyon, nagyon kedves rokonunknak lesz az esküvője, itt fogjuk eltölteni, szerintem jó hangulatban, és akkor vasárnap pedig, most mondtam volna, hogy a pihenésé, de most jutott eszembe, hogy a stúdióba megyek föl az Elek Gábor barátommal, az Európa Kupa női kézilabda, ugye nyilván ezt mindig félve mondom ki, már magát a sportágat, de ott lesz, és remélhetően a magyar válogatott ma Norvégiával játszik, ott egy picit talán azt mondom, nem mi vagyunk az esélyesek, de és akkor holnap a bronz mérkőzésre megyek szakkommentátornak be a stúdióba.
1: Erre mondta Golovin, hogy az 59. perc után dőljön el, azt szeretné? Nem? Azt hiszem a norvég-magyar, hát én olyan norvég-magyarra nem nagyon emlékszem az elmúlt 10 évből, ami az utolsó percben dőlt el, de hát ha most.
2: Most van rá esély?
0: Hát talán nincs.
2: Talán nincs.
0: De talán egyszer tényleg sikerül olyan mérkőzést játszani, hogy nem is kell, hogy az 59. percben dőljön el, de hogy a mérkőzés hát több részében, több periódusában ott vagyunk, partiba vagyunk. Az, hogy előrébb járnak, ezt tudjuk, amióta a kézilabda, legalábbis a nőiben, de ettől függetlenül nekünk kell tennünk a dolgunkat, és remélem így is lesz.
1: De akkor nem most legyen ez a meccs, hanem inkább majd egy VB-n, vagy egy VB-n, vagy egy olimpián, nem? Ha már választani
0: legyen
1: kell.
0: Így. Legyen így.
2: Így van. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megint tudtunk veled beszélni, hogy itt voltál velünk, és jövő héten majd hívunk ugyanígy, jó? Ugyanebben az időpontban. Köszi, Gábor, szép hétvégén, szia. Dani Gáborral beszélgettünk, drága hallgatók, az elmúlt percekben a Győri Audi Etókáci korábbi BL győztes trénerével, úgyhogy megtudhattunk mindent, ami a Lever kupával kapcsolatos, illetve érdekességeket is, úgyhogy jó volt, érdemes volt ezt is most is végigvinni, ezt a beszélgetést. Drága hallgató, picit szusszanunk, emlünk, zenélünk egyet, és aztán pedig jövünk vissza néhány perc múlva, úgyhogy maradjatok velünk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Ifjú tehetségeinkre komoly idegenbeli erőpróba vár. Pontszerzéssel még megmaradna az esély a kontinens tornára való kijutásra. Horvátország, Magyarország, labdarúgó U21-es EB-selejtező élőben, ma 17 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na itt is vagyunk, drága hallgatók, 4.9 van. Pontosan szeptember 26-án folytatjuk a 109. szombat reggeli kezdőkor adásunkat Károly Andival. Szia, Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Elpap István, a szia, Leo!
3: Sziasztok!
1: Jó
3: reggelt! Hey, Szalai Kristóf!
1: Drága hallgatók, 06 30 55 55 605 ide tudtok nekünk írni, hozzászólni, kommentelni, vagy éppen témát, amit ti érdekesnek találtok, azt bedobni, és akkor azzal is tudunk néhány percben foglalkozni. És ugye 9 órakor érkezik Bánki József Dodi a stúdióba, és akkor beszélünk rengeteget a válogatottról, abszolút a...
3: Meg a válogatott.
1: Meg a válogatottról, a Nemzetek Ligájáról, illetve válogatottról. Úgyhogy ez lesz a téma 9-től, egy órán keresztül, és most pedig egy picit, ha már beszéltünk kosárlabdáról, illetve természetesen kézilabdáról, teniszről, picit beszéljünk már a jégkorongról, mert van nekem egy nagyon érdekes kérdésem hozzátok, amit, hogyha meg tudtok nekem magyarázni, akkor elfogadom egy részről, de kíváncsi vagyok, hogy arra mit reagáltok, hogy volt tegnap egy nagyon jó, csodálatos mérkőzés a Fradi jégkorong csapatának, 3-0-ra sikerült az újonc Milánó együttesét legyőzni, 5 NHL-es játékos van, korábbi NHL-es játékos.
3: Mondja a Fradista, Milánóban. Az újonc Milánó.
1: Igen.
3: A Fradi tavaly volt újonc.
1: Igen. És 3-3 győzelemmel álltak, és akkor most a Fradi elvette a veretlenségüket, és ezzel meg lett az első győzelme a csapatnak. A Tüskecsarnokban volt ez a meccs. Egy rövid kis zárójeles adalék a meccs krónikájához. A találkozó előtt még kint lehetett a Tüskecsarnok előtt beszélgetni ugye a Milánó sportigazgatójával, aki nevezetesen Célik Viktor, aki a korábbi fehérvári sportigazgató. És hát kérdeztem, hogy na, mi újság, minden rendben, hogy a csapat, hogy teltek az edzések, stb. Az utazás. Azt mondja, nagyon jó minden, jól nézzünk ki, 3 meccs, 3 győzelem. Annyi, hogy a másodedzőm jelenleg a parlamentnél sétálgat, mert nem találta meg a Tüskecsarnokot, és eltévedt. Mondom, szórakozol. Nem. És majd mutat a telefonján, ugye tényleg ott volt a parlament előtt, a Kossuth téren, a másodedzője, az asszisztens
3: edzője. Vittorio, mi ez a ház?
1: Nem találtam meg a Tüskecsarnokot. Mondtam neki, hogy figyelj már, Viktor, nem küldenéd el az egyik NHL-es játékosodat utána, hogy keresse meg? Hát, ha nem érnek ide. Jót derült rajta, de végül is nem így lett. De nem is baj, mert így is nyert a Fradi 3-0-ra nagyon-nagyon jó meccsen, tényleg zseniális játékkal. No, de a kérdés.
3: Na, a várom, hogy mit kell megmagyaráznunk.
1: Nagyjából egy időben volt az a találkozó a válogatott mérkőzéssel.
3: Igen.
1: A Magyar-Ukrajna találkozóval. És ugye 2 éve vagyok lassan ott a Fradinál, de talán most voltak a legkevesebben a Tüskecsarnokban, de így is egy szűk 1000 néző volt, tehát néhány NB1-es nézőszámot így is vett bőven ez a találkozó, de a Fradi jégkoronghoz képest most kevesebben voltak. De mondom, így is azért szép szűk 1000 nézőszám összejött. És nyilván tudtuk, hogy azért, mert elvitt csomó nézőt a válogatott mérkőzés. Miért divatosabb, miért jobb, miért érdekesebb foci válogatott meccsre járni adott esetben, miért választja azt inkább a néző, 60x000 ember, úgyhogy lehetett tudni, hogy nem feltétlenül a legjobb csapattal megyünk most neki az Ukrajna elleni mérkőzésnek, versus azt a jégkorong mérkőzést, ahol nem tudom, a picit gyorsabb, lehet, hogy érdekesebb, élvezetesebb lehet valakinek a mérkőzés. Szóval miért jobb, miért 2020-ban érdekesebb foci meccsre járni, mint sem mondjuk jégkorong találkozóra, szerintetek?
3: Hát mert azok, akik a jégkorongnak ezeket a szépségeit helyezik előtérbe, azok ott voltak. Azok voltak jégkorongon, de hát azért ebbe az országban mondjuk a futball hagyományai egy kicsit nagyobbak, mint a jégkorong hagyományai.
1: De ez tömegvonzás? Tehát, hogy mivel tudja mindenki, hogy oda 60 000 ember megy, az lehet, hogy biztos jobb, inkább megyek oda én is.
3: Hát igen, csak ez nem volt mindig így, hát mindig szokta citálni. Persze, azt igen. A észtek vagy kik elleni meccset, ahol 500 néző volt, hogy kerekítsek, de azt hiszem 500 sem volt. Ezt a magyar labdarúgó válogatott, persze a Puskás Aréna is kell hozzá, mert ugye 19 előtt nem volt Puskás Aréna, de 19 előtt meg a Grupa Ma volt tele, mert a válogatott már akkor gyakorlatilag a 16-os EB-re jutással azt gondolom, hogy ott lépett egy szintet, és most nem is feltétlenül a futballtudást mondom, egyébként úgy is szerintem, hanem ugye az emberek tudatába lépett egy szintet. Tehát onnantól lecsik meg egy kicsit divat, mert persze ennek egy jelentős része nem divat szurkoló, hanem szívvel lélekkel válogatott szurkoló, de divat szurkoló is van. Tehát azért Puskás Arénából válogatott meccsről szelfizni az menő. Ezt mondjuk csinálja is egy olyan 30 ezer ember.
1: És mitől menő?
3: Mert azzá lett. Tehát miért? Hát most tudom, én nem járok mondjuk Azaria koncertre, mert engem nem érdekel, de azért elég sokan járnak, és ott szelfizni is menő, vagy menő volt, mert ezek azért, ezek divatok, tehát ezek jönnek-mennek.
2: Persze, igen.
3: De a válogatott az pillanatilag még van, tehát nem mennek, van. Hát dacára annak, hogy kikaptak tegnap.
4: Szerintem a közege is sokkal nagyobb egy válogatottnak, és ha már a szelfizést mondod, mert most tényleg az Azaria koncertre, és nem megbántva Azariát, mert vannak kifejezetten jó számai, de valószínűleg velem szemben nem jön semmilyen oldalon olyan poszt, hogy Azaria koncertem volt, mert nem vagyunk ismerősök, vagy az én ismeretségi körömben kevés az olyan, míg a mondjuk foci meccsről rengeteg olyan jön, aki ott volt, és a skála minden részét lefedik, meg hát egyrészt sokkal ritkább egy válogatott meccs, mint mondjuk egy jégkorong meccs, szerintem sokkal könnyebben követhető egy labdarúgó mérkőzés, mint a jégkorong. Én becsülettel próbáltam párszor, de sose tudtam, hol a korong.
3: Jelzem élőben sokkal jobb. Tehát a hoki az egyik olyan sportág, ami élőben még annál is sokkal jobb, mint tévében. Hallod, érzed, meg látod.
1: És tényleg, tehát ott vannak olyan, hogy tudsz bunyózni, olyan ütközések, olyan pofonok vannak, ami más sportágban gyakorlatilag csak a
3: lökölvívásban.
4: A tegnapi focin is volt.
3: Egyébként jelzem, a box is olyan, hogy élőben eszméletlen a tévéhez képest. Amikor lát, főleg ha én olyan sokszor...
1: Lehet hallani is a...
3: Hát én az ilyen nagy profi gálákon, nem most, hanem amikor az egésznek a konjunktúrája volt, ugye a 90-es évek végétől mondjuk a 2000-es évek közepéig, én akkor nagyon sok ilyen profi gálán voltam, ilyen Kovács, Erdei, Balzsai, tehát ez a szint, és nagyon sok szóval ringpasszom, tehát ugye, ugye ott egy 4-5 sajtóülés van a ring oldalában. Hát azért mondjuk amikor az Erdei oda csap, tehát azt mondjuk egy méterről hallani, megélni, az tényleg olyan, mintha nem olyan, mint a te kapnád, mert akkor nem beszélgetnénk, de fantasztikus. Tehát ott átéled, ami történik.
4: Igaz, hogy nem box, vagy nem labdarúgás, tegnap előtt, nem tudom, tegnap talán MMA ment otthon a tévébe, férjem nagy MMA rajongó, és így beszélgetnek a győztessel, nagyon magyaráz, és hát igen, most fáj az ujjam, így mutatja, és így konkrétan a csont kiállt a kezéből.
3: Akkor az lehet, hogy tényleg
4: de ami még az, nem tudom melyik itt még vannak, hogy vannak a...
1: Újak.
4: Nem, ajta, nem negyedek, harmadok, menetek.
3: Igen.
4: Még valakor az első második menetben történt, és még leboxolt, vagy leharcolta a mérkőzést, megnyerte, és akkor ott még mindig dolgozott benne az adrenalin. Beszélgetett
3: lógott ki a kezéből. Azóta azért csak elment orvoshoz vele.
4: És azóta valószínűleg nagyon fáj is neki. Fú, de nagyon... No, hogy most a ring mellett ülve, vagy a oktogon mellett ülve, nem az a oktogon. Oktogon.
3: Hát és akkor egy K.O.-ról nem is beszélve, hogy az milyen.
1: Igen.
3: Tehát az egyszer olyan volt, hogy ott magát, azt a meccset nem láttam, amin az előzmény történet volt. Még arra sem hiszem, hogy Szegeden volt, és pont a Madárnak, Erdei Zsoltnak volt ott valami interkontinentális meccse, még a pályafutása profi pályafutása első harmadába, és hogy már közeledett a Madár meccse, ő volt a fő meccs, és mondom, akkor elfoglalom a helyemet, és akkor leülök, és akkor mellettem ült az egyik pontozó, mert ugye azok körbeülik a ringet, Dőri Miklós, aki meghalt, már Isten nyugosztalja, nagy, komoly bíró volt amatőrbe és profiba is, és ránézek a Dőrire, Dőri úgy nézett, mint kiderült az előző meccsen, ő volt a mérkőzés vezető, úgy nézett ki, mint egy hentes, tiszta vér volt az ember, de úgy tokától derékig, a hófehér, hát a boxbírói, klasszikus hófehér boxbírói szerelése, meg kiderült, hogy ott volt valami nagyon csúnya orrtöréssel egybekötött K.O., és amikor szétszedte őket, akkor tiszta vér. Úgyhogy nem zavartott, nem volt nála még egy szerelés, kintem volt abba pontozni onnantól, annak az olyan élő volt azért az ügy.
1: Igen.
3: Ennyit a hokiról. Ezért járnak többen focira.
1: Igen.
3: Meg az figyelj, a Puskás Aréna az egy olyan fantasztikus aurájú stadion, hogy én ott voltam, nem mondom, hogy nagyon sokszor voltam a Puskásban, de azért voltam már. Uh-huh. Például mindjárt ott voltam az Uruguay elleni nyitó meccsen. És hát az egy dolog, hogy az ember kívülről látja, meg az egy másik dolog, hogy a tévében már nyilván mutatták, hogy majd hogy néz ki, meg uh-huh. minden. De amikor először fölmentem lifttel, és nem sajtóba voltam egyébként, uh-huh. hanem viszonylag fönt. És így kimentem. És az ő kezdésig volt egy 3-4 óra, tehát azért már majdnem tele volt. Uh-huh. Hát az... Pedig voltam a régi Népstadionban, uh-huh. hát az a cipőjét nem kötheti be az újnak. Tehát annak ilyen értelemben ott is voltam úgy még annó, amikor még majdnem tele volt. Tehát annak is volt súlya, de az egy ilyen lepény stadion volt. Ez meg ugye egy zárt, eleve nem volt a Népstadion befejezve, mert ugye azt 60-as olimpiai pályázatra építették alapvetően, amit uh-huh. ugye persze nem kaptunk uh-huh. meg, uh-huh. ezért aztán nem fejezték be, hanem ott maradt ilyen félig torzóként. Tehát a felső karai az csak félig volt, miközben körbeért volna.
1: Az illet volna körbe.
3: Erre uh-huh. terv szerint uh-huh. igen. Ha megkaptuk volna az olimpiát, de nem kaptuk meg, az se, és ez viszont be van fejezve, tehát, és azért ugye ez egy full kategóriás nemzetközi szintű történet, úgyhogy nagyon jó, aki még nem volt, menjen, de hát szerintem akit érdekel a válogatott, az már volt, vagy mindenképpen tervezi, hogy megy.
1: Igen.
4: Meg tényleg annyira megható, hogy totális telt ház van, amikor a nélküledet éneklik, hát az embert rázza a hideg, még a tévé előtt is megkönnyeztem uh-huh. otthon, meg a koreográfiák, amit csinálnak a szurkolók, tényleg nagyon zseniális.
3: Hát sajnálom, aki ezt nem érti, vagy nem érzi egyébként, de hát tényleg szenzációs.
1: Így van. Na, elmegyünk most hírekre, és utána jövünk vissza. Még egy pici, megfogott engem ez a stadion téma, amit mondta, egy picit térünk majd vissza erre a stadion témára, illetve aztán Woodwegorsznak a különös technikájával
3: azt főleg alig várom,
1: foglalkozunk.
3: És nem néztem meg, hogy mire gondolhatsz.
1: Hogy ez átveszi a innentől kezdve valaki, az is egyébként érdekes. Na, ezzel foglalkozunk majd, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a folytatásban is.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Vereség a Nemzetek Ligája nyitányán. Európa legnagyobb állateledelgyárát adták át Bükön. Kellemes őszi idő várható. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójában, a második csoport első fordulójában. A vendégek győztes gólját Danilo Szikán fejelte a 42. percben. Együttesünk a következő körben hétfőn Belfastban lép pályára, Észak-Írország ellen, amely a négyes másik találkozóján a 99. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Tbilisiben a 11-est is hibázó Grózia ellen. Európa bajnok lett az 57 kg-os Kukta Vladislava a szófiai ökölvívó Európa bajnokság záró napján. A kazakh származású magyar sportoló a döntőben egyhangú pontozással várta az orosz Lyudmila Voronocvát, amivel pályafutása eddig legnagyobb sikerét aratta. A 65 kg-os súlycsoport fináléjában Hámori Luca nem bírta az orosz Azalia Aminyevával, pontozásos vereséget szenvedett, ezzel ezüstérmesként zárt, de így is karrierje első dobogós eredményét érte el a felnőtt EB-n. A kontinens viadalról még a plusz 80 kg-os Szira Zsófia térhet haza bronzéremmel. Győzelemmel kezdte a klubvilágbajnokság csoportkörét a Veszprém férfi kézilabda csapata, amely 31-23-ra múlta felül a házigazdák együttesét, az egyiptomi Al-Ahli gárdáját. A jégkorong osztrák ligában a Ferencváros 3-0-ra győzött a Tüskecsarnokban az újonc Milánó ellen. Bondár Anna bejutott az elődöntőbe a szöuli keménypályás tenisztorna egyes versenyében, mivel három játszmában nyert a román Elena Gabriella Ruse ellen. A magyar játékos a fináléba kerülésért az ausztrál Kimberly Birellel játszik.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról. Jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzésére, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A hit küzdelmére buzdította a fiatalokat 14. Leó pápa a franciaországi ifjúsági imavírasztáson. A katolikus egyházfőt mintegy 80 ezer fiatal fogadta a Párizsi Nemzeti Stadionban. A pápa az önfeláldozó szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet, az egyéneket és nemzeteket egymás ellen fordító erőkkel szemben. Hangsúlyozta, a keresztényi üzenet nem akadályozza a testvéri együttélést. 14. Leó ma délután szabadtéri misét celebrál a Concord téren és a Champs-Élysées sugárúton. Az eseményre csaknem 600 ezer hívőt várnak. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vas megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csaknem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. Ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című rendezését mutatják be ma a Víg Színházban. A Letargia alkotóinak új előadása az érettségi utáni évekre, a fiatal felnőttek és egyetemisták generációjára irányítja a figyelmet a nemzeti és polgári ünnepeken keresztül. Az előadás aktív nézői jelenlétet igényel, egyes jelenetek improvizatív elemekből épülnek.
0: Közlekedés.
2: Dolgoznak az M0-es déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon. A 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső sáv és a leálló sáv járható. Torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos idő lesz, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na itt vagyunk, drága hallgatók, 3:09 lesz. 3 perc múlva, szeptember 26-án folytatjuk a 109. szombat reggeli kezdőkorodásunkat élőben. 105.9 Nemzeti Sportrádióban, itt a jobban Károly Andi, hello Andi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Velem szemben Elpap István, szia Leo, jó reggelt
3: sziasztok,
1: neked is!
3: Sziasztok, és Szalai Kristóf!
1: És a 06-30-55-55-605-ösre jönnek az üzenetek, most éppen egy olyan, hogy hello Andi, Leo és Kristóf, ma 4 órától Rohonci úton, nagyon fontos, tehát tényleg fontos lehet, mert 3S, nagyon fontos, meccsünk lesz, Hali, cipőgyár, ifik, Iszak Sanyi bunda és barátaink egészségére nagyon keményen kocintunk.
3: Ez Jenei, én természetesen Jenei barátunk. Hát figyelj, próbálom összerakni ezekből az információmorzsákból. A cipőgyár az nyilván a Szabária. Az nagyon komoly csapat volt még mondjuk a 80-as évekig.
1: Igen.
3: Drága Virág Géza bá irányítása alatt. És az ifi viszont az Iszak Sanyival mondjuk enyhén szóval is üti egymást, mert Iszak Sanyi meg a 60-as éveknek volt a helyi félistene, persze. Én már ilyen teremtornákon, sőt fociztam is ellene, ilyen teremtornákon láttam, hát olyan combja volt, mint nekem a derekam körülbelül, de, mint egyébként, mint Halmosi Zoli bácsinak is. Tehát mondjuk a 60-as, 70-es évek futballistái azok még combban egy kicsit más, ott mindenki Willi Orbán volt, mert annak most is olyan van, hihetetlen.
1: Igen. Úgyhogy ez jó, ennyi köszönjük.
3: Ennyit Iszakról meg.
1: Meg a cipőgyár ifikről.
3: De a bundát azt nem tudom hova rakni, az majd talán kiderül. Magyarázatot követelünk.
1: Ezért lehet beceni?
3: Lehet, csak nem tudom kié. Lehet, hogy Iszaké. Én még nem hallottam, ettől még lehet persze.
1: Na kérjünk egy magyarázatot.
2: Végeredmény.
3: Aki egy üzenetet írt, az tud írni még egyet, akkor abban kérjük a bundára a magyarázatot. Így,
1: 0-35.
3: Ronci út meg ugye a Haladástadion, azt tudjuk.
1: Igen,
3: na
1: 06-30-55-55-605-ösre akkor lehet még nekünk írni folyamatosan témáinkkal kapcsolatban. Egy picit még stadionozunk, már annyira tetszett, mert láttam egy a héten egy olyan válogatást, amikor régi stadionok képeit lehetett látni, és ha egyet jobbra húztál, ott volt az új stadion.
3: Hogy mi lett belőle.
1: És ott volt a régi Népstadion, a régi Puskás Ferenc stadion, a mostani Puskás Aréna, de az Atletico Madridnak a Vicente Calderón stadionja, mellette most a Wanda Metropolitano, az Arsenalnak a Highbury-e, most pedig óriási kontraszt.
3: Bocs, annyit, hogy én 90-es évek közepén, akkor még simán Highbury volt, akkor egy ilyen londoni látogatásnál csináltam egy ilyen napot, hogy gyakorlatilag akkor a londoni stadionokat így végignézem. Nem meccsen, hanem nyugalmi állapotba. És a Highbury az ugye úgy nézett ki, hogy ez három oldalról körbe volt építve, ez így nem igaz, hanem a lelátó alatt lakások voltak. A negyedik oldal az már viszont modern volt akkor, ott volt ajándék, volt főbejárat, iroda, mit tudom én, de három oldalon a lakások, tehát úgyhogy lelátó alatt, érted? Miközben kézzel megy a meccs. Minden lakás ablakára ki volt írva, hogy for sale. Tehát minden lakás ablakára, de ki az, aki ott vesz lakást. Tehát mondjuk biztos van ilyen Arsenal szurkoló, aki csak poénból vesz egy lakást, az milyen ideges lehetett, amikor aztán elköltöztek az Emirates-be.
1: És helyette most már épült egy lakópark is, tehát ez zöldövezet van gyakorlatilag.
3: Igen, azt egész jó megcsinálták, bár azt a nagyon jó nem lehetett megcsinálni. De úgy benne van, tehát a stadion is megvan félig meddig még azért, tehát romokba vagy nyomaiba még nyomokba Highbury-t tartalmaz, ami ott épült.
1: Tottenhamnél White Hart Lane, most már helyette Tottenham Hotspur Stadium, Evertonnál Goodison Park, most Hildikinson, úgyhogy ezek a régi ikonikus stadionok azért... Nem tudom, át tudják venni a helyüket a mai modern stadionok, vagy mindenkinek az emlékezetében igazából az a régebbi maradt
3: például meg? Mondok egy viszag jó példát, ami nem teljesen passzol ide, csak nem így, az a Dortmundé, mert a Westfalen stadion, ami ugye Mázignál Iduna Park jó ideje, tehát Westfalen stadion az ugyanez a stadion. Ez a stadion, ez ugye a 90-es évek elején, amikor a Dortmund egy középcsapata volt, akkor egy olyan 35 ezres volt körülbelül. És amikor a Hitzfelddel a Dortmund kezdett följönni, aztán látták, hogy hopp egy UEFA kupa elődöntő, hopp egy UEFA kupa döntő, hopp egy BL döntő.
1: Én egy stadion.
3: Akkor ilyen 15-20 ezrével így nőtt, és aztán, és akkor szépen elérte ezt a mai 80 pár ezres. Baromi jó néz ki, ugye, igazi katlan az egész. De a régi stadion lett megerősítve, ráépítve, körbeépítve, úgyhogy most egy ilyen kocka gyakorlatilag ugye a ugye az egész, de ott a régi, ott az alapok az egy régi, meglévő, évtizedek óta meglévő stadion volt, és abból nem új stadion épült, hanem azt teljesen felújították, átalakították, modernizálták, és lett belőle egy ilyen minden UEFA igényt kielégítő katedra, futballkatedrális, ahogy szokták mondani.
1: Ott tudja hagyni egy klub szerinted a lelkét, az identitását a régi stadionban? Vagy ez így átmenthető egyébként azokban? Vagy pici, egy szelete, egy nem is kicsi szelete, nem is pici szelete a klubnak, az úgy ott marad, és az már nem is tud soha visszajönni.
3: Már csak azért is, mert a szurkolók is teljesen átalakultak, tehát ezekben a régi stadionokban, főleg Angliában, régi stadionokban, hát azért ott volt élet. De az az élet, az ma már nincs. Tehát senkinél nincs, még a Liverpoolnál se, vagy a Unitednél, ahol még, vagy lehet, hogy a harmadosztályban van, sőt biztos, de ott meg új stadion nincs.
1: Igen.
3: Tehát ott meg talán megmarad, de a Premier League az már egy hihetetlenül, egy szurkolói szemmel egy hihetetlenül steril történet. Uh-huh. Tehát arra nem is emlékezem. Most én nem mondom, hogy minden meccsen verje össze egymást 3000 ember, de bizonyos szempontból a futballnak valahol az is része. Tehát most nézd meg egy dél-amerikai rangadót, hát ott gond nélkül ugye a mai napig ez.
1: Igen. Tehát a pofoszkodás az
3: hát persze.
1: Simán.

0: Emot, hanem XY-nak adja.
1: Értem. Most ja. Még eszembe jutott a Manchester City-nek a Main Road, az Etihad stadion, ugye a régi Wembley, új Wembley, érdekes.
0: De a régi Wembley, új Wembley az például ugyanoda. Tehát az
1: ugyanoda.
0: Dozer, és helyette fel a modern. De a régi volt az igazi.
1: Azt mondod? Hú. Az ikertód most?
0: Hú, ez a szenzációs. Én voltam mind a kettőben, tehát egész közel egymáshoz. Tehát, ott voltam, konkrétan ott voltam az új Wembley avatóján, teljesen véletlenül, ami egyébként egy angol-olasz U21-es EB, és ezért lehetett olyan könnyen bejutni. Egy angol-olasz U21-es EB-s elejtező volt, 2006-ba talán. Igen, és de hát meg voltam a régibe is előtte.
1: Na jó. Na mindegy, ez érdekes volt, mert pont ugye elkezdtünk pici stadion irányba menni, és eszembe jutott, hogy a héten láttam egy ilyen kis útmutatót, hogy hogy néztek ki, és most ahhoz képest, hogy néznek ki. Ja. A régi Puskás, a Népstadion, hát a felső karé köré is végig megy, hát akkor az hány ezres stadion lett volna? Ez egy 80 ezres lett volna az is? Vagy
0: hát 100 volt így. Hát amikor csak álló helyek voltak, volt 105 ezer néző magyar válogatott meccsen.
1: Úgyhogy ugye nem készült el a második.
0: Persze. A felső karé végig 120-asra volt tervezve.
1: De komoly. 120 ezre. Ma már nincsenek ilyen stadionok.
0: Nincs, hát már Marakána is, ugye 200 volt valamikor. Hát 200 ezer néző volt az 50-es, nem döntő, mert az körmérkőzés volt, de a Brazil-Uruguay meccsen 200 ezer néző volt.
1: Az valami elképesztő.
0: Hát a Hampden Parkba is, a régibe, az is teljesen modern.
1: Már ugye, helyek, ugye, és akkor sokkal többen befértek.
0: A Puskásék, amikor az Eintracht Frankfurtot verték 7-3-ra, 60-as megdöntő, ott szerintem 135 ezer néző volt. Ott az a back record.
1: Nektek volt ilyen költözésetek valaha ilyen kosár karrierben? Ja, amikor ott hagytatok egy... Hát úgy, hogy a karrierben, tehát csapattal, hogy ott hagytatok egy csarnokot egy másikért.
2: Hát a Fradival volt annó még a 95-ben kerültünk oda, ugye 95 augusztusában, és a 97-es bajnoki döntő utolsó, vagyis hát a rejátszás utolsó 5-6-7-8 meccsét játszottuk talán már a most Elek Gyula csarnokban, de előtte a faházban, előtte a faházban játszottunk, nem volt a kettő messze egymástól. Nagyon jó fényviszonyok voltak.
0: Teremfocin voltam többször, hát katasztrófa volt.
2: Igen.
0: Itt ott jött be a fény kintről.
2: Igen, hát ott az egyik fal volt ilyen üveg, mint a Comedium Sodában, csak ott mind a két oldalt. Itt az egyik volt, mert a másik mögött meg ott az úszodához lehetett átmenni hátul. Akkor volt költözésünk, de Pécsen nálunk is volt olyan, hogy mondjuk hivatalosan azt hiszem 2200 ülőhely volt a Lauberben még a felújítás előtt, és voltak 7000-en.
0: Hát legalábbis annyit jött a nemzet is.
2: Igen, hát azon a meccsen voltak 7000-en.
0: Én arra emlékszem, hogy Körmenden, ahol most már teljesen pöpec csarnok van, de régen ugye a Somogyi Béla általános iskolának volt a tornaterme, és ott összem 2200 ember, jó, az egyik oldalon ott ki volt bontva ilyen nagy lelátó, tehát ott volt valami bővítés, de még a 70-es években, vagy a 80-as évek elején, és ott 2002 volt azt hiszem a plafon, vagy 2004, de ott a Patonai mindig könyörgött, hogy lehet, hogy többen vannak, de nehogy többet írjatok. Igen. A tűzoltóság miatt. Máshol meg, mint a futballban, ott meg mindig könyörögtek, hogy írjunk többet, hogy a szponzor lássa, hogy mennyien vannak. Tehát a nézőszámban lehet trükközi, de ez a 7000, amit mondasz, ez egy bajnoki döntő volt egyébként.
2: Ez a Final Forum volt szerintem.
0: De egy bajnoki döntőn biztos, hogy volt 7000, megboldogult Hegedűs Misi kollégám tudósított, aki akkora Pécs szurkoló volt, hogy hozzáfogható ember még a földön nem volt. És ott volt az, hogy nyert a Pécs, hát erre 7000 néző, azt nem voltam ott azon a meccsen, de azt azért ismertem a Laubert, tehát az elképzelhetetlen, hogy oda 7000 ember bemegy, ha a pályán vannak még akkor is, és mindenki nagybetűvel volt, és a Rád Géber is. ilyen tudósítást én azóta se láttam. Misi elszabadult a láncairól, aztán meghalt szegény
2: figyelj,
0: fiatal.
2: Figyelj, hogyha ott úgy voltak az emberek, és tudom, hogy ott a Final Four alatt, vagy nem is a Final Four, hanem a Final Four-ba jutásért, amikor az Albena azt a három büntetőjét dobta, amivel hosszabbítás lett, és amivel ugye meg tudtuk nyerni a mérkőzést, az tényleg olyan mérkőzés volt, hogy álltak mindenhol, és még a lépcsőkön is, tehát fölnéztél a lelátóra,
0: És nem volt lelátó, csak ember.
2: És csak embereket láttál.

0: hogy nem volt az, hogy na, ott van a lépcső, ott van a lépcső, hanem
1: csak ember.
0: Emberek. Mind a három oldalon.
1: Na megérkezik.
2: Csak azt akartam mondani, hogy az egy jó időszak. Az egy jó időszak volt, nem voltam ott, de el tudom képzelni, hogy az az éjszaka meddig tartott Pécsen, hogy ismerve nagyjából a résztvevői kört, az akkori csapatvezetőket.
0: Nekik biztos nagyon.
2: Ja, hát nem rád gondolta, nem, hát a játékos hazamegy és alszik. De mondjuk egy jó füziákos, a Laci, tehát ez a társaság.
0: Megmondom őszintén, hogy abban az időben magamról tudok beszélni, meg azt gondolom, hogy egyébként a akkori csapattársaim se voltak mások. Kettőször bulisztunk egy évbe. Az egy volt a
2: bajnoki arany.
0: Először a Magyar Kupa arany után, aztán a bajnoki arany után.
2: Ezt úgy mondja az Andi, hogy egyébként ez így jött is minden évben gyakorlatilag. Igen. Volt olyan időszak.
0: Igen, hát 5 évet voltam Pécsen, 4 kupát, 4 igen. bajnokságot igen. nyertünk ez idő alatt, és nem volt olyan év, hogy ne lett volna valami. Érem, igen. És egy emlékem van, amikor a piacon fejeztük be reggel.
1: Ennyi.
0: Urka kolbász evés keretében.
2: Én egyébként életemben egyszer jártam a pécsi piacon, egy bajnoki cím után, már nem tudom hol voltunk, de rengeteg ember persze, és Rád Géber mondta reggel 6-kor, hogy most akkor ugorjunk ki a piacra, mert ideje reggelizni.
0: Igen.
2: Csak elmentünk a piacra, ahol hát először is vett egy nemzeti sportot, már csak azért is, mert ez volt az a bajnoki cím, aminek én előre megcsináltam a címlapját, mielőtt elindultam Pécsre, ha bajnok a Pécs, uh-huh. volt egy jó címötletem, és ahhoz már csak uh-huh. az a kép kellett, hogy ilyen Rád Géber a széttépett gyűrűvel a gyűrűhálójának a nyakán széttárt karra legyen, és az volt a cím, hogy Arany Lacinak. és az szerintem nagyon jó cím volt. Petőfi után szabadon. Na mindegy, lényeg.
0: Hát ugye... ez abban az időszakban volt, amikor én is ott,
2: hogyne,
0: ott
2: hogyne,
0: voltam.
2: Hogyne. Na és elmentünk a piacra.
0: Ez így megvan ez a cím.
2: És elmentünk a piacra, és a piacon bemondták a hangosba, hogy tehát csak kofák voltak, meg három nyugdíjas néni reggel 6-kor, amikor nyitott a piac, és bemondták a hangosba, hogy körünkben fogyasztja reggeliét a PVSK Mizó női kosárlabda bajnok csapatának edzője Rád Géber lesz, és a kofák tapsoltak jöttek reggel 6-kor. Ezért érdemes például vidéken, csapatsportákban jó csapatot csinálni, mert ott embertelen állapotok vannak, ezt egy budapesti el se tudja képzelni.
1: Na, megérkezett a válasz a Bunda becenév megmagyarázása, ugye ez a Iszak Sanyi Bunda, ugye így szólt az előző üzenet, és úgy jön a következő. Igen, a Bunda a bohém, a vicc mesteré pár évtizede Iszak Sanyié.
2: Na, jó van, szép jó. Na, szuper, ezt néktek. Én nem hallottam, de igen. Most már megjegyeztem, mert az Iszak nekem megvan, tehát én tudom, ki az Iszak.
1: Aha, igen. Na jó, na, picit akkor, amit már mondtunk, itt elkezdtünk felvezetni Andival, ugye Wout Weghorst, ugye most a Twentében játszik, de hát holland válogatott labdarúgóról van szó, most a Fradi ellen is játszott a nyári Európa Liga menetelés során, és a PSV...
2: Még egy gólt is szerzett, nem?
1: Igen. A Twente PSV mérkőzés pedig múlt héten volt a legutóbbi holland fordulóban, 3-2-re nyert hazai pályán a Twente a PSV ellen, és fél időben még vezetett a PSV. Ami érdekesség volt, hogy Weghorst a mérkőzés előtt elkezdett fura kézmozdulatokat csinálni a pályán. De ezt úgy kell elképzelni, hogy számolt a jobb kezével 1-2, közben a ballal számolt 3-4, aztán újra számolt a jobbal 3, elkezdett visszafele számolni. Folyamatosan mozgásban volt a keze, az ujja, és ő ezt közben a szemével figyelte, követte, hogy éppen most mit csinál a kezével. Utána elkezdte simogatni a kezét, a tenyerét, aztán a kézfejét, utána a nagy ujjához hozzáérintette a mutató ujját, a középső ujját, a gyűrűs ujját, ugyanezt a másik kezével folyamatosan valamit mindig csinál.
2: Ez volt a bemelegítés?
1: ez már a pályán lévő bemelegítés része volt, és aztán megkérdeztek egy neuropszichológus professzort, név szerint Erik Scherder, ő mondta el a véleményét, illetve hát a miértjét, hogy miért csinálhatta ezt Weghorst, és képzeljétek el, drága hallgatók, azért, mert ezek a folyamatos kézmozdulatok, és közben amíg figyelsz is ezekre a mozdulatokra, ez aktiválja az agyadnak olyan részeit, illetve növeli az agyadnak egy olyan szintű koncentráció képességét, amivel beindulnak olyan nem is termelések, ideg mozgások, ami aztán mind a koncentrációdat, mind a teherbíró képességedet, mind pedig a fókuszodat jobban oda helyezi, ahová szeretnéd,
2: tehát
1: hogy menjen. Tehát
2: a tegnap Bolla ezt csinálta volna, akkor lehet, nem kapunk ki.
1: Vagy Tóth Milán, igen. Magyarul igen. Úgyhogy ő ezzel magyarázta, hogy beindítja, sőt, ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha bemelegítenéd az agyi rendszeredet. Hogy az agyi funkciói elinduljanak az ilyen kézmozdulatokkal.
2: Kinek mitől indul el? Meghoznak legalábbis.
1: És mitől kezd el koncentrálni, vagy fókuszálni jobban a játékos, de még hozt ezt a kis lehetőséget találtak. És lőtt gólt és az ő gólyával nyert a 23-2-re.
2: Itt van.
1: De hallottatok már ilyet?
0: Egyébként a bemelegítéseknek most már tényleg olyan válfajai vannak, hogy nem is gondolnád, hogy szinte a semmiből melegszel be kis túlzással. Ilyenkor nekem mindig visszacseng a TFN az élettantanár, aki mindig mondta, hogy a nyújtásnak igazából az égvilágon semmi értelme nincsen, mert most gondoljatok bele, hogy az ősember bemelegített, mielőtt elkezdett futni a mamut elől. Igen, igen, ez igen, csak már egy kicsit máshogy vagyunk. Egyébként pont...
2: De az ősember nem is kosárlabdázott.
0: Nem úgy, annyira. Igen, igen, hogy a TikTokon jött velem szembe egy magyar hölgy csinál egy oldalt, ugyanilyen ezekkel a ilyen idegrendszeri bemozgatások idézőjelben van ez az oldala, és mondjuk, hogyha nem tudsz megállni csukott szemmel egy lábon, akkor azt kell csinálni, hogy magad elé kinyújtod a két kezed egymás mellé, ökölbe van a kezed, a hüvelykujjaid fölfele néznek, és felváltva az egyik kezedet kirakod oldalra, és követed végig a szemeddel.
2: Miközben egy lábon állsz?
0: Nem, ezt még...
2: Vagy ez
0: még
2: segíti, ezt, hogy tudj egy lábon állni?
0: Igen, nem próbáltam ki, de szerintem majd kifogom. Ugyanezt a másik oldalra, és ötször egyik oldal, a másik oldal. Leo most mindjárt ki is próbálja.
1: De nem úgy, mint...
0: Igen.
1: Meg volt, működik
0: egyelőre, három másodperc. Egyelőre azt próbáltak, hogy meg tud állni egy lábon.
2: Most kettőn is alig bírok, úgyhogy ez nem megvadó.
0: És hogy elvileg, ha ezt ötször-ötször megcsinálod, akkor utána meg fogsz tudni állni csukott szemmel
2: egy
0: lábon.
2: És az nagyon jó, hogy meg tudok állni.
0: Úgyhogy ez ilyen típusú...
2: Az egy hasznos dolog, ha valaki tud egy lábon állni csukott szemmel.
0: De egyébként most, ha megnézed a bemelegítéseket, hogy annyi minden ilyen apró kis dolgot használnak már, ha csak a gumiszalagok, hogy igen, mozgatják a térdeiket, bendeket, ott mondjuk az ízületek körüli izmokat aktiválják, vagy fog az edző teniszlabdát, és elengedi, és el kell kapnod, mielőtt leesik, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok válfaja van már a bemelegítéseknek.
2: Bocs, szerintem de a kortól is függ egyébként, nem, hogy hogyan melegítesz be, tehát én most csak abban indulok ki teljes amatőrbe, hogy 10 évesen, az ember állandóan futballoztam, ez olyan volt, hogy oda mentem, ledobtam a kabátomat, beálltam foci, és mondjuk két órán keresztül soha egy húzódásom nem volt, de soha, semmi. Aztán akkor mit tudom én, 40 felett nagypályán fociztam, hát ott egy olyan 35 perces bemelegítés, külön 20 perc, meg a csapattal egy másik, és akkor talán megúszta az ember, szóval egy kicsit az embernek a szervezete is a korral azért változik, tehát egy 20 éves kosara, most tegyük fel, hogy a térd meg ilyen sérülések elkerülik, mert azt mindenkit kerüljenek el, de tudjuk, hogy az ellen azért nem sok orvosság van, hogyha valakinek hajlamos erre a szervezete, de egy 20 éves, hát az nem, hát az kőből van, hát az bárcőleges, de 30 felett azért, vagy egy LeBron, el tudom képzelni, hogy nem egészen úgy készül egy a pályára lépésre, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt.
1: Igen. Tehát most már nem csak az izmokat, hanem most már így az agyadat is be tudod ilyenekkel
0: melegíteni. Hát most csak arra gondolsz, hogy
2: a Weghorst módszer.
0: Egy gyerek beebédel egy olyan halommal, hogy még ránézni is sok, és 20 perc múlva szaladgál. Ja. Hát nekem 20 perc múlva szaladnálnom kéne, ott borulnék fel.
1: Igen, igen. Szóval Wout Weghorst egy olyan különleges technikát alkalmazott a legutóbbi Twente PSV meccsen, ahol egyébként gólt is szerzett, tehát lehet, hogy ez validálta is ezt a fajta Weghorst szokást, hogy elkezdett számolni mindkét kezével, aztán visszafele számolni, simogatta a két kezét, hozzáérintette az ujjait egymáshoz, és közben ezt ő figyelte. Állítólag egy neuropszichológus szerint ezzel bekapcsolja gyakorlatilag az agyát, és teljesen másképp tud onnantól kezdve koncentrálni, fókuszálni. Úgyhogy innentől kezdve lehet ezt is figyelni, hogy kiveszi át ezt a Weghorst szokást. Na minden esetre mi most elmegyünk egy rövid zenére, aztán a stúdióba behívjuk Bánk József Dodit.
2: Megkérdezzük a Weghorst módszertől, ő alkalmazta fénykorában.
1: Addig is írjatok nekünk a 0630 55 55 65-ös, és mindjárt jövünk vissza.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: Na, itt vagyunk, drága hallgatók, 9 óra után, pontosan 9 perccel, 105.9 Nemzeti Sport Rádió szombat reggeli 109. élő kezdőkör adásában, szeptember 26-án élőben itt van velünk Károly Andi, szia Andi!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Elpap István!
5: Jó reggelt,
3: szia, sziasztok! Leo. És Bánki József, szia Dodi!
6: Sziasztok, jó reggelt Magyarország akkor is!
3: Így! 06 30 55 55 605-ös pedig az SMS és telefonszámunk, erre lehet nekünk írni üzenetet vagy témát esetleg, hogy mivel foglalkozunk, de azért jó, azért is jó ez a szombat reggeli, mert mi tudunk elsőként foglalkozni azokkal a meccsekkel, amik például pénteken voltak, vagy éppen mi tudunk először beszélni arról, hogy mi várható a néhány óra múlva kezdődő meccsekről, hogyha a klubfutballról beszélünk. No, de most az a szerencsés helyzet van előttünk, hogy a tegnapi válogatott meccsről most tudunk mi először itt beszélni, úgyhogy tegnap arról tudtál, Dodi, hát értekezni, mi várható, most viszont már azt is el tudod mondani, és tudunk kérdezni tőled, hogy mit láttál, mit tapasztaltál a tegnapi meccsen, ugye kikaptunk 1-0-ra Ukrajna ellen, az első fél idő alapján gyakorlatilag lehetett volna fordítva is, a kimaradt helyzetekre gondolok, de aztán ott a másik fél időben valahogy elfogyott a Kraft a válogatottból, mindig inkább a helyzetek a minőségében, vagy a tudomány. Igen,
5: mert, szóval... mert a labda nálunk volt.
3: Igen,
5: csak
3: igen. Szóval hogy láttad a meccset összességében?
6: Lehet szépíteni, hogy a helyzeteink megvoltak. Tény, hogy nem... Én is úgy érzem, hogy nem érdemeltünk vereséget, de azt is érzem, hogy nem játszottunk jól. Sőt, kifejezetten rosszul játszottunk. Két ország között van különbség, a minőség, a játékosok minőségek között. Míg az ukránok 7 alapembert is tudtak nélkülözni, mi 2-t se. Tehát a Sallait meg Varga Barnit. Igen, voltak helyzeteink, rászolgáltunk volna az X-re, de egy nagyon labda... Azt kell, hogy mondjam, hogy okosan és ellenszenvesen játszott az ukrán válogatott. Uh-huh. Nagyon okosan a labdabirtokában, nagyon technikásan, nagyon jól játszottak, főleg a középpályán.
5: Milyen labdakihozatalaik voltak? Nem ilyen egyből passzos?
6: Hát, nem, közük nem volt hozzá. A középpályán Csongvai Vitális nem is nagyon találkozott a labdával, de nem akarom őket kipicézni, mert ez az egész csapat meccse volt. Szoboszlait ütötték, verték, tehát nagyon kifejezetten visszataszító volt az ukránok stílus a védekezésben. Támadásban viszont megmutatták, hogy nagyon tudnak futballozni. Ezt az agresszivitást nehezen viselték a miénk, és én meg is értem őket, mert nem, a játékvezető sem adott semmilyen védelmet a miénknek. Uh-huh. De ennél játékban sokkal, de sokkal több kell, és több is lesz. Hát sajnos Szoboszlai Dominikra van kihegyezve ez a játék, őt meg nagyon kivették, hát lövőhelyzetig nem engedték.
5: Aztán kire kellett volna, hát nem volt más, nem?
3: Hát igen, csak hát így annyira egysíkú az egész, hogy mindenki gyakorlatilag, hogyha erre felkészül, akkor
6: persze.
3: Meg vagyunk lőve.
6: Erről van szó.
5: Hát, Szoboszlai... ha nincs a Varga meg a Sallai.
3: Igen, de kis túlzással tegnap azzal ott poénkodtam egyik cimborámmal, hogy itt nálunk Szoboszlainak kell támadnia, helyzetet kialakítania, kapura lőnie, gólt szereznie, védekeznie, támadást indítania, építenie, szögletet rúgni, szabadrúgást rúgni és 11-est rúgni esetleg.
5: És hát, hát
4: hogy mindenben nem neki kell
5: a saját szögletzászlós, hogy a bedobást is neki dobják.
3: Igen,
5: olyan is volt.
3: Igen, szóval ez így. Nem tudom, és ahogy mondtad, 7 ukrán játékos alapember hiányzott a tegnapi válogatottjukból, és még így is sikerült nekik nyerni. Ez nem tudom, mennyi pozitív hatást, vagy hagy-e magában valami
5: hát nekik biztos.
3: Kapaszkodni valót nekünk a visszavágóra.
6: Hát az más meccs lesz egyébként, ott nagy szombaton lesz egyébként
3: igen, a meccs.
6: A szlovákiai történelmi magyar városban, de... Nagyon nehéz meccs lesz az is, de az északír. Most nem menjünk még.
3: Ha persze, az igen, csak oda, pont azt mondom, hogy...
5: Hát
6: holnap után már játszunk. Ja. Ez meg kőkemény. Szóval 12 nap alatt 4 meccset játszani, ki vannak zsigerelve a játékosok. Most jöhetnek azzal a laikusok, hogy meg vannak fizetve, meg ez a rendben, de hát az egészségnél nincs fontosabb. Szóval itt jönnek sorba a sérülések, és Jürgen Klopp Tanár Ian ketté választott a német válogatottat. Két meccsen ez a keret, két meccsen az a keret. Nálunk Márko Rossi hát, mit tud?
5: Hát rossz, akkor már te is játszanál, hogyha 44 embert
6: hát,
5: kéne.
6: Hát tudom, játszanék én.
3: Igen. De, de összességében...
5: Kézzel, ez milyen keret lenne? Rossz, egy 44-es keretet hívna be. Na mindegy.
3: Van nekünk esélyünk így a tegnapi vereség után az első megszerzésére és a feljutásra?
6: Meg a hit legyen, meg bízunk benne, de hát látjuk, hogy nem tudunk két alapembert nélkülözni, és amíg ebből Orbán Vili is kiesne, hát Szoboszlairól nem is beszélve, mert...
5: De már Schäfer is, ha kiesne.
6: Hát ő is. Na például az is, ahogy fejbe rúgta az ukrán. Egy Manuel Neuer visszahúzta magát, emlékezzünk rá, pont ugyanilyen kamikaze mozdulatta Schäfer. A németek ellen vele ment, és visszahúzta magát Manuel Neuer, az ukrán nem húzta vissza magát.
3: Igen.
6: Erre mondom, hogy visszataszító volt a stílusok, főleg a meccs végén, de a játék között ő nem adott semmiféle védelmet nekünk, de nem ezért kaptunk ki, hanem azért, mert minőségben nem tudtunk fölnőni a feladathoz.
3: És megyünk Belfastba, ugye Észak-Írország ellen fogunk játszani, hát nem tudom, hogy oda győzelemért kéne menni, de lehet egy győzelem, biztos győzelemért menni egy olyan Észak-Írországhoz, amely most verte meg Georgiát idegenben egy utolsó perces, másodperces góllal.
5: Nem számít semmit. Ez egy új mert ez két különböző, két más csapat, tehát ők nem Georgiával játszanak, mi meg nem az ukránokkal. Uh-huh. Úgy kell fölmenni, hogy nyerünk.
6: Azért az Északi nem olyan képzett csapat, mint az ukrán.
5: Így van.
6: Izomból, erőből fognak játszani.
5: És nem fognak bánni védekezni, mert hazai pályán ezt nem tehetik meg.
6: Igen, csak kilő volt nálunk.
3: Igen.
6: Ez a nagy kérdés. És ami szembetűnő volt, nincs szélső játékunk. Tehát a mai futball elsősorban arra alapul, hogy a labdaszerzés után azonnal átmenjél támadásba, vagy a széleken egy az egybe verd meg az ellenfelet. 10-ből 9-re visszafordultak a szélsőink, és visszapasszolgatták
5: a labdát. Én abban bíztam, hogy fölér a bolla meg a kerkez, de nagyon ritkán értek föl.
6: Ritkán, igen. De ha föl is értek,
5: abba se volt köszönöm.
6: De nincs a centrumban senki, nincs a varkabarni.
5: Ja, így van.
6: Még szerintem, ha nincsenek a sérülések, sok játékos szóba sem kerül a válogatón, de ettől függetlenül Jurek például jól állt be.
3: Sőt, ő kifejezetten egyébként üdeszín volt, olyanokat mutatott, amit ugye az NBA-ben szerintem heti szinten nem igazán lehet megtapasztalni.
5: Nekem a Dolt Rajmund is tetszett, pár perce volt neki, tehát nem volt sokat,
6: sokat a pályán. Nagyon szépen rágyorsított, így van.
5: De őt én biztos, hogy erőltetném, mert abban sok van abban a srácban.
6: Beszélj a Márkóval.
5: Hát nyilván.
3: Na igen, és ugye mondtam a 06-30-55-55-605-ös SMS számra, hogy jöhetnek az üzenetek, vagy esetleg témák, hogy mit dobjunk be és mit beszéljünk meg. Van egy ilyen üzenet írunk, csak ennyi, rövid, de velős, Rossi. Ugye Rossi interjúra céloz a hallgatunk valószínűleg. Én azt már mondtam Leónak meg Andinak itt a szerkesztőségben adás előtt, hogyha a vereség van, vagy olyan döntetlen, ami inkább egy elveszített döntetlen, mint sem egy megnyert egy pont, akkor Rossi mindig úgy nyilatkozik, mint hogyha ő gyakorlatilag őt nem zavarná, vagy érdekelni, hogyha kirúgnák, sőt felajánlja, hogy őt egyébként nyugodtan el lehet küldeni, és meneszthető állapotban van, tehát semmi nem köti őt igazából a válogatott, az nem probléma.
6: Az olyan nincs, nem az probléma, az, hogyha nem mondott, hogy semmi nem köti a válogatottot, okay, de pontosan ez ilyen érzékeny.
3: Tegnap is egy olyan hasonlatot, vagy egy olyan idézetet hozott, ami megint csak ezt mondta. Mit akar ezzel mondani egyrészt Rossi, vagy hogyha mondjuk nem sikerül így ez az egy hét, ez a két hét, ez a következő most már csak három mérkőzés, a tegnapi eredményt tudva, lehet-e mondjuk így az év végére egy edzőváltás szövetségkapitányi pozícióban?
5: Hát lehet, hogy nem fér bele még egy vereség ebből a három meccsből.
6: Ne kombináljunk. Adjuk meg a tiszteletet neki, mert nagyon szépen fölemelte a magyar válogatottat.
3: És az biztos, az tény, tehát most nem is az.
6: Jó magyar szokás szerint nem... Van egy Faragó Tónó, mondta a világ egykori legjobb vízilabdázója, hogy egy emberben nem akarunknak bele, amikor kell, hanem amikor lehet.
5: Nem egykori, minden idők.
6: Minden idők legjobb vízilabdázója, de a lényeg, de amit mondott, az nem akarunknak bele, igen, amikor kell, hanem amikor lehet. Tehát nem, várjunk meg, nem, adjuk meg a tiszteletet Márko Rossinak, mert sokkal többet tett a magyar futballért, mint hogy most vitriolos hangon beszéljünk róla.
4: Meg egyébként, hogyha belegondolsz, hogy van egy hosszú időszak, vagy egy kicsit hosszabb időszak, amikor megy egy csapatnak, eredményeket ér el, kijut Európa-bajnokságra, és akkor utána jön egy olyan időszak, amikor kevésbé eredményes, akkor azért az nagyon meg tudja fogni az edzőt is.
6: Hogyne. Igen. Hát hogyne, persze, és ő meg egy hiperérzékeny ember, a Márkó, ezeket a kommenteket olvassa, hát ez öngyilkossági kísérlet.
5: Nem bírják leszoktatni.
6: Nem, hiába mondják neki.
3: Igen, igen.
5: Külön erre van egy tolmács mellette, gondolom.
3: Hogy az mit ír? Hogy lefordítja automatice olaszra.
5: Egy kommentfordító.
6: Már várom egyébként a reakciót, hogy Máldéra megtanulta az ukrán himnuszt, és Márko Rossi miért nem tanulta, meg egyébként Márko Rossi
5: is. Az ukrán himnusz,
4: a magyar
5: ténekli Rossi.
6: Énekelte, így
5: mindig énekli, mindig énekli. A segédje nem énekli, de a Rossi
6: igen, így van.
5: Ingusó nem énekli. De Rossi énekli.
6: Igen.
3: Énekli, igen. Na, szóval akkor nem mondunk olyat, hogy lehet, hogy menesztik a négy, most már csak három meccs után is, esetleg új edzőket, mondjuk, nem tudom, Rebrov pont éppen szabad.
5: Hagyjam.
6: Hova, a magyar válogatott?
3: Igen.
6: Na, hagyjuk már, nem.
3: Ferencvárosnak egy sikeres időszak.
6: Ez nem az én műfajom, én nem...
3: De ez nem bulvár, hát ez lehet, hogy megtörténik jövő héten.
6: Na jó, hát akkor is
3: már mint a menesztés.
6: Hát ne történjen
3: akkor
6: meg.
3: Akkor már nem lesz.
6: Ne történjen meg, mert ez azt jelenti, hogy az eredmény is jó. És egy nagyon sikeres magyar szövetségi kapitány, egy olasz, de a magyar válogatott sikeres kapitánya marad a helyén.
3: Van egy új üzenet, hagyjátok Rosszit, ma a női kézilabdában főszerepben, bevesszük Bukarestet. Hajrá, magyarok! Van egy ilyen, köszönjük szépen.
5: Norvégokkal játszunk.
3: Igen.
6: Jövő héten meg Ferencváros cseseme.
3: Igen. Beszéltünk kommentekről, láttad Szoboszlainak a nyilatkozatát a mérkőzés előtt, Dodi, láttam. Mit szólsz ahhoz? Mert hát a sportúságíróként megszólított végül is.
6: Engem is, mindenkit megszólított, és igaza van a történetben, mert ő ki van szolgáltatva ott, hogy ki mind fordít le bizonyos interjúkat, ez egy vicces interjú volt Steven Gerrarddal, uh-huh. hogy mi lenne, együtt játszanának, és akkor Szobó poénkból mondta, hogy ő lenne a nyolcas, és a Steven Gerrard a kettes. És ez, de nekem egy problémám van ezzel. Miért nem konkrétizálta? Tehát itt általánosított, és kioktatta a honi sportúságíró sajtót, nem kellett volna szerintem, hanem konkrétan.
5: Na jó, de várjál, a nemzeti sportot azt említette, speciál pont a nemzeti sportnak valami social
6: meg
5: media.
6: Meg a többieket is.
5: De ezt a nemzeti sportban volt, a social médiában, tehát még csak nem is az online, meg főleg nem a print. De amit utána mesélt, hogy a családját hagyja békén a terület, az nem a nemzeti sportban volt, de miután csak a nemzeti sportot konkretizálta, ezért a nemzeti sportban jönnek azok az üzenetek, hogy hagyjuk békén Szoboszlai családját.
6: Na jó, de ez
5: konkrétan a Blikkben volt egyébként, de meg amiket...
6: Mm-hmm. Jó, de hát akkor konkrétan face-to-face, meg kell mondani, de a tökös gyerekem, megmondta most is kiállt,
5: de nem is az ő dolga, hát van a kommunikátor a menedzsmentjének, ott van Eszterházi Mátyás, hát ezt intézzék el. A lapoknak,
6: hát ő úgy érezte, hogy most de nekem ez a probléma, hogy általánosítva minden sportúságíró ki lett oktatva, mert hát azért hát ismerünk egy párat, akik láttak jó játékosokat, akár itt Magyarországon, meg külföldön is.
5: Szoboszlairól egyébként újságíró viszont ritkán ír rosszat. A kommentelők, azok mondanak róla, de azok aztán mondanak, de olyan, hogy teljesen vérlázító.
6: Hát ostoba módon. Nem, de sport megint... teljesen dicsérőleg, meg pozitív
5: azt mondom, tehát ez az általános.
6: Nem, de nem szabad általánosítani szerintem. Neki
4: egyébként,
6: sem.
4: Hogyha a sportoló oldalról nézem, azért jó pár újságíróval, riporterrel, bárkivel készített velem interjút, akárhogy nyomtatott formában is megjelent, és megmondom nektek őszintén, hogy egy olyan mondjuk az egy netes oldal, egy olyan van, aki az interjú után átküldi, hogy olvassam el, hogy ez így jó-e. Az összes többi az lehozza úgy, hogy
3: szeretné,
4: ahogy szeretné, és nem egyszer futottam már olyanba bele, hogy
3: azt nem úgy mondtad.
4: Én nem írt nem igazat, de nem úgy írta. Ahogy mondtam, és a másik, hogy adott egy olyan címet az egésznek, hogy a hajam égnek áll tőle. Mert ugye, hát a cím alapján kattintasz.
6: Jó, de a címadásban nincs beleszólása az interjú alanynak, de bevett szokás, hogy el kell küldeni. Én is annak idején majdnem mindig elküldtem, meg kérték is, de soha nem volt semmi probléma. Itt mondom, nem szabad egy kalap alá venni mindenkit, de ezt konkrétan le kell
4: Igen.
6: rendezni ezt a történetet.
3: te konkretizálsz most, Andi, vagy nem szeretnél?
4: Ja, nem. Nem tudom, mert annyi volt, igen.
3: Régi sztori.
4: Igen.
3: Itt Leo egyébként hogy volt? Ez egy social post, azt mondtad? Tehát ez nem egy írás a nemzeti sportban, nem ott kell keresni.
5: De ez volt a felütés, hogy egyébként csak ennyi, amit ő mondott, csak poénból, hogy Szoboszlánynál Gerard jobb hátvéd lenne. Azt hiszem ez volt. Hát most.
6: Hát, de az tényleg nem ugyanaz, Leo. Lássuk be, hogy amikor... Nem jött vissza annak az egésznek az aurája,
5: de hangulata. De nincs, ennek szerintem megértem, hogy ez nem esik jól neki, felejtős ne essék, de mondjuk ha én biztos, hogy erre nem ugornék. Ha a családommal szórakoznak, arra igen, mint ahogy azt aztán maximálisan megértem, mert és egyébként a nagyobb sérelem Szobi esetében is az volt, szerintem. Mert ott meg a feleség a kommentet, nem tudom már pontosan mi volt, mert azt meg nem olvastam, tehát ott nem tudom pontosan miről beszélt, de a lényege ugye az volt, hogy...
6: Én meg pláne nem tudom, mert nem olvasom ezeket. Nem.
3: Mert az meg full az online térben történt.
4: Szerinted milyen reakciója lenne mondjuk Dominiknak, ez velem történt meg az eset, hogy évjátékosa lesz hazájában,
5: az még előfordul.
4: Igen, majd másnap egy féloldalas cikk jelenik meg arról, hogy mi az, hogy ő nyert, és nem más.
3: Ez te? Tényleg?
5: És kinek kellett volna a cikkírója szerint?
4: Nem mondok neveket, nem lényeg, igen.
5: És de hol vagy... jelent meg? Országos média?
4: Nemzeti sportban.
5: De nemzeti sport?
4: Persze.
5: Megjelent
4: egy féloldalas cikk, hogy...
5: És hányba volt?
4: Majd mindent mondjak el, nem?
5: Na, már így is nagyjából tudom, hogy miről.
4: Hát egyszer voltam évjátékos, úgyhogy nem nagyon lehet.
5: De az mikor volt? Hát te tudod, én nem. 90?
4: 2005-ös. Igen.
3: Meg is van egy bizony. Elpop.
5: Nem. Biztos, hogy nem. 2005.
4: Igen. Igen, 2005 év végén, vagy 2006 elején jelent meg. Már nem tudom.
6: Ja. Gyerekek, mi történne velem? Ha a 30 évvel ezelőtt csináltam egy állinterjút egy békéscsabai játékossal a Tatai edzőtáborban. Állinterjút egy békéscsabai játékossal, 100 kérdés, 100 válasz, megboldogult lakat karcsi után a képes sportban, de volt benne minden, szexuális szokásoktól kezdve, kedvenc mozdonya és a többi. Mit csinálna? És ez a játékos lőtt egy győztes gólt nekünk utána, amit én kaptam, de most mit? Ilyen, ez poén volt, de tényleg poén. És utána meg is mondtuk neki, és de mit csinálnának ma a jogvédők meg a civil szervezetek ezzel? Már nem lehet ilyet sem csinálni, szerintem.
3: Persze.
5: A jogvédők.
3: És a civil szervezetek.
6: Nagyon szeretem őket.
3: Igen. Na, ehhez képest Szoboszlai tegnapi meccs utáni interjúja, viszont már abszolút a meccsre volt ráfókuszálva, és hiába volt a verekedős jelenet, illetve az eredmény sem volt olyan, nem volt se kifakadás, se megmondó emberkedés, hanem abszolút a meccsre fókuszált rövid interjút lehetett hallani.
6: Na profi, meg ahogy a csapat élére állt, ebben vérprofi, meg a nyilatkozata is, pedig ott aztán Cigánkovval hihetetlenül összekaptak, már felment benne is a pumpa, mert agyba főbe rúgták. Tehát az milyen volt, amikor Bondár fejbe rúgta? Szó szerint térdével direkt fejbe rúgta.
3: Igen.
6: És föl is pattant, és ott se védte meg a játékvezetőt. Én teljesen megértettem Dominiket, hogy fölment a pumpa bennem, Kerkez pedig megvédte, és lett egy óriási balhé ebből az egészből. Remélem nem mi jövünk ki rosszul ebből az egész történetből, a Nemzetközi Szövetségnél.
3: Ja, hogy az eltítás, illetve felfüggesztett büntetésünkre gondolsz most, igen.
5: Na jó, de az lelátói felfüggesztés, tehát a kettőt azt nem szokták összevonni.
3: Igen. Sziasztok, szerintem túl sokat foglalkoztok Szoboszlaival, de hát egy celebnek ez a sorsa. Üt Gábor, köszönjük szépen. Jó, akkor foglalkoznánk Varga Barnabással vagy Salairal, de csak
6: vagy
3: nem játszottak tegnap. Vagy Üreg Gáborra, de akkor veszítenénk több száz hallgatót, úgyhogy inkább maradtunk Szoboszlainál. Nagyon jó, sőt, azt mondtam itt Leónak meg Andinak, hogy kifejezetten olyan...
6: De akkor megjönnek a komment, hogy miért nem a
3: Szoboszlaival foglalkozunk.
5: Te azt értetted, hogy ha már a szünetbe cserélek kettőt, mondjuk Vitális az teljesen indokolt volt. Miért nem a Regicset hoztál? Miért a Lukácsot?
6: Hát mert
5: Azzal tisztában vagyok. De ha valakibe volt gól, az a Lukács. Ha valakibe.
6: Én is úgy éreztem, nem? Hogy Regics jön le, de aztán nem tudok másra gondolni, szélsőt akart fönnhagyni, hogy egy az egybe tükörszélsőként megveri Nikolenkót, de hát nem tudta megverni.
5: Jó, de a szélső az még mindig akkor a szélen van a
6: labda. A másik szélen meg nem volt.
5: Jó, hát tudom, hogy jön.
6: Nem csoda, hogy a bal oldalon nem volt játékunk. Hát nem volt semmilyen szélső játékunk. Nagyon nehéz.
3: A kapott gól az Kerkezé volt? Én Leóval vitatkoztunk, szerintem ne, Kerkezé volt. Leó mondta, hogy ő visszanézte, és inkább
6: de Csinger ment az emberrel.
5: Nem, az Orbánéval, mert az Orbán a légüres térbe áll, a Csinger,
6: Csingernek menni kellett az emberre.
5: Tudom, de a Csinger elment arra az emberre, aki elvileg a Willire jutott ki. A Kerkez mögött volt még egy ember.
6: Igen.
5: Tehát ott egyszer úgy elváltottunk, hát, mint a szél.
6: Ő tudott volna tűzoltást végezni, de én
3: nem... Le volt maradva, igen.
6: Én nem vádolom.
5: Tehát... De érted, hát 4 méteres körzetben nincs védő, volt, egy olyan beadás, ami nem egy kontrából igen. megy, hanem egyébként megvagyunk.
6: De nem is jellemző, hogy ilyen helyzeteket alakítanak
5: hát jelen. Nem. De most sajnos volt.
3: Igen. És ugye 4 méter a fejes Tóth Balázs még így belé se vetőd fel a kezét, amikor így pattatta, hogy mit csináljak.
5: Hát igen. De ilyen kommentet is olvastam, hogy na hát a Tóth Balázs, ezt hogy mit kellett volna? Mit kellett volna tennie?
6: Ravurokat mutatott be.
3: Ja. Így van. Na jól van, akkor elmegyünk hírekre, és aztán folytatjuk még továbbra is, Nemzetek Ligájával foglalkozunk, hiszen most a vállalatot meccsek vannak porondon. Mindjárt jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Nemzeti vágta október 4-én a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Vereség a Nemzetek Ligája nyitányán. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását. Kellemes őszi idő várható. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójában a második csoport első fordulójában. A vendégek győztes gólját Danilo Sikán fejelte a 42. percben. Együttesünk a következő körben hétfőn Belfastban lép pályára, Észak-Írország ellen, amely a négyes másik találkozóján a 99. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Tbilisiben a 11-est hibázó Grúzia ellen. Európa-bajnok lett az 57 kg-os Kukta Vladislava a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság zárónapján. A kazasz származású magyar sportoló a döntőben egyhangú pontozással verte az orosz Ljudmila Voroncovát, amivel pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta. A 65 kg-os súlycsoport fináléjában Hámori Luca nem bírt az orosz Azalia Aminyevával, pontozásos vereséget szenvedett, ezzel ezüstérmesként zárt, de így is karrierje első dobogós eredményét érte el felnőtt EB-n. A kontinens viadalról még a plusz 80 kg-os Szira Zsófia térhet haza bronzéremmel. Győzelemmel kezdte a klubvilágbajnokság csoportkörét a Veszprém férfi kézilabda csapata, amely 31-23-ra múlta felül a házigazdák együttesét, az egyiptomi Al-Ahli gárdáját. A jégkorong osztrák ligában a Ferencváros 3-0-ra győzött a Tüskecsarnokban az Újonc Milánó ellen. Bondár Anna bejutott az elődöntőbe a szöuli keménypályás tenisztorna egyes versenyében, mivel 3 játszmában nyert a román Elena Gabriela Rusa ellen. A magyar játékos a fináléba kerülésért az ausztrál Kimberly Birellel játszik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzésére, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A Hormuzi szoros megnyitásával kapcsolatos javaslatokat nyújtott át Irán az Egyesült Államoknak. Ha Washington elfogadja a tervet, akkor 7 napon belül újra megnyílhat a szoros, mondta az iráni külügyminiszter. A politikus hangsúlyozta, az Egyesült Államok által meghozandó intézkedések nem újak, már a júniusban aláírt memorandumban is szerepeltek. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását. De a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány. Jelentette ki Ruszin Szendi Romulus a német védelmi miniszterrel tartott közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Hozzátette, az orosz-ukrán háború kapcsán Magyarország álláspontja változatlan. Halált okozó eszközt és katonát nem küld a háborúba. A humanitárius és energiasegítség ugyanakkor folyamatos, tette hozzá. Ma rendezik a 4. pécsi Star Wars napot. Az eseményen a látogatók megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy vadász birodalmi űrhajó pilótaülésébe, emellett élethű droidokkal is lehet találkozni. Délután pódiumbeszélgetést tartanak az elmúlt 50 év galaktikus sikereiről és a Star Wars film történeti hatásáról. A rendezvény 6 éves kor alatt ingyen látogatható.
0: Közlekedés.
2: Dolgoznak az M0-ás déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon. A 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső sáv és a leálló sáv járható. Torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos idő van, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt, drága hallgatók! Itt vagyunk 3:10 előtt, 3 perccel a 105.9 Nemzeti Sportrádió szombat reggeli 109. élő kezdőkör adásában szeptember 26-án élőben, és ráfordultunk a búcsúzásra, az utolsó mondatokat fogjuk most itt elmondani, nyilván Nemzetek Ligájával folytatjuk. Itt van Andi, Károly Andi.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Elpap István.
3: Sziasztok!
1: És Vánki Dodi. Szia Dodi, sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Na, szóval én még azt akarom kérdezni, aztán tudunk menni, elköszönni, és tudunk menni dolgunkra, hogy rengeteg itt a sérülés, ahogy te is mondtad. A német-holland meccsem volt 3, hogyha jól számoltam. Köztük Havertz egyébként.
4: Meg Brobey a másik oldalon.
1: Brobey aztán, de neki olyan izom szakadása van, ami az a tipik, ez az 1-2 hónap. Tehát ott annyira oda kapott, mint Varga körülbelül. Teljesen
4: annyira,
1: hasonló a szitu.
4: Még jobban.
1: Talán még jobban is, mert üvöltött is, miközben feküdt le a földre. Érdekesség, hogy a Timber rúgta le Havertzet, akik az Arzenálban csapattársak. De megsérült Mbappé tegnap, ami igen, aztán Mourinho-nak most fájhat rendesen. És nem tudom,
4: a gólnál.
1: Nyilván, igen. És hányszor volt el, ha visszaemlékeztek most tavasszal, még a idei naptár évben tavasszal, az előző szezonban, hogy a Barcelona Rafinhát veszítette el a BL utolsó szakaszában, pont egy olyan barátságos mérkőzésen, amit a brazil válogatott színeiben játszott, és nem tudom, hogy ez vezethet majd oda, hogy a játékosok azt mondják, hogy jó, elmegyünk, lejátszunk mondjuk, kössünk egy üzletet, lejátszunk egy meccset, és a másodikról, harmadikról, vagy most már negyedikről pedig hazamegyünk. Vagy eljutunk odáig, hogy egy meccs után, vagy egy meccs lejátszása nélkül valaki azt mondja, hogy hát van egy állítólagos izomsérülésem, és szeretnék visszamenni a klubomhoz lábadozni. Eljuthatunk oda, hogy a játékosok ezeket megteszik?
4: Vezethet oda ez az egész történet, mert ez nagyon veszélyes. Tehát ez... Abszolút sérülés veszély van, és itt a klubok meg a szövetségi kapitánya között is egy szoros kapcsolat kell, hogy legyen. Tendencia szerintem az lesz, hogy amennyire lehet persze, hát dúsgazdag ország Németország a futballban is, és ezért tudja Klopp megcsinálni, hogy egy 44-es keretet alakít ki, de más ország ezt nem tudja megcsinálni. De valamilyen szinten egyeztetni kell a klubvezetőkkel, mert rámennek a legnagyobb értékeik a játékosok, és kitenni ezeknek a sérüléseknek nem lehet. Úgyhogy itt a kapitányok meg a klubok között nagyon szoros együttműködés lesz, ebben biztos vagyok. És hát a kulcskérdés, hogy lehet pihentetni. Mert nálunk például a Szoboszlai sehogy.
1: És ő a Liverpoolban sem.
4: És pedig Iraola szeretni. De hogy Marco Rossi, hogy tudja ezt megoldani?
1: Okay.
4: Sehogy. Sehogy, mert Szoboszlai nélkül nincs válogatott.
1: Yeah. Klubfutball vagy a válogatott futball, melyik van egy játékosnál előrébb?
3: Hát ez ember válogatja.
1: Szoboszlainál valószínűleg a válogatott. Ezt mindig ki is mondja, mindig jön, és ez gyakorlatilag minden válogatott szünetnél. De mondjuk, ha már Rafinha esetét mondtam, Mbappé esetét, lehet, hogy előbb-utóbb azt mondja, hogy nem fog Nemzetek Ligáját játszani itt havonta 3 meccs, meg most
3: azért,
1: már
3: azért az
1: 4
3: UEFA,
1: meccs.
3: Az UEFA azért szankcióképes ám, tehát ez nem, nyilván nem egy-egy esetről beszélgetünk, de ha ez ilyen tendenciával válna, akkor biztos, hogy az UEFA lépne, mert az UEFA iszonyú pénzeket mozgat ugye a Nemzetek Ligájába, és vissza is hozta a szövetségeknek, úgyhogy...
1: De gondolkodhat így egy játékos, aki a Real Madridban vagy a Barcelonában játszik, hogy én ott akarok játszani 3 naponta 7-ről 7-re, komoly meccseket, amit tényleg mindenki figyel, az egész világ, mintsem, hogy elmenjek, lehet, hogy sérülés kockáztatok Nemzetek Ligája meccseken a válogatott.
3: És akkor mit csinálzott a 2 hét alatt, mert ugye minden csapattársa válogatott, tehát edzések nincsenek.
1: Kocok. Hát edzések attól még vannak valószínűleg, akik nem válogatottak,
3: de szinte mindaz.
4: De nincs, azért kandi kamera mindenhol nincs, tehát azért kisebb-nagyobb sérüléseket be lehet jelenteni, azon nézzen utána az UEFA, ha tud. Nem fog tudni, de egyébként pedig tényleg jellem kérdése, mert Szoboszlai Dominiknek nagyon fontos a válogatott. Nem, a világban kitekintve nem mindenhol van azért ez így, de ennek mi örüljünk.
2: Egyébként azt gondolom, hogy ha ezt más sportággal kapcsolatban kérdezed meg, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy a klubot választja, de szerintem a Ferencvárosban, vagy Ferencváros, a válogatottban... A válogatottban a játékosok kapnak azért pénzt rendesen, mert lehetne azt mondani, hogy jó, hát sokkal többet keres a klubjába, és most miért kockáztasson.
4: De... Más sportágban nem kapnak pénzt a válogatott?
2: Csak akkor, ha nyersz valamit. Egyébként nincs semmi.
3: Hát a faciba is, faciba sincs különösebben.
4: Dehogy nincs, hát a válogatottnál hogy ne lenne.
3: EB kijutásra van egy brutális szélprémium, de egyébként gyakorlatilag költségtérítés. Minimális. Hát a mondjuk a keresetükhöz képest.
1: Hát én... Na igen, és mert a keresetük is akkor még a fellé billenti a mérleget, hogy mégis maradjanak akkor a klubjuknál.
3: De azért vannak fontosabb dolgok. Vagy vannak fontos dolgok, meg mondjuk van a pénz, az persze az fontos, de azon kívül is azért van dolog ezen a világon, ami fontos. Tehát én el nem tudnám képzelni, hogy a válogatottban ne jönnék. Első szóra.
1: Az van egy olyan üzenetünk, hogy a szövetségi kapitányoknak kell erre rájönni, hogy a legjobbakat eleve be sem hívom az összes nemzetek ligája meccsre, hiszen ezek, mondhatni, barátságos meccsek, csak kicsit másképp. Ezt Endre írta nekünk. Jó felvetés.
3: Hát számunkra pont nem barátságos meccsek, igen, mert a következő EB sorsolás, meg Európa, lehet, hogy a franciáknak annyiból barátságos, hogy úgyis elsők alaposak lesznek, németek, úgy esnek ki az A-ligából, de azért a egy B-ligánál már élethalál, hogy te hányadik kalapból leszel sorsolva az EB-re. Ukránoknak is, nekünk is. Meg sajnos az északíreknek is.
1: Igen. Ukránok lehet fel is jutnak, mondjuk szerintem ezzel a
3: sikerrel megjátszunk velük.
1: Hát igen. De én azt szoktam mindig mondani, hogy aki elver idegen, az valószínűleg otthon is akkor.
3: De nincs otthon. Nekik nincs otthon. Tehát kezdjük ezzel, hogy nekik hat idegenbeli meccsük.
1: Amikor nekünk kell utazni, mondjuk, akkor úgy mondom.
3: Majd szépen kikapnak Észak-Írországba, tehát itt még annyi körbeverés lesz abban a csoportban, mi nem biztos, hogy jól jövünk ki, de lehet, hogy igen.
4: Persze, minden bennem.
2: Krisztóf tipikusan az a szurkoló, hogy ma reggel már keresi a tábori ásóját, hogy megássa magának vagy másnak.
3: Hétfőn meg hajnali négykor megy haza, menjünk be a faszba.
1: Igen, így, az, így.
3: Már hogy kedden hajnali négykor.
1: Igen. Így, abszolút. Na jól van, úgyhogy igen, Nemzetek Ligája, meccsek folyamat, ma is természetesen vannak zseniális találkozók. Nekem ez például ez angol-spanyol, és ha már angol-spanyol, nekem a holland-németről jutott eszembe, hogy ez a Csávi, és Hollandia, ez zseniális egymásra találás lesz. Abban nagyon-nagyon szép kis dolgok is jöhetnek. Csányított, hozza azt

0: Mált meg Kubarsit például.
1: Igen, meg eredmény is volt, de azért mind a ketten megsérültek, és pontosan azért, mert túl lettek terhelve. És ez a veszély most is fennáll minden válogatottnál.
0: Igen.
1: Sőt, Csavinnak a holland válogatottján.
0: Hát én látok egy ilyen holland Európa bajnoki, világbajnoki címet a közeljövőkben Csávival.
2: Egy 8 közé jutásnak is nagyon, nagyon örülnek szerintem.
0: 8 közé.
2: Hát miért?
0: Jaj, na igen, szóval akkor ma Anglia, Spanyolország, hát ez egyértelmű spanyol, és gyakorlatilag meg is szűnt létezni a
2: annyira, hogy szerintem nyernek az angolok.
0: Értelmes mérkőzések, tehát
2: nagyjából ezt mondjuk a
0: Nemzetek Ligájában. Na jól van, akkor ki mit csinál még a hétvégén? Merre járunk, merre megyünk?
1: Szerinted
0: a Fradi meccs?
1: A Fradi honvéd.
0: Az vízilabda. Az vízilabda?
1: Kamiadi fél négy.
0: Igen, vasárnap?
1: Fradi jégkorong.
0: Fradi Salzburg jégkorong.
1: Fél négy.
0: Hát akkor Fradi hétvége.
2: Dodi itt van talpig Fradiban, úgyhogy én szépen, én mindkét nap ügyelek a Nemzeti Sportba este 11-ig.
1: A dolgozó népet szolgál.
2: Ma is.
3: Én ma megyek, kérlek szépen, Szekszárdra közvetíteni. Szekszárd Pécs mérkőzésre.
1: Van még borfesztivál?
3: Már szerintem nincs.
2: Az mindig akkor van, amikor akarja az ember.
3: Ja, mondjuk ez is igaz. Igen, holnap meg egy születésnapra megyünk, úgyhogy ennyi.
1: Na. Aztán viszed el szárazon ezt a hétvégét.
0: Így. Igen. Na jó, van, akkor okés. Akkor köszi szépen, srácok, hogy itt voltunk, és jövő héten jövünk, ugye? Igen, jöttök jövő héten.
1: Ha, hogy itt lesztek. Ha, persze, hogy jövünk, és hajrá magyarok. Fel így. A fejjel, le a lanttal, éjjel dréhel
0: és attal. Be kell venni Belfast.
2: Fel Belfastra.
0: Így, igen. Pontosan. Na, búcsúzik a társműsorvezető Kári Andrea, Elpap István és Bánki József nevében a szerkesztő műsorvezető Szalai Kristóf. A folytatásban következik a Sportdelőrt szintén Szalai Kristóffal, és a műsorok visszahallgatható a MediaClick.
1: A következő műsor is én vezetem.
0: Sajnos így kell, sajnos.
2: Velem.
0: Így van. A műsorunk visszahallgatható a MediaClick.hu oldalon, és mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk. Sziasztok!
2: Szép napot!
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi vízilabda.
3: Fővárosi rangadó a Császár Komjádi úszodában. A címvédő Fradit idehaza évek óta senki se tudta megverni. Talán most meglepetést okoznak a kőbányaiak. Ferencváros Honvéd férfi vízilabda bajnoki mérkőzés élőben ma 15 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: A legnagyobb fogás. A Nemzeti Sport Rádió Horgász magazin műsora.
2: Kedves hallgatóink, ahogy hallhatják, a Sportrádió Horgász magazinja új időpontban jelentkezik. Ezentúl minden második szombaton délelőtt 10 órakor találkozunk. Köszönti önöket a szerkesztő Bálint Attila. És hogy mit kínálunk ma 10 óraira? Magyar bajnokságok, világbajnokságok eredményei, és egy beszélgetés arról, hogyan lesz a 26 órányi betliből világbajnoki ezüstérem. Ezek a mai témáink. Kezdjünk Tiszakécskén a Holták partján, ahol a legjobb 40 úszós horgász döntőzött. Ez a legnagyobb hagyományú halfogó verseny 1964 óta rendezik minden évben az egyéni országos bajnokságot. Akkor annak idején még csónakból horgáztak egy kicsit, mára azonban a világ horgássportjában az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb nemzeti megmérettetés lett ez a magyar versenysorozat. Ahhoz, hogy győztesen lehessen elhagyni a vízpartot, legalább 8-4 órás fordulóban kell teljesíteni. Most pedig Kaló Zoltán neve kerül majd föl a kupára. Zozó, ahogy a vízparton ismerik, már másodszor lett bajnok 2021 után. Az ezüstérmes az idén Pocsai Márk, ő már 5 éve is ostromolta a dobogót, az 5 év előtti ezüstérmes Magyar Gábor pedig az idén bronzérmet szerzett. Az országos Féder bajnokságot ebben az évben Varsányi Miklós nyerte Szabó Bence és Sivák Mátyás előtt. Egy másik igen érdekes horgászversenyág, a kajakos pergető horgászat legjobbjai világbajnokságon találkoztak Olaszországban, és ott volt a magyar csapat is. Nem tartozik ez a tömegsportok közé, és mondhatni, itthon még gyerekcipőben jár. A feladat itt egy lábbal, pedállal hajtható kajakból kell pergető módszerrel minél több méternyi halat megfogni, akár 20-25 méteres mélységből. A kifogadtakat egyenként megmérték, majd összeadták a hosszát a halaknak. A világbajnok angolok például 8 méter 30 centi halat fogtak a 3 forduló alatt. A második Románia lett, a harmadik helyen pedig a házigazda Olaszország végzett. A magyar csapat zárta a részvevő nemzetek sorát. Most kezdjük az ismerkedést a nemzetközi mezőnnyel, de ugyebár minden kezdet nehéz. És akkor következzenek a ponyfogók. Talán a legtöbb horgász is ezekre a halakra vadászik a vízparton. A ponyhorgászoknak saját versenyrendszerük is van, sőt, de jó ezt elmondani, mi magyarok ott vagyunk a világ legjobbjai között. A nők, a lányok egyébként egyre többen lesznek ebben a versenyágban is. Az idén Csernyák Daniella és Szabó Rebeka párosa lett magyar bajnok. Ők ott voltak a tavalyi világbajnoki aranyérmes magyar női ponyfogó válogatottban is. A fiúk, a férfi ponyfogó válogatott tagjai azzal gratuláltak, hogy biztos eljön majd még az ő idejük is. Nos, az idei észak-macedóniai férfi ponyfogó világbajnokság első napja azonban egyáltalán nem ezt vetítette előre. A 72 órás versenyből már 26 óra eltelt, és se kapás, se hal a magyaroknál. Miközben a résztvevő 33 ország csapatainak többsége csak úgy húzta a pontyokat. Klasszikus királydrámákban nincsenek ilyen sanyarú percek, de ahogy a színpadon a legtöbbször minden jóra fordul, itt is ez történt. A magyar csapat három pontfogó párosa egészen a dobogó második fokáig tört előre. Ezüstérmesek lettünk, és akik a horgász történelmi sikert elérték, átélték, azok egyike Kovács Zoltán. A világbajnoki ezüstérmes pontfogó csapat tagjának most itt a stúdióban is gratulálhatok.
3: Ha most becsukod a szemed, kedves Kovács Zoltán, világbajnoki ezüstérmes pontfogó versenyző, és ott a képzeled magad Észak-Macedónia hegyek ölelte tava mellé, akkor mi jut eszedbe?
4: Első körben a gyönyörű környezet. A másik, ami nyilván az én személy szerinti legfontosabb dolgom az, amikor fennálltunk a dobogó második fokán, és ezzel egy gyerekkori álom teljesedett be az én, és szerintem a csapatunk minden tagjának az életében.
3: Vigyáznék ezzel az álommal, mert lesz még világbajnokság, meg van is még feljebb. 2 éve Franciaországban, hogy már ott kapaszkodtatok a dobogó szélében, aztán az utolsó fél óra eldöntött mindent, ráléptek az ujjaitokra, és hát ott lemaradtatok a dobogóról. Ott egy nagyon értékes negyedik hely született. Ha a magyar pontfogó sportot nézzük, akkor már az is nagy eredmény volt. Ez a mostani meg, amikor 33 ország nemzeti válogatottja között sikerült az ezüstérmet megszereznetek. No, ez már valami.
4: Hosszú éveknek a folyamata volt, ami mindig egy ilyen, olyan, mintha egy kicsit így az előttünk álló falat vagy kerítést, mindig odébb toltuk volna.
3: Amikor ez a beszélgetés elhangzik, akkor nagyon sokan horgásznak, és sokan úgy keltek fel reggel, hogy na, ma fogok egy pontyot. De mi a különbség e között, meg a ti pontyfogó sportotok között?
4: Hát tulajdonképpen most abban azért én úgy veszem észre, ugye, tehát azért van több mint 20 év mögöttem, de most elment egy kicsit abba az irányba, hogy mindenki nagy halat szeretne fogni, és ugye itt viszont a pontfogó versenyen itt nem a nagy hal számít, hanem a halnak a mennyisége, tehát hogy nekünk minden halat meg kell fogni, ami ott van, és hogy mennyiségre fogjunk, tehát ugye másfél kilótól számít, ez az elsődleges legfontosabb.
3: Ami a szabályokat illeti, egy ember két bottal horgászhat, és párosokban vagytok a versenyeken, és hatalmas mennyiséggel lehet etetni két mázsa csapatonként, ha jól emlékszem a számára. Fel is használjátok?
4: Nem feltétlenül, furán hangozhat, főleg úgy, hogy mi például most 18 kiló hallal lettünk szektor másodikok a mi szektorunkban, mert az annyira haltalan volt. Sajnos itt ez egy ilyen víz volt, hogy ahhoz mennyiséget kellett etetni, hogy azt a néhány halat is meg tudjuk fogni.
3: Pár részletben majd még belemegyünk, de az is fontos szerintem, hogy itt mindent a partról kell végezni, és nem lehet radart használni verseny közben.
4: Így van.
3: És 72 órán át megy a buli, komoly megterhelésnek tűnik, ilyen dobó csővel apró bojli golyóknak a százait, hanem ezreit kell bejuttatni a vízbe egy adott célterületre, tehát nem egyszerű a dolog. Bejuttattok sok mindent, telik múlik az idő, és most, ahogy történt, eltelt 24-26 óra, és egyetlen hala nem volt a magyar csapatnak. Mi van ilyenkor, tessék mondani? Térdre imához vagy össze lehet törni a felszerelést, vagy összezuhanni, bemenni a sátorba, és mélyen a saját szemünkbe nézni. Egyáltalán, hogy bírod a kudarcot? Mert hát ez az.
4: Hát ez így van, pontosan, tehát szinte azt mondtad el, most ugye az én személy szerint sokan tudják, hogy én keresztény erkölcsi normákat képviselek, én fohászkodtam Jézus Krisztushoz, hogy segítsen, mert belülről annyira összetörtem. A többiek is, és a törést igazából az hozta, hogy előtte már volt az egyik csapatunk lent tesztelni, elég jó eredményt értünk el, és éjszaka kimagaslóan fogtunk. Nappal volt a gyengébb, ezért ezeket a stratégiákat, meg kis finom csiszolásokat, változtatásokat meghoztuk, hogy ez még jobb legyen, és akkor úgy mentünk neki, hogy tudtuk, hogy ennek működnie kell. Itt jött a döbbenet, hogy 24 óra után még egy kapásunk nem volt. Itt összerogytunk, és közben megjött a szövetségi kapitány, és akkor ő megmondta, hogy hát Zoli, 29. helyen vagyunk, tudom, hogy ti tudjátok, vágjátok a dolgot, képbe vagytok, mindent megtesztek, De hogy itt most hoznunk el egy döntést, hogy most vagy drasztikusan változtatunk a stratégián, és azzal ellentétes dolgokat csinálunk, akár most mondok egy példát, pH változtatás, összetétel, fehérje, nem fehér, stb., vagy pedig, ahogy ő mondta, az ő szavait tudom mondani, vagy egy életünk, egy halálunk, és kitartunk, és lesz, ami lesz. És én megmondom őszintén, azra a döntést hoztam, de többiek is támogattak ebben. Mondtam, hogy figyeljetek, egy 2 órát várjunk még, nézzük meg, ha nem mozdul, nem történik semmi, akkor változtatunk, és az alatt a 2 órát kitalálom, hogy milyen stratégiát tudunk csinálni, változtatni a rendelkezésünkre álló etetőanyagokból, csalikból, ami ott a rendelkezésünkre áll. És úgy képzeljétek el, hogy 1 óra telt el, és 1 óra után, a fohászkodás után, ez az igazság, mintha így egy varázsütőre egy áttört volna valami, és akkor egyszer csak láttuk a Viber csoportba, hogy a hunorék fogtak egy halat, a tizóék fogtak egy halat, rólam Gergő küldi a fotót, hogy én fárasztok. 10 méter a parton, ami kőbe, nem is tudom, hogy, mert nem is volt ilyenek, beleakadt az ollom, és elment a hal, ráadásul egy jó hal volt.
3: Szóval fogtál egy halat, és azt se fogtad meg.
4: De azt se lett meg, igen, és ráadásul azzal rögtön, ahogy mond, a szektor első vagy második helyére ugrottunk volna, egy darab hallal, mert annyira haltalan volt, és hát az is benne volt a pakliba, hogy lehet, hogy több hal nem lesz. Hát nem tudjuk, annyira haltalan a szektor. És akkor a lényeg az, hogy így annyit tudtak fogni az esti mérlegelésre, a hunorék is, meg a tizóék, hogy ott már felugrottunk.
3: Mutassuk be őket név szerint is,
4: igen, tehát, hogy igen, a hunorék, ők a Balog, Tibor, Balog, Hunor párosot, az apa fia horgászik, ők újvidékiek, és a másik pedig a Gál Tibor és a Nagy Zoltánnak a kettős, akik gyerekkoruk óta horgásznak együtt. Ők nagyon ügyes horgászok, és nagyon összhangban vannak. Mi pedig ugye én a Kovány Zoltán és a Nyerges Gergő ketten ebben a párosban szerepeltünk. És akkor az ő 2 eredményükkel az esti mérlegelésnél már felugrottunk egyből azzal a néhány hallal, akkor átugrottunk, hogy felugrottunk a 9. helyre, és éjszaka sikerült 3 darab pontyot fogni, ami az abba a pillanatban a reggeli mérlegelésnél felrepített minket a dobogó 2. fokára, meg a szektorban a 2. helyezésre.
3: Tehát akkor megúsztátok a betlizést végül. Hát
4: igen, ez egy nagy könnyebbség volt, hogy ennek a szégyennek, hogy most itt megszégyenülünk, a terhe lement, és már csak annak a terhe maradt, ami azért az is súly még, hogy már ezt az eredményt meg kellene tartani. És akkor hát a 29-ről felrepülve a 2-ra, és ezt is elárulom őszintén, tehát ezt beszéltük a fiúkkal utólag, ha most ott a 24. órában, amikor még egyikünknek se volt hala, de úgy, hogy már szinte 28 csapatnak valamelyik csapata fogott pontyot, ha akkor valaki odajött volna hozzánk, hogy fiúk, itt egy papír, itt most láthatatlanba adunk neked nektek egy 6. helyezést, aláírjátok? Aláírtuk volna. De hál' Istennek, hogy nem jött senki ilyen papírral. Mert utána úgy beindult, és 18 óra alatt megtörtént a csoda, hogy 18 óra alatt a dobogó 2. fokára kerültünk föl, és onnan már azért kellett harcolni, hogy ezt az eredményt meg tudjuk tartani.
3: Az előbb emlegettél érdekes dolgokat. Az egyik a pH, ami ugye a kém hatását jelenti a víznek. A másik az, hogy fehérje vagy szénhidrát gazdag csalikat használjatok-e. Ezeket a következtetéseket, hogy mikor érdemes váltani, és mire érdemes váltani, ez csak úgy ütsz egyet így hátul a fejedre, bubjára, és akkor azt mondod, hogy na, akkor erre megyünk?
4: Nem, egyáltalán nem így van. Tehát, hogy pont ez a hosszú éveknek a során, hogy én már fiatalon szerettem volna nagyon jó eredményt elérni, de most így visszagondolva látom azt, hogy ott azért még tudás hiány voltam, ezért meg kell tapasztalnunk olyan dolgokat, és akkor most egy picit, hogy csak úgy belelátni, nem akarok nagyon mélységébe menni, de például akár a pH, tehát hogy itt a pH-nál, amit figyelünk, ugye a csaliknak is vannak kémhatásaik, és ezeknek a csaliknak a vízzel való reakciójára reagál a hal. Én is beleestem abba a hibába, hogy mikor ezt megtaláltam és rájöttem, akkor értünk el Móron egy világrekord eredményt, hogy 96 óra alatt 1415 kilót fogtunk.
3: De úgy, hogy a lakmuszpapírt beletettétek a vízbe, és akkor...
4: Hát nem a lakmuszpapírt, hanem van egy ilyen pH-mérő, és akkor azzal tudom, de nem azért, mert a vizet, tehát az, hogy tudom a vízkémhatását, az csak egy dolog. A vízkémhatásához képest az én csaliaim mit fognak, hogyan fognak reagálni, mit fognak reagálni a vízzel tulajdonképpen, meg fontos még a talajnak is, a zajzatnak a kémhatása.
3: Jó, hát igen. Ebből érez a hal valamit, így hogy van. Most van egy mondjuk 1-es pH értékváltozás, tehát 6-5 és nem 7-2.
4: Így van, azért, mert az oldalvonalával érez, másképp látnak, másképp érzékelnek, mint mi. És igazából most, hogyha ezt hova lehet visszavezetni, oda lehet visszavezetni, hogy például amikor a kukoricát bedobják a vízbe, vagy bekerül a vízbe, akkor ott a vízben is egy bomlási folyamat zajlódik le. Ott egy, van egy, először elindul egy tejsavas erjedés, majd utána egy bakteriális erjedés, és ezeket a halak ismerik, ösztönösen tudják. De ezek például, ez is érdekes, hogy ezek a tejsavas erjedések, ezek inkább a sekélyebb vizekben működnek, azt mondom, hogy ilyen 1 méter, 1-20-ig, mert ugye ott besüt a nap, ott a nap, ahogy éri, akkor ott ezek a fermentáció el tud indulni. Míg viszont a mélyebb vizekben ezek nem működnek, ott kevésbé reagál a hal, ott már inkább ezek a hallisztes, halas, ammóniás, bomlási termékeknek a folyamata, kémiai folyamatára reagál a hal, de ez ösztönként van benne.
3: Ha egyszerű horgászként bemegyek egy horgászboltba, és ott látok 816 féle feliratot, látok a Pantone skála valamennyi színéből összeállított csalikat, és ha csak nem a róka epe adalékolt bojli golyóját nem ajánlják nekem, szóval azért ez halvakítás, horgászvakítás, parasztvakítás. Mi ez, Zoli?
4: A csaligyártóknak a termékeire hagyatkoznak, és akkor az ajánlásokat veszik figyelembe.
3: Hogy mint amikor... például azt, amikor egy ilyen bojlis zacskón női testeket lehet látni.
4: Ez tőlünk távol áll. Itt igenis, itt visszatér egy kicsit a parasztvakításra, sajnos ez benne van a pakliban, hogy ugye mindenféle fotókkal, fényképekkel, stb. Próbálják eladni a termékeiket, és sokszor a horgászok csalódnak, mert az a termék nem hozza azt a fogási eredményeket, mint amit állítanak róla.
3: Szóval olyan ez, mint a napolajak, van olyan, amire ráírják, hogy UV-védelem, aztán amikor kimegy az ember vele a napra, akkor leég.
4: Lehet tesztelgetni, meg óvatosnak lenni, csak akkor utána ne abból vonják le a következtetés, hogy ha ez nem volt jó, akkor az összes többi se jó. Én nem azt akarom, hogy most itt a horgászok pH mérővel a zsebükbe szaladgáljanak, és akkor ezt mérjék. Csak nagyon röviden így, például ugye én három részre bontanám, ha nagyon le akarjuk bontani, hogy van a szénhidrátos, amiben nincs halliszt, hanem ilyen magvak, stb. Ennek magas szénhidrát tartalommal, félretartalommal, akkor van egy fűszeres ízvilág, az nagyon sokszor szokott tetszeni halnak, és van egy nagyon erősen halas, akár vérlisztes, tehát hogy ez a nagyon ilyen irány, és ebből a háromból valamelyikre biztos, hogy reagál a hal.
3: Aha. És te mikor reagáltál először a úszó mozdulására, rezdülésére?
4: Hát én, amire én emlékszek, amire visszaemlékszek, 5 éves koromban vitt el édesapám, és akkor nekem az volt az élményem, hogy 5 évesen így ugye volt egy horgászbot a kezembe, talán ilyen, még az lehet, hogy ilyen mogyoróvesző, vagy ilyen bambusz, vagy olyan nagyon kezdetleges, és akkor hát ugye én türelmetlen gyerek voltam, mint minden gyerek, és akkor bedobtam, kivettem. Aztán egyszer csak egy olyan jó nagy sügér így rávágott, és akkor így annyit vett észre édesapám, hogy így, hogy megakasztottam, hogy elindultam a víz felé, és akkor úgy tudta elkapni a grománcomat, hogy ne húzzom be a vízbe, mert ugye én azzal lendület, hogy nem volt rajta semmi, húztam, dobtam, egyszer csak belakadt, és akkor ha nem fog meg, akkor a vízbe landolok. Ez volt az első nagy horgász élményen.
3: És ez fertőzés is volt? Tehát hát érintett a dolog?
4: Igen, nagyon, nagyon.
3: Nem jutott eszedbe, hogy valami tisztességes foglalkozást válasz magad?
4: De hát én nagyon sok mindennel foglalkoztam, szokták mondani, hogy csak akasztott ember nem voltam, tehát tényleg sok ilyen üzleteltem mindig gyerekkoromtól kezdve, ugye igazából anyum azt mondta, hogy hát ő neki nincs úgy pénz, hogy nekünk most így mindenféle dolgokra eltartson, ő a bizonyos dolgokban ellát, de hogyha én akarok valami pluszt, akkor keresem meg magamnak, és akkor 13 éves koromtól ugye elkezdtem üzletelgetni, meg
3: ügyeskedni. Ez mit jelent? Mit jelentett akkor?
4: Mi előzleteltem? Én a pályámat azzal kezdtem, hogy parfümöket árultam. Parfümöket hoztam, utána ruházatot, és akkor utána volt nekem bútorboltól kezdve, autókkal foglalkoztam, tehát nagyon-nagyon sok mindenhez. De tényleg mindig szerették azt, hogy azért így tisztességesen jártam el, és akkor így mindenki win-win nyeltes helyzet volt, hogy mindenki jól járt vele.
3: És aztán végül is leragadtál a horgászat mellett, és most már ugye amellett, hogy főállású csaligyártó vagy, és főállású horgász, mondhatom ezt nyugodtan. Ha elmegy egy vízre, de hogyha itthon elmegy valahová horgászni, mit nézel meg először a vízen?
4: Mit nézek meg először a vízen?
3: Hát, zsebedbe a pH-mérő.
4: Hát ha ott van a zsebembe a pH-mérő, és akkor úgy akarom kezdeni, akkor nyilván a víznek a kémhatását. Ez az elsődleges. Ha tudom megnézni, megnézem azt, ahol meghorgászom, ott az iszap, vagy milyen ajzat van, tehát hogy ez is nagyon fontos, de nagyon fontos a helykeresés is, de megmondom őszintén sokszor, tehát ugye nagyon kevés idő jut arra, hogy hobbi horgászatra, hanem igazából az évünket elviszi a három országos bajnokság, meg ha sikerült is kikerülni a világbajnokságra, hát az már 4 horgászat, plusz még a tesztek, tehát tulajdonképpen majdnem azt lehet mondani, hogy lefedi az egész évünket.
3: Ez több hét.
4: Hát ez több hét, persze. Persze, lefedi az egész évünk, és akkor erre készünk, ezért nagyon kevés idő jut a kikapcsolódásra, de hogyha most így valahova elmegyek, akkor én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb módja az, hogy ha olyan víz, amit folyamatosan horgásznak, hogy a halőrt kell, vagy a tógazdát kell megkérdezni, hogy hol, mit kell horgászni, ők már csipőből tudják, hogy onnan fogták a ilyen pontyot, onnan a nem tudom micsodát, és akkor ugye az már egy irányadó, és akkor ehhez képest lehet keresgetni, meg kutatgatni, hogy mit hol érdemes, de szerintem ezek a bevált dolgok, ezek nagyon sokat tudnak rögtön segíteni.
3: Ennek a műsornak az a címe, hogy a legnagyobb fogás. Tedd ki az asztalra.
4: A legnagyobb fogás, most tudom, hogy itt ebben egy súlyt várnak, de nekem a legnagyobb fogás az a hobbim, ami a munkám. Tehát ezt nagyon kevés ember mondhatja el, de egyébként a legnagyobb halam az 28-70-es volt, az a franciaországi Rainbow Lake-en, vagy amit közösen fogtunk a Pámer Laci bácsi, az meg egy 34 kg-os volt ott a Rainbow Lake-en szintén, de sok 20 fölött itt fogtunk, tehát most utána legutóbb is voltunk, tavon 35 darab pontyot fogtunk, amiből több mint 20 volt 20 fölötti. Ott a legnagyobb 25-70-es, vagy valahogy így volt.
3: Mi a helyzet a többi hallal? Hiszen a horgászat nem csak pontyokból áll.
4: A halhoz való viszonyom, tehát én gyerekkoromban ugye spitzbotozással kezdtem, abba is volt, hogy értem el versenyeredményeket, de aztán utána úgy elindult a bojlizás, de például volt olyan, amikor elmentünk barátainkkal, meghívást kaptunk az Ebróra harcsázni, és akkor ott is sikerült fognunk több nagy testű harcsát, és ugye ott úgymond ilyen guide-al, aki ilyen vitt minket horgásszal, aki segített nekünk, hogy ezt hogyan lehet, és ugye többen voltunk, és mindig várni kellett, de volt másik csónak, csak nem volt guide, meg nem voltak eszközök, és akkor na olyan a barátom, a bandi barátom, figyelj, nekem elegem van, menjünk be, azt csápolunk valamit, hát ha sikerül valamit. Addig csápoltam a kutyoktató, egy 35 kilós csak kicsaptunk ketten, ezek pillogtak, hogy ilyet tudtok, tehát hogy fogtam én már harcsát is, tehát akkor volt, mi ott ugye nyíregyháziként Tiszalökre sokat jártunk ki, akkor ott volt már, hogy mennyhalat fogtunk, mennyhalasztunk is, tehát gyerekkoromban azért több ilyen, nekem az egyik kedvenc halam például a kecsege. Tehát amikor én kecsegét fogtam, akkor a boldogság volt, öröm, de fogtam már angolnát is, tehát nem tudom, hogy kevés olyan halfaj van, amit ne fogtam volna már meg, de nagyon elmentünk nyilván én személy szerint ebbe a bojlizás irányába, és ugye erre feküdtem rá. Én abban hiszek, hogy én ezt nem hiszem, hogy valaki mindenfajta hal megfogásához ért, és mindenben profi. Én szeretem azt, hogy akció legyen, mozgás legyen. Rengeteg halat fogtunk már életünk során, tehát itt tonnákba, kőkemény tonnákba lehet beszélni. Ezért ez a fajta kihívás már nincsen meg, ami izgalomba hoz, az inkább az, hogy a versenyeredmény, hogy versenyeken minél jobb eredményt érjünk el. Tehát az én bakacs listámon, ha most azt nézzük, akkor egy világbajnoki aranyérem, az, ami azt mondanám, hogy ez feltette úgy a pályafutásomra az ira a pontot, amire azt mondom, hogy akkor már nem tudom, hogy hova tovább.
3: Erre a legközelebbi esély jövőre Dél-Afrikában adatik meg, ahol igen jó pontyos vizek vannak, és azt hiszem, hogy már most kezditek az információkat begyűjteni arról a területről, ahol a horgászvilágjátékoknak a pontyozó ága rendezik majd.
4: Ez így van pontosan, tehát már most kezdjük begyűjteni az információkat. Amit már tudok mondani, hogy ami nehézséget okoz például, hogy ugye itt nekünk legtöbbször ezek a hallisztes, halas jellegű csalik működnek, ott viszont nagyon sok törpeharcsa, meg apró hal van, ami ellehetetleníti, pontosabban ilyen afrikai harcsa, nem törpeharcsa, afrikai harcsa, ami ezt a fajta csalizási módszert el lehetetleníteni, tehát, hogy nekünk egy szénhidrátos jellegű dolgot kell olyat felépítenünk, ami olyan kimagasló ott a tömegben, hogy azzal a dobogó legfelső fokára fel tudjunk lépni. Ami ez egy igazi kihívás most ebben.
3: hogy a pontyok egyék, a harcsa pedig úgy gondolja, hogy na ezt nem.
4: Igen, tehát hogyan tudjuk elválasztani úgy, hogy a pontnak tetszen, a harcsának nem, vagy leválasztani például a harcsákat, hogy mondjuk egy másik etetéssel, hogy ők ott topzódjanak, míg attól mondjuk 10-15 méterre meg egy olyan etetést kialakítani, ahol már olyan stratégia van, amit inkább csak a ponty szeret és a ponty eszi meg. Tehát ez lesz, és, de viszont aminek nagyon örülünk, hogy azért nekünk a minél több hal van a vízben, az annál jobban szokott feküdni. Most véletlenül lehet egy-két halat fogni, de mondjuk véletlenül nem lehet 700 kilót fogni, én úgy gondolom. És akkor itt pont ez a lényeg, azért említettem a 700 kilót, mert azt mondják, hogy itt ilyen 700 kilóval lehet majd nyerni. Amit valljuk be őszintén az eddigi versenyek között, tehát itt ilyen a plafon az 200 kiló körül mozgott. Hogy
3: igen, az eddig világbajnokságokon volt,
4: hát volt, ahol 40-50 kilóval nyertek világbajnokok, tehát még azért nincs úgy kikristályosodva 100%-osan tökéletesen, hogy mi mit szeretnénk, de az irányvonalak azért már vannak, de hát még bőven van időnk, és akkor szépen ezeket ki fogjuk csiszolni, hogy az patent legyen. A legnagyobb kihívás inkább az, megmondom őszintén, azt, hogy ez nem úgy van, hogy most leszaladunk kocsival, leteszteljük, visszajövünk, legyúrjuk, módosítunk, stb., hanem ott már két hónappal mondjuk, vagy másfél hónappal előtte ki kell küldeni a felszereléseket, dolgokat, és akkor ott, hogyha előtte lehet horgászni, és akkor mondjuk van még egy hét hátra, akkor nem az van, hogy hazatelefonok, gyorsan gyúrjatok már egy kicsivel több fehérje tartalmú, meg és akkor olyan bojlit is akkor elkülditek. Tehát ott az már nem így működik, és ezt hogyan fogjuk megoldani.
3: Viszitek a labort, meg elkezdtek ott bojlit gyúrni.
4: Hát az a helyzet, hogy az eddigi a legértelmesebb ötlet az ez volt, hogy visszük az alapanyagokat, visszük ezeket a dolgokat, és akkor ott fogjuk együtt legyúrni lehet a csalit. Annak fényében, hogy ott a tesztek mit fognak mutatni.
0: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora. Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó ég!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: George Russell rajtolhat az élről a Forma 1-es azeri nagydíjon. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Kellemes őszi idő várható. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójában a második csoport első fordulójában. A vendégek győztes gólját Danilo Szikán fejelte a 42. percben. Együttesünk a következő körben hétfőn Belfastban lép pályára Észak-Írország ellen, amely a négyes másik találkozóján a 99. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Tbilisiben a 11-est is hibázó Grózia ellen. Európa bajnok lett az 57 kg-os Kukta Vladislava a szófiai ökölvívó EB zárónapján. A kazah származású magyar sportoló a döntőben egyhangú pontozással verte az orosz Judmilla Voroncovát, amivel pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta. A 65 kg-os súlycsoport fináléjában Hámori Luca ezüstérmesként zárt, a plusz 80 kg-os Szira Zsófia bronzérmet szerzett. Győzelemmel kezdte a klubvilágbajnokság csoportkörét a Veszprém férfi kézilabda csapata, amely 31-23-ra múlta felül a házigazdák együttesét, az egyiptomi Al-Ahli gárdáját. A jégkorong osztrák ligában a Ferencváros 3-0-ra győzött a tüskecsarnokban az Újonc Milánó ellen. George Russell a Mercedes versenyzője rajtolhat az élről a Forma 1-es azeri nagydíjon. A brit pilótát a monakói Charles Leclerc a Ferrarival és az ausztrál Oscar Piastri a McLarennel követheti a ma 13 órakor kezdődő 51 körös futamon, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol az eseményekről.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat. Jelentette ki a miniszterelnök a Vas megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Magyar Péter azt mondta, fontos, hogy a munkavállalók számára biztonságos, kiszámítható környezetet biztosítsanak, valamint, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Sumer Orsolya megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát. A fideszes politikus úgy véli, Sumer Orsolya tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dóró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg közösségi oldalán. A hírre reagálva Csézi Erzsébet közölte, ő kérte pattársa segítségét, és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Az új vezetők fontos feladata lesz a képzés korszerűsítése, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pályázatokat október 15-éig lehet benyújtani. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZJA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárligetnél több jármű ütközött össze. A 46-os kilométernél a határ felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A főváros felé vezető oldalon nem lehet tovább haladni az átterelt belső sávban. Mindkét irányban 3-5 kilométeres a torlódás, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos idő lesz, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szép napot, drága hallgatók, ez már itt a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Méghozzá az Asszó vívással foglalkozó magazin műsorunk következik Keszi Dórával.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez az Asszó, a Nemzeti Sport Rádió vívó magazinja. A mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Elkezdődött a 2026-2027-es vívó szezon, amelynek végén már elindul az olimpiai kvalifikációs időszak. Habár válogató versenyek egyelőre csak az utánpótláskorúaknak voltak, a felnőttek is elkezdték a munkát. Kardozóink és párbajtőrözőink szeptember közepén részt vehettek egy egyhetes mátraházi edzőtáborban, ezt követően pedig Budapesten folytatódik a munka. A héten a férfi kart válogatott edzésén jártam. Elsőként következzen a vezetőedző Nemcsik Zsolt, akivel pár mondat erejéig még visszatértünk a hongkongi világbajnokságra, de természetesen beszélgettünk a jövőbeli tervekről is.
4: Szoktam kérdezni a srácoktól is, hogy mennyit tudtak pihenni így a augusztus folyamán. Egy edző mennyit tud pihenni, mert nektek azért világbajnokság után meg jelentéseket kell írni. Amikor megvan az új versenynaptár, akkor ahhoz mérten nyilván az új szezon programját meg kell tervezni. Szóval te mennyit tudtál pihenni így augusztus folyamán?
5: Hát ilyen ez a popszakma, igen, nekünk a tervezés az annak a pihenőnek is, abban is kell ugye előre gondolkodva próbálni megszervezni a következő szezon edzőtáborait, versenyét, felkészülési tervét, versenynaptár megbeszéléseket bonyolítani, akár az olasz tengerpartról is, tehát hogy ez ugye a munka része.
4: A névészet már Andris nem vállalta ezt a világbajnokságot, azért kaptak fiatalok lehetőséget, hogy bekerüljenek a válogatottba. Hogy látod ezt a VB-t? Nagyon csak kevésen volt az éremszerzés. Hogy láttad?
5: Igen, Andrisnak a bejelentése után azt gondoltuk, nem csak én gondoltam, hogyha a négy közébe tudunk jutni a csapattal, az onnantól kezdve minden ajándék, és ez egy bravúr ebben az összeállításban. Hát ajándékot nem kaptunk senkitől, így hát negyedik lett a csapat. Nem is vártuk, hogy ajándékot kaptunk az ellenfelektől, de negyedik lett a csapat, és ez egy szép eredmény az amerikaiakat. Talán nem sokan várták, hogy meg tudjuk szorítani akár ilyen szállításból, és tudjuk őket győzni. De aztán részt vállaltak a fiatalok is, és ott nagyon jó formában vívottak a két nagy ágyunk, Áron és Kiki.
4: És hát, hogy az európai régiót nézzük, mert ugye ennek mindig őket kell nézni kvalifikáció szempontjából. Ugye most negyedik helyen áll a csapat, előttünk románok és a franciák. Szóval mit vetítesz ki mondjuk akár Los Angeles felé vezető úton? Olaszok nincsenek előttünk, reméljük nem is lesznek.
5: Nyilván innentől kezdve minden pontnak különös jelentősége van, tehát nem érünk már el a focázni. Négybe kell lenni mindig minden valósik, a nagy gond nem lesz. Ezt a jelszót tudom talán előrevetíteni. Bízom benne, hogy egy ilyen kiegészségben teljes legjobb összeállításban tudjuk ezeket a versenyeket megvívni, és akkor nem lesz semmi gond.
4: Elindult már a szezon. Túl vagytok már egy edzőtáborozáson is. Hamarosan majd jön egy világkupa, majd arról is beszélgetünk. Szóval eddig milyen munkát tudtok végezni most, és azért itt mennek az iskolázások, mennek az ötös asztok fiúk között.
5: Annyi van, hogy ugye elkezdődik a versenyszezon is, majd a jövő héten már válogató verseny, az hazai verseny van. Valamilyen módon nagyon jónak tartom ezeket az összetartásokat, egy kicsit vegyesebb felkészülést csináltunk. Tehát felében erőnléti edzések voltak, felében jó szakmai munka, de ez még nem tiszta szabadvívás volt, hanem inkább technikai edzések. És próbáljuk felépíteni az évet. A mai edzésen rekordlétszámban jelentünk meg, úgyhogy a szilágyáron még nincs is itt, szóval még igen. Tehát edzéseket elkezdte, de vívás még nincs az étlapon. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy a fiatalok ilyen szorgalmasan dolgoznak, és hát itt vannak ezeken a keretezéseken, ez a felé vezető útnak az egyik záloga.
4: Valamit változtat el a felkészülésen, az pont Rapp Krisztián és beszélők tényleg egyre fizikálisabb, lenne a férfi partívás is, szóval kellett bármilyen szempontból változtatni a felkészülésen?
5: Én azt gondolom, az én szeretem ebben az, hogy egyrészt mindenkinek meglegyen a megfelelő szakember, aki irányítja az erőnléti felkészülését, ez azt gondolom, hogy megoldott. Nem egy embernél készülnek, hanem neki kicsit máshogy, máshol, egyesületnél, vagy privát módon. de ezek ilyen személyedzés jellegűek, tehát igazából a lehető leghatékonyabb módon dolgoznak erről a edzővel. Én nem azt mondom, hogy ezt nem tudnám prezentálni, de sokkal jobb, hogyha specialisták foglalkoznak velük, akiknek ez a szakmájuk, és ezt csinálják nap, mint nap. Így a leghatékonyabb. Én azt gondolom, hogy fizikailag igen, ahogy mondtad, nagyon nagy szükség van az jó erőben lévő vívóinkra, hogy minél később fáradjanak el, minél gyorsabbak legyenek, minél állóképesebbek legyenek. Az én részem ebben a szakmai munka az, hogy a vívásban a speciális állóképesség, minél többet kell ugye vívniuk, abban a rendelkezést állunk, amit ugye a keretedzések jelentenek, illetve az edzőtáborozások. Én azt hiszem, hogy ebben jó úton vagyunk, mondom még egyszer, tehát a világbajnokságot nézzük, hogy jó formában voltak a versenyzőink, azt gondolom, tehát a felkészülés maga jól sikerült. Voltak, akiknél benn maradt például az egyéni, egy pár találat, és akkor lehetett volna jobb is, de a csapattól én azt gondolom, hogy mindenki jó formába került, és meg is tudtam mutatni, hogy alkalmas lehetett is.
4: Ebben a szezonban terveztek akár nemzetközi edzőtáborozást, vagy hány edzőtábort terveztek így a versenyek között, mert elég sűrű lesz a program?
5: Igen, nehéz betenni olyan verseny, olyan edzőtábort, ami nem akadályoz versenyeket. De próbálunk, természetesen be van tervezve megint nemzetközi edzőtáborozás is. Nyilván próbálunk partner kapcsolatokat is kialakítani különböző nemzetekkel. Oda-vissza alapon mehetnek esetleg meghívásos edzőtáboraink, ahogy tavaly is voltak. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és bízunk benne, hogy az olimpiai kvalifikáció mondjuk ez nem fogja veszélyeztetni, hogy esetleg nem tudunk elutazni egy edzőtáborban valami anyagi okoknál fogva, ezt eddig biztosította a szövetség, és reméljük, hogy tovább is így marad.
4: Első nemzetközi verseny órán, október közepén néztem a nevezési listát, ugye áron nincsen, Szatmári Andris még azt mondta, hogy ezt a legelső világkupa versenyt nem szeretné bevállalni. Nyilván ez egy világkupa, itt azért csapat küzdelem is lesz, összeállt már a fejedben, hogy milyen összeállításban lépnek pársra a csapat?
5: Nyilván ilyen módon említett két versenyző irányában a fiatalokra fog támaszkodni. Nem tudom, az egyéni napján fogom eldönteni, hogy a Rob Christian mellett ki fog majd szerepelni a csapatban. Az is lehet, hogy van egy kis védettsége annak a két srácnak, aki a VB-n járt, az EB-n, tehát Dalosnak és Tótnak, úgyhogy ezt meglátjuk. Nagyon nem. Én azt gondolom, hogy nem fognak betlizni az egyéniben, akkor őt is valószínűleg bennem, és majd egy negyedik embert a pillanatú forma alapján fogok majd kijelölni.
4: Rád picit visszatérve, voltak mozgások a többi fegyvernemben is, és azt tudom, amikor elvállaltad ezt a pozíciót, mondtad, hogy nem bántad meg, és nem csak 4 éves terve, hanem már 8 is, szóval nyugtass meg mindenkit, hogy szeretnél maradni a pozíciódban, mert a férfi kardoszakág az nagyon stabilnak tűnik, és nagyon egyben volt mindig is a csapat.
5: Én ezt olyan szolgálatként fogom föl, tehát amíg a hasznára vagyok a magyar férfi kardívásnak, addig szeretném csinálni, ha nem vagyok hasznára, akkor nem szeretném. Érezni magát rajtam kívül másra. Úgyhogy ez addig tart, ameddig azt gondolom, hogy minden résztvevője ennek a történetnek, hogy én itt a munkát végzek.
4: Mi a titkotok, hogy azért ez a fegyver nem rendkívül erős. Jó, egyébként a női kard is. A férfi kard és a generációváltástól eltekintve azért tényleg nagyon erősek vagytok.
5: Mi végezzük a munkánkat, és egy szorgalmas társaság, olyan vannak közöttük, akik extra tehetségűek voltak a világéletükben, és ezek a fiataloknak óriási szerencséje az, hogy ezeket az embereket már előtt láthatják, és azt elleshetik tőlük, hogy ők hogyan készülnek a egy versenyre. Remélem is, hogy ezt figyelik, és maguk kéne teszik ezt a szemléletet, mert tényleg olyan csoda nekem számomra is egyébként egy Szilágyi Árad látni, amiben hogyan készül egy versenyen, vagy egy versenyre, akár edzőtábor, akár beszélni, akár már kintesek az a készülni, hogy ebből nagyon sokat tudunk profitálni, és nagyon hálásak vagyunk, amit mindig köztünk van.
3: A következő percekben Szatmári András, olimpiai ezüst és bronzérmes, valamint világ és Európa bajnok vívónkat hallhatják, akinek életében nemrég hatalmas változás állt be.
4: Örömteli, hogy nem látok karikát a szemed alatt. Milyen az apaság most, ugye nyáron megszületett a kisfiatok, amihez gratulálok természetesen. Szóval milyen az apává válás?
6: Köszönjük szépen, remek érzés, nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és boldog vagyok, hogy mindig hazérek edzésre egy kis poronyvár otthon, és lehet vele foglalkozni. Karikák azért nincsenek már a szemeim alatt, mert már éjszaka nem kelek föl. Megbeszéltem a feleségemmel, hogy amint elkezdődnek az edzések, azért az éjszakai fölkelést azt nem fogom bírni. Az elején az első 2-3 hétben azért keltem én is, meg segítettem, amiben tudtam. De amióta elkezdődtek az edzések, azóta az éjszakai kelés, azt megmondom őszintén, azt próbálom kihagyni. Nem mondom, hogy nem ébredek föl, de a felkelést azt ráhagyom szegényre.
4: De jó abba a kisfiatok egyébként?
6: Jó, szerintem, vagy legalábbis amit én tudok mondani, azért alszik, eszik, egyszer kell már csak föl éjszaka, tehát hogy már nem is kétszer-háromszor, úgyhogy én azt mondom, hogy jó baba, anyatejes, úgyhogy szerintem minden a legnagyobb rendben van, úgyhogy tényleg boldog.

0: Nem azon, hogy lepihenek, vagy nézek valamit, hanem azért foglalkozom a gyerekemmel, úgyhogy igen, úgyhogy megváltozott mindenképpen. Most egyelőre, amit észreveszek, valóban az, hogy az időbeosztásom az kicsit sűrűbb lett, mint szokott lenni.
1: Igen, és mennyire lehet mondjuk az élsportolói létet a családdal összeegyeztetni? Rengeteget utaztok, tehát minden második héten azért világkupák, Grand Prix, azért EBVB edzőtáborok, hogyha azt nézzük, még hogyha Magyarországon belül is, de azért utazni kell, szóval ezt mennyire lehet majd összeegyeztetni a családdal?
0: Hát én mindig azt mondtam, hogy ha van az embernek egy nagyon jó felesége és egy biztos háttere, akkor bármire képesek lehetünk, és ez hál' Istennek nekem megadatott, úgyhogy ő abszolút támogat ebbe, és bízott, hogy nyugodtan menjek bárhova, edzőtáborra, edzésre, mert hogy ő ott lesz, és ő intézi addig az otthoni dolgokat, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy egy jó háttérország van, és egy jó feleség, akkor bármit meg lehet csinálni mellette.
1: Na, de hát azért a nyáron nem tudtunk veled beszélgetni, lévén, hogy a világbajnokságon sem vettél részt. Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést, hogy mondjuk ne vegyél részt? Nyilván érthető, hogy ott szerettél volna lenni a gyerek születésénél, mert ez egy egyszerű alkalom, lenne a legelső gyereknél, ez teljesen érthető, azt gondolom. Szóval mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést?
0: Nehéz volt. Valóban ez bennem komoly stressz volt, hogy akkor igen, most a világbajnokság, ami az év legfontosabb versenye, vagy a gyerekem születésére, de a mai napig azt gondolom, hogy jól döntöttem, és jobban bántam volna, ha nem vagyok ott a gyerekem születésénél, mint hogyha kihagyok egy világbajnokságot, ami már részt vettem 15-20 darabon körülbelül. Úgyhogy a mai napig azt mondom, hogy jól döntöttem, és nem bántam meg egy pillanatig se, hogy így döntöttem, úgyhogy nem csinálnám másképp most se. Ez egy hihetetlen érzés szerintem, amikor az ember ott van a gyereke születésénél, és látja ott, hogy ez az egész végbe megy, és megszületik az embernek a gyereke, és egyből odaadják neki, megfoghatja. Tehát ez egy nagyon nagy csoda, úgyhogy nekem az egy örökre egy élmény marad, és azt semmiképp se hagytam volna ki.
1: Ezek szerint akkor részt vettél a szülésnél?
0: Abszolút. Aktívan, én ott voltam végig, benn is voltam, köldökzsinort is elvágtam, úgyhogy az elejétől a végéig részt vettem benne. Ott minden olyan magától értetődően jött, így visszagondolva azért sok minden történt, de ott mindenben segítettek, az orvosok nagyon segítőkészek voltak, a feleségem nagyon ügyes volt, úgyhogy minden rendben ment, én meg csak próbáltam hozzátenni azt, amit tudtam.
1: Olvastam egyébként érdekes kommenteket a neten, és most nem így szemrehányásképpen volt, aki azt mondta, hogy nyilván te húzó embere vagy ennek a válogatottnak, és azért ennél fogva felelősséggel is tartozol, legalábbis így fogalmaztak sokan ezért a válogatottért, szóval sokan azt mondták, hogy ott lett volna a helyed a világbajnokságon. Hozzáteszem, a csapaton belül ezt senkitől nem érzékeltük, vagy szerintem nem is érzékeltették veled, és a többiek teljesen elfogadták a döntésedet. Ez nyilván szurkolóktól jött ez a visszajelzés, nem tudom ezzel kapcsolatban mit érzel, vagy hogy gondolkozol erről.
0: Megmondom, hogy annyira nem olvastam a kommenteket, mert nem nagyon volt időm. Az első hétben voltunk körülbelül ott a világbajnokság alatt, és elég aktívan teltek ott a napjaink, éjszakáink, és még a világbajnokságot is így e-mail-ámmal tudtam követni és nézni. Bár így, hogy éjszaka volt, így nagyjából az eredményeket legalább tudtam követni valamelyest. Annyira nem foglalkoztatott, de azt gondolom, hogy én tisztában vagyok magammal. A csapattal meg volt ez beszélve, ők támogattak abszolút, megértették a döntésemet, és én azt gondolom, hogy ezt a döntést valaki nem érti meg, az magába keresse a hibát, és magába próbálnak tisztába tenni a dolgokat. Akinek valaha volt gyereke, és átélte ezt, az szerintem ennek nem kérdés, hogy ennek így kellett lenni, és ez a döntés volt a helyes.
1: Na, de elkezdődött az új szezon, most már belevetettétek magatokat a munkába, azért edzőtáborok is voltak már, és azért nyilván itt a Gerevicsben is már kisebb csapattal itt edzetek. Milyen most a munka? Hogy érzed magad? Egészséged rendben van?
0: Egészségem rendben van. Jó volt újra elkezdeni ilyen mindennapi mozgást csinálni, és egy mindennapi ritmusra visszaállni. Igazából ugye én a VB edzőtáborban részt vettem még, a többiekkel ott elbúcsúztunk, ugye kiutaztak a VB-re, nekem gyakorlatilag megszületett a kisfiam. Tehát olyan sok pihenőm azért nem volt, és akinek volt kisgyerek, az tudja, hogy azért ez nem pihenésre jár feltétlenül. De jó újra lejönni a srácokhoz, és újra találkozni velük, és edzeni velük. Még az elején vagyunk, szakmailag próbáljuk fölvenni a ritmust, és készülni a szezon. Nagyon hosszú szezonunk lesz, tehát azért az elején vagyunk. Nyilván nem az első időszakban jönnek a legfontosabb versenyek, de miután minden verseny fontos, azért próbáljuk majd oda tenni magunkat.
1: Hát igen, az előző szezon is nagyon hosszú volt, de hát, ahogy te is mondtad, ez talán még hosszabb lesz lévén, ugye áprilistól már kvalifikációs időszak. Ez mennyire motoszkál már a fejetekben, vagy akár a te fejedben, vagy most még azért nagyon a szezon szezon elején vagyunk. Te ugye egyéniben is 17-es vagy ranglistán most, tehát

0: Ez azt jelenti, hogy selejtezned kell még ilyen szabadból, hogy vágsz neki tényleg ennek a szezonnak?
1: Igen, selejteznem biztos, hogy kell. Az a baj lassan, hogy megszoktam már az elmúlt időszakban a Párizs olimpia óta selejteznem kell. Egyéniben szeretném folytatni azt, amit az EB-n sikerült elérnem, és azt a stabil teljesítményt. Kellenek a bravúrok ahhoz, hogy visszakerüljek a 16-ba a világranglistán. Nyilván rajta leszek, és igyekszem majd minél jobb teljesítményt nyújtani. Valóban áprilistól kezdődik igazán a nagy menet, és ott lesznek a fontos versenyek. Nem mondom, hogy addig el lehet felejteni, és teljesen mindegy, hogy mit fogunk csinálni, de tény is való, hogy azok lesznek a legfontosabb versenyek. Nyáron EB-VB, az kiemelten fontos, de addig is figyelni kell, és lépkedni előre akár a világmistán, akár egyéniben, akár csapatban.
0: Október közepén legelső világkupa Oránban lesz, ahol te még nem veszel részt. Ahogy mondtad is, talán még nem a szezon elején vannak a legfontosabb versenyek. Ez miért alakult így? Tartalékolsz azért még így a szezon hátra levő részére, vagy miért alakult ez így?
1: Nem is feltétlenül azt mondom, hogy tartalékolok, hanem a felkészülést így beszéltük meg az edzőmmel, meg a szövetségi vezető edzővel. Azt gondolom, hogy valóban nem ez a legfontosabb verseny. Tényleg lesznek még fontos versenyek az évben, és azt gondolom, hogy egy nagyobb, hosszabb felkészülés nem árt egy ilyen hosszú szezonhoz.
0: Olimpia mennyire motoszkál már a fejetekben? Valahol látom egy interjúban mondtad, hogy remélhet, hogy a kisfiad is akkor már azért látja az apukáját a pástól, reméljük ez így is lesz, és nem is jön semmi közben, semmi sérülés. De mennyire motivál az, hogy mondjuk a kisfiad majd láthat tényleg a páston?
1: Az megmondom őszintén, az talán most már sokkal jobban motivál, mint bármi más, hogy egyébként láthat a páston, tehát most nem is csak az olimpiáról beszélek, remélem, hogy akár hazai világkupákra, válogatókra már ki tudnak jönni minél hamarabb, hogy érezze ezt a közeget, karcsattogás már edzésen volt lent amúgy, amikor iskoláztam, nem zavarták ezek a hangok, úgyhogy ez pozitív volt nekem, de tényleg motivál az, hogy most akkor már 2 éves lesz, és lehet, hogy akkor ő fogja betölteni, amikor már az olimpián leszünk kint. Én azt gondolom, hogy 2 évesen már akár emlékezt arra, hogyha ott valami sikert, vagy nem sikert, teljesen mindegy, neki nyilván siker lesz az is, hogy ott vagyunk és a páston állok, hogyha valami sikert érünk el, ettől függetlenül, úgyhogy bízom benne, hogy ott leszünk egyrészt mi is, mert azért hosszú az a kvalifikáció, nehéz lesz a kvalifikáció, ezt mindig elmondom, tehát azért, mert mi vagyunk a magyar férfi karcsapat, az nem egyenesen arányos azzal, hogy a kvalifikáció megvan, úgyhogy nagyon küzdős lesz, nagyon nehéz lesz, de hát ha a legjobb tudásunkat nyújtjuk ebben az 1 éven, akkor valószínűleg ott leszünk.
0: A kisfiad valószínűleg ebben ő majd bele szeretnéd, hogy vívó legyen?
1: Nem annyira szeretném, hogy vívó legyen, de ezt majd ő eldönti, hogyha ebben ő bele, és látni fogja azt, amit otthon tévén keresztül edzésen akár művelek, és ő kitalálja azt magának, hogy milyen jó a karddal ütni, verni, cséphadarni, akkor nyilvánvalóan, ha szeretné, akkor meg fog mutatni neki, de alapvetően nem fogom afelé erőltetni és terelni, hogy legyen vívó.
2: És végül, de nem utolsó sorban következzen a csapat befejező embere, Rab Krisztián, aki fiatalkora ellenére oszlopos tagja a férfi karcsapatnak.
0: Kezdjük egy viszonylag friss élménnyel, az atlétikai világdöntő, részt vehettél a csapatban, váltóban, az milyen élmény volt számodra? Mennyit szoktál futni egyáltalán így edzésképpen, vagy így a hétköznapokban?
3: Nagyon nagy élmény volt, örültem, hogy engem is beválogattak erre a viadalra. Hát szoktam futni pláne így az alapozás időszakban, bár inkább hosszabb távokat. Most egy kicsit ráálltam a 100 méterekre, és egyszer-egyszer elmentem gyakorolni, de tényleg nagyon nagy élmény volt, nagyon jó volt ott a sportolói társaság, ami összejött, jó volt kicsit így megismerni a más sportokból jövő sportolókat, jó volt a csapat összhang, ott elpróbáltuk a verseny előtt a váltást, nagyon nagy élmény volt kipróbálni, hogy milyen egy ilyen atlétikai stadionba versenyezni, úgyhogy nagyon pozitív élményekkel zártam.
0: És milyen volt az atmoszféra tényleg, mert azért vívó versenyeken nem vagytok annyira hozzászokva, hogy 16 ezer ember szurkol nektek, bár azért mondjuk az olimpián nagyon sokan voltak akár a Grand Paléban, de azért ilyen tömeghez nem vagytok ti hozzászokva.
3: Igen, ez teljesen más volt egyáltalán a tér, szóval mi általában ugye kisebb helyszíneken, ugye a pást az csak 14 méter, általában a csarnok, amit bevívunk, az is sokkal kisebb, úgyhogy itt már az, hogy egyáltalán fölmentünk a pályára, és ez a nagy tér, úgyhogy jó volt, és ahogy kimentünk a pályára, és tapsoltunk, arra a ritmusra tapsolt a látó, szóval hogy ezeket így nagyon, nagyon jó élmény volt így megérni. megélni, meg tényleg így jó volt kipróbálni ezt is.
0: Na de térjünk vissza egy vívásra, mert elég hosszú szezonotok volt. Mivel telt a pihenés számodra az augusztus, azért ott kaptatok pár hetet?
3: Igen, nagyon hosszú, meg nekem nagyon megterhelő is volt, egy ilyen két hónapos elhúzódó betegséggel indult a január-február, aztán jöttek kudarcok, csalódások, és hát úgy összeszedtem magam, úgy gondolom, a világversenyekre. Nagyon nagy élmény volt az Európa-bajnokságon megélni azt, hogy harmadszorra sikerült nyernünk a csapattal. A világbajnokságon is szerintem kihoztuk a maximumot, közel voltunk az éremhez, úgyhogy abszolút a világversenyeket pozitívan zártam le, és utána sikerült szerintem teljes mértékben kikapcsolódnom, egy 3 hét teljes pihenőm volt, ott minden mozgást elengedtem, és akkor utána fokozatosan kezdtem el először a fizikai edzésekkel, futásokkal, és akkor most már múlt héten Mátraházában voltunk edzőtáborban, ott már elkezdtem a vívó felkészülést, és a héten már a pástra is fölállok.
0: Szóval megütötte a fülemet, hogy mondtad, hogy azért kudarcok, csalódások, ezt az év elejét kudarcnak élted meg, vagy? Mert azért egyéniben is volt, hogy hoztál érmet
3: Grand Prix-ről. Az évet nagyon jól kezdtem, ott Orléansban sikerült megnyernem a Grand Prix-t, aztán Tunisban második lettem, és utána éreztem egy kis visszaesést, ott a kicsit jobban eredményekre számítottam volna magamtól, de sok 15-14-es vereségem volt, de ebből is tanulni kell, és azt gondolom, hogy ehhez képest az, hogy 9. helyről kezdem ezt a szezont a világranglistán, az elég előkelő, és szeretnék tovább lépegetni.
0: Tudom, hogy korábban nyilatkoztad, akár mondjuk 25 év végén is, hogy féltél attól, hogy nem tudod majd felülmúlni a 24-es évet, tehát nyilván akkor robbantál bele, az tényleg párizsi olimpia érmeket szereztetek, berobbantál így a felnőtt mezőnybe. Így visszatekintve, hogy látod ezeket az éveket, mondjuk ezt a 2 év távlatából, hogy látod magadat, mennyit fejlődtél most már, azért jönnek a sikerek, szóval hogy látod ezt az elmúlt 2 évet?
3: Igen, azért az olimpia éve az mindig más, pláne, hogyha ilyen jól sikerül, azért nehéz ahhoz hasonlítani bármilyen más évet, de teljesítményben, eredményben azt hiszem, hogy lehet. Én úgy érzem, hogy azóta sokat fejlődtem, megéreztem azt is, hogy onnan, hogy följutok a csúcsra, nem lesz könnyebb, sőt nehezebb, mert ott fenn is kell maradni. Úgyhogy azért vannak plusz terhek, a válogatott befejező emberévé is váltam. Azért az is egy kemény pozíció, de azt hiszem, hogy egyre jobban ebbe beleerősödök, és egyre nagyobb rutint szerzek, és hát továbbra is az a célom, hogy fejlődjek, és most már inkább előrefele tekintek, mint vissza, úgyhogy próbálok nem az eredményekre koncentrálni most, hanem a fejlődésre.
0: És hogy látod, mert azért most már mondhatjuk azt, hogy te is húzóembere vagy ennek a csapatnak. Egyéniben viszont azért így EB-ről, VB-ről nem hoztál érmeket, és néha azt láttam rajtad, hogy emiatt csalódott vagy, néha viszont meg azt, hogy felszabadult voltál, mert azért a csapattal hoztátok az érmeket, és hogy inkább háttérbe szorított az egyéni felkészülés. Szóval ezzel most hogy állsz? Mennyire szeretnél akár egyéniben is érmeket szerezni, bár az előbb mondtad, hogy azért nem az eredményekre helyezed a hangsúlyt, de nyilván ez egy egyéni sportág, és az fokmérője, hogyha mondjuk valahonnan valaki egy érmet hoz, szóval ilyen szempontból ezt hogy látod?
3: Persze, természetesen. Hát talán nem akarok a rossz dolgokról beszélni, de talán a szezon legnagyobb csalódása az Európa-bajnokság volt, ahol ugye egy tussal maradtam le az egyéni éremről, megkérdőjelezhető körülmények között, úgyhogy hát persze egyénibe is szeretnék. Alapvetően talán a csapatra azért fektetünk nagyobb hangsúlyt, mert ugye az olimpiára csapat kvalifikáció van, és hát mindannyian szeretnénk kijutni. Úgyhogy ezért a csapatversenyek a kvalifikáció szempontjából talán mondhatni fontosabbak lesznek, de természetesen egyenlően kezelem az egyénit, és ott is szeretnék magasra törni, és learatni a babérokat.
0: És ezt megfejtetted már, hogy mi múlnak ezek az egytusok? Mert tényleg nálad sokszor pici múlik akár egy érem, akár mondjuk továbbjutás.
3: Hát nagyon sok mindenen azért, hogyha megnézzük a például egy világbajnokság 32-es tábláját, szerintem olyan 50-50 arányban az asszok 15-14-re dőlnek el, szóval, hogy annyira kiegyenlített lett a sport, és annyira hát a középmezőny felerősödött, és most már mondhatjuk, hogy egész sok nemzet tud magas szintet képviselni, plusz hát nagyon felgyorsult atletikus lett a kardvívás, úgyhogy ezért gondolom, hogy ilyen kielezett asszók vannak, és hát ott fejben taktikailag kell tudni erősebbnek, jobbnak lenni az ellenfélnél. Azt gondolom, hogy most egy világkupán kikapok 15-14-re, nem dől össze a világ. Mindig úgy állok hozzá, hogy ez azért történt, hogy a fontos versenyen majd én adjam a 15. tust.
0: És hát azért ennek a szezonnak a vége már kvalifikációs időszak kezdete, ez mennyire motoszkál a fejedben, mert tényleg nagyon hosszú szezonnak nézünk elébe, és te a legelső világkupán is indulsz.
3: Igen, hát abszolút a kvalifikáción jár már szerintem mindenki adja, meg hát az olimpián ugye azt várjuk, és kezd közeledni, mégis meg kell próbálni a rövid távú célokra koncentrálni, és mindig csak a következő lépésre figyelni, mert hogyha nagyon előre rohanunk fejbe, akkor azt veszük észre, hogy hirtelen eltelik az idő, de nem csináltuk meg azt, amit kellett volna, úgyhogy én is most szépen próbálok a felkészülésre koncentrálni, az első versenyre, ahogy említetted, ami Oránban lesz, ugye ott is lesz csapatverseny, úgyhogy egyelőre még erre koncentrálok, és várom a kvalifikáció kezdetét.
0: Néztem a nevezéseket ugye ezen a bizonyos oráni versenyen Algériában, hát Szilágyi Áron nem lesz még, Szatmári András ugye nem indul, szóval megint nagy szerep hárul rád, ezt hogy tudod kezelni?
3: Igen, most Oránban csapat szinten nem lesz könnyű dolgunk, mondhatni, hogy talán nincs akkor a teher se rajtunk, mivel ezen a versenyen tavaly nem szereztünk pontokat. Úgy gondolom, hogy ez inkább a fiataloknak lesz jó lehetőség és érdekes. És ahhoz, hogy arra, hogy bebizonyítsák, hogy ott a helyük a válogatottban, és azt az egy kiadó helyet valamelyikük megpályázza, és olyan teljesítményt mutasson, ami azt mutatja, hogy alkalmas rá, úgyhogy én természetesen mindent meg fogok tenni, itt talán nagyobb hangsúlyt tudok majd fektetni az egyéni versenyre, de ugyanúgy a csapatban is küzdünk, és azt tudom mondani, hogy bármilyen eredményt elérünk, az plusz, szóval nem kell, hogy teher legyen a csapattársakon ebből a szempontból, inkább mindenkinek magának kell a teljesítmény.
0: Mint tudsz a fiataloknak tanácsolni, neked anno hogy ment ez a berobbanás? Nyilván rengeteg év munkája volt benne, aztán közbeszólt mondjuk egy koronavírus is, sajnos, de hogy lehet egy fiatalnak mondjuk helyet követelni magának egy ilyen neves csapatban?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez hitkérdés, az, hogy tudom, hogy előbb-utóbb odaérek, az, hogy bízok benne, bízok magamba, bízok abban, amit munkát elvégzek a mesteremmel, a kőkemény akarat, és talán az, hogy egy kicsit megerősödni a tét helyzetbe. Szóval ebbe kell szerintem nekik is fejlődni, hogy egyre nagyobb lesz csak a tét, úgyhogy ezen nem kell izgulni, a tét az ott van, nem azzal kell foglalkozni, hanem inkább azzal, hogy tudja kihozni magából a legtöbbet.
2: Ez volt a Nemzeti Sportrádió Vívó magazinja, az Asszó. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
4: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kézilabda. A világelithez tartozó skandinávok ellen mutathatja meg erejét a női kézilabda válogatott egy igazán kemény összecsapáson. A tét a döntőbe kerülés. Magyarország-Norvégia női kézilabda Eurókupa elődöntő élőben ma 13 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
5: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Oh!

0: péntek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Drága hallgatók, ez itt már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Lehetett hallani egy beszélgetést Keszi Dórával, hogy az Asszó című vívással foglalkozó magazinműsorunkban. Most pedig a következő blogban azzal fogunk foglalkozni, hogy 50 éves lett az Ikarusz atlétikai szakosztálya. Ezzel kapcsolatban a riporter Somogyi Zsófia kérdezte a vendégeket.
4: Hogyan ünnepelt a szakosztály? Milyen nagy mérföldkő? Vagy csak egy állomás, vagy egy ünnepség ez a szakosztály életében?
5: Azt mondtuk, hogy egy mérföldkő természetesen, de már elkezdődött a következő 50 év története is, mert azon is dolgozunk, hogy hogyan tovább, de tegnap természetesen megálltunk egy pillanatra, és emlékeztünk, nosztalgiáztunk. Rengeteg volt sportolónk, jelen sportolónk jöttek el, bajnokok találkoztak, nosztalgiáztak, pont a Dani most mesélte kint, hogy emberekkel találkozott, akiket tök rég nem látott, és milyen fantasztikus volt velük újra összefutni, hogy... Azt hiszem, hogy kb. 500-an voltunk ott az Erzsébet Ligeti Színházban, úgyhogy ez egy nagyszabású, csodálatos este volt.
4: Milyen ez a nosztalgia, Dani, amikor így visszatekintesz, egyrészt gondolom, az ott töltött, vagy hát nyilván a sikeres pályafutásodra, és tényleg találkozol az említett társakkal.
6: Megérinti az embert akaratlanul, hiszen azért ez nekem is, ugye én 24 évet töltöttem el a az Ikarusz pályán, az atléta pályafutásom mal, és hát ugye még mindig hazajárok, ha néha arra járok, tehát hatalmas szeretettel fordulok vissza bármikor. Nagy élmény volt, valahol szomorú is, hogy így eltelt ennyi idő, de nagyon jó látni, hogy például Pista bácsi, Pisti edzőm, édesapukája még a mai napig kortalanul viszi a hátán többet magával ezt az édes terhet, ugye.
4: Az alapító idősebb Tom Hauser István fia, az említett Pista, Pisti, nyilván érthető, Pista bácsi, ugye gondolom akkor a idősebb Tom Hauser István. Különleges gondolom nagyon, mert a kezdetektől ott voltál, és azért az 50 év az, azért az 5 évtized, szóval ilyenkor neked ez miről szólt, édesapukáddal gondolom, hogy ez egy különleges össze, vagy egy, amúgy is egy különleges kapcsolat, de egy különleges pillanat.
7: Valóban, engem is nagyon megérintett. Megható volt ez a pillanat, amikor Zoli kiszorította a színpadra aput, és az az öröm, az a tisztelet, ami felé irányult, az teljesen az egész színházba átsütött, és szerintem ő is, meg szerintem a részvevők nagy többsége ott az elérzékenyülés határán volt, úgyhogy nagyon szép pillanat volt.
4: Picit menjünk vissza a múltba, 50 évvel ezelőttre akkor, egy kicsit múlt idézzünk, nyilván elsősorban akkor István hozzád fogok fordulni, ugye 1976-ban édesapukád indítatásra, talán mondhatjuk ezt, eldöntötte, hogy akkor ezt a szakosztályt az Ikarusznál, a klubnál, akkor egy atlétikai szakosztályt létre fog hozni. Ő volt ennek a feje. Picit az indítatásról beszéljünk, hogy egyáltalán hogy jött, mert ha minden igaz, akkor ő ugye fotósként dolgozott akkoriban, és ott talán a Népstadionban dolgozott, amikor ott egy beszélgetés apropóján indult el tulajdonképpen ennek a szakosztálynak az ötlete, de nyilván majd te elmeséled, de ilyeneket lehetett hallani. Szóval, hogy egy kicsit a kezdetekről, hogy ebbe belevágni azért mostani fejjel is azért igen merész, hát még 1976-ban, de édesapukát bevállalta, és ugye, ha minden igaz, akkor 48 sportoló volt ott az első edzésen, szeptember 21, ha minden igaz, keddi nap, úgyhogy... Ott voltál te is, talán a legidősebb voltál ott. Hogy hát, nézett ki az
7: én már nagyon fiatal voltam, úgyhogy ezen gondolkodtunk is, hogy én az első edzéseken ott voltam, de ha nem is voltam ott, én nagyon hamar bekapcsolódtam. Teljesen csak zárójel, hogy én szerelmesre voltam akkor a pingpongnak gyerekként, és akkor nálam ez ilyen fura átmenet volt, mert ott volt egy ilyen kis pingpong szakosztály, ott amíg nem kezdődött az atlétika edzés, addig pingpongoztam, és amikor elkezdődött, akkor átmentem az atlétika edzésre, de visszatérve az eredeti kérdésre, hát azért ez kell egy személyiség, ezt aki aput ismeri, azért tudja, hogy egy elég jó értelme vett konok ember, amit kitalál, azt így tűzön vizen meg kell csinálni, és amiben beleszerelmesedik, akkor azt 100%-ig képes saját magától és a környezetéből is kipréselni a munkát. Úgyhogy a fotózás volt igen előtte, és akkor valahogy megfertőzte ez a dolog, hogy ő ezt egy ilyen kihívásnak tekintette, hogy akkor ezt megvalósítja. Az ő elmesélése alapján kételkedtek abba, hogy ezt ilyen könnyen létre lehet hozni, és szerintem ez a kételkedés ez benne ilyen dupla energiát hozott elő, hogy azért is megcsinálja. És hát igen, nagyon jó visszagondolni, ide fejlődött az egész, de ez nyilván, hogy az ő rengeteg munkája benne volt, és még rengeteg más, aki folyamatosan kapcsolódott. Valószínűleg azért neki van egy ilyen építő jellegű szemlélete, hogy így maga köré vonni azokat az embereket, akik segítik előrevinni az egész csapatot.
4: Hogy kell elképzelni, hogy milyen volt akkor ott a hangulat, a körülmények, azok hogy néztek ki akkoriban ott ezzel a...
7: Hát nagyon szelíd körülmények között edzettünk, de akkor azt gondolom, hogy ez volt a természetes, tehát hogyha ott valaki kapott egy edzőcipőt, vagy egy nem is tudom milyen,
4: saját,
7: mi volt az a hazai igaz? Márka már, ami volt,
4: saját ruhákban.
7: Egy tisza cipőt, vagy egy, igen, akkor az olyan nagyon nagy megtiszteltetés volt, sokan már önmagában olyan annak felszedést azért képes volt motiváltan eljárni edzésre, és hát egy csalakpálya volt, nem is volt túlságosan jó karban tartva, ha fújt a szél szembe, akkor sűrűn törölgettük az orrunkat. De a nomádság ellenére én azt gondolom, hogy az mindenki ugyanabban a feltételek között sportolt ott, és ez eléggé zárt világ volt akkoriban még a kezdetén, mindenki ezt elfogadta, és így egymásnak tudtunk örülni, vagy legalábbis a fiatalok a közösségben, mint ahogy a szlogenünk és a közösség ereje az vitte előre a dolgokat.
4: Dani, te 94-ben csatlakoztál a...
6: Én 92-ben, 10 éves voltam, igen, tehát 82-es vagyok, 10 éves voltam, 92-ben, így van.
4: A csatlakozásod, vagy amikor oda a klubhoz
6: ez? Nekem olyan unalmas, ugye ez, de nem csak azért, hogy mindig elmesélem, nagyon, nagyon viccesen alakult, tehát mindig csábítottak engem, ugye, látták a pedagógusok ott, a testnevelő tanárok, illetve a Józsi bácsi, nagy Józsi bácsi, aki ugye ott a Ikarusznak a gyerekkorcsoportját vitte akkor, abban az iskolában, ahol én jártam, ott dolgozott, vagy ott volt egy ilyen konditerem, ahol dolgozott. Mentem haza az iskolában, és elütött egy piros zsiguli, és akkor ő vitt haza. Hát ott nyilván volt nagy ijedelem, és hazavitt édesanyám, mert több ízben volt róla szó, hogy akkor jó lenne, hogyha lenéznék az atlétika pályára. Anyukám is kerületi pedagógusként, hogy ismerték egymást, és akkor megígértette édesanyámmal, hogy akkor ez így lesz, és akkor sajnos eleget is kellett tenni, nem volt kedvem egyáltalán, tartottam az új kihívástól, meg eléggé komfortosan el voltam az akkori kis élethelyzetemmel, és nem vágytam erre, és nagyon hamar, talán az első edzések egyike volt, hogy résztávos edzés volt, ami azt jelenti, hogy éppen akkor azt hiszem 200 métereket futottunk a sötét, kivilágítatlan pályán. Ugye egy lámpa égett a bejáratnál, a kanyarnál, a rajtvonalnál, és ott az egyből gyakorlatilag megvertem mindenkit. Azokat a srácokat, akik ugye már tök régóta ott sportoltak. És ez ennyi volt. Tehát a motiváció az át is billent, és onnantól kezdve minden nap menni akartam.
4: Sikerízett.
6: Ennyi volt, igen. Tehát onnantól kezdve én most is futnék, hogyha bírnék.
4: Gátfutás akkor az oda...
6: A gátfutás az egy lehet, hogy talán a Pisti ezt majd jobban el fog tudni mesélni. Szerintem nincsenek véletlenek, hogy az ember gátokat keres az életében, amiket ugye leküzdjön, vagy akadályokat úgy fogalmazva, és akkor ugye ezeket megoldogassa. Nyilván sok oldalú voltak, próbálkoztunk, sok oldalú képzés volt, tehát hajtottam gerejt, mondjuk jó ügyetlenül, távolugrás, magasugrásban voltam korosztályos, a második, azt hiszem.
7: Az első érmel, igen.
6: Így van. Szóval mindenféle több próbába versenyeztünk, hogy öt próbák voltak, azt hiszem még ilyen serdülő korosztályban, már nagyon-nagyon rég volt, azért nézek ki kérdőn oldalra, és mindközül a gát ment a legjobban. Nyilván volt egy alapvető jó sík sebességem, viszonylag gyors voltam, Önmagában akkor nem tűnt úgy, hogy elég gyors lennék ahhoz, hogy igazán helytálljak a sprinter mezőnybe. Döntőket futottam, hogy ott voltam, de úgy nem voltam nem mindig voltam a legelőre. És ez a gát valahogy ez így bejött. Ott kellett egy merészség hozzá, egy vagányság, jó ritmusérzék, és úgy valahogy ez így mindenből egy pici úgy volt bennem, és ott tudtam a leginkább érvényesülni. Tehát ez így adta magát, hogy én ott fogok versenyezni. Úgyhogy egyébként utána nem is, hát 97 körül volt, hogy azt hiszem, hogy akkor datálom, hogy én komolyan gondoltam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék.
4: Isten, mi volt meg Daniban, ami ugye a gátfutás felé?
7: Nagyon sok oldalú készség kell a gátfutáshoz, amit a Dani említett, hogy a síkfutósebesség az egy fontos része, de korán sem elég. Kell hozzá nagyon jó ritmusérzék, hajlékonyság és egy óriási nagy adag bátorság. Na most ebből a bátorságból volt a legnagyobb a Danina, tehát hogy a falon keresztül ment, és ezt a képességet, amikor így megtapasztaltuk, hogy semmitől nem fél, akkor már csak az volt a kérdés, hogy a többi képességét azt idővel arra szintre tudjuk-e hozni, ami igazán jó gátfutót tud belőle faragni, és úgy az évek során úgy szépen közelített hozzá, azért ez nem lehet ezt 16-17 éves korban is eldönteni, de hát ahogy teltek az évek, ez egyre inkább úgy néz ki, hogy ez menni fog.
4: Ugye 92-t említetted, és az, hogy 97 az, amikor azt mondtad, hogy már azért úgy eléggé fókuszáltál erre a pályafutásra. Akkoriban, te hogy emlékszed, már itt utaltál rá a körülményekre, de ott mi jellemezte akkor ott ezt a szakosztályt? Ott az Ikarusznál milyen
6: ez
4: volt
6: ez a szó jó értelmében véve, ez egy falusi közeg volt. Most ez tényleg nem degradálva, ez egy felültem a biciklire, vagy elsétáltam a pályára, gazos volt a pálya széle, de az, aki tényleg ez
4: nem volt rekordtán?
6: Nem volt rekordtán, nem, hát keresgéltük, hogy itt a gátoknak a magasság állítás, egy korosztálynak megfelelően, fiúknak, lányoknak, hogy különböző magasságokat kell beállítani, hogy hány centi magasak a gátok. Ezeket a gátonak hiányoztak ezek a pöckék, akkor a Pistivel pályaszélén fadarabokat kerestünk mindig. Ez volt melegítés része volt, hogy találtam egy jó fadarabot. Most ez így utólag baromi vicces, de hogy most egyébként ez nem volt annyira régen. De most ezt valakinek így elmeséli az ember a mai fiatalok közül, szomorú, hogy ezt így fogalmazok, hogy a mai fiatalok, tényleg ez elképzelhetetlen. Talán lehet, hogy vidéken még van egy-egy hely, ahol mondjuk rekordtempóban is komolyan gondolja valaki ezt a sportágat, és mondjuk hasonló problémákkal küzdik, de hát mondjuk most már nagyon sok helyen van szerencsére rekordtemporítás. Szóval 97 volt körülbelül, amikor ezt így először akartam, és 99-ben volt az első ilyen korosztályos világverseny, és akkor az volt a nagy ugrásom, hogy akkor én az onnantól kezdve belevetettem magam, és amikor megtudtam, hogy ugye lesz a világverseny, akkor annak a lázába égtem, és akkor Pistinek majd nyakát rágtam, hogy akkor én oda akarok menni, aztán szépen közösen elvickéltünk.
4: Vissza fogunk térni a pályafutásodra, a fényes pillanatokra, viszont most Zoli, az még lenne egy kérdés, mert nyilván akkor beszéljük át, hogy ki hogyan csatlakozott. De te 2018-ba kerültél a klubhoz, vagy hát a szakosztályhoz, és
5: én már a csoda jobba csöppentem, igen.
4: 2022-től pedig ugye szakosztályvezető vagy. Neked milyen kapcsolatod volt az Ikarusszal, egyáltalán mi vonzott téged, hogy akkor eljussál oda a szakosztályhoz, és egy picit akkor a Tom Hauser családnak a bájáról, a varázsáról beszéljünk, hogy milyen légkör fogadott ott egyáltalán. Idősebb Tom Hauser István is, ugye fia, jelenlévő ifjabb Tom Hauser István, gondolom, hogy akkor is, és a mai napig is abszolút az égkövei ennek a lapillérei ennek a szakosztálynak.
5: Kereken 10 éve érkeztem a lányokkal, sportágat kerestünk, Márta Jandi kolléganőmet, ugye itt dolgozott ő is a Nemzeti Sportnál, hogy én is.
4: Igen.
5: Hívtam fel, hogy hova menjünk, és javasolta az Ikaruszt, úgyhogy teljesen ismeretlenül, őszintén, mert valamint semmit nem tudtam az Ikaruszról. Elvittem a két lányomat, és ott ragadtunk, azonnal megfogott a pályának a csoda környezete. Tudom, hogy jártál-e ott, ez egy fantasztikus fákkal körülvett csodálatos környezet. Szerintem a legszebb pálya az országban. És felültem a lelátóra, néztem az edzéseket, nap mint nap mi fotról jártunk, úgyhogy nem mentem haza. Végnéztem Pisti, Tamás, a többi edzőknek a két-három órás edzéseit, és sokat beszélgettünk Pistővel, ő is egy kommunikatív személyiség, úgyhogy edzések előtt, után beszélgettünk, és eljutottunk oda, hogy ő vetette föl nekem, Pista bácsival közösen, hogy mi lenne, ha esetleg bebesegítenék, és akkor itt kezdődött a közös munka. Elmentem rögtön egy középfokú edzői tanfolyamra, hogy ha már ez a felkérés érkezett, akkor valamit tanuljak is az iskolában, úgyhogy 18 októberétől pedig már U11-es, akkor még volt ilyen korosztály bontás, ott már edzőként kezdtem a tevékenységemet. És csináltuk tovább, beszélgettünk a szakosztály vezetés életében is, egyre jobban beláthattam kommunikációs szinten, elsősorban vittem dolgokat, és 22-ben jött az a pillanat, amikor megkérdezték Pista bácsival, hogy mi lenne, ha, és azóta.
4: És most ott tartunk, ugye 48 fővel indult tulajdonképpen ez a szakosztály, tehát 50 éves, több mint 400 főről beszélhetünk.
5: Van egy hevesi, illetve egy hevesi, talán 11-12 éve van egy hevesi részlegünk, Ikarusz néven, és egy éve Kiskunfélegyház részlegünk is van már kijelzett tagozatunk. Uh-huh. Úgyhogy így összesen vagyunk, vagy 420-an.
4: A közösség ereje, mint motto, itt István már mondta, és nyilván ez egy sokszor szembe jön.
5: Nem bullshit.
4: Nem, abszolút nem. Mi az, ami ez a leginkább megmutatkozik? Miben mutatkozik meg? Mik azok a tényezők, amikben ezt lehet érezni? Zoli, neked volt nem olyan régen egy igen hosszú posztod a közösségi médiában, ahol a csapatbajnokságon elért negyedik helyezett igen. után méltattad a közösséget. Egy picit akkor erről a közösségről kérdeznélek benneteket, hogy csak úgy tényleg a hallgatók is megértsék, hogy mi van ott ezen a már egy picit talán azért elénk vetített pályán, ami ennyire be tudja vonzani a fiatalokat.
5: Akár egy edzésen időmérésre futnak a fiatalok, vagy ugranak, akár egymásnak drukkolnak hangosan, egymást lelkesítik, akár ellenfelek is egymást, természetesen is csapattársak. Ha versenyeket rendezünk, jönnek a fiatalok, segítenek bármiben, gerebjézni, mérni, székeket pakolni. Ha kimegyünk versenyre, sátrakat pakolunk, közösen visszük ki. Segítsetek, Pisti, akkor miben nem nyilvánul meg. A csapatbajnokságok jönnek egymásnak, drukkolnak természetesen. A kisebbek jönnek a nagyobbak bajnokságára, a nagyobbak a kisebbekére is drukkolnak.
7: Mindenki a saját neveltünk. Tehát a gyerekek egy része már most az utóbbi 10 évben már az sem ritka, hogy már 5-6 éves gyerekeknek a szülei keresnek minket, hogy szeretnének atlétizálni. Mi annyira ezt nem sürgetjük, de akkora igény van rá, hogy erre egy külön csoportot szerveztünk, és gyakorlatilag ez a piramis, ez onnan egészen alulról kezdődik pár éves kortól, és nem tudom, szerintem 10-12 éves korig van, vagy 200 fiatalunk, tehát egészen kisgyerekek. És ezek nyilván ott abban a millióban nőnek fel, belülük lesz majd később serdülő ifjúság és felnőtt atléta, és tényleg ez egy család, tehát itt nem nagyon, ugye Zoli említette a hevesi és a nemrég csatlakozott Kiskunfélegyházi részlegünket, de őket is valahogy például a félegyháziakat is nagyon gyorsan beszippantotta ez a családias hangulat. Valószínű, hogy ez a széles alapokon nyugvó kiskortól kezdő közös munka valószínűleg ennek a kifutása ez.
5: És nem csak a versenysport a fontos, tehát keresjük a tehetségeket, fontosak az eredmények, de mindenki szerepet kap, és ugyanolyan fontos az a gyermek, aki mondjuk nem is akar atléta lenni, de ott van közöttünk, és csinálja becsülettel. Neki is mindenki drukkol, hogy saját határait feszegesse. És innen jutottunk oda, hogy mondjuk olyan támogatóink vannak, akik így sportoltak, és valamit szeretnének visszaadni, és vissza tudnak adni, akkor belépnek támogatóként.
4: És kapcsolatot épít ugye talán a szakosztályot a környező iskolákkal, hogyne. Ha minden igaz, az van összesen. Lehetőség. Szabadidős sportot is, vagy a szabadidős sport számára is, akkor annyit ott a létesítmény, a minden igaz, így pedig akkor igazi közösség teremtődik.
5: Megyünk, az összes iskolába megyünk, órákat tartunk, és próbáljuk oda csalni a fiatalokat, és jönnek is.
4: Dani, ezt te is alátámasztod, ugyanezt érezted, mikor ott te csak oda csöppentél?
6: Hát Erre rendtelben is választom, nem tudok, hogy olyan rég volt, amikor oda csöppentem. Nem tudom, hogy akkor ez hogy működött a toborzás, ez a része. De mondjuk a légkör az hasonló volt, tehát ott is tényleg akkor is egy nagy család volt. Én így emlékszem vissza. Nem tudom, hogy az akkor hogy nézett ki.
7: Nem volt ekkora létszám nyilván. Uh-huh, Dani sportolt, egy salakos pályánk volt abban az időszakban, már azért már jó régóta működött a szakosztály, és úgy nem nagyon tudtuk kimozdulni erre a 120-150 fős létszámról, akármilyen szerettünk volna. Tehát abban, hogy miután nagyon ugrottunk, és azért itt jön a létesítmény szerepe, hogy itt nem csak az élsportban van annak fontos szerepe, hogy mondjuk jó létesítmények vannak, hanem rögtön megháromszorozott a létszámunk pár éven belül. És igazából azt csak szinten kell tartani. Már többen nagyon nem is férünk el, tehát az létesítményt kéne bővíteni, hogy még több ember kulturáltan, komfortosan elférjen. Tehát egy keddi csütörtökön edzés, amikor mindenki len van, akkor úgy kell vadászni egy kis helyet, hogy balesetmentesen tudjunk rendesen edzeni, mert ott vannak a kicsik, nagyok már száguldoznak 36 km/h, és akkor ott vigyázni kell, hogy nehogy valami probléma legyen.
4: Apukának mekkora szerepe van egyébként ebben a szemléletben, ebben a millióben, amit itt felvázoltatok? Nyilván van, gondolom.
7: Nekem ugye ez természetes, uh-huh. Nyilván, hogy gyerekként, lehet, hogy kívülállóként, de én azt tapasztalom, és talán így akkor elkülönöm az elfogultságot, hogy én mindenhonnan azt látom, hogy óriási energiák mennek felé, meg tőle is, és nagyon dicsérik, úgyhogy biztos, hogy valamit jól csinál.
5: Egyértelmű.
6: Nagyon szerethető figura, tényleg. Tehát ez talán ez a legjobb szó, nagyon szerethető.
4: És mai napig aktív részese amúgy a mindennapoknak?
7: Hát ez élteti.
4: Igen.
5: Van középtávfutó csoportja, persze.
4: És folytatjuk a beszélgetésünket három vendégünkkel, ifjabb Tom Hauser Istvánnal, Kis Dániellel és Anner Zoltánnal. A témánk pedig az idén 50. évfordulóját ünneplő Icarus BSE atlétikai szakosztály. Ugye azt már arról már beszéltünk, hogy hát milyen körülmények, milyen idilli, milyen nagyon sajátos atmoszférája van ennek a szakosztálynak, amelynek az életében 2010 az egy nagyon meghatározó és nagyon fontos év volt. Ugye Kis Dániel, aki itt van köztünk, ugye hát a szakosztálynak az addigi legnagyobb, legkomolyabb eredményét, nemzetközi eredményét ért el, ugye a barcelonai EB-n a bronzérmet szerezted, ugye edződ itt ifjabb Tom Hauser István, aki felkészített. Erre beszéljünk akkor egy picit erről, és arról, hogy hát milyen munka kellett, hogy ott folyjon ahhoz, hogy egy ilyen komoly eredmény szülessen. Ugye azt lehetett István veled kapcsolatban azért olvasni, hallani, és egyáltalán ugye ez már egy köztudott dolog, hogy te igen komoly, vagy igen korán felismerted, hogy azért a magyar atlétáknak ebben a komplex ügyességi számokban lehet esélye, és a gátfutás felé specializálódtál, és hát Dani pedig kihozta magából azt a fantasztikus, és tényleg évtizedek után egy olyan eredményt, amit azért magyar atlétikában amúgy is, manapság is, de akkoriban is ritkán láttunk. Szóval mi az, amit láttál Daniban, vagy milyen munkát kellett elvégezni, hogy Daniból kijöjjön ez a nagyon-nagyon szép és nagyon komoly eredmény, ami nem csak ugye nyilván a szakosztálynak, hanem az egész atlétikának egy nagyon komoly jelentőségű és eredménye volt.
7: Igen, azt, hogy az ügyességi számokban lehet talán egy kicsit nagyobb eséllyel nemzetközi sikereket elérni, a mai nagyon sűrű és nagyon magas szintű atlétika világában, az még egy nagyon régi felismerés. Talán annyi, hogy nekünk nem voltak meg igazán ehhez a feltételek, ennek ellenére próbáltunk ebbe az irányba kitörni, tehát inkább a feltételek ellenére próbáltunk erre ráerősíteni. Tehát azért nekünk ott volt egy salakpályánk, de próbáltunk megoldani mindenképpen, hogy ezt az utat azért végigjárjuk, úgyhogy hol még az akkori Népstadionnak az edzőpályán edzettünk, hát meg bekéreckedtünk mindenhova, ahol volt rekordtámpálya, hogy azokat a minőségi edzéseket meg tudjuk csinálni. És hát így lépdeltünk előre. Azért nem volt ez egy ilyen lineárisan fejlődő rész, mert azért ebben voltak hullámvölgyek is. De egy biztos az látszott, hogy amikor Dani 20 éves lett, akkor azért ott már egy nagyon jó eredményt ért el a bécsi fedezpályás Európa-bajnokságon 2002-ben, ott egy egészen kiváló eredményt futott 20 éves kora ellenére, és akkor jött egy kis rövidebb kitérő, amerikai egyetem, kin is tanult, nyilván tartottuk a kapcsolatot, egyébként pont egy ilyen érdekes időszak volt, bár akkor még a mostani nagyon könnyű kommunikációs lehetőségek nem voltak meg, de már a digitális korszak bejött, ilyen nagyon egyszerű videóképeket, videófelvételeket lehetett csinálni fényképezőgéppel, ő átküldte nekem e-mailbe, akkor nagyon szimpatikus volt az ottani edzőn, beismerte, hogy ő a gátfutáshoz annyira nem ért, ezért megengedte, hogy ő azt csinálja, amit mi megbeszélünk. Dani meg nagyon motiváltan csinálta, úgyhogy tulajdonképpen Kim is fejlődött, és amikor a tanulmányának vége szakadt, és hazajött, akkor tulajdonképpen ő már nagyon jó szinten volt ebből a évek alatt eltelt időszakból, úgyhogy 2005 környékén jöttél haza, jól emlékszem, akkor meg is nyerted a szabadtéri országos bajnokságot, és a következő évben egy következő szintlépés volt, 2006-ban Göteborgban az Európa-bajnokságon döntőbe került.
4: Dani, benned az így, hogy él meg, mennyire volt nehéz egyébként ezt így összeegyeztetni, és mennyire vetted olyan szinten komolyan, hogy tényleg ezek a nemzetközi sikerek célja felé orientálódtál, és mennyire volt fókuszban ez neked akkor?
6: Hát csak ez volt a fókuszban. Nagyon komolyan vettem, és nagyon, ez volt tényleg a fő mód, ezzel keltem, ezzel feküdtem. Utólag nagyon-nagyon-nagyon másképp csinálnék szinte mindent, de hát mondjuk, de szerintem sokan így vannak ezzel.
4: Például egy dolgot?
6: Hát talán a leginkább volt egy erős önfejűség azért itt az én sport karrieremben, és szerintem nagyon durván túlvállaltam magam nagyon sok tekintetben. Tehát sokkal több edzést csináltam, ami fölösleges volt. Nem mennék bele oly mértékben itt a szakmai részt, de sok minden fölösleges dolgot csináltam. Sokszor sokkal kevesebb speciális dolgot talán, amit kellett volna. Nagyon hamar itt, mikor már ilyen kétesélyesek voltak a dolgok, azért a karrierem közepe vége fele, már azért volt egy jó pár műtétem, és akkor ugye egy másik mankót kellett keresnem, amit tök feletlenül jött az életem, vagy akkor elkezdtem edzéseket tartani. És ugye az is kellett a lelki világomnak, hogy legyen valami mellette. Tehát aztán a végén, amikor már nem ment olyan jól, akkor ugye arra támaszkodtam inkább, de nem kellett volna egy utólag, tehát hogy sokkal inkább, ugye, tehát ez most az ilyen okokozat, tehát ez így utólag már én magam sem tudom, hogy mi lett volna a jobb, vagy mi lett volna a jó, de ez így volt, hogy Pisti elmondta, tehát évről évre komolyan fejlődtem, ilyen 2006 volt az első nemzetközi átutés, hogy az a döntőbe jutni, ez egy szép dolog volt, hetedik lettem, és akkor utána sajnos 4 évet kellett várni a következő évben, akkor még 4 évente volt az Európa-bajnokság, nem 2 évente, mint most, és akkor 2010-es Barcelona Európa-bajnokságon pedig 3. sikerült célba érnem, az volt a csúcs.
4: Mi az, ami egyébként megvolt Daniban, ami több volt mondjuk, mint a többi fiatalban, vagy a többi gátfutóval, akik ott edzettek? Mondtad, hogy a testalkat, nyilván a bátorság, a ritmus érzék, itt azért már sok mindenről szó volt, de azért mégiscsak kellett, hogy legyen még valami plusz, hogy ilyen szintű eredményt ért el.
7: Ő rákattant erre a dologra, és nagyon fanatikus volt. Szerintem a fanatizmus nagyon kell hozzá. Néha lehet, hogy kicsit sok is volt.
6: Valószínű, igen. De egy utólag én azt mondom egyébként, hogyha engem megkérdez, hogy szerintem bárkiből lehet bármi, mondjuk most ezt a szegmens tekintetet, bárkiből lehet nekem, aki valamennyire gyors, de kellőképpen ugye alázattal beleveti magát. Szóval, hogyha én el tudtam jutni eddig, akkor azt gondolom, hogy bárki, aki egyébként tisztességgel, lélekkel, odaadóan, szerintem ennél messzebbre is bárki, csak akarni kell. Közhelyes, de tényleg így van.
4: Így van? Igen?
7: Szerénykedik azért, nem teljesen kell hozzá az adottság is.
4: És kiváló szakmai felkészülés. Akkor az a 2010-es év ilyen szempontból, ugye ott azért volt egy, vagy azt megelőzően ugye azt hiszem volt egy világbajnoki elődöntőr is. Igen. 2009-ben. Igen. És 2010-ben pedig sikerült ott döntőt futni a fedett pályás világbajnokságon.
6: Így van.
4: Minden igaz, és akkor ott jött utána ez a barcelonai EB bronz. Ennek a picit a hogy folyt ez le, mennyire indultál, vagy mennyire érezted azt, hogy egy ilyen évben, mint az a 2010-es, benne lehet egy érem is akár ott Barcelonában.
6: Abszolút így készültünk. Tehát ezt akkor már kimertük mondani. Ugye itt az előbb, amit említettél, 2009-ben a berlini világbajnokságot egyébként egy nagy országú csúcsot futottam, ott egy 10-et bejavítottam, meg csillaglenőtt.
4: 34-13-30.
6: Így van. Levinek az országos csúcsát, és abból abszolút várható volt, hogy a következő évben, hogyha egyben maradok, ezt ugye egészségesen tudjuk folytatni azt a felépített ritmust, akkor ebből azért úgy ki kellene, hogy jöjjön valami. Tehát reálisan voltak merészebb elképzeléseink. Ezt ki is mondtuk akkor, hogy VB döntő a cél, és ez EB dobogó a cél. Most egyébként ezt csak így zárjába jegyzem meg, hogyha máshogy fogalmaztunk volna, hogy mondjuk a VB, nem tudom, 1-6 a cél, vagy a EB első hely a cél, akkor lehet, hogy ugye máshogy programoz az ember az agya. De nem, ez teljes korrektséggel meg egyébként, egy szituációt felmérve fogalmaztuk ezeket meg. És hát ugye a fedett pálya jól sikerült, 8. lettem, sajnos csak 8., de magyar csúcsot futottam, jól alakult, aztán egészséges maradtam, és tudtam folytatni a felkészülést a nyárra, ahol egyébként hát abban a szezonban egyébként sok volt, abban egyébként sok lehetett volna, ott utána nem akarok ilyen panaszokat, de ott utána sajnos egyből műtettek, volt is sérve ma a szezonban, tehát ott elkezdődött egy ilyen kávária, és sajnos azt a ritmust nem tudtuk viszont folytatni, és csak azért mondom, hogy a 2009-es szezont követően ugye volt egy folyamatosítás, és akkor a 10-es után meg így megszakadt egy picikét, és akkor ugye onnantól kezdve nem is igazán tudtam visszatérni arra a szintre, sajnos.
4: Mit eredményezett? Akkor még egyszer olyan szempontból kérdezem ezt, hogy az, hogy ott ilyen két ennyire potenciálisan ennyire sikeres atléta, gátfutó, ugye Dani és ugye Balázs ott volt. Ez milyen közeget, vagy milyen a fiatalok számára ez mit jelentett? Milyen motivációt, lendületet adott nekik, hogy na hát akkor itt lehet eredményeket elérni, vagy ide kell jönni, és akkor lehet tanulni?
7: Nagyon, nagyon motiváló tud lenni egy sikeres sportoló, aki húsvér ott tapintható egy szakosztályban, aki mellett ott sportolok, és tudom, hogy milyen eredményt ért el. Tehát, hogy mondjuk egy vicces történet, volt egy középpályafutó srácunk, aki egyébként nagyon szép pályát futott be egy hazai szinten, mert volt országos bajnok is. Ő amikor fiatal volt, milyen aranyosak és naívak a gyerekek, mert Dona idősebb volt nála ugye jó pár évvel, és hogy egy ilyen középpályafutó számnál, amikor kezdett fáradni, és úgy megfordult benne, hogy ez talán lehet, hogy nem tudja befejezni jól, és feladná, akkor eszébe jutott a kis Dániel, hogy ő biztos nem adná fel.
6: Ezt a középtávról lévén szó szerintem sose futottunk 800 méternél többet.
7: Nem többet a pályán szerintem, vagy csak nagyon ritkán. Úgyhogy ez csak azt példázza, hogy mennyire összességében mindenkire hat egy ilyen siker, nem csak a gátfutásra, meg a sprinterekre. És nyilván, hogy ennek van szakosztályon belül is egy ilyen nagy húzóereje, de talán azt gondolom, hogy országos szinten is nagyon sokan kaptak hitet edzők, sportolók, hogy ezzel talán érdemesebb minőségre foglalkozni, mert lám, itt van egy ember, aki egész jól szaladgál.
4: Ugye Bai Balázs EB-ezüstérmet nyert, illetve világbajnoki bronzérmet is, és ezek nyilván mind alátámasztják azt, amikről amúgy beszéltünk, hogy hát egyrészt, hogy milyen szakmai munka folyik, és hogy mennyit jelenthet, hogyha két kiváló atléta egymást tudja húzni, illetve hogyha egymást tudjátok erősíteni. Picit az eredményességről beszéljünk. Ugye itt már utaltam erre a negyedik helyezetre a csapatbajnokságban, és arra, hogy Zoli milyen szép szavakkal méltatta a közösséget, és a sportolókat, és a szakmai stábot. Ugye két darab olimpikonja van eddig a szakosztálynak, ugye Danin kívül még Wagner Gyürk és Viktória volt ott mind Tokióban, mind Párizsban, de azért nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el, illetve hát lehet akár csak a szabadtéri, vagy a fedett pályás magyar bajnokságokat megnézzük akkor, hogy az Ikarusz is milyen helyet foglal el a magyar atlétika életében. Na milyen helyet foglal el? Akkor most Zoli tőled kérdezem, milyen erőt képvisel? Ugye 400 főről beszéltünk, az hihetetlenül sok fiatal, ugye arról is híres ez a szakosztály, hogy egy nagyon kiváló utánpótlás nevelő műhely, hol helyezkedik el, vagy a magyar atlétikában milyen erőt képvisel, milyen jelentősége van.
5: A csapatbajnokság előtt a szakosztályvezetők az egyesületek számolgatnak, és mindig számolnak az Ikarusszal. Olyannyira, hogy tavasszal csak pontok miatt el is igazoltak tőlünk valakit, tehát gyengítettek minket, ugye ezt mondhatjuk. Számolnak velünk, már ott a dobogó közelben számolnak, és most közel is voltunk, ilyen közel még soha nem voltunk, 500 pontot már meghaladó eredményt értünk el, úgyhogy amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy talán a legfiatalabbak vagyunk, tehát zömmel utánpótlás korosztályú versenyzőkkel állunk ki a csapatbajnokságon, saját nevelési atlétákkal. Ha lenne létezni egy olyan bajnokság, akár csapatbajnokság, hogy mindenkit számba veszünk, akik megfordultak a Ikaruszba és az Ikarusz neváltjai, akkor szerintem megnyernénk. Jó, mondom, Pisti, nem kérdés szerintem, hogy ott lennénk elől.
7: Nem túlzás.
5: tényleg a saját nevelés, ez a fontos. A felnőtt magyar bajnokságon 3 aranyérmet nyertünk. Ketten Molnár Csabi és Kesörő Mirabella nálunk kezdte, és gyermekként is ment végig az úton. Csabi ugye az felnőtt ebben is már részt vett idén nyáron.
4: Igen.
5: Marton Zsófi, szerintem ő egy potenciális olimpikon lehet. Őt nevelgetjük 4-5 éve már, és most EB bronzérmes volt az U18-as Európa-bajnokságon, ahol ott volt az edzőink 2/3 közösség ereje. Kijutasztunk mindannyian szinte. Úgyhogy ez az útunk. Nevelünk, és hát a legnehezebb történet, hogy meg is tartsuk őket, ezen dolgozunk a támogatóinkkal. Nem tudom, reklámhelyen mondhatok-e támogatókat, mert egy névadó szponzorunk, a Plus Kft., van a Dokler cégcsoport, az ő segítségükkel próbáljuk őket megtartani, hogy majd egyszer ez a negyedik helyez lehessen még fényesebb, dobogós. Ez az álmunk, és ehhez kellhet, vagy ehhez kellene, és ezért lobbizunk minden téren, van nekünk egy jogerős építési engedéllyel rendelkező munkacsarnok tervünk. Hogyha egyszer ez megvalósul, azt hiszem, akkor tudunk szintet lépni, és akkor nincs megállás, akkor bármi lehet.
4: Az időnk lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy most ennyi időnk adatot, hogy beszélgessünk egy kicsit az Icarus BS atlétikai szakosztályról, ugye az 50 év kapcsán egy könyv is készült, kézműves atlétika, amelynek a hátoldalán az szerepel, hogy az idő múlik, az emlékek maradnak, a közösség pedig tovább épül, úgyhogy ez a további épüléshez, fejlődéshez kívánunk jó munkát, sikeres edzéseket és kiváló eredményeket. Én nagyon szépen köszönöm ifjabb Tomhauser Istvánnak, Kis Dánielnek és Amer Zoltánnak, hogy eljöttek és beszélgettünk ennek apropóján.
3: Kedves hallgatók, ez a 109 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a sportdélelőtt. Véget ért az ökölvívó Európa-bajnokság, ezzel kapcsolatban Kovács Kokó István válaszol Balogh Bence kérdéseire.
0: Nagyon örültem természetesen, meg hát nagyon szurkolt a kint lévő magyar különítmény, de majd, hogy nem biztosak voltunk benne, hogyha valaki, akkor ő meg tudja oldani ezt a feladatot. Olyan jól ment neki a bunyó az itt töltött több mint egy hét alatt. Minden mérkőzés, hogy nagyon magabiztos volt, nagyon jó kedvű volt. Ma reggel sikerült is vele még beszélni, még a mérkőzés előtt, sőt, amikor közvetlen bemelegítésnél oda mentem hozzá, az a ladás mosolyott volt az arcán, hogy én egy kicsit nyugodtabb voltam, mint mondjuk Luca esetében. Lucában nagyobb feszültséget éreztem már a mérkőzés előtt is, és hát valóda fantasztikus teljesítmény nyújtott, tehát tényleg olyan szinten tudta kiboxolni a nálánál erősebb, fizikálisan mindenféleképpen erősebb, de tudásban nem jobb orosz ökölvívót, hogy öröm volt nézni, és rengetegen jöttek nekünk gratulálni. De hatalmas nagy dolog, hogy 16 év után újra Európa-bajnoki címet tudtunk szerezni, megtört egy a 16 éves átok, és én nagyon remélem, hogy ezen a vonalon tovább menve, megtörik majd az olimpián Los Angelesben a 24 éves olimpiai éremhiány is. Jó pár éve itt van velünk Magyarországon, és egy nagyon jó képességű versenyző érkezett ide hozzánk, és azóta is rengeteget fejlődött, és ő tökéletes versenyző, tökéletes atléta, nem nyomja össze a felelősség és a teher, nagyon jól érzi magát a bőrében, a szorítóban is élvezte az egész

0: érett versenyző lett belőle itt Magyarországon, akinek nagyon komoly esélye vannak akár és most mivel nem jelenteni, akár egy olimpiai döntőre, olimpiai aranyéremre is. Tehát, hogy itt Európában ilyen szinten kiemelkedni, végigverni európai mezőnyt ebben a súlycsoportban, ami egy nagyon kemény súlycsoport, a nőknél az 57 kiló, talán a legnagyobb mezőnyről beszélhetünk, és így dominálni ebben a súlycsoportban, én mi nagyon bizakodóak vagyunk vele kapcsolatban. Éppen is jog alapú, hiszen egy Európa bajnoki cím az majd, hogy nem kötelez arra, hogy utána jó eredményt érjen el az ember az olimpián is.
1: És hogyan láttad Hámori Luca teljesítményét?
0: Lucának is élete eddigi legjobb eredménye, hiszen még soha nem tudott Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon esetleg olimpián érmet szerezni, ráadásul most nem csak érmet szerzett, hanem ezüstérmet, tehát a döntőbe jutott és több mérkőzést is meg tudott nyerni. Én azt hiszem, hogy neki nagyon sokat kell még, és tud is fejlődni, ez talán a legfontosabb, nem is az a lényeg, hogy mennyit kell fejlődni, hanem hogy ő tud fejlődni. Látszik rajta, hogy szép lassan, de biztosan azért a fejlődés útjára lépett, és hogyha a követi Renzin utasításait, és tényleg nem csak úgy megy be a szorítóba, hogy majd meglátjuk, mi történik, hanem végre tudja hajtani a terveket, végre tudja hajtani azokat az utasításokat, amire szükség van, akkor még tőle is várhatunk fényes sikereket, nála is benne van teljesen, tehát ő ott van a világ, ott is volt mindig a világ élvonalában, és most végre Európa közvetlen élvonalába került ezzel az ezüstéremben. Nem volt gyenge a mai teljesítménye, csak nem találta meg az ütőtávon, és mire rájött volna, hogy ez kevés lesz, addigra véget ért a mérkőzés, tehát azt is be kell látni, hogy itt nem lehet a egy menetet sem elvesztegetni, és itt sajnos az első menet után már kialakult egy olyan előnye az orosznak, hogy a Lucának kellett változtatni a stílusán, a taktikáján. Ez most nem jött be, nem sikerült, de azóta igaz, csak röviden, de beszéltem bele, és nagyon hamarosan már büszke lesz arra az ezüstéremre.
1: És Szira Zsófia, ugye ő korábban szerzett bronzérmet.
0: Általunk nagyon szeretett versenyzőnk, aki nagy szába vágta a fejszét, hiszen ő az olimpiára szeretne kijutni. Ehhez viszont a tavalyi súlyához képest óriási fogyasztba kellett kezdeni. Ugye tavaly úgy nyerte a plusz kategóriában, 100 kiló fölött nyerte meg az U23-as Európa-bajnokságon Budapesten, és amikor a szakmával, Emmanuel Renzinivel és a többiekkel egyeztettek, hogy akkor ő megpróbálja, és lemegy olimpiai kategóriája, ami 80 kilót jelent, 80 kilogram alá kell neki tennie, az 20 kilót jelent a tavalyi súlyához képest. Ebből már 14-et teljesített. Tehát most 85 környékén van, 85 kilóban is indult. Ez már egy óriási dolog, hogy ezt ő meg tudta tenni. Ezek tükrében az ő bronzérme különösen felértékelődött, hiszen az elmúlt időszak jelentős része azzal telt, hogy ő egyelőre tolta le a súlyt, és még mindig ugye plusz a súlycsoportban boxolt, tehát az ellenfelei nálánál, hát a tegnapi ellenfele, az szerintem hát minimum 20, lehet, hogy annál is több, legalább 20-30 kilóban nehezebb volt nála, megoldotta a maga módján, de egyelőre még nem tudta ezt megtartani, ezt az erőkülönbséget ellenben. Ha sikerül majd elérnie az olimpiai súly kategóriát, ott meg elképesztően erős lesz, és ráadásul a gyorsasága az megmarad, a szakmai felkészültség egyedülálló, az a fajta bátorság, és ahogy ő élvezi ezeket a verekedéseket, az pedig nekünk férfiaknak is egy különleges dolog. Én nem nagyon láttam még ilyen bátor bunyót, még a fiúknál sem, mint amilyen bátran megyőbe közelharcban, nálánál nagyobb ellenfelekkel. Úgyhogy az ő teljesítményt is mindenféleképpen ki kell emelni. Arra kértem a versenyzőinket az elbélőt, hogy ezt egy fontos lépcsőként értékeljék és kezeljék. Ez az Európa-bajnokságnak nagyon fontos természetesen, hiszen az idei év kiemelt versenye, de ez is csak egy lépcsőfok az olimpiához, és mindenki úgy is értékelje magában ezt az Európa-bajnokságot, hogy ez a felkészülésnek egy nagyon fontos része, egy mérőpont. És ők hárman ezen a mérőponton magasan teljesítettek, éremmel térhetnek az elmúlt, nem is tudom, talán 15 év vagy 10 év legnagyobb Európa-bajnokságáról, tehát az indulók száma, az induló országok száma nagyságrendekkel nagyobb és erősebb küzdelmet hozott, mint mondjuk a két évvel ezelőtti Európa-bajnokság, vagy az azt megelőző Európa-bajnokság, és erről hazatérni három éremmel, méghozzá úgy, hogy mind a három komoly mérkőzésre megnyitott csatákat hozott. Én nagyon büszke vagyok a lányokra. Egy kicsit azt mondom, hogy van bennem egy kis hiányzat, hiszen a fiúknak nem sikerült érmet szerezni, de ott is volt két-három olyan mérkőzés, ahol például a szakapistének a mérkőzése még ma is jött oda hozzám. Matt Holt például a World Boxing elnökségi tagja sajnálkozva, vagy Tom Dillon, a World Boxing főtitkára sajnálkozva, hogy az a mérkőzés azt nem nagyon érti, hogy azt hogy lehetett odaadni a Szatapisti ellenfelének, de mi ebből is tanulunk, meg Szatapisti is ebből is tanul, tehát valóban elvettek tőle ugyan egy érmet, de ahogy ő mondta, a megvert kutya megismeri gazdáját, tehát

0: ismételten be tudott húzni egy, mint ahogy tavaly a világbajnokságon is legyőzte a Kubai, csak nem hozták ki, de pontosan tudja ő is, és a Kubai is, hogy ki a jobb, és most itt a jelenlegi ellenfele is az azeri világbajnok is pontosan tudja, hogy a Szakapesti jobb nála, és ha megint összekerülnek, ott már nem lesz vitott, már a bíróknak sem lesz módjuk lehetőségük elvenni tőle ezt a meccset. Tehát összességében a csapat teljesítményével, a fiúkével talán kevésbé, de a lányokével maximálisan elégedett vagyok, és a fiúknál is volt jó pár olyan versenyzőnk, akikben sok van, és ez egy fontos mérőpont volt, hogy tudjuk, hogy merre menjünk tovább.
1: Balogh Bence tette fel kérdéseit Kovács Kokó Istvánnak az ökölvívó Európa-bajnokság kapcsán. Ennyi fért a mai sportdélelőttbe. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szalai Kristóf. A folytatásban következik a Sporthely című műsorunk Nyágúj Gergellyel. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. És további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek.
2: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában az ország egyik legkisebb városába, Mária Pócsra látogatunk. Bár Pócs neve először egy 1280-as bejegyzésben szerepel, igazán 1696-ban vált ismerté, amikor az akkori kis fatemplomban a Mária festmény könnyezni kezdett. Mária Pócs Magyarország leglátogatottabb kegyhelye lett, egyben a Kárpát-medencei görög katolikusság lelki központja. Évente több százezer zarándok látogat ide. Ha ennyien nem is, de tízezres nagyságrendben érkeznek ide az autózás szerelmesei is. Hogy miért, azt a következő szűk fél órában megtudhatják.

0: meg is érkeztünk mai helyszínünkre, a Rabócsringre, és itt van velünk a versenypálya igazgatója, Szabó Viktória, de vajon mit is csinál egy versenypálya igazgató?
1: Egy versenypálya igazgatójának rengeteg feladata van, tehát egészen megszervezni a magát, a versenykiírásokat, megírni a pályának a normál nyitvatartását, megszervezni. Ugyebár elég sokrétű maga a Rabócsring, hiszen egy multifunkcionális létesítmény vagyunk, így nem tudom azt elmondani, hogy én csak go-kart versenyeket csinálok, vagy csak rallycrossokat, hanem minden szakágra kiterjedően egyrészt ismerettel is rendelkeznünk kell, és a biztonsági körülményeket fent kell tartanunk ahhoz, hogy ez jól tudjon működni.
0: És egyébként, ha már említetted, hogy a különböző szakágak, a Rabócsiring az ország egyetlen olyan pályája, ahol igazából minden szakág, tehát a go-kart, az autóversenyzés, a motorversenyzés, a drift, rallycross, tehát minden otthonosan mozog.
1: Igen, igen, egyrészt maga egy go-kart pályaként tudunk üzemelni, nemzetközi szinten is, tehát országos bajnokságokat, de amatőr szinten is foglalkozunk, tehát hobbisták, gyermekektől a felnőttekig, a hobbi go-kartozók, versenygokartozóknak adunk otthon. Emellett motoros pályaként is üzemelünk, minden mellett pedig rallycross, drift szakágaknak is méltán tudunk otthon adni. Igazából ez úgy működik, hogy kettőtől vasárnapig üzemelünk, mint go-kart pálya. A maga az egész Rabócsring, mint létesítmény, hermetikusan elzárható, tehát párhuzamosan tudjuk üzemeltetni a go-kart pálya részünket és a vezetéstechnikai tanpályánkat is. Emellett pedig, ha nagy versenyünk van, akkor egybe tudjuk a kettőt nyitni, és kapunk egy nagy motoros pályát, egy nagy rallycross pályát, vagy egy nagy drift pályát is.
0: Ugye ezt majd rövidesen be is járjuk, de megütött a fülemet az, amit mondtál, hogy vezetéstechnika. Ugye ezt egy picit a sporttól el tudjuk vonatkoztatni olyan szempontból, hogy ez, jól gondolom, hogy a hétköznapi embereknek is segíthet azért, hogy mondjuk biztonságosabban tudjanak közlekedni?
1: Mindenképpen a hétköznapi emberek a célpontunk, tehát mint akár céges, akár civil szinten szervezünk vezetéstechnikai képzésünket, hatósági oktatókkal dolgozunk, professzionális képzést tartunk, ez felnőtt képzési rendszernek a részét képezi, tehát erről tanúsítványt adunk azoknak, akik ezen részt vesznek, és igen, saját autóikkal, amit a hétköznapokban használnak, mindenkinek azt javasoljuk, olyan autókkal érkezzenek, nem pedig amit éppen kaptam egyet bárhonnan, mert hogy az lenne a fontos, hogy amit a hétköznapi életében vezet, azzal tanulja meg biztonságosan közlekedni.
0: Ugye a go-kartról beszéltél. 1996-ban, ha jól tudom, akkor indult ez az egész Rabócsiring egy egyszerű go-kart pályaként.
1: Igen, igen. Rabócsi Tibor József, igazából így hívják Tibi bácsit, ő az, aki 1996-ban úgymond átvette, és megszületett a gondolata a fejében. Ez egy régi TS telep volt. Egyébként ilyen lovas bemutatókat tartottak itt annó, mikor Tibi bácsi ezt átvette, mert Tibor már akkor gokartoztatta az ügyvezetőnket. Ez mint egy legó, úgy lett összeépítve az egész pálya. Tehát először egy pici gokart pályánk volt, utána egy nagyobb, utána még egy nagyobb, tehát több szegmensből áll össze az egész pálya. És egyébként ez kombinálható, és több nyomvonalat is ki tudunk alakítani, ezért tudunk több szakágat is kiszolgálni.
0: No, de túl vagyunk az első kávén, ugye eljöttünk most már itt a depók mellett, és magunk mögött hagyjuk akkor a kiszolgáló helyeket, és akkor lássuk, vigyük egy kicsit körbe virtuálisan a hallgatókat is, irány a pálya. Ide is érkeztünk rögtön az indító folyosónak, említetted, hogy a rajthelyhez, ugye innen indulnak a gokartok, az autók, és itt van már mellettünk egy olyan épület, ahonnan a rajt és minden adminisztratív dolog folyik.
1: Így van, ez maga az indító épületnek hívjuk, ennek az épületnek is több funkciója is van. Egyrészt maga a versenyrendezésnek a központja, tehát a versenyirányítás központja, másrészt mellette található ott a gépátvételi helység, ahol maga a gépátvételeket szoktuk, ahol a technikai ellenőrzéseket tartjuk, illetve a felső szinten is egy terasz is található, illetve az időméréseket onnan szoktuk végezni.
0: Bent vagyunk a Skyboxban. Mi is történik itt egészen pontosan?
2: Szakás specifikus, hogy mikor mi történik, és ugye itt általában a rallycross és a driftnek a bírói szoktak lenni, ugye, akik döntés hoznak. Néha egy kicsit szerencsés embert is be tudunk ide, meg tudunk hívni, megnézni a backstage-ben mi zajlik. Igen, hiszen így a bírák itt döntenek, ugye itt rengeteg monitor, kép, kiértékelés van, hiszen ugye itt néha egy fekete doboz alapján tudják visszanézni azt, hogy mi történt. A bírók azonnal ugye vizuálisan is látják az eseményeket, főleg driftben van ennek jelentősége, de hát rallycrossban is, hiszen ugye van a különböző pontok, ahol egyébként a pályabírók állnak, és ugye nyilván a pályabírók döntés alapján a versenyigazgató dönt, viszont ő innen meg egész pontosan látja az egész történést, és nyilván egy együttérzéssel tudja azt elfogadni adott esetben, úgyhogy ez egy különösen pontos hely, hiszen a pályának gyakorlatilag a 90-95%-át pontosan lehet látni.
0: És ugye valóban ez egy skybox, azaz ez egy doboz az égben, méghozzá egy üveg kalitka, úgyhogy akkor menjünk is föl az emeletre?
2: Így van, ott pedig ugye a speakerek állnak, és a szerencsés, akik ugye még magasabban, egészen pontosan 8 méter magasan láthatják a pályát, úgyhogy onnantól tényleg egyébként azt gondolom, hogy a leglátványosabb pontja a pályának.
3: Ezt pedig már ifjabb Rabócsi Tibortól hallhattuk, aki a Rabócsi Ring ügyvezető tulajdonosa.
0: Fent is vagyunk a Skybox tetején, és valóban impozáns. Vigyük egy picit akkor virtuálisan körbe megint csak hallgatott. Mit is látunk pontosan?
2: 4 nyomvonalat látunk egészében, sőt a vezetést inkább még beleszámolom, akkor egészen pontos 5-öt, hiszen van ugye a go-kart, a rallycross, a drift és a motoros pályaszakasz. Alapvetően azt kell látni, hogy a pálya úgy épül, mint egy legó, hogy ezt lehet módosítani ezeket a nyomvonalakat. Ahol most itt állunk középen, legközelebb hozzánk egy go-kart pályaszakasz esik egyébként, ami jól látszik, hogy elhatárolt, viszont ugye olyan metszeti része van, ami érintve van mondjuk az autóversenynek a drift vagy a rallycross nyomvonalával. A szélességében adódik egyébként a különbség, hiszen a go-kart pálya csak 10 méter, a versenypálya pedig 15 méter, vagy még attól is szélesebb. Ez nagyon ritka Magyarországon, és attól nagyon értékes. A driftben, a rallycrossban is nagyon fontos, hiszen a széles pályán egyrészt ugye biztonságosan lehet előzni, hiszen ugye nem kell kifékezni valakit, és nem kell letolni a pályáról, hanem elférnek tényleg, hogyha a profi versenyzőkről van szó, akár többen is egyszer rallycrossban. Sokszor láttuk, hogy mondjuk innen a rajtnak a jobbos kanyarában vagyunk, ahol több mint 100 km/h sebességgel fordulnak el egyszerre hatan. Természetesen vannak rajtbalesetek, de azért nyilván, hogyha a pilóták profik is tudják, hogy nem az első körben és az első kanyarban kell eldönteni, akkor azért van lehetőségük arra, hogy majd ez egy különböző környomvonalakat tudjanak előzni. És akkor a multifunkcióra visszatérve, tehát amit látunk innen, hogy ez több nyomvonal, hogy a go-kart pályát vagy látod, hogy igazából ez egy 10 méter széles pálya, keskenyebb részeken van, viszont mindenhol meccésben van a nagy széles versenypályával, és akkor gyakorlatilag itt nem különböző pályát kell építeni, hanem egy funkciójában összességében tud működni.

0: pályanyomban állt, hogy a szegélyezi egy kék vonal, az azt mutatja, hogy tulajdonképpen az már egy ilyen bukótér része, ahol négykerekes pályaengyárás nem lehetséges, ez nagyon fontos, hiszen mondjuk rallycrossban vagy driftben is ez probléma lenne, hogyha valaki úgy levágná ezt a pályaszakaszt, hiszen akkor métereket tudna ugye csalni, az meg ugye tized másodperceket is jelenthetne. Úgyhogy ez jól behatárolt részen látszik a pályának a két oldali sávja. És ugye gumihevedereket látunk a hagyományőrző korábbi rallycrossban megszokott, mondjuk úgy, hogy szalakkorlátok helyett. Mi egyébként ebben a versenypályában pont a multifunkcionalitás miatt, hiszen elmondtam, hogy gokart, hogy motor, ahol ugye nincs karosszéria, és ugye nincs védelmi vonal, a gumihevederek rendkívül jó funkciót látnak el, puhák, és hogyha valamilyen esés vagy baleset van, akkor mondjuk az autó nem kukára törik. Ugye szoktunk látni olyan eseményeket, ahol mondjuk betonfalnak ütköznek, vagy szalakkorlátnak, hát ugye mondjuk meg őszintén, esélyük nincs a versenyzőknek tovább mennie. Most viszont ugye az a jó hír, hogy körbe mindenhol gumihevederek vannak, és ugye mögöttük egy vagy két sorban gumik vannak, ezek különböző FIA-s vagy szabványok alapján készülnek. Ez azért jó, mert mondjuk egy ilyen belsésnél, becsapódásnál az autó így akkor kevésbé sérül, ha igen, akkor pedig meg tudják csinálni a hétvégén.
1: Említette egy nagyon fontos szót, ugye hagyomány. Jövőre 30 éves a Rabócsering, és ugye itt azért hagyományosan a múltban is nagyon nagy versenyek zajlottak.
0: Nehéz lenne felsorolni, milyen nagyobb események voltak, de csak a legnagyobbakat sorolnám fel. Ha visszamegyünk a 30 évre, akkor azért nagyon fontos tudni, és még talán akik voltak, emlékeznek rá, 1998-ban az Emprim Rallynak az első szuperspeciála, vagy prológia itt volt annak idején, mert a pálya úgy épült egyébként, hogy önmagában visszatér, és ugye ketté lehet olyan szinten bontani, hogy nem kell az autóknak érintkeznie, és a rally versenyzők is kiválóan tudják egyébként ezt használni. Ennek a folytatása, ha már 20 évet lépünk előre, vagy több mint 20 évet, hogy gyakorlatilag 2020-ban az ERC, ugyanúgy az Emprim Rally, vagy Nyíregyháza, vagy Nyírség Rally néven futott, és visszatért akkor egy teljesen más pályára. Nagyon fontos látni, hogy 50 ezer nézetméter aszfaltról beszélgetünk, és hogy a pont a multifunkcióból adódóan vannak lehetőségek arra, hogy itt különböző nyomvonalakat kialakítsunk, és olyan dolgokat is tudtunk beépíteni, mint az ugrató, vagy mint a vízkívüli rendszer, tehát vízes pályát tudtunk mesterségesen gerjeszteni, ami ugye megint csak megvalította egyébként a pályanyomvonalat, és a versenyzők számára is egyébként nagy értékkel bírt, meg különleges érzéssel bírt. Amellett ugye, hogy 10 000 fő befogadására alkalmasok vagyunk, és ebben 3 000 fő le tud ülni a pályán, tehát a világeseményeknek is kiváló a helyszín. És ugye ebben az ERC volt az egyik legnagyobb, illetve a tavalyi Drift Masters, ahol 31 országban voltak versenyzők, 32 országban nézők voltak. Ezt gondolom, hogy ez 2024-ben ez jelentette a pályafutásunk csúcsát. Tényleg Kanadából, Japánból, Dubajból versenyzők is, nézők érkeztek, Finnországból, Svédországból, hiszen egyébként itt volt egy Kalle Rovanperä, hát szerintem akire az autosportot ismeri, nem kell bemutatni, többszörös rally világbajnokunkat itt látni, és ugye ő tudatosan választotta ki ezt a helyszínt, személyesen is beszéltem vele, nagyon lenyűgözte a pálya. Egyébként a Driftmastersen éjszakai világítás mellett is zajlott, nagyon különleges hangulat volt, nagyon jó idő, és hát tényleg azt gondolom, hogy itt az a 8-10 ezer néző rendkívül jól szórakozott, és hát azt gondolom, ez talán a az egyik ilyen éke volt, és fénypontja, de hát számos esemény van, ahogy mondtad, augusztusban is lesz, hiszen ide jön Közép-Európa legjobb rallycross csapata, villanyfényes versenye, villanyfényes döntőkkel, és ugye a Trackwood, ami már hagyományozó rendezvény, augusztus végig pedig egy Európa legnagyobb, szintén nagy drift fesztiválja várható az augusztusban.
2: Nagyon sok programmal készülünk egyébként, maga a Matador Eric Snyton, a tűzsonglőrök, luxusautóélmény vezetésünk lesz, illetve gyermekprogramokkal is készülünk, ugyebár a játszóteret is lehet használni, emellett lesznek ilyen távirányítós munkagépekkel fognak tudni játszani a gyermekek, szimulátorversenyt fogunk nekik szervezni, tehát próbálunk igazából a családi programok felé húzni, mind amellett, hogy apuka is kényelmesen tudjon szórakozni egy autóversenyen.
1: És ugye azért akkor tegyük tiszta, ez egy villanyfényes verseny lesz, hiszen ugye éjszaka zajlanak majd itt a küzdelmek.
2: Így van, és méghozzá ez úgy fog működni, hogy aki elővételes ügyet vált, már pénteken el fogjuk kezdeni a szabad edzéseket, és csinálunk egy Eric Knight edzést, pont azért, hogy ugyanolyan körülmények között tudjanak edzeni, mint ahogy a döntők is lesznek.
1: Picit az Ericsről is beszélünk, hogy pontosan mondjuk milyen járművekkel mennek itt majd a versenyzők.
2: Rallycross azért egy 100 indulót várunk most a hétvégén, véleményem szerint egy olyan 12-13 szuperkár várható, már tegnapi nap folyamán például a lengyel pilótáinkkal is egyeztettem, hogy fognak érkezni, emellett nyilván a Super Touring Cars-os autóktól kezdve a Magyar Kupák, az Astra Kupák és az MX5 Kupák, valamint a Junior Kupák részvevői is fognak érkezni erre a versenyre, mind a mellett, hogy Közép-Európa bajnoki vagyunk, hiszen ez az Közép-Európa bajnokinak az ötödik, a Magyar Bajnokságnak a negyedik fordulója lesz. Még visszatérve erre az RX Night-ra, ugyebár a Driftmasters-re kiépített világítással fogunk megindulni, tehát ez mindenkinek új lesz. Véleményem szerint a pilóták ezt nagyon fogják élvezni, és nagyon készülnek is, és azok is azt mondták, azok is fognak jönni, akik már nagyon rég nem versenyeztek. És mellette pedig a Metalsi Trackwood, ami szintén egy kiemelt rendezvényünk lesz augusztus 29-30-án, oda is 20 országból 100 pilótát várunk a rendezvényre, teljes cateringgel, éjszakai kivilágítással, és egy óriási jambulival várjuk a nézőket.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, még mindig Szabó Viktóriával, a Rabó Csiring versenypályai igazgatójával beszélgetünk, és egy nagyon kiváltságos helyen,
1: az aszfalt csíkon vagyunk még hozzá. Hát az egyik célegyenes, itt egészen pontosan a gokart pálya rajtrácsa, a versenyszerű gokart pálya rajtrácsán vagyunk, akár 20-30 gokart is tud versenyezni az országos bajnokságon, de hát azért amennyire a Rabó Csiring egy versenypálya, itt nem csak az élsport, hanem tényleg a közösségi sport és a rekreációs időtöltésre is alkalom nyílik, és efelé megy ugye a Rabó Csiring, de mit kell még tudni itt a gokartról egész pontosan?
2: 30 darab érelhető gokarttal várjuk a vendégeinket, mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek részére kiváló szórakozási lehetőség, oktatóval várjuk a gyermekeket, egyébként egészen az alapoktól meg tudunk mindent tanítani, egészen a pici 6 éves gyermekeket tudjuk tanítani, hogy egy jó alapot szerezzen, akár egy tovább lépésként egy országos bajnokság felé, de akár egy hobbi célú szórakozásként. A gokartozás tekintetében gyermekek részére gokarttáborokat is szoktunk szervezni, professzionális oktatást tartunk. Készen ottantól kezdve, vagy elindulás, megállás, szlalomozunk, vizes pályán megyünk, száraz pályán megyünk, első kézből ismerhetik meg a megcsúszás érvényét és a határon autózásnak az élményét biztonságos körülmények között.
1: És ugye ez itt a kulcs, hogy a biztonság, a gyerekek felnőnek, aztán beülnek egy autóba, tehát azért az emberek nagy része vezet. De vajon hogy vezetnek a magyarok?
2: Én személy szerint mindenkinek ajánlanék egy vezetéstechnikai képzés, és hál' Istennek nagyon sikeresen végezzük a vezetéstechnikai oktatásainkat. Azok is, akik azt mondták, hogy már 20-30 éve vezetnek, azoknak is tudtunk újat mutatni, és én vallom és hiszem, hogy aki van is részt vesz egy ilyen képzésen, az később baleseteket is el fog tudni kerülni az utakon. Pályánapokat is szoktunk szervezni, hiszen itt nem csak bérgokartozásra, nem csak versenysportra van lehetőség, hanem arra is, hogy bárki saját eszközével használja a pályát. Tehát gondolok itt arra, hogy saját motorra, saját autóval vagy saját gokarttal lehet pályát használni és edzeni úgynevezetten egyes versenyekre, vagy akár szórakozásból itt lenni, akár driftautóval, akár rallycross autóval. A szervezünk ilyeneket, hogy autós pályánapok, ezeken a rallycrossosok, driftesek és az utcai autósok is részt vehetnek különböző kategóriában, biztonságos körülmények között, pályabírókkal és egészségügyi szolgáltatás mellett tudják használni a pályát. Ugyanígy szervezünk motoros pályánapokat is, szintén több kategóriában, a hangosítás irányítjuk az embereket. Mindenképpen a felelősség, én úgy gondolom, azért itt van, tehát nekünk fontos, mint akik irányítanak, hogy felelősség teljesen tudjanak itt működni, mert nem szabad ész nélkül megindulni egyébként maga a versenysport világában, de ezt mi úgy érzem, hogy kézben tartjuk.
1: Egészen eljöttünk a pálya gyakorlatilag végéig, és méghozzá most már egy salakos kanyarban, egy salakos részen állunk, ami a rallycrossnak nagyon-nagyon fontos eleme és kelléke, és beszélgető partner még mindig ifjabb Rabócsi Tibor, ugye a Rabó Csiring ügyvezető igazgatója. Egy pár szót azért beszélgessünk édesapádról még, hiszen, ahogy említetted, most már 3 éve nincs köztünk, és hát egy vizionárius volt, ő álmodta meg ezt az egészet, és szerintem büszke lenne, hogy mivé fejlődött ez a pálya.
3: Ez egészen biztos, és ezt igen, ezt a mai napig ugye beleremegek, hogyha erről beszélünk, hiszen azért mégiscsak ezt ki kell mondjuk, hogyha Rabócsi Tibor édesapám nem hozott létre ezt a pályát, ő 93-ban álmodta meg ezt, akkor, és 96-ban adtuk át, akkor ki kell mondjuk, soha nincs Rabócsiring. Nyilván nekem, mint közgazdásznak rengeteg jó lehetősége volt, de ugye ezeket az alapokat megkaptam, és ugye mivel autóversenyző voltam, gokartól, rallycrosszon át rallyig, ismertem, láttam a szakmát, valamennyire értettünk hozzá, és apa meg is tanított erre a dologra, hiszen a cégen belül voltak ilyen tevékenységeink, hiszen apa saját maga alakította ki a nyomvonalat, és egyébként azzal nagy büszkeség, hogy ő mindig előre haladott a saját koránál, és rengeteg külföldi mondanak, hogy mi honnan vettük ezt. És mondtuk, hogy mi nem vettük sehonnan, hanem ezt apa, ki egyébként amatőr szinten még valamikor a 70-es években autóversenyzett, neki is volt rálátása. Még nagyapám is tradicionális volt, hiszen akkor abban az időben még az autósport Kelet-Magyarországon még csak tényleg elindult, de ők már akkor is részt vettek ebben, és valahol ugye az a Rabócsi név, én azt gondolom, hogy erősen összekötődik ebben, és hát bízom benne, hogy a gyermekeim is meg tudják ezt továbbvinni. És ahogy mondtad, igen, biztos, hogy büszke lenne rá, hiszen az elmúlt mondjuk közel most már 30 évvel annyi minden történt ez a versenypályán, és attól extra, hogy ugye mindent a saját kutfőből, saját gondolatainkból, saját tapasztalatunkban nyertünk, és például édesapám maga is egyébként, ahol most állunk közel a salakos nyomban, részvet, ő ült a gréderben, a pozíciókat javítottuk ki, hogy hány százalék dőlése legyen, és például ahol mondjuk mentünk a pályán több szakaszán, meg van döntve a pálya, egy kicsit így indikár jelleggel, ez abszolút tudatos volt, és abban az időben senki nem tudta, hogy ezt miért kell megdönteni. És apa elmondta, hogy ez gyakorlatilag nekem úgy mondta fiatalon, hogy az olyan, mint a bika szarva, hogyha rögtön lekötöd, és az erő átvitel megvan, akkor a gumihevederbe csapódik. Hogyha hagyod, hogy kicsapódjon, akkor ugye viszont nagyon nagy bukótér kell. Viszont a pálya adottsága az volt, hogy nem lehetett nekünk óriási bukóterünk mindenhol, ezért apa gumihevedereket rakta, és a nézőket közeledett a falhoz. Ennek meg ez volt a lényege, hogy gyakorlatilag ma már egyébként ezt élvezik a legtöbben, hogy gyakorlatilag pár méterről biztonságos körmények között 3-5 méteres földsáncokon vagy lelátókon tudnak izgulni a nézők, és a versenyzők pedig biztonsággal tudnak alattuk elkelni is. Nagyon jó látvány, amikor látod a szemeket, az arcokat, vagy egy éjszakai versenyen a kipufogónak meg az izzókeréktárcsákat, és nem pedig ilyen 50 méterről látsz valamit elmenni. És szerintem ez a pálya egy nagyon nagy fontos adottsága, és szerintem ez ritka privilégium ennek a pályának, és nagyon büszkék vagyunk egyébként, és pont a multifunkcióból adódóan, hogy ennyi mindent egy helyre be tudtunk tenni, és ez tényleg nem lehet egy íróasztalnak, egy mérnök, nem mérnök vagyok, ő sem mérnök volt, de mégis azt gondolom, hogy talán jobban sikerült attól, mint ezt valaki tervezte volna, mert értettük, láttuk, versenyeztünk, és javítottuk, hogyha kellett, hiszen nekünk sem sikerült minden elsőre, de utána meg tudtuk azt csinálni, hogyha ez valami nem volt jó, akkor addig csináltuk, nem lett jó, és ma elmondhatjuk, hogy a versenyzők szerint a gokart pálya az egyik legjobb Magyarországon, rallycross pálya szintén, pedig hiszen multifunkcionális, azt szoktam mondani, hogy ez a 4 éjszakos gumi, hogy ugyan olyan néz olyan gumit csinálni, hogy mindenhol fogjon, és ilyenkor azt szokták mondani, hogy mindenhol jó, de sehol nem a legjobb. Mi is ezt el tudjuk mondani, hogy nagyon sok helyen jók vagyunk, nem tudtuk mindenből a legjobbat megalkotni, mert abból adódóan, hogy ugye a multifunkciót bevetettük, nyilván kompromisszumokat kellett kötni. Egy pályán pedig a kompromisszumokat kötsz, akkor azért a lehetőségek azért szűkülnek. Nekünk azt gondolom, ezen a mértéken belül sikerült nagyot alkotnunk, hogy egyébként a driftben szerintem Európa egyik legjobb pálya, illetve nem is csak Velence szerintem Európa szerint, hiszen a Drift Fastest nem véletlenül került ide, vagy a Trackwood nem véletlenül van itt, erre méltán büszkék lehetünk.
1: Említetted, hogy versenyeztél is nem is akárhogy, ugye volt ott gokart, volt ott rallycross, volt ott autóversenyzés. Beszéljünk egy kicsit a korábbi sikereidről, hiszen van miről.
3: 87-ben a Keser gokart iskolát végeztem el. Nyíregyháziként ugye ott nem volt jelen nagyon ez a sport, ezért Kecskemétre kellett mennünk a gokart pályára, és annyira megtetszett ez a gokart tábor, vagy gokart iskola, amit akkor ugye abban az esztendőben megnyertem, plusz ugye volt egy összetett verseny is, azt is megnyertem, és úgy döntöttünk apa, édesapám jó voltából 88-ban, hogy akkor én megpróbálom a versenyzést, és innen jött a gokart. Ezek 1988-93-ig versenyeztem gokartban, országos bajnok címet 2 nyertünk, több ezüstérmünk, több bronzérmünk lett, és még a világbajnokságon is részeredményünk jók voltak, hiszen akkor még abban az időben, a 90-es évek elején azért más volt versenyezni, tehát volt egy Győr és egy kecskeméti gokartpálya, ami egyébként apát iklette abban, hogyha egyszer épít, akkor ugye a gokartpálya is épjön ebben a Mária Pócsi katlanban, és ugye ez össze is jött. Úgyhogy innentől kezdve a gokart az nekem nagyon jó alapokat adott egy későbbi rallycross pályafutásomhoz, ami mondhatom, hogy szintén kiválóan sikerült 2 most már szuperkár, akkor divízió 1-es magyar bajnoki címet szereznem, és ebben 1. helyig jutottunk el, Ausztriában sikerült ezt az eredményt elérnünk. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert tényleg nem gyári csapatként indultunk, hanem egy kisebb maszek csapatként, és ugye felvettük a gyáriakkal a küzdelmet, ezért pályafutásomnak egy óriási nagy lépése volt, és hát ugye erre nagyon büszkék vagyunk. És egyébként szerintem azt kimondhatjuk, hogy a korábbi rallycross pálya igazából innen jött, hiszen a versenypályám és a karrierem során ugye nagyon sok tapasztalatot szereztem, és szerintem minden sikerült igazából előre lépnünk a pálya nyomvonalában, hiszen is jártam Európát, láttam nagyon sok pályát, és tényleg megpróbáltuk megalkotni a legjobbat. Aztán jött a rally egy pici szünettel, de 2004-ben egyébként sikerült rally autóhoz jutni, hát hiszen a szponzoraim, akik akkor abban az időben mecénesek voltak, akik elemelem, hogy a Marsók, aki a mai napig a térségben nagyon jó kapcsolatot folytatunk, ami azért fontos, mert ők egy helyi tehetséget kerestek, aki tényleg régióbeli, és a mai napig egyébként ezeket a pilótát meg tradíciókat végigvitték, és én úgy gondolom, hogy az a siker, ami aztán végül a gokartban, rallycrossban, a rallyban is sikerült, bár bajnoki címet ott nem sikerült szerezni, de nagyon sok jó részeredményünk volt. Mitsubishi Lancer Evo 6-tal, Evo 7-tel, Evo 8-al és Evo 9-en is versenyeztem, Subaru-val is versenyeztem, de a rally ez egy teljesen más dolog, azért rá kellett jönni, hogy arra több időt és energiát kell fektetni, valahogy a korona lemaradt róla, és és a pályafutásomat összegezném, több mint 20 év volt, ki kell jelentsem azért, hogy három szakágban azért nagyon magas és jó szinteket értünk el, szponzorainknak és a fanatizmusnak köszönhetően, de ki kell mondjam azt is, hogy nagyon jó döntés volt akkor, amikor 2009-ben visszavonultam, mert akkor teljes mértékben már csak a Rabó Csilling foglalkoztatott, minden forrásunkat, lehetőségeinket, kapcsolatainkat erre használtuk, és azt gondolom, ennek ez a sikere egyébként annak lett, hogy én erre fókuszáltam, és az a fókusz ez jól sikerült, és mindig megújulunk.
1: És ugye beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, beszéljünk egy picit a jövőről is, hiszen megint csak egy kulcs szót kimondtam itt a végén, hogy megújultok, és a Rabó Csilling folyamatosan megújul. Hogyan tovább, mik a tervek?
3: Igen, ez egy jogos kérdés. Most azért 2025-ben tisztázzuk, hogy nem a legerősebb gazdasági lábon áll Magyarország, és ugye minden lépés azért nagy kockázatot jelent. Mi azt gondoljuk, hogy mindig is a megújulás és mindig is a fejlődés jelentette a jövőt, ezután is az fogja. Most egy nagyon jó szinten jutottunk el, mondjuk azt, hogy néha meg kell állni egyrészt ugye élvezni is, hiszen ez egy üzlet is, aminek ugye működnie kell, az, hogy most szenvedélyesen szeretjük a sportot, az nagyon szép és jó dolog, de azért ennek a versenypárnak ugye megterülése és üzleti kockázat, a vállalkozási értéke van, ezt pedig azért figyelni kell. Mi elmondhatjuk, hogy ebben az évben semmi visszaesésünk nincsen, hiszen a rendezvényeink sikeresek, tényleg mondhatjuk el, hogy a nézőink is eljöttek. Bár egyre nehezebb kiszolgálni őket, hiszen ma már látjuk nagyon jól, hogy az a felgyorsult online világba nehéz leültetni 8-10-15 ezer forintos belépőjegyek mellett Európa világversenyre is a tömegeket, de azért azt gondolom, hogy ez részben vagy egészben azért sikerül, és én úgy gondolom, hogy nekünk most az a legfontosabb, hogy őket szolgáljuk ki. Pályának a külcsénye mindig nagyon fontos volt, az, hogy tényleg a fák, a fű, a minden része úgy álljon a pályának, ahogy az emberek szeretnék, úgyhogy nekünk ez továbbra is cél, hogy a fejlődés megmaradjon. Vannak elképzelések még, hiszen a pálya adottságai, azért 30 hektáros területen állunk, vannak lehetőségek, de úgy gondolom, hogy most amit meg kell fogalmaznunk, és amit ki kell használnunk, az a jelenlevő. Szeretnénk egy szállodakomplexumot is építeni, hiszen óriási problémája a pályának, hogy ugye a nagyvárosoktól azért távolabb vagyunk, hiszen Debrecen 50 km, Nyíregyháza 25, vagy a Miskolc 100 km Máriapóstól, hogy kint tudjuk itt tartani a versenyzőinket. Nyilván a szállások azok a környező településeken is, magán itt a Máriapócson, vagy Nyírbátorban, Mártészka, Nyíregyházán maximális kapacitásra ki van használva. Ennek mi örülünk, csak hogy a versenyzőknek igénye lenne, hogy mondjuk egy belső funkcióban is tudjanak itt napokat eltölteni. Hiszen egyébként ne felejtsük el, egy vallási világváros előtt vagyunk, az ország második legkisebb városa Máriapócs, önmagában a pápalátogatás miatt is ismert, és ugye nagyon komoly búcsúk vannak, tehát itt is tízezrek keresik fel Máriapócsot. A mi több tízezer emberünkkel Máriapócson egy évben azért mondhatom azt, hogy több mint 100 000 ember turista érkezik ide, vagy a versenypálya céllal, vagy ugye az egyházi szeretettel. Úgyhogy ebből a pályán nekünk találkozási pontunk is van az egyházzal, tiszteljük és megbecsüljük egymást, és örülünk ennek, hogy ki tudjuk egymást szolgálni. Megosztanak a vélemények a kiszolgáló helyekről is, hogy hol vannak már többen, de információink szerint a Rabó Csilling miatt már talán még többen jönnek, és ez nagyon jó érzés.
1: Ifjabb Rabócsi Tibor, részben ugye most már 2,5 éve a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségének tagja is. A rajongók azt hihetnék, vagy azt gondolhatnánk, és én is így vagyok ezzel, hogy a magyar autósport talán fénykorát éli, hiszen az idén a sokadik Forma 1-es nagydíjat rendezzük, Superbike visszatér Magyarországra, MotoGP-t rendezünk, Rally Európa Bajnokságot, Salakmotor Junior Világkupa fordulót, ugye nálatok is Európa Bajnoki futam, tehát tényleg szinte minden szakágban olyan nemzetközi versenyeket tud a magyar autósport idehozni, mint talán korábban még soha, vagy legalábbis nem egyszerre. Minek köszönheted minden, illetve az egyik legtöbbet a világon a kormány Magyarországon szánja a sportra? Ez benneteket hogy érint, vagy itt minden teljesen önőből zajlik?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érzékeny is a válasz, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a Hungaroring Sport az az ERT, hogy egy külön állami szinten fut, hiszen megújult, hiszen vannak lehetőségei, mint ahogy a Balaton Szörkétnek is ott a Humdán keresztül ugye voltak lehetősége arra, és ezek nagyon örvendetes dolgok. De gyakorlatilag én azt gondolom, hogy helyek közel ezek a nagyobb rendezvények itt ki is bővültek állami támogatás szinten, és mi, mint kisebb pályák, magántulajdonú pályák, alapvetően nincsenek ilyen lehetőségeink. Nyilván, hogy sok éves munkának a gyümölcse, amit most felsoroltál, és azért szívem szerint külön választanám, amiket elmondtunk, hogy milyen nagy világeseményekkel vannak megörvendezve a nézők, de mégis a másik oldalról azt látom, hogy azért mi belül ezt másképp éljük meg. Én magam, aki egyébként több mint 20 év vagyok ügyvezetője itt a cégünknek, és a RaboChering önálló és független Kft., ami saját önerőből működik, mi semmilyen állami támogatást nem kaptunk, mert egyébként el tudom választani a munkámat. És én azt gondolom, például a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség az egy kis működő, inkább a szabályokat alkotó, szokták mondani egyébként néha szükséges rossz, mert hiszen a szabályok azok mindig rendszerben vannak, és akkor mindig nehéz betartatni, és nem mindenkinek szimpatikus, de az MNS-nek van más funkciója is, viszont nem a pénzügyi részét alkotja. Sajnos, ez egy 4-500 milliós árbevételű sztori, amiről elbeszélgettünk, itt egy rendezvénynek a költségvetése néha több attól, mint az MNS egész évi költségvetése. Más funkciót lát el a kettő, fontos tudni. De azért ezt jól látni, hogy azért a nagyobb és világeseményekben azért az állam szerepet játszott, anélkül nem is tudna működni alapvetően. A mi általunk kreált és mondhatjuk azt, hogy sikerrendezvények vagy európai világeseményeket abszolút saját erőből érjük el. Ennek szerintem talán még nagyobb értéke van, ami nagyon büszkék vagyunk egyik oldalról, viszont az is látszik, hogy ugye piaci alapokon működünk, és azért a határainkat pontosan tudjuk. Viszont azt gondolom, hogy a RaboChering ugye közel 30 év alatt meg tudta mutatni azt, hogy gyakorlatilag fejlődött, fennmaradt, és működik. Ez ma már nagy dolog. Mi megpróbáljuk a szponzorokból, a nézőkből, a versenyzőkből, és a nyilván szolgáltatásainkból fenntartani ezt a részt, és a jövőben is mind szeretnénk.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai sporthelybe, melyben a Mária Pócsi RaboChering-re látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, önök Nyágúj Gergelyt hallották, viszont hallásra!
4: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
6: Blackboard 15-13!
5: Radulovic! Gól! Blackboard!
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Én egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Nagyköveteket és külképviseletvezetőket hívott vissza a kormány. Motoros felvonulást tartanak ma a Mellrák elleni küzdelem jegyében. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posfai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László hangsúlyozta, nemzeti kincs, hogy Magyarország területének több mint egyötödét erdő borítja. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan lehet fenntartani a hazai erdőket. Motoros felvonulást tartanak ma a mellrák elleni küzdelem jegyében a fővárosban. A Magyar Rákellenes Liga által szervezett megmozdulás célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezet szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. A Liga országszerte hagyományos rózsaszín sétákat is szervez. Ezekről a szervezet honlapján és közösségi oldalán lehet tájékozódni.
4: Közlekedés.
8: Dolgoznak az M0-áson Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon. A 23-as és a 21-es kilométer között csak a külső és a leállósáv járható. Torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
8: Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyol felhők az égen. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan száraz, napos idő lesz holnap is.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Vereséggel kezdte a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligáját. Az ökölvívó Kukta Vladislava Európa bajnok, Ámori Luca ezüstérmes lett. George Russell rajtolhat az érről a Formula 1-es azeri nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójában, a második csoport első fordulójában. A vendégek győztes gólját Danilos Szikán fejelte a 42. percben. A 92. percben Alekszandr Nazarenko második sárgalapja után a pirosat is megkapta egy durva szabálytalanság miatt, majd elszabadultak az indulatok a pályán, az oldalvonalnál lögdösődés alakult ki, amelybe a kispadon ülők is beszálltak. Együttesünk a következő körben hétfőn Belfastban lép pályára Észak-Írország ellen, amely a négyes másik találkozóján a 99. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Tbilisiben a 11-es hibázó Grúzia ellen. A vereség nem is múlt el következmények nélkül, ugyanis leváltották posztjáról a grúz válogatott szövetségi kapitányát Willy Sanyolt. A francia szakember helyét Ramaz Szvanadze veszi át, akinek megbízatása 2028 végéig szól. A magyar nemzeti együttes a Nemzetek Ligájában október 2-án mérkőzi Grúziával a Puskás arénában. De most vissza az ukránok elleni meccshez. Szoboszlai Dominik így értékelt, de a csapatkapitányt Péter Ágoston kérdezte.
2: Borzasztó feszült mérkőzés volt, és az a végén kicsúcsosodott ebben a kakaskodásban. Mi történt? Mi látotta ezt ki?
3: Fociból benne van. Hogy így alakult, büszke vagyok a csapatra, kiraktunk mindent, nem volt elég, szerencse nem velünk volt, meg voltak a helyzeteink, nem ment be semmi. Másik fél úgy gondolom, hogy nagyon nem volt közük a mérkőzéshez. Megyünk tovább. Az, hogy most volt egy ilyen szituáció, az egy jó jel arra, hogy teljesen mindegy ki van ott, bele fogunk állni.
2: Nagyon sokszor nagyon kevés hiányzott ezen a mérkőzésen. Hogyan lehet ezt a keveset hozzátenni a folytatásban?
3: Folytatni kell azt, amit csináltunk, ugyanígy, ahogy csináltuk, és mellénk fog állni a szerencse.
1: Szoboszlai Dominik után következzen most a kapus Tóth Balázs, aki szintén Péter Ágostonnak nyilatkozott.
2: Olyan 20 perccel a vége előtt még meccsben tartottad a csapatot, azzal az elképesztő bravúrral, ami szép volt, és gratulálok hozzá, viszont a mondat azt is elárulja, hogy hogyan alakult ez a mérkőzés, miért alakult így?
4: Sajnos semmit nem ért a védés, azt hiszem egy helyzete volt a vendégeknek, amit ki is használtak. Okosan játszottak, próbáltak kicsalogatni minket, és úgy mögén kerülni. Szerintem kétszer sikerült nekik a meccsen, abból az egyikből gólt kaptunk, de végig jobban játszottunk egyébként, és sokkal többet érdemeltünk volna ebből a mérkőzésből. Kapott gól nélkül le kell hozni az ilyen meccset, és meg kell nyerni egy vagy kettőn, arra ott volt az elején a helyzet.
2: Végül ez az egy jelenet döntött, ott mi csúszott el, ki csúszott el, te hogy láttad?
4: Vissza kell nézni nekem is, nem tudom. Kicsalogatták a két belső védőnket, és annyira üresen jött középen a csatár, hogy csak egyszerű dolga volt, át is vehette volna. Én is kicsit bemozdultam egyébként a rövidre, úgy éreztem, hogy csak oda fejelheti, vissza kell néznünk, és erre fel kell készülni.
2: Sajnálom, hogy nem úgy sikerült a rajta, hogy szerettük volna, borzasztó feszült mérkőzés volt. Most mi a legfontosabb csapaton belül?
4: Először is ki kell elemezni ezt a mérkőzést, hol csúsztunk el, mert tényleg azt hiszem, hogy stabilak voltunk. Két szituáció volt, amikor elcsúsztunk, az én meglátásom szerint. Szomorkodni nem szomorkodhatunk, mert két nap múlva megint meccs van, és ott mindenképp csak a három pont elfogadható.
1: A kapus Tóth Balázs mellett a francia másodosztályú Saint-Étienne középpályását Csongvai Áront is összegzésre kérte Péter Ágoston.
2: Már a mérkőzés elején a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat.
5: Így van, szerintem az első fél időben tudtunk kialakítani helyzeteket, és olyan játékot is mutatni, ami olykor pozitívan helyzet kialakításokkal ment végbe. Sajnos ezeket nem tudtuk most kihasználni, de igyekszünk tovább dolgozni, és lehetőleg a következő három mérkőzésen jobb eredményt elérni, jobb játékot is néhol kicsit magabiztosabban és még inkább bátrabban játszva, még több helyzetet kialakítva.
2: A válogatott meccsek tekintetében többek között neked is volt némi kihagyás. Hogy érezted, mennyire működött ez a gépezet?
5: Nagyon örültem, hogy vissza tudtam térni, és egyből most a kezdőcsapatban ez hatalmas dolog számomra, igyekeztem a lehető legjobban megmutatni is magamat, de most jelenleg ez az eredmény kicsit befolyásolja az érzéseimet természetesen. Most leginkább arra szeretnék fókuszálni, hogy már a következő mérkőzésre fókuszáljunk én is, meg az egész csapat is, és lehetőleg minél hamarabb a lehető legjobb eredményeket tudjuk hozni.
2: Megmutatod magad hétről hétre Franciaországban. Azt a játékstílus mennyire tudtad itt alkalmazni, mert ott
6: mögött hihetetlen központi játékos lettél.
5: Nagyon jól érzem magam kint, talán karrierem során a legmagabiztosabb vagyok jelenleg, és talán ennek is volt az eredménye az, hogy most itt lehettem és játszani is tudtam. Ezt igyekszem átmenteni ide is, és a lehető legjobb játékommal segíteni a válogatottat, lehetőleg eredményesen is.
1: Végül hallgassák a szövetségi kapitányt, Marco Rossit, aki az interjúban árnyaltan saját jövőjére is célzást tett.
7: Ritkán látunk ilyen jeleneteket a mérkőzés végén ennyi frusztrált játékossal. Mármint a mi játékosaink, vagy az ellenfelé? Én a helyzetről beszélek. Én nem láttam, hogy mi történt, azt láttam, hogy sok ember rohangászik. Lehet, hogy volt néhány inzultus az ukránok részéről Dominik irányába, ő reagált, és valaki más a kispadról, vagy közülük. Kezdeményezte ezt egészet, mi pedig szintúgy reagáltunk, felvettük a kesztyűt, de voltak éppen nem tudom, hogy mi történt, úgyhogy nem tudom megítélni. Jó, beszélünk akkor inkább a labdarúgásról. Megvoltak a helyzeteink, viszont nem tudtunk betalálni. Mit gondol, ilyen a labdarúgás? Ha az ember kihagyja a lehetőségeket és gólt kap, akkor egyszerűen ez következik be. Hiszen, hogyha bármilyen szempontból elemezzük a mérkőzést, nem érdemeltünk a vereséget, és vesztettünk. Ilyen a labdarúgás. Gyakorta azt mondjuk, hogy a győztes élvezi, és az, aki veszít, annak magyarázatot kell adnia. Nincs annyi magyarázat, több helyzetet alakítottunk ki náluk, mindent kiadtunk, amit létrehoztunk, amit kialakítottunk. Ők pedig, amikor betaláltak az első fél időben, szerintem az volt az első gólhelyzetük, hiszen előtte volt egy nyilvánvaló les, azt érvénytelenítették, volt még egy távoli lövésük, és semmi másra nem emlékszem az ő részükről az első fél időben. Az Európa bajnokság óta, két év óta gyakorlatilag sok minden ellenünk szól. Van egy olyan mondás, és valószínűleg igaz is, amely szerint Napóleon a tábornokait nem annak alapján választotta ki, hogy milyen stratégiai vagy más tudással rendelkeznek, hanem hogy mennyire szerencsés emberek. Tehát, hogyha itt vagyunk, már két éve üldöz minket a bal szerencse, és tényleg sújt minket ez a pek sorozat, akkor úgy gondolom, hogy talán valakinek döntést kellene hozni ez ügyben. Mi a legfontosabb most az elkövetkező napokban? Most a regenerálódnunk kell, hiszen Észak-Írország vár ránk, ők nyertek velünk szemben. Méghozzá a 99. percben, miután Kvaratskhelia kihagyta maga büntetőjét. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg szerencsések voltak. Jól tudjuk, hogy az írek, észak-írek mennyivel szerencsésebbek nálunk. Nem tudunk mindent csupán erre redukálni. Tehát nem mondhatjuk, hogy csupán szerencse függvénye, mi is elkövettünk hibákat, de úgy vélem, hogy mindent kitettünk a pályára, az akaratot, a vágyat, dolgoztunk, és a második fél évben is igen, csak meghajtottuk őket. Sajnálatos módon nem találtuk meg a gólba vezető utat. Fél időben két cserét eszközölt, ez mennyire volt hatékony. Sok mindent kipróbált a mérkőzés során. Igen, hogyha nem kedvező az eredmény, akkor minden lehetséges dolgot ki kell próbálni, és jól tudjuk, hogy fizikalitásban nem voltunk annyira jók, főleg elől, de hogyha ez nincs meg, akkor nincs meg. Nem vágyhatok egyszerűen magasabb, erősebb játékosokra, hogyha nincsenek meg ezen kvalitásaik. Ez egy olyan gond, amelyel rendelkezünk, de őszintén szólva nem panaszkodhatom. Ami a srácok hozzáállását illeti, és el kell, hogy mondjam, hogy e szempontból teljesen betartották azt, amit kértem tőlük, akarat szempontjából nincs okom panaszra.
1: Marco Rossit hallották. A labdarúgó nemzetek ligájában, szintén a B divízióban, a negyedik csoportban Lengyelország, Bosznia-Hercegovina 0-0 és Svédország-Románia 2-1. Az A liga első csoportjában Belgium 2-0-ra nyert Olaszországban, míg a Zinedine Zidane által először irányított Franciaország 1-0-ra győzött Törökországban. A C liga második csoportjában Örményország, Lettország 2-0 és Montenegro-Ciprus 2-1.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Európa bajnok lett az 57 kg-os Kuhta Vladislava, a szófiai ökölvívó Európa bajnokság záró napján. A kazak származású magyar sportoló a döntőben egyhangú pontozással verte az orosz Ludmila Voroncovát, amivel pályafutása eddigi legnagyobb sikerét aratta. A 65 kg-os súlycsoport fináléjában Hámori Luca viszont nem bírta, szintén orosz Azalia Aminyevával pontozásos vereséget szenvedett, ezzel ezüstérmesként zárt, de így is karrierje első dobogós eredményét érte el felnőtt EB-n. A kontinens viadalról még a plusz 80 kg-os Szira Zsófia térhet haza bronzéremmel. Az ezüstérmes Hámori Lucát Szabó Szilvia írt el telefonon.
8: Csillog-e ez az ezüstérem, vagy egy kicsit csalódott, vagy milyen érzések vannak még benned?
9: Ha őszinte akarok lenni, akkor sajnos egy kis csalódottságot érzek, hiszen azt éreztem, hogy most eljött az én időm, és hogy most megmutathatom, hogy mire vagyok képes, és úgy lettem fel a ringbe, hogy nagyon magabiztos voltam, és láttam magamat győzni. Viszont sajnos a ringben ez most nem sikerült, és nem tudtam megoldani ezt az oroszlányt. Eltelt már azért egy óra nagyjából mérkőzés óta, persze nagyon szépen csillog ez az ezüstérem is, és eddig ugye ez az első érmem felnőtt Európa bajnokságról. Nagyon boldog vagyok, azt mutatja, hogy jó úton haladok, és igaz, ez most csak egy állomás volt, de igazából a fő cél az természetesen majd 2028 Los Angeles.
8: Ez önbizalmat ad neked a folytatásra?
9: Teljes mértékben, ez is mutatja, hogy van keresnivaló itt az élmezőnyben, és hiába szinte az egyik legerősebb súlycsoport most, így is ezüstéremmel zártam, úgyhogy elhihetem magamról azt, hogy itt a helyem. Még vannak hibák, amiket ki kell javítani, de azt gondolom, hogy jó úton haladok.
8: Hogyan kellett készülnöd a döntőre? Azalia Aminyeva volt ugye az orosz versenyző, aki ellen boxoltál, fordított alapállású, nagyon hosszú végtagokkal rendelkező lány. Mi volt a kulcs, vagy mi volt a taktika, amivel készültél ellene?
9: Az edzőkkel mi azt beszéltük, hogy türelmesnek kell lenni, és ez egy taktikai bunyó lesz. Ha rárohantam volna, nem lett volna jó, hiszen a kontrabunyót nagyon jól csinálta. Ezért azt terveztük, hogy türelmesen kívülről próbálom megoldani, kicsit közelebb menni, és onnan hosszú egyenesekkel. Én megpróbáltam megcsinálni a ringben, amit megbeszéltünk, sajnos ez most nem volt elég. Abban a három menetben sajnos nem találtam meg az ellenszert ellene. Be kell látni, hogy sajnos most ő jobb volt, de nagyon sokat tudok tanulni ebből a mérkőzésből, és legközelebb már ez másképp alakul majd.
8: Mennyire volt az nehéz? Menned kellett, vagy futnod az eredmény után, hiszen az első menet után 4-1-re vezetett az oroszlány, tehát hátrányból kellett volna megfordítanod.
9: Igen. Amikor a sarokban mondták, hogy 4-1 az állás, egy pillanatra sem törtem össze, hanem úgy voltam, hogy jó, akkor még jobban nyomni kell, és akkor valamit máshogy kell csinálni. Próbáltam, tényleg az utolsó percig hajtottam, és nem adtam fel, még akkor sem, amikor tudtam, hogy a második menet is elment, hiszen tényleg az utolsó pillanatig akartam küzdeni. Ez sikerült, de sajnos ez most nem volt elég.
8: Döntőig vezető úton ugye svájci, lett és lengyel versenyző ellen tudtál nyerni. Ők mindannyian különböző stílusban boxoltak, és az oroszlány pedig egy negyedik féle taktikát vagy technikát igényelt?
9: Nincs két egyforma sportoló, két egyforma boxoló sincsen. Teljesen más taktikát kellett alkalmazni mindegyikőjüknél. Az első meccsemen a svájcinál inkább egy kontrabunyót, illetve abba, hogy ő jött előre, és abba belefogadni. A letlánynál ott folyamatos nyomás alá kellett rakjam, és inkább egy előrefelé való bunyót kellett csinálni. A lengyel lánynál az megint egy ilyen technikai bunyó volt inkább, hiszen ő is fordított állású, illetve ilyen nagyon nagy terpezve boxolt, úgyhogy ott is egy kicsit ilyen türelmesebb bunyó kellett.
8: Mit viszel magaddal erről az Európa-bajnokságról, és mik azok a dolgok, amiket mondjuk már a következő versenyedre is fel tudsz használni?
9: Nagyon sokat tanultam és tapasztaltam ezen az Európa-bajnokságon. Mindenképpen talán önbizalom az, amiből a legtöbbet vihetek erről az Európa-bajnokságról haza, természetesen a csodálatos ezüstérmem mellé, illetve az, hogy ha felmegyek a ringbe, akkor ki kell adni mindent, ami bennem van, és az, hogyha az kijön, akkor a határa csillagos ég, és erre tényleg rájöttem most az elmúlt mérkőzéseimen. Én minden bennem lévő dolgot kiadtam és megpróbáltam, ez most ennyire volt elég, még nem vagyunk az út végén, hiszen a fő cél az Los Angeles, de ez egy jó visszaigazolás, hogy egy jó úton haladunk.

0: ezüst érmese a Szolnok, 104-93-ra bizonyult jobbnak a vendég Oroszlánynál. Az Albafehérvár hazai környezetben 96-77-re verte a Körmendet, a Sopron pályaválasztóként 182-re diadalmaskodott a Debrecen fölött. A jégkorong osztrák ligában a Ferencváros 3-0-ra verte a Tüskecsarnokban az újonc Milánó együttesét. A jégkorong Erste ligában az újonc háromszéki ágyúsok csapata otthon súlyos 7-2-es vereséget szenvedett az Újpesttől, míg a Gyergyó szintén hazai pályán 10-0-ra ütötte ki a Dunaújvárost, a Csíkszereda pedig hosszabbítás után 4-3-ra győzött a vendég DVTK Jegesmedvék együttese ellen. További eredmények: Feha 19, Brassó 2-3 és Debrecen, Budapesti Jégkorong Akadémia 4-2. Nem jutott be a fináléba Bondár Anna a szőuli keménypályás tenisztorna egyes versenyében, mivel három játszmában alul maradt az ausztrál Kimberly Birellel szemben. George Russell a Mercedes versenyzője rajtolhat az érről a Formula 1-es azeri nagydíjon. A brit pilótát a monakói Charles Leclerc a Ferrarival és az ausztrál Oscar Piastri a McLarennel követheti. A negyedik helyről a francia Isaac Hadjar a Red Bull-dal, ötödikként a brit Lando Norris a McLarennel vághat neki a ma 13 órakor kezdődő 51 körös futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. 13 óra után kezdődik már a kapcsolás, a körkapcsolás itt a Nemzeti Sportrádióban. Benne közvetítést hallhatnak, egyebek mellett a Magyarország-Norvégia női kézilabda Eurókupa mérkőzésről, a Ferencváros Honvéd bajnoki vízilabda találkozóról, a Horvátország-Magyarország U21-es labdarúgó EB-selejtező összecsapásról, valamint a Szekszárd Pécs NB1-es női kosárlabda meccsről.
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás, én a szerkesztő Regős László Pál és a hangmérnök Nagy Máté nevében is köszöntöm Önöket, Bera Emese vagyok. A korai kezdésünk oka, hogy a magyar női kézilabda válogatott Bukarestben Eurokupa 4-es döntőt játszik, az első elődöntő a Norvégia-Magyarország vagy Magyarország-Norvégia találkozó pedig 13 óra 15 perckor, tehát hamarosan kezdődik, és a helyszínről élőben végig közvetítjük ezt a találkozót, majd a 16 órakor kezdődő Dánia-Románia másik elődöntőről is időről időre beszámolunk, legalábbis az eredmény alakulásáról. Ami pedig még vár ránk az élő közvetítések kapcsán, 15 óra 30 perctől vízilabda, Ferencváros Honvéd férfi OB1-es mérkőzés, 17 órától labdarúgás, U21-es EB-selejtező Horvátország-Magyarország, de vár még ránk kosárlabda is, hiszen a Szekszárd Pécs női NB1-es bajnoki mérkőzésről is élőben tudósítunk, illetve közvetítünk majd. 20 óra magasságában egy interjúval köszöntjük a ma 60 éves Sallói Istvánt, aki korábbi válogatott labdarúgó sportvezető, illetve a labdarúgásnál maradva 21 óra tájékán majd visszatekintünk a tegnapi Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája találkozóra. Ezt ugye a magyar válogatott 1-0-ra elveszítette, legközelebb majd hétfőn 20 óra 45 perctől Észak-Írországban lép pályára Marco Rossi együttese. Azt a találkozót, ahogy a tegnapit is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Hamarosan tehát kézilabda, a közvetlen felkészülést meg is kezdjük, mert hogy itt van állandó szakértőnk Marosán György a vonalban. Szervusz Gyuri, egy picit még azt hiszem, hogy ki kell tapasztalnunk, hogy egy ilyen Eurokupa 4-es döntőt nagyjából hol helyezzünk el.
2: Szívemesek, köszöntöm nagy szeretettel a hallgatókat is. Igen, én azt szoktam mondani, hogy minden, ami december előtt történik az olimpia kivételével, az felkészülési mérkőzés, mert hát ugye tudjuk, Európa-bajnokság, világbajnokság mindig decemberben van az év utolsó hónapjában, de azt se felejtsük el, hogy egy sportoló mindig győzni akar. Na most, hogyha ezt a válogatott mezben teheti, az még plusz motivációt jelent. Tehát semmiképpen sem arra gondolok, hogy mindegy az eredmény, meg csak gyakoroljunk, tehát mindig győzni akarnak a játékosok. És hát az ilyen tornákon, mint ami most ez az Eurókupa 4-es döntője Romániában, pedig végképp, hiszen nem csak egy nem bántva és nem lenézve akár Fehér Oroszország vagy Macedónia csapatát, vagy Svájc csapatát, de azért ez egy kiemelt torna, és tényleg négy kiváló válogatottal, úgyhogy én bízok benne, hogy sikerül majd győztes meccsnek örüljünk, akár ma, akár holnap, de ami számomra legfontosabb, hogy Golovin Vladimir, amikor értékeli majd ezt a tornát, hogy ő elégedett lesz, és úgy érzi, hogy előrelépette a válogatott.
1: Mindjárt rátérünk konkrétan a norvégokra, de hogyha már itt Európa-bajnokságot említettél, akkor ugye Romániában rendezik ezt az EB-t, és a játékosok közül többen mondták, hogy ilyen szempontból is fontos lehet ez a torna, hogy Romániában, hogy a románokkal játszunk-e, ugye azt majd a mérkőzés után, illetve a dán-román mérkőzés után tudjuk megmondani, hogy holnap kivel játszunk, tehát hogy az nem biztos, hogy a románokkal játszunk, de hogy Romániában, román közönség előtt milyen érzés játszani, ez az Európa-bajnokságra való felkészülés jegyében is akár fontos lehet.
2: Abszolút, tehát amikor tapasztalatszerzésről beszélünk, akkor ez még egy plusz adalék, hiszen amellett, hogy csiszolódnak a páros-hármas kapcsolatok és az a csapatjáték, amit Golovin Vladimir szeretne látni a lányoktól, ehhez most még plusz adalék az, hogy magával a környezettel is lehet barátkozni, akár a csarnokkal és minden más külső tényezővel, ami ránk vár decemberben.
1: Akkor beszéljünk egy picit a norvégokról, akik ugye amolyan mindent védő csapat, tehát olimpia, világbajnokság, Európa-bajnokság, és Golovin Vladimir szövetségi kapitány, sőt több játékos is úgy nyilatkozott, hogyha szeretnénk közelíteni a norvégok szintjéhez, mert az azt hiszem kijelenthető, hogy a norvégok azért egy felső polcon vannak, és nem csak a magyar válogatotthoz képest, hanem tulajdonképpen szinte az egész női mezőnyhöz képest. Tehát, hogyha szeretnénk közelebb kerülni hozzájuk, akkor minél többet kell velük játszani. Ezzel egyet értesz?
2: Egy, hát annyira a felső polcon vannak, hogy onnan le akarja őket valaki venni, a NASA segítségét kell kérni, annyira fent van az a polc. Tehát ők a világ előtt járnak, abszolút egyetértek veled. Szuper Leventétől lopom már egy ideje azt a megfogalmazást, hogy ez optikai terror, hogyha ránéz az ember a norvég válogatott keretére, tehát egy tele világsztárral és olyan játékosokkal, akik hát karizmatikus személyiségei a jelenkor kézilabdájának, gondolok itt Henny Reistadra, de Nora Mörk még mindig a norvég válogatott meghatározó játékosa, de a Győrben már bemutatkozó, idén bemutatkozó Rusverdeilát is említhetjük, Skograndot, aki még kiváló játékos, illetve Solberg visszatért a kapuba.
1: És hát azt is mondják, hogy egy ilyen gyors csapat ellen, mint a norvég, az ellenfél is felgyorsul. Ez is lehet, igen, egy olyan plusz, amiből majd aztán az Európa-bajnokságon kamatoztathatunk?
2: Szerintem igen, és ráadásul a magyar válogatott törekszik a gyors játékra, az átmenetekben, védekezésből, támadásba, hogy minél gyorsabban odaérjen és befejezze a támadását az ellenfél kapuja előtt. Itt most ugye próbára lesz téve a visszarendeződésünk is, tehát a játéknak az a fázisa is, amikor támadásból védekezésbe állunk vissza, hiszen a norvégok rendkívül nagy tempóban érkeznek, ezért is egy szórakoztató jó mérkőzésre, sok gólos mérkőzésre számítok. És ahogyan mondtad, tehát a jó ellenfelek ellen, a minőségi ellenfelek ellen lehet úgy játszani, hogy mérkőzés közben is fejlődjünk, és valóban, hogy azt mérjük le, azt mérjük a szövetségi kapitány a torna után, hogy igen, ez hasznos volt, léptünk előre a játék frekvenciájában, a páros kapcsolatokban, védekezésben, támadásban, tehát ez egy nagyon fontos hétvége szerintem a válogatottnak.
1: Igen, ilyen szempontból nyilván nagyon fontos az ellenfél, de azért egy ilyen négyes tornán, egy ilyen mérkőzésen, mint ez a mai, mégiscsak az lehet a legfontosabb, hogy a saját játékunkat gyakoroljuk egy picit, hiszen azért a válogatott tagjai 5 hónap után találkoztak most hétfőn újra egymással, tehát kevesebb, mint 1 hét volt a felkészülésre, tehát egy picit le kell porolni azt, amit korábban jól tudtak a játékosok, tehát nem csak az ellenfélre kell figyelni, sőt, nem leginkább az ellenfélre kell figyelni, hanem saját magunk.
2: Abszolút, abszolút így van, hiszen nem egy klubcsapatból érkeznek a játékosaink, tehát különböző rendszerben kézilabdáznak, és ahogy mondtad is, 5 hónap azért már sok idő, újra le kell porolni, át kell venni azokat a kapcsolatokat, játékkapcsolatokat, ami már működött, illetve megpróbálni újabb magasságba emelni azokat a kapcsolatokat, és esetleg, ugye nem tudom, a kapitány elképzelései, de lehet, hogy új dolgokat beépíteni a játékba.
1: Van még egy fél percünk azért a norvégok ellen játszani, arról beszéltünk, hogy milyen pluszt hozhat a magyar válogatottnak, de azért ez egy picit ilyen kétélű fegyver, nem? Mert a norvégokkal játszani azért az mindig hordoz magában olyan veszélyt, hogy esetleg akár egy nagy arányú vereségbe is belefuthatunk.
2: Sajnos igen, és ezt tapasztaljuk is, ugye utoljára 2014-ben sikerült a norvégokat megverni, és most az utolsó 3-4 mérkőzésen nem is nagyon voltunk hozzájuk közel. Tehát 2024-ben 8 góllal kaptunk ki egyszer pedig 15 góllal. Hát természetesen ez a veszély is megvan, de egyértelmű az utunk, hogy közelíteni kell hozzájuk. Tehát ez a cél, ja, a válogatott a magyar kézlabdának, hogy utolérni a norvégokat, na most velük kell játszani, és hozzájuk kell felnőni.
1: Meglátjuk, hogy ez a mai mérkőzésen mennyire sikerül. Marosán Györgynek köszönjük szépen, értékelünk majd a találkozó után, de most megyünk a helyszínre, Bukarestbe, hiszen hamarosan kezdődik a Magyarország-Norvégia Eurokupa elődöntő, a két kommentátor Németh Kornél és Erdei Márk.
3: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió hallgatóit keleti szomszédunk fővárosából. Jön tehát az EHF Eurókupa 4-es döntője, és ott is az első elődöntő, a Magyarország-Norvégia csata. Hát visszafogott érdeklődés mellett egyelőre itt a bukaresti Sala Polivalentában, ezen a legendás helyszínen, ahol például 2000-ben Európa-bajnoki címet nyert a magyar válogatott. Nyilvánvaló, tehát ez teljes mértékben, hogy mondjam, egyértelmű, vagy semennyire nem meglepő, hogy majd a mai második mérkőzésen várnak itt a szervezők teltház vagy teltház közeli érdeklődést, amikor is a dán csapat, a házigazda románokkal találkozik majd. Mi magyarok 29. alkalommal feszülünk nekik két mérkőzésen a norvégoknak. 7 alkalommal tudott eddig nyerni a magyar csapat, egy döntetlen és 20 vereség. Legutóbb tétmérkőzésen a 2024-es Európa-bajnokság elődöntőjében találkoztunk Bécsben. Azóta egy barátságos meccset játszott a két csapat. Nos, hát ilyen előjelekkel indulunk neki tehát ennek a csatának. Norvégia kezdi majd a mérkőzést. Balról jobbra támad a minden létező sorozatban. Nincs olyan sorozat, ahol ne ők lennének a címvédők. Szóval a címvédők ez majd.
4: És ha már beszéltünk arról, hogy az egymás ellené az éppen nem mellettünk szól, akkor mondjuk el azt is, hogy a norvégok eddig 18 darab ilyen Eurókupa mérkőzést játszottak, és hát mind a 18-at megnyerték. De hát nyilván szokták mondani, hogy egyszer minden sorozat megszakad. Ebben bízunk, hogy mondjuk ezen a szép bukaresti délutánon ez lehet a vége ennek a szép hosszú sorozatnak, amelyet a norvégok építgetnek 2022 óta. Egy jó ismerős Wilde Ingstad kezében van a labda, ő fogja majd elkezdeni a mérkőzést hamarosan a bosnyák játékvezetők sípszavára, de még a delegátus nem engedi egyelőre, hogy elvégezzék, most kapták meg a jelet, úgyhogy Wilde Ingstad az, aki elviszi tehát a középkezdést, és az első támadás a norvégoké. Skogrand van jobb átlövőben, Hovden van jobb szélen, középen az egyik Rusfeld Ejla, mert a másik kimaradt, a győri, vagyis Stále Rusfeld Ejla kimaradt, és az ő testvére Lieve van most középen, bal átlövőben pedig nincsen meglepetés, Henny Reisztad kezd.
3: És akkor ami a miénket illeti, Szemerei a kapuban vele szemben, vagy előtte Tóvízi, Papniki, Vámos Petra, Kucora Csenge, Faluvégi, illetve Hársfalvi a két szélén. Skográn teszi tovább a labdát Dejla betörésből, és már is hírik a fal, és megvan az első gól. Lieve Rusfeld Dejla, tehát a gólszerző, egy perc sem telik el, és megszerzi a vezetést Norvégia, mi pedig kiharcolunk egy 7 méterest. Kluiber támadás védekezésben egyet cserél, az ezúttal bár a rádióban nagy jelentősége nincsen, de azért jegyezzük meg, tiszta pirosban játszó magyar csapat, szóval tehát egy cserével Kluiber játsza be a labdát Tóvízinek, aki kiharcolja a hetest, és jöhet Kluiber Katrin, akkor amikor kereken egy perc telik el a mérkőzésből, Kluiber egy lövőcsel után Szilje Solberg mellett a bal alsóba pattintja a labdát, egy perc után 1-1.
4: Jó a kezdés, ezért jó volt látni, hogy egyből a középkezdés és a kapott gól után tudtunk mi is helyzetbe kerülni, és valóban kiválóan sikerült megjátszani a beállót, onnan pedig már szépen sikerült kiharcolni a 7 méteres, abból pedig valóban gól lett. Jöhet az újabb norvég támadás, de Ilánál van a labda most középen, aki Henny Reisztáddal játszik össze, egyelőre még nincsen helycsere, most érkezik meg Henny Reisztád középre, aztán Dejla kapja tőle, most van a bejátszás Ingstad felé, Ingstad pedig sajnos befordul, és belövi a labdát a kapunak a bal oldalába, úgyhogy Ingstadnak is megvan az első gólja, és őrzi ezt az egygólos előnyét a norvég válogatott, de mi is most megint rohanunk, kikerül a labda a jobb szélre, onnan pedig a befejezés nem jó, Faluvégi Dorottyának az ittszerét tudta védeni Solberg. Hát Faluvégi azt mutatta, hogy szerint őt akadályozták beugrás közben, mi is úgy láttuk, hogy volt ebben valami, de sajnos a bosnyákok ezt most tovább engedték, és ami még nagyobb baj, hogy Tóvízi Petra lent maradt ezt követően, futottak a norvégok, gyors támadást próbáltak megvinni ránk, még a felállt fal elleni védelemmel szemben, de hát Tóvízi Petra lent maradt és fájlalja, nem is tudom hirtelen, hogy a farcsontját, vagy éppen a jobb bokáját, előbb még a bokáját fogta, most már mintha a farcsontja, de szerencsére talpon van és tudja folytatni a játékot. 2 perc 14 másodpercnél áll az óra, 2-1-re vezetnek egyelőre a norvégok.
3: Ez a sorozat 2020-ban debütált a férfiaknál, ez az úgynevezett Eurókupa, csak gyorsan, hogy miről is van szó a gyakorlatban. Az Európa-bajnokságon az előző EB-n érmes csapatok, tehát a norvég, a dán és a magyar sorrendben arany, ezüst és bronz vesznek részt, illetve az Európa-bajnokság rendezői. Ugye most 5 ország rendezi majd az Európa-bajnokságot, Skográn törne be, Tóvízi pedig olyannyira talpon van, hogy meg is állítja Skográndot. Szóval ugye nekik, ezeknek a csapatoknak nem kell selejtezni, így amikor az összes többi együttes selejtező meccseket játszik, ők hasznosan töltik az időt, és egymással mérkőznek. Hovdenhez megy le a labda a szélre, és a győri játékosa magabiztosan befejezi az akciót. 3-1-re vezet Norvégia, Kluiber pedig sajnos elhagyja a labdát. Ezzel indulhat a norvég válogatott. Bakkerud, aki csak védekezésben van bent, most viszont a megszerzett labdával végigrobog. Kereken 3 perc játék után nem tűnik jónak a helyzet. 4-1-re vezet Norvégia, hát életveszélyes sebességgel tudnak menni. Legyen ez egy védőspecialista, például Bakkerud, de hát a 150. válogatottságát pont a meccs előtt ünneplő Wilde Ingstad is ugyanerre képes, ugye, aki beállós. Kucora, Vámos betörésből, és bepattintja a rövid alsóba. Vámos Petra az első gólját szerzi, ugye a Metzi különítményünk itt jelenlévő tagja, Albek Anna sajnos sérülés miatt nem lehet. Még egyszer, tehát 3,5 perc játék után 2-2 vezet Norvégia.
4: Vámos Petra most kifelé verte meg a védőjét, szép volt, nagyon kifele ugorva kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát. Ez egy parádés megoldás volt valóban a Franciaországban légióskodó játékostól. Jöhetnek most megint a norvégok, Reisternál van középen, Dejlához passzol, és sajnos Dejlát letépjük a levegőből, mikor már elment a baloldali kettes és hármas védőnk között. Annak rendje és módja szerint a játékvezetők pedig már mutatják is a kettest a kezükkel, ami azt jelenti, hogy 2 perce Pap Nikoletnek most el kell hagynia a játékteret, és ami még nagyobb baj, hogy jöhet majd egy norvég 7 méteres, egyelőre inkább kérdezem, mint mondom, de most már a játékvezetők is talán azt mutatják, hogy valóban egy hetesnek kell majd következnie. Hát Livedusve Dejla kiválóan kezdte ezt a mérkőzést, tényleg szinte mindegyik támadás róla szól, reméljük, hogy Reisternek a lövéséből, a 7 métereséből most nem lesz gól. Vele szemben Szemerei elsőre lövőcsel, másodikra pedig belövi a kapunak a bal alsó sarkába. Egyelőre sajnos még Szemerei Zsófi sem találkozott a labdával, de nyilván reméljük, hogy azért majd ő is bele fog jönni a mérkőzésbe. Ő most éppen lefutott az ő helyén támadásban, plusz egy mezőnyjátékos, hogy 6-6 ellen üres kapuval támadjunk. Vámos van középen, Kluiber jobb átlövőben, Kucora Csenge pedig a bal oldalon. Nézzük, hogy milyen figura következik majd, hiszen helyet cserél egymással Vámos Petra, valamint Kluiber. Kluiber érkezik meg középre, Kucorával játszik össze, aztán egy forgás nevű figuránál átjön keresztbe a labdával. A beállónk Tóvízi, most már Kucora kapja meg bal átlövőben, akinek készítettek, ő pedig készít tovább Kluibernek. Kluiber felugrik, lő, és egy óriási gól be a kapunak a bal alsó sarkába. Ez egy parádés lövés volt. Solberg nem érezte, hogy hova fog ez jönni. Szerencsére elfért a keze mellett a labda, és most már megint csak 2 gól a hátrány, 5-3 vezet Norvégia, és ők támadnak éppen most emberelőnyben. Reisternál van középen a labda, ő teszi ki Skogranthoz a jobb oldalra, aztán Reisternt visszakapja, Cselez jó volt előtte az elzárás, lekül a labda a jobb szélre, onnan pedig sajnos jó a befejezés. Megint Emily Hoff nem tud belőni egy Zicsert jobb szélről, pedig őt azért lehetne jobban érezni, talán a kapuból Szemerei Zsófinak a csapattársa, de egyelőre mind a kétszer a másik irányba ment, mint ahova a lövés érkezett. Úgyhogy 6-3 a norvégoknak, 5 perc 15 másodperccel a mérkőzés kezdete után.
3: Hovden csak úgy, mint nálunk, Kluiber 2 gólos, ők a mezőny legeredményesebb játékosai jelenleg. Kucora, Kluiber, Tóvízi kilép a falból, Kucora most már Vámos középen az irányító helyén. Kucora saját helyéről, a balátlövő helyéről indul el, Kluiber leteszi a szélre, faluvégi Zicserben! Hát az a helyzet, hogy Silje Solberg megint kiüti a labdát, pont annyival vagyunk lemaradva, amíg Hovden értékesíti a jobb szélső zicsereit, addig a mi jobb szélsőnk a válogatottba visszatérő, a sérülése után újra játékra alkalmas állapotban lévő Paluvégi Dorottya sajnos elpuskázta az zicsereit. Reisternál egy félbelemenés nem ér sajnos szabálytalanságot, és Henny Reisternek is megvan a második gólja. Reisternek ugrik és a bal alsót választja. 6 perc után 7 kapott gól, ez extrém sok, és nincs kapus védésünk, ami sajnos problémásabb bá teszi a dolgot, úgyhogy jelen állás tekintve az igazi különbség az sajnos ebből adódik, hogy az egyik oldalon volt 2 zicservédés, még Szemereinek sajnos nincs ilyen jellegű mutató, vagy a neve mellett ilyen jellegű mutatót nem tudunk behúzni. Sajnos egy eladott labdát viszont igen, nem jó a bejátszás Tóvízi felé, nem kezdődik jól magyar szempontból sajnos a meccs.
4: Nem bizony, de előbb a kapustábunk az összeállt ott a pálya szélén, Szemerei, valamint Bödebíró Blanka és Tatai Péter biztos megvitatják azt, hogy kére cserét, Szemerei leszeretne ülni egy picit, lehet, hogy jót tenne a válogatottnak, meglátjuk. Dejla most viszont belemegy, teljesen egyértelmű, balátlövőből próbált volna betörni az 1-2-es védőnk között, hiszen már kiegészültünk, de ott nem volt hely. Kiváló ítélet ez most a játékvezetőktől. Kucora fut már a túloldalon, őt viszont összecsomagolják, Skograndék, Skogrand valamint Ingstad zártak össze kiválóan, és ebben a pillanatban Golovin Vladimir úgy dönt, hogy kikéri az első idejét a mérkőzésen. 7 perc 4 másodperc telt el a mérkőzésből, és valóban, ahogy Kornél is mondta, 7 perc alatt 7 gólt kaptunk, ami rengeteg, és a 3 lőtt gól az egyelőre nagyon-nagyon kevés. Meglátjuk, hogy mit vár, vagy mit lát a vezetőedző, illetve a szövetségi kapitány, miben lehet majd változtatni. Egyelőre talán helyzetbe tudjuk hozni a játékosainkat, valóban az a jobb szélről kimaradt 2 zicser hiányzik nagyon, mert 7-5-nél azért egészen más lenne a leányzó fekvése, ott azért nem lennénk talán ennyire csalódottak, de hát itt sem lehetünk, mert még rengeteg idő van hátra, ez a 4 gólos hátrány, ez még simán ledolgozható, és simán benne van a hölgyekben. Ahogy Szemereiékben is az, hogy elkapják majd a fonalat, vagy ő, vagy éppen a Ferencváros kapusa Bödebíró Blanka, azért simán szokott hozni 10 pluszos védési számokat egy-egy mérkőzésen. Reméljük, hogy hamarosan ők is belejönnek majd a mérkőzésbe. Lényeg a lényeg, hogy mi most időt kértünk, amelyből még 10 másodperc van, és én úgy látom innen a pálya széléről, hogy mint a Golovin Vladimir is próbálná egy picit megnyugtatni a hölgyeket, nem kell nekünk sehova sem rohanni, a pontosabb befejezések kellenek igazán. Labda tehát nálunk, a bal szélen ott van most Hásfalvi, a jobb szélen pedig Faluvégi Dorottya a folytatásban, vagyis megvan felé a bizalom. Hát nála jobban kevesen ismerik ezt a csarnokot, mert ő ugye a CSM Bukarest csapatát erősíti a mindennapokban, és valóban azért szokott is rendre szerepet kapni a román együttesben. Reméljük, hogy neki is itt az első két kiagyott zicser nem szegi majd kedvét. Vámos érkezik meg középre, és talpról lő, és kilövi a jobb felső sarkot. Parádés bomba Vámos Petrától. Ha ezt beszélték meg az időkérés alatt, akkor az nagyon jól sikerült. Most már futnak a norvégok, Zogrand előtt eltűnik egy védőnk, és ezt nem fújják ki a játékvezetők, pedig kérdőn néz Vámos Petra rájuk, hogy vajon ez miért nem volt belemenés, de úgy ítélték meg, hogy nem volt az, úgyhogy Skogrand tud most betalálni. 8-4 az állás a norvégoknak, de mi megint futunk, talán most mutatja Klujbert, hogy álljunk meg, így is van, úgyhogy ez most egy lassabb magyar támadás lesz.
3: Utcora kezében a labda, a bal átlövő helyén 8 perc telik el mindenatokon belül a mérkőzésből. 8-4-re vezet Norvégia, nagyon-nagyon kellene egy jól kivérekezett támadás, egy védett labda, tényleg nagyon-nagyon sokat jelenthetne akár a kapusnak, akár a védelemnek. Klujbert, Kucor a saját helyén, le Hársfalvi az a szélre, az ott nem volt helyzet, Hovden jól védekezett. Klujbert középen megcsinálja, elveszik lépés miatt. Hát nem vagyok róla 100%-ig meggyőződve, hogy ez egy jó játékvezetői döntés volt. A miénk abszolút nem értenek egyet, a két bosnyák hölgy, Vesna Balván, illetve Tatjana Prostaló döntésével ebben a helyzetben. Tehát együtt kell tudni ezzel élni. Reisztad védekezést váltunk, Klujbert nem tudtuk most lecserélni, úgyhogy ő kijött zavaróba, és megint egy olyan ítélet, ami után kivárnak a játékvezetők. Dejle volt az, aki ment volna be a balátlövő helyéről, és mindenki nézett kérdően a sporikra, hogy belemenés lesz, vagy szabaddobás, végül szabaddobást ítéltek. Reisztad, Dejle tovább teszi, Skogrand, most jó a magyar védekezés, és megvan a labda a mieinknek. Tóvízi, Klujbert. Föl lehet zárkózni, 3 gólra Kucora mutatja Hársfalvinak, hogy jöjjön, lépjen vissza, kereken 9 perc telik el a mérkőzésből, jön tehát a magyar csapat előre. Van egy maréknyi magyar tábor, mennyien lehetnek? 10-15-en körülbelül dobbal felszerelkezve jó hangulatot próbálnak teremteni itt az egyelőre szinte teljesen csendes csarnokban. Tóvízi a bejátszás után a balansót lőni, és Silje Solberg Östhassel az, aki újabb védést mutat be, és ez már a harmadik, és mind a 3 zicservédés, ami különösen fájó, 9,5 perc játék után 5 gólosra hízhat a különbség.
4: De hát reméljük, hogy nem fog, Reisztádnál van most középen a labda, úgy látszik, hogy most ő irányít, Dejle van az ő helyén kint balátlövő pozícióban, Skogrand pedig továbbra is a jobb átlövő poszton. Reisztád most helyet cserél Skograndra, Skogrand megérkezik középre, aztán Reisztád visszakapja a labdát, őt mint a lerántotta volna Hársfalvi, egy ejtés a jobb szélről, sajnos ez is kiváló. Hát Emily Hovdennek ismerjük, hogy mennyire is jó bal keze van, ezt most gyakorlatilag egy 10 perc alatt 3-szor is megmutatta. Kiválóan játszik egyelőre, és nálunk pedig kapuscsere következik a folytatásban, majd Bödebíró Blanka, Szemerei Zsófi helyén, illetve megérkezik a bal szélre Petrus Miltil, ő vártja Hársfalvi Júliát. Nem láttam őszintén, hogy Hársfalvival mi történt, szerintem semmi, lehet, hogy ez egy tervszerű csere volt.
3: Illetve az, hogy Hovden sajnos 3-ból 3-szor tudott elmenni mellette, és hozta óriási, borzasztó, nehéz helyzetbe Szemereit, így nem nagyon volt más választás. Kapust is kellett cserélni, illetve szélső védőt is kellett cserélni ott Hovdennel szemben, és ráadásul Hovden lőtt egyet az egyenesbe, lőtt egyet a visszába, miközben Kucora most betörésből szép in, bravo Csenge, és aztán utána volt egy ejtés, tehát 3 gól, 3 különböző lövésforma, elképesztő teljesítmény. Na, és ami igazán jó hír, hogy Léve Rusfeld Dejle kap egy 2 perces kiállítást, miközben mi Kucora Csenge góljának örültünk, a bosnyák játékvezető végre fölmutatott egy 2 perces kiállítást, úgyhogy amíg, na most nálunk is egyébként megjelent Hársfalvidról egy kiállítás, az hogyan? Azt szerintem nem, az nem lehet valós egyébként. Petrus ott van a helyén, miközben betörésből sajnos Skogrand gólt szerez. Na, egy kicsi káosz egyébként, 10 perc, 45 másodperc játék után, az biztos, hogy 10-5-re vezet Norvégia.
4: Igen, említettem az imént, hogy volt még egy lerántás, amikor Henny Reisztad maradt lent a földön két támadással ezelőtt, két norvég támadással, és akkor ezek szerint kiállították Hásfalvi Júliát, és valóban az ő kiállításában van még egy perc, de teljesen mindegy, mert üres kapuval, így pedig emberelőnyben tudunk egy újabb gólt szerezni. Kluiber Katrin tör be jobb oldalon a jobboldali 1-2-es védő között, és szépen kipókhálózza a kapunak a jobb felső sarkát. Ez Kluibernek már a harmadik gólja a mérkőzésen, őre egyelőre semmilyen panasz nem lehet. És 11,5 perc után 10-6-ra vezet Norvégia Magyarországgal szemben. Reisztad, mintha ellépte volna, ezzel szemben kapura lő, és megvan az első védés a magyar kapuban. Bödebíró Blanka az, aki ezt be tudja mutatni, és rögtön rohan le, hogy megint üres kapuval támadjunk, hiszen még 43 másodperc van Dejlának a kiállításából. Jó lenne ez alatt még legalább egy gólt szerezni. Kucoránál van a labda balátlövőben, aztán középen Vámosnál, most Kluiber kapja meg, most Vámos megint középen visszakapta, aztán Kucora beugrik, Kucora pedig belövi, de a játékvezetők szerint ez egy belemenés volt Emily Hovdennel szemben. Hát szerintem inkább Emily Hovden ezért megérdemelne egy Jászai Mari díjat, mert nemes egyszerűséggel eldobta magát Kucora előtt, és ezt a bosnyák játékvezetők pedig megették, úgyhogy nincsen újabb magyar gól, sajnos pedig Kucora csenge lelkének is nagyon-nagyon sokat számíthatott volna, hogy rögtön a második lövéséből meglegyen a második gólja. Ő egyelőre kevesebb lehetőséget kap idén éppen a CSM Bukarestben, ő is ebben az arénában játszik tehát, úgyhogy neki minden egyes perc nagyon-nagyon fontos. Jöhetnek előre a norvégok, egy betett labda beállóba, de kiváló a védekezés éppen Kucorától. Reisztadnak a labdáját vitte majdnem el, de csak bele tudott ütni, emiatt az maradt a norvégoknál. Megint Reisztad középen, aztán Skogradhoz passzol, Reisztad visszakapja, talpról lő, és megvan a második védése Bödebíró Blankának. Annyi pekünk van, hogy sajnos ez is a norvégokhoz pattan vissza, úgyhogy egy újabb norvég támadás indulhat, de eddig kettőből kettőt sikerült kivédekezni már, mióta a norvégoknál van a labda. Reisztad középen, Skograndhoz passzol jobbra, aztán most Reisztad helyet cserél a társával Bakkerüddel, aki bepatintja beállóba, onnan lehet a befejezés, és megvan a védés, megvan valóban Bödebíró a jobb kezéről, valahogy a kapu felé vánszorgott a labda, de még a gólban előtt vissza tudott térni Blanka, és szépen megfogta a tulajdonon, pedig már egy gyors lövéssel próbálkozna talpról Vámos Petra, de ezt most lesáncolják. Ingstad javította azt a hibáját, amit az imént beállóban követett el, hiszen ő hibázott Zitzert a klubbéli csapattársával, Bödebíró Blankával szemben. Kucoránál van most a labda, aztán Vámoshoz passzol, letelt már a norvég kiállítás, ugye 6-6 ellen támadunk. És most ez egy 7 méteres kellene, hogy legyen, hiszen Vámos Petra kicselezte a védőjét, ezt követően pedig Dejlőt lerántotta, ezzel szemben azt mutatják a játékvezetők, hogy szerintük a falt az még a 6-os vonalon kívül volt. Vámosnál van megint középen a labda, úgy látszik, hogy most faluvégét befuttatjuk a jobb szélről, aztán most egy bejátszás beállóba, de szerencsére ugyan a lábához ért Tóvizinek a labda, de visszakapjuk, mert Tóvizinek a mezét tépték, úgyhogy jöhet egy újabb magyar támadás, illetve folytatjuk a támadásunkat, de csak a törlés után, hiszen Tóvizi a földre huppant.
3: Bödebíró Blanka cseréje egyelőre nagyon-nagyon jól működik, úgyhogy 13 perc, 51 másodperc telik el a meccsből, és vannak most már végre védéseink. A mezőny legeredményesebb Emily Hovden, illetve Kluiber Katrin mindketten 3-3 gólosok, Bödénél pedig, mármint Bödebírónál 2 védést jeleznek az EHF hivatalos statisztikájában. Üsse Kavics egyébként, az a lényeg, hogy vannak védések. Szóval 10-6, tehát 3 gólra lehet visszazárkózni. A két bosnyák játékvezető egy picit túltiszteli a norvégokat, az az érzésem. Kluiber átlövését a bal alsóból kiszedi Silje Solberg, ott feküdt egyébként a kapu, Skogrand kapja már a labdát, Bakkerud lendületből jönnek a norvégok, Dejla lehúzza a szélre, és itt most már Bödebíró Blanka sem tud védeni. Ez egy zicser volt méghozzá, Kristin Wenn a gólszerző, az első gólja Kristin Wennnek, aki a Storhamar kézilabdázója. A Storhamarból 3-an vannak, csak úgy, mint az Eto'ból, az Esbjergből van 4 játékos a norvég válogatott keretében. Az Eto'ból is lehetnének 4-en, ha éppen ugye a másik Dejla testvér nem maradt volna ki a mai meccskeretből. Simon Petra benne a pályán, Vámos helyett az irányító helyén. Simon Tóvizinek a bejátszás nem tud befordulni, nagyon jól védekezik most a norvég csapat. Bakkerud volt az, aki jól állítja meg. 11-6, tehát a mérkőzés állása, kereken negyed óra telik el a mérkőzésből. Kucora most az irányító helyén, Simon a balátlövő helyén, beállóban fogunk cserélni. Juhász Kata érkezik majd Tóvizi helyére. Simon Kucora a balátlövő pozíciójából a bal felső célozza. Hát egyértelmű az 5 gólos különbségnek az oka. Bödebíró Blanka ugye megérkezett, és ugyan vannak már védései, de hát Silje Solberg, aki visszatér, nagy visszatér, visszatérője a norvég válogatott csapatának, sajnos nagyon-nagyon jól véd, és ez már az ötödik védése volt, pont 5 gól a különbség.
4: Így van, Katrine Lunde helyett kellett egy fiatal tehetsége miatt Szíje Szorbegre esett a választás. Nyilván a viccet félretővéve egy kiváló, nagyon rutinos játékos, ő azért nem egy most felfedezendő fiatal tehetség. Jönnek előre most a norvégok, tehát Deilánál van a labda, aztán egy beálló forgás után Ingstad megkapja, majd Reistad középen, Reistad most visszakapja, szerencsére nem lő, pedig mintha ott lett volna előtte a terület, aztán egy rossz bejátszás Skograntól, és üres a norvég kapu, lehetne lőni egy gólt, ezzel szemben arra várunk, hogy visszaérjen a kapus, és sajnos vissza is ért. Most már futunk megint, Simonnál van a labda, aztán Kucora kilöbi a balszére, borzasztóan rossz megoldás, nem tudta Petrus Mirtil összeszedni ezt a labdát, de időközben azt figyelem, hogy bejött-e már vajon Juhász Kata tóvízi helyére, egyelőre még nem, még csak melegít, csak úgy, mint Kovács Anett a kispadunk mögött, úgyhogy majd jobb szélen is lesz egy váltás a magyar csapatban. 16 perc, 15 másodperc elteltével 11-6-ra vezet Norvégia, 6 gól még nem volt a különbség, reméljük, hogy nem is lesz. Skogrand kapja meg a labdát jobb átlövőben, aztán Reistadhoz passzol, Instad már azt várja, hogy érkezhessen egy forgásfigulára, végül nem ő kapja, hanem Deila, aztán Reistad lőtt ott a terület, Skograndhoz továbbrakja, kihagyhatatlan helyzetbe hozza. Ezzel szemben Skogrand beugrik a 2-3-as védő között, van egy lökés még a lövés közben, és hát nem ítélnek a játékvezetők, most szerencsére mondhatjuk nyugodtan 7 méterest, hanem csak egy szimpla szabaddobás fog majd következni. Hát most érkezik a pályára Juhász Kata a 3-as pozícióból a Papniki mellé. Valóban nagyon érdekesen ítélik meg a szituációkat egyelőre a bosnyák játékvezetők, és szerintem akkor a lehető legfinomabban fogalmaztunk. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy mi jól jártunk a labda, viszont maradt sajnos a norvégoknál. Skograndnál van jobb átlövőben, aztán most már Reistadnál középen, Reistad megint odaviszi a társárét Deila elé, Deila játemelős cserre próbálkozik, amivel átveri Juhászt, aztán viszont marad nála a labda. Most Reistadhoz passzol, már passzív az akció, és egy újabb védés, kiváló Bödebíró Blankától, ezzel pedig lehetne futni, mert lemaradt Reistad, de végül Simonnak is meg kell állni, és vele szemben van egy falt is. Hát igen, ilyenkor nagyon-nagyon rossz, hogy mi egyet cserélünk támadás védekezésben, mert Papniki talán ezzel a támadással most felfutatott volna, és esetleg, hogyha nem lövünk gólt, akkor utána lehetett volna cserélni. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy most megálltunk, és egy felállt fal elleni támadás következik. Simon Petrán a labda középen Kucorához passzol, Kucora benyomja beállóba, ott pedig befordul Juhász Kata, ez pedig nem lehet más, mint egy belülvédekezés, és egy újabb 7 méteres a magyar válogatottnak, amelyet minden bizonnyal majd 42-es számmal Kluiber Katrin fog elvégezni, akinek ezen a mérkőzésen ez lehet már a negyedik gólja. Ha ez belövi, akkor 7 magyar találatnál fogunk állni, és abból ugye 4 fűződik Kluiber neve mellé. És hát ha jól számolok, akkor lehet most egy villámgyors 2-0-ás magyar roham, hiszen legalább régen még 11-6 volt, akkor elszámoltam magam. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy visszajöhetünk hosszú idő után megint 4 gólra. Kluiber Katrin elsőre egy lövőcsel, másodjára pedig belövi a labdát, bepattintja jobb oldalra. Kiváló 7 méteres elvégzés. Kluiber Katrin nagyon-nagyon jól játszik egyelőre.
3: Ez tehát a negyedik gólja, és megvan a hetedik magyar gól 7 méteresből. Csíkos Luca is levette a melegítő felsét, mi több nem csak a melegítő felsét, hanem már benn is van a pályán. Csere a norvégoknál, beállóban egyik Magyarországon játszó beállós helyett jön a másik, azaz azt jelenti, hogy Ingstad helyére érkezik Brácet a győri csapatból. Szép labdaszerzés, Petrus megy lendületből, Simon, ojjajjaj, de jó védekezés volt sajnos Riverusfeld Deila. Hát az a helyzet, hogy próbáljuk őket megfutni, de hát futásban felvenni ezzel a csapattal, egyáltalán egy északi csapattal a verseny, szóval ez egy embert próbáló feladat. Na, csereberék után az a helyzet, hogy majdnem teljes sorcsere, Kluiber marad egyedül egyébként a kezdő csapatunkból, Csíkos most a balátlövő, Simon irányít, Juhász a beálló, Petrus ugye lenne a bal szélen, Kovács a jobb szélen, Simon most játszik össze klubtársával, Kluiberrel, tehát az irányító és a jobb átlövő, Csíkos a balátlövő helyén, betenésből mennek Skogrand mellett. Hamarabb jön már sajnos a sípszó, és fönn is van a játékvezető keze passzívon, mielőtt még értékelhették volna, hogy Csíkos megpróbált bemenni, és akár egy hetest is kiharcolhatott volna. Juhász végzi el a szabaddobást. 2 passz, 1 passzunk maradt. Csíkos lőni kell 9-ről. Szolberg 2 kézzel, nagyon-nagyon magabiztosan 11-7-nél. Megint, amikor egy picit közelebb léphettünk volna, Petrus majdnem labdát szerez. Hovden Zitzere Böde felett. Áj. Az a helyzet, hogy Emily Hovden klasszis játékos. Szóval, na, tehát annyira kiszámította. Böde bíró Blankát úgy ejti át, hogy a kapusunk hozzáér Újhegyel a labdához, de védeni nem tud. és ezzel megint visszaáll az 5 gólos különbség. Kicsit ilyen szempontból hasonló ez a mérkőzés, mint ami volt a két csapat legutóbbi tétmérkőzése az Európa-bajnoki elődöntő 2024-ben. Ugye a norvégok hamar kiépítettek egy olyan előnyt, amin tudtak utazni, hogy egy ilyen utazó sebességet föl tudtak venni, és onnan, amikor lehetett volna egy picit közelebb jönni, valami mindig hibázott. Nyilván ennek a meccsnek most itt kisebb a tétje, Csíkos kezéből kiesik a labda, aztán Pókézi labdából! Hiába szerzi vissza, Breistölnek adják a labdát, Breistöl is érkezett a pájára, most a barátlövő helyére a norvég csapatba. Dejla, ő is eladja a labdát, a norvégok is tudnak hibázni, Lujberg meg mutatja, hogy nyugodjunk meg, álljunk meg. Na hát 20 perc, 40 másodperc telik el, szóval ez azért nem akkora téttel bíró meccs, vagy ahogy Marosán György fogalmazott a stúdióban, ugye ez egy felkészülési meccs, talán a felkészülésinél egy picivel nagyobb rangja van, vagy komolyabb rangja van, de hát azért ugye egy ilyen EHF Eurókupa mérkőzésnek azért mondjuk egy olimpiával, egy EB-vel, vagy egy VB-vel nem lehet összehasonlítani a jelentőségét, de mégis a hasonlóság szerintem kísérteties. Csíkos, a balátlövő helyé Juhász eltűnik benn beállóban, azt mutatják neki, miután óriásit zuhan a padlóra, hogy tessék fölkelni. Hát valószínűleg Juhász Kata magától próbálta ki, hogy milyen egyébként itt erre a műanyag borításra ráhuppanni és esni egy hatalmasat. 21 perc és 12 másodperc telik el 12-7-es norvég vezetésnél. Mi támadunk? Simon! A balátlövő helyéről közbelő a jobb alsóba. Ezt nem tudja védeni Cilje Solberg. Simon Petra első gólja a meccsen. 4 góllal vezet Norvégia, de időt kell kérnie Ole Gustav Kjekstadnak. Na már tartsunk egy gyors névsorolvasást, merüljük el a számok világába, hogy állunk gólszerzőkkel, kapusvédésekkel.
4: Abszolút feljavult a kapus teljesítmény, amiről már beszéltünk, bár nem volt nehéz dolga de bíró Blankának, mert ugye a magyar kapuban nem volt igazán védés az első pár percben. Szemerei neve mellett mindössze egy darab szerepel 11 lövésből, ami kereken 9%-ot jelent. Bödebírónak pedig ugye 5 darab lövése volt vele szemben, abból 3-at védett, az ugye 60%-ot jelent, könnyű kiszámolni. És ami még jó jel Bödebíró Blanka érkezésén túl, hogy Henny Reisternak eddig 5 lövésből van 2 gólja. Azért ez sem akármi, nyilván ismerjük a norvégok legjobb játékosát, balátlövőjét, hogy jó, hogyha úgy van és olyan kedve van, akkor akár 20 lövés is elenged egy mérkőzésen. De egyelőre ez az 5 lövésből 2 gól, ez az ő szintjén nem tűnik túl jónak. Nálunk ugye Krújbel Katrinnak van 4 gólja, Vámosnak 2, és mellettük Kucorának és Simonnak is 1-1 találata. Reméljük, hogy most majd melléjük is feliratkoznak páran, mert egyelőre ez, hogy nálunk mindösszesen 4 darab gólszerző volt, így a folytatás tekintve nem biztos, hogy a legjobb. A norvégoknál egyébként már, ha jól számolom, 7-en is be tudtak találni, vagyis majdnem 2-szer annyian, mint nálunk. Talán emiatt is lehet az, hogy a különbség az 4 gól az ő javukra, 12-8-ra vezetnek, 8,5 perccel a félidő vége előtt. Jöhet egy újabb norvég támadás, természetesen Reistad van bent, Skogrand, valamint Breistöl, úgyhogy Breistöl az új ember a belső hármasban, beállóban pedig ott van most szokás szerint Brácet, akiről már beszéltünk, hogy ő érkezett ugye Ingstad helyére nagyjából a félidő közepén. Éppen őnála volt most a labda, aztán Reistadnál van most már középen, Reistad cselezne a Juhászsal szemben, kiváló a védekezés, aztán most Brácet megkapja beállóban, befordul, és be is tudja lőni, sajnos Bödebíró Blanka mellett, de megint futni próbálunk, Csíkosnál van a labda, Csíkos előtt jól zárt egy pillanatra Juhász Kata, mintha ott lett volna a hely középen, végül Csíkos nem mert betörni, ugye ellene is már fújtak egy belemenést, talán ez is elvette valamennyire az önbizalmát, hogy azért közelebb menjen a falhoz. Megint Csíkosnál van a labda, aztán ő passzolja tovább Simonhoz, most már Vámos kapja meg, vagyis két irányítóval játszunk, és elhúzzák a mezét egészen egyszerűen Csíkosnak, emiatt nem tud nyúlni a labdáért. Hát ezt megint nem vették észre a bosnyák játékvezetők, ezzel együtt mi megint elveszítjük a labdát, ami ennél sokkal nagyobb baj. 7,5 perc van már csak hátra a fél időből, és most 5 gól a különbség. Ugye említettem már ezelőtt pár perccel 11-6-nál, hogy 6-tal még egyszer sem vezettek a mérkőzésen a norvégok. Remélem, hogy most sem fognak. Brácet kapja meg a labdát. Aztán most már Reistad középen, ő cseles Csíkossal szemben. Most megérkezik Breistöl nagy lendülettel, és sajnos letépi őt Juhász Kata, de szerintem azért egy Breistöl magasságú játékosnak ennyire mélyre nem szabadna menni, mert teljesen egyértelmű volt, hogy itt homorított Breistöl, emiatt találhattál az ő arcát, esetleg Juhász Kata. Szerintem ez is egy hibás játékvezetői ítélet volt. Reménykedünk benne, hogy a második félidőre nem csak a magyar játék javul majd föl, hanem a játékvezetői teljesítmény is, mert így azért ezzel a kettővel, ezzel a kombóval nagyon-nagyon nehéz megverni a világ, hát talán valaha, de a világ legjobb válogatottját. Rejszednál van a labda most középen, Skograndhoz passzol, Rejszed most visszakapja, ember előnyben támadnak tehát, Rejszed mintha ellépte volna, de nem, e fölötti szemet hunynak, aztán Rejszől kapja meg, már passzív a játék, ez jó ítélet, kilövi a jobb szélre, na most Hovden ezenben egy védés, nincs meg sajnos, Hovden ezt is belövi a rövid alsó sarokba egy villámgyors mozdulattal, szinte nem is lehetett látni, annyira gyors volt ez a lövő mozdulat. Hát 6 gól a különbség, 7 perccel a félidő vége előtt, Norvégia, Magyarország 14-8, üres kapuval támadunk 6-6-ban, Tóvízi van bent a jobb szélen, pedig Kovács Anett érkezett meg, plusz egy mezőnyjátékosként, a belső ármasunk Vámos, Simon, valamint Csíkos, úgyhogy ez gyakorlatilag egy kétirányítós játék. Vámosnál van most középen, Csíkoshoz passzol, Csíkos lövésre bíztatják, de nem, inkább csak átviszi Simon Petre elé. Vámos kapja meg, aztán kiesik a kezébe a labda, és sajnos a norvégok ezt is megszerzik. Megint egyszerre nyúlt érte egy magyar és egy norvég játékos, de megint a norvégoknak adják a labdát. Hát ez egészen felháborító innen a pálya széléről nézve. Skogrand kapja meg, aztán még mindig van 58 másodpercük arra, hogy kihasználják ezt az ember előnyt, és meglőjék a második góljukat. Plusz egy mezőnyjátékossal lekerül a labda a bal szélre. Szerencsére nem jó a labda átvétel, és most Bödebíró Blanka mutatja, hogy álljunk meg. Hát, ez van egy jó döntés volt, mert hogy a Bödebíró inkább nem a mieinkre néz, hanem előre, akkor észrevette volna, hogy 7-5-ben támadtak a norvégok üres kapuval, és lehetett volna egy könnyű gólt szerezni, de inkább úgy ítélte meg, hogy menjen egy lassabb magyar támadás, és az ő helyén pedig plusz egy mezőnyjátékos. Még mindig fél percig egyébként ember hátrányban vagyunk. Csíkosnál van a labda, aztán Simonhoz passzol a bal átlövő pozícióba, Petrus kapja meg most a bal szélőn, visszalövi Csíkoshoz, aztán átkerül a labda Vámoshoz, ő pedig beadná beállóba, de ez nem jó. Szkográdnak pedig üres kaput kell lőnie, de nem, inkább tovább pöttyinti, és kihagyhatatlan helyzetbe hozza ezzel Emily Hovden, akinek, ha jól számolom, megvan a 6. gólja a mérkőzésen. Hát most már több, mint egy Emily Hovdennyi a különbség, 7-tel vezet Norvégia.
3: Nem néz ki jól a helyzet, viszont szerencsére akkor most nézzük onnan, abból a megközelítésből, hogy ez mégsem egy komoly téttel bíró mérkőzés. Ugye, ha nyernénk, vagy jobban állnánk, akkor természetesen sokkal kedvesebb lenne számunkra ez a torna, de viccet félretéve egyébként valóban nem most kell egyébként a világ legjobb teljesítményét nyújtani Norvégia ellen, de azért ilyen és ehhez hasonló jelenetek, mint amiről most be tudok számolni, hogy Simon az üresen álló tóvízit megtalálja, ki befordul és gólt szerez, ezek azért jó jönnek. Aztán gyorsan a gyors középkezdés után Skogrand betörésből a jobb átlövő helyéről a jobb oldali kapufát találja el, ugye balról jobbra támad a norvég csapat, és aztán utána Kari Brácet rángatja meg Simont, természetesen itt 2 perces kiállítás még föl sem merülhet, nem úgy, mint a mi eseteinkben. De egyértelmű jó csapat a norvég, vitán felül áll, de tényleg az a legjobb kifejezés talán, hogy a két bostyák hölgy túl tiszteli a norvég csapatot. Simon betörésből a második gólját szerzi, Simon Petra, és ezzel visszajövünk 5-re, mennyivel jobban néz ez ki, mint a 7. Hát, ha lehet egy jó védekezéssel menni a mínusz 4-ért, az meg aztán megint még jobb lenne. Van kereken 4 perc az első félidőből, már ami előttünk áll. Csereberélnek a norvégok, ez azt jelenti, hogy Lieberusfeld Dejla helyére Reistad érkezik, tehát Breistől Reistad, Skogrand, ez a belső hármasuk most, hát elképesztőek. Brácet beállóban, és aztán Hovden a szélen Reis, tehát szerintem 4 lépésből megy, de teljesen mindegy, hogy mennyi lépésből, mert a játékvezetők megadják. Reis, tehát 3. gólját, a jobb alsóba pöttyintette a labdát Reis, tehát, és akkor Brácet most megkapja, nem Brácet, hanem Breistől. Dejla is elindul lefelé, de aztán végül is Breistől lesz az, aki megkapja a kiállítást. Egy magyar szurkoló a hátunk mögül jelzi, hogy végre teljes mértékben egyet tudok érteni azzal, amit mondott. 3,5 perc van hátra az első félidőből. Emberelőnybe kerülünk. Na, emberelőnyben kellene most 1 vagy 2 gólt szerezni, úgyhogy egyet sem kapunk. Nagyon-nagyon jó a terv, vagy jól hangzik a terv. Kivitelezni ezt annál nehezebb lesz majd. Simon Petra, Kluiber, visszajön Kluiber, Juhász Kata! Háj, megint egy zicser, ami kimaradt. Silje Solberg és az újabb Solberg védés. Kereken 3 perc van hátra az első félidőből, nem állunk jól zicser védések tekintetében. Silje Solberg 6.-7. védése ez már, és majdnem 30%-os mutató a norvégok kapusa neve mellett. Szóval kevesebb, mint 3 perccel az első félidő vége előtt. Közte 6-16-10-re vezet Norvégia.
4: és ők jöhetnek most előre megint, természetesen bekerülné a labda, ő viszi át keresztbe Skogrand elé, aztán megkapra egy Reistert, előtte eltűnik egy pillanatra a beálló, nem tudják bejátszani szerencsére, hát ez 82-t lépett, kérem szépen, Bakkerud a 81-nél szerintem ott észrevette valahol a bosnyák játékvezető, és végre megkaptuk a labdát, hát ezt nem is értem, hogy mi történt itt konkrétan, hát tényleg a 6.-7. lépésre vették el tőle a labdát, mindegy, lényeg a lényeg, dicsérjük meg őket, hogy végre ezt is észrevették. Csikosnál lesz a labda mindjárt balátlövőben, Simontól kapja meg, így is van, Simon aztán visszakapja, Klujberről nagy lendülettel középre, Klujber előtt csinálják a helyet, Klujbernek pedig ez elég, felugrik, és belövi a labdát a kapunak a jobb oldalába, egy újabb parádés lövés Klujber Katrintól, akinek ez már az 5. gólja a mérkőzésen, pont 5-tel vagyunk ugye lemaradva, de hát még 2 perc van ebből a félidőből, ebből még mondjuk egy 2 gólt le tudnánk faragni, az nagyon-nagyon jól néz neki a szünetre, pláne látva mondjuk az első 20-22 percet. Jöhet előre egy újabb norvég támadás, Reistadnál van a labda, és még mindig 20 másodpercig emberhátrányban kénytelenek játszani, vagyis üres kapuval támadnak. Dejlánál van a labda, aztán Skograndhoz passzol, most megint Reistad megint, mintha 4-et lépne, ezt sem veszik el, és belemenés sincsen, pedig ráugrott a falunkra, talán Simon Petrának szólni kéne, hogy lassan dobja el magát egy ilyen szituációban, hát ha megeszik a játékvezetők. Skograndnál van a labda, felugrik, tovább passzolja Reistadnak, már passzív, Reistad pedig sajnos bebombázza. 2 passzuk maradt még a norvégoknak, ezzel szemben fogta magát Reistad, világklasszis módjára felugrott, és meglőtte a 4. gólját. A túloldalon pedig már Simon Petra fut, és Simon Petra beugrik a baloldali 2-3-as védő között, és ezzel megszerzi a 3. gólját. 5 gól megint a különbség, 1 perccel a félidő vége előtt.
3: Mennyivel jobban nézett ki, ugye ez a történet, 29 perc, 29 gól, minden egyes percre jut legalább egy találat, ugye itt azért voltak olyan pillanatok, amikor ez nem így nézett ki, de aztán felgyorsult a játék. Na hát a norvégok szerezték itt a legtöbb találatot az Eurókupában, szám szerint 206-ot, és kapták a legkevesebbet, szám szerint 30-at, ugye Csehország, Lengyelország, Románia,

0: sem verhetetlen. Egyszerűen nem megy el a kedvük, tehát bármi is történik, nem tudod elvenni a kedvüket, úgyhogy nekünk sem szabad csüggedni, és muszáj innen megközelíteni a dolgokat. Csíkos 10 méterre a kaputól, Simon visszaklej, de nagy játék, Kluiber! Egy légi passz, Kluiber! A hatodik gólja! Bravo, Keti! 5 másodperc, tessék kivédekezni! Leverussel, Deina, Bödebíró Blanka véd, vége, az már nem érvényes! A kipattanott Brácet állóba bombázza Böde védtel, Deina kísérletét a kapu jobb oldalából kitolta a labdát, és aztán Brácet ismétlése időn túljön. Na, hát ez egy olyan zárszó, hogy volt egy gólunk, kézilabdás berkekben vagy a szurkolók, ugye ezt kínainak mondják, ugye a kínaiak csinálták annak idején először, de hogyha a szaknyelvben akarom mondani, akkor légpasszal, meg aztán egy védés a végén. Ez erőt kell, hogy adjon majd a folytatásra. 30 perc játék után Magyarország 13, Norvégia 17. Az Eurókupa elődöntőjében járunk Bukarestben. 4 a címvédő előnye, minden sorozatban címvédő előnye. Innen jön majd a folytatás, 4 óra múlva, addig a szó Budapesti és a stúdiói Perelmese folytatja.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás a mikrofonnál. Bera Emese 17-13-ra vezet a norvég női kézilabda válogatott Magyarország ellen az Eurokupa elődöntőben. Itt van a vonalban ismét Marosán György, állandó szakértőnk, akivel elemezzük az első fél időben látottakat, hallottakat. Tehát 17-13, mégis fogalmazhatunk úgy, hogy már csak 4 góllal vezetnek a norvégok, hiszen az első fél időben azért volt 15-8-as előny is.
2: Bizony, még hízelgő ránk nézve ez a fél eredmény, illetve hát nem csak hogy hízelgő, hanem dicsérnünk is kell az első fél idő második felében nyújtott teljesítménye miatt a magyar válogatottat, hiszen a nagy különbségből sikerült visszajönnek a mérkőzésbe, mondhatni azért 4 gól a mai modern kézilabdában nem nagy különbség. Ez leginkább Ödebíró Blankának köszönhető, aki fantasztikus teljesítmény nyújt, miután beállt. Ugye Szemerei Zsófia kezdett, ő neki nem sikerült védésen segítenie a csapatot, 9 lövésből egyetlen egy labdát sem fogott meg. Ugye a 12. percben volt az első védett labdánk, Ödebíró Blanka tette ezt meg, aki csak nem 50%-kal véd, 13 lövésből 6 védett labdája van. Rendkívül nagy tempóban kezdődött a mérkőzés, ami a gólok számában is testet öltött. Utána a közepe az első fél időnek már kevésbé volt gólgazdag, az előbb említett Ödebíró Blankának is köszönhetően, de az első fél idő végére pedig a magyar válogatott támadó játéka is fejlődött, és ennek köszönhető az, hogy a sok gól megvan, ahogyan vártuk, hogy lüktető a játék, ugye 30 perc, 30 gól, és hogy már csak 4 van köztem.
1: És hogyha már említetted itt a jó támadó játékot, akkor ugye Kluivert Katrint azért ki kellene emelni, hiszen 7 lövés, 6 gól.
2: Abszolút az ő teljesítménye markáns támadásban. Ami viszont a kritikája a magyar válogatott támadó játékának, és biztos vagyok benne, hogy erről szól a félidei beszéde Golovin Vladimirnek, hogy szélességben nem sikerül játszunk. Ugye az elején volt Faluvégi Dorottyának 2 lövése, amit Solberg védett, viszont nincs több lövésünk, sem jobb, sem bal szélről. Ha vonal játékosokat nézzük, ugye, ami a két szélen kívül a beállóból is eredménytelenek vagyunk. Tehát ebben mindenképpen fejlődnünk kell. Juhász Katának van 1 lövésből 0 gólja, illetve bocsánat, Tóvízi Petrának van 1 gólja, 2 lövésből 1 gól. Tehát az rendkívül kevés, hogy a két szél és a beálló összesen egyetlen 1 gólt lőtt.
1: Ugye ilyenkor azért a második játékrészben mindig kérdés az, hogy vajon az úgy indul-e, mint az első félidő, vagy esetleg úgy folytatódik, ahogy befejeztük az első félidőt, te mire számítasz itt a második játékrész elején?
2: Én szurkolok annak, hogy úgy folytatódjon, ahogy befejeződött, mert az azt jelenteni, hogy további zárkózás várható a magyar válogatottól. Ugye hát az utolsó 3,5 percben mínusz 6-tal mentünk neki, és mínusz 4 lett, tehát 2-t sikerült lefaragni itt a közvetlen végjátékban. Hogyha a második félidőt is sikerülne így kezdeni, akkor az adhatna egy olyan plusz energiát, plusz érzelmeket, amivel akár csodát is tehetnénk. Egy biztos, hogy ez sokkal könnyebb nekem elmondani, mint a lányoknak ezt a bukaresti csarnokban megcsinálni. A norvégok biztos vagyok benne, hogy nagy tempóban szeretnének majd kézilabdázni itt a második félidő elején is. Kiemelt jelentősége lesz a visszarendeződésnek, és természetesen Ödebíró Blanka teljesítményének, és valahogy a jobb szélre történő befejezését a norvégoknak elvenni, hiszen hogyha Kluivert kiemeltjük a mi támadójátékunkat tekintve, akkor Emily Hovdent is ki kell, hiszen ő 6 lövésből 6 gólnál jár.
1: Még egy kérdés így a végére. Többször azt mondtad, hogy zárkózás a legnagyobb cél itt a második félidőben, csak a zárkózás lehet szerinted?
2: Amíg a norvégok vezetnek, igen. Tehát először zárkóznunk kell, utána megfordítjuk az eredményt. Először utol kell őket érni, és természetesen utolértük, utána menni kell a győzelemért. Én bízok benne, hogy ez sikerülni fog, de mondom, tehát igazából a 100%-os teljesítmény közeli kell, hogy legyen, hogy ez megtörténjen.
1: A második fél időben egyébként, illetve az ott tervezett játékra hatással van az első fél idő. Gondolok itt arra, hogy akár taktikát is válthat Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány annak tudatában, hogy akkor mi várható akár a norvégoktól, akár a mieinktől, nem tudom, hogy érted-e, hogy mire szeretnék kiukadni.
2: Igen, és ráadásul még ugye a csere oldal is változik értelemszerűen, ami Kluivert Katrin játékát befolyásolhatja. Ugye nincsen Albek Anna, azért azt ne felejtsük el, hogy komoly hiányzója van a magyar válogatottnak Albek Anna személyében, és Márton Gréta személyében, de a csere oldal, a ellentétes oldalon lesz a jobb átlövő pozíció, amiben jelentősebb percet szokott kapni Albek Anna, most nincs Albek Anna, biztos, hogy változtatni fog a taktikán is Golovin Vlagyimir, de nehezen tudom elképzelni, hogy egyáltalán ne kapjon szerepet ebbe Kluivert Katrin. Biztos, hogy érdekességek várhatók a második fél időben.
1: Köszönjük szépen Marosán Györgynek, akivel beszélgetünk majd a lefújás után, de mivel hamarosan kezdődik a második félidő, a Magyarország-Norvégia Eurokupa elődöntőben kapcsolunk vissza a helyszínre Bukarestbe, Németh Kornélhoz és Erdei Márkhoz.
3: Úgy bizony szűk fél perc és folytatódik majd a mérkőzés a második félidővel. Egyelőre ugye a norvégok 17-13-ra vezetnek ellenünk, de hát semmi sincs szemvesztve. Jó volt az utolsó 10 perce az első félidőnek magyar szemüvegen keresztül. Ezt kéne valahogy tovább vinni. Talán most nekünk nem jött jól a szünet, de teljesen mindegy, mert erre azért nyilván szükség van. Lényeg, hogy már beszéltek benne a stúdióban, Berelmese és Marosán György, talán az még nagyon-nagyon fontos lenne, hogy Szije Szolbergnek a védési mutatóit valahogy lejjebb vinni, hiszen ő neki eddig 35%-os védési hatékonysága van, ami azért jó lenne, hogyha mondjuk 20 körül megállna, és akkor biztos, hogy közelebb tudnánk zárkózni a norvég csapathoz. Ugye az első félidőt a norvégok kezdték, ezt most majd mi kezdhetjük. Simon Petra kezében van a labda, középen Kluiberhez passzol, aztán Tóvizit játsza meg, ő viszi át Kluiber elé. Most már megkapja középen Vámos, két irányítóval kezdünk. Vámos visszakapja a labdát, és őt lerántják. Ezzel szemben nincsen sem 2 perc, sem 7 méteres. Hát folytatják azt a bosnyákok, amit az első félidőben elkezdtek. Tóvizi elvégzi a szabad dobást, most már megkapta a labdát Kluivert, aztán Vámoshoz lövi vissza középre, Vámos és Simon fog helyet cserélni. Simon Petra nagy lendülettel érkezik meg középre, előtte jó az elzárás, ő pedig be tud bújni, és gólt tud szerezni, kiváló. Elsőre kijött a labda, úgy látszott Szolberg kezéről, de szerencsére hátrafele pattant róla, onnan pedig a kapufa érintésével szerencsénk volt. Megint Hovden ugrik be a jobb széről, és megvan az első védés, kiváló Hovdennel szemben. Hovdennek egyébként most teljesen igaza van, hogy bent feküdt előtte Petrus Mirtil, emiatt egy 7 méteresnek kellett volna következnie. Ezzel szemben most már Tóvizi forog bent beállóban, de sajnos Bakkerüddel szemben nem tud a kapu felé fordulni, és ezzel együtt nem tud 7 méteres kiharcolni. Simon Petra kapja meg a szabad dobás után, aztán most már Vámoshoz passzol. Szó volt arról a félidei elemzésben, hogy vajon Kluivert marad-e a pályán, egyelőre még marad itt hosszú oldalon is. Simonnál van a labda, aztán most már Vámoshoz készít, Kluivert kapja meg, egy pillanatra nagyon-nagyon üresen volt Tóvizi, Petra nem kapta meg, na talán majd most Kluivert viszi át a túloldalra, Simon beugrik, és sajnos telibe lövi Szolbergnek az arcát, úgy tűnik, úgyhogy sajnos következni fog majd egy 2 perces kiállítás. Zicserbe ugrott be Simon Petra. Hát ez most több szempontból is nagyon-nagyon rosszul jött. Egyik az, hogy gyorsan egy 2-0-ás rohammal tudtuk volna indítani a második játékrészt, a másik pedig az, hogy most 2 percre minden bizonnyal majd emberhátrányba fogunk kerülni. Mondom én, de közben ránéztem a bosnyák játékvezetők és ők azt mutatják, hogy a melléről, illetve a válláról pattant föl Szije Szolbergnek a labda az arcára, úgyhogy mégsem lesz 2 perc. Hát ez egy kis öröm az ürömben, mert az ittszer ugye kimarad, de szerencsére nem kerülünk ember hátrányba. Szije Szolberget tapsolja meg a közönség, az egyre csak gyarapodó közönség, hiszen lassan majd következik a Dánia-Románia mérkőzés, úgyhogy ott majd minden bizonnyal telt házat válnak a szervezők. Szije Szolberg elhagyta a pályát, az ő helyén majd a folytatásban Rasok fog feljönni kapus posztra, ő fogja majd elvégezni ezt a szabaddobást is. Másfél perc telt el a második játékrészből, egy gólt már sikerült faragni a négyből.
4: 17-14 tehát a norvégok vezetnek, és a labda a norvég válogatottnál, és akkor lehet megint egy jó védekezést fölépíteni. Nora Mörk érkezik, hát ő mondjuk nem segíti azt, hogy könnyíteni a helyzetüket védekezésben. Vivedeila, Reistad és Mörk, ez a belső hármasa most a norvégoknak. Ingstadben beállóban Tóvíz és Papp figyel rá. Deila viszi keresztbe a labdát, Mörk ugrik be, Böde! Bíró Blanka! A sokadik védése a Ferencváros kapusának. 2-re visszajöhetünk, ott a betörés, legyen 7-es! Miért nem 7-es? Miért nem 7 méteres? Vámos betörésből csak szabad dobást kap. Dejla mellett ment volna be, Dejla és Hovden között csak szabad dobás. 2,5 perc telik el a második félidőből. 2 gólra zárkózhat vissza a magyar csapat. Kluiber kezében a labda. Simon most már vissza Kluiberhez. Simon az irányító helyén, most gyorsít rá, Vámos, le a szélre, belemenés gyanús volt, és nem tud vele bemenni Petrus. Passzív gyanús sajnos a játékunk. Simon, Kluiber talpról! Rászok! Kitolja a jobb felsőből. Megint egy olyan pillanat, amiről ugye az első félidőben már többször szóltam, hogy amikor azt lehetne érezni, hogy akkor lehet egy kicsivel közelebb lépni. Lehetett volna, ugye a 2 gól az már lőtávolság, nem? De a 3 ugye az a látó, a 2 az már a lőtávolság. Reisztát középen, Livedeila a balátlövő helyén, Reisztát, Mör kapja, bepattintja, nem jó a bejátszás! Miénk a labda? Lehet menni, mert egy Ingstad lemaradt, Kovács Anett, Kluiberhez teszi, nem lehet végigvinni a lerohanást, vagy végig lehet vinni, nem lehet végigvinni. Föl kell állni most már, mondom én, Simon mégiscsak elindul. Megállítja őt Reisztád, és a norvégok ugye most csak egyet cserélnek. Támadás védekezésben! Tóvízihez a bejátszás! A második félidőben a második magyar gól, és 4 perc telik el, és nincs norvég találat. Én nem tudom, hogy a kettő közül melyik a nagyobb, de szerintem utóbbi, hogy nincs a norvégoknak gólja. 2-re visszajövünk, 17-15.
3: És mindez Bödebíró Blankának köszönhető, aki kiválóan véd a magyar kapuban. Most Mörknél van a labda, ő Reisztát hoz továbbít, aztán Rusfeld Dejlát is bevonják, és eladják a labdát a norvégok. Na, úgy látszik, hogy őket is meg lehet zavarni. Kluiber kezében a labda, és mutatja, hogy ne siessünk, mert Papniki helyén jön valaki támadásba, az a valaki pedig nem más, mint Vámos Petra. Simon egy picit sietett, jó, hogy nem adta el a labdát, szerencsére egy szabaddobást fújtak a mi javunkra. Simon Petránál van a labda, és valóban rég nem látott közelség, talán 1-0-nál volt legutóbb, 1 gól a különbség. Most már Vámos kapja meg a labdát, és őt pedig lerántják, hát ez egy színészi alakítás volt szerintem, de kiváló volt, mert hogy kiállítják róla Wilde Ingstadot, úgyhogy Ingstadnak is megvan tehát ezzel az első kiállítása a mérkőzésen, és legutóbb köszönöm Kornél, nem 1-0-nál, hanem 2-1-nél volt 1 gól a két csapat között. Most 17-15 az állás, és ugye emberelőnyben támadunk, minden bizonnyal, vagyis hát reményeim szerint ezt majd sikerül kihasználni, és akkor visszajöhetünk megint 1 gólra, ami pedig egy 3-0-ás rohamot jelentene itt a második félidő elején. Simon passzol Vámoshoz. Most már jobb oldalon Kluiber kapja meg, aztán Vámos középen Kluiberhez készít. Kluiber pedig kilövi a kapunak a bal felső sarkát. Parádés lövés, elküldte egy szép testcsellel a védőjét, a hármas védőt, Backerüdöt középen, és hát Backerüd a magasságával nem az a játékos, aki azért elúrik ezekre, vagyis hát tudja követni Kluibert lábon. Emiatt elment, elszállt, és Kluiber pedig belőtte a kapunak a bal oldalába a labdát. Ez már a 7. gólja volt a mérkőzésen Kluiber Katrinnak, és valóban 1 gól a különbség. Üres kapuval kénytelenek támadni a norvégok emberhátrányban. Reisztát passzol Mörkhöz, aztán most már Brácet érkezik meg, aki pedig Reisztát hoz továbbit. Brácet ott marad jobb oldalon az 1-2-es védőnk között, Dejla kapja meg, Mörk pedig berúgik az 1-2-es védő között. Bödebíró védi a lövését, de sajnos Vámos lemaradt, nem zárt össze jól a két szélső védőnk, vagyis Petrus, valamint Vámos, és még ott éppen befért Nora Mörk. Az ő lövéséből pedig gól nem lett, de mivel bántottuk lövés közben, emiatt egy 7 méteres fog majd következni a norvégok javára. Henny Reisztát fogja majd ezt elvégezni, hát egyszer már neki is kellene hibázni a 7 méteres vonalról. Bödebíró Blanka magasodik vele szemben, mind a 187 centiével. Nézzük, mi lesz belőle. Reisztát elsőre egy lövőcsel, másodjára pedig sajnos belövi a kapunak a bal oldalába a labdát. Úgyhogy megint 2 gól a különbség, de semmi sincsen vesztve, hiszen még 50 másodpercig emberelőnyben támadunk. Simon passzol most Petrushoz, Simon visszakapja, és jöhet a magyar támadás. Vámos kapja meg tőle újra Simontól, majd Vámos középen. Ott van most Kluibernél a jobb oldalon a labda, aztán Vámosnál középen. Kluiber megint nagy lendülettel megérkezik, most nem tud lőni, hanem elpasszolják sajnos a labdát. Nem volt jó a passz Simon Petra felé, pedig hát ők a klubból azért eléggé jól ismeretik egymást. Ez most nem volt egy jó döntés. Odalőtte a labdát Simon Petra felé Kluiber Katrin, és sajnos Simonnak a kezéből ez most kicsúszott. Hát az imént még arról beszéltünk, hogy de jó lenne kivédekezni ezt a norvég támadást, és ötleg akkor visszajönni egyenlő állásra. Ezzel szemben most vigyázni kell, nehogy megint villámgyorsan 1 percen belül ellépjenek 3-mal a norvégok. Reisztádnál van a labda, aki mellé megérkezett Dejla, megkapja ebbe a pillanatban, ők is eladják szerencsére, és üres a norvég kapu még mindig, Kluiber felemeli, Kluiber mellé lövi. Nem igaz. egész pályás lövés volt Kluiber Katrintól, és nagyjából egy méterrel tévesztett célt. Megint jöhetnek a norvégok, és ráadásul ki is egészültek.
4: Hát nem egy vérnyomás barát mérkőzés ez, vérnyomásos vagy vérnyomás problémákkal rendelkezőként szerintem most nincsenek túl könnyű helyzetben. Lennülünk teljesen a pálya szintjén, a ledfalak mögül követjük az eseményeket, és hát innen talán még jobban, hogy mondjam, átjön minden egyes jó, meg rossz mozdulat is hatványozottan érződik. Reistad jól megcsinálják neki, és Henny Reistad azok után, hogy a norvég csapat 5,5 percig nem tudott gólt szerezni a második félidőben. Hát a világ legjobb játékos, a Reistad igazolja a klasszisát, és aztán most Rászok pedig véd egyet Kluibernek. Keti Kluiber Katrin, ugye a hetedik gólja után a nyolcadikért küzdött most és hajtott, és hát pikpak 17-16-ról lesz 19-16, és visszaállhat a 4 gólos különbség. Ingstad jön Bratzett helyére. Jekstad nem nagyon hajlandó eltérni a meccs tervétől, tehát ugye mindenkinek megvan Patika mérlege, mérő, hogy ki mennyit játszik. Ezeken a cseréken érződik az egyébként, hogy ez egy tényleg egy felkészülési torna. Láb méghozzá! Tóvízi lábára esett rá a labda, csak megint 2-3 másodperccel később fúj a mezőnyjátékvezető. A leggyengébb produkciót egyértelműen a két bostyák Spori mutatja ezen a mérkőzésen, de hát akkor a felkészülési tornával ők is tudnak készülni majd az évvégi világeseményre. Mörk bejátszása, Papp mellett Ingstad a földre kerül, és nem csak hogy a földre kerül, hanem még kap Papp egy 2 perces kiállítást. Neki ez a második. Az a helyzet, hogy itt most ugyanaz történt, mint az iménti vámos Ingstad sztorinál, hogy Ingstad azért egy kicsit eladta azt, hogy itt 2 perces kiállításnak kell jönnie. Papp ekkorát, ami miatt ki kellett volna állítani, szerintem nem szabálytalankodott vele. Hát adott a feladat, most ember hátrányban kellene valahogy feltartóztatni a norvégokat. Azért az önmagában egy nagy dolog, hogy 5,5 percig úgy tartottuk őket itt a második félidő elején, hogy nem szereztek gólt. A nagyobb baj, hogy azóta mi nem szerzünk találatot 3 perce már, mert hogy 8 perc és 12 másodperc telik el a második félidőből. 38-16, igen, ezt mondtam az időt, 19-16 pedig a mérkőzés állása. Mörk, Kluiber kisíjá labdát szerez, de Kluibert nem cseréljük támadás védekezésben, passzív a norvégok talán ember előnyben, nem tudnak mit kezdeni, Reistad leteszi a szélre! Az a baj, hogy Kruse jött be, Stella Kruse, és bizony ő is nagyon biztos kézzel. A norvég szélsők annyira biztos kézzel értékesítik a helyzeteiket, hogy egyelőre, hát igen, szóval jó csapat, na, akárhonnan közelítjük meg a dolgot, ez egy nagyon jó csapat. 9 perc telik el, kedves hallgatók, a második félidőből Bukarestben járunk, a női Eurókupa elődöntőjében a norvég válogatott 20-16-ra vezet a miénk ellen, vámos betörése, úgyhogy a hatoson belül ér földet, csak szabad dobást ér.
3: De viszont a labda az marad nálunk, ami egy jó jel. Tóvízi elvégzi ezt a szabad dobást, Vámoshoz passzol, aztán most már Kluibert is beveszik a passzolgatásba. Most megint Tóvízi kapja, aztán Kluiberhez továbbít. Kluiber pedig bepasszolja középre Simonhoz, most jól. Aztán Vámos kapja, meg Vámos kilövi a jobb szélre, onnan jöhet a befejezés, de sajnos nem jó, mert kivédte ezt a labdát. Nagyon jó érzékkel a norvégok kapusa. Rászok, ezzel megvan neki is az újabb védése. Ha jól emlékszem, Bödebíró Blanka 2-ből 2-vel kezdett az első félidőben, mikor beállt. Szerintem Rászok is hasonlóan áll. Neki is ez a második védése a második magyar lövésből. Elvégezzük közben a bedobást oldalról, mert szerencsére oldalt ment ki a labda Rászokról, úgyhogy ennyi szerencse, hogy nálunk maradt a labda. 10 perc már eltelik ebből a második játékrészből, és egyelőre nem sikerült csökkenteni a félidei hátrányból. Simonnál van a labda, Simon berakhatná beállóba, de sajnos őt ráncigálják, Bakkerüldék, emiatt nincs arra lehetősége, hogy megjátsza Tóvízi Petrát. Simon kapja meg a szabad dobás után. Neki kellene valamit csinálni a középen, inkább Lujberhez passzol, majd Vámos kifele cselez, kilövi a bal oldalra, és óriásit kap az arcára, szerintem Petrus Mirtil. A játékvezetők szerint nem, talán ez Petrus Mirtil eladhatta volna egy picivel jobban, mert valóban egy nagyot kapott az arcára, méghozzá Emily Hovdentől, és hát ez duplán jó lett volna, mert nem bántuk volna, hogyha Emily Hovdentől 2 perc erejéig most megszabadulunk, mert ő ugye kiválóan kezdte a mérkőzést, 6-ból 6 talált a fél időben, és most itt a második játékrész elején egyet már ugyan elhibázott, de arra is könnyen lehetett volna 7 méteres fújni, szerencsére azt megúsztuk. Jöhet egy újabb magyar szabaddobás, Tóvízi végzi el, majd Vámoshoz passzol, Vámos Simont játsza meg, és Simonnak a lövésébe belesáncolnak, utána pedig az könnyen megfogja a kapuban Rászok. Jöhetnek megint előre a norvégok, Reistadnál van a labda, Reistaddal szemben jó a védekezés Tóvízitől, ezzel szemben el tudja még lőni Reistad a labdát, de szerencsére az a baloldali kapufáról kijön. Közben cserélünk, ami nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt, de szerencsére a játékvezetők belefújnak ebbe a norvég akcióba, így pedig simán végre tudtuk hajtani a cserét. Középen Deila, jobb átlövőben Nora Mörk, bal oldalon pedig Henny Reistad. Hát ez egy álom sornak tűnik így norvég szemüvegen keresztül. Reistadnál van a labda, Reistad nem tud kinek passzolni, most játsza meg Mörköt, aki bemondja a figurát, Reistad kapja vissza középen, aztán Deilához passzol, Deila továbbra a Reistadnak, hát kérem szépen, ez már annyira passzív, hogy az valami hihetetlen, már rég el kellene venni a norvégoktól ezt a labdát. Ezzel szemben figyelmezteti Pap Nikolettát, hogy ne rángassa Ingstadnak a mezét, mert könnyen lehet, hogy akkor őt majd kiállítják, de lehet, hogy Ingstadnak is szólt a figyelmeztetés.
4: Igen, hogy ne fogja be Pap Nikit közben.
3: Így van, teljesen jogos így akkor már az ítélet. Lényeg a lényeg, hogy szerintem egy passzuk lehet nagyjából a norvégoknak. Talán kettő, mert nem állnak föl, nem állnak össze ott Reistad előtt a társak. Szerintem az lesz ebből a figurából, hogy Vilde Ingstad elvégzi oda passzolja Reistadnak, ő pedig minden bizonnyal majd Nora Mörtnek fog készíteni. Aztán meglátjuk, hogy valóban egy vagy éppen kettő passzuk van-e. Na most kapják meg a jelet a törlés után, végül Nora Mörk kapja meg, aki készít Reistadnak, aki felugrik, és a jobb oldali kapufáról bemegy. Hát sajnos most már szerencsénk sincsen, ugye úgy kezdődött a második játékrész, hogy egy gyors 3-0-ás rohamot csináltunk, és most pedig egy 4-0-ás rohamban vannak a norvégok, köszönhetően Reistad 7. góljának a mérkőzésen. Most egy falt, úgyhogy támadhatunk tovább Petrussal szemben, Kluiber kapja meg a labdát, ez megint egy lassú magyar támadás lesz, de reméljük, hogy góllal fog majd végződni.
4: Háj, megint ugye egy olyan pillanat, egy kulcs pillanat, amikor ott felcsillant a remény 17-16. Kucora! Talpról a jobb felsőbe! Rászok a Storhamár kapusa, azért a legnagyobb tisztelet mellett mégsem Solberg. A norvégoké lesz a labda, Deila volt az, aki megpróbált betörni, gyorsan elkönyvelem Kucorának a második gólját a mérkőzésen. Szóval jó a csapat a Storhamár, bajnokok ligája részvevő csapat a Storhamár, de azért egy nagyon halk, de hadd legyen már ott, hogy azért nem egy Katrine Lunde, aki egyébként itt van, és a bukaresti sportcsarnok egyik legnépszerűbb, hát hogy is mondjam, tagja. Mindenki szerette vele egy közös fotót készíteni. A szurkolók között egyébként nem a különleges vendégek számára feltartott szektorban közlekedett, vagy ott foglalt helyet, vagy maradt a félidőben, hanem itt a szurkolók között mászkált. 21-17, tehát a mérkőzés állása. Na gyerünk lányok, tessék ezt kivédekezni, próbáljuk meg kivédekezni, próbáljátok meg kivédekezni. Hovden leteszi a szélre, Kruse a hatoson belülről szedi ki a labdát, mondom én. A játékvezetők nem ezt állítják. Deile az ő szavuk a döntő, Reistad betörésből. Hát az a helyzet, hogy volt az első fél időben, Márk, mit mondtál, hogy 5 lövésből, vagy 6 lövésből volt 2 gólja, 5-2, na hát azóta megtalálta a lövőkezét, ugyanis 8-al a mezőny, mármint 8 góllal a mezőny legeredményesebbje Henny Reistad. Hát elképesztően jó játékos, iszonyatosan jó játékos, nem hiába a világ legjobb játékosa Reistad. Kucora, Kluibernek készít, azt Csengés elvállalhatta volna, Vámos gyengécske lövés, egy közbelövés, Rászok a jobb oldali kapufánál, Rászok statisztikája is nagyon jó, Böde bíró is, megkerült, egy kicsit ő elhitte, hogy ha már bennmaradt, akkor most már utána ezt megoldhatja, jobb felsőből kitolja Böde bíró. Hát Reistadnál, amióta ugye ezt mondta Márkesz a statisztikát, az 5-2, azóta 6-ból 6 a mérlege, elképesztően jó teljesítmény. Na de 5 van közte, mármint 5 gól van közte, mielőtt bárki is azt hinné, hogy 50, de hogy 50, hanem 5 darab. Számszerűleg 43 perc, 30 másodperc telik el a mérkőzésből. 4-re lehet zárkózni, Vámos kezében a labda.
3: Aki Kluiberhez továbbít, majd Vámos kapja vissza középen, az ő balján most Kucora csenge, Kovács készít neki, és Kucora lő, de sajnos ebből a lövéséből most nincsen gól, ő is úgy játszik, mint az első játékrészben. Most Hovden megkapja egy hosszú indítás után, vele szemben pedig Pap Nikolettának kiváló a védekezése, ő rántotta le, de még a szabályosság keretein belül Emily Hovdent, és ami nagy baj, mintha Pap Nikinek a jobb térdét fognák. Nem, szerencsére már talpon van. Egy pillanatra Kucora, mintha a jobb térdét hát masszírozta volna Papnak, és valóban Papnak azért vannak fájdalmai, nincsen jó bőrben, de úgy látszik, hogy tudja folytatni, nem, sajnos elindul lefelé, és egy csere fog majd következni. Az ő helyén kell valaki a belső hármas pozícióra, vagyis a belső védő pozícióra. Juhász Katára esik a választás, ő érkezik meg, vagyis most a két debreceni beálló védekezik középen. Ők azért egy összeszokos párost alkotnak Debrecenben is, vagyis Tóvizi és Juhász a két hármasunk. Dejlánával adnak a lábához, a labda ezt elveszik, így is van. Jöhetünk megint előre, Kluiber kapja vissza Tóvizitől, Kluiber pedig majdnem ellépi, szerencsére a harmadik lépésre beleáll. Aztán Kluiber kapja most már Vámostól vissza, Vámossal játszik össze, majd Kucora a balátlövő pozícióban, most úgy látszik, hogy helyet cserélnek Vámossal, aztán Kluiber kapja meg, 15 perc van hátra a mérkőzésből, 5 gól a különbség, jó lenne ezt megint visszaállítani 4-re. Most már Vámos kapja meg, ő cselez, és ez nem lehet más, mint egy 7 méteres. Így is van. A jobboldali 2-3-as védő között cselezett kiválóan. A norvégok nem értik az ítéletet, de hát szerintem annyi olyan ítélet volt, amelyet nem ítéltek meg a javunkra, hogy ezt most már igazán megkaphattuk. És meg kell dicsérjük Vámos Petrát, aki nagyon harcosan ment oda, és szépen kihasználta azt a kis helyet, ami volt ott a két norvég védő között.
4: Melegítenek a szélsőink, azt mutatom közben már, csak őnek néz rám kérdően, hogy vajon mit akarok, nem akartam semmi többet, csak azt, hogy Ásfalvi és Faluvégi melegítenek, úgyhogy mi is ragaszkodunk a mesterhez, de most még jobban ragaszkodnánk 7 méteres vonalról a 8. Kluiber gólhoz. Egy lövő csáll, ott van! A kapus szeme közé! Kluiber Katrin, ugye ő az Európa Bajnokság gólkirálynője volt, 2024-ben elképesztően nagyot játszott, jól játszott, eredményesen játszott. Ma óriási csatát vív kortársával. 2018-ban a Debreceni Junior világbajnokságon tűntek ők fel, Kluiber is, meg Reisztad is, és tették le a névjegyüket, és azóta meghatározzák a világ női kézilabdázását. Lévedejlá, Reisztad a balátlövő helyén, Reisztad Lévedejlához teszi tovább, mörkezéből pedig sikerül kiszedni a labdát, Petrus, nagyon nagy védekezés, miénk lesz a labda, és aztán Mörk lerántja a magyar játékost, és a mi játékosunkat, Petrust figyelmeztetik. Hát, kérem. Jó, megígértem, hogy nem foglalkozok a játékvezetéssel, elsősorban saját magamnak, de talán, tehát ilyeneket azért, amikor ilyeneket lát az ember, tényleg testközelből, hiszen centiméterekkel az orrunk előtt történik egy-egy ilyen szituáció, és szemrebbenés nélkül azt mondja, lehet, hogy túlságosan piros-fehér-zöld szemüvegen keresztül nézzük az eseményeket. Már tartsunk egy névsorolvasást, merüljel kérlek, a számok világában magyar időkérés, hogy állunk védésekkel, gólokkal?
3: Kezdem először a norvégokkal, ugye Henny Reisztádról már beszéltünk, hogy ő is 8 gólos, csak úgy, mint nálunk Kluiber Katrin. Kluibernek 12 lövés kellett hozzá, míg Henny Reisztádnak pedig 11. Nézzünk rá a norvég kapuban, hogy teljesítenek a kapusok. Ugye Solbergnek volt még itt egy fejlövés-szerű szituációja itt a félidő elején, az neki az egyetlen védése itt a második játékrészben. Ő 36%-kal szállt ki egyelőre a mérkőzésből, de hát sajnos kiválóan helyettesíti őt Rászok, akinek 9 lövésből már 5 darab védése van, ami jóval több, mint 56%. Közben véget ért a magyar időkérés, úgyhogy jöhet majd a magyar válogatott előre, és támadhatunk azért, hogy megint 3 gól legyen a különbség. Kiválóan védekezünk az elmúlt percekben, egyébként többször is sikerült megzavarni a norvég játékosokat. Nálunk a kapuban egyébként Bödebíró Blanka 45%-kal áll, 20 lövésből 9 védése van, Szemerei pedig, ahogy már ezt többször is említettük a mérkőzés elején, 9%-kal szállt ki a meccsből, és közben mutatja nekem Kornél, valóban szerettem is volna róla beszélni, hogy Papniki ott fekszik, ott ül a kispadunk végén, és a jobb térdét próbálgatják, ez nem jó előjel, ez reméljük, hogy Sándor Dániel majd valamit segít, hogy jobban legyen. Közben egy újabb lerántás, az pedig nem lehet más, mint egy 2 perc Wilde Ingstadnak. Neki ez pedig már a második, ha jól számolom, így van, a második kiállítás a Wilde Ingstadnak. Ő tépte le a levegőből Vámos Petrát. Vámos megint átverte őt, Ingstad pedig számon kérje a játékvezetőt, még mindig nem hagyta el a játékteret. Lassan nyugodtan lesétálhatna, mert ennél azért kevés egyértelmű 2 perc volt itt eddig a mai nap folyamán. 14 perccel a mérkőzés vége előtt áll az óra, 2 percig emberelőnyben támadunk, 4 gól a hátrány, ebből könnyen lehetne most 2 perc alatt 2-t csinálni. Vámosnál van a labda, aztán Kluiberrel játszik össze, Kluiber megint nagy lendülettel megérkezik, kilövi a jobb szélről, a falu végétől kell a befejezést, de Jézusom, mi történt? Hát itt becsúszott gyakorlatilag alá a norvég játékos, hát itt legalább egy 2 perces büntetésnek kell majd következnie, mert nemes egyszerűséggel egy ilyen futballban látott becsúszó szereléssel ki elsodorta Faluvégi Dorottyát, a norvégok bal szélsője, 18-assal, ha jól látom, Kruse az, aki már ezen a mérkőzésen a második játékrészben megszerezte az első gólját, most meg szerintem megszerezhetné az első piros lapját itt az Eurókupában. Egyelőre kokettel egymással a két bosnyák játékvezető, végül nem piros lap, csak egy 2 perces büntetés, de ez azt jelenti, hogyha ebből a 7 méteresből gól születik majd Kluiber Kötvintől, már pedig miért ne születne gól, akkor majd 2-s ember hátrányban kénytelenek támadni a norvégok 1 perc 44 másodpercig. Na de legyen meg elsőre a kis részcél, mégpedig, hogy Kluiber Katrin belője ezt a 7 méterest. Elcsendesül a bukaresti aréna. Elsőre lövőcse, másodikra pedig behúzza egy parádés lövés a jobb felső sarokba. Szépen egy húzott lövéssel verte át a kapust, aki pedig nem más, mint Rasok, és végre Rasok is visszament 50%-ra. Ugye ő nagyjából 100-zal kezdte a meccset, hiszen volt 2-3 védése egymás után 2-3 lövésből. Szerencsére az ő kedvét is el lehet venni az ilyen parádés húzott lövésekkel. És ha jól hallom, egyre hangosabbak a magyar szurkolók.
4: Bizony, rázendít egy marokki norvég tábor is itt egészen közel hozzánk, de mi a magyarokat, mi a magyar szót halljuk meg. Ember hátrányban, kapus nélkül is ember hátrányban támad Norvégia. Reistad nagyon ügyesen, okosan beviszi a labdát, ráesik a falunkra, aztán utána nem akarja elvégezni a szabad dobást. De na, hogy mi azt szeretnénk, hogy gyorsan elvégezze, meg azt is jó lenne látni, hogyha föltennék a kezüket passzívra. Persze, hogy nincs egyelőre passzív még Lívedeila. Talán most már viszont nem csak a szurkolói énem mondatja azt velem, hogy föl kéne tegyük passzívra azt a bizonyos kezet a magasba. Egy lövés, és mellé megy méghozzá. Frida Brandbo Andersen volt az, aki mellé lőtte, és akkor most visszajöhetünk 2 gólra. 30 másodpercig még 2-s ember előnyben. Vámos, ki kell lesz használni, le a szélre. Gól! Hársalvi Júlia! 22-20 az első Hársalvi gól a meccsen. Nem kezdett jól a Ferencváros szélsője. Hofner ugye lőtt mellőle jó pár találatot. Aztán utána kapott egy 2 perces kiállítást. Ugye le is kellett, utána lenni is maradt. De most egy nagyon fontos gól, és még mindig 10 másodperc a 2-s ember hátrányból a norvégoknál. Hamarosan jöhet vissza Hovden, 12 perc van hátra a mérkőzésből, mörkezében a labda, Dejla kapja a bal átlövő helyén, Tóvízi mellett benne, aztán Dejla nekiesik Faluvéginek, amit Faluvégi Dorottya kap ezen a meccsen, hát az nem egy csibének való, abszolút nem. Dejla visszajöhetett az egyik torvég kiállított, hamarosan jöhet a másik, Mörk Dejlához teszi, belemenés! Volt nálam, azt mondom, de miért? Hát akkor most már legalább passzív legyen. Fölteszik a kezüket, Dejla a balátlövő helyéről, Reistad! A bal oldalába zúdítja a kapunak. Henny Reistad! Óriási játékos! Az a helyzet, hogy lehet azt szépen mondani, hogy a kutya meg a macska rúgja meg, de talán így lehet a legszebben mondani. 10 perc, vagyis 11 és fél perc van hátra. Fontos pillanatban, kiélezett pillanatban a 9. Reistad góllal, közte 3.
3: Ki más, ha nem Henny Reistad a norvégoknál, de hát nálunk is van pár ilyen játékos, akiről ezt el lehet mondani. Kluiber cselehez, aztán tovább passzol Vámoshoz, Vámos beugrik, és egy újabb gól Vámos Petra neve mellett. Neki is megvan a következő gólja, már a 3. egészen pontosan, és 2 gól megint a különbség. Ezelőtt nagyjából 2,5 perccel azt kértem a hölgyektől, hogy most itt emberelőnyben használjuk ezt ki, és menj, jöjjünk vissza 2-re itt a mérkőzésen. Most már azt szeretném kérni, hogy ebben maradék nagyjából 10 perc és 48 másodpercben fordítsuk meg ezt az állást, és győzzük le Norvégiát. Nagy kérés!
4: Hát azok, akik a Nemzeti Sportrádió rutinos hallgatói pontosan tudják, hogy ez milyen sorsot vetít elő kettőnk közül egyikünkre, meg állandó szakértőkre, Marosán Györgyre, ugye még a csütörtök reggeli műsorban volt egy fogadásunk Pálinger Katalinnal, aki amúgy itt van a helyszínen, és szemléli a magyar stáb tagokkal egyetemben itt a mérkőzést. Nem nagy kérés már, fordítsuk, hát ha összejönne. A világ egyik kisebb csodája lenne ez, de szeretjük a csodákat, pláne egy ilyen helyszínen. 2000-ben ugye itt lett Európa-bajnok a magyar női kézilabda válogatott. Az EB-k történetének legeredményesebb válogatottja a hölgyeknél. Mondanom sem kell, hogy Norvégia, a kakuk tojás egy-egy válogatott, akik ugye be tudtak furakodni, és EB-t tudtak nyerni. Hát mi közéjük tartozunk ebben a csardokban. Hát itt volt olyan, amikor a házigazdával játszottuk az elődöntőt, játszották a lányok az elődöntőt, egy nemes egyszerűsége, lekapcsolták a villanyt, hogy valahogy hátra megpróbálnak minket kizökkenteni, nem sikerült. Na most a norvégokat kell kizökkenteni.
3: Jöhet a norvég támadás, hiszen véget ért az időkérésük. Középen most ott van Brambu, ő kapja meg a labdát, ő érkezett meg úgy látszik friss emberként, Nora Mörk, valamint Reisztát közé. Reisztát kapja meg a labdát, ő cselezne, hogy Simonnal szemben kirakja a balszélre, ott pedig kiváló a védésből, de bíró Blankától, és bent tartjuk, nem tartjuk, mert a mezőny játékvezető azt mutatja, hogy szerinte kiment az oldalvonalon túlra a labda. Ő ezt jobban látta, mert előttünk itt a reklámtáblák vannak, úgyhogy ezt most kénytelenek vagyunk neki elhinni. Lényeg a lényeg, hogy egy újabb védésből, de bíró Blanka neve mellett. Brácet kapja meg most már a labdát beállóban. Aztán tovább passzolja Reisztáthoz, Mörk is megjátszható, majd újra Brácet befordul. És sajnos ez nem lehet más, mint egy 7 méteres, mert vele szemben a szélsőnk, Hársfalvi Júlia szabálytalankodott. Úgyhogy ezzel a norvég 7 méteressel lépünk be a mérkőzés utolsó 10 percébe, amelyet majd Henny Reisztát fog elvégezni. Hát azért nyugodtan csípkedhetné magát, egy kicsit gyorsabban is elvégezhetné ezt a 7 méterest, mert minket sürget az idő. Na most kellene egy védés, sajnos nincs meg. Első szándékból ellövi, a kapunak a bal oldalát választja, és neki is megvan ez az újabb gólja. Ez már a 10. volt talán Reisztádnak, ha jól számolom. Szerintem ez már a 10. gólja volt, úgyhogy ő az első, nem Kluiber Katrin, aki eléri ezt a bűvös számot. No, de Kluibernek megvan a lehetősége arra, hogy ebben a magyar támadásban meg lenne a lehetőség egészen pontosan, de ő most kap egy kis pihenőt a végjátékra. Simon van bent, Kucora, valamint Vámos a belső pozícióban. Vámos kapja meg most a labdát, majd Simonhoz passzol jobbra, lekerül a labda a jobb szélre, onnan pedig jó a befejezés, Faluvégi Dorottyától. Hát ha már az előbb mondta Kornél, hogy esnek rá szegény csibére, ez most egy kiváló befejezés volt, amit megszokhattunk tőle, a túloldalon pedig sietnek a norvégok, de ez egy rossz döntés, mert egy rossz lövés után jöhetünk mi előre, hiszen védett Bödebíró Blanka. Simonnál van most már a labda, és mutatják neki, hogy ne siessen, álljunk föl, vissza lehet jönni egyetlen egy gólra. 8,5 perccel a mérkőzés vége előtt, és ami még nagyon jó hír, hogy Papniki is visszatér majd védekezésben, és a belső poszton, az oszlopunk védekezésben, ott lesz majd a pályán hamarosan, de csak egy magyar lőtt gól után. Már most nem a labda lő, sajnos véd a kapus, vagy nem véd? Nem véd, szerencsére szerencsénk van, mert a sáncról ment ki oldalra, emiatt marad nálunk a labda. Simon kapja meg a sarokdobást követően, majd Vámosnál van, Kucora várná, egyelőre még őt nem játsszák meg, most kapja meg Kucora, tőle is kellene egy nagy bomba, nem, inkább Vámoshoz passzol, Vámos pedig nem tudja visszapasszolni, és nagy a baj, Vámos megállt egy pillanatra, mint a térdét fogná ő is, hát próbálgatja a lábát, reméljük, hogy jól van Vámos Petra, marad a pályán, kiváló, bár még mindig teszteli a bal lábát. Kucora kapja meg a labdát, Simonhoz passzol, Simon Petra most talán elvihette volna kifelé, de egyelőre nem, most berakja beállóba, Juhász Kata, és kijön a kapufáról, hát ez nem igaz. Egy pillanatra ki kellett, hogy várja, mert nem láttam, hogy a baloldali kapufáról merre fele fog menni a labda, hát sajnos nem a háló felé, és megint csak azt tudjuk mondani, hogy az elején voltak zicser hibázások a jobb szélről, de hát beállóban egyszerűen gól képtelenek vagyunk. Egy-egy gólja van talán, ha jól emlékszem, Tóvizi Petrának így van, 2 gólja van, de hát ezen kívül nem teljesítünk jól a beállóban, mert volt már legalább 3-4 zicser, ami kimaradt. Jöhetnek a norvégok, Reisztádnál van a labda, közbelő, és megint Bödebíró tud védeni. Papnál van a labda a kipattanót követően, aki Kucorát játsza meg, Simonhoz passzol, Simon pedig rávihetné Reisztádra, nem Reisztádra, hanem Brandbura, és ő állítja meg jól a magyarok irányítóját. 7 perc van hátra keleken a mérkőzésből, 2 gól a különbség, még mindig sajnos a norvégok javára.
4: Fú, micsoda izgalmak. 24-22-re vezet Norvégia. Vámos a bal átlövünk, Simon az irányító, Kucora most a jobb átlövő. 3 jobbkezes bent ennél a figuránál. Vámos, Simon a bal átlövő helyéről! Felső léc! Nem akarják az égiek. Márk, az a helyzet, hogy nem akarják az égiek. Juhász zicsere is a kapufáról kifelé pattan. Simon próbálkozása a felső lécről pattan kifelé. Nem, nincsenek most sajnos velünk. Sokat dolgoznak ért a lányok, de én összességében egyébként, ahogy Marosán György is fogalmazott a félidőben, a pozitívumokat. A nagy hátrány volt, hogy héttel égtünk az első félidőben, 7 gól volt a hátrány. onnan sikerült visszajönni egy jó 5-6 perccel az első félidő végén. Jó volt a kezdés a második félidő elején, visszajöttök egyre, hadd használjam a királyi többest, elmentek a norvégok 5-tel, és akkor megint vissza mínusz 2-re. Jó ez a meccs, jó egyébként, Börg, bejátszás, Bratzett, atya világ! Hát úgy, hogy éppen, hogy ellát a kapuig, és valahogy a lábak mellett, között, alatt, azt se tudom, hogy hol ment be ez a labda. Vámos pedig megint betörésből a felső récet találja teliben. Igen, az a helyzet, hogy persze nyilván jó csapatnak van szerencséje, aki megdolgozik érte, de hát ez a norvég csapat most benyújtja maximálisan a számlát, és Fortuna istennővel azért nagyon jó barátságot kötött, hiszen amíg nekünk kapufák, addig itt egy szerencsés Bratzett gól, és ezek így, hogy 5,5 perc van hátra a meccsből, duplán számítanak. Hárommal vezet Norvégia, nem mondom, hogy meccslabdája van az északi csapatnak, de nagyon közel van hozzá. Reistad pedig be is bombázza átlövésből. Hát Henny Reistad mennyi? 11-nél jár? 26-ból 11. Elképesztő produkció, elképesztő teljesítmény. Kucora leteszi a szélre. Faluvégi nem tudja befejezni, 5 perc van hátra.
3: Hát érdekes egyelőre, hogy alakul ez a második játékrész. Volt ugye az elén egy 3-0-ás rohamunk, aztán egy 4-0-ás norvég futás, aztán megint egy 6-3-as magyar rohanás, és most egyelőre 2-0-ás rohamban vannak a norvégok. Ezt kell most megállítani. Vámosnál van a labda, Kucorát játsza meg, Kucora nagyon-nagyon passzívan játszik. Aztán most lő Simon talpról, de sajnos ebbe belesáncolnak, és a labda ugyan elvánszorog a kapuig, de ott már nincsen nehéz dolga Rászoknak, aki ezzel bemutatja az újabb védését a mérkőzésre. Mindjárt nézem, hogy ez neki már a hányadik, ez neki már a 6. védése volt a találkozón, ezzel pedig újra átlépi a 40%-os határt. Rászok tehát több mint 40%-kal, Solberg pedig majdnem 40%-kal véd. Hát én nem tudom, hogy van-e ország, amely egy ilyen norvég válogatottat le tud-e győzni. Szerintem nincs. Mörk kapja meg a labdát, aztán mintha belement volna, vagy ellépte volna, hát sajnos egyik sem, maradt nála a labda, úgyhogy szabad dobással jöhetnek majd a norvégok. 4 perc van hátra, ami azt jelenti, hogy 4 gólos különbségnél most már nem szabad valóban gólt kapni, ez összes magyar támadásból gólt kell szerezni. Mörknél van a labda középen, őt kell megállítani valahogy, de Reistad kapja, lehet, hogy Reistad fog majd lőni, nem, inkább Brandbuhoz passzol, aztán Reistad Mörkhöz játsza be, és Mörk pedig bejátsza beállóba, Bratzettel szemben egy újabb zicser védés, Bratzett pedig mint a fejbe csapta volna még visszafutás közben Juhász Katát, nem, e fölött szemet hunynak most a játékvezetők, de most jöhetünk mi előre, Kucoránál van a labda, mellé Vámos érkezik meg megint a pályára, és én őszinte leszek, egy picit hiányolom Kluiber Katrint, remélem nincsenek egészségügyi problémák, mert talán most már lassan ő is visszatérhetne a pályára. Vámosnál van középen, Kucoránál jobb átlövőben, majd a bal oldalon ott van Simon Petranál, befutatjuk most Faluvégit a jobb szélről, és lekerül a labda a bal szélre, lekerülne, de pontatlan Vámos Petra passza oda Hársfalvi felé, így pedig nincsen újabb magyar zicser a bal szélről. És hát lassan azért azt el kell könyveljük, hogy kezdenek elszállni a magyar remények, hiszen 3 perc van hátra, ahogyan azt hallhatják önök is, egyre nagyobb a hangja a norvég szurkolóknak, egyre inkább bíztatják az övéiket. 3 perc és 4 góllal vezett át Norvégia. Reistadnál van középen a labda, Brambuval játszik össze, aki most balátlövőben van. Mörk kapja meg, aki megérkezik ezzel egy időben középre. Az egy belemenés Brambutól, így is van. Jöhetünk előre, mégiscsak felcsillan még valami kis remény, hiszen most egymás után két norvég támadás is kimarad. De talán ami a legfontosabb, hogy eddig ezen a mérkőzésen, amikor a norvégok hibáztak 2-3-at egymás után, akkor mi azokat nem nagyon tudtuk kihasználni támadásban, és nem igen tudtunk visszajönni egy gólos közelségbe. Itt a második játékrészben is talán, mintha egyszer lett volna összesen egy közte, de azon kívül általában a norvégoknál volt az előny, és ez azért lélektanilag nem segít a mieinknek.
4: Nem most kell viszont a norvégokat megverni. Ha minden úgy alakul, ahogyan számoljuk, ahogyan gondoljuk, ahogyan reméljük, ahogyan vágyunk rá, ahogyan szeretnénk, akkor bizony decemberben találkozhatunk majd velük. Innen nem túl messze, de nyugat felé orientálódva. Kolozsvár lehet az a helyszín, ahol találkozhatunk majd velük. Nagyváradon kezdi az Európa-bajnokságot a magyar csapat, és aztán utána jön majd a kolozsvári középdöntő. És ott már összefuthatunk velük majd. Hát most jelen állás tekintve kell egy 19-re lapot húzni, vagy én nem is tudom, kell egy őrült hajrát bemutatni, egy elképesztő hajrát bemutatni, méghozzá gólt kell szerezni, 2,5 perc van hátra, 4 gól a hátrány, és utána nem szabad gólt kapni, és akkor megint gyors gólt szerezni, és megint nem gólt kapni, és akkor még mindig 2 gól a hátrányunk. Na mindegy, haladjunk lépésről lépésre. Én bevallom őszintén, egy sportoló nyilván nem mond ilyet, vagy nem mondhat ilyet, de én egy nagyon megnyert végjátékkal is ki tudnék most egyezni. Ebből a meccsből lehet vinni tanulságokat tovább, pozitívumokat, lehet építkezni. Simon, a múltkor az első félidőben volt egy jó időkérés utáni figuránk, most nem lesz. Vámos, 2 védő között beugrik, és Rászok egyébként megint csak tud védeni. A második félidő megnyerése lehetne egy részcél, 2 perc maradt hátra. Ebben az ügyben tudunk előrelépni, hogyha sikerül most ezt kivédekezni, és utána sikerülne gólt szerezni.
3: Hát igen, egyelőre a második félidő részeredménye az 9-9, vagyis majdnem 28 perc alatt 9 gólon tartjuk a norvégokat, ami nagyobb baj, hogy ők is minket. Nora Mörk kapja meg a keresztek után a labdát, Brambóhoz passzol, Dejla is megkapja, lekerül a jobb szélre, onnan pedig megint jó a befejezés. Ki más, mint Emily Hofner, talán már nem is kell mondjuk az ő nevét, ez neki már a 7. gólja a mérkőzésen, és az első a második játék részben. Kucora lő, és rálövi, de sajnos védi ezt a labdát a kapus, és a kipattanónál aztán nagyon-nagyon leleményes Juhász Kata, összeszedi a labdát és belövi a kapunak a jobb alsó sarkába. Ugyan ott feküdt előtte Rászok, de szerencsére most valahogy elfért mellette a labda. Hát mennyivel jobb lett volna ez pár perccel ezelőtt -2-nél, amikor a kapufáról kifelé jött a labda. Kereken 1 perc van hátra a mérkőzésből, 4 gól a különbség. Valóban már csak az a rész cél maradt, hogy valahogy ezt a második játékrészt, ha nehezen is, de 1 góllal sikerüljön megnyerni. Rusfeld Dejla tovább passzolja a Brátszethez, aztán most már Brambunál van, Nora Mörkhöz továbbít, Mörk mutatja, hogy egyre még ne siessenek, ráérnek, aztán Dejla kapja meg balátlövőben, majd megint Brambu középen, most lemegy a jobb szélre, onnan pedig egy védés, na ez a második védés a jobb szélről, Emily Hofdennel szemben, de hát 28 másodperc alatt kötve hiszem, hogy tudunk egy 4-0-ás rohamot futni, úgyhogy ki kell, hogy mondjuk, holnap majd a harmadik helyért kell játszunk, minden bizonnyal a hazai, vagyis a román együttes ellen. Az sem lesz egy könnyű meccs, pláne, hogy minden bizonnyal teltház lesz, és a csarnoknak a nagy része majd nem velünk lesz. Na nézzük, Kucoránál van a labda, Simonhoz passzol, 5 másodperc, gyerünk csajok, nyerjük már meg ezt a második játékrészt. Simontól kellene egy jó lövés, de nem lesz már rá ideje, mellé is rő ráadásul, úgyhogy véget ér a mérkőzés, méghozzá úgy, hogy a második félidő az 10-10-zel zárul. Nem történt meglepetés, nem sikerült legyőzni a norvégokat az Eurókupa elődöntőjében. Norvégia, Magyarország 27-23. A mérkőzés eleje inkább a norvégoké volt, ott ki tudtak alakítani egy több gólos különbséget, ezt vitték is tovább sajnos az egész félidőben, az egész első félidőben, hiszen volt 7 gól is közte. Aztán az első játékrésznek a végén sikerült visszajönni 4 gólra, ez akkor nagyon-nagyon jól nézett ki, köszönhetően például Kluiber Katrinnak, aki akkor 6 gólnál tartott, valamint a kapuban Bödebíró Blankának, aki beállt és 50%-kal állt az első félidő legvégén. De hát itt azért meg kell említsük a norvégok kapusát is, Cille Solberget, aki majd 40%-kal állt a félidő végén. Nagyrészt neki volt az köszönhető, hogy 4-jel vezettek tehát a félidőben a norvégok. Aztán a második félidő első 4 percében nem sikerült gólt lőniük az északiaknak, akkor mi produkáltunk egy 3-0-ás gyors rohamot, és visszajöttünk 1 gólra, 17-16 állt akkor a táblán. Aztán sajnos jött egy norvég roham, egy 4-0-ás futás a részükről, újra visszaállt ez a 4, sőt 5 gólos különbség, 21-16-ra vezettek akkor a norvégok. Aztán jött megint egy magyar szakasz, 6-3-ra sikerült megnyerni a következő részét a félidőnek, azzal megint visszajöttünk 24-22-re, felcsillant a remény pár perccel a mérkőzés vége előtt, de sajnos a végjáték a norvégoké volt, 2-0-ra tudták azt megnyerni, és nem tudunk elmenni Henny Reinstad teljesítménye mellett, aki végül 11 góllal zárta a találkozót, a mi legeredményesebb játékosunk pedig Kluiber Katrin volt, aki 9-szer tudott betalálni a norvég kapuba. Még egyszer a végeredmény tehát, Norvégia, Magyarország, 27-23. Ezzel átmenetileg a bukaresti csarnok búcsúzik, hiszen majd eredménykövetés céljából követjük a Románia-Dánia mérkőzést is, de egyelőre Németh Kornél és Erdei már köszöni a szíves figyelmüket, a szó a budapesti stúdióé.
1: Németh Kornélnak és Erdei Mártnak köszönjük szépen, Marosán György állandó szakértőnk pedig itt van a vonalban, és akkor Először ezt a második fél időt értékeljük egy picit. 27-23 lett tehát a végeredmény, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy 4 gól, ahogy az első fél idő után is 4 gól volt a különbség. Ebből kiindulva azt hiszem, hogy azt mondhatjuk a második játék részre, hogy jól sikerült, ráadásul a norvégok összesen 10 gólt szereztek 30 perc alatt.
2: Abszolút a második fél idővel elégedettek lehetünk, ugye ahogyan kezdődött is a második fél idő, gyors 17-14-el vonult ugye a két csapat szünetre, és innen 17-16 lett, tehát 2 gólt ledolgoztunk hátrányunkból, viszont ezt követően olyan lélektani szituációkban, fontos szituációkban hibáztunk, ami sokba került, tehát itt gondolok például a 18, az első fél idő, első 10 percében, ugye 18-16-nál volt 2 labdánk is, hogy újra egy legyen közt, és változhasson a lélektan a mérkőzésnek, azt elhibáztuk, és abból a 18-16-os eredményállásból egy 21-16-os lett, tehát egy 3-0-ás szakaszsal 5 góllal vezettek már a norvégok, és a másik ilyen nagyon fontos lélektani pillanat az 24-22-nél volt, 9 percen a vége előtt, ott még több esélyünk lett volna, ott Vámos Petra, Juhász Kata és Simon Petra is hibázott. Tehát 3 támadásunk is volt ahhoz, hogy újra egy gól legyen a money time-hoz érve az utolsó 5-6 percre, és hát újra megtörtént ugyanaz, ami korábban, erre érkezett egy 3-0-ás szakasz, és 27-22 lett innen az eredmény, természetesen már visszajönni nem lehetett ezután.
1: Nyilván nem tudjuk, hogy mi történt volna egy másik mérkőzésen, vagy egy másik ellen.

0: logikája ennek a meccsnek, hogy mi teljesen esélytelnek lennénk a norvég válogatottal szemben majd tétmérkőzésen. A mérkőzésnek az első harmada, ahol tapasztalható volt jelentős különbség a két csapat között, utána viszont abszolút méltó partnerei voltunk a skandinávoknak.
1: Most hogy van ez a magyar női kézilabda válogatott? Abból a szempontból kérdezem, hogy azért az elmúlt világverseny, illetve az elmúlt akár felkészülési találkozókon is azért érte kritika a teljesítményt. Most egy norvégok ellen elszenvedett 4 gólos vereség, azt lehet úgy nézni, hogy végül is csak 4 góllal kaptunk ki a norvégoktól?
0: Szerintem lehet nézni, főleg úgy, hogy Albeck Anna és Márton Gréta hiányzik. Tehát a különbség most ezen alapján, az edzőmérkőzés alapján nem jelentős. Tehát azért azzal tisztában vagyunk, hogy a norvégok előttünk járnak. Ezt a különbséget próbáljuk mi évről évre csökkenteni. Itt a második félidőben ez abszolút sikerült. Tehát, hogyha a védekezésünket nézzük, a 10 kapott gól a norvég válogatott ellen, az kimondottan jó, még hogyha a norvégok meglepő módon nem is próbáltak futni. Ez ritkán tapasztalható tőlük, hogy az átmeneteket nem próbálták megélni, illetve a visszarendeződésünk rendben volt. Hát nyilván ezzel a tempóval szemben. És ami még üdes szín volt, Juhász Katának a beépítése a felnőtt válogatottba, én szerintem megtörtént, és sikeresen integrálódott az ő személyisége, tehetsége ebbe a szerkezetbe. Nagy erőssége lesz ő a magyar válogatottnak, mind védekezésben, mind támadásban.
1: De ugye itt a kollégák is elmondták azért, hogy beállóból nem vagyunk olyan nagyon jók, és veled is azért mondhatom, hogy az elmúlt években is sokat beszéltünk arról, hogy a magyar válogatott beálló poszton hát kihívásokkal küzdik, sok magyar jó beállós nincsen, ráadásul mondjuk a beálló körüli védekezést, hogyha másik oldalról nézzük, azzal is akadnak gondok. Ez egy olyan pont a magyar női kézilabda válogatottban, amit kell fejleszteni, és amiben van lehetőség, hogyha ezen a ponton, vagy ezen a területen előre lépünk, akkor azért sokkal jobbak lehetünk úgy összképileg?
0: Igen, sajnos most közben nekem be is ugrott, hogy veled mikor beszéltünk erről először, ez 2023 tavaszán volt, ha jól emlékszem, élőadásban, és hát ez ott azért eltelt több mint 3 év, 3,5 év, és ez a pozíció továbbra is a legmesszebb van a nemzetközi élvonaltól. Ezt mind védekezésben, mind támadásban tapasztaljuk. A védekezésben úgy tapasztalhatjuk, hogy rengeteg gólt kapunk védekezésben a beállóval szemben, a beállóval szembeni védekezésünkben jelentős deficit tapasztalható. Ugye hát ez nem hiába van, hiszen a hallgatók is belegondolnak, hogyha edzésen nincsen olyan szintű beálló, aki ellen próbára van téve a védekezés, akkor az természetesen meccsen is ki fog jönni, és ugye ebből adódik, hogy támadásban sem, és ezzel nem megbántani szeretném Tóvízi Petrát, Szmolek Apolóniát még kevésbé, hiszen azért erről már beszéltünk, hogy belőle beálló pozícióban lévő játékost én csináltam, de egyelőre még ezek a pozíciók messze vannak egy norvég válogatottól, ahol Bratzett, Ingstad, vagy Franciaországból gondolunk, Gondonóra, Foppára, Buktitra, tehát most sorolhatnánk. És engem ez bánt, már erről is sokszor beszéltem évekkel ezelőtt, évek óta, hogy eltűnt a beálló pozíció és a komoly átlövő pozíció. Tehát azok, ami a magyar stílusra jellemző volt, az most egy kicsit eltűnt a mi kézilabdánkból, hogy egy komoly átlövő, és a komoly átlövőnek mindig is volt egy komoly beálló párja. Tehát a mélységben nyit a védekezés az átlövő irányába, akkor ott beálló játék is van, nem kell nagyon messzebbre menni, mintha a Farkas Ágnes Bádár Ildikó párosra gondolunk a magyar válogatottban. Jelenleg ez nincsen, átlövők sincsenek, olyanok, akik távoli zónából veszélyesek, mint például most a mai meccsen, nézzük meg Henny Reisztadot, és keressük meg a magyar válogatottban a párját, nem nagyon találjuk, Kucora Csenge, aki távolról veszélyes csak.
1: Azt mondod, hogy nem kell nagyon visszamenni, azért Farkas Ági nem mondjuk 5 évvel ezelőtt volt, úgyhogy az már nagyon messzinek tűnik, de reméljük, hogy akkor ezen a poszton is fejlődünk majd. Kapusposzton azonban kijelenthetjük, hogy jók vagyunk, jól áll?

0: De Bíró Blanka végül 47%-on zárt.
1: Igen, hát Böde Bíró Blankára jelenthetjük ki, hiszen ő fantasztikusan az első évben említettük, hogy közel 50%-os teljesítménnyel segítette csapatát, és hát a végén is ez a 14 fogott labda kiváló teljesítmény. Szemerei Zsófiáról ez kevésbé mondható, hiszen 9 lövésből egyetlen egy védett labdája sem volt. Én gondolom, hogy szükség lesz 2 jó kapusra decemberben, és jó formában lévő kapusra ehhez nyilvánvalóan meccsben kell legyenek. Az, hogy Szemerei Zsófia mennyire lesz Győrben meccsben, azt majd a választ megkapjuk, de hát nehéz lesz Toft és Szákó mögött jelentős játékpercet tölteni a pályán.
0: Meglátjuk, egy nagyon picit utolsó kérdésként tekintsünk előre akkor a holnapi bronzmérkőzésre. Jelenleg még nem tudjuk, hogy a dánokkal vagy a románokkal játszunk a bronzéremért. Nagy valószínűség szerint a románokkal, de ezt inkább kérdezem, hogy azon a találkozón a dánok sokkal esélyesebbek, mint a házigazda románok?
1: Sokkal esélyesebbek. Én szinte biztos vagyok benne, hogy a dánok fogják megnyerni ezt a meccset. De ami a románok mellett szól, hogy otthon játszanak, azért a hazai közönség biztos plusz energiákat tud nekik adni. És számolni kell lassan újra egyébként a román kézilabdával válogatott szinten is. Egy fiatal, tehetséges generációt építenek, most már integrálnak a felnőtt kézilabdázásba egy 2 éve. Úton vannak ők is újra a top csapatok közé.
0: Ott azon a holnapi mérkőzésen a győzelem lesz a fontosabb, vagy a mutatott játék, a bizonyos figurák gyakorlása, már mint magyar szempontból?
1: Mind a kettő, ami engem különösen érdekel majd holnap, nyilván vágyakozom a győzelem irányába, illetve ami különösen érdekelni fog, hogy milyen mennyiségben fogunk szélességben kézlabdázni, mert a mai nap, ha jól emlékszem, az 51. percben lőttük az első szélső gólunkat, nem is tömtük agyon a szélsőinket, viszont ami labdák lementek, azt kihagytuk, de mindenképpen ebben én szeretném, hogyha lenne holnapra változás, ha látnánk a csapaton ebben változást, mert szélső játék nélkül, és csak a játék centrumában befejezni a támadásokat, az nagyon lekorlátozza a lehetőségeinket.
0: Akkor bízzunk holnap a győzelemben és a mutatott játékban, a szép játékban, a jó játékban. Marosán Györgynek köszönjük szépen. A magyar női kézilabda válogatott, tehát 27-23-ra kikapott Norvégiától az Eurokupa elődöntőjében. Ez pedig azt jelenti, hogy holnap a bronzéremért léphet pályára. A másik elődöntő majd 16 órakor kezdődik, ott a dánok és a románok csapnak össze. Annak a mérkőzésnek a végén tehát megtudjuk, hogy mely csapat lesz majd a mieink ellenfele holnap. Ennyit most a kézilabdáról, itt a Körkapcsolásban következnek a hírek.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Bronzéremért játszik a magyar női kézilabda válogatott az Eurókupában. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Folytatódik a napos, száraz idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjén. A mieink így holnap a bronzéremért játszanak majd. Leváltották posztjáról a Nemzetek Ligájában a mieinkkel egy csoportban szereplő grúz labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát. Vidi szányolt, miután csapata tegnap Tbilisiben 1-0-ra kikapott Észak-Írországtól a sorozat B divíziójának első fordulójában. A francia szakember helyét Ramaz Svanadze veszi át, akinek megbízatása 2028 végéig szól. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool FC labdarúgó csapata Julian Wardot nevezte ki sportigazgatónak. Szőcs Árpád László a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. Megtartotta rendkívüli tisztúító közgyűlését a hazai szövetség a budapesti Nemzeti Edzésközpontban. Szőcs Árpád László a szavazatok több mint felét szerezte meg, megbízatása 2028. július 28-áig szól. George Russell, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat. A második helyen Max Verstappen ért be a Red Bull-lal, majd a harmadik helyen a holland csapattársa Isaac Hadjar lett. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője ötödikként zárt.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Már készülnek a részletszabályok Magyarország európai ügyészségéhez való csatlakozásához, közölte az igazságügyi minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vád képviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az európai ügyészség szabályai a magyar-európai ügyész kinevezése utáni 20. naptól lesznek alkalmazhatók hazánkban. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak meg. Ruszin Szendi Romulus tárcavezető úgy fogalmazott, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt. A beruházást azonban leállította, az idei évre első 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyházfő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el, és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. 4 meghaltak, 3 megsérültek az Athén turista negyedében történt tegnapi robbanásban. Az egyik áldozat helyi források szerint egy fiatal nő, feltehetően egy amerikai turista volt. A többi elhunytról egyelőre nem közöltek részleteket. 2 embert továbbra is keresnek az összeomlott épület romjai között. A detonációt feltehetően gázszivárgás okozta.
2: Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske és Herceghalom között 2 személyautó ütközött össze. A 29-es kilométernél az átterelt sáv forgalma a határ felé vezető oldal belső sávján halad. Emiatt mindkét irányban torlódik a kocsisor. Vezessenek óvatosan.
2: Időjárás.
3: Mindenhol süt a nap, legfeljebb csak elszórtan lehetnek fátyol felhők. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A mikrofonnál Berámese, a pontos idő 15 óra 10 perc, és van egy nagyon friss és nagyon jó hírünk. Címét megvédve 8. alkalommal nyerte meg a gyorsasági kamion Európa-bajnokságot Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, azzal, hogy a franciaországi Le Mans-ban zajló idei 6. forduló első ma délután rendezett futamán rajt célgyőzelmet aratott, és ezzel behozhatatlan előnyre tett szert összetettben. Természetesen gratulálunk Kis Norbertnek. Kevésbé jó híra, hogy hallhatták közvetítésünkben, hogy a magyar női kézilabda válogatott az Eurokupa elődöntőjében 27-23-ra kikapott Norvégiától, így holnap a bronzéremért léphet pályára. Interjúk is készültek egy már mindenképpen a mérkőzés után. Erdei Márk Pap Nikolettával beszélgetett.
2: Pap Nikoletta mellettem, először is gratulálok, mert szerintem nagyon jó helyteltetek, és köszönhető volt ez például a védekezésnek is, amelynek te vagy az oszlopa. Elsőként mégis arra lennék kíváncsi, hogy hogy van a térded, mert úgy láttuk, hogy azért ápolni kellett a mérkőzés közben.
3: Jó mérkőzés játszottunk, ennek azért tudok örülni, viszont azért nyilván bennünk van az, hogy egy-két jobb védekezéssel, vagy egy-két helyzettel, amit be tudtunk volna lőni, akkor az még jobb lehetett volna. De azt gondolom, hogy így most helytáltunk. Köszönöm a térdem is. Jól van. Nem, igazából nincs meg, hogy estünk így. Majd visszanézem, de én is láttam, hogy nagyon fura pozícióba érkeztünk. De fájdalom úgy nem társult hozzá elsőre. Nyilván egy pici rándulás, húzódás azért van, de remélhetőleg, hál' Isten, nem nagyobb komoly sérülés.
2: Reméljük, hogy holnap majd láthatunk a pályán. Úgy látom a mosolyodból, hogy talán igen. Úgyhogy még azt szeretném akkor tényleg megkérdezni, hogy mi teljesült abban, amit megbeszélt veletek Golovin Vladimir, mert úgy látszott, hogy eléggé hullámzó volt a meccs. Hol ti csináltatok egy 3-0-ás rohamot, hol a norvégok, és sajnos a végén, amikor nekünk kellett volna, vagy nektek kellett volna igazán, akkor ez nem jött ki. Milyen volt ez belülről átélni?
3: Igen, megbeszéltük, hogy melyik oldalra szeretnénk kényszeríteni a befejezéseket. Ez nem mindig működött, ezt próbáltuk a fél időben pontosítani, vagy felfrissíteni ezeket az instrukciókat. Meg igazából a belső védekezés, ugye az, hogyha jön egy nagyobb átlövő, nagyobb erejű átlövő, vagy cselező, arra azért magasságot is kell tartani, de közben a beállóra is nagyon figyelni. Ott azért volt egy-két hiba megint, de azt gondolom, hogy próbáltuk így a meccs közben ezt kiküszöbölni, és talán a második félidőre ez jól is működött.
2: Igen, Henny Reisztaddal szemben volt talán egy picit deficites a védekezés, viszont mindenki mással szemben, akár Usfeld Ejlát említhetném, akár mondhatnám szerintem Nora Mörköt is teljesen nyugodtan, teljesen jól működött a védekezés, még talán a jobb széllel szemben, ugye ahol Emily Hovden sorra lövögette be az ittszereit, de tényleg, hogyha ezt nézzük, hogy gyakorlatilag két emberre sikerült leszűkíteni, akkor jól működött.
3: Igen, megbeszéltük, hogy a Reisztadra ketten kellünk, azért ő egy nagyon, nagyon erős játékos, szerintem nem kell bemutatni senkinek, nagy lövő erővel rendelkezik, úgyhogy rajta próbáltunk mindig ketten lenni, azért egy ilyen gyors játékot játszó norvég válogatott ellen, ez azért nem mindig működik, hogy ketten vagyunk rajta, úgyhogy nyilván voltak elveszített egy-egyeink ellene, de próbálunk ebben is többet fejlődni.
2: Gondolsz már arra, hogy holnap nagy valószínűség szerint majd teltház előtt itt Romániában a román válogatott ellen jöhet egy, bármennyire is barátságosként fogjátok föl, de hát egy tétmeccs.
3: Igen, szerintem amúgy ezzel nekünk nincsen problémánk, szeretünk amúgy teltház ellen játszani, még akkor is, hogyha nem nekünk szurkolnak, azért mégiscsak ad egy olyan hangulatot annak a mérkőzésnek is, hogy nem egy edzőmeccs, nem egy barátságos mérkőzés, úgyhogy szerintem várjuk nagyon.
1: Pap Nikolettát hallottuk, terveink szerint még több játékos is megszólal itt a délután és az este folyamán a Körkapcsolásban. Hamarosan vízilabdával megyünk tovább, hiszen 15 óra 30 perckor kezdődik majd a Ferencváros Honvéd férfi OB1-es bajnoki mérkőzés, addig azonban egy kis kerékpár, hiszen ezen a hétvégén rendezik a mezőnyversenyeket a montreali kerékpár világbajnokságon. Ma nők versenyét rendezik, 15 óra után pár perccel rajtolt el a mezőny, holnap ugyanez ebben az időben majd a férfiak versenyeznek, mindkét nap szurkolhatunk magyar bringásoknak is. A várakozások kapcsán Somogyi Zsófia, Szirasi Lászlóta, a Tour de Hongrie versenyigazgatóját kérdezte. A hétvégén rendezik az elit mezőny versenyeket a montreali kerékpáros világbajnokságon, ma a női versenyt, holnap pedig majd a férfit. Ma a mezőnyben ott lesz majd a nőknél Zsankó Petra, magyar bajnokunk. 180 kilométeres távról van szó, 2570 méteres szintkülönbséggel. Sokan a legnagyobb esélyesnek az idén Giro, illetve Tour de France győztes holland Ademi Fölleringet tartják, tehát nyilván lesznek kihívói, de az is igaz, hogy a hollandnak a VB cím hiányzik, tehát igen, motivált lehet erre a győzelemre, szóval hogy látod az esélyeket?
4: Mindenképpen én is őt gondolom az egyik top favoritnak, azért mellette szerintem még a franciák is és a belgák is jól mehetnek, de igen, hát ugye az egész mezőny azt mondja, hogy Follering a fő esélyes, nyilván láttuk, hogy ennyire jól ment a túron is, és azóta ugye erre a VB-re készül, nem is nagyon indult máshol talán, szóval mindenképpen meg fogja próbálni. Ez a táv egyébként a lányoknál extrém hosszúnak számít. Azt hiszem, hogy az egész szezonban ez a leghosszabb táv idén, ez az a világbajnoki táv, szóval ez nagyon kemény lesz nekik. És hát reméljük, hogy Petra is be tudja fejezni a versenyt. Most ugye azt láttuk az elmúlt napokban, hogy körülbelül a mezőnyök fele az, ami be tudta fejezni a futamokat. Általában ilyen 50%-nyi ember volt az, aki egyáltalán célba tudott érni. Ez a többieket kiszedik, hiszen körpályáról van szó, és egy bizonyos időhátrány után kiszólítják őket. Hát reméljük, hogy Petra be tudja fejezni, azért ez elég nehéz egy szinten. Szerintem annyira nem fekszik neki ez a pálya, ő a síkabb versenyeket szokta inkább szeretni. De hát biztosan sokat készült rá, ugye régóta tudni ezt a nyomvonalat, illetve az országos bajnokságon is láthattuk idén, hogy a pannonhalmai körökben ott az talán jobban ment, mint eddig, tehát biztos, hogy többet edzett a hegyekre. Egyébként elég sok versenynapja volt az elmúlt időszakban, sőt volt egész jó helyezése is, szóval bizakodhatunk benne, hogy beér.
1: Hogyan lehet egy ennyire kemény versenyre készülni, illetve maga ugye a körpályát is említetted, szóval milyen lesz a pálya egyáltalán, kiknek pekhet?
4: Hát mindenképp azoknak, akik jól bírják az emelkedőket, hiszen azért az előző napokban láthattuk, hogy elég hosszú és nehéz az a hegy, ami a központi eleme úgymond a körpályának. Hát hogyan lehet készülni? Egyrészt időben oda kellett érkezni, ugye óriási az időkülönbség. Időeltolódás Európához képest, tehát megfelelő időben ott kellett lenniük a sportolóknak az aklimatizálódáshoz. A táv azért nem extrém, tehát nem az történik, hogy egyébként 100 kilométerhez mennek most meg mondjuk 2,5-szeresét kell, tehát nincs azért ennyire nagy dolog benne. De hát mindenképpen egy hosszú nap, és elég meleg is van Montrealban. Szóval olyan extra felkészülést ez különösebben, hogy most 20-30 kilométerre hosszabb talán nem igényelt. Hát meglátjuk, hogy itt ugye ezt ki tudja jól megugrani, hogy át kellett utazni egy másik kontinensre, a másik időzónába.
1: A férfi mezőnyversenyre, hogyha rátérünk, az is egy nagyon extra verseny lesz, ott ugye 273 kilométerről beszélünk, a címvédő nem lesz ott, hiszen ugye a Vueltán megsérült, és hát ki kell hagyni a világbajnokságot, ugye a szlovén Tadej Pogacsárnak. Nagyon sok esélyes van, talán mondhatjuk, és kérdezem, hogy nyílt verseny vársz-e? Ott van nyilván azért Evenepoel is, a belga Remco Evenepoel, vagy a holland Mathieu van der Poel, vagy akár Dán Mats Pedersent is sokan esélyesnek sorolják. Ugye itt 3803 méteres szintkülönbségről van szó. Te hogy látod, hogy a férfi versenyben majd, amit ugye holnap rendeznek Walter Attilával is a mezőnyben, ott hát mi várható?
4: Ugye azért annyira extrém nehéznek nem mondanám ezt a pályát, hiszen ez a 3800 szint, ez eloszlik ugye 273 kilométerre. Ha megnézzük a Grand Touros szakaszokat, azért minden Grand Touron van legalább 3-4 olyan szakasz, ami 4000 fölötti szinttel megy, és jóval kevesebb kilométerrel, tehát ilyen szempontból eloszlik ez a különbség. Ami biztos, és hogyha egy picit vissza gondolunk a Vueltára, akkor én egy hasonló nyílt versenyt várok. Ugye ott is az, hogy a Pogi kiesett, ugye egészen megváltoztatta a versenynek a képét. És körülbelül most is erre lehet számítani, hogy ha jött volna, akkor nyilván ő a top favorit, és ők irányították volna az egész versenyt, de most, hogy nincs, azért ez sokkal nyitottabb lett ez a futam. És hát igen, Evenepoel, Del Toro, Seixas, de én úgy gondolom, hogy Van der Poel és Van Aert is akár. Tehát ugye ők maguk is azt nyilatkozták, hogy szerintük is Evenepoel a főesélyes, illetve Pitcockot is említjük. De hát az elmúlt napokban láthattuk azt, hogy a pálya lehetőséged adott nagyon sokféle forgatókönyvre. Szóval nem az egyértelmű papírforma taktikák jöttek ki az elmúlt futamokon se, ezért holnap is lehet ez nagyon izgalmas. Főleg akkor, hogyha majd nem várnak az utolsó egy-két körig, hanem mondjuk megpróbálják hamarabb. Néznek a tegnapi 23-as futamot, hogy az amerikai Barry elment az első elmenéssel, és akkor végül hazaért. Pedig 192 centi 77 kiló, tehát mondhatnánk, hogy egyáltalán nem feküdhetne amúgy neki, vagy nem az ő karakterisztikája egy ilyen hegyes pálya, mégis haza tudott érni az elmenésből. Szóval sokféle forgatókönyv van, az biztos, hogy nagyon jó verseny lesz. Ugye Evenepoelék már ott vannak hetek óta, ők mentek az előző két kanadai World Tour versenyen is, Sykes is és Del Toro is. Ők már biztos, hogy nagyon jól akklimatizálódtak. Van der Poel és Van Aert csak kedden érkeztek meg, ők más utat választottak, úgymond a VB-re való eljutáshoz, de azt mondta erre például a belga csapatorvos, olvastam cikkeket a belga sajtóban, hogy miért ilyen későn mennek, azt mondta, hogy a top atlétáknak fele annyi szükségük van időben arra, hogy átálljanak a másik időzónára, mint úgymond egy normál embernek. Tehát azt mondták, hogy ez a 4-5 nap, ez bőven elég ahhoz, hogy ők ezt felvegyék, ezt a ritmust.
1: Két versenyzőről kérdeznélek, akiket te is említettél, ugye az egyik a francia Paul Sexas, a másik pedig a holland Mathieu van der Poel. Ugye a 19 éves francia Sexas az időfutamon a harmadik lett, de képes lehet valóban még fiatalkora ellenére is akár egy ilyen versenyen nyerni, illetve van der Poel, aki a luxemburgi körzáró napján egy 175 kilométeres szóló szökéssel tudott nyerni. Vajon belőle mennyit vett ki az a siker? Ő maga úgy fogalmazott, hogy ez a pálya nem feltétlenül neki fekszik, szóval hogy látod az ő esélyeit ebből a szempontból?
4: Hát a Sexas szerintem ilyen hosszú verseny talán még nem is ment soha. Most így gondolkodom, hogy miken indult, de szerintem 273 kilométeres verseny még nem indult. Ez biztos, hogy egy picit hátrány, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy 200 fölött duplán számítanak a kilométerek, és nyilván 230-240 fölött, amikor az igazi finálé kezdődik, ott azért nagyon-nagyon jól jön, hogyha megvan a versenyzőnek már az a rutinja, hogy ott a hatodik, hetedik óra környékén azt a szenvedést, hogy kell elviselni. De nézd meg, hogy micsoda fantasztikus túrt is ment, szóval a világ egyik legnagyobb tehetségéről van szó, ami azt mondja, vagy azt kutatja, hogy ez egy olyan srác, akinek szinte bármi sikerülhet. Szóval nem lennék meglepődve, hogyha dobogóra állna. Az, hogy meg tudja nyerni, az egy másik kérdés, de mindenképpen arra számítok, hogy jól fog szerepelni. Van der Poel kapcsán pedig, amit említettél, a luxemburgi kör, ő maga is azt nyilatkozta arra a napra és arra a szökésre, hogy ez nem volt releváns. Az egy teljesen másik verseny volt, egy teljesen másik, ennél sokkal-sokkal könnyebb mezőnnyel. Ráadásul egy többnapos verseny, ahol a csapatok taktikája is teljesen más, máshogy alakul. Ugye ott az váratlan volt, hogy rögtön a rajt után elment, és biztos, hogy egy kiváló edzés volt neki. Azt hiszem 42 feles átlagot ment azon a szakaszon egyedül, és ott is szintén elég sok szint volt, ilyen 2000 fölötti szint volt, tehát ez önmagában egy nagyon jó teljesítmény, de nem releváns azzal, hogy a VB-n mi történik. Ezt a csapatok kicsit későn is kezdték meg az üldözést, meg talán picit túl sok előnyt is adtak neki, szóval ez nem jelenti azt, hogy attól, hogy ott 175-öt ment egyedül, itt most nyerni tudna, de ettől függetlenül én őt is az esélyesek közé raknám, mint ahogy szinte minden VB-n az esélyesek közé kell rakni Van der Poelt. Szóval nézd azért, itt olyan nagyon durva, nagyon hosszú hegy azért nincsen, tehát nem arról van szó, hogy fel kell menni egy 10%-os emelkedőre. És azért ezeket az emelkedőket, ahogy látjuk a Grand Tour szakaszokon is, a Van Aert is sokszor a szökésbe, hát milyen fantasztikusan bírja, leszedi a hegyi hajrákat, stb. Akár ki is bírhatják ezek a srácok is.
1: Walter Attiláról kérdeznélek, akinek a szezonja ugye, hát fele más hullámvölgyekkel teli, de mégis ott volt azért a Vueltán is, és azért szépen helytált. Tőle mit vársz ezen a világbajnokságon?
4: Na hát erre talán a legnehezebb válaszolni. Ugye a Vuelta első negyede, harmada egész jól indult Attinak. Ugye ott a tizedik szakasz környékéig, még ott a top 20 környékén volt összetettben is, és aztán utána onnan elkezdett nagyon sokat kapni, ahogy jöttek a nehezebb szakaszok. Előtte ugye pedig az országos bajnokságon versenyzett utoljára júniusban, tehát a Vuelta is közte nem láttuk, hogy egyébként ilyen formában van. Azt tudom, hogy sokat edzett, meg sokat készült. Hát mondjuk úgy, hogy all in, meg kéne próbálni megmenteni ezt a szezont egy jó VB helyezéssel. Egyébként szerintem a pálya az viszonylag fekszik Attinak, de hogy mit fog tudni csinálni, ráadásul ugye egyedül a mezőnybe, ez is egy nehéz kérdés, bár azért láttuk már tőle, ugye olimpián is egyedül volt, többi is jól szerepelt. Nem tudom, nagyon nehéz megmondani, mert mondom a Vuelta első része az egész jó volt, aztán a második fele az már nem volt meggyőző. Nem tudom, hogy mennyire tudta azt kipihenni, és átmenteni esetleg a formát, vagy még javítani is. Én úgy gondolom, hogy beszegülje fejetni a versenyt, mert annyira kell, hogy legyen jó formában. Az, hogy hol, az arra tényleg nem mernék tippelni most.
1: Zárásként pedig még egy dolog, ugye itt nem lehet majd használni, tehát nincs rádió, így nem tudnak a csapattagok, vagy hát ugye a válogatott beli tagok egymással beszélni. Mennyiben változtatja meg a verseny menetét?
4: Hát nagy jelentősége van természetesen. Egyrészt még pontosabban tartani kell magukat a megbeszélt taktikához, hiszen nem tudnak olyan gyorsan reagálni, kommunikációban úgy értem. Másrészt azért ez úgy néz ki, hogy minden válogatottban ki van nevezve egy úgynevezett road captain, akinek az is a feladat, hogy a csapatautóval kommunikál. Tehát ő az, aki gyakrabban hátra megy, és utasítást kér a sportigazgatótól. Illetve itt a VB-n azt szokták még csinálni, többször láttam már én is a helyszínen, hogy pálya különböző pontjain, depónál, frissítőnél, itt ott, amottól állnak a segítők, főleg a nagyobb nemzeteknél. Rádió összekötetésben vannak a nemzeten belül egymással, és még táblára is szokták írogatni az utasításokat. Láttam már olyat, hogy a táblára írták rá a frissítőnél, hogy akkor most melyik versenyzőnek kellene szökésbe mennie a következő támadásokkal. De nyilván ettől is érdekes a VB, hogy nincs a fülükre mondva, és nincs tolba mondva az egész, és itt jönnek elő azok a versenyzői kvalitások, amiket nagyon nehéz megtanulni, és ebben például a Van der Poel és a Van Aert szenzációs. Van der Poel is azt nyilatkozta, hogy ösztön alapján fogok versenyezni, és ezért mondja ezt, mert a pálya sem teljesen nekifekszik, rádiózni sem lehet. Szóval ez mindig a VB-nek egy kicsit a sava borsa is, és szerintem nagyon jó, hogy ezt nem engedi meg a UCI, hogy használják a rádiókat, mert ettől is más a VB, mint a többi verseny.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi vízilabda. Fővárosi rangadó a Császár Komjádiusz odában. A címvédő Fradit idehaza évek óta senki se tudta megverni. Talán most meglepetést okoznak a kőbányaiak. Ferencváros Honvéd férfi vízilabda bajnoki mérkőzés élőben ma 15 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: Ahogy Novotny Zoltán is említette, Ferencváros Honvéd férfi vízilabda bajnoki mérkőzés. El is kezdjük, a kommentátor Egős László Pál.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy vámos bombagollal kezdődik a mérkőzés a Császár Komjádi uszodában. 6 méterről lőtte át a zónát a Ferencváros balkezes játékosa, és már az első támadásból 24 másodperccel a kezdés után vámos góljával megszerzi a vezetést a bajnoki címvédő. Vámos a jobb felső belőtte csoma, ugyan még bele tudott érni, de ujjaival csak a kapufára tudta segíteni a labdát, onnan pedig bevágódott a hálóba. Vezet tehát az FTC a Honvéd ellen az OB egy harmadik fordulójának rangadóján. Két 100%-os csapat találkozik, hiszen mind a két együttes megnyerte első két fordulóban a meccsét. A Ferencváros a Vasast győzte le az első fordulóban, majd a Szentes ellen is nyert, míg a Honvéd legutóbb az Eger otthonában diadalmaskodott, most a hétközi fordulóban 13-8-ra, és az első fordulóban is nyertek, akkor a Szegedet győzték le. Most pedig egyenlít a Honvéd, a gólszerző az 10-es számmal játszó Ekler Bendegúz. Ő volt az, aki megpróbálta elhozni a labdát a ráúszásnál, de Vigvári Vendel, a Ferencváros 10-ese gyorsabb volt nála. A Ferencváros kapujában Szakonyi kezd, Fogás Roma nincsen a mai mérkőzés keretben. Egy-egy tehát a mérkőzés állása, egy perc telt el a találkozóból, a labda pedig ismét a fehér sapkás ferencvárosiak kezén vándorol, Vámos kezében van jelen pillanatban, vele szemben ott van Újszárályá, a Honvéd egyik új igazolása, egy légiós a Honvédban, Vámos még mindig, most adja tovább Manhertznek, ketten is beúsznak a Honvéd játékosai közül szokás szerint a kapuba csoma mellé, Vigvári, illetve bocsánat, Jansik teszi tovább a labdát, aztán egy csavar, ez viszont mellé megy, Nagy Ákos próbálkozott rossz készérről egy szépségdíjas mozdulattal, viszont a lövés ez nem volt elég pontos, mert sohant a hosszú kapufa mellett. Egy-egynél így jöhet megint a Honvéd. Kevi Bendegúz kezében a labda, úszik fölfelé, közelít a ferencvárosi kapuhoz, jön egy passz, és jön egy Honvéd gól. Vadovics Viktor eredményes, nagyjából 5 méterről, rossz kéz oldalról, ballal a rövid alsóba vágja a labdát, ebben talán Szakonyi is benne volt, na meg Vadovics előtt nem nagyon volt blokkoló kéz, úgyhogy viszonylag tisztán lőhetett, elkésett róla két ferencváros is, próbált összezárni előtte a Herc és Vígvári, és Szakonyi beleért a labdába, de a kapufáról bevágódott a ferencvárosi kapuba, vezet tehát a Honvéd, és támad megint az FTC, Nagy Ákos centerezne, ezt leszedik a levegőből a vendégek, és szabálytalankodott is középen Vámos, úgyhogy a labdát meg is kapja a Honvéd, bár meg is szerezték Vámos szabálytalansága ellenére. 2-1-nél támad a Honvéd, és még nem értek fel a fekete sapkások teljesen a ferencvárosi kapu elé, de van még 20 másodperc a támadó időből. Egy szabad dobás, Manherz volt szabálytalan, a labda pedig Kevi kezében. Kevi egyel tovább adja Bencnek, Benc távolról, óriási gól! A bal felsőbe vágja a labdát Benc Rolf, 3-1-re vezet a Honvéd, 2 perccel és 16 másodperccel a mérkőzés kezdetét követően. Már az első lövés, az első gól az a hazaiaké volt Vámos révén, ugye a Ferencváros szerezte meg a vezetést, azóta viszont a Honvéd 3 tökéletes támadást mutatott be, mind a 3 góllal zárult, és így 2 gólos előnyben a Honvéd együttese. A Magyar Kupában találkoztak már idén a csapatok, a negyed döntőben az oda-visszavágós párharcot a Ferencváros nagyon magabiztosan nyerte, egyszer 8, egyszer pedig 11 góllal, ennek ellenére Most itt a bajnoki mérkőzésen egyelőre úgy tűnik, hogy Szívós Márton tanítványai nagyon más hozzáállással érkeztek, bár talán a Magyar Kupában sem a hozzáállással volt gond, hanem a Ferencváros ennyivel jobb csapat volt azokon a mérkőzéseken. Most viszont hátrányban támad az FTC, Diszomma kezében a labda, Nagy Ákos kapja lenne a szélen, egy lövés kapufa, a kapufáról levágódik és begyűjtik a vendégek. Lugosi Csongor próbálkozott Nagy Ákos passza után, talán ebbe is beleért Kevi blokja, a labda pedig így megint a Honvédé, 3 perccel a mérkőzésből, és Kevi kezében van, a medence közepén Manher úszik ki rá. A támadó idő fele eltelt a Honvéd részéről, amikor tovább adja Vadovicsnak a labdát Kevi, aztán megint Kevinél van Baján Eklert kéri, most jön a bejátszás inkább centerbe, ott eltűnik a víz alatt Simon Henrik, mégpedig Diszomának köszönhetően, ki is állítják az olaszt, emberelőnyben támadhat a Honvéd. Lent van most a szélen Sugárnál, Sugár visszaadja Eklerhez, aztán megint Bence labdával, egy keresztpassz, ott van Vadovics kezében, Vadovics lő 4-1. Kihasználja az emberelőnyös helyzetét a Honvéd, és 4-1-re vezet a Ferencváros ellen. Simon Henrik harcolta ki a kiállítást, őt is meg fogja dicsérni, azt hiszem ezután Szívós Márton, vagy meg is tette a medence partjáról, de hát Vadovicsot is, aki a második gólját szerzi onnan a rossz kéz oldalról, és jön is a kapuscsere a ferencvárosiaktól, hiszen hát nem mondjuk így finoman szólva, hogy nem ment a védés Szakonyinak, vagy nem megy, egyelőre 4 kapura lövésből 4 gólt kapott a Ferencváros kapusa, érkezik a helyére Lévai Márton 3,5 perc után. A labda a ferencvárosiaknál, óriási a birkózás ott a vízben, Vámos nem is tud kiemelkedni ott Vadovics mellett, illetve bocsánat, Sugár mellett, ki is állítják a Honvéd játékosát, Vámos a labdával, Manherz, len van a szélen Vargánál, Varga keresztbe vissza Vámoshoz, aztán már Nagy Ákos a jobb oldalon, egy gyönyörű keresztpassz Vargának, ki fogja ellőni, Vámos egyelőre nem meri, most lő, Nagy Ákos gól, szép itt a Ferencváros. Megvan a második Fradi gól, hát most 3,5 perces szünet után eredményes újra az FTC, ilyen is ritkán van azért az OB1-ben, hogy majdnem egy fél negyeden keresztül nem tud gólt szerezni a Ferencváros csapata. Nagy Ákos viszont most betalált, Csoma feje fölött vágódott a Honvéd kapujába a labda, ezzel 4-2-re módosul az eredmény. Lazár Vicskovic a középkezdést követően visszateszi a labdát Kevinek, Kevit pedig Varga Vince gyötri ott, még a Honvéd tér felé nem engedte közelebb, megy előre a ferencvárosi kapuhoz, újra Vicskovicsnál a labda, a bal kezében, ott is óriási a küzdelem, Fekete Gergő próbál labdát szerezni, vagy zavarni őt, Vicskovics azonban be tudja tenni centerbe, a lövés viszont Simontól nem volt elég erős, Lévai ezt könnyedén megfogta, és már dobja is ki Vámoshoz, Vámos úszik fölfelé, a medence jobb oldalán, Kakaris úszik be center pozícióba, és ott van Varga Vince is középen, Vámos inkább Vismegnek teszi, aztán visszakapja Vámos, egy-két lóba után jön a lövés, Csoma véd, a bal alsóba tartott a labda, Csoma viszont egy reflex mozdulattal ki tudta onnan tornászni, és ott is maradt a közelében, úgyhogy azonnal le is csapott a kipattanóra, marad a 4-2, 3 perc és 20 másodperc van még hátra az első negyedből. Támadhat ismét a Honvéd csapata, Eklert teszi tovább a labdát Bencnek. Benc Rolf kiadja egészen szélre Vicskovicsnak, viszont már történt egy szabálytalanság középen. Szép Falvi Gergely volt cselekedete, volt a szabályokba ütköző, így Lévai kapja meg a labdát, a ferencvárosi kapus pedig már ível is föl. Varga Vince a bal oldalon megpróbál lefordulni a visszaúszó Szép Falviról, egy kiállítást nem tud kiarcolni, de egy szabad dobást igen, Feketének teszi vissza Varga, aztán Vámos a labdával, Vismeg kapja, Vismeg kiemelkedik, nincsen egy előrelövés, csak most a kapufáról kijön, és a Honvédhoz kerül. Csoma és Kevi együttes erővel gyűjtik be a közéjük pattanó labdát, Kevi végül hagyja a kapusnak, így jöhet ismét a Honvéd 4-2-es vezetésnél, és meg is kapja már a labdát Vicskovics. Vicskovics továbbadja Eklernek. Ekler is lőheti akár, a blokkról levágódik, Vismeg blokkjáról, de maradhat a Honvédnál a labda. 2,5 perc van még hátra az első negyedből, mikor Ekler oldalról hozhatja játékba ismét a labdát a kötéltől. Bepasszolja középre Kevinek. Kevi Benchez passzolja. Benc rossz készéről onnan most nem fogja előni jobbal, pedig ugye előtt már egy hatalmas volt, és aztán mégis lövésre vállalkozik, kijön a blokkról, illetve tovább pattan a blokkról, Varga Vince bal kezéről, és a kötélen túlra pattan, úgyhogy a labda a Ferencvárosé, 2 perc és 6 másodperc az eredményjelzőn, ennyi van még hátra az első negyedből. Azért támad a Ferencváros, hogy ismét csak egy gól legyen a hátránya. Viszont már el is lövi, Csoma véd. Csomának most sorozatban a harmadik védése, és hergeli is a többieket, hergeli is a társakat. Csoma Kristóf, válogatott kapus, hogy azért a blokkra is lehetne talán jobban figyelni. 5 lövés, 3 védés Csoma neve mellett a statisztikákban, 60%-on egyelőre a Honvéd kapusa. Most fekete lövését is ki tudja védeni, a hasáról pattan ki, és oda Benc Rolf kezébe, úgyhogy megint csak kivédekezi a Honvéd a ferencvárosiak támadását. Fekete Gergő lövése nem volt igazán jól helyezve, de azért ott kellett lennie természetesen Csomának. Jöhet a Honvéd megint Benc kezében. Benc továbbadja Imre Kolosnak, aki először van a vízben. Jön a lövése bal oldalról, Ekler részéről. A kapufáról pattan ki, de talán Lévai is beleért. A lényeg, hogy a Honvéd így is begyűjti a labdát. És megint ott van középen Imrénél. Ekler próbál leválni Diszommáról. Ez csak most sikerül neki, meg is kapja a labdát Ekler. Továbbadja Bencnek. Benc a kapufára pattintja, és Vámoshoz kerül. Most szerencséje is volt a Ferencvárosnak, Vámos azonnal visszaadja Lévainak. Lévai pedig keresi az üresen helyezkedő társakat. Egy perc van hátra, kerek egy perc az első negyedből, amikor Vis meg is leválik az emberéről. Vámos is visszabúszik, hogy segítsen Lévait. 8 másodperc a ferencvárosi támadóidőből, jön a centerezés, Kakarisz eltűnik a víz alatt, és ez így azt hiszem 5 méteres lesz. Aki elkövette a szabálytalanságot, az Lazár Vicskovics volt. Konstantinos Kakaris, a görög center pedig, hát talán ezért is igazolt el a Ferencváros, hogy meg tudják őt találni ezeknél a bejátszásoknál, és akkor 5 métereseket, kiállításokat harcoljon ki. A büntetőt Fekete Gergő fogja elvégezni, vele szemben Csoma Kristóf, Fekete vár egyelőre a játékvezetők sípszavára, Kun György és Csanádi Zsolt vezeti a mai mérkőzést, és most megkapja a jelet Fekete, és bevágja a jobb fősőbe, 4-3. A 3 gólos hátrányból felkapaszkodik a Ferencváros, és egy gólosra csökkenti a Honvéd vezetését. Van még 48 másodperc az első negyedből. Még az is benne van, hogy a Ferencváros még ebben a játékrészben kiegyenlít, és akkor a kezdeti, talán váratlan Honvéd vezetés az akár az első szünetre el is tűnhet. Ehhez persze kell a jó védekezés az FTC-től, és egy jó támadás is, de nyilván az Honvédnak sem az a célja, hogy 4-4 legyen az első szünetben, sokkal inkább az 5-3, mert most 4-3-ra veszett a Honvéd, és a középkezdés után ismét támadhatnak. Luis Araya kezében a labda, Araya bejátsza Imrének, Imre egyet továbbadja, Vicskovicstól aztán visszakapja, Imre 6 méterről kiemelkedik, 1-2 lóba, a blokkról kipattan, Manherz blokkjáról, és van még 26 másodperc a negyedből a Ferencvárosnak, hogy egyenlítsen a bajnoki címvédő, amely idén már a Magyar Kupát is megnyerte. Végvári Vendel, ellövi gól! Itt is az egyenlítés, 4-4 a mérkőzés állása. Végvári Vendel talál be, és 17 másodperccel az első szünet előtt egyenlít a Ferencváros. Régen volt döntetlen a mérkőzés állása, legutóbb talán az első Honvéd, sőt a második Honvéd támadás előtt, hiszen az első 3 támadást góllal fejezte be a Honvéd csapata, azóta egy picit meg a kapuscsere óta, hogy jött Lévai Szakonyi helyére, picit visszább vett a tempóból a Honvéd. Most viszont még ott az esély a vezetés megszerzésére, Lévai viszont kitornázza a felső sarokból Sugár lövését, úgyhogy 8 perc játék után, bár a Honvéd alaposan ráijesztett az FTC-re és 4-1-re is vezetett, a Ferencváros Honvéd OB1-es vízilabda bajnoki állása 4-4 az első negyedet követően, jön az első szünet, aztán a folytatás, addig a szó a stúdiói.
2: Ebben az első szünetben pedig visszatekintünk a női kézilabda Eurokupa elődöntőjére, amelyben a norvég válogatott 27-23-ra verte a magyar nemzeti csapatot. Ígértem interjúkat, amelyek ezután a mérkőzés után készültek. Hallhattak már egyet Pap Nikolettával, most pedig következzék Klujber Katrin, akivel Erdei Márk beszélgetett.
4: Klujber Keti áll már mellettünk. Először is gratulálok, mert tényleg szerintem nagyon-nagyon jól teljesítettetek. Te személy szerint is rengetegszer találtál be. Hogyan érezted ezt a mérkőzés belülről? Talán voltak olyan fordulópontok, amikor lehetett volna visszajönni.
5: Igen, én is így látom, de viszont büszke vagyok a csapatra, mert megbeszéltük, hogy élvezzük ezt a játékot, de legyünk nagyon okosak elől is, egy jó játékot csináljunk. Volt egy 5-10 perces hullám, amit nyilván azért egy ilyen csapat ellen egy olyan technikai hiba, amiből gyors gólt kapunk, nem lehet megengedni, úgyhogy ezt kihasználták, ebbe kell még fejlődni, de én azt gondolom, hogy egyre több olyan szoros meccset játszunk a norvégokkal, amért nekik is meg kell küzdködni a győzelemért.
4: Abszolút ezt látom az arcodon, hogy nagyon-nagyon bizakodó vagy, és elégedett vagy a csapat játékával. Tényleg a védekezés is helyenként nagyon-nagyon jól működött, a támadásban is egészen extra dolgok voltak. Így az egészet összevetve, amit Golovin Vladimir is kért tőletek, hogy látod, nagyjából teljesült, amit kért tőletek a szövetségi kapitány?
5: Nagyjából meg tudtuk oldani, hát, amit nem azon ment el a mérkőzés, tényleg ezen még fejlődnünk kell, hiszen az elén azért nem úgy kezdtük a védekezésben, én azt gondolom, hogy ott elcsúszott, illetve fél időben, mikor bementünk, 12 technikai hiba volt, amit egyik csapat ellen sem szabad ennyit hibáznunk, főleg nem egy norvégen, aki pikpak kihasználta, de bizakodó vagyok, és nagyon sokat tudunk egy ilyen mérkőzésből tanulni.
4: Holnap majd minden bizonnyal a román válogatott, a hazai együttes lesz az ellenfél, egy teltházas arénában. Ez nem hangzik így elsőre rosszul, de számodra ez milyen érzéseket hoz elő, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy az elmúlt egy-két évben azért a Ferencvárosra, innen Bukarestből talán jó emlékeitek vannak.
5: Vannak jók is, igen, és mindenképpen fel fogja dobni a hangulat a játékot. Sosem könnyű itt Romániában játszani, főleg, hogy hazai pályán lesznek, de azért mi még nem tudjuk, hogy kivel játszunk. Nyilván, hogyha a realitást nézzük, akkor románokkal fogunk, de felkészülünk, aki itt most a vesztes lesz a mérkőzésen.
2: Az a másik elődöntő, a dán-román találkozó majd 16 órakor kezdődik. Időről időre kapcsolunk a helyszínre, és beszámolunk az eredmény alakulásáról. Most azonban kapcsolunk vissza a Ferencváros Honvéd férfi vízilabda bajnoki mérkőzés helyszínére Regős László Pálhoz.
3: Köszönöm szépen, egy csoma védéssel kezdődik a második negyed. Nagy Ákos lövését piszkálta ki a jobb felsőből a Honvéd kapusa, úgyhogy továbbra is 4-4 a mérkőzés állása. Viszont a sarokból jöhet a Ferencváros. Manherz adja be Vigvárinak, aztán vissza is kapja a labdát a válogatott csapatkapitánya. Vismeggel játszik össze keresztbe, megint Vismegnél a labda. Hárman is a Honvéd kapujában, Csoma mellett két mezőnyjátékos. Fekete kapja Manherztől, megint Manherznél egy másodperc, letelik a támadó ideje a Ferencvárosnak. Nem jutott el lövésig a sarokdobás után a fehér sapkás hazai együttes. És ezzel már úszik fölfelé a Honvéd játékos, a Sugár a medence bal oldalán. Még egyet tovább teszi Arajának, az amerikai kap egyet Nagy Ákostól, de a szabaddobást is megkapja a játékvezetőktől, úgyhogy még mindig a Honvédnál a labda Arajá és Sugár játszanak össze. 8 másodperc még a támadó időből, Araján egyelőre senki, most a centerezés, jó volt a védekezés Vismegtől, aki nem engedte, hogy Simon Henrik labdához jusson, bár méltatlankodnak picit a Honvéd játékosai, de szabályos volt a Ferencváros bekének a megmozdulása. Így labdát szerez az FTC, és Manherz révén már úszik is fölfelé. Megint Vismeg a labdával, Vismeg visszaadja Manherznek. Manherz jó 7 méterre a kaputól, középen Nagy Ákos kapja, Nagy Ákos ellövi, Csoma véd megint, a kipattanó pedig a Honvédé lesz, hiszen Simon Henrik volt a legközelebb, visszapöcköli Csomának, és így jöhet ismét a Honvéd csapata. Csoma jól véd ezen a mai mérkőzésen. Ez már az 5. védése volt 9 kapura lövésből, 56%-os hatékonyság. Igaz, a túloldalon Lévai Márton egyelőre nem kapott gólt, 2 lövésből 2 védés, viszont most megint Szakonyi a kapuban, és meg is van az első védése Szakonyinak, viszont ott már történt egy visszahúzás, egy szabálytalanság Sugárral szemben, úgyhogy 5 méteres kap a Honvéd, hiába védett Szakonyi, rossz helyre pattant róla a labda, Nagy Ákos pedig szabálytalankodott Sugárral szemben. Honvéd büntető. A labda Lazár Vicskovics kezében, ő is egy új igazolás a Honvédnál, egy balkezes játékosról van szó, ő fogja elvégezni az 5 méterest. 2 perc telt el eddig a második negyedből, még nincsen gól ebben a játék részben. Vicskovics most kiemelkedik, egy Szakonyi kivédi a büntetőjét. Úgy tűnik jót tett neki ez a nagyjából 5 perc pihenő a Ferencváros kapusának, mert azóta, amióta visszatért a medencébe, ő is 2 lövésből 2-t védett. Marad a 4-4 tehát, és jöhet előre az FTC. Nagy Ákos egy-két lóba után lő, és megszerzi a vezetést a Ferencváros. 1-0 után most 5-4-nél vezet újra a hazai csapat. akkor, amikor a második negyedből még 5 perc és 41 másodperc van hátra. Vicskovics 5 méteres hibája után, vagy mondjuk inkább úgy, hogy Szakonyi védése után Nagy Ákos rossz készérről bevágta a labdát. Csoma már elsüllyedt, mire jött a labda felé, és aztán nagyon csalódottan nézett a társaira. Talán a blokkot is hiányolta, de azt hiszem most magára is dühös volt a Honvéd kapusa, mert oda jött a közelébe a labda. Ezt akárki is védhette volna. Nem védte viszont, úgyhogy 5-4 a mérkőzés állása. És ismét a Honvéd jöhet fölfelé Benc a labdával. Benc továbbadja, ott egy szabálytalanság Arajával szemben. Tovább kerül a labda előre, majd tudom centerbe, de centerben ott most szép Falvi van. A labda pedig Ekler kezében, rossz kész szélen. Kiállítják Jansikot, emberelőnyben a Honvéd. Benc 6 méterről nem lövi el egyelőre, inkább Arajának teszi tovább. Araja egy keresztpasszal megjátsza Vadovicsot. Vadovics lent a kötélnél, nagyon éles a szög, de már közbe fújnak a játékvezetők. Néki Balázs reklamál is ott a medence szélén, mert egy újabb kiállítás. A védés viszont érkezik Szakonyitól. A kettős emberelőnyt egy picit elkapkodta a Honvéd, és Ekler lövését így védte Szakonyi, nem tud gólt szerezni kettős előnyből a vendégcsapat. A Ferencváros pedig a két gólos vezetésért támad. Ezt először mondhatja el magáról ezen a mai mérkőzésen. A bejátszás viszont egy picit magas volt Vámosnak. A világbajnok játékos nem érte el, a labda itt Csoma kezébe került. 3 perc és 20 másodperc eltelt már a második negyedből. Csoma egyelőre nem passzolja föl, csak most íveli oda bal oldalra Arajának még hozzá. Araja tempózik közelebb a kapuhoz, 6 méterre kiemelkedik, kap egyet Vámostól, és kap egy szabad dobást az amerikai. Azt visszapasszolja Kevinek. Kevi Benchez továbbítja, Benc rossz kéz oldalról ellövi, ezt most megint belövi Benc Rolf, és ezzel megint egyenlít a Honvéd, illetve hát másodszor egyenlít a Honvéd, mert sokáig vezetett a vendégcsapat, de Benc majdnem pontosan olyan gólt lő, mint amilyet már lőtt egyet az első negyedben. Rossz kéz oldalról két blokkolni igyekvő kéz nyúlott keresztbe, de egyikük sem időben nyújt a magasba. Benc labdája így bevágódott a bal felsőbe. Szép gól volt ez is. 5-5 a Ferencváros Honvéd mérkőzés állása az OB1 harmadik fordulójában. Egyébként a Ferencváros vezeti a tabellát, két mérkőzés után a Honvéd negyedik, de ugye említettem, hogy mind a két csapat megnyerte mindkét meccsét, úgyhogy itt csak a gól különbség dönt a két csapat között. Most Vámos a labdával, Vámos tovább adja Diszommának. Nagy helyzet és egy nagy csomavédés. Rossz kéz oldalról Diszommá szemtől szembe tempózhatott Csomával, viszont nem tudta a feje fölött bevágni a labdát, így egy sarokdobásra jöhet az FTC. Diszomma visszakapja Vámostól. Aztán megint Vámos a labdával, egy távoli bomba, új micsoda gól Vámos Márton. Ott voltak megint Csoma mellett a Honvéd bekjei, akik ilyenkor beúsznak sok esetben már megszokott módon oda két kapufához, és próbálnak blokkolni.

bizonytalanság miatt megkapja a labdát a Ferencváros. Vígvári Vendelnél van most. Lesz-e kiállítás? Igen, kiállítják a Honvéd egyik játékosát. Egyelőre nem látom, hogy kit, de emberelőnyben támadhat az FTC. Vámos. Vámos leteszi a szélre Diszomának, majd Vámos megint megkapja. Aztán Vígvári, megint Vámos. Egyre közelítenek a Honvéd kapujához. Varga Vince már a labdával keresztbe Vámosnak. Diszommár rossz készéről. Egybejátszás és egy nagyszerű gól. A szerzője pedig Jámbor Csaba, a Ferencváros legfiatalabb játékosa, aki megint csak betalál az ellenfélnek. 2008. április 12-én született, tehát egy 18 esztendős játékosról van szó, és remekül úszott be oda üres területbe, de már az is nagyon szép volt, hogy a ferencvárosiak körbejáratták a labdát, és sakmattig játszották az emberelőnyös helyzetet. Jámbor góljával tehát 7-5-re vezet az FTC a Honvéd ellen. Először a mérkőzés során két gól a különbség a ferencvárosiak javára. A Honvéd ugye hárommal is vezetett 4-1-nél. Most pedig a mínusz egyért támadhat a fekete sapkás csapat. Sugár kezében van, Sugár a medence közepén, onnan passzolja jobb kezéhez Vadovicsnak. Vadovics jó 8 méterre a kaputó, Jámbor szabálytalankodik vele szemben. Kap egy szabad dobást Vadovics, ezt lejátsza gyorsan Sugárral, majd megint Vadovics a labdával. Vadovics most lő, Szakonyi kitornásza a bal alsóból. A sarokból jöhet a Honvéd most, Vadovics lövését követően. Ez az első elhibázott lövése Vadovicsnak, de egy sarokdobást ebből is kiharcol a Honvéd. Megint Vadovicsnál a labda, miután Paján elvégezte a sarokdobást, és most már Vadovics továbbadja Sugárnak, viszont egy Honvéd szabálytalanságot követően a játékvezetők ismét a ferencvárosiaknak adják a labdát. Nagy Ákos úszik elérte, és akkor tőle jöhet a ferencvárosiak újabb akciója. Viszont már megint ott van rossz kész szélen, bal oldalon ott van Vígvári. Nagy Ákos pedig Vígvári Vendelnek passzolja. Vígvári, ez egy nagyon-nagyon elhibázott ejtés volt. Jócskán a kapu fölé esett, hát a kapu tetejére esett egészen konkrétan a labda. És 7-5-ös ferencvárosi vezetésnél 2 perc 29 másodperccel a második negyed vége előtt időt kér Szívós Márton, úgyhogy a mérkőzés első időkérésénél a Ferencváros vezet 7-5-re. Ami a statisztikákat illeti, Csoma Kristóf továbbra is jól véd, 50%-os hatékonysága maradt, Szakony viszont a maga 0%-át itt a második negyedben feltornázta 44%-ra, ugye az első negyedben 4 lövésből 4 gólt kapott, jött is a kapuscsere. Lévai adott egy kis stabilitást hátul az FTC-nek maga két védésével, aztán most visszatért Szakonyi Dániel a második negyedre, és már neki is van 4 védése. Továbbra is Nagy Ákos és Vámos Márton, valamint a túloldalról Benc Rolf és Vadovics Viktor a legeredményesebbek a mai mérkőzésen. Ami pedig a továbbiakat illeti, ugye még 5 mérkőzést rendeznek ebben a fordulóban, a harmadik fordulóban, majd 5 órától Kaposvár-Szolnok, aztán 6 órától Szentes-Vasas és BVSC Szeged, 7:30-kor OSC Eger, este 8-kor pedig Debrecen UVS-e találkozókat rendeznek az OB1 harmadik fordulójában. Az időkérés után jöhet ismét a Honvéd, Vadovics Viktor kezében a labda, aki Imrét játsza meg. Imre 6 méterről ellövi, lejön a blokkról és Varga Vincéhez pattan, így jöhet megint a Ferencváros. Az időkérés az nem hozott gyümölcsöt, mármint itt rögtön az első támadásban, később persze még lehet, hogy bejön az, amire Szívós Márton számít. Manherz kapja a labdát kint a szélen, be is teszi középre centerbe, ott elsüllyed a ferencvárosi. Jámbor volt az, hogyha nem, bocsánat, Lugosi volt az, aki kiharcol egy kiállítást. Emberelőnyben támadhat a Ferencváros. Lugosi el is végzi a szabad dobást, visszaadja Vígvárinak, Vígvári Nagy Ákoshoz, majd megint Vígvári a labdával, most már Diszommá, ismét Vígvári, felgyorsul a labdajáratás, Nagy Ákos, Diszommá, Vígvári, ketten is középen, a szélre jön a labda, Manherz lő, levágódik a kapufáról, és a Honvédhoz kerül, úgyhogy kivédekezi az ember hátrányt a vendégcsapat, Csoma pedig már dobja a kiállítási zónából visszatérő Kevinek. Kevi egy jó 15 méteres passza Vadovicsot játszanak, aki ott van 5 méterre a ferencvárosi kaputól, a rossz kész szélen, és egyre szorongatja őt kijebb és kijebb Vis meg. Vadovics csak most tud szabadulni a labdától. Eklerhez kerül, Ekler lő, a blokkról pattan fölfelé, viszont már ünnepel, a lelátóról felharsan a taps, a labda pedig a ferencvárosi. 1 perc 15 másodperc még a második negyedből, 7-5-re vezet a Ferencváros a Honvéd ellen, Szakonyi pedig már fel is dobja a labdát Nagy Ákosnak.
most már lent van a szélen.

0: kapás szélen Vismegnél. Vismeg kap egy szabad dobást, visszapasszolja Vigvárinak. Vigvári Vendel közelebb tempózik a Honvéd kapujához, és nem lő, csak most, és belövi Vigvári Vendel. A rövid bepattintja a labdát, Csoma talán a hosszúra számított, és megint csak hitetlenkedve néz körbe Csoma. Ezzel nem tudott mit kezdeni. 55 másodperccel a második negyed vége előtt. Először 3 gól a Ferencváros előnye ezen a mai mérkőzésen Vigvári találatával, aki ezzel fellép a két gólosok közé, Nagy Ákos és Vámos Márton mellé, hogyha hazai két gólosokat számoljuk. Kevi Bendegúz kezében a labda, középkezdéssel jöhet majd a Honvéd, amelynek ugye a Bajnokok Ligája selejtezőjében is vitézkednie kellett az elmúlt héten. Ott a Panathinaikosz 9-7-re, a Jadran Split pedig 12-6-ra győzte le a Honvédot, ami nem jutott a BL csoportkörébe, majd az Eurókupában folytatja. A Ferencváros viszont ott van a Bajnokok Ligájában, és már a csoport is ismert, majd a Marseille, a Steaua Bukarest és a Panathinaikosz lesz az FTC ellenfele. Most viszont támad a Honvéd, és egy kapufa után Szakonyi gyűjti be a labdát, Eckler került helyzetbe, de a lövése nem volt elég pontos, így jöhet megint a Ferencváros. Teljesen üresen volt egyébként Eckler kapás szélen. Szakonyi és a kapufa azonban nem engedték meg neki, hogy gólt szerezzen. 8-5-re vezet tehát a Ferencváros a második negyed utolsó percében, és mire ezt kimondom, már 9-5 a ferencvárosi vezetés. 4 gól a különbség a két csapat között, 20 másodperccel a második negyed vége előtt. Vigvári keresztpasszát követően Fekete volt az, aki kapásszélről bebombázta a labdát. Már süllyedt el Fekete, de Csoma nem ért vissza, és ezzel most Csoma védési statisztikái is romlanak itt a második negyedben. 4-4 volt ugye az első szünetben a mérkőzés állása, 4-1-ről jött fel a Ferencváros, és most már 9-5-re vezet, úgyhogy egy 8-1-es rohamban a zöldfehérek, egy kapufa még a második negyed végére, Kevi Bendegúz találta el a kapufát. Két negyedet követően a Ferencváros 9-5-re vezet a Honvéd ellen a férfi vízilabda OB1 harmadik fordulójában. Stúdió.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Ifjú tehetségeinkre komoly idegenbeli erőpróba vár. Pontszerzéssel még megmaradna az esély a kontinens tornára való kijutásra. Horvátország, Magyarország, labdarúgó U21-es EB selejtező élőben, ma 17 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Bronzéremért játszik a magyar női kézilabda válogatott az Eurókupában. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Folytatódik a napos, száraz idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
2: 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjén. A mieink így holnap a bronzéremért játszanak majd. Betlehem Dávid a férfiak mezőnyében a harmadik, Fábián Bettina a nőknél a második helyen végzett 10 kilométeren az úszók nyílt vízi Európa kupa sorozatának horvátországi állomásán, ám nem megfelelő sapka használata miatt kizárták őket. Szőcs Árpád László a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. Megtartotta rendkívüli tisztújító közgyűlését a hazai szövetség a Budapesti Nemzeti Edzésközpontban. Szőcs Árpád László a szavazatok több mint felét szerezte meg. Megbízatása 2028. július 28-áig szól. Címét megvédve 8. alkalommal nyerte meg a gyorsasági kamion Európa-bajnokságot Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, azzal, hogy a franciaországi Le Mans-ban szerzett idei 6. forduló első futamán rajt célgyőzelmet aratott, és ezzel behozhatatlan előnyre tett szert az összetettben. George Russell, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat. A második helyen Max Verstappen ért be a Red Bull-lal, majd harmadik a holland csapattársa Isaac Hadjar lett. A WB pont versenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője 5. zárt.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Már készülnek a részletszabályok Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az igazságügyi minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vált képviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak vagy újulnak meg. A tárcavezető elmondta, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, hivatalba lépése után leállította a beruházást az idei évre eső 5 milliárd forintot, pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. A Fidesz elnöksége kiáll Hankó Balázs mellett, akinek mentelmi jogáról hétfőn tárgyal a parlament. Az eseményt a volt kormánypárt közleményében a kiépülő új kommunista önkény újabb megnyilvánulásának nevezte. Hozzátették, a Fidesz szorosan nyomon követi az eljárást, és a volt miniszterrel szemben jogellenesen fellépőket felelősségre vonják, amikor a nemzeti erők helyreállítják a jogállamot. Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését az NKA ügyben hűtlen kezelés miatt kezdeményezte a legfőbb ügyészség. A Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket, jelentette ki Torockai László a párt budapesti tisztújító kongresszusán. A pártelnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. A politikus úgy fogalmazott, a haza érdeke, hogy a Mi Hazánk mozgalom egy napon választást nyerjen.
1: Közlekedés.
2: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
2: Mindenhol süt a nap, legfeljebb csak elszórtan lehetnek fátyolfelhők. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: Ez a körkapcsolás a mikrofonnál. Berelmesen hallhatták korábban itt adásunkban, hogy a magyar női kézilabda válogatott 27-23-ra kikapott Norvégiától az Eurokupa elődöntőjében, így a bronzéremért játszhat, hogy mely csapat lesz az ellenfel, az nagyjából 17 körül derül ki, hiszen a másik elődöntő a Dánia-Románia mérkőzés 16 órakor, azaz 7 perccel ezelőtt kezdődött, hogy hogy áll ez a mérkőzés, arról a helyszínről Erdei Márk számol be.
5: Köszöntöm újra a kedves hallgatókat innen Bukarestből, a Polivalenta csarnokból. Hát egyelőre a papírforma szerint alakul a mérkőzés, hiszen a dánoknak van 4 lőtt góljuk, míg a románoknak mindösszesen 2. Annyi érdekesség már mindenképpen van, hogy mind a 6 gólt, aki eddig szerezte, azok mind dupláztak, vagyis 3 játékot szerezte őket. Krisztina Jörgensen tudott kétszer betalálni, valamint Östergaard Jensen, a románoktól pedig Lorena Ostáze. úgyhogy a következő gólszerző majd mindenképpen kuriózum lesz, de most eladják a dánok a labdát, ebből akár könnyű gólt szerezhet a házigazda román együttes, ők is eladják, egyelőre egyébként rengeteg a technikai hiba itt a mérkőzésen, valóban még azért egy nagyjából 1 óra 20 perc kell, hogy kiderüljön, melyik együttes nyeri. Ha már kuriózum, akkor ezt mindenképpen el lehet mondani, hogy a dán válogatott az egyetlen, amelyet női szövetségi kapitány irányít, úgyhogy ebből a szempontból itt a dánok a kuriózum a négy együttes közül. Egyelőre tehát a 8. perc közepén Dánia, Románia 4-2, de a románok lehet, hogy lőnek mindjárt egy gólt, ezt még várjuk meg, nem lőttek, úgyhogy a szó a budapesti stúdióé.
4: Köszönjük szépen Erdei Márknak, a találkozó alatt majd időről időre kapcsolunk a helyszínre, de mivel megkezdődött már a második félidő a Ferencváros Honvéd férfi vízilabda bajnoki mérkőzésen, így most a szó Regős László Pálé.
0: Köszönöm szépen, Vismek Zsombor góljával kezdődött meg a harmadik negyed, ezzel már 10-5-re vezet az FTC, 5 góla különbség a két együttes között, és hát még nem lehet kimondani, hogy lezárult minden kérdés, vagy választ kaptunk minden kérdésre, de nagy valószínűség szerint az FTC innen már magabiztosan megnyeri a mérkőzést. Most viszont támad a Honvéd, jön ki a kapujából Szakonyi, és el is viszi a labdát, de már szabálytalankodtak ott középen Simonnal szemben, Vígvári Vendelt ki is állítják, emberelőnyben jöhet a Honvéd támadása Vicskovics, aztán Bence labdával, Arája kiteszi Vicskovicsnak a szélre, lenne kötéltől egy bejátszás, és egy nagyon nagy Szakonyi védés, viszont már közben fújtak a játékvezetők, mert hogy Kevit visszarántották ott lövés közben, Manherz volt a tettes, úgyhogy az emberelőnyös helyzetből egy 5 méterest kiharcol a Honvéd együttese. Jó volt a bejátszás egyébként nagyon Vicskovicstól. Manherz szabálytalanságát követően pedig majd Araya fogja elvégezni az 5 méterest, aki Kaliforniából érkezett. Ott volt egyetemista, aztán játszott Spanyolországban, most pedig nyáron a Honvédhoz szerződött. Araya büntetője, ő már belövi a kapu jobb oldalába, pattan, ott is marad a labda, a hálótartó vas és a háló közé beszorul. Szakonyi ezt az 5 méterest nem tudta kivédeni, ahogy az első fél időben ugye Vicskovicsét kivédte. Araya megszerzi első gólját a mai meccsen, és ezzel 10-6 a mérkőzés állása. Egy hosszú roham ért ezzel véget, hiszen jó régóta szerezte, még 5-5-nél szerezte a legutóbbi gólját a Honvéd, amikor egyenlítettek, azóta 5 gólos ferencvárosi rohamot láthatott a Császár Komjádiusz oda, most viszont ismét betalált a Honvéd is, támad viszont a Ferencváros fekete kezében a labda, egy lóba után visszaadja Vámosnak, Vámos leteszi a szélre Diszommának, Diszommá éles a szög, rácsapnak a kezére, rácsapnak a fejére, Araya volt szabálytalan, ki is állítják az amerikait. Diszomá pedig visszaadja Vámosnak, aztán fekete, óriási népsűrűség ott a Honvéd kapuja előtt, nem is tudja bebombázni Diszomá, annyian voltak a kapuban, és vannak még mindig Vámos, ő is lóbál, de egyelőre nem lő, feketének adja, fekete lő gól, fekete viszont átlövi a zónát, hiába volt 5 Honvéd játékos is, Csoma Kristóf kapussal együtt az orra előtt, vagy közte és a kapu között, fekete megtalálta az utat a labdának a kapuba, és ezzel 11-6-ra vezet a Ferencváros a Honvéd ellen a férfi vízilabda OB egy harmadik fordulójában. 5 perc és 3 másodperc van egyébként még hátra a harmadik negyedből, és 5 gólos FTC vezetés. A Cívós Márton egyre csalódottabb és talán értetlenebb, mert hogy remekül kezdte a Honvéd a meccset, aztán valami miatt megtört ez a lendület, és azóta pedig csak keresi saját játékát a Honvéd csapata. Most viszont egy nagyszerű lefordulás Vadovicstól. Vadovics egyelőre nem tud lőni, csak most, ezt viszont így védi Szakonyi. Feketéről fordult le Vadovics, és addig tornázta befelé magát fekete szorításával, amíg eljutott lövőhelyzetig. Szakonyi viszont hárított, és Szakonyit is lehet dicsérni, vagy ő is dicséretet érdemel majd Nyéki Balástól, mert tényleg remekül szállt vissza a második negyedben, és most is ott folytatja tulajdonképpen, ahol abba hagyta, bár Araya ötösét nem tudta védeni, tehát 5 méteres azért nem olyan egyszerű védeni. Jansik ellen egy szabálytalanság, szabad dobás kap a Ferencváros, aztán még egy szabálytalanság, ez viszont már a fehér sapkásoktól jött, úgyhogy a Honvéd kapja meg a labdát, 4 perc és 20 másodperc van még a harmadik negyedből, Csoma az, aki felpasszolja a labdát Bencnek, Bence szemben egy kis falt Diszommától, már úszik is fölfelé, aztán Benc a labdával, miután közbesípoltak a játékvezetők. Vicskovics kapja rossz kész szélen, visszaadja Vadovicsnak, aztán Vadovics és Benc játszanak össze, most már Vicskovicsot is beveszik a játékba. Egy keresztpassz ismét Bencnek, 6 méterről, nincsen lövés, egy másodperc még, most jön a lövés, a főső kapufáról pattan le. Talán Mahertz fején változtatott irányt a labda, Szakonyit becsapta volna ez a lövés, hogyha picit lejjebb csúszik Anherz fejéről, és nem a kapufára. Így viszont szerencséje volt a ferencvárosi kapusnak. 11-6-ra vezet az FTC, és támadnak a zöldfehérek. Manherz jó 8 méterre Csoma kapujától. Egyelőre nem úsznak ki rá, Manherz így akár el is lőheti. El is lövi, Csoma viszont véd. Középre jött a labda, Csoma összecsapta karjait a saját feje fölött. A labda pedig éppen elé hullott. Aztán Csoma már íveli föl Vicskovicsnak, középen Eklert kérné. Ekler bendegúz, vele szemben jön a szabálytalanság Vámostól, de közben visszazárnak a ferencvárosiak. Ekler nem lövi el a szabaddobást, leteszi Vadovicsnak. Vadovicsnak oda csap Manherz, de Vadovics még tovább tudja tenni Vicskovicshoz a labdát. Vicskovics megvárja, még felér Benc is. Van még 8 másodperce a Honvédnak. Benc 7 méterről lövés, ez mellé pattan. Egészen méterre legalább mellé ment Benc lövése. Úgyhogy 11-6-nál megint a ferencvárosiak jöhetnek. Szakonyi felíveli Vámosnak, Vámos pedig már a medence közepén úszik fölfelé. Araya lép ki rá, vagy úszik ki rá, hogy megzavarja egy picit a lendületét. Fekete kapja Vámostól, aztán Fekete visszaadja Vámosnak, majd megint Fekete a labdával. Varga Vince kapja, egy lövés, és betáncolt Csoma karja mellett. 12-6-ra vezet a Ferencváros, 2 perc, 45 másodperccel a harmadik negyed vége előtt. 6 gól a különbség a két együttes között. De mi a helyzet Bukarestben, az Eurókupa elődöntőjében? Kapcsolunk Németh Kornélhoz és Erdei Márkhoz.
5: 13,5 perc már el is telt a mérkőzésből, és gyakorlatilag a perc per gól átlagot tartják az együttesek, hiszen a dánok 7-6-ra vezetnek a házigazda Romániával szemben, de most éppen a románoknál van a labda, lehet egy átlövés, meg is van, kiegyenlít Románia, úgyhogy 7-7 van jelen pillanatban a táblán. A vendégeknél, abból a szempontból a vendégeknél, ugye, hogy Bukarestben rendezik ezt a mérkőzést, tehát a papíron vendégeknél Krisztina Jörgensen tudott eddig 3-szor betalálni, míg a hazaiaknál Elena Rózu a legeredményesebb, szintén 3 találattal. 14. perc legvégén járunk tehát, Dánia, Románia 7-7, és ennek a mérkőzésnek a vesztese majd találkozik holnap a magyar válogatottal az Eurókupában a harmadik helyért. Menjünk vissza Regős László Pához.
0: Köszönöm szépen, levágódik Araya svéd csavarja, mégpedig Szakonyiról, úgyhogy a labda megint csak a Ferencvárosé, maradt a 12-6 ez alatt a kapcsolás alatt, továbbra is 6-tal vezet a Ferencváros, még 2 perc és 15 másodperc a harmadik negyedből. Diszom már visszapasszolja Nagynak, Nagy Ákos 6 méterről egy lóba után passzol, Vismeghez még hozzá, Vismeg ellövi, Csoma véd, és a kötélhez ér a labda, úgyhogy jöhet majd a sarokból a Ferencváros, de Csoma most megint mutat valamit abból, amit az első és a második negyedben elég sokszor csinált. Egy szép védés mutatott be a Honvéd válogatott kapusa. Nagy és Vígvár játszanak össze 6 méterrel a Honvéd kapujától. Vismeg kapja most lent a kötélnél, kapás oldalon, egy keresztpasszal visszaadja Nagynak. Nagy Ákos, nincsen bejátszás egyelőre, hanem Vígvárinak teszi. Vígvári lő, ezt is védi Csoma, és a lepattanó pedig a Honvéd kezei közé kerül. Le is lehet már a támadó ideje közben a Ferencvárosnak. Úgyhogy ismét jöhetnek a vendégek. Kevi még a saját tér felén, ott próbálja Jansik megzavarni Kevi Bendegúzt. Továbbadja Imrének, aztán megint Kevi a labdával, lekerül Vadovicshoz a rossz kéz oldalra. Jó a bejátszás, és mellé pattan a labda. Hiába volt ott centerben egy lehetőség a Honvéd előtt. Nem tudta a Honvéd játékos, a szép Falvi Gergely pontosan a kapu felé tenni ezt a bejátszást. Picit talán magas is volt, meg hát ott voltak a bekkek is. Így marad a 12-6, és jön előre a Ferencváros. Nagy Ákos gól, 13-6. Kapás oldalról, vagy hát számára kapás oldal, ugye, a balkezes játékos számára. Nem volt megint ott körülötte Honvéd játékos, úgyhogy viszonylag könnyedén tudta Csoma kapujába lőni Nagy Ákos 6 méterről a 13. ferencvárosi gólt. Saját magának pedig ez a harmadik találata, ezzel Fekete Gergővel vezetik ennek a mérkőzésnek a góllövő listáját. A Honvéd cserekapusa, Maser Márk pedig elkezdett a szárazföldön melegíteni, nem elképzelhetetlen, hogy őt is beküldi majd a medencébe hamarosan Szívós Márton, mert ahogy mondtam, Csoma Kristóf statisztikái azért itt romlanak, az elmúlt percekben, bár még így is 50%-os hatékonyságon a Honvéd kapusa. Egy percen belül, ami a harmadik negyed végét illeti, a labda pedig Arajánál, a Honvéd amerikai légiósánál. Vadovics játsza már be középre, Szakonyi a kapujából. Nem történt, de történt kiállítás. Középről szép falviról küldik ki a ferencvárosiak játékosát, Varga Vincét. A labda pedig Vadovicsnál, Vadovics Arajának teszi tovább. Araja leteszi a szélre, ahol Paján kapja. Paján kereszt passza, kicsúszik ott a túloldalon Imre kezéből, de aztán még begyűjti. Araja fogja ellőni messziről, mert hogy letelik a támadóidő. A védés viszont Szakonyitól megint csak érkezik, úgyhogy marad a 13-6 és 25 másodperc még van a Ferencvárosnak, hogy felérjen a labdával, viszont a játékvezetők közbesípolnak és kikérik a labdát. Szakonyi és Szépfalvi, nem bocsánat, Simon Henrik az, aki a vállát fájlalja, és Szakonyi támogatja őt ki, kíséri őt ki a medence partjára. Aztán megnézi Nyéki Balázs is, hogy hogy van a Honvéd centere. A Ferencváros vezetőedző is érdeklődik, lehet, hogy kiment a válla Simon Henriknek, kiugrik minden esetre a medencéből, a jobb vállát fájlalja Simon, és már jelezte egyébként Araja lövése közben is, már magasba emelte a kezét, hogy talán már az is azt jelentett, hogy valami nincsen rendben. Észrevették a játékvezetők is, megállították a játékot, Simon Henrik pedig úgy tűnik, hogy az öltözőbe sétál a Honvéd játékosa számára, hogy idő előtt ér véget a mérkőzés. Nyilván érkezik helyére más mezőny játékos a csapatba. 23 másodperc még a harmadik negyedből. Most folytatódik a mérkőzés. Szakonyi passzolja föl Manhertznek, aztán Fekete kapja. Fekete víz alá kerül Imre szorításában, aztán onnan természetesen kijön, és visszaadja a labdát Manhertznek. Manhertz és Vámos játszanak össze, megint Manhertznél a labda, egy lövés, jön Csoma véd, és lecsap a labdára Vadovics Viktor, viszont le fog itt elni az utolsó néhány másodperc a harmadik negyedben. 8 perc van még hátra a mérkőzésből, a Ferencváros 13-6-ra vezet a Honvéd ellen a férfi vízilabda OB1 harmadik fordulójában. A szó pedig most a stúdióé.
4: Az utolsó szünetben pedig egy kis Forma 1, mert ahogy hallhatták, George Russell a Mercedes-szel nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat. Meg is hallgathatjuk most, hogy hogy nyilatkozott George Russell.
6: We see that big smile back on your face. George, látszik, látjuk ezt a széles mosolyt az arcodon, és ez mindent elmesél. De azért nem ez volt a legkönnyebb futamod itt. Egy ideig úgy tűnt, de a vége azért elég izgalmasan alakult. Mesélj, de milyen volt a vége. Nagyon jó érzés lesz majd felállni a dobogó legfelső fokára. Úgyhogy köszönöm szépen a csapatnak, mert hittek bennem folyamatosan. A kemény időszakokban is támogattak, és most sikerült egy picit javulnom, és ez a hétvége ez valóban jól alakult. Hát a futam első fele valóban nagyon simán alakult. Felépítettem egy szép előny. A biztonsági autó után megjött ugye Max mögé, és fantasztikusan vezetett ő is a futam végén. Aztán jött a sárga zászló itt a végén. Ugye nem adtam le energiát, és utána, amikor utána újra gázoltam, akkor meg nem tudtam eleadni megint csak erőt, és Max meg ott volt, loholt a nyomomban, úgyhogy hát ez elég izgalmas volt. Kár lett volna, érted? Egy nagyon jó hétvége volt. Úgy tűnt, hogy erre a hétvégét az első körtől kezdve nagyon-nagyon ott voltál fejben, és honnan jött ez a teljesítmény, és hogy tudtad ezt az autóval előcsalogatni? Kicsit új vezetési stílust adoptáltam, vettem fel, és próbáltam, hogy az erősségeimre építeni. És tényleg ez, hogy magamat elkezdtem újraépíteni, és ezt nagyon örülök, hogy sikerült.
4: George Russell mindössze 196 ezred másodperccel előzte meg a második helyen végző Max Verstappent a Red Bull-lal, őt is meghallgathatjuk most.
6: What a drive again from P8.
7: Max, 8. helyről rajtoltál, és 2/10 maradtál a győzelemről. Milyen érzés, hogy újra itt vagy megint a dobogón, és hogy megvolt az esély, hogy győzelemre és ilyen nyomás alá helyezted George-ot. Hát az első etap az nagyon nehéz volt a közepes keverékeken, de így is fel tudtam jönni a harmadik helyig. Aztán jól sikerült az újraindítás, második lettem. És vadosan ott táncoltam, ott az egy másodperc környékén. És akkor az utolsó körben ugye jött a sárga zászló, ugye George, ahogy mondta, ugye a boost gombot nem tudta használni. Nagyon közel kerültem a vonalig hozzá, de nem volt most ez elég sajnos. Mindent összevetve, ezért többször is érintetted a falat, amikor üldözte George-ot. Volt olyan, amikor azt mondtad, hogy hú, ez már necces lehet, vagy végig kontrolláltak. Nagyjából rendben volt minden. Próbáltuk, sok sebességet akartam bevenni a kanyarba, de ezért esetek többségében rendben volt.
4: Az összetettben nagy előnnyel vezető Kimi Antonelli az 5. helyen végzett, és Bakuban egy nemzeti ünnep miatt rendezték ma a futamot a megszokott vasárnap helyett. Forma 1 után vissza a vízilabdához, hiszen megkezdődött az utolsó negyede a Ferencváros Honvéd férfi vízilabda bajnoki mérkőzésen a Szóregős László Pálé.
0: Köszönöm szépen, ferencvárosi góllal kezdődött ez a negyed is, Konstantinos Kakaris volt az, aki behúzta a 14. Fradi gólt a Honvéd kapujába. Kapust cserélt egyébként a Honvéd, érkezett Maser Márk Csoma helyére. Kakaris lövését viszont nem tudta védeni. Két bek között háttal a kapunak, jobb kézzel nagyon szépen húzta be a görög klasszis a labdát Maser kapujába. 14-6-ra vezette át a Ferencváros, most már 8 góllal, és minden bizonnyal megszerzi a 3 pontot a harmadik fordulóban is, és marad a hibátlan mérlege a címvédőnek. Nagy Ákos pedig labdát szerez nagyon szemfülesen, vezetheti rá Maserre. Nagy Ákos zicserben, ez 5 méteres lesz, mert hogy Araya elkapja nagy balvállát, és a lövésre lendülő balkarjának a vállát. Nem is vitatkozik az amerikai játékos, jöhet a Ferencváros büntetője 14-6-os hazai vezetésnél. Ma Herz Krisztián fogja ezt az ötöst elvégezni. Hát ezt is megnézhetjük, hogy Maser Márk hogy véd büntetőt. Van Hercét nem tudja megfogni, mert hogy Van Herc a kapu jobb oldalába vágja. 15-6, 9 gól a különbség, és ez a 9 gól ez már arra emlékeztet, amit a Magyar Kupa negyeddöntőben láthattunk, amikor is egyszer 8-szer, egyszer 11-el nyert a Ferencváros a Honvéd ellen. Úgy tűnik, hogy csak az első negyedben tudja megnehezíteni a bajnoki címvédő dolgát a Honvéd csapata. Van még hátra 7 perc és 16 másodperc a mérkőzésből, de mennyi van még Bukarestben a Dánia-Románia találkozóból? Kapcsolunk megint csak Erdei Márkhoz és Németh Kornélhoz.
5: 8,5 perc van hátra az első játékrészből, jelenleg egyel áll jobban Románia, de ebben a pillanatban szerzett labdát Dánia, úgyhogy könnyen kiegyenlíthetnek megint a skandinávok. Annamette Hansennél van a labda, ő mellé érkezik most meg a pályára Lönnborg, és a jobbján, vagyis Annamette Hansennek a jobbján Möller van. Ezzel a belső hármassal rohamoz tehát a dán együttes. Hansennél van most középen a labda, ő készítene Möllernek, végül csak most kapja meg Möller. Ebből még lehet akár gól is, lekerül a labda a bal szélre, egy ejtés, és egy parádés ejtés. A bal szélről jött a befejezés Elmahal Ilcsevistől, akinek ez a második gólja a mérkőzésen, és hát 22 perc alatt ez már a 24. gól volt itt a mérkőzésen, egészen eszméletlen mekkora roham van, de döntetlen. Dánia, Románia, 12-12, Regős László.
0: Ferencváros Honvéd pedig 15-7, mert hogy Sugár Péter szerzett egy szépségdíjas gólt, átlőtte a zónát Sugár, most pedig a túloldalon Vámos bombázza be a Honvéd kapujába az újabb Fradi gólt, Maser Márk is tehetetlenül tárja szét a karjait, Vámos bombájáról az mindent elmond, hogy a állótartóvasról úgy pattant ki kifelé, hogy egy jó 3 méterrel kijebb került, mint ahol a kapu maga van, úgyhogy ez egy életerős lövés volt Vámostól, így sorcsere a Ferencvárosnál, és nem is teljesen sorcsere, mert 5-en úsznak ki, és 5 újabb, vagy frissebb játékos érkezik a medencébe, köztük például is meg Zsombor is ott van, de megint bent van Lugosi Csongor, Fekete Gergő, Vigvári Vendel, és ha jól látom, akkor Jámbor Csaba is. A labda Kevinél, jöhet a Honvéd előre. Kevin továbbadja Eklernek, Ekler pedig megjátsza Pajánt. Paján tavaly még a Ferencvárossal lett bajnok. Igazolt most a Honvédba ezen a nyáron, ahol édesapja is játszott. A passza még jó volt, utána viszont elveszíti a Honvéd a labdát. És ezzel megint jöhet az FTC, amelynek a kapujába megint csak Lévai Márton érkezett a negyedik negyedre. 9 góllal vezet a Ferencváros, Fekete Gergő 6 méteren a labdával, Jansiknak passzolja. Jansik leúszik a rossz kész szélen a kötélyhez, belül ott ketten is kérnék, ketten is várnák, Lugosi és Jámbor. A messztávoli lövésre az kijön most Maserről, a kipattanót pedig Lugosi gyűjtötte volna be, de szabálytalankodtak vele szemben, úgyhogy egy kiállítást harcol ki a Ferencváros centere. A szabaddobást pedig Jámbor már el is végezte. Jansik kapja, Jansik Vismegnek adja tovább, aztán Fekete a labdával, megint Vismeg, jobbján Jansik kéri, meg is kapja Jansik, aki a mai csapatkapitány fog el távol létében. Jámbor visszaadja aztán Vismegnek, nincsen még lövés, 3 másodperc, Jansiknak kell megpróbálnia, a blokkról lejön, és Maser kezei közé kerül. Ezt az ember előnyös helyzetet most nem használja ki a hazai együttes Jansik lövése nem talál utat a Honvéd kapujába. 16-7-re vezet továbbra is az FTC, bő 5 perc van még a mérkőzésből, és támadhat megint csak a Honvéd csapata. Pajánnál a labda, Paján beljebb játsza Udvardinak, aztán már Eklert veszik be, Ekler távolról lő, ez a kapufáról jött le. Pillanatig azt hittem, hogy ez is a hálóból vágódik ki, vagy a hálótartó vasról vágódott ki, de nem talált utat Ekler lövése, Ekler bombája a ferencvárosi kapuba, úgyhogy Lévai már indíthatta is, vagy indíthatja is az FTC újabb akcióját, támadását. Vismegnél a labda, Vismeg Jansiknak továbbítja. Jansik majdnem onnan lőhet megint, ahonnan az előbb. Most egy ejtést választ, ez viszont kijön a kapufáról, és aztán Mascher Márk begyűjti. Nincsen ebből a támadásból sem gól, úgyhogy továbbra is 9 a különbség, 9 talált a különbség a két együttes között. Mascher Márk fel is játszotta a labdát, és jöhet megint a Honvéd ebben a negyedben. Eddig egy gólt szerzett a vendégegyüttes, ahogy a másodikban és a harmadikban is. Csak az első negyedben sikerült többet, mint egyet, akkor 4-szer találtak be ferencvárosi kapuba. Ebből a támadásból egyelőre nincs Honvéd gól, mert hogy Paján lövését Lévai kitornásza. Ez azt jelenti, hogy sarokdobással jöhet a fekete sapkás Honvéd. Lent van Sugár kezében a labda a sarokban, ki is úsznak már rá. Sugár viszont remekül bejátsza, de közvetlen közelről mellé húzza szép Falvi Gergely a center. Is meg ott volt a közelében, de így is eljutott a labda szép Falvig, a lövés volt egyszerűen pontatlan a Honvéd játékosától. Lévai pedig már fel is íveli a labdát Vismegnek, akivel szemben most szép Falvi szabálytalankodik. Vismeg átteszi Vigvárinak, Vigvári Wendel lent kapás szélen a labdával, visszajátsz a Feketének, Fekete 6 méterről nem lövi el, hanem Vismegnek passzolja, Vismeg lövése pedig a blokkról vágódik fölé, marad a 16-7. Egy ideje gólcsend a Császár Komjádi uszodában. Nagyjából 3 perce született Vámos részéről a legutóbbi gól. Most már bő 3 perce, akkor másfél perc telt el a negyedik negyedből. Azóta nem látott gólt a Császár Komjádi uszoda közönsége, és most sem lát, mert hogy Lévai védi a Honvéd lövését. 3 perc 15 másodpercen a meccs vége előtt megint jöhet az FTC. Nyéki Balázs viszont időt kér, úgyhogy majd csak azután következik a ferencvárosi támadás. Addig pedig kapcsoljunk megint Bukarestbe a Dánia-Románia Eurókupa elődöntőre.
8: Szinkron van a két mérkőzés, Bukarestben is időkérés, méghozzá a házigazda kér időt, ugyanis fordított Dánia, és 15-14-re ebben a pillanatban vezet az első félidő hajrájában. Ugye fej-fej mellett haladnak a csapatok, nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy ennek a mérkőzésnek a vesztese találkozik majd holnap magyar idő szerint 13 óra 15 perctől újra ugyanebben az időpontban, ahogy a ma is a magyar csapattal, és aztán pedig jön majd az Eurókupa döntője. Még egyszer, tehát a részeredmény Dánia-Románia 15-14, vízilabda Regős László Pál.
0: Köszönöm szépen, véget ért az időkérés. Nyéki Balázs elmondta elvárásait, vagy a várakozásait a játékosoknak, akik pedig már el is foglalták a helyüket ott a támadó harmadban. A labdát pedig megkapja Lévai Márton a medence partjáról a játékvezetőktől, hogy aztán azonnal passzolja föl Manherznek, Manherz Diszomának, aztán lekerül Nagy Ákoshoz a szélre, Vigvári Wendel a másik szélről, visszaíveli mindenki feje fölött Nagynak, aztán megint Vigvári kapja. Szépen el vannak most itt a kötélnél rossz kéz és kapás szélen. Nagy Ákos most viszont már centerezett volna, Kakariszról visszajön a labda, Nagy Ákos bebombázza, de ez talán már a sípszó, dudaszó után történt, úgyhogy azt hiszem ez a gól ez nem lesz érvényes, mert de nem úgy tűnik, hogy még akkor lőtte el, akkor adta el a labda Nagy Ákos kezét, amikor még volt egy tized másodperc a támadóidőt jelző órán, úgyhogy 10 gól a különbség a két csapat között. 17-7, nagyon magabiztos ferencvárosi vezetés és ferencvárosi siker fog születni az OB egy harmadik fordulójában. Ráijesztett pedig a Honvéd az FTC-re, 3 góllal is vezetett az első negyed első felében, és akkor egy jóval szorosabb mérkőzésre lehetett számítani, de igazából egy negyed, egy fél negyedig bírta azt a tempót Szívós Márton együttese. 2,5 perc még a mérkőzésből, a labda a Honvédnál, ott van most Sugár kezében, Sugár továbbadja Araya, ő teszi be centerbe, centerben, hát most már szép Falvi, mert hogy Simon Henrik ugye lesérült, és ő már nem fog a mai meccsen visszaugrani a vízbe. 17-7-nél Szívós Márton kér időt, a Honvéd vezető edzője, akkor 2,5 perc van hátra nagyjából a mérkőzésből, és talán ennyi lehet hátra a Dánia-Románia elődöntőből, mármint az első fél idejéből. Kérdés, hogy az időkérés óta ott változott-e valami? Kapcsoljunk Bukarestbe megint.
8: Helyzet, hogy 3 perc és 1 másodperc egészen pontosan az első fél időből hátralévő idő, és az ödrűalgás annak szól most itt, hogy hosszas videózás után megadtak egy román gólt, és így 15-15, tehát a kérdésedre, Laca, az a válasz, hogy igen, van változás. Az újdonság egyébként, hogy az Európai Kézilabda Szövetség egyik szponzora jóvoltából olyan kapukat hoztak erre a tornára, hogy a kapufába, a felső lécbe vannak beépítve azok a kamerák, amelyek meg tudják mutatni, hogy teljesen jó szögből, teljesen egyértelmű álláspontot lehet kialakítani azzal kapcsolatban, hogy egy labda teljes terjedelmével bent volt, vagy nem volt bent. Szóval egy ilyen videózás után adnak meg egy szélső román gólt. Már nem tudom, hogy nyitva van előtted a statisztika. Sandra Toft védései, mert hogy az Eto kapusa sokat nem nagyon találkozott a labdával, és Christensen, a fradi kapus egyelőre melegítő felsőben ül a padon. A kérdés az az, hogy vajon mikor szánja magát Helle Tomsen, ha elszánja magát arra, hogy cserél. Pintea kap 2 perces kiállítást, 2 perc 34 másodperccel az első félidő vége előtt, Dánia-Románia 15-15 vízilabda.
0: Mahrez kapufája levágódik, vagy Mahrez lövése levágódik a kapufáról, és a kipattanó a Honvédé, mert hogy Imre Kolos gyűjti be. 17-7 továbbra is a mérkőzés állása, Nagy Ákost kiállítják. Így ember előnyben jöhet most a Honvéd, 10 gólos hátrányban a lövés, viszont sugár lövése kijön Lévairól, marad a 10 gól a két csapat között a Honvéd időkérése után, tehát megint, ahogy a mérkőzés első fél idejében az időkérés után sem született Honvéd gól, úgy most itt a negyedik negyedben sem, 1 perc 23 mérkőzés még a találkozóból. Vígvári kezében van a labda, Vígvári a jobbjára passzolja Manhertznek, Manhertz 6 méterről átíveli rossz készére Vámosnak, Vámos tovább, jön a lövés és jön a gól, megint csak Fekete Gergő talál be, a negyedik gólja a mai mérkőzésen Feketének, mégpedig 6 lövésből szerzett 4 gólt a Ferencváros hetese. 18-7 ezzel a mérkőzés állása, 11 gól, mint a Magyar Kupa negyeddöntő visszavágóján, akkor is ennyi volt a különbség, 17-6 lett annak a meccsnek a végeredménye. 1 perc 12 másodperc még hátra van, és Kakarisz most kiúszik a medence szélére, jön egy-két csere a Ferencvárosnál, de a sípszóra folytatódhat a találkozó. Pajánnál van a labda, Paján próbál lefordulni Manhertzről, tovább is tudja passzolni Udvardinak, Udvardi egy jó 10 méterre még a Ferencvárosi kaputól, de elveszíti a labdát, Végvári roppant szemfülesen, elcseni tőle, és Végvári egy-egyben úszhat Maserre, Végvári átúszik a Honvéd tér felén, Végvári helyzet, Zitzer gól, Végvári Wendel a kapu jobb oldalába lövi, neki ez rutin munka volt, 19-7-re vezet, ezzel már a Ferencváros, 48 másodperc van hátra a meccsből, nagyon szép volt, ahogy végigúszott, illetve hát leginkább a labdaszerzés volt szép Végváritól, kiesett a Honvéd játékosának, Udvardinak a kezéből a labda, Végvári pedig ezt azonnal észrevette, és indult el óriási sebességgel Masert kapuja felfelé, hogy aztán góllal fejezze be ezt az egyéni akciót. Most viszont támad a Honvéd, a labda Benz kezében, egy keresztpassz érkezik Udvardihoz, Udvardi visszaadja Vadovicsnak, kiállítanak egy Ferencvárosit, Vadovics tovább teszi Sugárhoz, Sugár sem lő egyelőre, inkább Pajánnak passzol, majd megint Sugár a labdával, Vadovics most megint a másik szélre kerül, Udvardi, az Udvardi éles szögből a kapufáról kijön, Vadovicshoz pattan, jön egy újabb bomba, ezt is megfogja Lévai, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy a Honvéd ebben a negyedben is csak egy gólt szerez, mert hogy 10 másodperc van még a mérkőzésből, egy lövésig még eljuthat az FTC, jó a felpassz, ez pedig így 5 méteres lesz, Sugár nyomta le a víz alá Feketét, 5 másodperc van a mérkőzés vége előtt, Fekete helyzetben volt, helyzetbe került, amikor jött a szabálytalanság, és 5 méteres kap a Ferencváros. Ezt az ötöst most Diszomma fogja elvégezni 5 másodperccel, 5,6 másodperccel egészen pontosan a mérkőzés vége előtt, tehát még egy honvédlövés is jöhet akár. 19-7-re veszett a Ferencváros, Kérdés, hogy meg lesz a 20. megvan a 20. viszont már jobb alsóba lövi. Moser ezt a büntetőt sem tudja védeni, ahogy nem tudta az előzőt sem. Ez nem az ő mérkőzése, amit nem Moser Márk mérkőzés. Ugye a negyedik negyedre jött be Csoma helyére, egy védése van a fiatal kapusnak. És akkor az utolsó 5 másodperc következik, Vadovics kezében a labda, de nem szórakozik sokat a Honvéd balkezese, megpróbálta ellőni, fölé ment, itt a vége. 13 gólos Ferencvárosi győzelmet hoz a forduló rangadója, FTC Telekom, Endo Plus Service, Honvéd 27. Az első negyedben meg tudta szorongatni, sőt rá is tudott ijeszteni a Honvéd a Ferencvárosra, mert bár az első gól Vámosé volt, utána nagyjából 3,5 perc alatt a Honvéd minden támadását sikerrel vitte végig, gólig jutott és 4-1-re fordítottak a kőbányaiak. Ezt követően viszont, meg egy ferencvárosi kapuscserét követően, mert hogy jött Lévai Szakonyi helyére, teljesen megváltozott a mérkőzés állása, és egy 8-1-es, sőt egy 9-1-es rohammal 10-5-re fordított a Ferencváros a második félidő elejére, és innen már a Honvédnak nem volt visszaút, a második, a harmadik, és a negyedik negyedben is csak egy gólt tudott szerezni a Honvéd, amely bár szívósan védekezett, és sokszor kellemetlen pillanatokat okozott a ferencvárosiaknak, azért összességében kijött a két csapat közötti tudásbeli különbség, és hiába az jó kezdés a szívós legénységtől, a Ferencváros végül rutinból, de meg játéktudásból is az ellenfele fölé nőtt. Nagy Ákos és Fekete Gergő is 4 gólt szerzett, ők a mérkőzés legeredményesebb játékosai. A Ferencváros harmadik bajnokiát is megnyeri, FTC Honvéd 27. A szó pedig most a stúdiói.
4: De megyünk már is tovább, mert hogy véget ért az első félidő a Dánia-Románia találkozón is, ez női kézilabda Eurokupa elődöntő, hogy zárult az első 30 perc, arról Németh Kornél és Erdei Márk számol be.
5: Egy góllal a dánokának jobban, de nagyon-nagyon parázs a hangulat, kiváló hangulat a lelátón, mind a pályán is, nagyon-nagyon jó meccset látunk, de még egyszer mondom, egy góllal a dánokának jobban. A részeredmény az 17-16 a dánoknak Romániával szemben, és az imént utalt rá Kornél, hogy hogy állnak a kapusok a kapus statisztikára. Sandra Tófnak eddig 3 darab védése van, ez 27%-ra elég, és ugye Anna Christensen kezdte a meccset, neki mindösszesen 2 darab hárított lövése volt, ez pedig 20%-ot jelent. Tehát ebből azért könnyen lehet arra is gondolni, illetve arra gondolni, hogy a dánoknál ugye még gyengébb, illetve a románoknál még gyengébb a kapus teljesítmény, de nem, mert ott is kereken 20% áll a román kapus neve mellett, ő 20 lövésből 4 darabot tudott hárítani. Úgyhogy nem a kapusokról szól ez a meccs eddig, hanem a rohanásról, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az első 30 percben 33 gól esett. Még egyszer tehát a félidei részeredmény, Dánia-Románia 17-16, stúdió.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás a mikrofonnál, Berelmese. Hamarosan 17 órától élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban a Horvátország-Magyarország U21-es EB-selejtezőt, de addig teniszezünk egy picit, mert hogy a teniszszövetség ma rendkívüli tisztújító közgyűlést tartott, ezen pedig kiderült, hogy Szőcs Árpád László lett a Magyar Teniszszövetség új elnöke. Beszélgetett is az új elnökkel Kreisz Bálint.
2: 2026. szeptember 26-ától kezdve dr. Szőcs Árpád László a Magyar Tenisz Szövetség elnöke. Gratulálunk a megválasztásához. Mik az első gondolatai immár elnökként?
3: Hát megmondom őszintén, hogy egy picit meglepett tekintettel arra, hogy kívülről érkeztem ebbe a szövetségbe, tehát nekem nincs múltam a szövetségen belül. De úgy érzem, hogy az a üzenet, vagy az a cél, az a szándék, ami megfogalmazódott, az átment, és hogy egy ilyen széles alapú támogatottság viszont valóban úgy érzem, hogy legitim felhatalmazás arra, hogy azt, amit én célként kitűztem, azt összefogva ezt a közösséget együtt valósítsuk meg, és úgy gondolom, hogy meg is fogjuk valósítani.
2: Több mint 270 szavazásra jogosult tag vett részt, és ő már az első fordulóban megszerezte az abszolút többséget. Az, hogy ilyen magas részvétel volt, az mit jelent önnek a tenisztársadalom jövőjével kapcsolatban?
3: Azt, számomra ez azt jelenti, hogy alapvetően aktív és erős ez a társadalom, amelyet úgy hívunk, hogy tenisztársadalom, akinek tulajdonképpen az elmúlt évek során tapasztalt inaktivitása az nem a saját terveinek, céljainak hiányából fakad, hanem egyszerűen a rendszer kiszámíthatatlansága, illetve természete jellegéből. Én azt gondolom, és ennek szeretnék megfelelni, hogy attól a pillanattól kezdve, ahogy az irányítás átkerül egy olyan szemléletben, ahol szolgálni szeretnénk a tenisztársadalmat, szervezni, irányítani az ő munkájukat és a szakmát közös alapokon újraindítani, ebben én úgy gondolom, hogy erre adtak bizalmat és erre szavaztak a mai napon.
2: A bemutatkozásában azt mondta, hogy 4-5 hónappal ezelőtt nem feltétlen gondolta volna, hogy ön elnök jelölt lesz. Hogyan nézett ki ez a folyamat az ön szemszögéből, és ez a viszonylag sűrű kampányidőszak?
3: Tehát alapvetően ugye 4-5 hónappal ezelőtt merült föl először az, hogy esetleg alkalmas lehetnék arra, hogy ezt a feladatot ellássam. Itt akkora szempont tulajdonképpen az én személyes múltam adottságaimon túl igazából a kívülről érkezés elemén alapult. Én úgy érzem és úgy gondolom, hogy hát egy eléggé érdekes út volt ez az elmúlt 4-5 hónap, mert azért bevallom férfiasan, hogy azért többször elbizonytalanodtam abban, hogy ez valóban kell-e, pontosan azért, mert úgy érzem, hogy ez egy felelősség, egy szolgálat, és nem egy pozíció. Na most megismerve a klubokat, megismerve azokat az embereket, akik majd szavaztak, járva Budapestet, illetve budapesti klubokat, illetve a vidéket, hát megmondom őszintén, hogy egyfajta személyes elköteleződést ébresztett bennem azok az arcok, azok az emberek, azok a gondolatok, azok a tervek, hogy igenis, ők megérdemlik, sőt, ha már úgy nyilatkoztak, hogy támogatnák az én elképzeléseimet, nem hagyhatom őket cserbe, és igazából ez az erő, ez adott erőt ahhoz, hogy a mai napon itt állhassunk, és megmérettessem magam.
2: 2 éve lesz elnökként, tehát nem egy teljes ciklust fog tölteni. Ilyen rövid idő alatt mikben lehet változást elérni, és ehhez hogyan lesznek hasznosak azok a tapasztalatok, amiket ügyvédként vagy vállalkozóként szerzett?
3: Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy a strukturális átalakítás, illetve valamilyen szinten egy fejlődés terén való elindulásnak a lehetősége az megvan, és arra azt gondolom, hogy ehhez elég kell, hogy legyen a 2 év. A tényleges építkezés az valóban egy picit hosszabb távú, tekintettel arra, hogy ugye itt a források tekintetében kéne valamilyen stabil, kiszámítható helyzetet alakítani, Ehhez viszont ugye, ha nem adományokba gondolkodunk, hanem tényleges piaci, szponzorációs szerződések és lehetőségek, ahhoz a szövetségnek is fel kell nőnie, ahhoz, hogy legyen marketing értéke, amelynek ellenértékeként elvárhatóak szponzori támogatások. Ez viszont hosszabb távú.
2: És ehhez mennyire kell lemenni az alapokhoz?

0: hívószóként csak a sportorvosi kérdést, de én azt gondolom, hogy egy korrekt együttműködéssel a kormányzattal azért ezek a dolgok megoldhatóak és átívelhetőek attól a pillanatok kezdve, hogy a cél világos.
1: Szőcs Árpád Lászlót hallottuk, ő tehát a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. Tenisz után pedig labdarúgás, hiszen 17 órakor, azaz 5 és fél perc múlva kezdődik a Horvátország-Magyarország U21-es EB-selejtező, amit élőben közvetítünk itt a Nemzeti Sportrádióban, és itt van már a stúdióban Vukovics László állandó szakértőnk, szervusz! Egy picit tekintsünk előre, azt hiszem, hogy talán a legfontosabb a továbbjutási reményeket már elengedve, hogy megszerezze ez a csapat az első győzelmét itt az EB-selejtezőben.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Hát természetesen ezen a szinten már 21 éves korban az eredmény nagyon döntő, de beszélhetünk arról is, hogy ez a válogatott tulajdonképpen a nagy válogatottnak az előszobája, itt már olyan játékosok játszanak, akik mind NB1-es csapataikban vagy külföldön pallírozódnak. Bizakodók vagyok olyan szempontból, hogy igazán, ahogy te felvezetted, nincs nagyon vesztenivalónk, mert itthon kikaptunk 2-0 ugye a horvátoktól, a törököket, ukránokkal x-eltünk, kikaptunk egyszer, tehát nem túl sok pontunk van, viszont ez egy óriási lehetőség a fiataloknak arra, hogy megmutassák magukat nemzetközi szintéren, ilyen mérkőzéseken rengeteg menedzser is ott van, és ennél nagyobb kiugrási lehetőség csak a nagy válogatott.
1: Ugye egészen pontosan 3 pontunk van, ezzel állunk a 4. helyen a csoportban, és éppen azok a horvátok vezetik ezt a csoportot 13 ponttal, amely otthonában most éppen pályára lépünk. A 2. helyen a törökök állnak 11 ponttal, a 3. pedig Ukrajna 8 ponttal. Mi tehát 3 döntetlennel kezdtük ezt a selejtező sorozatot, aztán 2 meccsen kikaptunk, a horvátok veretlenek, egy döntetlen után zsinórban 4 győzelem. Hát a papírforma nyilván nem mellettünk szól, egyrészt azért sem, mert hogy ők vannak hazai pályán, másrészt ugye az eddig mutatott teljesítmény alapján sem. Említetted, hogy azért ezek a játékosok mutassák meg magukat. Azon kívül ilyenkor, amikor már elszálltak az esélyek, egy picit kell és lehet előre tekinteni csapat szempontjából, vagy egy U21-es válogatott szempontjából. Nem tudom, hogy mennyire lehet és mennyire marad együtt ez a csapat sokáig, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy a jövő az olyan nagyon fontos.
2: Egy picit messzebbről kezdem a válaszodást. A horvátoknál például olyan klubokba játszanak, mint Watford, Portsmouth, ugye Anglia, vagy Porto, Portugáliában, vagy Panathinaikos, ilyen csapatokban pallírozódnak a játékosaik, míg a mieink közül van a belga első osztályban, itt-ott Hollandiában, de legtöbben a magyar csapatban. Én azt gondolom, hogy természetesen az eredmény fontos, mert már abban a korban vannak, hogy tényleg fontos az eredmény, de a legeslegfontosabb az, hogy ezek a játékosok előbb-utóbb mindegyik még jobb csapatba szeretne játszani, vagy külföldön, és nagy válogatott szeretne lenni. De azt el szoktam mondani, hogy akkor könnyebb kiemelkedni egy játékosnak egy csapatból, ha egység van, és mindenki csapatszinten próbálja meg, és abból emelkedik ki az egyén, nem pedig az, hogy mindenki egyedül szeretné megmutatni magát a válogatottba, hogy mondjuk én csatár vagyok, én cselezgetek, mert marha jó cselezek, és akkor csinálok 10 cselt, hát ha észreveszik. Természetesen ez is benne van, de abból könnyebb kilépni a játékosnak, kiemelkedni, hogyha csapatszinten rendben vagyunk.
1: Ugye, hogyha már itt említetted a felnőtt válogatottat, akkor Kovács Bendegúzról ejtsünk 1-2 szót, aki ott volt már a nagy válogatottban, most itt van az U21-es válogatottban, pedig korábban még soha nem játszott U21-es meccset.
2: Igen, ez nagyon meglepő, ugye a felnőtt válogatottban szintén, ahogy említetted, bemutatkozott. Én azt gondoltam, hogy most is ő oda fog meghívót kapni.
1: Ő is úgy gondolta egyébként, ez kiderült.
2: Biztos vagyok benne, és be is bizonyította a tegnapi mérkőzés, hogy igazán, mivel ő is olyan felépítésű, még Varga Barnánál még magasabb is, mint mondjuk Szalai József, aki most szintén nem került be ezen a mérkőzésen a keretbe, de egy ilyen felállt védelem ellen, aki ilyen nagyobb testű, jobban tud második labdákat megszerezni a válogatott azáltal, hogy megnyer fejpárbajokat. Itt most az U21 viszont örülhet, hogy van most egy ilyen csatára, akiben mindig benne van a gól. Nyilván a mérkőzés esélyesei, a pontszámok, meg az eddigi mérkőzések alapján a horvát csapat hazai pályán játszik, de ahogy a felvezetőben beszéltünk róla, egy meccsen bármi lehet, és mivel a továbbjutást tulajdonképpen még ha egy sportoló mindig nyerni szeretne, nem engedte el, de ez egy kiugrási lehetőség, ezt tudom csak mondani, mert ez egy válogatott mérkőzés, nemzetközi mérkőzés, ahol meg tudod mutatni magad, és ez minden játék

0: játékosnak az álma vágya, hogy minél többen láthassák azt, hogy milyen teljesítményre képes, és ha itt meg tudja villantani magát, akkor jöhet az újabb szerződés.
1: Abban bízhatunk, hogy a horvátok már zsebben tudják a továbbjutást, vagy úgy kérdezem inkább, hogy csak ebben bízhatunk?
0: Hát, akkor két részben válaszolok. Hát ebben nem bízhatunk, mert a horvátok nyilván mindenképpen nyerni szeretnének, akkor is, ha 100%-osan vezetnék a csoportot, is már eldőlt volna. De így, hogy hazai pályáncsalak, és még nem biztos az elsőségük, nyilván mindent megtesznek. Én inkább abban gondolkodom, hogy mi bátran merünk játszani, stabilak leszünk hátul. Azt gondolom, hogy a mérkőzésen többet lesz a horvátoknál labda, talán egy picivel több helyzetük is lesz. Hát most ilyen evidenciákat fogok mondani, hogy a kevés helyzetünkből be kéne rúgni minél többet, és a kapusunknak, a védelemnek nagyon stabilnak kéne lenni, és nem csak a védelemnek, a védekezésünknek, mert ugye egy csapat együtt védekezik, együtt támad. Ha a stabilitásunk megvan, és a kevés helyzetünkből minél többet gólra tudunk váltani, akkor lehet esélyünk a mai mérkőzésen.
1: Azt mondod, hogy bátran fogunk játszani. Ilyenkor egy játékos nem gondol vissza mondjuk az előző 5 mérkőzésre itt a válogatottban, hogy hát nyerni még nem sikerült, mitől legyünk bátrak?
0: Lehet, hogy ilyenkor meglovagolják azt a részét. Egyébként Németh Antal szövetségi kapitányt én ismerem, mert amikor már levezettem a futballba, a Biatorbágyon a megye 1-ben ő volt az edzőm. A csapatban játszott Mónos, Juhár, Tomi, Egresi, a Vince testvérek Otto meg Gábor. Tehát tudom, hogy jó pedagógus, megpróbálja összerakni a csapatot. Hát itt abba bízhatsz, hogy tulajdonképpen ezek a játékosok is, hogy említettük már, van, aki külföldi, Átrok Zalán például kifejezetten jó formában van, az általad említett Kovács Bendegúz szintén, és nem megyek végig, de vannak olyan futballisták, meg hát innen nőtt ki, az lehet a legnagyobb példa a csapatnak, hogy Tóth Rajmund, Tóth Alex, Szűcs Tamás itt voltak az U21-ben, és most már nagyválogatottnál vannak, ez az előszobája a felnőtt futballnak, meg tudod mutatni magad, és ez minden futballistának egy ünnep, amikor egy ilyen mérkőzésen játszhat.
1: Meglátjuk, hogy ezen a mérkőzésen hogy játszanak majd a magyar játékosok, na és a horvát játékosok, hiszen pillanatokon belül kezdődik a Horvátország-Magyarország U21-es EB-selejtező, a riporterek Olasz Gergő és Szalai Kristóf.
2: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Varasdon játszik ma U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzés, tehát a magyar válogatott, az ellenfél Horvátország U21-es csapata az első győzelmét próbálná megszerezni a magyar korosztályos válogatott, amelyben azért több ismerős név is szerepel a kezdőcsapatban is, de a kispadon is találni olyan játékosokat, akik hétről hétre akár az NB1-ben, akár valamelyik nemzetközi ligában pallérozódnak. És akkor rögtön kezdjünk is a kezdő csapatokkal. Elsőként akkor a horváttal, hiszen hazai pályán mégiscsak Horvátország U21-es válogatottja játszik. Szilics a kapuban, aki egyébként a Hajduk Split kezdőkapusa, egy 22 éves játékos, úgyhogy itt már túlkorosnak számít az U21-es válogatottban. Ugye a 20 és 21 éves kor az, amely egészen pontosan az ideális. Zsivkovic, Mlacic, Pripic és Hrgovic a négy hátvéd, egy 4-3-3-as hadrendben küldte pályára csapatát. Ivica Olic, a horvát U21-es válogatott szövetségi kapitánya, szövetségi edzője, Jagusic, Vrbancic, valamint Zvonarek a három középpályás. A jobb oldalon Zegecic, a bal oldalon Soticek, centerben pedig Topic kezd a mai mérkőzésen.
3: Németh Antal, a magyar U21-es válogatott szövetségi edzőjének a kezdője pedig a következő. Lehocki a kapuban, Terca, Dragoner, Vitályos és Kovács a négy hátvéd, 4-2-3-1-es a hadrend, Tuboj, a csapatkapitánya az U21-es válogatottnak, és Okeke a két védekező középpályás, Átrok, Horváth és Gruber a három támadó középpályás, elő pedig Kovács Bendegúz rohamoz. Egy röpke kis érdekesség rögtön vele kapcsolatban, hogy ő már kétszer pályára lépett Marco Rossi felnőtt válogatottjában Finnország és Kazaksztán ellen, de például az U21-es válogatottban most mutatkozik be ezen a Horvátország elleni EB-selejtező mérkőzésen, úgyhogy így rohamoz az U21-es válogatottunk Varasdon Horvátország ellen. El is telt már fél perc a mérkőzésből, Lehockinál hátul a labda, a magyarok tartják a labdát, horvátok letámadnak, és sikerül szépen, de biztosan kihoznunk a labdát, és mire kimondom ezt, sajnos el is veszítettük. Zvonarek révén Vrbancic, aztán hátra Pripichez, így folyik a játék az első percben, gól nélküli döntetlen egyelőre az állás.
2: A balhátvéd Hrgovic kapja meg most a labdát, kékben szerepel, kék mezben szerepel a horvát U21-es válogatott, a magyar csapat pedig a fehér válogatott szerelésben, ugyanaz gyakorlatilag a mez és a nadrág is, valamint a sportszár is természetesen, mint a felnőtt nagy válogatottnál. hogyha nem a fehérben játszana a magyar válogatott, akkor pedig ugyanabban a pirosban szerepelne, mint a felnőtt csapat. Hátul járatja saját térfelén a labdát a horvát U21-es válogatott, és egyelőre nem tudja átlépni a félpályát, most viszont már a felező vonalon túljárnak a horvátok, de aztán visszaviszik. Nagyon magasan letámad most a német Antal irányította együttes. Most is például a jobb hátvédre egyből nyomást helyez Átrau Zalán. El is adják a horvátok, jöhet egy bedobással majd a magyar válogatott. Vitályos hajthatja előre majd a labdát, ő a Sparta Praha játékosa. Ugye nyáron szerződött oda az MTK csapatából. Egyelőre nem sok játék lehetőséget kapott a Sparta Praha első csapatában. Mindössze egy kupa meccsen szerepelt, amikor 5-0-ra nyert idegenben a Sparta Praha a Ziszkov ellene, és jutott ezzel be a legjobb 16 közé a cseh kupában. Egyébként a bajnoki mérkőzésen még nem jutott szóhoz Vitályos Viktor. Mire mindezzel végeztem, már el is adta a magyar válogatott a labdát, most már pedig megint a horvátok, és megint saját térfelükön birtokolják azt. 2,5 perc telik el a találkozóból. Horvátország, Magyarország, U21-es Európa bajnoki selejtező továbbra is 0-0.
3: Gergő mondta, hogy a magyar válogatott az első győzelmére pályázik a csoportban, ehhez képest a horvátok úgy vezetik ezt a csoportot, hogy még veretlenek összességében. Törökország ellen kezdtek idegenben, az egy 1-1-es döntetlen lett, verték aztán Ukrajnát, Litvániát és idegenben Magyarországot is, aztán egy Törökország elleni győzelem következett, és most próbálják a 6. mérkőzésükön megint meglepni hazánk válogatottját. Itt a 3. percben Kovács Bendegúz kapott egy felívelést a kapustól, Lehockitól, lesen tartózkodott a magyar válogatott centere, így a játékvezető sípjába fúj, és a horvátok jöhetnek majd hát a félpálya környékéről egy szabadrugással. Amiről még nem beszéltünk, talán az a mérkőzés játékvezetője, Észtországból érkezik, és Koppel vezeték névre hallgat, hogyha valaki szeretne vele beszélgetni, akkor ezt a nevet kell megemlítse. Hátul passzolgatnak a horvátok egészen pontosan Szilicshez, tehát a kapusukig visszagurul a labda. Ő most Zvonarek próbálja meg egyszer, Hrgović pontosabban, és Hrgovićot letámadjuk, Okeker évén is labdát is szerzünk, német Antal pedig már pöccinti is oda a labdát Tercának, hogy ő elvégezze a félpálya vonalával megegyező pozícióban ezt a bedobást. Picit hosszú, Kovács Bendegúznak jön ki a horvát kapus, Szilics is, ez a labda az övé lesz. 4. percben járunk, továbbra is 0-0-es döntetlen.
2: A magyar válogatott centerének, Kovács Bendegúznak nem csak abból a szempontból érdekes a helyzete, hogy a felnőtt válogatottban előbb mutatkozott be, mint az U21-es válogatottban, hanem abból a szempontból is, hogy azért ő az AZ Alkmaarnál nem rendszeresen a felnőtt keret tagja, sokszor játszik a második csapatban, és mégis mondjuk, amikor az AZ Alkmaar nemzetközi kupaporondon szerepel, akkor azért rendre elviszi magával Kovács Bendegúzt, és ott van a keretben például a Sunderland elleni Európa Liga főtábla első fordulójában is ott volt Kovács Bendegúz a kispadon, úgyhogy egészen érdekes az ő karrierje, és reméljük, hogy azért az AZ Alkmaarból is tud még majd esetleg feljebb lépni az európai klubfutballban. Volt már olyan magyar válogatott játékos, például Kerkez Milos, akinek ez sikerült. Most viszont támadnak a horvátok, figyelni kell, hátul egy remek belépő, attól még lehet, hogy fájt ez most egy kicsit a horvát játékosnak. Dragoner volt az, aki kőkeményen lépett oda ellenfelének. Természetesen itt nem Dragoner Attiláról, hanem fiáról, Dragoner Áronról van szó, aki egy 2004-es születésű játékos, és jelenleg a Lendva játékosa, tehát a szlovén első osztályban futballozik. Kereken 5 perc telik el a találkozóból. Horvátország, Magyarország, U21-es Európa-bajnoki selejtező. Az állás még mindig 0-0.
3: És ez egy első osztályú stadionról beszélünk, ugye Varasdon a Varazdinnak a stadionjában rendezik ezt a találkozót. Sok nézőt nem lehet felfedezni a közvetítés képei alapján, de hát bízunk benne, hogy a szemközti oldalon, ahol a kamera tartózkodik, ott azért vannak nézők. 6. percben járunk, 0-0 az U21-es EB-s selejtező mérkőzésen Horvátország-Magyarország találkozón. Megyünk kézilabdázni német Kornélhoz és Erdei Márkhoz.
4: Köszönjük szépen a szót, Kristóf, 43,5 perc telik el a mérkőzésből a női EHF Eurókupa második elődöntőjében. A házigazda román válogatott 6 góllal hátrányban, 24-18-ra vezet Dánia. Gogidla ebben a pillanatban egy bődületesen nagy kapufát durrant bal kézzel, a jobb felső keresztléc is a pont a pipát találja gyakorlatilag telibe. Szóval 6 góllal vezetnek a dánok a második játék részben. Egyelőre nagyon-nagyon magabiztos az északi csapat, úgyhogy robognak afelé az északiak, hogy egy dán-norvég döntő legyen, csak úgy, mint a legutóbbi Európa-bajnokság fináliában, és ha minden így marad, ahogy most áll 16 perccel a meccs vége előtt, akkor bizony holnap 13 óra 15 perctől magyar idő szerint egészen elképesztő 10 újat megnyalós csemege jön majd, mert ez meg egy magyar-román bronzmérkőzés lehet. Ebben a pillanatban Románia kiharcol egy 7 péterest, akkor amikor 6 góllal vezet Dánia, a következő kapcsolásnál mondjuk majd, hogy mi lett a 7 péteresből. Labdarúgással az Gergő, Szalai Kristóf.
2: Itt a 7. percben jár a Horvátország-Magyarország összecsapás, egy óriási védése már volt a magyar válogatott kapusának, Lehockinak, most viszont támadnak a magyarok, egy centerezés a bal oldalról, pontatlan sajnos Gruber beadása, de még mindig meg tudják tartani na a magyarok a labdát, Okeke fejeli vissza, és akkor lehetne belépni na a támadásba Tercának, a jobb hátvédnek, Terca elől elcsenik a labdát, de még úgy tudott ütközni ellenfelével Hrgovicsal, hogy bedobással jöhessen a magyar válogatott. Szóval a 7. perc elején Jagusics lőtt nagyjából 13 méterrel, és egy óriási védést mutatott bele Hocki. A bal alsóból szedte ki a labdát. Elképesztő volt az a reflex mozdulat, amellyel a labda után nyúlt. És akkor 7,5 percnyi játékot követően Vukovics László állandó szakértőnkhöz is fordulnék. Az első nagy lehetőség a horvátok neve mellé fűződik, valamint az a tény is mellettük szól így a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy ez egy mégiscsak veretlen a horvát csapat, de egyelőre stabilnak tűnik a magyar válogatott.
0: Igen, hát ha a Jagusicsot említetted, Adriano Jagusics 21 éves, 5 millió eurót ér a Transfermarkt alapján, a Panathinaikos játékosa, csak egy pár kitérő, hogy a két belső védő, például Mlacsics, a Watford játékosa 5 millió eurót ér, vagy Pripics, a mellette lévő másik védő, a Porto játékosa 4 millió eurót ér a Transfermarkt szerint, és Szegecsics is, aki jobboldali középpályás, vagy most balról indult tükör szűrsőkötő, meg a Portsmouth játékosa 4,5 millió euró. Ezt csak azért hoztam föl így kitekintőnek, hogy összehasonlítsuk a két keretet. Nyilván nem a pénz focizik, ezt mindig elmondjuk, de a horvátok azért nem véletlenül vannak ennyi ponttal a csoport elején. A magyarok eddig nem nagyon tudják megtartani a labdát, nincs óriási horvát fölény, de ez a Jagusics lövésnél nagyot védett Lehocki, azért a horvátok többet birtokolják a labdát.
3: Grubert sikerült kiugratni, azonban az átvétele pontatlanra sikerült, elvitték a horvát védők név szerint. Pripics volt az, aki közben tudott avatkozni, Kovács Vendegusz pedig a körívnél faltolt egyet, és így egy horvát szabadrugással folytatódik a mérkőzés, amit már el is végeztek gyorsan. Jagusics kidobja a horvát baloldalra Szoticseknek, Szoticsek egy az egyezik most Tercával a 16-oson belül, egy beadás a hosszúra, jól van helytált Kovács, egy lövés a 16-oson kívülről, még egy lövés, a lepattanót is sikerült összeszedniük. Végül is szöglettel folytatódik a mérkőzés. Zivkovics, a horvát jobb hátvéd, jött fel a támadásra a hosszú oldalt, és meg is kapta a lepattanót, kipattanót, és vissza tudta egyből lőni Leocki kapujára, de ott volt Dragoner, és róla az ő lábáról ment ki szögletre a labda, úgyhogy jöhet a második horvát sarokrugás a mérkőzés 10. percében, aki pedig elvégzi az rendszerint a horvátok ballábos játékosa, Szegecsics. Lehocki emeli a kezét, bent nagy tömörülés az ötösen belül, mindenki megtalálta a párját, megy a lögdösődés, Kovács területet fog, Okeke például, vagy Kovács Bendegúz éppen, hát ők mondjuk embert. Na nézzük, jobb kéz a magasba, sőt most már a val is felemelkedik, úgyhogy figura az előbb egy hosszúra ívelt, lövésre felkínált szöglet variáció volt, most át a hosszúra sikerül kicsúsztatni a labdát, horvát volt az a Paksnak a játékosa, aki az ötösön belülről ki tudta fejelni ezt a próbálkozást. Most már a horvátok csapatkapitány az Zvonarek, a bal oldalról át a hosszú oldalra, tértől elő átadás viszont pontatlan, és elmegy Jakusics lába mellett, kirúgással folytatódik a mérkőzés. A 11. percben az U21-es EB-selejtező mérkőzésen Horvátország-Magyarország 0-0.
2: Van-e változás az állásban a kézilabdán? Menjünk ismét német Kornélékhoz.
5: van most már csak 4 gól a különbség, és van egy kiállítás is a dánoknál, 24-20, ami mindig a skandinávok állnak jobban, viszont most egy teljesen jogos kiállítás, miután Pintel be tudott fordulni beállóból, és be tudta lőni a labdát középre, a kapu közepébe, ahonnan Christensen elmozdul. Jöhetnek tehát a dánok előre, de üres kapuval, 6-6-ban támadnak ember hátrányban. Ezt még várjuk meg, hát ha lesz egy újabb dán találat. Lönnbornál van a labda most balátlövőben, ő rakja be középre Jörgensenhez, Jörgensen jobbrán pedig, Helene Hansen van. Hansen kapja meg most a labdát, majd megint Jörgensen középen, Lönnbornak készít, Lönnborg átviszi keresztbe Hansen elé, Hansen visszahozza ide a bal oldalra, lekerül a labda a bal szélre Halilcevichez, aki ezzel nem tud beugrani, most kapja meg a beálló, ide már ide áll, de ő meg elügyetlenkedik, kiesik a kezéből, ebből üres kapus gólt lehet, Románia nem lő, mert a jobb oldali kapufát találja el a román kapus. Emiatt marad a 24-20, labda a dánoknál, 11 perc van hátra, Olasz Gergő, Szalai Kristóf.
3: 12. percben járunk itt, éppen Dragonair harcol ki egy szabadrugást, aki pedig elkövette a szabálytalanságot, a Stopics volt a horvátok csatára, lépte át a határokat, a Dinamo Zagreb csatáráról beszélünk, 22 esztendős játékos. El is végeztük már a szabadrugást, Vitályos Kovács sikerül elhozni a labdát, most horvátnak. Na nézzük, ebből fejlődhetett volna egy akció, sajnos a kiugratás sem Kovácsnak, sem Grubernek nem volt jó, egészen hátrapasszolják a horvát védők. Mlacsics vezérletével Szilicsig a horvátok kapusáig, és most akkor a bal oldalukon Rugovics hozhatja a labdát. Öles léptekkel, olyannyira öles léptekkel, hogy azonnal megfordult és hátrapasszolt a Prpichez, belső védő társához. Mlacsics most már a labdával. Mlacsics egy picit ötlettelen, Prpichnek vissza, még mindig a saját térfélen passzolgatnak a horvátok, most mennek át a magyar térfélre, és akkor mehet megint Soticek révén egy-egy az egyezés, ő ezt szereti, azt lehet látni az első szűk negyed órából. Vrbáncsics forgatja át a hosszú oldalra, Szegecsicshez, ez is pontatlan volt, csak úgy, mint az előző hosszú átadás. 13. perc, Horvátország-Magyarország, 21-es mérkőzés, 0-0.
2: Kovács Patrik, az MTK játékosa, sétál az oldalvonalhoz a kezében a labdával, és ő hajítja majd előre minden bizonnyal ezt a bedobást. Az MTK-ban Kovács Patrik rendre egyébként kezdő játékosként jut játék lehetőséghez. Balhátvéd ott is az MTK-ban, mint ahogy most itt a válogatottban. És a bedobását követően viszont egy szabálytalanság, amelyet egy szabad rúgással jutalmazott a játékvezető, a horvátok jönnek majd a jobb oldalról. A távolság az alapvonaltól nagyjából 30 méter, két játékos is a labda mögött a horvátoktól, a csapatkapitány Zvonárek, valamint Jagusics, akinek kiváló rúgó technikája van, és ballábbal tekerhet néha kapu irányába a labdát, előbbi neki fut, utóbbi tekeri a kapu irányába, Jagusics oldal szabadrugása érkezik, középre sikerül kifejelni, aztán a bal oldalon még ott van azért a labda Soticeknél, ő egy az egyezhet most a jobb hátvéddel Tercával, szép a kényszerítő a 16-oson belül, de aztán végül pontatlan volt szerencsére, hiszen lemaradt róla Soticek, kis területen is rendkívül gyorsan tudják helyzet elé hozni magukat, vagy helyzetbe hozni magukat. Na a horvát játékosok, most azért szerencséje is volt a magyar válogatottnak, mert egy picit elaludt a védelem ott a 16-oson belül, de nagyobb probléma nem lett belőle szerencsére, úgyhogy a 15. perc elején Horvátország-Magyarország U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen 0-0 továbbra is a magyar válogatott, mint azt már említettük korábban is, első győzelmét szeretné megszerezni a selejtező sorozatban, na a horvátok pedig eleddig veretlenek. A magyar csapatnak egyébként még ezen kívül 2 mérkőzése lesz majd október 1-én az új Hidegkuti Nándor stadionban a litván U21-es válogatottat fogadja a magyar csapat, míg 6-án, október 6-án Törökországba látogat majd Isztambulba, ahol a török U21-es válogatott ellen zárja ezt az Európa-bajnoki selejtezőt, amelynek a végén már matematikailag is biztos, hogy nem jut egyeneságon az EB-re a magyar válogatott. 15 perc telik el a találkozóból, Horvátország-Magyarország még mindig 0-0, egy picit csines volt ez a labda, ami most érkezett oda Vitályoshoz, Dragonertől, de szerencsére haza tudta még passzolni, Lehockihoz a labdát a belső védő, és így eltakarította onnan a magyar védelem a labdát. 15 és fél perc telik el, Horvátország-Magyarország 0-0, és akkor most német kornélhoz kapcsoljunk.
4: Olézik a közönség Bukarestben, méghozzá azért, mert hogy 5 góllal vezet Dánia Románia ellen. Tessék érezni benne az iróniát, a helyi műsor közül kérte, hogy legyen egy kis hangulat. Dán időkérés miatt állt a játék, nagyon beragadtak a csapatok. De a második félidőben rengeteg hiba, kevés gól, kevés esemény. Van, aki el is aludt a nézőtéren egyébként, itt a nagy kivetítőn pont megjelenik. Szóval ott tartunk tehát, hogy 51 perc és 40 másodperc telt el a mérkőzésből, 25-20-ra vezet Dánia, a dánok győzelme egyelőre veszélyben nem forog, az más kérdés, hogy egy huszáros hajrával Románia talán még visszajöhet a mérkőzésbe. Passzívnál a dán támadás, és a spanyol játékvezetők azt mutatják, hogy 2 perces kiállítás jön a román csapatból. Stojka az, aki a kiállított játékos. Szóval akkor, amikor 8 perc és 6 másodperc a hátralévő idő, 25-20-ra Dánia vezet a Románia ellen. Labdarúgással folytatjuk.
3: 17. percben járunk az U21-es EB-s elejtező csoportmérkőzésen, Horvátország-Magyarország Varasdon. 0-0 egyelőre is helyzet nélküli mérkőzés, ami a magyar csapatot illeti, a horvátoknak volt egy veszélyes próbálkozása és egy nagy lehocki védés is. Bedobással folytatjuk, méghozzá magyar bedobással, már megy is a labdaért Kovács, hogy ezt elvégezze. Hát ha már említettem, hogy Varasda a mérkőzés helyszíne, hát a vendégszektorát itt is érdemes majd megnézni ennek a stadionnak. Ugye a horvát arénák, csarnokok, hát stadionok mondhatni, hát nem éppen vendég szektorbarátok, mint hogyha ketrecbe lennének zárva a vendégnézők. Ugye a Riekának a stadionja egy nagyon jó példa erre a mondatra, de itt a Varasnak a stadionja szintén pontosan ugyanolyan, ami a vendégszektort illeti. Volt idő elmondani, ugyanis a játékvezető most adott egy horvát szabadrugást a magyar térfél legelején a félpályához közel, de egy kisebb civakodás is kialakult, na, nem úgy kell ezt elképzelni, mint a tegnap az A-válogatott Ukrajna elleni mérkőzésének a végén. Ennél azért jóval kisebb, kis csetepati, a játékvezető ura volt a helyzetnek, a horvátok pedig már játékba is hozták a labdát. Rugovics passzolja vissza a saját térféle Prüpicshez. Prüpics még hátrébb, nem? Inkább beveszi a játékba Vrubáncsicsot. Ez szép háromszögelés volt, de aztán Okeke is jól olvasta a játékot. Mutatja Németh Antal szövetségi edző nagyon helyesen a játékvezetőnek, hogy az bizony visszapattant Szoticsekre. El is hitte ezt. Az asszisztens, illetve a vezető bíró és magyar bedobást ítélt, amit Terca fog hamarosan bedobni a magyar kispad előterében. Okeke, aki játszott ugye a Manchester City utánpótlás csapataiban, sőt saját elmondása szerint még Pep Guardiola is olykor-olykor meghívta őt a felnőtt csapat edzésére, úgyhogy nagyon, nagyon jó helyen, kiváló edzőtől szedhette magába a tudást. Jönnek a horvátok egy kontrával, méghozzá Zvonarek, viszont megint rossz a passza Szegecsicshez, meg kell dicsérni. Horvátot a bal hátvéd pozíciójából nyargal most át az ellenfél térfelére, viszont nem veszi célba az ellenfél 16-osát, támadó harmadát, inkább megáll, mondom én, aztán mégis horváthoz egy előre passz, horvát pedig hát visszapasszolná a labdát, egy horvát lábról kipattog, kicsorog a labda bedobásra, úgyhogy magyar pardobás a 19. percen továbbra is 0-0-ás állásnál.
2: Kovács Patrik kezében a labda, odahajítaná az előtte érkező csapattársnak, de ezt nem jól tette, mert végül jöhet egy bedobással majd a horvát válogatott. Nem ez volt a legszebb bedobás figura, amit láttunk valaha, de még csak a szépek közé sem tartozott sajnos. 19 perc telik el tehát, jön egy horvát pardobás most. A fejpárbajt sikerül Vitályosnak megnyernie, felfejeli a levegőbe a labdát. Vitályos és Kovács egyébként játszott is közösen az MTK-ban, NB1-es mérkőzésen is, hiszen mind a ketten ott pallérozottak. Csak aztán Vitályos ugye a Sparta Praha játékosa lett, és most már Csehországban futballozik. Egyelőre viszont nem sok játék lehetőséggel. Most egy indítás Kovács Bendegúz irányába. Hátrányból kellett indulnia, ütemhátrányból a centernek, de aztán végül egy bedobást kiharcolt Mlacsics csupán az oldalvonalon túlra tudta juttatni a labdát. És velünk egyetemben zajlik egy másik mérkőzés is az U21-es Európa-bajnoki selejtező sorozatban, bár nem a mi csoportunkban, hiszen a magyar válogatott a H csoportban szerepel ugye Horvátországgal, Törökországgal, Ukrajnával és Litvániával, de az F csoportban zajlik egy Görögország-Georgia összecsapás, és a görögök 20 percnyi játékot követően már 2-0-ra vezetnek a grúzok ellen, ráadásul a csoportot is vezetik Németország előtt a görögök, ez egy egészen elképesztő statisztika. A német válogatott is egyelőre azonban kiváló formában 7 lejátszott mérkőzésből 6-ot megnyertek a németek, és a görögök pedig 8 mérkőzésen 21 pontot szereztek, de ez számunkra irreleváns, a hátcsoportban vagyunk mi, sajnos a negyedik helyen, és ha jelenleg az élő tabellára pillantunk, akkor 4 szerzett ponttal mind a 4 döntetlennel lett volna, ami egy szempontból pozitív lenne, hiszen csak 2 vereséget szenvedne a magyar válogatott, 6 mérkőzésből viszont győzelme továbbra sem lenne. Most egy támadás a horvátoktól, figyelni kell, aztán előre tudja még passzolni a labdát a jobb hátvédünk Terca, és elmúlik a horvát veszélyeztetés. 21 perc telik el, Horvátország, Magyarország 0-0. Van-e változás az állásban? A kézilabdán Erdei Márkhoz megyünk.
5: Hát nagyon-nagyon gyenge ez a végjátéka ennek a mérkőzésnek, szinte tényleg elalszanak itt a szurkolók a nézőtéren, és egymást kell keltegessék. 27-20-ra vezet Dánia, de eszméletlen, hogy mennyi technikai hiba és pontatlanság jellemzi itt a második játékrészt. Ugye 27-20, ami azt jelenti, hogy 47 gól esett összesen a mérkőzésen, ebből az első 30 percben 33, azóta a következő 26-ban, bárhogy számolom, 14, és megint nem gyarapodnak a gól számok, hiszen a románok egy újabb lövést hibáznak el, ez most fölé pattan. Annyi szerencséjük van, hogy a játékvezető visszaadja nekik a labdát, hiszen szerinte volt egy szabálytalanság. Maradt át a románoknál, 7 gólos hátrányban azért támadnak, hogy csökkentsék ezt a különbséget, de igazából a lényegi kérdések már eldőltek, hiszen már csak 3,5 perc van hátra ebből a második elődöntőből, és most már tudjuk, hogy holnap 13-15-től magyar idő szerint az ellenfelünk majd a román együttes lesz az Eurókupában a harmadik helyért. Közben még László is hibázik egy zicsert, talán lőhetnének egy gyors gólt a dánok, de úgy látszik, hogy nem sietnek, talán most mégis Möller beugrik, és zicser védés. Hát eszméletlen, hogy mi van itt, nagyját teszik a két kapust, ezt tudjuk összességében mondani. 3 perc van hátra a mérkőzésből, Dánia, Románia 27-20.
3: Zvonek majdnem megszerezte a vezetést Horvátországnak, a 16-oson belül kapott egy visszagurítást Soticektől, és egyből jobb lába a belsőre vette célba a hosszút, és hát szerencsétlenségére, de a mi szerencsénkre még saját játékosa, egyébként lehet, hogy lesen tartózkodó saját játékosa Szegecsics blokkolta ezt a próbálkozást, és ahogy azt láttuk, az ország befért volna oda a hosszúba, a horvátok csapatkapitány Zvonárek próbálkozott, most viszont már így miénk a labda, egy kirúgás formájában Lehocki. Rendre ez egy bevett figura, hogy Lehocki a kapuból az ötösön belülről indít előre, vagy Kovácsot, vagy Grubert veszi célba, most éppen Gruber Zsombor volt az, aki kapja a labdát. Szépen fejlődne föl ez a magyar akció, horvátot még csírájában szabálytalansággal megállították, így elfojtották ezt a magyar támadási lehetőséget. A játékvezető, ahogy mondtam, Észtországból érkezett, és egyelőre abszolút kontrolláros kézben tartja ezt a találkozót. 24 perc telt el a mérkőzésből, az első félidő felénél járunk. A találkozó állása pedig Horvátország-Magyarország U21-es EB-selejtezőn 0-0.
2: Sajnos egy technikai hiba Dragonertől, nem tudta átvenni a felé érkező labdát, úgyhogy bedobással jöhetett a horvát válogatott, de aztán a horvátok is talán, mintha kipasszolták volna az oldalvonalon túralabdát, de ezek szerint még csípte a vonalat a labda, ugye volt probléma ebből az NB1-ben is, hogy mi az, amikor kint van már egy labda, és mi az a helyzet, amikor még a játéktéren belül. A Debrecen egyik találatát így érvénytelenítették az előző fordulóban a játékvezetők, de itt még úgy gondolta az észt bíró, hogy belül volt az észt partjelző. 25. perc, Horvátország-Magyarország 0-0, a bal oldalon pedig most megkapja Soticek a labdát, nagyjából 16 méter az alapvonaltól a bal lába felé cselez, sajnos Tercát megveri, jön is a beadása, merre tudja venni a horvát játékos, és ollózott egy gyönyörű gólt a horvátok centere, Topics, sőt, Jagusics volt az, nem véletlenül taksálják az ő értékét akkor 5 millió euróra, és a Panathinaikosnál is azért nem véletlenül szokott játék lehetőséget kapni, még csak ha a kispadról beszállva is. Egy egészen elképesztő egyéni megmozdulást követően, 1-0-ra vezet 25 perc játékot követően a horvát U21-es válogatott Magyarország csapata ellen. Hát mit szól ez Vukovics László, ez még centerként is szemedgyönyörtető.
0: Egy parádés gól volt, hát ilyet a vízbe szokott csinálni az ember a Balatonban vagy a tengerben, hogy úgy földobja magát, egy beadás, hogy gyönyörűen a balszéről, megcsúszott egy magyar fejen a labda, háttal a kapunak 8 méterre, föltette magának mellel a levegőből a labdát, és hanyat vetődve parádés mozdulattal a jobb sarokba húzta bal lábbal Jagusics, fantasztikus szép találat volt. És még annyi a mérkőzés, hogy a horvátok nagyon bátran védekeznek előrefele, amit a legnehezebb a futballba. Gyorsnak kell lenni, jól helyezkedni, egyből megállítják a kontránkat. Nem tudunk átmenni az ellenfél térfelére, és nagyon keveset van nálunk a labda. A horvátok megérdemelten szerezték meg a vezetést.
3: Meg kell dicsérni Soticseket is, ő is nagyon szépen cselezte be magát a 16-oson belőle, aztán pedig tényleg szemed gyönyörködtető volt ez a találat. Jágós Istó vezet, tehát Horvátország a 26. percben az 21-es ebbi selejtező mérkőzésen. Kézilabda következik, német Kornéllal még hozzá.
4: A román válogatott lesz Magyarország ellenfele az Eurókupa bronzmérkőzésén, ugyanis a mai második elődöntőben Dánia-Románia 28-20. Elképesztő rohanásban indult a mérkőzés. Mind a két csapat nagyon nagy lendülettel vetette bele magát a játékba, és Östergaard Jensen, Kristina Jørgensen, valamint Emma Fries vezetésével a dánok megpróbáltak ellépni a román válogatottól. Hiába azonban a három említett hölgy 14 találata az északi csapat részéről, ugyanis Rosu, valamint Mihály vezetésével, na meg Osztáze remek beállós játékával a román csapat tartotta magát, és bizony a szünetben, elképesztő gólfesztivál után, mindösszesen egy találattal 17-16-ra vezetett Dánia. Nos, ami ezt követően jött a második félidőben, arra szerintem a kézilabda barátok közül senki, de senki nem számított. A divatos szóval élve, hadd spoilerezzek, lelövöm a poént. A román csapat a második félidőben négy találatra volt képes, a dán pedig 11-re. Irdatlan mennyiségű technikai hiba, elképesztően sok pontatlanság, na meg persze egy parádézó Christensen a dán kapuban, aki több mint 60%-os hatékonysággal zárta ezt a mérkőzést. A második félidőben nem lehetett neki gólt lőni. Horváth Gabriellától, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkárától kapta a mérkőzés legjobbjának járó elismerést. Még egyszer, tehát a végeredmény Bukarestben Dánia-Románia 28-20. Ez azt jelenti, hogy vasárnap magyar idő szerint 13 óra 15 perctől magyar-román csata jön majd az EHF Eurókupa bronzmérkőzésén, illetve a döntőben majd délután Dánia ellenfele Norvégia lesz. A helyszín már, mint a bukaresti Sala Bonivalenta, ezzel búcsúzik. A magyar csapat hősieset harcolt, nagyot harcolt, hősiesen küzdött, de vereséget szenvedett Norvégiától, míg a másik északi együttes is érvényesítette a papírformát. Erdei Márk nevében én köszönöm a megtisztelő figyelmet a mai napra. Szalai Kristóf, illetve Olasz Gergő folytatja. Holnap pedig mi innen folytatjuk, találkozunk. Labdarúgás!
2: Itt pedig a 29. percben járunk, minden rendben találtak természetesen a horvát gólnál, úgyhogy továbbra is vezet Horvátország 1-0 a magyar U21-es válogatott ellen, amely nem sokat mutatott eddig támadásban, mármint a magyar csapat. Az imént volt egy szép szólója a Gruber Zsombornak, de aztán a beadás már pontatlan volt a hosszú irányába, és Hátrok Zalán nem tudott fejelni a hosszú oldalon. Hatástalanították őt a horvát védők, a horvátok pedig nagyon élvezik azt, hogyha náluk a labda. Most is egy gyönyörű támadást építenek éppen, és nagyjából 22 méterről jöhet egy távoli lövés. Jócskán fölé száll, talán nem is volt indokolt ennyire felemelni a hangom. Zvonárek volt az, aki 20 méterről, hát Jócskán fölé bombázta most ezt a labdát. Gyakorlatilag, ha 5-6 kaput egymásra raktunk volna, még az is kevés lett volna. De hát volt már egy gyönyörű horvát gól, úgyhogy nem érheti szó a ház elejét a házigazdáknál. Kovács próbálja megtartani a labdát az előreívelést követően, amely Lehockitól érkezett, de addig-addig szorongatták a magyar válogatott centerét, hogy nem tudta megtartani a horvát belső védők között, úgyhogy most megint Horvátország építheti saját támadását. Most lépi át a felező vonalat a bal oldalon, egészen pontosan Pripic kihúzódik egészen a bal hátvéd posztjára, aztán egy mélységi átadást követően már Prgovichoz kerül a labda a bal oldalra. Nagyon szépen játszanak a horvátok, megint jöhet egy beadás a bal oldalról, középen lemaradt szerencsére na a fejesről Topics, de a hosszú oldalon még összeszedi Szegecsics a labdát, és ő passzolja hátra a jobb hátvédhez, Zsivkovicshoz, majd hátra jut egészen a belső védőhöz, Mlacsicshoz. 30 perc telik el a találkozóból, Horvátország, Magyarország, U21-es válogatott Európa-bajnoki selejtező mérkőzés. 1-0 a horvátok javára továbbra is.
3: Na most már lassan minden horvát labdába ér ebben a támadásban, és már gyakorlatilag több mint egy perce szövögetik a támadásukat, úgyhogy mi nem értünk labdában. Na jól van, mire ezt kimondom. Hát félig igaz. Kovács hozzáért a labdához, de szabálytalanul vette azt el horvát ellenfelétől. A horvátok úgy teszik, veszik néha a labdát, úgy el tudják dugni, és olyan szép mutatós labda érintésekkel, külsős beadásokkal tudják egymást játékba hozni. Jó nézni az ő játékokat. Sajnos a miénkről egyelőre ezt kevésbé lehet elmondani, de tisztán látszik a játéképen most is egy szép átlépős csel, szalad a labdáért. Topics meg is tartja azt a 16-oson belülről, kikeveredik a horvát jobb oldalra. Zivkovics tolta meg magának, de odaért hozzá. Szerencsére Kovács így horvát bedobással folytatódik a mérkőzés. Szóval tisztán lehet látni a magyar csapat taktikáját, inkább visszahúzódunk, átadjuk a területet, védekezünk és a kontrákkal próbálunk operálni, de hát ahhoz pontos passzok kellenének a támadó harmadban, sőt talán már a középpályásoktól, hogy tudjunk rászaladni a horvát védelemre, és pont egy ilyen példát láthatunk most is, hogy hátulról vitályos emelte előre a labdát pontatlanul Kovács Bendegúz, az nem tudta megtartani, így néhány másodperc után elvesztettük megint a labdát, és jöhetnek ránk a horvátok. 32. perc, Horvátország, Magyarország 21-es EB-selejtezőn 1-0.
2: Szerencsére most ismét egy technikai hiba, de ezúttal nem a magyar válogatottnál, mint az imént, hanem a bal hátvéd, vagyis a bal szélső Soticek volt az, aki lába alatt elpörgött a labda. Ivica Olic, mint azt már említettük, a horvát válogatott kispadján, mint szövetségi edző. Hát jó munkát végez, azt látjuk a horvát csapatnál. 33. perc, Horvátország, Magyarország 1-0, és akkor megint szakértőnk Vukovics Lászlóhoz fordulnék. Eltelt már több mint fél óra a találkozóból. Az azért látszik, hogy elképesztő sebességet tud diktálni ez a horvát válogatott, és hogy nagyon jó helyen van minden játékosnál a labda.
0: Igen, a mi játékunkban 4-2-3-1-es játékrendszerben játszunk, de Kovács Bendegúznak rendkívül hálátlan szerepkör jutott a mai mérkőzésen, legalábbis eddig. Nagyon messze van tőle a többi csapatrész, és hátulról mélységből próbálják fölívelni neki a labdát. Aki csak leütközi az emberre, a másik belső védő pedig mindig begyűjti a labdákat. Nem nagyon tudunk támadást építeni épp ezért, mert csírájába elfortják a horvátok. A horvátok pedig néha úgy föl tudják gyorsítani a játékot, hogy akkor pillanat...
3: Eladja a labdát Leocki, közben szerencsénk van, megelőzték Okekét. Méghozzá, aki ezt elkövette, az Zvonarek volt, de miközben a megelőző szerelést abszolválta, hosszan tolta a labdát, így Leocki tudta javítani, korrigálni egyből a hibáját, úgyhogy maradt szerencsére az 1-0, te vagy Laci újra.
0: Igen, tehát nem tudjuk megtartani a labdát, a horvátok pedig, amikor fölpörgetik a játékot, pillanat alatt helyzetbe tudnak kerülni, rendkívül jó futballistáik vannak, akiket elmondtunk itt az elején, ki hol játszik, és nem véletlenül kerül ennyi euróba, hát ezt meg is villantják. Nekünk az a veszély a játéknak, azért nem mer előrébb jönni a magyar csapat, mert ha nyílt játékot felvállalnánk, egy oda-vissza teljesen őszinte futballt, akkor a horvátok egyénileg annyival jobbak, hogy állandó lehetőség lenne. Ha mi védekeznénk így ennyire fönt a félpályánál, akkor a horvátok állandóan mögén tudnának kerülni, és ezt mi nem merjük felvállalni.
3: Németh Antal, magyar szövetségi edző kiabálása, instrukciója hallatszódott be, talán a közvetítésbe is. Azt mondta, könyörgöm, tartsuk már meg a labdát, tehát nagyjából ezt mondtuk mi is itt az elmúlt percekben, hogy ez hiányzik a válogatott játékából a labda megtartása főként. Megint egy falt, most Tuboly követte el a csapatkapitány, Zvonarek volt az, akivel tényleg nem bírunk ott a saját térfelünkön, ő kavargatott a magyar kispad előterében, aztán beköti a cipőjét náluk, meg ő a csapatkapitány, már mint a horvátoknál. Tuboly pedig, hát a két kapitány nem szólalkozott össze, de ütközött össze a magyar térfél felénél. Amíg beköti a cipőjét Zivkovics, addig a horvátok is hát állnak a labdán, Prüpics révén megvárják kapitányukat, addig pedig áll a játék, szépen visszarendeződtünk. Csak ne aludjunk el, Prüpics gyorsan elvégzi a labdát, Soticek teszi vissza Prüpicshez. Ugyanaz a játék képe, statikusan felállunk, próbálunk tolódgatni, védekezni Zivkovics helyett. Zvonarek most a labdával, Zivkovics a túloldalon volt, kérte ugyan, de nem kapta. Prüpics hátradja inkább kapusához, Szilicshez, úgyhogy egészen mélyről jöhet majd ez a horvát támadás építés. 35. perc, Horvátország, Magyarország 21-es EB-selejtezőn 1-0.
2: 10 perc maradt már csak az első játékrészből, tehát a kapus Szilics pedig nagyon magabiztosan dédelgeti a labdát, aztán oda passzolja a jobboldali belső védőnek, Mlácsicsnak, megint szépen hozzák ki sajnos a horvátok a labdát, és már egészen az mi térfelünkön járnak, annak is a közepén, de aztán egy szép becsúszó szerelést követően végül Dragonerhez került a labda, Kovács pedig már a bal oldalról indítaná Grubert maga előtt, de hát ez szörnyen hosszú volt ez a labda, egy picit, ha szeretnénk elmerülni, de tényleg csak egy nagyon keveset a statisztikák világában, akkor arról tudunk beszámolni, hogy 76%-ban birtokolja a labdát. Na, a horvát válogatott, az azért egészen elképesztő a magyar csapatnál. Ez alapján tehát csak 24%-ban. 6 lövése volt a horvátoknak, a magyaroknak egy sem. 2 ebből kaput eltalált a horvát részről, hát ugye a magyar válogatottnál nem volt minek eltalálnia a kaput. 2 szöglete van ráadásul a horvátoknak is, úgyhogy talán statisztikákból ennyi elég is, mert ennél azt hiszem már csak lehangoló statisztikákkal tudnánk beszámolni, vagy jelentkezni. Most Tuboly veszi át a középpályán a labdát, ez most egy szép labda kihozattal viszont a magyaroktól, és a jobb oldalról Terca forgathatná a bal oldalra, ő viszont beleforog 2 horvátba, aztán Okeke is elveszíti, Okeke aztán szabálytalan, teljesen egyértelmű a szabálytalanság ténye. Nagy szerencséje van most a magyar válogatottnak, hogy az észt játékvezető nem engedte gyorsan elvégezni a szabadrugást, mert nagyjából 73,5 centivel előrébb volt a labda, mint ahol a szabálytalanság történt. Mert a jobb oldalon gyorsan indulhattak volna a horvátok, most megint egy szabálytalanság, és megint a magyar válogatott játékosa volt a vétkes, horvát ezúttal buktatta Zvonareket, a csapatkapitányt, és ez most egy ígéretes pozíció, nagyjából 26 méterre a kaputól, talán van az 28 is, a jobb oldali kapufelt, ha meghosszabbítanánk az oldalvonallal párhuzamosan, akkor annál még kijjebb van, talán 16-as és az 5-ös közül, és nagyjából 28 méterre az alapvonaltól. Onnan jöhet majd ez a beívelés, hiszen a balhátvéd Rögovics áll a labda mögött, aki ballával onnan kétlem, hogy kapura húzná a labdát, annál veszélyesebb lehet viszont centerezése, hogyha megtalálja ott az egyik horvát játékos fejét a 16-oson belül. Mindenki a 16-os előterében, a 16-os vonalán húzta meg védekezési vonalát a magyar válogatott védelme. Most jöhet a beívelés Rögovicstól, egy figura helyette, amely hát úgy tűnt, hogy kimegy magától is az alapvonalon, de sajnos egy magyar játékos sarkára még rápattant, úgyhogy szöglettel jöhetnek a horvátok a 38. percben, amikor 1-0-ra vezet a horvát válogatott a magyar U21-es csapat ellen az Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen.
3: Nekem az mindig tetszik, amikor valaki szerette valami kis fineszt vagy figurát belevinni egy szabadrugásba, nem csak beíveli középre, aztán lesz, ami lesz. Ezt láthattuk most a horvát csapattól. Szöglettel folytatják Jakusics révén, aki egy pazargolt szerzett tollózva 7-8 méterről. Na nézzük, Jakusics most teszi középre a labdát. Van fejes, magyar fejes szerencsére, és most már 16-oson kívül pattog a labda. Zvonarek fejeli vissza Jakusicshoz. Tuboly volt az, aki meg tudta őt előzni. Kovács Bendegúz elnézés, viszont Kovácstól elveszi a szöglet zászlónál Jakusics, sőt nem csak elveszi, hanem aztán Kovács Bendegúz le is rántja az első gólszerzőjét, úgyhogy hát nagyjából szöglettel felérő szabadrugás onnan a sarokból a horvát csapatnak, és hogyha az előző veszélyes volt, akkor miért nem lehetne ez is veszélyes. Onnan már talán nehezebb figurát bemutatni, de hát lehet, hogy a horvátok majd újra megpróbálnak meglepni minket ezzel. Az a rollózós mozdulat, ugye ez volt Jakusicsnak az első gólya, bal lábbal tekerte be neki, az az erősebbik. Na de nézzük, most pedig csapat kapitány tekeri középre, de Zvonarek a horvát bal oldalról. Lehocki nem nagyon lát a naptól, ezt lehet, hogy észre is vette Zvonarek, de ez képes Lehocki le tudta húzni a labdát, ki sem pattant róla, nem csúszott ki a kezéből, viszont gyorsan sem tud indítani a magyar 21-es válogatott kapusa. Kovácsot hozza játékba, viszonylag légüres térben hozhatja föl a labdát, Kovács viszont nem előre, hanem inkább hátra passzolja a labdát. Most már Okekénél kísérletek száma, így a mérkőzés 40. percében 6-0, 6 horvát próbálkozás, 0 magyar ellenében, ebből 2 horvát próbálkozás eltalálta Lehockinak a kapuját, az egyikből gól is született, és hogyha nincs ott a magyar válogatott kapusa, 21-es válogatott kapusa, akkor akár 2-0-ra is vezethetne Horvátország, már az egy óriási nagy bravúr volt. Zvonareket faltoljak megint a saját térfél felénél, most aki elkövette, az Terca volt. 40. percben Horvátország, Magyarország, U21-es EB selejtezőn 1-0.
2: Látunk statisztikát a szabálytalanságokról is. A magyar csapatnak ez volt 40 perc alatt a 11. szabálytalanság. A horvátok ezzel szemben mindössze 2-szer voltak szabálytalanok magyar játékossal szemben, és mindkétszer ráadásul úgy, hogy az ő szempontjukból támadó harmadban egyszer Dragonert buktatták, egyszer meg talán Vitályost. Úgyhogy egészen más az a stílus, amelyel a horvát válogatott játszik, és bár nem durva a magyar csapat, attól függetlenül nem nagyon tudja szabályos eszközökkel megállítani ezt a horvát U21-es válogatottat. A 41. percben járunk, eltelt már tehát több mint 40 perc a találkozóból, megint csak Vukovics László irányába fordulunk, állandó szakértőnktől várjuk a választ arra, hogy mit lehetne csinálni ez a horvát csapat ellen.
0: Egy az egyben rendkívül jók a horvátok, föl is vállalják a cselezéseket. Ez ellen az lenne a megoldás, de ezt Németh Antal gondolom elmondta, hogy csapatvédekezéssel ugye az egy valamerre szorítani a játékos, és a másik próbálja szerelni, mert egy az egyben nem tud elvenni a labdát, mert tényleg nagyon jól cseleznek. Ez nem nagyon sikerül, hát azt most könnyű mondani, hogy tartsuk meg a labdát. Nem tudjuk, azért nem tudjuk, mert letámadnak már a mi térfelünkön, nagyon kicsi hely van, és azonnal labdát szereznek, vagy arra kényszerítik a védőinket, hogy íveljék fel az egyedül előálló Kovács Bendegúznak, aki teljesen magára van hagyatva, nem is tudja ezeket megoldani. Nehéz olyankor, ha az ellenfél egyénileg jobb képességű játékosokból áll, de azért ennél egy picit többet kéne mutatni a magyar csapatnak. Tudom, hogy nehéz, de meg kéne mutatni valahogy, hogy egy-egy csel, vagy az Átrok Zalán, a Gruber Zsombor ballába, hogy valaminek jó lenne, ha villanna.
3: Ha már Átrok Zalán, akkor gyakorlatilag még a nevét sem kellett említeni itt a közvetítés során, de ő is ott van a pályán. Egy mélység indítás, de megint pontatlan, ezt mondtam, hogy gyakorlatilag csak hátulról próbáljuk a középpályásokat kihagyva célba venni, vagy Kovácsot, vagy Grubert, de gyakorlatilag az összes ilyen próbálkozásunk pontatlan, és így rögtön a horvátokhoz visszakerül abba, és hozhatják ránk újra most is. Ez történik. 42. percben járunk, 1-0-ra vezetnek a horvátok az 21-es EB-selejtezőn.
2: És birtokolják is a labdát, most lépik át majd a felező vonalat, a belső védő révén Pripics volt az, aki átvezette, de aztán passzolta is vissza Vrbančićnak. A horvát hatos játékos Vrbančić, nagyon kevésszer kellett említeni az ő nevét, de nagyon hasznosan játszik egyébként ott a védelem és a középpálya között, szinte láthatatlanul, de mégis az ő játéka miatt tud mind Zvonárek, mind pedig Jagusics csillogni, és sokkal nagyobb hangsúlyt helyezni a támadásra. Most jó volt a védekezés Dragonertől, egy picit veszélyes azért a 16-oson belül fájmagasságban rúgott oda a balszélsőnek Szoticseknek, de szerencsére a labdát talált el Dragoner, úgyhogy nem lett belőle 11-es. Most megint pillanatok erejéig csupán a labda a magyar 21-es válogatottnál. Gruber elől halázták el a horvát játékosok, előtte pedig nagyot küzdött érte Tuboj, de hát nem tudta megszerezni, úgyhogy megint a horvátok birtokolják azt. A horvát válogatott pedig még mindig 1-0-ra vezet a 44. percbe érve, még a 25. percben Jagusics volt eredményes, egy egészen pazar találattal szerezte meg a horvát vezetést. A bal oldalról érkezett egy beadás Szoticsektől, amelyet mellre vett a horvát középpályás, és utána egy ollózó mozdulattal elrúgta Lehocki kapujába a labdát. Nagyon szépen közép magasan a jobb oldalra. 44. perc, Horvátország, Magyarország, U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzés. Az állás továbbra is 1-0 a horvátok javára.
3: Kovács horvát a labda útja, horvát külsővel ugratná ki csapattársát, a bal oldalról felfutó Kovácsot, a horvátok a helyzet magaslatán voltak, és Zivkovics révén partvonalon túlra továbbították a labdát, taccsal folytatódik a mérkőzés, és az ellenfél térfelén járunk már, Kovács Bendegúz mellét keresi Kovács a bedobás után, sikerült is megtartani a labdát, és egy szép súlypont áthelyezés Tercához. Áttolódnak a horvátok is, Tuboj a pálya centrumában, egy technikai hiba megint Tercától, viszont szerencsénk volt, ugyanis Jagusics hiába odaért, nem tudta bentartani a labdát, így róla pattant ki szintén egy bedobás, magyar bedobás a horvát térfélen, a horvát kispad előterében sikerül beállnia, most is pozíciót fogni a Kovács Bendegúznak, kapott egy jó nagyot a derekára, aki pedig ezt a szabálytalanságot elkövette, az Vrbančić volt, nem is Vrbančić, Pripics volt, aki oda pakolt egyet Kovácsnak, és akkor most talán, amikor egy papíron esélytelenek csapat játszik már hátrányban egy mérkőzésen, akkor a pontrugások lehetnek azok, amikbe kapaszkodhat egy csapat. Így van ez most is, csak hát kell egy pontos középreívelés, vagy esetleg egy figura, amit láthattunk néhány perccel ezelőtt a horvátoktól. Kéz a magasban, Kovács le, jobb oldalról van ez olyan 30-35-40 méterre a horvát kaputól. Dragoner teszi középre végül, van fejes, van csúsztatás, de a játékvezető pedig még mielőtt bármilyen magyar helyzet vagy kapuralövés kibontakozna, véget vett hosszabbítás nélkül az első félidőnek. Vezet Horvátország az 21-es EB-selejtező mérkőzésen egy nagyon mutatós, nagyon szép találattal Jakusics révén a 25. percben szerezték meg a vezetést a horvátok a Varasdon rendezett mérkőzésen. A magyar 21-es válogatottnak pedig hát talán momentumai, vagy mert hogy még az is egy pici túlzás, hogy momentumai voltak válogatottunknak. Beszédes a statisztikai mutató 67%-os horvát labdabirtoklás és a kapura lövések, illetve a kaput eltaláló lövések, vagy éppen a szögletek mellett 0-0, illetve 0 a magyar válogatott teljesítménye. 45 percnyi játékidő után 15 perc múljon a folytatás, az 21-es EB-selejtező mérkőzési részeredménye az első félidőben, tehát Horvátország-Magyarország 1-0, most pedig a szó a stúdióé.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Bronzéremért játszik a magyar női kézilabda válogatott az Eurókupában. Szolnokon folytatja országjárását a kormányfő. Folytatódik a napos, száraz idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
6: Sporthírek.
7: 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjén. A mieink így holnap a bronzéremért játszanak majd. A magyarok ellenfele Románia lesz majd, mivel a házigazda 28-20-ra veszítette a dánok ellen a másik elődöntőben. 13 góllal nyerte a Ferencváros a Honvéd ellen a férfi vízilabda UB1 harmadik fordulójában. Az FTC 27-re győzött a forduló rangadóján a Császár Komjádi úszodában. Kikapott Innsbruckban a Fehérvár az osztrák jégkorongligában. A magyar csapat 2-0-ra veszített, így 3 vereséggel áll az új szezonban. Betlehem Dávid a férfiak mezőnyében a harmadik, Fábián Bettina a nőknél a második helyen végzett, 10 kilométeren az úszók nyílt vízi Európa kupa sorozatának horvátországi állomásán, ám nem megfelelő sapka használata miatt kizárták őket. Címét megvédve 8. alkalommal nyerte meg a gyorsasági kamion Európa-bajnokságot Kis Norbert, a Revis Racing versenyzője, azzal, hogy a franciaországi Le Mans-ban rendezett idei 6. forduló első futamán rajt célgyőzelmet aratott, és ezzel behozhatatlan előnyre tett szert az összetetben. George Russell a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat. A második helyen Max Verstappen ért be a Red Bull-lal, majd harmadik a holland csapattársa Isaac Hadjar lett. A VB pont versenyben vezető Andrea Kimi Antonelli a Mercedes olasz versenyzője 5. zárt.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a Tisza kormány nem elsüllyedni látszik, hanem erősödik, kisebb-nagyobb botlásokkal, de halad előre. A kormányfő hozzátette, lehet, hogy fognak mosolyogni és táncolni, de mint fogalmazott, a hazát meglopni soha. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba, valamint Tóth Máté, akit kedden a médiatanács tagjává választott az országgyűlés. Mivel a két tisztség összeférhetetlen, hétfőn hozzák nyilvánosságra, hogy Tóth Máté melyik posztról mond majd le, közölte Torockai László. Már készülnek a részletszabályok Magyarország európai ügyészségéhez való csatlakozáshoz, közölte az Igazságügyi Minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség szabályai a magyar-európai ügyész kinevezése utáni 20. naptól lesznek alkalmazhatók hazánkban. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományban jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Thaiföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
6: Közlekedés.
7: Felújítják az útburkolatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Vezessenek óvatosan.
6: Időjárás.
7: Mindenhol süt a nap, legfeljebb csak elszórtan lehetnek fátyol felhők. Holnap hajnalban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után ismét sok napsütésre számíthatunk. A szélmérsékelt marad. Éjszakát

0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás a mikrofonnál Bera Emese, itt a labdarúgás mérkőzés szünetében egy picit visszatekintünk a vízilabda találkozóra. Hallhatták itt a Nemzeti Sportrádióban, hiszen közvetítettük, hogy a Ferencváros 20 hétre legyőzte a Honvéd együttesét a férfi vízilabda OB1-ben. Beszélgetések is készültek a lefújás után. Először a ferencvárosi Vígvári Vendelt hallgassuk meg, a riporter Cifra Boróka.
2: Kőkemény mérkőzésen vagyunk túl, a szezonbeli harmadik mérkőzést játszottátok a Honvéd ellen. Az elején egy gyors rajtot vettek, de aztán a végére egyértelmű lett a végeredmény. Hogy élted meg belülről?
3: Jól, mert tényleg a végén azért elég simán nyertünk. Talán az első, nem tudom, 4-5 percet, ami szorosabb volt. Az is jó volt, mert akkor kicsit jobban belelendültünk, meg fel is kellett ébredjünk, de olyantól nagyon simált a mérkőzés, aminek örülök. Úgyhogy volt a piányzónk is, úgyhogy igazából nincs sok szomorúságra.
2: Talán még simább is lett, mint ahogy előtte Süni fogalmazott, és azt is mondta, hogy az energiamenedzsment nagyon fontos lesz. Hogy érzed, ezt sikerült megvalósítani?
3: Egyre jobban elfáradtam, az elén úgy éreztem, hogy jól bírom, amíg szoros volt, aztán egyre inkább fáradtam, úgyhogy nem tudom, hogy ez jól sikerült-e, de az eredmény azt mutatja, hogy igen. Annak örülök, hogy láttuk amúgy, hogy a Honvéd egy új taktikát próbálgat már más csapatok ellen, azt most elővették ellenünk is. Az elején kicsit még így se tudtuk jól megoldani, de aztán a végére tök jól működött szerintem.
2: Beszéljünk egy kicsit a Fantasy Water Polo-ról is. Itt a rádió hallgatóinak elmondom, hogy ez egy online játék, ahol mindenki a saját csapatát válogathatja össze, és hát akinek Vígvári Vendel benne van a csapatába, annak nagyon jól áll a csapata. De hogy ez téged is motivál abban, hogy tényleg még jobban
3: járt? Érdekes szituáció egyébként, mert nekem is van csapatom, de nem is az a lényeg, hanem tényleg sokan írnak, hogy kellenek a pontok, meg játszol, meg stb. Ami szerintem tök jó, abból a szempontból, hogy csomó mindenkit szerintem jobban izgat egy adott mérkőzés is az OB1-en belül. Láttam, hogy az első nap, ami 1000-valahány százan regisztráltak, ami szerintem fantasztikus, és a vízilabdának tök jót tesz. Nekem játékosként amúgy még valami fajta nyomás, meg tényleg akár plusz motivációt is ad, hogy már csak azért is teljesítenem kell, viszont a Sülinek nagyon igaza volt még az első mérkőzésen, mármint, hogy amióta van ez a fantasy team, hogy ezt felejtsük el, mert tényleg a csapaton belül is sokan játszanak, ugye mindannyian ott is vagyunk, mint játékosok, másoknak is írogatnak, és azért nem erről kell szólnia, hogy ki milyen hány pontot hoz össze magának, vagy a mások csapatának, hanem az, hogy játszunk jól összesen, és igen, nem ért el kell ezeket engedni, de szerintem egy nagyon jó dolog, a vízilabdának tetszik, és igyekszem azoknak meghalálni, akik beválogattak.
2: Nem szabad elveszíteni a fókusz, de azért az a 7 gól a Szentes ellen, amellett nem menjünk el szó nélkül.
3: Az jó volt. Az ott sok pontot hozott, bár sajnálom, mert nem írták elég pontosan, és a gólpasszaimat, meg a blokkjaimat, azokat nem írták be, de ami egyébként kicsit amúgy az egész rendszerre sajnos nem is biztos, hogy a legjobb, mert így azok is nagyon sokat számítanak egyébként is a játékban, hogyha valaki nem csak gólokat, hanem jól védekezik, jól lát a pályán, és hogyha ezt nem értékelik ebben a játékban sem, akkor lehet, hogy a nézők is kicsit elfelejtik a fontosságát ennek.
2: Még egy kicsit a hangulatra térjünk vissza, hogy milyen volt már itt a Komjádiban játszani, napsütés, magyar zene szólt.
3: Ja, jó volt. A végén már nem is láttam a naptól, mert annyira sütött a nap. És élveztem, hogy korai meccs volt, mert amikor nem egész napom elmegy vele, hanem tényleg napközben fel lehet pörögni, és aztán van még utána is tök jó kis délutánban lehet pihengetni. Úgyhogy azt egyes három, egy kicsit többen kijöttek volna, de majd remélem, hogy a következő mérkőzéseken.
1: Vígvári Vendel után hallgattassék meg a másik oldal is, és következzen a Honvéd kapusa Csoma Kristóf.
4: Nyilván jól kezdtük a meccset, vezettünk is 4-1-re. Álomszerű kezdés volt, egy újfajta védekezés kezdtünk el az elején csinálni, ami működött is, aztán a Fradi jól reagált rá, és hamar kiegyenlítettek, aztán az első negyed végén már 4-4 volt. Aztán a másik negyedben egy kicsit úgy érzem, hogy nekünk kimaradtak erről a helyzeteink, Papa jól kivédte szerintem az 5 méteresünket is, Hitzert is, emellett kettős ember előnyünket is, úgyhogy és ezzel mind gólt tudtak lőni, így el tudtak lépni 4-jel is. Onnantól már nagyon nehéz a Fradival játszani, amikor már ekkora előnyük van, úgyhogy nem vagyunk boldogok. Annak örülök, hogy nem tudom, tehát szerintem az első félidővel tartottuk magunkat, a másik félidővel viszont teljesen széthullott erről a támadásunk, és a védekezésben is a hibákat követtünk el, amit a Fradi megbosszult, úgyhogy sajnáljuk, de ez van, most a Szentes meccsekkel koncentrálni.
2: Azért a Honvéd mindig az a csapat, hogy ti mindig tartogattok valami meglepetést, és Vígvári Vendellel interjúztam az imént, és ő is mondta, hogy azért az új védekezésetek őket is meglepte, pedig ez már a szezonbeli

0: harmadik meccsetek volt ellenük. Kifejezetten készültetek most egy új ilyennel?
1: Ezt a BL selejtező előtt kezdtük el gyakorolni, ott egy párszor használtuk, úgyhogy szeretnék majd ezt is beépíteni a repertoárunkba, de sajnos még bele-bele hibázgattunk. De látszódott, igen, az elején egy kicsit bizonytalanok voltak, de szerintem a negyed szünetben gyorsan megbeszélték, hogy mit kellene támadni, és már utána sokkal szervezettebben tudtak ellene támadni.
0: Hogy bírjátok ezt a nagyon intenzív időszakot? Ugye BL-t játszottatok, aztán utaztatok Egerbe, és most rögtön itt hétvégén egy OB1 fordulót.
1: Én szeretek meccseket játszani, úgyhogy most is jól éreztem magam a vízben. Nyilván a Fradi ellen mindig egy nemes feladat játszani, tehát egy világ legjobb lövői ellen nagyon felkészülten kell érkezni, de sajnos ez most így sikerült, nagyon szomorúak vagyunk. Próbálunk a szezon második felébe, amikor majd a körbe játszunk, tovább szorosan maradni, és esetleg pontot dobni tőlük.
0: Azért sajnos egy sérülés is történt a mérkőzés közepén, sima Hárik válla, hogy van?
1: Nem tudjuk, azt tudjuk, hogy nem ugrott ki, ennyi info jött a kórházból, hogy a helyén van, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb helyrejön és tud játszani, és minden rendben lesz vele.
0: Akkor gyors regenerációt kívánunk neki, és egy kicsit nézzünk előre. Említetted, hogy a következő ellenfél a Szentes lesz.
1: Igen, én is Siminek minél gyorsabb regenerációt kívánok. Remélem, hogy a Szentes ellen már bevethető lesz. Szentes nem lesz könnyű feladat. Átalakultak, fiatalodtak, de mindig küzdő és gyors játékot játszanak, úgyhogy a fiatal csapatukra volt tekintettel, úgyhogy biztos, hogy nehéz dolgunk lesz, és ballódunk a támadásainkkal, úgyhogy reméljük, hogy a Szentes ellen kiszakad a golzse.
2: Ennyit most a vízilabdáról. Ahogy hallhatták, a Ferencváros 20 hétre legyőzte az OB1-ben a Honvédot. Hamarosan kezdődik a második félidő a Horvátország, a Magyarország U21-es EB-selejtezőn, és a körkapcsolásban egy új szereplő is bekapcsolódik, hiszen a kosárlabda női bajnokságban a Szekszárd Pécs találkozó is elkezdődött. Erre a helyszínre kapcsolunk először Tóth Bélához és Károly Andreához, majd bekapcsolódik az U21-es EB-selejtező második félideje Olasz Gergővel és Szalai Kristoffal. Most Tóth Béláéké a szó.
3: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Fél perc telik el lassan a Szekszárd Pécs mérkőzésből a női kosárlabda NB1-ben. Megkezdődött a 2026-27-es idény, és a bajnoki címvédő pécsiek Szekszárdon, a megerősödött Szekszárd otthonában vendégszerepelnek. Túl vagyunk három támadáson, a Szekszárd vezet az első akcióját, mind a három támadás pont nélkül fejeződött be. Most a Pécs azért próbál meg helyzetet kialakítani, hogy végre legyen egy kosárra emelt labda. Szmajbegovicsnak sikerül, de ez a kísérlet közelről kimarad. Aztán annak a Rátkai Eszternek jut oda Szmajbegovics, aki az előző idényben Pécsen bajnoki címet ünnepelhetett. Jó néhány olyan játékossal, aki jelenleg is ott van az ellenfél sorai között. Úgyhogy Rátkai Eszterrel szemben egy falt, ő már szekszárdi színekben játszik, a Szekszárd jó néhány fiatal magyar játékossal erősödött idény közben, míg a Pécsnél a bajnoki címet megszerző magból maradt Josepovics Kinga, Studer Ágnes és a másik Ágnes török is, mind a hárman ott vannak most is a pályán a vendég együttesben, de szekszárdi támadás, Tóth Orsolya osztja tovább a labdát, és Dombai közeli kísérlete lejön a gyűrűről, viszont a lepattanó Dombai Rékáé, és ő pattogta továbbra is a labdával, 5 másodperccel a végelőtt kap egy sapkát Josepovics Kingától, legalább két fej különbség van a két játékos között magasságban. Károly Andrával figyeljük ezt a találkozót. Azt már említettem, hogy a Szekszárd megerősödött, Andi, de hogy látod, hogy a bajnoki címvédő Pécsel szemben mennyi esélye lehet ma a hazai csapatnak?
4: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Alapvetően azt gondolom, hogy ezt a Szekszárdnak be kell húzni ezt a találkozót, hogyha a céljait el szeretnék érni. És furcsa ezt így a legelső mérkőzésen mondani, mert általában ilyen rangadók nem szoktak lenni, mert ezt mondhatjuk rangadónak abszolút ezt a mai találkozót. De azt gondolom, hogy ez egy olyan bajnokság lesz, ahol minden egyes ilyen mérkőzésnek óriási tétje lesz a végelszámolásnak.
3: Szekszárdi támadás továbbra is, 6 másodperc maradt a támadóidőből, Rátkai egy 3 pontos kísérlettel, ez is lejön, a labda a Pécsé. Másfél perc telt el a mérkőzésből, Szekszárd-Pécs egyelőre 0-0 a női kosárlabda NB1-ben. Labdarúgás, Olasz Gergő és Szalai Kristóf.
5: Elkezdődött a második félidő a Horvátország-Magyarország U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen. A félidőben 1-0-ra vezetett Jagusic találatával a horvát válogatott, majd itt a második félidő első percében majdhogy nem megduplázta előnyét a horvát válogatott. Csupán Leoncki bravúrja tartotta vissza ettől a hazai csapatot. Varaszdon játsszák a mérkőzést, Horvátország tehát a házigazda. Most viszont szépen lépett ki egy támadással Átrok Zaland, aztán hosszan tolja meg a labdát, és könnyedén cseni le a lábáról. Ezt Zsivkovic, megint a horvátok birtokolhatják. Az első félidő egy picit azért elkeserítő is volt, mert pontos, nem csak pontos, általánosságban kapura lövés nélkül hozta le a magyar válogatott a teljes első játékrészt, és a horvát válogatott egyértelműen a magyar fölé kerekedett, helyzetek maradtak ki, és több nagy védése is volt Lehockinak már az első fél időben is, valamint nem győzöm hangsúlyozni, hogy bravúrral kezdte a második játékrészt is. Másfél perc telt el a második fél időből, 1-0-ra vezetnek a horvátok Magyarország ellen.
6: Kovács bedobása következik, magyar tacsot lehet elvégezni. Nagyon furcsán rossz helyre dobta be Kovács Grubernek a labdát, csak Oxival tudta Gruber továbbítani az ellenfélhez, méghozzá Jagusichoz. Most már kint a színlabdas Szegecsicsnél, 16-oson belül, befele viszi Szegecsics, keresi a ballábát, neki az a jobbik, egy lövés sikerül Mukekének leblokkolni. Kovács Bendegúznak pedig egy feladata volt, hogy megtartsa a labdát, ezt szerencsére sikerrel teljesítette is. Magyar szabadrugással folytatjuk. Mlácsics volt az, aki elkövette ezt a szabálytalanságot. Picit fáj Kovácsnak a feje, de természetesen tudja majd folytatni a játékot. A magyar válogatott szabadrugása pedig a saját térfelünk feléről jön majd a 48. percben. Járunk továbbra is, 1-0-ra vezet Horvátország Magyarország ellen az U21-es ebbi selejtező mérkőzésen. Mi pedig röpülünk is vissza kosárlabdára Tóth Bélához és Károly Andrához.
3: A szekszárdi közönség éppen azért ünnepel, hogy Josipovics King az első büntetőjét kihagyja, így aztán közelítve a 2,5 perc végéhez a Pécs még egyelőre kosár nélkül. Mezőnykosár biztosan nem lesz, és második büntető sem lesz, ami a helyére kerül. Josipovics mind a két dobását a vonalról kihagyta, úgyhogy 2-0-ra vezet ebben a pillanatban a szekszárd, ugyanis ezt a kosár ínséget Tóth Orsolya egy betörést követ közelről megtörte, de arra is majdnem 2 percet kellett várni. Szekszárdi támadás, Jáni kapja meg a palánk alatt, de már időközben a vonalra lépett Bá Dominika, úgyhogy jöhet majd a Pécs. 3 perchez közelítve 2-0-ra vezet a Szekszárd a Pécs ellen. Labdarúgás.
5: Ugyanis 11-eshez büntetőhöz jutott a magyar válogatott. Kovács Bendegúz harcolt, aki nagyon kemény volt ott a 16-oson belül. Remekül érkezett Kovács Patrik beadása a bal oldalról, a két Kovács öc játékából lett tehát a büntető, és Kovács Bendegúz a 16-oson belül tűnt el. Védője mellett egyértelműen büntető gyanús volt a szituáció, és a játékvezető pedig úgy ítélte meg, hogy ez 11-est is ér. Hát mi is úgy gondoljuk, hogy ezért járjon büntető a magyar válogatottnak. És a labda mögött már ott áll Tuboly, a csapatkapitány, aki egyébként a Dunaszerdahelyi játékosa. Az 50. percben járunk vele szemben Szilics a kapuban, aki egyébként első számú hálóőre a Hajduk Splitnek. Tuboly kontra Szilics tehát. Az 50. percben a játékvezető mindenkit kitessék el a büntető területen kívülre, a 16-oson kívülre. Hiába próbálják meg Átrok Zalánt eltakarítani onnan. Topicsnak most nem volt ebben sikerélménye. Átrok Zalán maradhatott ott a 16-os előterében, de hát ennek ne legyen jelentősége, rúgja be egyből Tuboly a 11-est. Az észt játékvezető a sípjába fúj, Tuboly neki fut a labdának, aztán szépen a jobb alsó sarokba bombázza, kiegyenlít a magyar válogatott az 50. percben. Horvátország, Magyarország az U21-es Európa bajnoki selejtezőn 1-1. Tuboly nagyon higgadtan a jobb alsó sarokba elemi erővel rúgta a labdát, és a bal oldalra vetődött Szilics. Ezzel a találattal egalizált tehát a magyar válogatott, és bár akcióból továbbra sem eredményes a magyar csapat, azért mégiscsak egy gólt szerzett.
7: Ezt beszéltük a felvezetőben, hogy kevés helyzetünk lesz, az első kaput eltalál a lövésünk, de hál' Istennek, ha a 11-esből is teljesen mindegy gólra váltottuk. Kovács Patrik, ahogy említette, gyönyörű beadását, Kovács Bendegúz jól érkezett volna, lerántotta a horvát védő, teljesen jogos volt a 11-es. Remélem, hogy ad egy kis önbizalmat a magyar csapatnak, csak inkább a nagyobb félelmem az, hogy fölpaprikázza a horvátokat.
6: Hát ha van olyan, hogy a semmiből jött gól, akkor gyakorlatilag ez abszolút az ott az első kapura lövése volt az egész mérkőzésen. 50 perc játékidő után a válogatottunknak, de szerencsére kaput talált, gól lett, úgyhogy egyenlítettünk. Okeke faltól, horvát szabadrugással folytatódik a mérkőzés. Jágosic azonnal egy kötény, tehát lehet látni tényleg, hogy mint a sebességi fokozatot emeltek volna a horvátok rögtön a bekapott gólra, és egy oldalsú szabadrugást végeztek el. Most éppen nem előrefele, hanem hátra a Szilicshez a kapusukig. 51. perc, tehát 21-es EB-selejtezőn Horvátország, Magyarország 1-1 kosárlabda.
3: 4 perc telt el a mérkőzésből, 6-2-re vezet a címvédő Bécs Szekszárdon. Török dupla-dupla, mármint olyan szempontból, hogy 2-0-ás szekszárdi vezetésnél 2-2 pontot szerzett egymás után Török Ágnes, ezzel fordította a vendégegyüttes, és Josipovic Kinga pöcizett vissza egyet, ezzel a duplával pedig immáron 6-2 a vendégek javára, viszont összegyűlt a csapathiba a pécsi oldalon, úgyhogy büntetővel következik egy újabb faltot követően Bá Dominika, és az első kísérletét azt elvéti, jöhet a második Bá Dominikától, ez is kimarad, úgyhogy most a Szekszárd került hullámvölgybe rögtön a mérkőzés legelején, a pécsiek pedig támadnak, és egy faltot szúrnak ki a játékvezetők, Rózsavölgyi Alexandra, Gruber Nicoletti és Kovács Nimród bíráskodik a találkozón. 4 perc telt el a találkozóból, 6-2 a Pécs javára. Hogy látod, Andi, hogy miért került most nagyon hamar hullámvölgybe a Szekszárd, annak ellenére, hogy az első kosár ugye a hazaiaké volt?
4: Én azt gondolom, hogy mind a két csapat keresi egyelőre a saját játékát, és talán a Pécsnek nagyobb a tavalyról maradt gyökere, mint a Szekszárdnak. Azért most, hogyha jó, most speciál csak egy, akik a most pályán vannak, egy olyan van, aki nem volt itt tavaly, de alapvetően sokkal nagyobb volt náluk a mozgás, és azért az nagyon érezhető a Pécsen, hogy a Rátkai Esztire óriási hangsúlyt fektetnek védekezésben, mert azt érzik, hogy az ő játéka az itt nagyon nagyban meg akarja határozni majd a Szekszárd játékát, és hogyha ő tudják limitálni, akkor eredményesek tudnak lenni, és hát már odáig eljutottak, hogy ugye már le is cserélték az Esztit, mert egyelőre annyira nem tudott, nem találta meg magát.
3: Kecsmári triplája, ezzel pedig a Pécs még inkább elnyúlik ellenfelétől, az első hármas egyébként a mérkőzésen a frissen becserélt Kecsmári Oliviának köszönhetően 9-2-re vezet a Pécs, akkor amikor közelítünk az első negyed feléhez, időt is kér Magyar Bianka, a Szekszárd vezetőedzője. Labdarúgás.
5: Itt az 54. percben járunk az U21-es EB-selejtezőn. 1-1 az állás a Horvátország-Magyarország összecsapáson. Ismét egy Lehocki bravúrról tudunk beszámolni. Hát számomra nem kérdés egyelőre, hogy ő jelenleg a mezőny legjobbja, ha mindkét csapatot figyelembe veszük természetesen. Hiába az a pazar horvát gól, attól függetlenül Lehocki sokkal többet tett hozzá ahhoz, hogy a magyar válogatott ne kapjon legalább két gólt,
6: hoppa,
5: mint a horvát játékosok, amennyit hozzátettek a támadáshoz. Most viszont megint támadhattak a horvátok. Jagusics a ballába felé cselez, el is lövi, de lepattan a blokkról szerencsére, és ebből lehetne kontrázni. Átrok Zalán, 5 védőre támad, 4 magyar játékos, és sprintel vissza hatalmas lendülettel a középpályán Zvonárek, úgyhogy inkább lassít egy picit a magyar U21-es csapat. Okeke passzolgat Tubolyjal, ebből már nem lesz veszélyes kontratámadás, kár érte. Talán benne lehetett volna az, hogy gyorsan rávezetjük a még szervezetlen horvát U21-es válogatott védelmére a labdát, de hát ez nem történt most meg. 55. perc, Horvátország-Magyarország, az U21-es EB-selejtezőn továbbra is 1-1.
6: Azt hiszem, Németh Antal legényei a szövetségi edzőről, a magyar szövetségi edzőről beszélünk, aláírnák rögtön azt a kis cetlit, ahol az áll, hogy egy-egy marad a mérkőzés végeredménye. Abszolút rákapcsoltak a horvátok, és Lehoczkinak tényleg egy újabb nagy bravúrt kellett bemutatni, hogy tartsa ezt az eredményt a magyar válogatott csapata. Átrok a második félidőben is gyakorlatilag most mondjuk először a nevét. A két 11-es harcolt egymással a labdáért Szegecsicssel. Átrok, ő küzdött meg, végül Szegecsics kapott egy szabadrugást az észt játékvezetőtől, akinek egyébként a bíráskodására semmi okunk, semmi panaszunk nem lehet. Kovácssal szemben elkövetett fautakat rendre fújja, és hát megajándékozott minket egy 11-essel is, amiből tudott Tuboly révén egyenlíteni a magyar 21-es válogatott. Kettő cserét eszközöl a magyar szövetségi edző, az 56. percben járunk, a mérkőzés állása 1-1 kosárlabda.
3: Úgy tűnik, hogy Jáni Zsófia tudja most a Görörből némiképp kihúzni csapatát, a Szekszárdot. Az ő hármasával 5-9-re módosul a találkozó állása, viszont Dombai Réka büntetőzhet, és az elsőt azt elsüllyeszti. Jöhet a második, egy újabb foltot követően ugye a szekszárdi büntetők, és Dombai másodjára is eredményes, úgyhogy immáron 9-7-re vezet a vendég Pécs. Cserél egyébként Gyokics Zsejko, lejön pihenni Kecsmárik Olivia, valamint Török Ágnes. Mind a két légiósa a bajnoki címvédőnek benne a pályán, Zada Williams, egy amerikai magasember, valamint Tina Cvijanović, ő egy szlovén válogatott, kettes, valamint hármas poszton bevethető kosárlabdázó. A labdával most Szmáji Begovics, Williams, pécsi támadás, tehát egy betörés követően, ott a dupla, nem más, mint Tina Cvijanović, nagyon szépen föltette, és aztán azt követően már hiába volt gyakorlatilag két szekszárdi előtte, nem tudtak blokkolni. 11-7 a Pécs javára, szekszárdi akció, labdával Dombai, hátrálni kényszerül Williams-el szemben, Dombai cselez, három ember közé vitte be, azt hiszem, hogy feleslegesen, most túl nagy kockázatot vállal Dombai Réka.
4: Igen, próbálta megverni a magas embert egy-egyben, de szépen összezárt a védelem, és egyébként a saját, az éppen ráváltó magas embert sem tudta lábon megverni, úgyhogy ebből adódott a feldobás, aminek a kedvezményezettje most a Pécs lett.
3: 11-7, tehát az első negyedből még 3 perc van hátra. Újabb pécsi támadás. Cvijanović teljesen tisztára fordul, és a közeli kimarad, nincsen szerencséje a szlovénnak, pedig ezt gyönyörűen csinált egészen a dobásig. Jáni révén már a szekszárd akcióban ott a támadó térfélen. Bá Dominika becselezi magát két ember között, és aztán egy újabb falt, úgyhogy Bá Dominika dobhat majd két büntetőt. Eltelt a mérkőzésből több mint 6 perc, 11 hétre vezet a Pécs Szekszárdon. Labdarúgás.
5: Az 59. percbe lépünk a Horvátország-Magyarország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen. 1-1 az állás az első félidő 25. percében, a horvátoktól Jakusic volt eredményes, egy szépségdíjas találattal ollózott egy gólt a magyar kapuba, majd aztán a második félidő elején Tuboly egy büntetőt értékesített a 49. percben. Tuboly most hagyta el a játékteret néhány perccel ezelőtt, a helyére érkezett Manner a Nyíregyháza csapatából, és még egy csere, Terca a Debrecen együtteséből hagyta el a játékteret, és Sejem Bálint érkezett a helyére, aki a Győri Eto játékosa most, úgyhogy azért rendre olyan játékosok érkeznek a pályára, akik az NB1-ben hétről hétre bizonyítanak, vagy hát olyan játékosok hagyják el a játékteret, mondjuk Tuboly jelen esetben a Dunaszerdahelyi játékosa volt. 60. percbe lépünk, Horvátország-Magyarország, 1-1 tehát U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen.
6: Lehoczki pedig bepörgeti a labdát, a 16-oson belőre, innen íveli előre a labdát, egy szabadrugás formájában próbálta Kovács Bendegúz fejét megcélozni a kapusunk, rögtön, mint a rugó falról visszapattan labda, rá tud gyorsítani a horvátok csapatkapitánya már, egy tekerés a hosszú oldalra, 16-oson belőre egy lövés, aztán ami kijött Lehoczkiról és megszerzik a vezetést újra a horvátok. Hát ez egy nagyon gyorsan végigvitt akció volt, ugye néhány másodperccel ezelőtt még azt lehetett mondani, hogy Lehoczki íveli előre a labdát, Kovács Bendegúzt fejéről, ahogy mondtam, mint egy rugófalról pattant vissza a labda, így a középpályánk mögé kerültek azonnal a horvátok. Megvezette a labdát Zvonarek, 16-osan belőre passzolt a labdát Szoticsekhez, ő eltekerte a hosszút, azt még nagy bravúrral tudta védeni Lehoczki, viszont a kipattanó megint csak Jakusics elé pattant, és megy neki ollózva ballal, és megy neki a gyengébbik lábával, jobbal is szépen telírozta, kilőtte a hosszút. Leocki mozgásával ellentétes irányba visszalőtte a kapufa mellé az oldalhálóba, a hosszú kapufa mellé az oldalhálóba. Teljesen esélytelen volt a magyar válogatott kapusa. Meg kell dicsérni megint Jagusicsot, hiszen hát mondhatni a lövései azok a mai mérkőzésen ülnek eléggé rendesen. Szóval a 61. percben 2-1-re vezet Horvátország Magyarország ellen. Vukovics László, hogy láttad ezt a horvát találatot? Gyakorlatilag 3-4 másodperc alatt átértek a térfelünkön?
7: Igen, a félpályánál volt egy labdavesztés, és ahogy rá tudnak gyorsítani a horvátok, remekül váltanak ütemet, és egyből gólhelyzetbe hozzák egymást. Szoticek, ahogy befelecselezett és lőtte a hosszú tükörszélsőként, még óriásit virett Lehocki. De a kipattanó labda a levegőbe, hogy hullott ki a kiöklözött labda, Jagusics mintegy 14 méterről kapásból óriási gólt ragasztott a jobb sarokba, míg a kapufát is érte a lövés. Hát nem hiszem, hogy Jagusics pályafutása során egy mérkőzésen két ilyen látványos gólt szerzett. Ugye ollózva az elsőt, és ez pedig kapásból fantasztikus, gyönyörű találat. Hát sajnos, hogy a mi kárunkra. De hát benne volt a mérkőzésben, hogy a horvátok, ahogy ritmust váltanak, avval nem nagyon tudjuk tartani sajnos a tempót.
6: Sajnos így van, így történt, 62. percre, tehát újra visszaveszi az előnyt magához az U21-es horvát válogatott a miénk ellen. Ebb és elejtező mérkőzésről beszélünk, Varasdról. Megyünk kosárlabdára, Tóth Bélához és Károly Andreához.
3: Török teszi fel, dobja fel a labdát, és aztán a lepattanót azt Josipović Kinga tudja visszadobni. Hát itt most nagy a kavarodás, a zűrzavar a pályán. 11-10-re a bajnoki címvédő Pécs vezet Szekszárdon. Ugye volt 11-7 is a vendégek előnye. Innen Bát Dominika egy büntetőjével és Tóth Orsolya egészen klasszis duplájával feljött mindössze egy pontra a házigazda. Az első negyedből 2,5 perc van még hátra. Josipović Kinga jöhet majd egy büntetővel, illetve kettővel. Mind a két oldalon már összegyűltek a csapathibák ebben a negyedben, és ha a mérkőzés folyamát nézzük, akkor az látszik, hogy sok a hiba, és nagyon hullámzó mind a két csapat teljesítménye.
4: Igen, rendkívül hullámzó egyelőre a teljesítmény, és ugye most itt nagy volt a felzúdulás miatt, a falt miatt, de én mivel tudom kívülről olyan szemmel nézni ezt a találkozót, megértem Zsejko Gyokics reklamálását, mert nagyon olyan volt eddig a felfogás, hogy több olyan szituáció volt, amire fújhattak volna faltot a játékvezetők, és mégsem. De most ebből egyelőre jól jöttek ki, mert Williams visszaszedte ugye kihagyott büntetők után a labdát, és abból tudott értékesíteni egy kosarat, plusz még le is faltolták.
3: Végül is a lehető legjobb forgatókönyv lesz most a Pécsnek, mert Josipović Kinga a harmadik és a negyedik büntetőjét is kihagyta, viszont a palánkról visszapattanót azt Williams visszadobta, falttal együtt pedig szerzettek 2 pontost, úgyhogy jöhet Williamsnek a plusz egy dobása, de ez is kimarad. A büntetőzése a pécsieknek az egészen katasztrofális, de a dobó hatékonysága a szekszárdiaknak szintén. Most viszont Rátkai Eszter visz végig egy akciót, és egy maga befejezi közelről. Ezzel a duplával 13-12, még mindig a Pécsnél az előny, és bő 2 perc van hátra az első negyedből a női kosárlabda NB1 első fordulójában. Itt Szekszárdon nagyjából 400-500 néző, majdnem telt ház, úgyhogy kiváló a hangulat. Labdarúgás.
5: A helyszín Varasd, az alkalom egy U21-es Európa-bajnoki labdarúgó selejtező mérkőzés. A 65. percében járunk ennek a találkozónak. Horvátország pedig 2-1-re vezet Magyarország ellen. Bár kiegyenlítette a második félidő elején a magyar válogatott egy 11-esből, a horvátok megint egy szépségdíjas találatot szereztek. Most viszont egy jó labdaszerzést követően Kovács passzolja vissza a labdát a második hullámban érkező Mannernak, hogy aztán a Manner kibombázza a stadionon kívülre a labdát. A 65. percben egy ígéretes magyar támadás, egy jó labdaszerzést követően meg kell dicsérni azért átrakott harciassága miatt, aztán szép volt a felpasszolt labdája Kovácsnak is, Manner viszont elkapkodta a befejezést, és 18 méterről, nagyjából lehet inkább 20 méterről fölé bombázta a labdát, úgyhogy nincsen újabb találat, 2-1-re még mindig a horvátok vezetnek.
6: kirúgás Szilicstől, a horvátok kapusától. Na ezt most mi fejeljük vissza? Gruber, egy kötény, Gruber 25-ről, ballal egy lövés, ez jó volt. Szögletre pattan a labda, pripicsált bele a horvátok belső védője ebbe a próbálkozásba, végre megcsillantja tehetségét Gruber Zsombor. Szöglettel folytatódik a mérkőzés a 66. percben, ezt még várjuk meg mindenképpen, amíg a következő kapcsolásra át nem adjuk a szót Tóth Bélának, aki pedig kisétál elvégezni ezt a sarokrúgást. Ez az első magyar szöglet egyébként, ami a második fél időt illeti, meg összességében az egész mérkőzésen is 6 horváttal ellentétben. Átrok, emeli a bal kezét, jön be a labda, és Prüpics az, aki megint kicsúsztatja a labdát. Kontrából nem tudnak megindulni szerencsére a horvátok. Jagusics viszont kihúzza a labdát egy bedobásra, ezzel folytatódik majd a találkozó. 2-1-re vezet 21-es EB selejtezőn Horvátország Magyarország ellen kosárlabda.
3: Újabb büntetők, Zada Williams első dobása a helyére kerül. Ezzel 17-14 a Pécsi a vára, de hát ez lehet, hogy átmeneti állapot. Újabb büntető, ez is behullik, úgyhogy 18-14 visszaállítja ezt a 4 pontos előnyét a bajnoki címvédő 16-12-nél, valamint hát korábban ugye 3 pontos előnye volt a Pécsnek, de említem még a 11-7-es vezetését a vendégeknek, tehát most már nagyjából az első negyed második felében az a forgatókönyv, hogy rendre 4 pontra el tud nyúlni a vendég együttes. Most éppen viszont Holc Rebeka az, aki egészen addig harcol a helyzetért, amíg a palánk alól nem szerezek 2 pontos. Ezzel 18-16 a Pécs javára. Beléptünk az első negyed utolsó percébe, újabb pécsi akció, Studer osztja ki, Török ráemeli a triplát távolról, ez a kísérlet végül is nem hibátlan, a lepattanó pedig a szekszárdiaké. Most már az egyenlítésért, sőt egy triplával akár a fordításért támad a szekszárd, Tóth Orsolya kapja meg Rátkaitól le a sarokba, a sarok tripla, az meg hosszú, Holc dobta át a gyűrűn, aztán a lehulló labda az már a Pécsiek, és Studer fordul a félpályán, megáll a 3 pontos vonalon kívül, vele szemben Holc kap egy elzárást Josipovics-tól, Studer még mindig ő a labdával kiosztja, el kell vállalni, ez így lejön. A támadó idő meg az első negyed ideje is letelt, úgyhogy 18-16-ra a Pécs vezet a mérkőzés első 10 percét követően. Ugye úgy összegeztünk, hogy hullámzó a teljesítménye mind a két együttesnek, melyik csapat tudott itt a végére kiegyenesedni, hogyha egyáltalán.
4: Szerintem a Pécs úgy folyamatában jobban tudta tartani azt a játékot, amit szeretne játszani, és a szekszárd hullámzott inkább mellettük. Ennek volt köszönhető az, hogy hol kisebb, hol nagyobb volt a távolság közöttük. Az abszolút látszik szekszárdi oldalon, hogy a két Pécsről érkező Tóth Orsi és Rátkai Eszti nagyon próbálnak jó teljesítmény nyújtani, ezáltal bizonyítani, hogy jól döntöttek a váltással. Ugye mind a ketten a több játék lehetőség, illetve a szabadabb játék lehetőség miatt is váltottak. És Pécsi oldalon meg azt a szokásos Zsejko Gyokicsra jellemző játékot, a nagyon kemény védekezést és a kontrollált támadó játékot azt szeretnék játszani. Ez abszolút látszik rajtuk is, hogy ehhez ragaszkodnak, és látszik szekszárdon az, hogy sokkal inkább szabadjára vannak engedve a játékosok, és ennek kell igazából megtalálni azt, hogy ezt a nagyon szabadjára engedett támadást hogy tudod mégis egy rendszerbe belefoglalni.
3: Tart a szünet az első negyed és a második negyed között, labdarúgás.
5: A 70. percében jár a Horvátország Magyarország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzés. 2-1-re vezetnek a horvátok, az imént pedig megúsztak egy egyértelmű piros lapot. Vrbáncsics volt az, aki térd magasságban talpalta le Horváth Kevint, és csak sárgalapos figyelmeztetéssel megúszta az esetet. Az észt játékvezető, hát a legfinomabb fogalmazásban is megkegyelmezett most a horvát védekező középpályásnak. Jöhet viszont egy szabadrugással Horvátország, középre tekeredik Jagusics labdája, ezt viszont nem tudta pontosan kapura fejelni Prípics, úgyhogy marad a 2-1-es állás a 70. percben. Jagusics duplájával, valamint Tuboj 11-es találatával alakult így az állás. Most pedig egy csere a horvátoknál, elhagyja a játékteret Szegecsics, és érkezik na helyére 20-as számban Bukvics, valamint elhagyja még a játékteret egy horvát játékos, de egyelőre még nem mutatja fel a negyedik játékvezető a tábláját. Sőt, egy magyar játékos, Dénes Csanád érkezett akkor a pályára, és Atrok Zalán hagyta el na játékteret. Így akkor ez már a harmadik magyar csere volt Németh Antaltól, míg Ivica Olic első változtatását eszközölte most. 71. perc, Horvátország, Magyarország 2-1.
6: Leocki rúgja ki a labdát, megint Kovács irányába nem sikerül megtartani. Gruber picit összekapta magát. Gruber zsombor, ami a hozzáállását illeti a mai mérkőzésre, volt egy veszélyes kapura lövése is, azon túl, hogy amit még a legutóbbi kapcsolásnál, amit rátett kapura és Prücsicsre szögletre vágódott ki, utána volt egy olyan próbálkozás, ami elkerülte a Cilic kapusnak, a horvát kapusnak a portáját, most pedig Dragoner Áron, a jelenlegi kapitánya a magyar válogatottnak, mióta Tuboj ugye elhagyta a játékteret, ő kapott egy sárga lapot, elnyargal a szélen Horvátország, egy beadás, okeke van a helyzet magasatán, és kihozza a labdát, tehát 16-oson belülről kívülre, viszont nem jut messzire a labda. Fúj, de jól játszik a horvátok, 10-es egész mérkőzésen, Zvonareket kellett megint megdicsérni, pontosan tudta, hogy hova fogja ívelni a labdát. Okeke megint a szélen labda, Szoticek, egy beadás, sikerül felszabadítani és megtartani, hát azt sajnos nem. Horvát szabadrugással folytatjuk, a Zvonareket faltolta le az egyik magyar játékos, Gruber Zsombor egészen pontosan. 72. percben járunk, Horvátország U21-esei 2-1-re vezetnek Magyarország legjobb U21-es játékosai ellen. A szó innentől néhány percig kosárlabdáé.
3: Török Ágnes két pontosával 20-16-ra vezet a Pécs. Bő egy perc telik el a második negyedből, a szekszárdiak pedig, hát amellett, hogy bá rádobta valahogy még estében, Falttal együtt szerez egy duplát, úgyhogy jöhet majd a plusz egy Rátkai Espertől, mert hogy ő a pontszerző játékos. 20-16 tehát a Pécs javára. Érdekesség, hogy Török Ágnes a mérkőzés eddigi legeredményesebb játékosa, 9 pontos imáron, kiegyenlített a dobó hatékonysága mind a két együttesnek, a lepattanózásban a pécsiek némiképp jobbak, az első negyedet lezárva 3-mal több lepattanót szereztek összességében a vendégek. Rátkai a plusz egyet elhelyezi a gyűrűben, úgyhogy ezzel 20-19 a Pécs vezet továbbra is, és ez most már tendencia, hogy a vendégeknél az előny szinte folyamatosan a mérkőzésen. A vendégek támadnak most viszont, Szmájl Begovics, Studer kapja meg a jobb oldalon, Studer elindul Bá mellett, aztán az alapvonalig viszi, de hibázik, Bá megkaparintja a labdát, és ezzel most futhatnak a szekszárdiak, Holc a jobb szélen visszateszi a labdát Jáninak, jó a szög, de a 2-2 a végén, jöhet majd egy betöréssel Holc Rebeka, de egészen addig vitt, amíg nem találkozott Török Ágnessel. Ez csupán ütközés, oldalról jöhet majd a szekszárdi együttes, és Rátkai Eszter hajíthatja majd be a labdát. Ezt már nem várjuk meg, 2 perc telik el lassan a második negyedből. 20-19-re vezet a Pécs. Futball.
5: 74. perc a találkozóból, 2-1-re vezetnek a horvátok Magyarország U21-es válogatottja ellen. Az Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen Jagusics az első félidőben egy gyönyörű ollózós találattal szerezte meg a horvát vezetést, Tuboj büntetőből egyenlített a 49. percben, a második félidőben, majd a 60. percben megint Jagusics egy ismételten szépségdíjas találattal, kapásból, gyengébbik lábbal rúgta a magyar kapus Lehocki kapujába a labdát. Így alakult a 74 perc eddig a mérkőzésen. Hát a maradék negyed órában valamit azért változtatni kéne, ha legalább ponttal szeretne távozni a magyar válogatott innen Varasdról.
7: Másik fél idő már jobban néz ki egy kicsit magyar szempontból. Hát ugye gólt is tudtunk szerezni 11-esből, volt 2-3 kapura lövésünk, de a horvát csapat egyénileg jobb játékosokból áll, sokkal több helyzetet dolgozott ki az eddigi 75 perc során. A magyaroknak most már valóban kockáztatni kell, de ez magába rejti azt, hogy azt a veszélyt, hogy följebb fogjuk tolni a védekezést, és a horvátok, mint említettem, egyénileg nagyon jó futballistákból állnak, és itt rengeteg terület lesz akkor a magyarok mögött. Még ezt nem tette meg a magyar csapat, tehát még nem ment föl a félpályáig, de előbb-utóbb annyira el fog fogyni az idő, hogy kénytelen lesz kockáztatni. Remélem, hogy a mi kockáztatásunk jön be, és tudunk rugni legalább még egy gólt.
6: Bukvics, a horvátok frissen beállt játékosa, kavarta meg a magyar védelmet. Vitályos forgott, mint a ringlispír, de szerencsére Lehocki bele tudott picit paskolni a labdába, így nem volt veszélyes, nem került veszélyesebb helyzetbe a magyar válogatott annál, mint sem ami lehetett volna abból a szituációban. Hát ugye az ötösen belül gurult keresztbe a labda Lehocki előtt, szerencsére azért ott a jobb oldalon helytált Sejem. Ivica Olic, ugye a horvát labdarúgó válogatott, az A válogatottnak is a másod edzője, segédedzője, Zlatko Dalic mellett dolgozott, két világbajnokságon is tagja volt az ezüstérmes horvát labdarúgó válogatott stábjának, is emellett a két időszak között volt egy rövid megszakítás, amikor is a CSKA Moszkva, az orosz CSKA Moszkvának volt a vezetőedzője, és ezzel párhuzamosan most már, mint hogy az A-válogatott másodedzője ellátja az U21-es vezetőedzői feladatokat. És volt idő elmondani, hiszen nem volt játékban a labda, most sikerül elvégezni egy partdobást, Vitályos pedig egy jó nagyot rúg a labdába, egy tértől elő átadás Dénes Vilmos irányába a hosszú oldalra, viszont azt elfejelik előle, Okeke összeszedi még a labdát, és akkor most Gruber visszamozog egészen mélységbe, és kicselez 2-3 horvátot, szép, Gruber, jó az indítás, és Kovács, állj, elpattant tőle, Gruber Zsombornak egyre-egyre többet kellene vállalnia, ahogy megyünk bele a hajrába, mert lehet látni, hogy ő azért még mind technikában, mind pedig hát fizikális értelemben is bírja még a tempót, illetve a mérkőzés iramát. 77. perc, Horvátország 21-es válogatottja 2-1-re vezet a magyar U21-esek ellen Varasdon, kosárlabda.
3: Nagyja Szmájl Begovics egymás után szerzett 5 pontjára, egy hármassal válaszol a Rátkai Eszter. 25-23 a Pécs javára, a Szekszárd egyenlíthet, Jáninak ütnek oda dobó mozdulat közben, Kecsmári Olivia volt az, aki elkövette. Harmadik faltja ez neki, és a Pécs oldalán nem csak neki van 3 személyi hibája, hanem most már Szmájl Begovicsnak is. Rajtuk kívül Cvijanovics 2 hibával, Josefovics szintén, és a Szekszárnál 2-2 hiba, Dombai, Holc, valamint Bá Dominika neve mellett, úgyhogy mind a két oldalon azért már szépen lassan gyűlnek a személyi hibák.
4: Igen, hát a Pécs az szerintem faltgondokban lesz a mérkőzés vége felé, mert nagyon-nagyon hamar összegyűjtötték a faltokat, azért az, hogy egy fél idő alatt 3 van, az nagyon-nagyon sok, főleg, hogyha két olyan emberet gyűjtötte be, akire a védőfeladatot szeretnéd, vagy akinek a védőfeladatot szeretnéd adni, Kecsmári Szmajlovics szerepében. Nagyon igazából most már a játékvezetőknek is nagyon nehéz lesz visszatalálni a mérkőzésnek ahhoz a menetéhez, amit kontrollálni fognak tudni.
3: Studernek egy sorok triplája következik a jobb oldalról, de belépett, úgyhogy csupán 2 pont. Ennek minősítik a játékvezetők. 27-24 a Pécs javára. Időközben Jáninak volt egy értékesített büntetője. Most pedig megpróbál Vargas Árdi valahogy gyűrű felé fordulni. Hát gyötri a labdát, de valahogy rá tudta ívelni. Azt követően viszont már kintről kanalazza vissza a Szekszárd együttese, Bá Dominika, úgyhogy jöhet majd a Pécs a támadással. 6 perc van még hátra a nagy szünetig, 14 perc telt el tehát a mérkőzésből. A vendég Pécs 27-24-re vezet Szekszárdon. Futball.
5: Itt a 79. percben járunk, Horvátország-Magyarország 2-1, gyakorlatilag nem változott az előző kapcsolás óta semmi, helyzete sem volt egyik csapatnak sem, most a játékvezető természetesen azonnal a sípjába fúj, mert Mannert szabálytalannak látta, ez valóban így történt, Manner szabálytalan is volt, attól függetlenül a játékvezető nagyon elnéző a horvát játékosokkal szemben. Az imént volt egy olyan belépője az egyik horvát támadónak is, amely hát inkább sárga lapot ért volna, mint egy sima szabadrugást. A játékvezető viszont megkegyelmezett abban az esetben is. Na a horvátnak, de hát azért mégiscsak Horvátországban rendezik a találkozót. 80. perc, tehát hamarosan belépünk az utolsó 10 percébe a találkozónak. Horvátország-Magyarország 2-1.
6: Na igen, és akkor fordulok Vukovics Lászlóhoz, hogy ilyenkor mi a helyes taktika a horvát, illetve a magyar szempontból. Egy gólos a hátrányunk, 10 perc van hátra, mibe kapaszkodhatunk egyrésztről, viszont ha megfordítjuk a horvátok, akik támadnak még mindig, gyakorlatilag hátulhagyva 3, olykor maximum 4 embert, félhetnek attól, hogy ezt az egy gólos előnyt valahogy kiénekeljük, azt a bizonyos sajtot a szájukból is elveszítik ezt a mérkőzést, holott gyakorlatilag a mutatott játék alapján több góllal kellene vezetniük?
7: Hát valóban benne lehet a mérkőzés, bár ha kiindulunk abból, hogy tulajdonképpen semmiből szereztünk gólt, a futballban egy gól bármikor ledolgozható, ez most is benne van a játékban, azért a magyarok most már sokkal bátrabban mennek előre, mint az első fél időben, de a horvátok még változatlanul veszélyt rejt minden egyes támadásuk, amikor labdát tudnak szerezni. Hát a horvátoknak megnyugvás az jelentene, ha megrúgnák a harmadik gólt, de ameddig egy gól a különbség, addig bármikor benne van, hogy mi is találhatunk egyet, mint ahogy az első gólnál ez megtörtént. De a mérkőzés jelen képe nem mutatja azt, hogy mi nagyon oda tudnánk nyomni a horvátokat. Bízok abba, hogy valahogy egy lepattanó labda, egy pontrugás, akármivel valahogy ki tudunk egyenlíteni.
6: Az azóta eltelt néhány másodpercben sem kerültünk közelebb a horvát kapuhoz. 81. percben Horvátország 21-es válogatottja ebbi selejtező mérkőzésen 2-1-re vezet a miénk ellen. Kosárlabda.
8: A Szekszárd van olyan helyzetben, mint a horvát 21-es labdarúgó válogatott, mert folyamatosan üldözi a Pécset, de csak nem tud kiegyenlíteni itt a második negyedben. Sőt, Szmáj Begovic újabb triplájával már 6 ponttal vezet, 30-24-re a vendégegyüttes. Ekkor kellett Magyar Biankának ismételten időt kérnie. Már ezen is túl vagyunk, szekszárdi támadás a labdával. Ott van Dombai, 3 másodperc maradt a támadóidőből. Szűcsnek volt egy rossz kísérlete, és ezt hozza át, ezt a labdát most már a támadó térfélre Studer Ágnes, úgyhogy pécsi akció, Williams teszi még tovább a baloldalra, onnan most Török indulna befelé, megtalálja Josipovicsot, egy bejátszás a palánk alá, és végül is amiatt fújnak a játékvezetők, mert visszarántották Williams-et.
4: Igen, Bál Dominika megfogta a dereket és visszahúzta, hogy ne tudjon lépni pozícióban a labdáért, ezt fújták le a játékvezetők, itt teljesen fújható falt volt. Természetesen reklamált mindenki, aki nem annak látta. Most egyébként, ugye, amit még a negyed szünetben kérdeztél, vagy most már időkérésnél talán, hogy még mindig azt érzem, hogy a Pécs játszik egy számára komfortos játékot, és amellett egy ilyen hullámzó játékban van a Szekszárd, és most éppen nem a fölfele menő ágban van, és ennek köszönhető, hogy 6-tal vezet a Pécs.
8: Sok a ki nem kényszerített hiba, most éppen a Pécs részéről, mert nem tudták 5 másodpercen belül betonni a labdát az alfonalról, úgyhogy most a Szekszárd jön, cserél egyet Jokic, Zsejko frissít a csapatán olyannyira, hogy Cvijanović visszatér Szmajbegovic helyett, és tényleg sok játékos van, 2 vagy 3 személyi hibánál a vendégeknél, kell erre is figyelnie a szerb-magyar szakvezetőnek. 5 perc van még hátra a második negyedből, 30-24-re vezet a Pécs Szekszárdon a női kosárlabda NB1 nyitó fordulójában. Labdarúgás.
5: Itt a 84. percében jár a Horvátország-Magyarország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzés. 2-1-re vezetnek a horvátok. Az imént volt egy hatalmas lehetősége a magyar válogatott előtt, mikor jól érkezett középre egy labda a bal oldalról Kovács Patriktól, aztán a kapus végül le tudta húzni a beadást, úgyhogy nem született meg az egyenlítő találat. Nem egalizált még a magyar válogatott, pedig az egy nagyon ígéretes lehetőség volt, tényleg remek beadással előtte. Kovács Bendegúz forgolódik most ott az ellenfél térfélének a közepén, de aztán teljesen üresen marad a horvátok bal szélsője Soticek, aki most megveri ellenfelét és befele cselez a jobb lába irányába, bepasszol középre, egy eltekert ad, egy óriási gól, Jagusic tripláz a mérkőzésen, 3-1-re vezet a horvát válogatott Magyarország ellen, és ezzel úgy tűnik, hogy el is döntötte a találkozó sorsát, valamint a 3 pont kérdése már abszolút lezárult, tehát nem nyitott már ez a kérdés. Jagusic egymaga 3-at lő a magyar válogatottak, és ezzel 3-1-re minden bizonnyal megnyeri a mérkőzést Horvátország, bár még 5 perc van a találkozóból.
7: Jagusicot nem véletlenül tagsálja a Transfermarkt 5 millió euróra, ugye a Panathinaikos játékosára beszélünk, Mester 3-as lő ellenünk, fantasztikusan játszik, hát ebben én is úgy gondolom, hogy lezárta ezt a mérkőzést. Jobb volt a horvát válogatott, de amíg egy gól volt a különbség, benne volt, hogy bármikor találhatunk, de itt egy kontra, egy labdavesztés, gyönyörűen a bal szélen rágyorsít a horvát játékos, hozza befelé a labdát, lekészíti Jagusicsnak, aki 17 méterről, a jobb összekötő helyéről gyönyörűen csavarja a jobb felső sarokba. Szebb-nészebb gólokat lőtt ma a horvát játékos, csak sajnos a mi kárunkra.
6: Ez az ő meccse volt, és lehet mondani Jagusicsra, hogy ő aztán tényleg oda tudja rúgni a labdát, ahova szeretné. Három tényleg szépségdíjas találat. Lehetett látni, hogy ezt elrúgja onnan a jobb összekötő pozícióval, szépen bal belsővel, ahogy ráhúzta a csípőjét, a labda ívéből lehetett látni, hogy oda rúgja a felső sarokba, hogy Lehocki keze még ne tudjon odaérni, de a kapu falá, hogy az pedig már ne tudjon hozzáérni a labdához. És akkor most már Ivica Olic elkezdte a... hát időhúzónak nem mondhatni cseréket, de az olyan cseréket, amely már pici taktikai célral eszközölt Vrbáncsics, aki hát megúszott egy egyértelmű piros lapot, ő elhagyja a pályát, és eszközöl még egy cserét Ivica Olic, ezt majd mindenképpen a következő kapcsolásnál elmondjuk, hiszen már jó néhány percen állunk a szó, a 86. percre 3-1-re vezet az U21-es horvát válogatott ellenünk. Mi történt azóta a kosárlabda világában?
8: Bő egy perc telt el a mérkőzésből, 3,5 perc van még hátra a második negyedből. 30-26-ra vezet a Pécs, Tóth Orsolya 2 pontosával közelebb lépett a Szekszárd, de Josipovics Kinga most visszaállíthatja a korábbi 6 pontos különbséget. Az első büntetőjét az bedobja, tehát a mérkőzésen 5. próbálkozásra a vonalról már eredményes. A 6. az nem hullik be, de a lepattanó Williams, ráadásul odaütnek neki dobó mozdulat közben, úgyhogy jöhet majd Williams 2 kísérlettel a büntető vonalról. És amellett tényleg ott tartunk, hogy most már a fél időig hátra van még 3 perc, 44 másodperc. A csapathibák összegyűltek mind a két oldalon, és mind a két csapatnál jó néhány játékos lesz veszélyeztetett már a 3. negyed legelején, sőt már most is az.
4: Igen, teljes mértékben szabadult az, hogy mi falt, mi nem falt. Sajnos ott a mérkőzés elején ez nem lett megfogva, és most már nem csodálom, hogy a csapatok sem értik, mert tényleg azt gondolnám, hogy amit most befújtak faltnak a játékvezetők, azt simán el kellett volna engedni. Hála jó Istennek, nem nekem kell vezetni a mérkőzést. De így egyébként a saját dolgokat nehezítik meg, és hát egészen elképesztő hosszúra nyújtják a találkozót, mert már most tartunk ott, hogy már vége kéne lenni ennek a negyednek, és még mindig van 3 perc, 42 másodperc.
8: Zara Williams a második büntetője és elsője a Győrűben, úgyhogy 33-26, 7 pontos pécsi vezetés, és szűk 4 perc még hátra van a nagyszünetig. Szekszári támadás, Rátkai a jobb oldalról kiváló szögből próbálkozhatott, szinte tiszta dobó helyzetből Dombai Réka, de ez a tripla kísérlet ez hosszúnak bizonyult. Úgyhogy megint rohan a Pécs, már a támadó térfélen a vendégek, picit megáll Török Ágnes, kivárja, hogy Studer üres pozícióba mozogjon. Studer kap egy elzárást, a betörés követően kioszki a labdát, és a sorokból a kísérlet Kecsmáriktól. Ez is hosszú ez a tripla dobás, úgyhogy most már Tóth Orsolya révén fordulhat a Szekszárd. Tóth helyzetig viszi, odaütnek neki dobás közben. Ott is jöhet majd 2 büntető. Hátra van most már 2 perc, 58 másodperc a második negyedből. 33-26-ra a Pécs vezet Szekszárdon a női kosárlabda NB1-ben. Futball.
5: Itt a 89. percben egy ápolás zajlik, 3-1-re még mindig vezet a horvát válogatott a magyar csapat ellen. Az U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező találkozón az érdemi kérdések eldőltek, úgyhogy amíg tart az ápolás, addig menjünk vissza kosárlabdára.
8: Tóth Orsolya büntetője. Az első az kimarad, a második nem. Úgyhogy ezzel megint csak 6 ponttal vezet a Pécs, de folyamatos üldöző versenyben, illetve folyamatosan üldözi ellenfelét a Szekszárd. A labdával a Williams, egy betörés követően Cvijanović fordulna gyűrű felé. Tóth Orsolya védekezett most vele szemben egészen kiválóan. A blokk az ragyogó volt Tóttól. Jöhet majd viszont a támadó térfélnek az alapvonaláról a Pécs, de csak azt követően, hogy Jokić Jejko szólt a játékosaihoz, az első időkérése a pécsi szakvezetőnek. 33-27 tehát a Pécs javára Szekszárdon. Menjünk vissza a Varastra.
6: 90. percben jár a mérkőzés, továbbra is 2-1-re is vezetett, de most már azóta, miután Jagosić beverte a harmadik gólját, már 3-1-re vezet Horvátország. Azóta átadják nekünk a területet, és próbálunk mi támadásokat szövögetni több-kevesebb sikerrel. A jobb oldalt egy akció kibontakozóban, egy beadás Gruber irányába. Gruber erről sikerült tisztázni, a labda pedig most már a horvát kapusnál, Szilicsnél. 4 perc a jelzett hosszabbítás. Hát a helyzetünk a nyomorúságnál is keserűbb, talán itt az elmúlt 90 perc alapján. Horvátország, hát nem kis túlzás azt mondani, hogy lefocizott minket a pályáról. Ott volt sokáig, a második fél idő gyakorlatilag derekáig döntetlen állás is az eredmény jelzőn, de aztán jött Jagosić, és háromszor beköszönt nekünk, és ezzel eldöntött minden szakmai, illetve lényeges kérdés. 91. perc, 3-1-re vezet Horvátország, U21-es csapata Magyarország ellen.
5: És a hosszabbításból is elterik, most már 1 perc, a horvátok bedobással jöhetnek. Itt azért minden bizony, amit már említettük, az érdemi kérdések eldőltek. A horvátok tartják a labdát, úgyhogy menjünk kosárlabdára Tóth Béláikhoz.
8: Lezárult a pécsi időkérés, úgyhogy jöhet majd a folytatás. Itt érdemes ránézni a statisztikára. Rátai Eszter 10 pontjával, a szekszárdiak legeredményesebbje Tóth Orsolya 7 pontnál, a pécsieknél pedig 9 pontos Török Ágnes, valamint 8 pontot tett be a közösbe Nadia Smajibegovic. Pécsi hibát követően viszont a szekszárdi a labda, Dombai Réka viszi faltig. Itt is jöhet majd Dombai révén a Szekszárd. Tényleg nagyon sok a falt, és ez most már a negyedik volt.
4: A Kecsmári Oliviának már a negyedik faltja, igen.
8: Ő már tényleg egy hibára csupán a kipontozódástól.
4: És Smajbegovicsnak is 4 faltja van.
8: Azt szerintem sokkal-sokkal nagyobb gondot jelent Jokić Jejko számára. 2 pécsi játékos, tehát 4 személyi hibánál, és még nem ért véget az első félidő. Dombai Réka második büntetője és elsője a gyűrűben. Nagy Jelánnal kezdett itt mellettünk melegíteni Csínyi Anna, tehát készül azért arra Jokić Jejko, hogy lehozza valamelyik veszélyeztetett játékosát. 33-29 a Pécs javára, de Studer Ágnes elszorja a labdát, rohan a Szekszárd, Dombai Réka az itt szerepeli. 2 pontot jelent a hazai csapat számára, és rögtön azt is jelenti, hogy a 6 pontos hátrányából szinte pillanatok alatt 2-t varázsol a Szekszárd. 33-31-re vezet tehát a Pécs Szekszárdon. Időkérés, Jokić Jejko villámgyorsan kikéri a második ilyen lehetőségét, mert hogy most a Pécs hibázott egyre többet, addig pedig azt hiszem már a leges legvégéhez közelít a varasdi mérkőzés. Futball!
6: Így van, egészen pontosan 1 perc van hátra a mérkőzésből, 3-1-re vezet Horvátország U21-es csapata Magyarország U21-esei ellen EB-selejtező csoport mérkőzésen. A horvátok így maradnak veretlenek, és a kvartett első helyén, ami lehetne kvartett, de hát 5-en vannak a csoportban, úgyhogy kvartett plusz 1, tehát az 5-ből az első helyen a horvátok, 6 meccs után 16 ponttal, a második helyen Törökország, amely szintén vezet most jelenleg 2-0-ra, Ukrajna a harmadik helyezett 8 ponttal, aztán jön Magyarország a negyedik helyen 3 ponttal, 3 szerzett ponttal, és 5. Litvánia 6 mérkőzésen 3 rugott gól, illetve 2 szerzett pont. Fél perc maradt hátra a mérkőzésből, a labda nálunk, de nagyon távol vagyunk az ellenfél kapujától. Az állás Horvátország, Magyarország 3-1.
5: És mielőtt lefújnák ezt a találkozót, menjünk egy gyors kapcsolásra még Tóth Béláékhoz.
8: Itt délen változatlan Szekszárd Pécs továbbra is 31-33. Jön a labdával a Pécs, bő 2 perc van még hátra a nagy szünetig. Tényleg maratoni hosszúságú ez a félidő egy női kosárlabda mérkőzéshez képest. Továbbra is benne a pályán a pécsieknél Kecsmárik 4 hibával, úgyhogy őt még Gyoki Zsejko nem cseréli le. Most éppensége oldalról jöhet majd a vendégegyüttes, Török Ágnes. Végül visszatér a pályára méghozzá Kecsmárik Olivia helyére, úgyhogy megtörtént egy csere, áll a játék, és lehet, hogy a 3-as sípszó is lassan felharsan Varaston.
5: Kút Béla nem is a jövőbe lát, hanem látta, hogy mi történik. 3-1-re nyert Horvátország, Magyarország U21-es válogatottja ellen ez a végeredmény tehát, és akkor villámgyorsan a mérkőzés krónikája, hogy mi történt tulajdonképpen. Továbbra is nyeretlen Magyarország U21-es válogatottja az Európa-bajnoki selejtezőn. Horvátország, Magyarország 3-1. Jobban kezdte a találkozót a horvát válogatott, már a 7. percben bravúrt kellett bemutatni a magyar kapusnak, Lehockinak, amikor nagyjából 16 méterről Zvonárek lőtte a bal alsó irányába a labdát. Ezt tornázta ki Lehocki a sarokból. Aztán már Lehocki sem tudott segíteni a 25. percben. Egy remek beadás Szoticsektől a bal oldalról, amely tökéletesen találta meg Jagusicsot középen. Merre vette a horvát középpályás, majd egy remekbe szabott megmozdulással Ullózval kapuba juttatta a labdát. A fél időben 1-0-ra vezetett a horvát válogatott Magyarország ellen, majd a második játékrész elején jött az egalizálás, Tuboly büntetőből egy

0: és triplázni tudott egy gyönyörű jobb felsőbe helyezett labdával, állította be a végeredményt, egy kis átvételt követően helyezte oda a labdát. A magyar válogatott így tehát 6 mérkőzést követően az Európa-bajnoki selejtezőben továbbra is nyeretlen, a horvát válogatott pedig továbbra is veretlenül vezeti az U21-es Európa-bajnoki selejtező sorozat H-csoportját. A magyarok legközelebb majd október 1-én Litvániát fogadják az új Hidegkuti Nándor stadionban. A végeredmény még egyszer Varasdról, Horvátország, Magyarország U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen 3-1. Menjünk át Tóth Béláékhoz.
1: Másfél perc maradt még a nagy szünetig Szekszárdon. A Pécs 33-31-re vezet továbbra is a női kosárlabda NB1-ben, és hát megmerevettek most a frontvonalak. Már csak azért is, mert egy újabb szekszárdi középtávoli kimarad, a labdával pedig jöhet a Pécs. Halmágyi Kitti a pályán első ízben a mérkőzésen, ő fordul meg Studer mellett, aztán Studer visszakapja. 7 másodperc marad a támadó idejéből a vendégeknek, Studer Jánival a cselezgetés, Jánival szemben, aztán a középtávoli az lejön a gyűrűről, a labda pedig Rákaié. A szekszár meg az egyenlítésért egy hármassal fordíthat a házigazda. Belépünk a második negyed utolsó percébe, Dombai Vinnél Williams mellett, és valahogy még rá tudja emelni szép ívben, viszont ez is hosszú, a lepattanó a Pécsieké, és Studert addig sanyargatják, amíg végül is faltot nem fújnak a játékvezetők. Jöhet majd tehát a Pécsi együttes, maradt még hátra ebből a negyedből 41 másodperc, 33-31-re vezet a Pécs. Némi statisztikai mutató, ami a mezőnybeli dobásokat illeti, 19/8 a szekszárnál a két pontosoknak a mutatója, míg a három pontos kísérletek hatékonysága az mindössze 20%-os, 10-ből 2. A túloldalon a Pécs dobó hatékonysága az valamivel fényesebb, de nem sokkal. Az első büntetője Studernek jó, jöhet a második. Ugye ő maradt a pécsiek játékosa, az előző idényben a bajnoki címet megszerző együttesnek szintén fontos alapembere volt. Második büntetője is a helyére kerül Studernek. Visszaépíti tehát a 4 pontos előnyét most a találkozó ezen szakaszában a vendégegyüttes. 35-31, maradt még egy teljes támadásnyi ideje a szekszárnak is, meg annál is több ebből a negyedből, de Rátkai kis hián elszorja, Tótorsolja megmenti, Zsitszerig viszi, lepattonó viszont Williams-é gyűrűről és a palánkról pattant vissza a labda. Cvijanović végül is dobó helyzetben lavírozná magát, nem vállalta el, török, Williamshez osztja a labdát a bal oldalon, Szmajé Begovic, éles a szög, onnan nem fogja eldobni, meg ember is volt rajta, török Ájnes viszont helyzetig viszi, és dobó mozgalak közben csapnak oda a karjára, maradt 6 másodperc ebből a negyedből, és török Ágnes dobhat majd 2-t.
2: Nem sokat változott a játékképe, így összességében, mert tényleg még mindig azt érzem, hogy a Pécs tudja leginkább azt a játékot játszani, ami az ő általuk elképzelt jó játékhoz közelebb van, még nem az, de közelebb van. Inkább azt érzem az összes játékoson, leginkább az újakon, mind a két csapatban, hogy próbálnak bizonyítani, hogy itt a helyük, hogy jól döntöttek. Többé-kevésbé egyébként sikerül is, de pont azt figyeltem, hogy amennyire Rátkai Esztinek most már úgy összeáll a játéka ezen a mai meccsen, és ugye 10 ponttal ő a legpont erősebb.
1: A szekszárdban.
2: A szekszárdban. Ez pont ahhoz, nem mondanám, hogy ahhoz elég, de sajnos nem, hogy Dombai Réka a lehetőségeit limitálja, mert ugye most már nem Dombai Rékánál van a labda, Úgyhogy nekik ez szerintem kulcskérdés lesz, hogy ezt hogy fogják tudni megtalálni.
1: Dombai Rékának pedig 6 két pontos kísérletből egy volt sikeres, hármasa nincsen, úgyhogy valóban némiképp elszívja a levegőt előle Rátkai Eszter, meg elszívja.

0: A Pécs a szekszárdi levegőt a házigazda elől. 6 ponttal vezet a szünetben, a nagyszünetben a vendégegyüttes és a bajnoki címvédő Szekszárdon. 37-31 tehát. A leges legvégén Török Ágnes büntetőzött kiválóan, hiba nélkül, azzal pedig 11 pontot termelt, és ezzel ő a mezőny legeredményesebb játékosa. Itt most a felek pihennek egy negyed órán át. Rájuk is fér, mert a tiszta játékidőt tekintve majdnem egy órán át tartott ez a nagyjából 20 perc tiszta játékidő, úgyhogy ezt kell most a játékosoknak kipihenni, mi pedig negyed óra múlva jövünk majd vissza Szekszárdra, a szabadidő központba. A szó a budapesti stúdiói.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Magyar-román bronzmérkőzést rendeznek a női kézilabda Eurókupában. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Folytatódik a napos, száraz idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
3: 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjén. A mieink így holnap a bronzéremért játszanak majd. A magyarok ellenfele Románia lesz majd, mivel a házigazda 28-20-ra veszített a dánok ellen a másik elődöntőben. 13 góllal nyerte a Ferencváros a Honvéd ellen a férfi vízilabda OB1 harmadik fordulójában. Az FTC 20-7-re győzött a forduló rangadóján, a Császár Komjádi uszodában. A Szolnok 20-11-re nyert Kaposváron. Kikapott Innsbruckban a Fehérvár az osztrák jégkorongligában. A magyar csapat 2-0-ra veszített, így 3 vereséggel áll az új szezonban. Párosban döntős András Csaba az asztali teniszezők VTT sorozatának linci tornáján, mivel az Ivor Bánnal az oldalán 3 játszmában vert meg egy spanyol duót az elődöntőben. Címét megvédve 8. alkalommal nyerte meg a gyorsasági kamion Európa bajnokságot Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, azzal, hogy a franciaországi Le Mans-ban rendezett idei 6. forduló első futamán rajt célgyőzelmet aratott, és ezzel behozhatatlan előnyre tett szert az összetetben. A 2. futamban Kis a 4. helyen zárt.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A vízgazdálkodást és az asszály elleni küzdelmet nevezte a következő évek egyik legfontosabb nemzeti ügyének a kormányfő. Magyar Péter Szolnokon országjárásának újabb állomásán úgy fogalmazott, nincs idő egymásra mutogatni. A Tisza kormány első 134 napjáról úgy fogalmazott, kisebb-nagyobb botlásokkal, de haladnak előre. Hangsúlyozta, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt. A korábban közöltnél. A Fideszről azt mondta, politikailag megszűnt, ugyanakkor hangsúlyozta, nem a Fidesz szavazóinak kell bűnhődniük. Azt is megígérte, hogy amíg a Tisza kormány van, addig nem épül elektrolitgyár a városban. Az eseményen Rost Andrea országgyűlési képviselő egyebek mellett arról beszélt, hogy a szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Első ütemben 48 milliárd forintból felújítják az átmenő fővágányokat és a váltókat. Ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Lerúgta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. A 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenek előtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára, közölte az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. Csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, tegnap pedig zsidó szervezetek vezetőivel találkozott. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZJA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani.
1: Közlekedés.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítés miatt a félútpályát lezárták. Napközben torlódásokra számítsanak, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
3: Holnap hajnalban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után ismét sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás, a mikrofonnál Berelmese, 19 óra múlt 9 perccel, és itt a kosárlabda mérkőzés szünetében egy picit visszatekintünk még a kézilabdára, hiszen a női kézilabda Eurokupa két elődöntőjét is lejátszották ma Bukarestben. Először a magyar válogatott a norvég ellen lépett pályára, és kapott ki 27-23-ra, majd a dánok verték a románokat 28-20-ra. Ez pedig azt jelenti, hogy holnap norvég-dán döntőt és a magyar román bronzmérkőzést rendeznek. Azt a találkozót, legalábbis a bronzmérkőzést közvetítjük élőben itt a Nemzeti Sportrádióban. De ígértem még korábban interjúkat, hallhattak már korábban kettőt, most pedig következzék a szövetségi kapitány Golovin Vladimir, akit Németh Kornél kérdezett.
2: Gratulálok a norvég elleni mérkőzéshez. Az eredményhez nem tudok, de ez a félszeg mosoly, ami megjelenik az arcodon, azt mutatja nekem, hogy érted, hogy mire mondom. Ebben a második félidőben egy csomó minden volt. A jó kezdés, az, hogy 10 gólon sikerült őket tartani. Bontsuk ketté, milyen volt az első és milyen a második félidő?
3: Hullámzó volt az egész mérkőzés, az egyértelmű. Az első félidőben a zicserek meg eladott labdák száma azt meghatározta, hogy idéző nagyon könnyen játszott norvég válogatott. Minden, ami hibánk, amit elkövettünk, abban a pillanatban kihasználtak, és ez nagyon látványos volt abban a 6-7 percben, már ott már kialakult 4 gólos előnyük. Az így könnyű játszani, persze egyértelmű, de én nem mondom, hogy ebből tényleg olyan hibái voltak, olyan kényszerített hibáink voltak, és mondom, az zicserek, az, ami nem egyértelmű, mondom, a védekezés, azt, amit rendszer, amit gyakorlunk, amit beszélünk, mert nem csak egy napon keresztül, hanem nagyon-nagyon hosszú ideig, hát mondom sok, mert abban láttunk. Kiugrók, labdát akarok szerezni, ebbe alakítjuk nekik a helyzetek, és ez nagyon látványos volt az első félidő, második félidő kevésbé, de ott is nem lehet mondani, hogy ez a stabil teljesítmény, stabil játék volt 60 percen keresztül. Mondom, itt az egyetlen, ami tényleg kiemelnék, nem szeretem most egy játékos, de a Blaninak a teljesítménye ez meghatározta, hogy tényleg vissza is jöttünk a meccsbe, ott volt a lesélyünk, mert egy góllal is csak vezetek, de nekik van egy Jolly Joker a Ristát személyében, ő ezeket a szituációkat kiválóan megoldotta. Egy passz, amikor már passzívna volt, emelkedett, lőtt, gól. Biztos, hogy még szerintem mi nem kaptunk ki olyan téves gól a norvég válogatottal, mióta itt vagyok, de...
2: Nem ma kellett őket, majd decemberben, ugye?
3: Tisztában vagyok, meg erről beszélünk, hogy majd egyszer is olyan meccseket kellene velük játszani, az egyértelmű.
2: De ez az út, ami oda vezet, ugye?
3: Igen, az enélkül nem működik. Ha mindig kikapsz 10-re, és mondom, az egyetlen, meg mondom a teljesítményt, meg a másik, hogy a csapatként akkor is tudtak, hogy nem tökéletes a produkció, de nem akartunk, nem adtunk fel egy pillanatra se. Jobb is jobb eredmény akartunk elérni velük szemben. Most itt 4 gól sikerült, de bízom benne, hogy a következőre talán még közelebb, és amikor majd egyszer sikerült majd őket legyőzni. De elmondom, hullámzó nagyon volt a mai játék.
2: Kevés idő van, jön hamarosan a bronzmérkőzés, nem tudjuk még, hogy ki lesz az ellenfél. A papírform érvényesül, északi döntő, és egy pikáns csata a házigazda ellen itt Bukarestben. Hogy néz ki a holnap délutáni terjedő időbeosztásotok?
3: Hát nem, már készültünk, mert tudtunk, hogy ki az ellenfél lehet. Ma van, hogy róluk már videóanyag. Mind a kettővel, meg a dánnal, meg a románnal, az nem olyan rég megjátszottunk. Azért tapasztaltunk itt körültest közelbe. Persze, hogy az a mérkőzés is sok minden befolyásol, de itt a mérkőzés után leülünk, megbeszélünk, amit róluk tudjuk. Holnap ugyanúgy délelőtt lesz még egy videó, már így, hogy kiegészítve a mai meccse. Nem hiszem, hogy itt egy nap alatt, vagy 3 nap alatt nagyon komoly változások lesznek. Mondom, az a román válogatott egy pár emberrel kiegészítve, az ugyanolyan, aki volt a világbajnokságon. de a Popa az hiányzott sérülése miatt, a Butzurt nem tudom, hogy miért nincs, talán az is sérülés. Szerintem az két jó játékos, de más se gyenge, aki megérkezett. Mondom, ismerjünk őket testközelbe, és itt tisztában vagyunk, hogy hol vagyunk, és milyen nyomás lesz, de ez a csapat jobban játszik, amikor telt ház van, mint mondjuk ma. Lehetett minden hallani, de idéző nem az igazi hangulat volt.
1: Golovin Vladimir szövetségi kapitányt hallottuk, holnap tehát Magyarország, Románia, bronzmérkőzés a női kézilabda Eurokupán, 13 óra 15 perctől élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Kézilabda után pedig vissza a kosárlabdára, hiszen megkezdődik a második félidő a Szekszárd Pécs női NB1-es bajnoki mérkőzésről. A kommentátor továbbra is Tóth Béla, a szakértő Károly Andrea.
4: Megkezdődött a harmadik negyed, és az első szekszárdi támadás végül is a pécsiek kemény védekezésének köszönhetően abba marad. Aztán viszont kiharcol egy támadó hibát. Az a Dombai Réka, aki ezt kellőképpen meg is ünnepli. Studer Ágnes végül is hát a karjával tett egy visszacsapó mozdulatot Dombai felé. Studernek ez még belefér. Egyébként a Pécsben, ahogyan azt említettük, négy hibánál Szmájl Begovics, valamint a fiatal Kecsmárik Olivia, és jó néhány játékos van még három hibával, úgyhogy ez tényleg behatárolja Jokic Zsejko változtatási lehetőségeit. Szekszárdi támadás, 37-31-es pécsi vezetésnél egy tripla kísérlet Tóth Orsolya részéről egészen kiváló. Jó szögből emelhette rá a baloldalról, és ezzel a hármassal megkezdődik a pontgyártás a második félidőben is. 37-34, de a pécsiek vezetnek. Williams teszi vissza a sarokból, szemben a palánkkal Studer, egy bejátszás a festéken belülre, a sarokból ráemelt hármas az végül is hosszú Cvijanović jó voltából, úgyhogy most már megint a szekszárdiak fordulhatnak, egy triplával egyenlíthet a házigazda Jáni Zsófia, fönn a 2-2 Dombai Rékával, és a végén a bejátszás az Jáninak pontos, gyűrű felé fordul, nincsen szerencséje, lapos volt ez a dobás, úgyhogy a kipattanó labda el is hagyta a játék területét, jöhet az alafonaláról a Pécs, és viheti át Studer a támadó térfélre. Studeren kívül Török, Williams, Josipović és Cvijanović benne a pályán a vendégeknél. Josipović a festék mellett kap egy labdát, kihozja Studernek, ez a hármas kísérlet rövid. A lepattanó Jáni Zsófiáé fordul a szekszárd, Dombai Réka hozza át, rajta kívül Bá Dominika, Tóth Orsolya, valamint Szűcs Gréta, ez a pályán lévő ötöse most a szekszárdnak, és nagyjából a játék képe az változatlannak tűnik számomra az első fél időhöz képest, de hogy látod ezt, Andi, változott-e bármelyest a két csapatnak a felfogása?
5: Nem tűnik úgy, hogy változott volna. Nagyon arra, és ez igazából ugye visszatérve a faltokra, hogy most már azt is érzem, hogy a játékosok sokkal inkább próbálnak hatni a játékvezetőkre, ami elvileg egyébként újonnan szabályozva van, új felfogásba kéne fújniuk a mérkőzéseket, ezt még nekik is tanulniuk kell. Az tény, hogy ahhoz, hogyha a Pécs ezt a mai mérkőzést meg akarja nyerni, akkor azért kell az, hogy mondjuk egy Josipović Kinga magára találjon, mert az ő játéka egyelőre nem.
4: De ez is belefér, hogy ő nem tündököl, ráadásul 8-1 a büntető mutatója, a büntetőzése Josipović Kingának, most egy középtávol itt hagy ki a fiatal 18 esztendős magas ember a pécsieknek, úgyhogy jöhet a szekszár Tóth Orsolya, egy újabb hármas. Ő viszont egészen kiválóan kezdi a második félidőt, és rá is nézek gyorsan a statisztikai mutatójára Tóth Orsolyának, mert érzésem szerint értelenyében már 13 pontos lett, úgyhogy a mezőny legjobbja. Ráadásul most megint csak megharcol azért, hogy a pécsiekkel szemben egy keményebb védekezés. Ezúttal ugye Studernek állt az útját Tóth Orsolya. Korábbi pécsi játékos az elmúlt két esztendőben játszott ugye a meccsek alján. Egyébként a Vasas nevelése a magyar játékos. Pécsi akció. A földön egy vendégjátékos, Nadia Smailbegovic került a padlóra egy ütközést követően, viszont itt nem volt szexárdi falt, emiatt jöhet majd a saját telefonaláról a hazai együttes, és azért érdemes kiemelni és hangsúlyozni azt, hogy 37-nél utoléri riválisát a szexárd, akkor, amikor eltelt, most már 3 perc a harmadik negyedből. Szekszárdi támadás a vezetés megszerzéséért. Bá Dominika a közelie, az bizony elsüllyed a gyűrűben. Ezzel az összességében 8-0-ás futással fordít a Szekszárd, és hát ez ragyogó kezdése a harmadik negyednek hazai szempontból. 39-37 most már a Szekszárd javára, és a mérkőzésen gyorsan végigfutom itt a saját jegyzőkönyvemet. Másodjára vezet csupán a Szekszárd, mert 2-0-án a mérkőzés legelején volt hazai vezetés.
5: Igen, az várható volt az, hogy a Szekszárd át fogja tudni venni a vezetést. Egyrészt ugye az, hogy rengeteg faltja van már a pécsi csapatnak. Az első negyedet 4-4 falttal fejezik be, vagy első fél időt 4-4 falttal fejezik be játékosok. Az azért nem szokványos. És ráadásul ebből Smailbegovic egy meghatározó játékos, mert Kecsmárik Olivia, ő az U20-as szabály miatt játszott ennyit az első fél időben. És pontosan tudta Zsejko Gyokics, hogy akkor sincs semmi, hogyha ne adj Isten, ő kipontozódik, mert most rosszul kifejezve nem lesz rá szükség a második fél időben. Mert ugye ott már az U20-as nem kell játszatni.
4: Ugye a szabályok azt írják elő, hogy egy hazai nevelési játékosnak az első fél időben végig a pályán kell lennie, aki 2006 után született.
5: Igen. És a másodikban már nem, úgyhogy ilyen szempontból nincs rá szükség. Ugye hát itt fog előjönni az a pécsi oldalon, hogy kevesen vannak, falt gondjaik vannak. Úgyhogy ha most a Szekszárd meg tudja ezt ragadni, akkor itt eldöntheti a találkozót, hogyha a Pécs valahonnan erőt tud meríteni, akkor még tarthatja.
4: Tiszta dobóhelyzet a Szekszárd részéről a jobb sorokból. Holc Rebeka kihagyja, a lepattanóért megharcolnak a szekszárdiak, aztán viszont dob egy homályt, hetessel Jáni Zsófia. A Pécs most nagy bajban abból a szempontból, hogy a labda az marad a Szekszárdnál, és azért támadnak a Tolna megyeiek, hogy növeljék előnyüket. 2 pontról akár 4-re, akár 5-re. Cserélidő közben Gyokics Jejko, Zada Williams ül le a padra, a helyén a másik légiós, Tina Cvijanović, a szlovén válogatott. Rátkai dobja be a labdát a támadó térfél alapvonaláról. Holc tovább osztja neki a labdát. Rátkai szépen fordul, beviszi a festéken belülre, viszont lépéshiba. Ez így sok volt idő előtt, illetve jobb lett volna hamarabb passzolni a Rátkai Eszternek, aki ezt most nem figyelte. Ugye mindössze 19 esztendős Rátkai Eszter, a bajnok Pécs játékosa volt, és draftolta már női NBA-s együttes, méghozzá a Phoenix, és ő még a kosárlabda világbajnokságon is hasznos tagja volt a magyar válogatottnak. A lepattonó most a szekszárdiaké, ráemelte ugyanis a gyűrűre a labdát Studer Ágnes. Szekszárdi támadás a bal sarokból, egy tripla, Tóth Orsolya, harmadik, 3 pontosa itt a harmadik negyedben, és ezzel most már ellép ellenfelétől a Szekszárd, 42-37-re vezet a hazai együttes a bajnoki címvédővel szemben. Cvijanović, ő is megpróbálkozik a sarokból egy triplával, ez rövid, a lepattanó a szekszárdi, most Tóth Orsolya ragyogó teljesítményének köszönhetően nem csak hogy fordított a szekszárd, hanem elnyúlik ellenfelétől, és tovább növelheti előnyét a házigazda. 8 másodperc még a támadó időből. Rátai Eszter ívelten oda teszi Jáninak, tótorsolja, egy betörés követően hát majdnem megcsinálja magának a helyzetet. Időközben egyébként a támadó idő is elfogyott. Végig viszi a labdát Studer, Pécsi 3-as kísérlet, ez sem jó, Smájl Begovic vállalta el, ez meg hosszú volt, és a lepattanó a Szekszárdi, hogy az első fél időben a lepattanó harcot azt a Pécs nyerte meg, és látványosan feljavult ebben a mutatóban is a Szekszárd, főleg védekezésben szedik a lepattanókat a hazaiak, Holc tovább teszi, szinte falthatáron védekeztek vele szemben, 3 másodperc maradt a támadó időből, Jáni Zsófia nem találja meg a dobó helyzetet. 4,5 perc maradt a harmadik negyedből, sokkal-sokkal pörgősebb ez a játék rész, mint az első fél idő volt. 42-37-re vezet a Szekszárd a Pécsel szemben, és mi itt emelem ki megint, hogy 37 pontot szerzett az első fél időben a Pécs, úgyhogy még nincsen kosara a harmadik negyedben a pécsieknek, pedig túl vagyunk már 5,5 perc játékidőn.
5: Igen, most ez teljesen meglepette, hogy már ennyi eltelt a második félidőből, mert vagy hát a harmadik negyedből, mert nem, érzetre nem tűnt ennyinek, de tény, hogy most nagyon beragadt a Pécs, benn maradt az öltözőben, szokták mondani. Tényleg nagyon össze kell magát szednie, hogyha...
4: Nem sikerült átvinni a támadó térfélre a labdát, 8 másodpercen a Szmajlegovicsnak. Nagyon nagy bajban a Pécs.
5: Nagyon, most nagyon nem találják a játékukat, és mondom, sokkal kevés a jó egyéni teljesítmény, akik... Nem is azt mondom, hogy akik pályán vannak, hanem úgy általában, mert amivel tudtak az első fél időben jók lenni, az a csapatjáték volt, és most ehhez kéne egyéni jó teljesítmények ahhoz, hogy ezen a mély gödrön, mert most itt nagyon mély gödörben vannak, átlendítse őket az egyéni játék.
4: Török Ágnesnek az első személyi hibája, ő ütött oda Dombai Rékának. Szekszárdi akció Rátkai Eszter a labdával, szemben a palánkkal, viszont elveszíti cselezés közben, Török Ágnes veszi föl, és ő indítana. Most már a támadó térfélen a Pécs, Josipovics a 3 pontos vonalon kívül, tartja magánál a labdát, Smajbegovicsal a váltás fönn, 2-2 végén Smajbegovicsot becsapdázzák, de kijön a szorításból, és Josipovics Kinga kihagyja az Itzert, majd a lepattanó az az övé, Smajbegovics. Vele szemben meg szabálytalanság, Rátkai Eszter ütött oda. Neki ez még belefér minden jel szerint. És a Szekszárdnak is belefér mindössze a 3. falt, a nagy kivetítő, az eredményjelző az még nem frissült. De aztán lehet, hogy frissült, és csupán a 2. hiba a szekszárdi részről ebben a játék részben. Minden esetre frissítenek a szakvezetők, érkezik a Pécsbe Török helyére Zada Williams, és a Szekszárdnál is visszatért a pályára Szűcs Gréta, Dávid Mia ott van most már az utóbbi játékpercekben folyamatosan a pályán a hazaiaknál. Pécsi támadás, elvállalja Kecsmárik, ez a 3 pontos kísérlet szintén nem az igazi, a lepattanó pedig a Szekszárdé, támadásban nem tud most lepattanókat gyűjteni, javarészt a pécsi együttes. Pál Dominika vitte helyzetig, átdobta aztán a gyűrű felett, kioszki a labdát Szmajlbegovics, gyors pécsi akció, végén lesz olyan kísérlet, nem, mert elszorja a labdát Williams a légiós, Holc Rebeka pedig ezzel az Itzerrel immáron 44-37-re módosítja a mérkőzés állását. 7-tel vezet az a Szekszárd, amely a fél időben 6 pontos hátrányban volt. 3 perc van még hátra a harmadik negyedből, továbbra sem tudott kosarat szerezni ebben a játék részben a Pécs, és Gyoki Jéko másodjára kér ebben a negyedben időt.
5: Igen, és ugye a második fél időben összesen 3-szor kérhet időt, abból 2-t már elhasznált, úgyhogy a végjátékra már összesen 1 ideje maradt, ha úgy alakul a végjáték, hogy ott még egyáltalán szüksége van időt kérni. Ez nagyon meglepő egyébként, hogy eddig még nem tudtak kosarat dobni. Egyébként meg voltak a helyzeteik, előbb Josipovics Kinga is egy teljesen üresig kijátszott helyzetben kapott labdát, de nem tudta bedobni, de ugye itt jön elő az, hogy még csak 18 éves, és már annyit hibázott büntetőből a mérkőzés eddigi részében.
4: Egál lenne, hogyha...
5: Ha csak a büntetőit bedobja, igen. Hogy ettől teljes mértékben látni, hogy elveszítette a fókuszt, és ennek köszönhető most, hogy egy ilyen nagyon egyszerű közeli helyzetet kihagyolt, de hát neki ezt kell ebben a szezonban tanulnia, hogy fogadja el, hogy ő ebben a Pécsben már egy húzó ember sok játékperccel, és az felelősséggel jár.
4: Pécs időkérés követően Studer viszi át a labdát a szekszárdi oldalra, Josefovics Kinga a labdával, aztán egy újabb hiba, most itt a váltás nem sikerült Cvijanovicssal. Dombai Réka pedig ott volt akció közelben, és elvitte a két pécsi elől a labdát. Dombai Réka kiosztja egy alsó pattintott átadással Szűcsnek, aztán Holt Rebeka szemben a gyűrűvel cselezget, betörés a festéken belülre, dobó mozdulat közben ütnek oda neki, Josefovics Kinga volt a tettes. Holt Rebeka játéka is feljavult, de összességében az látszik tényleg a szekszárdiaknál, hogy mindenki mintha magára talált volna, és ugye itt ennél az ötösnél, ami most a pályán van, nincsen ott a Rátkai Eszter, ő pihenhet most ezekben a pillanatokban.
5: Igen, Eszti a padon ül most már egy pár perce. Megint visszamegyek oda, hogy a mérkőzés elején a játékvezetés elengedte a mérkőzést, és ennek köszönhető ez a nagyon-nagyon felfokozott hangulat, és az olyan fújások, mint például ez is, hogy megértem Zsejko Gyokicsot, hogy két kezét széttárta és csodálkozva nézett a játékvezetőre. És most is egy nagyon szép betörést csinált Studer Ági, és ott volt a helyzete. Igaz, hogy lefaltolták, de magában a dobásban ez nem akadályozta, és kimaradt ez a dobás. Szerencsére az ő szempontjukban tud dobni kettő darab büntetőt. Hát bízunk benne, hogy megszerzi első pontjait.
4: Jöhet tehát Studer Ágnes két büntetővel. És valóban, hogyha a Pécsnek a dobó mutatóit nézem, akkor az látszik, hogy Studernek ez az ötödik pontja, Williams 6-nál jár, Kecsmárik Josefovics 3-3 pont, legeredményesebb az továbbra is Török Ágnes maga 11 pontjával, Szmájl Begovics pedig 8 pontos, de ő ugye négy személyi hibával játszik. Megszülettek az első pécsi pontok tehát ebben a negyedben, Studer pedig ráadásul labdát szerez 45-39-es szekszárdi előnyél, és bár megpróbálták még a szekszárdiak szerelni a palánk felé rohanó Studert, a labda szekszárdi kézről pattogott ki az alafonalon túlra, jöhet majd tehát a támadó térférről a Pécs együttese. 2 perc van még hátra a következő szünetig. Studer, megvan az első mezőnykosara a Pécsnek ebben a negyedben. A 45-41 a mérkőzés állása, és erre majdnem, sőt, egész pontosan 8 percet kellett várni. Dávid Miánál a labda, szekszárdi akció, most a szekszárd van némiképp zavarban, Tóth Orsolya megmenti, ráemeli a hármast, ez homály, és a labda így a pécsieké. Hát nagyon érdekes abból a szempontból a mérkőzés alakulása, hogy most a testbeszéde a szekszárd együttesnek rosszat jelez előre, a pécsiek pedig magukra találtak.
5: Igen, most pont, ez pont az a pillanat, amit a pécsnek meg kell tudnia ragadni, hogyha vissza akar jönni. Jó. Most vissza akar jönni a mérkőzésben, 4 pont nem a világ, de az eddigi játékkép az azt mutatta, hogy nem találták magukat, de most pont az a pillanat van, amikor visszajöhetnek.
4: Főleg így, hogy dobhat majd 2 a Pécs, büntetőt.
5: Igen, lepattanó közben akarta visszapöcizni a labdát Studer Ági, és a közben faltolták le. Nem tudom innen megítélni, hogy ez jó döntés volt, vagy sem. Egyik oldalról jó, másik oldalról nem. De most megint ott vannak, hogy pontokat érhetnek el. Így, hogy már csak másfél perc van ebből a negyedből hátra.
4: Ráadásul megint Studer, aki ugye két Igen. büntető, egy dupla. Hát most egyelőre úgy tűnik, hogy ő kapta ténylegesen a hátára a pécsieket.
5: Igen, ő alapvetően az a típusú játékos, aki erre képes. Neki is fontos év lesz ez a karrierjében, mert tavaly előtt, amikor külföldre szerződött, az nem úgy jött össze, ahogy számított, és abból kifolyólag a tavalyi éve nagyon viszontagságos volt, sérülésekkel tarkítva. És azt gondolom, hogy azzal, hogy ő bekerült a VB csapatba, ugye most szeptember elején, és ott ezt a töltetet megkapta, amivel ez a VB jár. Ha ezt nagyon jól ki tudja használni, akkor ez az év, ez neki nagyon-nagyon fontos állomás lesz a karrierjében.
4: Az első büntetője jó Studernek, jöhet a második, és azzal 45-43-ra zárkózik fel a Pécs, úgyhogy egy ténylegesen egy 8-0-ás futás volt a legelső pécsi időkérés megelőzően, de ez egészen odáig nyúlt, hogy összességében zsinórban 14 pontot jegyzett a Szekszárda harmadik negyed elején, és erre most válaszol a Pécs egy 6-0-ás futással. Itt viszont egy újabb Szekszárdi revans, Vargas Árdi ezzel a triplával visszaépíti a Szekszárdi szempontból 5 pontos előny. Pécsi akció viszont Kecsmárik Olivia labdával a 3 pontos vonalon kívül, egy bejátszás a Palán közelébe, ez nagyon kockázatos volt, a labda a hazaiaké, Tóth Orsolya gyorsít, aztán lassít a 3 pontos vonalhoz érve, Vargas egy bejátszás, ez nem volt pontos Tóthnak, Csényi szerzi vissza a labdát, fiatal pécsi játékos benne a pályán, és építheti a saját akcióját a baranyai együttes. Kecsmárik kezéből ütik ki valahogy a labdát a hazaiak. Dombai Réka pedig már a bal oldalon veszi át, és emeli rá a kosárra. Ez a tripla kísérlet hosszúnak bizonyult. Utolsó perc ebben a negyedben. Óriási a rohanás, két ütközés. A súlyosabb az Rátkai és Josipovics találkozója volt. Josipovicsnak fáj jobban, mert hogy ő marad lenne a padlón. Rátkai Eszter már a talpon, 18 másodperc maradt a harmadik negyedből, és Andi, te mennyire tudtad itt követni az események vonalát? Josipovics, valamint Rátkai találkozójának ki volt a vétkes?
5: Hát összefejeltek, és szerintem, ha amennyiben faltot fújtak, de megállították a játékot, és gondolom, akkor faltot fújtak, akkor Rátkai Esztinek fújhatták be, mert tényleg összefejeltek, és...
4: Ő volt védekező pozícióban végtére is.
5: Igen, és egy ilyen bevetődéssel próbált labdát szerezni. Hát igazából az volt jellemző az egész mérkőzésre, vagy az jellemző, amit most ebben a pár másodpercben látunk, hogy föllerohangálnak a csapatok, mint egy teniszmérkőzésen, és
4: kapkodjuk a fejünket.
5: Igen, keressük, hogy mi történik.
4: Szekszárdi akció, megint egy eladott labda, egy pécsi hibát követően. Jól keretbe foglalja végül is ezt a harmadot, hogy Szmajl Begovics is hibázott, aztán a szekszárdiak is elrontották ezt az átadást. 48-43 Szekszárdi vezetésnél, méghozzá 5 pontos előnynél fordulnak a csapatok a záró negyedre. Ebben a játék részben, a harmadikban Studer 6 pontot szerzett, csak ő volt eredményes pécsi részről, és 37-31 volt az állás a nagyszünetben, innen fordított ugye pécsi szempontból 43-48-ra a szekszárdi együttes. Szekszárdiak tehát 15-6-ra nyerték, illetve 17-6-ra nyerték ezt a negyedet. Időközben ezzel párhuzamosan zajlik még 3, illetve 2 további mérkőzés a női kosárlabda NB1-ben. A harmadik az majd holnap a Sziget-Szent Miklós és a csata összecsapása, és a Vasas, valamint a DVTK ütközete, hát ütközetnek nem nevezhető, mert 84-40-re nyert a vendég DVTK, ez már véget ért, tehát ez végeredmény. 44 pontos diadallal indította ezt a bajnokságot a Diós Győr, amely szintén azért az aranyéremre tör. A szintén a döntő környékére várt Sopron pedig a negyedik percében 74-58-ra vezet a vendég Cegléddel szemben, itt pedig még egy teljes negyed hátra van Szekszárdon a Pécs vendégjátékán. Ugye az egész bajnokságnak a nyitó mérkőzése az az Eto Basket és a Beac Újbuda találkozója volt csütörtökön. A győriek 88-74-re nyertek hazai pályán. Itt pedig még egyelőre várat magára az, hogy végeredményt hirdessünk, és várat magára az, hogy megkezdődjön a záró negyed. Tényleg teljesen ellentétes félidőket látunk eddig. Hátra van még azért 10 perc a mérkőzésből, de mit jeleznél előre, Andi, a magad részéről? Egyáltalán lehet-e itt jóslásokba bocsátkozni?
5: Nem mernék jóslásokba bocsátkozni, hát most csak így gyorsan ránéztem a játék menetére, hogy így egymás után mi történt, és az utolsó egy darab percben a két csapat összesen 6 labdát adott el. Úgyhogy ebből kiindulva semmire nem vállalkozom. De most jobb, mondom ezt úgy, hogy ismét egy labdát eladott a Pécs, hogy jobb szériában van a Pécs.
4: Jobb energiákat
5: igen,
4: mutatnak.
5: Lehet, hogy pont ez az eladott labda volt az, ami most visszafogja őket.
4: Szekszárd akcióban Rátkai tovább Jáni Zsófiához. Jó a váltás fönn Dombaival. Dombai középtávoléja pedig utat talál a gyűrűbe. 50-43 vezet a Szekszárd 7 ponttal Dombai Réka duplájának köszönhetően. Akcióban a Pécs, Studer, Szmajébegovics 4 hibával még mindig a pályán. Josipovics, ő indul most a festéken belülre. Varga Sardi ütött oda neki, de a labda az végül is Josipovics kezéből perdült ki, falt pedig nem volt. Williams jelentkezik játékra Jokic Jejkónál, Josipovics helyére érkezik a pályára. Tényleg rengeteg a hiba mind a két oldalon, erre azt el lehet sütni, hogy idén elejé a forma, és valóban itt a kosárlabda világbajnokság miatt mind a két oldalon voltak olyan játékosok, akik kevés időt készülhettek együtt a klubbéli társakkal. A lecserélt Josipovics Kinga pedig itt a reklámtáblát közvetlenül előttünk ütötte mérgében. A labdával most a Szekszárdék bejátszás magasan Jáninak, Dombaitól. Jáni ráfordul, és hát ilyet nem láttam még, mert megállt egy pillanatra a gyűrű tövénél a labda, és aztán végül némi gondolkozás követően nem a gyűrű felé kezdett el legurulni, hanem hát a palánk és a gyűrű mellett a játékpérre visszacsorgott. Jöhet majd a Pécs. Hát azt hittem, hogy azért Szekszárdi kohóban készült a gyűrű. Nem. Lehet, hogy nem a baranya vagy a mecsek alján kovácsolták. Igen, egy perc telt el a záró negyedből.
5: A labdákat viszont biztos Szekszárdon vették, mert a Pécsnek 22 darab eladott labdája van.
4: Rengeteg. Cvijanović viszi át. Nagyon gyors, de majdnem elhagyja a labdát. Török Ágnes. Pécsi akció. Török fönn vált egyet Cvijanovicsal. Jobb oldalról visszajátszás. Török tiszta dobóhelyzet. Ez a tripla kísérlet nem igazi. Megint csak a lepattanó az a Szekszárdi. Jáni tótorsolja, kioszkja a sarokba. Holc Rebek a triplája. Ez a rövid. A lepattanó a Szekszárdi. És sikerül visszadobni a Jáni Zsófiának. 9 pontos Szekszárdi előny. 52-43. Hát ki gondolta volna ezt a nagy szünetben?
5: Igen, nem gondoltam volna, hogy ekkorát fog változni a játékképe, és igazából nem értem, hogy mi indokolja ezt, mert most persze azért az, hogy Tótorsi ezt a 3 darab 3 pontos bedobta ott a második félidő elején.
4: 7-3 pontosa volt az első félidőben a Szekszárdnak.
5: Igen, és utána egyből egy olyan 9-0-ás futást tudtak csinálni, ami ez idáig megpecsételte a Pécs sorsát. A Pécs meg ugye benne maradt abban a játékban, amit ők játszanak, csak amit ugye mondtam, hogy kell az egyéni jó teljesítmény, hogy ebből ki tudjanak jönni, de a Szekszárdnál megvolt Tótorsi személyében az az egyéni jó teljesítmény, ami az első fél idején döcögősebb játékot fel tudta húzni.
4: Cvijanović közeliével 7 pontra csökkentette a maga hátrányát a Pécs. A legutóbbi Szekszárdi akció viszont egy homállyal fejeződött be, Holc Rebek a távolról kísérletezett. Josipovics Kinga visszatér majd a vendégegyüttesbe. Kijön le. Jokic Jejko mutatja Kecsmárik Olíviának, hogy számára most egyelőre véget ért ez a mérkőzés, de tényleg csak átmeneti állapot lehet ez. Kecsmárik Olivia és Nadia Smejlbegovic is négy hibával továbbra is a pályán, olyan értelemben, hogy Kecsmárik most éppen lecseréltek sorsára jutott, de a szerb játékosa ott van a Pécsnek a pályán jelenleg is. Studer a labdával 10 másodperc marad a támadó időből, Smejlbegovic nincsen dobó helyzete, megcsinálja magának, megcsinálja is közelről, ez a dupla bizony elsír a gyűrűben. 52-47, és erre azonnal reagál Magyar Bianca, a szekszárdiak szakvezetője, aki időt kér. 7,5 perc, szűk 7,5 perc maradt még a mérkőzésből, 5 ponttal vezet a szekszárd, 52-47-re a vendég és bajnoki címvédő Pécse szemben. Mennyiben módosult a mérkőzés képe az eddig eltelt 2,5 percben itt a záró negyedben, mert érezhetően mind a két együttesben még benne van a hullámvölgy és meg a hullámhegy is.
5: Benne, de szerintem saját maguk sem tudják, hogy éppen melyikben tartózkodnak. Ez abszolút ez jön le egyébként. Pont amikor most becserélték Josipovics Kingát, akkor így néztem, ahogy bemegy a pályára, és így az első gondolatom az volt, hogy az járhat most a kis fiatal fejébe, hogy mikor lesz már ennek vége. Hogy természetesen biztos, hogy élvezi azt, hogy ennyi lehetőséget kap, mert tényleg azt gondolom, hogy egy olyan Pécsbe, aki nem olyan, nem úgy van most jelen, mint ahogy ők, hanem minden lehetőség adott, és egy olyan Pécs van összerakva, ott nagy valószínűséggel ezzel a játékkal Kinga már nem lenne pályán, de most megkapja a lehetőséget, meg kell tanulnia élni ezzel a lehetőséggel. Én azt gondolom, hogy az adottsága megvan hozzá, csak ehhez óriási türelem kell a saját részéről is.
4: Az előző idényben Julia Reisingerová ott volt a palánk alatt magas emberként, és tudta mondjuk tehermentesíteni Josipovicsot, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy a cseh center volt a főszereplő, nem pedig Josipovics. Most ez változott azzal, hogy Josipovics maradt hát gyakorlatilag magas emberként a Pécsnél, és ugye változott azzal a Pécs helyzete, hogy pénzügyi nehézségek miatt még a nemzetközi kupában sem indulnak, úgyhogy csak a magyar porondra koncentrálnak ebben az idényben. Most Török Ágnes dobta át a gyűrű fölött a labdát, a szekszer pedig fordul, és akcióban azért, hogy ismételten elnyúljon 5 pontos előnyről még tovább. Holc Rebeka betörését követően Varga Szárdi a sarokban még begyűjteni a labdát. A pécsi kispad és Gyokic Jejko egy emberként mutatják, hogy ezt meg kell videózni, mert egyértelműen a szekszárdi játékos lábáról pottanhatott ki a labda. Mégis a játékvezetőhöz oda megy a szerb-magyar szakvezetője a Pécsnek, és elmondja maga véleményét. Mégis nem lesz ebből videó, de videózás lesz, úgyhogy megnézik ezt az előbbit, és akkor most áll a játék. A játékvezetők pedig saját szemükkel meggyőződhetnek az előbbi esetről. Eddig Mini dobóhatékonyság, Tóth Orsolya 16 pontjával a mezőny legeredményesebbje. Ugye ez 3 triplából tevődik össze. A mezőnyből még a 3 triplán kívül 6/3 két pontos mutatóval volt eredményes Tóth Orsolya. A szekszárdiaknál 10 pontos Rátkai Eszter, és aki még kosarat szerzett ezen a mérkőzésen, az Holc Rebeka, Bá Dominika, Jáni Zsófia, valamint Vargas Árdi, tehát összesen 6 játékos tudott kosarat szerezni a szekszárdiak részéről. A Pécsnél pedig Smejlbegovic 10 pontos, Török Ágnes 11 pontos, Töröknek még nincsen kosara a második félidőben, és időközben Studer Ágnes is kétszemjegyű ponttermésnél a maga 10 pontjával, és egyébként Studer Ágnesnél kiemelem azt, hogy 8 lepattanója van összességében, úgyhogy ő a dupla-duplához közel jár. 2 lepattanó kellene még ahhoz. És a videózás végül is befejeződött azzal, hogy igaza volt a játékvezetőknek, jöhet a szekszárd oldalról.
5: Meglepett volna, ha ezen a mai találkozón nem ezt hozza ki a videózás.
4: A labda pedig itt közvetlenül előttünk a sarokban. Ott van Bá Dominika kezében, bedobja Dombai. Dombai mögött 2 pécsi, de valahogy csak talál egy társat. Szűcs ráemeli távolról, ez nem volt igazi dobó mozdulat. A lepattanó Josipovicsi, tényleg óriási a torzsalkodás a felek között. Hátra van még a mérkőzésből 6,5 perc, 5 ponttal vezet a Szekszárda Pécssel szemben hazai pályán. És egy újabb tartott labda, nem szabálytalanság. Studert sanyargatták egészen addig, amíg fel nem harsant a játékvezetői síp. Vár Dominika pedig elhagyja most a játéktért. Jöhet majd a helyére egy frissebb szekszárdi játékos. Most itt nyomozom, hogy ki jött. Végül is azt látom, hogy Szűcs Gréta tért vissza a pályára. Labdával a pécsiek, Studer Ágnes. Maradt 4 másodperc a támadó időből. Szmai Begocs el kell vállalnia bele a blokkba. Tóth Orsolya védekezett kiválóan. Tóth Orsolya pedig egy befejező emberként a túloldalon megszerzi az újabb duplát. Ezzel 54-47 a Pécs szempontjából, tehát 7 pontos a hátrány. Tóth Orsolya itt végül is hősé érik ezen a mérkőzésen. 18 pontos már a korábbi válogatott játékos a szekszárdiaknak, ráadásul Jáni Zsófia megszerzi, zicserig viszi, és ezzel ismételten 9 ponttal vezet a Szekszárd. 56-47-nél Gyokis Zsejko, a pécsiek szakvezetője kér újabb időt, az utolsó időkérése a mérkőzésen.
5: És az utolsó idejét, igen, pont az előző videózás ilyen szempontból jól jött neki, hogy vagy hát gondoltam, hogy jól jön neki, de ahogy látjuk, végül is nem tudták jól kihasználni. Időkérés jelent egy pluszként. Igazából saját magukat keverik ebbe a helyzetbe, mert teljesen végül is kikényszerített hibák, mert nem tudnak a védelem mögé kerülni. Folyamatosan a 3 pontos körül járatják a labdát, és egyszer-egyszer Szmáj Begovics meg tudja verni az emberét, de nincs az a bontó ember, aki a védelem mögé tud kerülni, és vagy befejezni, vagy onnan kiosztani a labdákat. Van még azért munka bőve mind a két csapat előtt, ilyen szempontból ez a találkozó, ez nem jött jól, hogy egyből itt a szezon elején van. A Pécsnek, ha amennyiben vereség lesz a vége, sokkal jobban belefér egy idegenbeli vereség, mint hogyha mondjuk úgy fejeződött volna, vagy hát még befejeződhet, még azért 5 perc, 45 másodperc nagyon sok, mint hogyha a Szekszárd veszítené el a találkozót.
4: Az előző idényben ebben a párosításban az alapszakaszban mind a kétszer a Pécs győzött, itt Szekszárdon 78-67-re, a meccsek alján pedig hosszabbítás követően 103-93-ra. Az alapszakasz követően a rájátszásban nem találkoztak a felek, mert hogy a TFS a negyeddöntőben kiejtette a Szekszárdot, úgyhogy elmaradt a nagy találkozó a rájátszás folyamán két együttes között. Pécsi támadás az időkérés követően ide-oda fordul Kecsmárik, aztán a bejátszás az végül megtalálja Studert, aki megszerez egy középtávolist a körtéből. Studer Ágnes is, hát csak úgy, mint Tóth Orsolya, a maga csapatának húzó embere itt a második félidőben. Dombai, Jáni, majd Holc a labda útvonala, sőt, a gyűrű a végállomás. Holc Rebeka triplájával. Imáron 10 pont a különbség. 59-49, 5 perc van még hátra a mérkőzésből. Vezet a házigazda Szekszárda bajnoki címvédővel szemben. Kecsmárik Olivia viszi helyzetig, aztán átdobja a gyűrű fölött zicserben. Igaz, ott volt mellett azért a védő, nem volt ez könnyű dobóhelyzet. Szekszárdi akció. Josipovics megint vissza fog térni a kispadról, miközben Zada Williams szabálytalankodik Dombaival szemben. Az amerikai légiós a pécsieknek jelzi, hogy szerinte Dombai ezt eljátszotta. A játékvezetők nem neki adnak igazat, és Josipovics Williams-et váltja.
5: Igen, hát volt némi igazság a reklamálásában, és nagyon érdekes egyébként, hogy alapvetően van egy ilyen tendencia már évek óta, hogy nagyon-nagyon rájátszanak a játékosok a faltra, és itt nem arra, hogy most támadó falt vagy sem, hanem egyszerűen labdavezetés közben dobálják magukat. És ugye pont erre született elvileg egy, a szabály ennek megítélésére, de egyelőre úgy tűnik, hogy ennek elsajátításában még azért akadnak hibák a játékvezetők részéről.
4: Most Major Bianca kér időt, 59-49, továbbra is a Szekszár javára 4,5 perc maradt még a mérkőzésből, és ha már szabálymódosulások, akkor picit van most idő arról beszélni, hogy szabályváltozások történtek az idényt megelőzően, és végül is ketté szedték a technikai, valamint a sportszerűtlen szabálytalanságoknak a megítélését. Utóbbi az érdekes szerintem, hogy a sportszerűtlen szabálytalanságoknál két kategóriát különböztetnek meg most már a játékvezetők. Van a játék megállító fal, és van a durva hiba, ami a sportszerűtlennek számít, és a technikai hibánál is végül is az alaptechnikai hibából kivontak két olyan technikai hibát, ami most már alacsonyabb, hogy fogalmazzak, kevésbé durva megítélésben részesül, és ugye az az érdekesség ezeknek, hogy a technikai hibából, valamint a durva hibából, hogyha összejön egy plusz egy, vagy kettő, az jár majd kiállítással a továbbiakban, tehát akár négy játék megállító sportszerűtlent is elkövethet egy játékos anélkül, hogy kizárnák őt.
5: Igen, igazából itt a megfogalmazása a szabálynak változott, és én azt gondolom, megmondom őszintén, hogy a játékvezetők helyzetét nehezítették ezzel meg, hogy most megtalálni azt a határvonalat, ami vagy ide, vagy oda billenti az adott faltot. Ez a labda szerintem Dombai Rékáról ment ki, ahogy látom az arcát.
4: Igen,
5: abszolút arra.
4: Hát ezt még a játékvezetők nem döntötték el, hogy a Pécsi a labda. Végül is ez a döntés, és akkor van idő befejezni.

0: Árdi kézről pattant ki, még ott a játékvezetők azért faltot is felfedeztek. Végül is ez már játékon kívül volt. Jöhet az alapvonalról Studer Ágnes révén a Pécs. Dombai pihen most a Szetszárdnál. Pécsi akció, és ez már falt. Jáni Zsófia állta útját a visszafelé kanyarodó Studernek. Jobb szélen történt mindez, és négy csapat hívva most a Szekszár neve mellett. A pécsieknél kettő csupán ebben a negyedben. Bő 4 perc maradt még a mérkőzésből. 10 ponttal vezet a házigazda a bajnoki címvédővel szemben. Josipovics átadja a labdát Smajlbegovicsnak, a betörés követően ráemelte. Smajlbegovics, ez nem volt jó kísérlet. A lepattanó pedig a szekszárdiaké, Rákai viszi helyzetig. Dobó mozdulat közben ütöttek oda neki, így ítélik meg a játékvezető.
1: Igen, igen, abszolút, abszolút dobófalt volt.
0: Dobhat kettőt Rákai Eszter.
1: Egyébként, hogyha most visszamegyünk a faltok megítélésére, lehetett egy pici szándékosságot is felfedezni benne, de ne vigyük ilyen irányba. De egyébként Rákai Esztinek is szerintem ez lesz a, igen, ez lehet az első pontja ebben a fél időben, mert 10 pontnál járt már a szünetbe. Nem is nagyon dobott rá egyébként.
0: De elsősorban most ő megpróbálja valamelyest a fozont szabni a csapatában. Erre koncentrál. Ahhoz képest viszont csak két gólpassza van, illetve kosarat eredményező előkészítése. Ez a büntető most a részéről jó. A második az kimarad, a lepattanó a Pécsi. 11 ponttal vezet tehát a Szekszár, de Pécsi hiba. Cvijanovics kezéről pattant ki a labda. Összességében tényleg az a benyomásunk, hogy most a Pécs mellett a szerencse sincsen ott, de igazából azt hiszem, hogy ki lehet jelenteni, hogy a jobb paszban vagy jobb energiákat mutató együttesnek van szerencséje egy ilyen mérkőzésen, és ez most a Szekszár. Tóth Orsolya tripla kísérlete, még a palánk tetején is megpördült, és egy pillanatra megállt.
1: Egyébként most, hogy a formákat nézzük, azért a Szekszárdban összesen Rádkai Eszti volt az, aki a világbajnoki csapatban, világbajnokságban résztvevő csapatban volt.
0: A Pécsnél még, meg három
1: még
0: ilyen
1: Pécsnél,
0: játékos.
1: Igen, plusz Cvijanovics meg 3-3-as válogatottban volt. Úgyhogy ilyen szempontból érthető az, hogy jobban magára talált így a második fél időre a Szekszárd.
0: Olyannyira, hogy Dombai Réka közeliével egy alapvonali betörés követően kapta meg a labdát Rákaitól. Ezzel a duplával 62-49 a Szekszárd javára a bajnoki címvédővel szemben. Studer válaszol egy egészen elképesztő triplával. Josipovics takarásából emelt rá. 62-52, tehát azért 10 ponton marad a Pécs. Ez feltehetően a lélektani határ akkor, amikor ráfordulunk az utolsó 3 percre. Tóth Orsolya egy közelít, de egészen nem könnyű dobást most elvét. Nincsen meg tehát a 20 pont egyelőre Tóth Orsolyának. A labda pedig a Pécsé. Nézem továbbra is itt a statisztikai mutatókat. Dupla-dupla egyik oldalon sincsen még 20 pont közelében, egész pontosan 18 ponton Tóth Orsolya. A labdával a Pécs, Studer, még tovább Cvijanovics bejátszása Josipovicsnak, a palánk alatt megkaparintotta a labdát Josipovics, Jáni Zsófia pedig feldöntötte őt. Jáninak ez a harmadik személyi hibája, és hogyha a kipontozódás szélén álló játékosokra tekintek, akkor az látszik, hogy a Szekszárnál Bá Dominika 4 személyivel, Szűcs Gréta szintén 4 személyivel ül a kispadon. De Szűcs ott van egyébként most a palánk alatt, vár erre a pécsi büntetőre. A pécsieknél pedig 4 hibával Smajlbegovics és Kecsmárik Olivia, valamint Cvijanovics. Úgyhogy kipontozódás sorsára egyelőre senki nem jutott. Josipovics. Folytatódik az a tendencia részéről, hogy a büntetőzése az reménytelennek hat. Hát 8 büntetőből mindössze egyet tudott bedobni az első fél időben, és ez annyiban módosul itt a záró negyed utolsó percére megérkezve, hogy most már 10 büntetőből 2.

0: őt tudott a helyére küldeni. 62-53. Ez a kísérlet most Dombaitól talán elsietett volt. A szekszárdiak akár azzal is játszhatnának most már, hogy végig támadják a támadó idejüket. Szerencséjük van, mert az a török Ágnes tripla ez kimarad. Különben megint csak az lehetett volna itt a mérkőzés forgatókönyve, hogyha behullik ez a török hármas, hogy nyitottá válik a mérkőzés végjátéka. De 9 ponttal vezet a szekszárd akkor, amikor van még hátra 2 perc, 6 másodperc a mérkőzésből. Innen csak a szekszárd bukhatja el.
1: Igen, és azt gondolom, hogy a szekszárdnak óriási feladata lesz az. Ugye az első fél időben beszéltük, vagy hát mondtam talán a szünetben, hogy sokkal inkább szervezett játékot játszik a Pécs, míg jobban szabadjára vannak engedve a játékosok szekszárdi oldalról. De nekik ez óriási feladat lesz, hogy ez a szabadjára engedett játék, ez ne menjen felelőtlenségbe, mert azért most bár vezetnek 9-10 ponttal, de azért, amikor 2,5 perc van hátra, meccsből 10 ponttal vezetek, akkor az nem feltétlenül jó döntés, hogy az első kezem ügyébe kerülő labdát rádobom. És ebből azért most láttunk jó sokat. Úgyhogy...
0: De láttunk olyat is, hogy Studer Ágnes egy lőtt passzal megpróbálja megjátszani törököt, és végül is nagyon hosszú az indítás. Úgyhogy a Pécsnél is megvannak ezek a hibák.
1: Meg, abszolút.
0: És másfél perc maradt csupán a mérkőzésből, és a szekszár most már némiképp okosabban játszik támadásban. A hazaiak és Jáni Zsófia nem csak a gyűrű felé fordul, hanem fel is teszi, felemeli ezt a labdát, és ezzel a duplával immáron 11 pontos a szekszárdi előny. Studer még elvállalja a triplát, ez is behullik. Studer szépen tényleg vezéregyénisége lett a Pécsnek a második fél időre. És ott marad még 10 ponton belül a Pécs az utolsó percre. Ráfordulva, Rátkai viszont helyzetig és dupláig viszi. Némi párbaj most itt Studer és Rátkai között abban, hogy ki tud szebb kosarat szerezni. 66-56, 1 perc, 4 másodperc maradt a mérkőzésből. 10 ponttal vezet a szekszár, a labda Pécsi, de itt a hazai közönség egy része már talpon. És annak tapsol, hogy egészen kiváló második fél idővel megnyeri ezt a mérkőzést a szekszárd, és itt szögezem le megint, hogy a második fél időben 19 pontot dobott csupán a Pécs ez idáig. Kihoz ki a labdát török, illetve Studer, Szivijanovics a palánk oldalát találja el. Valahogy összegyűjtik még a labdát a szekszárdiak, akiknek tényleg nem kell sietniük. Tóth Orsolya is lassítja most a játékot, Rátkai szintén, mert hogy van még hátra fél perc, a szekszárdi közönség pedig most már teljes egészében talpon, és ünnepli a szekszárdi győzelmet. Dombai a sarokból a triplával jelentkezik, ez a kísérlet, ez nem jó, a lepattanó a Pécsi, Studer végigviszi, elvállalja az újabb triplát, ezt is bedobja. Studer Ágnes hármasaiból egy összefoglalót össze lehetne vágni, mert egészen elképesztő távolságokból tud betalálni. 66-59, 16 másodperc maradt a mérkőzésből. Magyar Bianca utoljára mérkőzésen időt kér, és azt hiszem, hogy lassan már összegezhetsz is, Andi.
1: Igen, ugye pont ez a szakasza a mérkőzésnek, ami megmutatja azt, hogy ha ennél egy picit jobban játszó Pécs az ellenfél, akkor ez a sok felelőtlennek mondható dobás, ami itt volt a szekszárd részéről, megbosszulhatta volna magát, mert 7 pont csak a különbség, igaz, hogy 16 másodperc van hátra, ez szinte reménytelen. Láttunk már olyan csapatokat, akiknek ezt sikerült behozni, de ez most nem az a találkozó. Olyan szempontból egyébként szerencsés helyzetben van mind a két csapat, hogy, és ez a női kosár, magyar női kosárlabdázásnak persze nem jó, hogy egyik ő is sem nemzetközi kupázik hétközben a szezon során, és csak és kizárólag a következő héten soron következő mérkőzésre kell fókuszálniuk, és sok olyan mérkőzés lesz a szezonban, ahol ez a típusú játék, amit mondjuk most a szekszárd játszik, elegendő lesz, és nem kell folyamatosan abba lenniük, hogy a nemzetközi kupás hétközi mérkőzéshez teljesen más játékra lenne szükség, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés mind a két csapat.
0: Időközben Studer Ágnes 20 pont fölé nyúlt, 21 pont a neve mellett, és 9 lepattanó a mérkőzés és a mezőny legeredményesebb játékosa. Jáni Zsófia pedig egy 3-assal lehet, hogy rövidre zárja a mérkőzés. 10 pont a különbség ebben a pillanatban. 3 másodperc, csupán 2, még egy Studer elvállalja, ez így homály, ezzel ér véget a mérkőzés, 10 ponttal nyer tehát a Szekszárda Péccsel szemben. Bajnokverés Szekszárdon, a női kosárlabda NBA nyitófordulójában, Szekszárd Pécs 69-59. A mérkőzés a korábbi Pécs ide már szekszárdi színekben játszó Tóth Orsolya duplájával indult, innen viszont egy 9-0-ás futással fordított a Pécs, amelyet az első félidőben Török Ágnes vezetett, 11 pontig jutott el a válogatott bedobója a pécsieknek. Ezt követően, hogy 9-2-re elnyúlt ellenfelétől a Pécs, az első félidőben végig a baranyaiak vezettek, folyamatosan üldözték ellenfelüket a házigazdák, viszont nem igazán tudták utolérni a meccsek aljaiakat a tolnaiak. Az első negyed végeredménye 18-16 a Pécs javára, a rajszünetben pedig Szmájl Begovic triplájának is köszönhetően 30-24-re vezethetett volna a Pécs, de akkor még hátra volt azért a második negyedből legalább 5 perc, és a nagy szünet az 37-31-es pécsi vezetésnél köszöntött be. Kiválóan játszott ebben a játék részben Studer Ágnes is a bajnok csapatnál. Ami viszont a harmadik negyedben történt, arra senki sem számított. Ezt a játékrészt egy 8-0-ás sorozattal nyitotta a hazai együttes, a pécsieknek pedig egészen 8 perc kellett ahhoz, hogy megszerezzék az első mezőnykosarat a harmadik negyedben. Nagyszerű fordítás mutatott be tehát a Szekszár, a harmadik negyedet 17-6-ra nyerte a hazai együttes, így aztán a záró játékrészre 48-43-as szekszárdi előnynél fordultak a csapatok. Ekkor Tóth Orsolya kapta egyébként a hátára a házgazdát, Tóth egészen 18 pontig jutott, a mérkőzés legeredményesebb játékosa viszont a 21 pontot szerző és 9 lepattanót begyűjtő Studer Ágnes lett, aki összesen 3 triplát jegyzett, de ez a derekas helytállásán volt elég a Pécsnek arra, hogy legalább 10 ponton belülre zárkózzon a végén, ugyanis 10 pontos különbséggel a Szekszárd 69-59-re megverte a bajnoki címvédő Pécset, így győzelemmel nyitotta ezt a bajnoki évadot a tolnai együttes. Még egyszer a végeredmény, Szekszárd Pécs 69-59. Maratoni mérkőzés volt összességében, mert 18 órakor kezdődött, és hogyha az órámra nézek, akkor most a pontos idő 20 óra 10 perc, úgyhogy megdolgoztak a játékosok azért, hogy végül is itt igazi kosárlabda élményt kapjunk a szekszárdi szabadidő központban, úgyhogy így feltöltekezve indulunk vissza Budapestre. Károly Andrea, Tomán Sándor és jó magam nevében búcsúzik tehát Szekszár a szó a stúdiói.
2: És megdolgozott Tóth Béla és Károly Andrea is ezen a maratoni hosszúságú kosárlabda mérkőzésen. Köszönjük szépen a munkájukat. Kosárlabda után pedig labdarúgás, mégpedig egy születésnapi köszöntés, hiszen ma ünnepli 60. születésnapját Sallói István, korábbi válogatott labdarúgó, támadó, aki a leghosszabb időt pályafutása során a Videótonban játszotta, de megfordult az Etóban és a Kispest Honvédban is, majd pályafutása végén 6 évet töltött Izraelben. Ma 60 éves tehát, ebből az alkalomból Szabó Bence beszélgetett Sallói Istvánnal.
3: 60 éves lett és a lett. Boldog születésnapot kívánok!
4: Köszönöm szépen a meghívást is, meg a emlékeztetést is.
3: Milyen ebbe belegondolni, milyennek ezek a kerek évfordulók?
4: A kerek az mindig kerek, egy bizonyos kor után már csak azzal foglalkozik az ember. Ez a 60, ez egy elég szép szám, úgyhogy pont belegondoltam, hogy azért különleges a 60, mert a mi időnkben 10 éves korban lehetett elkezdeni a labdarúgást. Ez azt jelenti, hogy 50 éve vagyok a labdarúgásba, ebből 24 játékosként, 26 pedig sportvezetőként, úgyhogy ilyen szempontból, kerek mindenféle szempontból.
3: Hát ugye sportvezetőként ezt említetted, és ezek az évek növekednek. Ugye a Lendvárnál dolgozol most sportigazgatóként, milyen ott a munka?
4: Igen, most gyakorlatilag úgy alakult, hogy az Zalaegerszeg után a Lendva lett, másfél éve vagyunk ott, tavaly feljutottunk, úgyhogy most próbálunk bennmaradni ebben az évben. Nagyon érdekes abból a szempontból, hogy megismerd egy másik ország kultúráját, mi hogy működik, és ugye sok kritika vagy nem kritika érte a magyar sportot az elmúlt időszakban, és itt látom, hogy mennyivel nehezebb nekik, ahol nincsen támogatottsága a sportnak, úgyhogy egy kicsit időbe vissza kellett menni, és másképp át gondolni a dolgokat, mint ami már Magyarországon jóval előrébb van infrastruktúrális helyzetben, szakmailag. Azt gondolom, a magyar futball nagyon sokat fejlődött, így például a szlovéneken lehet látni.
3: Igen, ugye ezt az infrastruktúrát említed, egyébként az ő esetükben mennyire lehet abból pozitív dolgot levonni, mert ugye nyilván talán ezt kimondhatjuk, hogy némileg torzította a verseny Magyarországon ezek a jó anyagi lehetőségek. Szlovéniában ilyen szempontból mennyire egészségesek a dolgok, hogyha lehet ezt így fogalmazni?
4: Hát sajnos az a baj a sporttal, hogy ezekben a posztkommunista országokban, főleg a kisebbekben, mert talán Lengyelország, Csehország előrébb van, de az összes többi országban azért komoly gond van a sportfinanszírozásban. Nem jelent meg az a gazdasági réteg, aki a magántőkét bevonta volna a sportba, ezért ahol nincs állami támogatás, ott azért sanyarú helyzet van. Főleg az infrastruktúrában lehet ezt látni. Ugye Szlovéniában szörnyű infrastruktúrális helyzet van. Például a másodosztályban tavaly olyan pályákon játszottunk, hogy olyan stadion, nem is tudom, sportlétesítménynek nevezném inkább, ami Magyarországon talán NB3-ban sem lenne engedélyezett, úgyhogy ebből a szempontból nagyon nehéz. Más az adózási rendszer, mint nálunk volt régen ez a vállalkozói időszak, ez most Szlovéniában nagyon megy, de ugyanígy van Horvátországban, tudom, Szlovákiában is. Szerintem ez egy nagyon komoly probléma a sportolóknak, úgyhogy sokkal nehezebb helyzetben vannak. Éppen ezért ezekben az országban azt lehet látni, hogy aki tehetséges, az minél előbb elhagyja az országot. Átmenek Ausztriába, Csehországba, Lengyelországba, Szlovákiába a játékosok, úgyhogy ebből kifolyólag nagyon fiatal a liga, nagyon sok fiatal játékos játszik.
3: És tudnak úgy értékesíteni, hogy abból az a kluboknak is úgy megérje?
4: Tudnak értékesíteni, meg kell értékesíteni, de azért olyan nagyon nagy összegeket nem tudnak beinvestálni ebből, mint amit mondjuk látunk a horvátoknál vagy a szerbeknél, de nagyjából működik. Ki vannak téve annak, hogy külföldi befektetők jönnek az országba, és pont azért, mert viszonylag olcsó, vagy ez a legolcsóbb a régióban, ezért könnyebb eredményt elérni.
3: Kicsit beszéljünk akkor rólad is, hogyha már így eljöttél és beszélgethetünk egy ilyen kerek évforduló alkalmával. Ugye neked édesapád is labdarúgó volt, és akkor mondhatjuk nyilván, hogy a fiad is egy válogatott labdarúgó lett, ahogy te is az voltál. Ugye én azt néztem gyakorlatilag, hogy így akkor a futballpálya az adva volt számodra, hogy édesapádat is követhetted.
4: Hát abszolút, pláne abban az időben, a szocializmusban, amikor én születtem, oroszlányon születtem, úgyhogy ez egy kisváros, nem is volt a nagyon-nagyon más variáció. Egyrészt az édesapám, másrészt a nagyapám, a nagyapámnak a családja, ugye ők balassagyarmatiak, és Balassagyarmaton egy Aladár nevű sallói Aladár, aki az egyik leghíresebb sallói a családból, Olaszországban profi volt már akkor, anno. Úgyhogy innen ez az egész... Igen, ez abszolút, tehát másnak más a cégér, nekünk a labda. Úgyhogy tényleg abszolút nem is volt más, egész gyerekkoromtól kezdve nincs is más a fejemben, mint hogy futballista akartam lenni. Meg volt hozzá az ügyességem is, de nem csak a focihoz, mert ahogy visszaemlékszem, általános iskolába mindenféle sportrendezvényre minket vittek, vagy engem vittek, atlétizáltam is, sorversenyek akkor ugye nagyon mentek. Most is mennek, de most már kereskedelmi adókon. Akkor sose gondoltam volna, hogy ebből ekkora biznisz lesz. De úgy mindenhez meg volt az alapügyesség, sokat voltunk kint, voltak még ezek az elektronikus klütyük, amik elvonták volna a figyelmet, úgyhogy nekem a labdarúgás volt az első, és ami érdekes és más világ volt, az látszik, hogy 10 éves koromban mehettem hivatalosan klubhoz focizni, és válogatóra kellett menni. Tehát ott felmértek minket, ki mennyit dekázik, labdavezetés, rúgás, stb. Tehát az alapján válogatották a gyerekeket. Ma ugye örülünk, hogyha viszik a gyerekeket, és halásszuk őket, de akkor még ebbe a kisvárosban is ez volt az első. Úgyhogy apukám révén ez teljesen egyértelmű volt.
3: Hozzá köthetőek az első nagyobb élmények? Vagy adott esetben, hogyha már kicsit tovább megyünk az időbe, akkor a videót, annak a nemzetközi menetelése az mennyit adott a te pályádhoz motiváció szinten?
4: Apukám azt gondolom, hogy akkoriban nem annyira, mert ő még focizott, utána pedig én elkerültem korán Fehérvárra, oda mentem tovább tanulni. A Vidinek a menetelése pont az utolsó évenben, a utánpótlás évenben, ami akkor junior bajnokság volt, én ott játszottam, úgyhogy egy éven múlt, az ám egy évvel idősebbek közül egy-ketten már tudtak játszani abban a csapatban, sőt az UEFA kupában is, mert egészen furcsa mai szemmel, hogy 18-as kerete volt akkor a Videotonnak, ennyivel játszották végig az UEFA-t, és voltak sérülés hullámok, amikor páran a fiatalok közül játszottak, Vaddi Máté, Genti Laci, úgyhogy nem voltam tőle nagyon messze, rá egy évre már ugye föl is kerültem az első csapathoz. Hát mindenkinek megvan az aranycsapata, ugye a világban, azt gondolom, hogy nyilván a magyaroknak a Puskás öcsiék, de az etósoknak a verebesféle szenzációs Rába Eto, nekünk vidiseknek meg a Vidi, és mindenki azt gondolom kívülről fújja azt a kezdő 11-et, úgyhogy ez egy óriási élmény volt testközelből őket látni, sőt nekem az a szerencse is megadatott, hogy 96 vagy 86-ban, amikor felkerültem az első csapatba, akkor a búcsúgyőző kivételben még mindenki ott volt, tehát én mindenkivel játszottam, tovább is, búcsúgyőző pedig utána később az edzőm lett, akinek nagyon sokat köszönhetek.
3: Érdekes, hogy mondtad, hogy mi vidisek, hogy a vidisnek vallod magadat? Mert ugye te Magyarországon azért sportigazgatóként, illetve játékosként még kötődsz a Honvédhoz.
4: Honvédben voltam játékos, de ott csak egy évet voltam igazából. Összességében minden klubomhoz kötődök, ahol valahol megfordultam, akár labdarúgóként, akár vezetőként. Ugye labdarúgóként három klubban játszottam, a Vidi, a Honvéd és az Eto. Az Etóba katonaság miatt mentem. Sportvezetőként is több klubban voltam. Én mindenhol tudok azonosulni a klubbal. Megmaradtak azok az emlékek mindenkinél, de nyilvánvalóan egyrészt gyerekkoromban Törőcsik András volt a kedvencem, a nagy példakép, az az Újpest nekem meghatározó volt, akkor, amikor még apám a Tatabányában játszott, akkor nyilván Tatabányának drukkoltam, mai napig megvannak azok a nevek, akik akkor játszottak, ugye Lakatté Károly az edző, vagy Csepec, a többiek, úgyhogy P-nagy, nagyon nagy csapat volt, Szabó Gyuriék, és ugyanígy utána viszont Újpest, és amikor a Fehérvárra kerültem diákként, akkor nyilvánvalóan az ember, ott töltöttem a legtöbb időt a Videótonban, úgyhogy én azt tartom a saját csapatunknak, vagy csapatomnak, mint saját nevelés a Videótont.
3: A válogatottban 92-be kerültél be, hogyha jól mondom, ugye? És ugye ma most egy érdekes apropója a beszélgetésünknek, az első meccset, tehát Ukrajna ellen játszottad, sőt, ugye gólt is szereztél, és utána megnéztem a következő meccset, amit az ukránokkal játszottunk, ott pedig egy gólpasztattál.
4: Igen, az ukránok ellen 92-ben én későn érő típus voltam, és 26 éves koromra értem oda, hogy beívtak a válogatottba. Jene Imre volt a szövetségi kapitány, és az első meccsen rögtön gólt is lőttem, ugye akkor az első meccse volt az ukrán válogatottnak első hivatalos mérkőzése, nem képviseltek olyan nagy játékerőt, tehát kvázi kötelező volt a győzelem, akkor egy elvárt dolog, majd picit azért más a helyzet, mert a FIFA ranglistán előttünk vannak, és kiváló labdarúgóik vannak, de számomra az a 92 áprilisi mérkőzés az óriási élmény volt, egyrészt ugye nyilván első válogatottság, gólt rúgtam, és ugye az ember, amikor ott áll az első válogatottságánál, és szól a himnusz, úgy maga van, és hallgatja a himnuszt, akkor úgy lepereg előtte, hogy kiskölökként erre vágyott, és ez volt az a cél, amit mindenképpen el akartunk akkor élni. Akkor nem volt ugye a fejünkben, hogy pénz, meg külföld, a magyar labdarúgó válogatott volt a cél, és akkor az ember, amikor odaér, az egy óriási dolog. Azt hittem, hogy elindul egy nagy karrier a válogatottba, de aztán meg is akadt ezzel az egy góllal.
3: Ugye 13 válogatott mérkőzésed van, majd ebbe akkor belemegyünk bővebben, de hogyha már mondtad ezt a nagy karriert, akkor itt talán tudunk egy olyan párhuzamot vonni, mint amit te is mondtál Szlovéniával kapcsolatban, hogy azért minél hamarabb külföldre menni, hogy benned is ez motoszkált akkor a 90-es évek közepén?
4: Hát akkor nyílt a lehetőség egyáltalán, ugye közvetlenül előttem, ugye a vidisek, a nagy vidiseket végig láttam, hogy ők gyakorlatilag a Vidi utánpótlásában voltak, vagy hosszú éveket eltöltöttek a csapatnál, és nem mehettek még külföldre, akkor ugye az volt a szabály, hogy 30 éves kortól lehetett külföldre menni, és utána később változott ez meg, előttem már megnyílt ez a lehetőség, ezért is igazoltam később a Honvédba, ebben a reményben, ugye De Vries nevű belga üzletember volt a tulajdonos, aki összeszedte a leg jobb válogatott játékosokat is értékesítette, de akkor még az volt a szabály, nem volt Bosman szabály, meg EU, meg ilyesmi. Három külföldi lehetett egy csapatba, nagyon nehéz volt oda bekerülni, akkor a legtöbb magyar Belgiumba játszott, és én voltam az első, akinek új utat kellett találni, és így mentem Izraelbe, aminek akkor nem örültem, ma már nagyon-nagyon örülök, hogy oda kerültem, és ott játszottam 6 nagyon szuper évet.
3: Igen, erről mindig beszélsz, hogy Izraelbe téged nagy királynak tartottak. Milyen volt az az akkor izraeli bajnokság? Mert úgy tudom, beszélgettem a Pison Tistánnal és ezzel kapcsolatban meg másokkal is, hogy azért Izraelből nem volt olyan könnyű a válogatottba kerülni, sőt, talán ki is mondhatjuk, hogy nem szívesen vették, hogyha egy magyar játékos Izraelbe játszik.
4: Igen, gyakorlatilag Pison Pista is beleesett ebbe, mint én, hogy többször megkérdezik tőlem, hogy elégedett vagyok-e a 13 válogatottsággal, nem lett volna több, én mindig azt mondom, hogy az ember legyen elégedett valamilyen szempontból, vagy ne legyen telhetetlen, de azt gondolom, hogy reálisan egy 25 plusz válogatottság bennem lett volna. Egyrészt későn érő típus voltam, 26 évesen lettem válogatott, majd utána kiigazoltam Izraelbe, és 95-ben voltam utoljára válogatott. Ennek ellenére 97 és 98-ban voltunk bajnokok a Betár Jeruzsálemmel, akkor voltam szerintem a pályafutásom csúcsán, ugye a Pison Pistával együtt, de ő is, meg én is, ugye abban az időben nem voltunk a válogatottba. Csonk János lett a szövetségi kapitány, aki úgy ítélte meg, hogy az izraeli bajnokság vékony, és onnan nem hív. Ugye később együtt dolgoztunk, többször is jó barátságban vagyunk, nagyon szeretem Jánost, de azt azért elmondtam neki, hogy ezt el tudom fogadni, ezt a kritikát, és még egyet is tudok vele érteni bizonyos szempontból, hogyha valaki így látja, de azt elvártam volna, hogy jöjjön ki egyszer és nézzen meg minket élőbe. Ugye akkor az nem úgy volt, mint most, hogy egy klikkel rámegyek, azt megnézem egy elemző programba. Tehát azt a színvonalat, azt érezni kellett volna, és az izraeli bajnokság színvonala akkor nem volt rosszabb, mint a magyar, és sőt, akkor kezdett emelkedni. Nagyon technikás, gyors, pengés focit játszottak, szuperpályákon, jobb körülmények voltak, mint Magyarországon. Akkor jobb pénz is volt, azért már megjelentek a légiósok is. Mondjuk ők onnan számolják igazából az izraeli focinak, a klubfutballnak a felemelkedését, pont a magyar légiónak. Ugye én voltam az első, aztán nagyon gyors jött Cél Laci, utána Pison Pista, és utána volt olyan év, amikor már 15-en voltunk. Tehát én azt gondolom, hogy az én példám is jól mutatta, hogy talán nem tűnök szerénytelennek, hogy hogy az elején jól teljesítettem, az megnyitotta az utat a többi magyar előtt, mert ugye rögtön kérdezték tőlem, hogy van-e még magyar játékos, ajánlottam a Cél Lacit, aztán ajánlottam a Pison Pistát. Illés Bélát nagyon szerettem volna, de ott a felesége nem szeretett repülni, ezért ők nem vállalták sajnos, pedig aztán neki nagyon passzolt volna, de a lényeg az, hogy ma szerintem a mai magyar futballnak az, hogy a Szoboszlai Dominik ilyen jól szerepel, és ennyire jó hírét viszi, vagy Kerkezék, Séperék, a Gulácsi magyar focinak, ez a következő generációnak nagyon nagy segítség, mert sokkal bátrabban nyúlnak a magyar játékosokhoz.
3: Azt mondtad, hogy első körben azért annyira szívesen nem mentél oda, de végül is mi az, ami így meggyőzött, vagy hogyan szeretted meg ezt az országot?
4: Igazából ugye a Honvédhoz, mikor leigazoltam, akkor az volt a cél, hogy minél gyorsabban értékesítenek, de ez nem jött össze, mert jött egy súlyos sérülés, a vádlimmal meg kellett műteni. Egy komoly szerződésem volt a Honvédba, ezért olyan helyzetet teremtettek, mikor felépültem, hogy mindenképpen menni akarjak. Nem voltam már meccskeretben, nemzetközi meccsekre nem vittek magukkal. Először a Maccabi Tel Avivhoz mentem próbajátékra, ők Hollandiába voltak, az az Avrong Brandt volt a vezetőedző, aki később a Chelsea-vel a Bajnokok Ligája döntőjét elveszítette, és valamiért pedig életem formájában voltam, mert a felkészülés végén voltam, ők akkor kezdték, tehát kb. Cikáztam köztük, oda-vissza bőröztem az egész brigádot, szinte vállukon vittek le az edzés vége, hogy milyen játékos tudnak igazolni, és nem engem választott akkor Avram Grant, ezért utána a Betár Jeruzsálem jelezte, hogyha a Tel Aviv nem, akkor ők szívesen látnak, hogy kihívtak a feleségem előtt együtt egy hétre, kimentünk, és egy teljesen más ország fogadott, mint amit a hírekből látunk. Egyrészt ez a futball fanatizmus, ami ott van, ez a déli mentalitás, ez abszolút jelen volt, ez egyből magával ragadott, és mivel olyan helyzetben voltam, hogy tovább akartam lépni a Honvédból, ez egy jó lehetőségnek tűnt. Az első év az nyilván nehezebb volt, be kellett illeszkedni, meg kellett szokni sok mindent, de nagyon élveztük egy más kultúrába, mert Izrael egyébként is egy roppant érdekes ország, tehát kinek a vallás, kinek a történelem miatt, de a sport miatt is nagyon érdekes volt, úgyhogy életünk legszebb 6 évét töltöttük. Bár nem ott születtek a gyerekeink, de pont nyáron jött ki. Jól terveztük meg őket, itthon szült a feleségem, de végig kint éltek, úgyhogy nagyon mély benyomásokat tett ránk Izrael. És a mai napig nincs olyan nap, hogy ne írnának rám izraeli szurkolók, fiatalok is, hogy akár jönnek Budapestre, hogy találkozzunk egy fotóra. Náluk van egy adó, amin folyamatosan a régi meccseket adják teljes egészében, és a...
3: Akkor a fiatalok is látnak
4: abszolút,
3: téged.
4: Abszolút, mert mindig kérdezem tőlük, mikor rám érnek, hogy hát nézem, hogy 18, meg 20 éves, vagy meg 14, onnan tudod, és mindig azt mondják, apámtól, nagyapámtól hallottuk, és hogy nekik mi vagyunk az az aranycsapat, ami a Betár Jeruzsálem, ugye akkor a legnépszerűbb csapat volt, és újra nézhetik azokat a meccseket, plusz azokat a riportokat és kisfilmeket, vagy hosszabb filmeket is, amiket rólunk forgattak, úgyhogy egyébként ez egy nagyon jó gondolat, és én amikor annak idején hazajöttem, és a tévében elkezdtem dolgozni az MTV-nél, akkor az volt az első kérdésem, hogy van-e Törőcsik Andrásról teljes kép, teljes meccs, amit megnéznék szívesen, hogy az emlékeimben, meg hogy most megnézném a mai szemmel, és legnagyobb sajnáltam az volt, hogy nincs.
3: Hát igen, ezzel az archívumban szoktunk szembesülni. Igen.
4: Így van, tehát hogy ez például egy szerintem egy olyan hiba, nem is hiba, hanem sajnos áldozatai voltunk bizonyos rendszernek, de egy olyan hiány, ami szerintem nagyon nagy probléma, hogy a múltat így nem tudjuk rendesen megbecsülni, mert sokat hallunk arról, hogy milyen volt ez, az, amaz. Szerencsére Puskás öcsiekről sok felvétel maradt, így meg tudjuk nézni őket, de azért jó lenne látni újra Nyilasiékat, Törőcsiket teljes meccseken.
3: Egyébként mennyire volt anyagi viszonylatban Izrael jobb, mint az akkori Magyarország?
4: Sokkal. Sokkal. Hát az egy akkor nagyon jelentős jövedelmet lehetett kapni ott, úgyhogy az egyértelműen a pénz az meghatározó volt abban, hogy bevállaltuk azt, hogy rizikózunk, de nagyon érdekes rizikózunk, hát amikor már ott vagy, nem érzed rizikónak.
3: Ezt akartam egyébként, hogy egy ilyen háborút viselt ország, ez mennyire érződik a mindennapokban?
4: Azért érdekes ez a háború, mert olyan helyen zajlanak ezek a harcok, ahol te nem érzékeled. Nyilván most ez sokkal súlyosabb, mint abban az időben, ahol terror események voltak, nem érzékelt. Tehát sokszor hazamentem, sütött a nap, mindenki happy volt, és amikor bekapcsoltam a tévét, akkor láttam a CNN-en, hogy buszrobbantottak, terrorakció volt, de semmit nem érzékeltem belőle. Tehát észni kell tenni, hogy hova mész, de ha tudtad, hova kell menni, akkor ebből semmit nem érzékeltél. A világ legjobb országa lehetne, hogyha lenne béke. Most azért másabb a helyzet, mikor hullanak a rakéták, de függetlenül aki ott van, az ezt nem érzékeli. Azért most is voltak ott magyar játékosok. Nekünk is volt akkor olyan, amikor Irakból volt veszélyeztetés, hogy rakétát küldenek be, és nekünk is föl kellett venni a gázálarcot, mert minden lakásban először nem tudtuk, mi ez a ronda vasajtó, ami be van építve, hát egy bunker volt beépítve, amivel be kellett menni, és akkor mentek a tévébe azok az oktató filmek, hogy amikor bemész, mit kell magadra bevinni, vizes ruhát, hogy kell ezeket, ahol a füst esetleg bejöhet, sőt, nekünk kicsik voltak a gyerekek, akkor egy ilyen oxigén sátorszerűt kellett bevinni, amiben őket kellett volna tenni.
3: És volt ilyenre példa, hogy gyerekekkel kellett bemenni?
4: Nem volt, mert nem történt meg az esemény, csak felkészítették a lakosságot, tehát el kellett menni ilyen elosztóhelyekre, ahol megkaptad ezeket a felszereléseket, és otthon be kellett tárazni gyakorlatilag élelemmel, vízzel ezekbe a szobákba. És ebbe tilos is volt pakolni, tehát mi persze sufninak használtuk, de akkor rájöttünk, hogy ennek mi a funkció, azt hittük csak, hogy nálunk van ilyen szóval, de hát ezekkel hozzá kell szokni, vagy amikor letámasztották melléd a gépfegyvert a csapattársaid, akik éppen katonák voltak, akkor ez egy kicsit furcsa volt, de ettől függetlenül nem érzékelted ezt ennyire vészesen, amikor ott van az ember, az eleje furcsa, de utána megszokod.
3: Egyébként mennyire szoktál visszalátogatni oda?
4: Ritkán, sajnos. Ritkán tudok menni. Például a gyerekeim még nem voltak, amióta eljöttünk 2000-ben. 3 évvel ezelőtt terveztük, vagy 2,5 évvel ezelőtt, hogy megyünk, és utána történt október 7-én ez a szörnyűség velük, és azóta akkor akartunk menni azon a télen, de azóta nem tudtunk kimenni, úgyhogy úgy
3: terveztük. Sőt, úgy emlékszem egyébként még a fiadat is keresték onnan, hogy menjen oda focizni.
4: Hát nekik ez a furcsa ebbe az egész, hogy nem csak én, hanem ugye az egész családomra, és így a Danira is tovább száll ez a szeretet, ami bennük van, mert mindig írnak neki, hogy menjen a Betárba játszani, úgyhogy...
3: Szerinted egyszer összejött?
4: Nem hiszem, hogy ez összejön. A fiam most már Amerikában fog maradni, ugye megnősült állampolgár, úgyhogy ő most már ott tervezi a jövőjét.
3: Beszéljünk majd még róla is, de ugye gyakorlatilag mondhatjuk ezzel, hogy ott Izraelbe le is zártad a pályafutásod sérülések miatt, ugye?
4: Igen, sajnos sok ilyen izomsérülésem volt, és a végén már másodosztályba kiestünk, akkor Erceliába átigazoltam, és akkor a feleségem mondta, hogy most már kilépne ebből a főállású anyaszerepből, szeretne ő saját karriert dolgozni, és nem csak engem is tápolni meg a gyerekeket. Plusz akkor jött egy nagyon jó lehetőség, ugye Vicskei Bertalan volt a szövetségi kapitány, aki kint volt egyszer Izraelben, és úgy hozta az élet, hogy a közös ismerősünk rám bízta Jeruzsálembe, úgyhogy én kalózoltam Anival végig őket a városba, és egy egész napot együtt töltöttünk, sokat beszéltünk fociról, meg minden egyéb dologról, és utána később rá egy évre ő felajánlotta, hogy csapatmenedzsert keres a válogatott mellé, hogyha én úgy gondolom akkor, és akkor eljött a pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy abba hagyom, és akkor erre az útra lépek.
3: Emellett egyébként ugye mondtad, hogy dolgoztál már korábban a médiában is, tehát ez honnan jött neked, mikortól kezdve ez párhuzamos volt ez a kettő, a sportkarrieri, vagy a sportvezetői karrieri?
4: Nagyon érdekes, mert amikor abba hagytam a focit, és hazajöttem, akkor rögtön két helyre is kaptam megkeresést, az egyik a Sport TV volt. A heti heteshez hasonló műsort szerettek volna. Valahogy úgy mindenkiben benne maradt ez a szókimondásom, és azt kerestek volna egy olyan megosztó karaktert, ami
3: mondjuk... De ez kezdettől kezdve?
4: Nem tudom, talán a nyilatkozataim miatt nem tudom, ott ez így, aki akkor ott volt, ez így lecsapódott. Aztán utána Urbánya Pista volt, aki már a tévében dolgozott, ő Amerikában focizott előtte, én Izraelben, mind a kettőnket azért ez az amerikai behatás, ugye Izraelbe is a sportműsoroknak a felépítése abszolút hasonlított az amerikai stílushoz, és akkor így jött az, hogy mi szakértünk, és a szakértésen túl mi már akkor úgy csináltuk a stúdiót ugyanabban a stílusban, amiben ma már majdnem mindenki, tehát hogy csak a közvetlen, vitatkozós, egymás szavaiba vágós, más stílusú műsor, ami akkor sok embernek tetszett, egy úgynevezett foci hétfő volt annak idején, ami sok emberben megmaradt még annak a korosztánk. Neked valószínűleg nem, mert fiatal vagy.
3: Hát igen, de nyilván én is, ha már úgy veszük, akkor gyerekkoromtól kezdve én is így láttalak a tévébe, figyeltem az e-féle tevékenységedet. Ezt gondolom akkor nyilván nem is volt kérdés, hogy ezt élvezed, ezt a szerepet.
4: Igen, mert ez teljesen más. Tehát én azt gondolom, hogy a foci, egyrészt én szeretem azért a vidámságot, a poénkodást, de hogyha valamit komolyan veszek, akkor komolyan is csinálom. Ez nekem a foci, amit az ember tényleg komolyan vesz, de mellette a tévé egy picit más ebből a szempontból, egy kicsit show business, egy kicsit vicceskedés, belekavarva, és egy kicsit a szakmát is. Egy kicsit lehetőséget ad arra, és mindig is úgy kezeltem ezt, mint egy kvázi oktatása arra, hogy a szurkolóknak más szemszögből is megvilágítsuk a dolgokat, meg egy kicsit azt a hangulatot is, ami egy futballöltözőben van, az a fajta dolog is átjöjjön valamennyire a nézőknek. Úgyhogy ebben igyekeztünk egy kicsit így kettős arcot mutatni, mert ez nem könnyű, hogy a másik oldalról meg ne gondolják azt, hogy túl poénkodod az életet, de azért kell a vidámság is.
3: Sportvezetőként egyébként mit tartasz a legnagyobb sikernek, amit elértél? Mert ugye itt talán a Magyar Kupát mondhatjuk el ott esetben?
4: Biztos, hogy a Magyar Kupát mondanám. Egyrészt ugye az Alaegerszegi kupa győzelem az a legnagyobb dolog, de Kecskeméttel is sikerült korábban, ott azért kicsit másabb volt a szerepem, de az Alaegerszegi az tisztán azokból a játékosokból jött össze, akiket mi a Végáborra tulajdonossal összehoztunk. De voltak olyan részsikerek, amik maguk nemében nekem, mint sportvezető, nyilván másképp látom, hogy mi a siker, mint egy szurkoló kívülről, mert mondjuk a Balaton, vagy a Siófok FC, ami gyakorlatilag megszűnés szélén állt, hogy azt meg tudtuk menteni, és abból lett egy Balaton FC, ami azt gondolom a meglepetés csapat volt őszi első, annak idején az óriási sikernek tartom, vagy Újpesten, amikor először voltam, 12 csapatos bajnokságból télen 8. helyen állt a csapat, Mezei György távozott, pár sztárjátékos távozott, fiatal Mésző Gézát és Weber Gyuri páros edzőt neveztem ki, azzal gyakorlatilag az utolsó forduló Ban dőlt el, hogy nem lettünk bajnokok, később ugyanígy még egyszer nekimentünk az Újpestnek, akkor később a második időszakomba visszatértem, ott egy banánhéjon csúsztunk az utolsó 3 hónapban, elfogyott a pénz, csúszott és emiatt a fizetés, és emiatt szétesett az öltöző sajnos, csak emiatt nem nyertünk, meg Torony magasra mi voltunk a legjobb csapat abban az évben, úgyhogy önmagában persze jó lett volna bajnoknak lenni, de mind a kettőt sikernek könyvelem el. Úgyhogy voltak olyan részsikerek, amik nekem siker, mert én láttam a hátterét, láttam a nehézségeit, vagy akár most a Lendvával az, hogy tavaly föl akartunk jutni, és úgy alakult, hogy három játékosunk maradt az NB1-es keretből, és gyakorlatilag teljesen újra kellett építeni a csapatot, és így sikerült Bozsik Józsival feljutni, szerintem ez is egy nagy siker.
3: Hogyan tervezed a következő időszakodat a futballban? Ugye egy kerek évforduló kapcsán beszélgetünk, meddig tervezel még?
4: Nem hiszem, hogy túl sokáig tervezek. Azt gondolom, hogy említettem, 50 éve vagyok a futballban, ebben nagyon-nagyon sok pozitív, szép dolgot élt meg az ember, de nagyon sok nehézséget is. Azért ez egy elég komoly, stresszes meló. Sportvezetőnek lenni pedig kimondottan hálátlan, mert hogyha jó megy a csapatnak, akkor a játékosok sztárok, az edzők szuperek, ha rosszul megy, akkor a vezetők a rosszak, és mindig minket szidnak, úgyhogy mi meg szoktuk egymás vállát veregetni, de ennyi gyakorlatilag sok pozitív visszajelzés azért nem nagyon van. Hát 60 éves vagyok, még egy pár évet szeretnék ezzel foglalkozni, és utána remélem lesz unokám, és abba bízom, hogy tovább viszi azt a hagyományt, a sallói hagyományt, hogyha fiú lesz, és lesz lehetőség, hogy futballista legyen, akkor nagyon örülnék, hogyha még bele tudnék játszani.
3: Legyen akkor így, Sallói István volt a vendégünk, köszönöm szépen.
2: A ma 60 éves Sallói Istvánt hallottuk.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Újabb sérült a magyar labdarúgó válogatottban, elutasította az amerikai elnök Irán ajánlatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Folytatódik a napos, száraz idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
5: Sporthírek.
6: Rezsdis Damir bokasérülést szenvedett az ukránok ellen 1-0-ra elveszített pénteki mérkőzésen, így a következő három nemzetek ligája meccsen nem játszhat, el is hagyta az edzőtábort. Számolt be róla a Magyar Labdarúgó Szövetség. Márkó Rosszi szövetségi kapitány egyelőre nem hívott be senkit a helyére. A magyar U21-es labdarúgó válogatott a korosztályos kontinens tornáról és a 2028-as Los Angeles-i olimpiáról is lemarad, mivel 3-1-re kikapott Horvátországtól az Európa-bajnoki selejtezőben. 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjén. A mieink így holnap a bronzéremért játszanak majd. A magyarok ellenfele Románia lesz, mivel a házigazda 28-20-ra veszített a dánok ellen a másik elődöntőben. Betlehem Dávid a férfiak mezőnyében a harmadik, Fábián Bettina a nőknél a második helyen végzett 10 kilométeren az úszók nyílt vízi Európa kupa sorozatának horvátországi állomásán, ám nem megfelelő sapka használat miatt kizárták őket. Párosban döntős András Csaba az asztali teniszezők VTT sorozatának linci tornáján, mivel a horvát Ivor Bánnal az oldalán három játszmában vert meg egy spanyol duót az elődöntőben. A férfiaknál Mészáros Krisztófer, a nők mezőnyében pedig Mayer Gréta nyerte az egyéni összetettet a tornászok mesterfokú bajnokságán Győrben. Fábián Sára Ráhel nyerte 30 találattal a nők 25 méter pisztoly versenyszámát a sportlövők 25-50 méteres országos bajnokságán a Fehérúti Nemzeti Lőtéren.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók aluli felmentést kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. Irán és az Egyesült Államok a hét elején több órás közvetett tárgyalást folytatott, amit a Fehérház tegnap még pozitívnak és konstruktívnak nevezett. Lerúgta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, A 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenek előtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katás adóztatást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul, a legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebersberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. Ez a Klebersberg központ e-mailben küldi el a szükséges információkat, a visszajelzéseket október 5-ig várják.
5: Közlekedés.
6: A 2-es főúton Szendehely határában egy személyautó letért az útról és árokba borult. A 45-ös kilométernél a helyszínelés idejére félpályás korlátozást vezettek be, vezessenek óvatosan.
5: Időjárás.
6: Hajnalban elszórtan pára és kötfoltok képződhetnek, majd később sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Folytatódik a Körkapcsolás a mikrofonnál továbbra is. Berámese egy hosszabb beszélgetést hallhatnak a Bajnokok című műsorunk ismétlését Kásán Zoltánnal, aki olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnok vízilabdázó, és a háromszoros olimpiai bajnok Kásás Tamás édesapja. Mindezekről beszélgetett Szegő Tiborral.
8: A stúdióban vendégünk Kásás Zoltán, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, Európa bajnok, vízilabdázó, edzőként nyert bajnokok ligáját legalább kétszer, Lenkupát, és még visszatérve játékosként kupagyőztesek Európa kupáját.
9: Így van.
8: Azt hiszem, hogy te vagy az egyetlen, aki nem sértősz meg azon, hogyha azt mondják, hogy alpári vagy.
9: Igen, ez így van, hiszen én alpáron születtem, bár ma már Tisza alpár, ugye egyesült a mellette levő kis településsel Tiszaújfaluval, de én valóban alpári vagyok.
8: Az a Tisza holtága, hogyha jól tudom, de így visszaemlékezve a térképre azért az nem úgy néz ki, hogy középen van a bevásárlóközpont, mellette a színház, és aztán jön az úszoda, ahol vízilabda edzéseket szoktak tartani.
9: Pontosan, nagyon jól mondod, ott ezek a épületek ismeretlenek voltak, különösen az én gyerekkoromban, hiszen én 46-ban születtem. És hát ott alpáron nagyon sokáig voltam a nagyszüleimnél, viszont tény, hogy a Tisza holtágába tettem meg az első tempókat.
8: Mégis amikor az első edzésedre ellátogattál az újpesti dózsába, amit nehéz így kimondani, különösen tudva, hogy édesanyád Nagy Ferencváros drukker volt, meg aztán a későbbi pályafutásodat ismerve, akkor egy kicsit olyan voltál, mint 2000-ben Sydney-ben Erik az angolna, mert hogy Doki bácsi, az edző, ha jól emlékszem, azért figyel fel rád, mert nem tudtál 33 métert leúszni.
9: Pontosan így van, és akkor még ugye nem is újpesti dózsa, hanem budapesti dózsa volt, ha jól emlékszem. Doki bácsi pedig dr. Técsői Henrik, aki mindenkinek fütyült, de csak ő hallotta, mert annyira halkan. Hogy mit látott bennem, nem tudom. De iskolával mentünk le a Szigeti fedett uszodába, és kihívott, és mondta, hogy másnap menjek le. Tényleg nem tudtam végigúszni a 33-as medencét.
8: Aztán végül mégis a Ferencvárosba kerültél, és ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha jól emlékszem, akkor abban az időben, vagy talán egy kicsit később, egy olyan, hát talán világverőnek is mondhatom azt a csapatot, mai kifejezéssel élve, jött össze Bolvárival, Kárpátival, Gyarmatival, Ambrussal, akik
9: Felkaival,
8: akik meghatározói voltak nem csak a Ferencvárosnak, hanem a magyar válogatottnak is.
9: Hát mindannyian olimpiai bajnokok voltak, tehát én fiatal játékosként egy idő után így kerültem be a Fradi felnőtt csapatába, ami hát egy fantasztikus dolog egy fiatal játékosnak, és valóban sokat segítettek, soha nem szúrtak le, hogyha hibáztam. Tehát ilyen nagy nevek, ilyen nagy játékosok között játszani, vagy tanulni magát a játékot, ez fantasztikus volt.
8: Azt hiszem, hogy az első edződ Gerendás György édesapja volt a Fradiban, és Gerendás Gyuri mesélt egy történetet, ami talán arról szólt, hogy abban az időben, amikor ti játszottatok, akkor igazán komoly férfias játékosok voltak a csapatban, de amikor hölgy társaságba kerültek, mindig megkérdezték őket, hogy ismerik-e Kásás Zolit, mert az a legjobb pasi.
9: Hát nem tudom, a Gyuri ezt mesélte, én nem tudom, hogy társaságban mit mondtak. Mi ott voltunk az uszodában, és ott éltük az életünket, de ez nem olyan, mint a mi időnkben most, ugye a nyár, hanem két zsíros deszkával az egész napot ott töltöttük. Valóban Gerendás Laci bácsi, akinek öreg volt a beceneve, ő volt az úszóedzőm. Tehát igazából nála kaptam azt az úszó alapot, ami ahhoz nem volt elég, hogy igazán jó úszó legyek, viszont nagyon jó volt és sok volt aztán ahhoz, hogy elkezdtem vízilabdázni.
8: Mi fogott meg? Sokan azt mondják, hogy a társaság, sokan azt mondják, hogy a korán jött sikerek. Téged mi tartott az úszodában?
9: Hát ugye korán jött sikerekről nem beszélhetünk akkor. Az egész millió és mindig a társaság. Tehát az attól függ, hogy az ember hova kerül, kik vannak körülötte. És én egy nagyon jó társaságba kerültem, egy Vízvári Károly nevű idős edző volt az én első vízilabda edzőm. Bár úszonként lejártam vasárnaponként Csirke bácsihoz, ő Kárpáti Györgynek az édesapja volt. Tehát én 4 évig úsztam, de 2 év után úgy elkezdtem kóstolgatni a vízilabdát, és vasárnaponként már ismerkedtem a labdával.
8: Ha most ránézel egy vízilabda mérkőzésre, mennyit változott a sportág azóta, hogy te elkezdted, mondjuk 2026-ig?
9: Nagyon sokat változott, és azt is hozzá kell tennem, hogy nincs még egy sportág, ahol annyit változtattak a szabályokon, mint a vízilabdában. Mindig próbálják érthetővé tenni a közönség számára is, azért mégiscsak a játékosoknak csak a feje van kint a vízből. Úgyhogy nagyon sok mindenbe változott, ahogy haladunk előre. Egyre gyorsabb lett, és pontosan azért, mert egyre gyorsabb lett, kevésbé brusztos, tehát kevesebb a bunyó. Persze kemény játék, nagyon meggyötrik egymást a játékosok, csak nem nagyon van idő arra, hogy mondjuk itt párok alakuljanak ki, és ott egymást üssék. A játék gyors, fordulni kell, úszni kell, nézni kell a játékvezetőt, úgyhogy maradt kemény játék, de nagyon felgyorsul.
8: Egyszer Paragó Tamásnak volt egy kísérlete, a Komjádiban összehozta a felnőtt válogatottat, meg az utánpótlás válogatottat, és egy fejhallgatós mikrofonnal a fején mindig elmondta bíróként, hogy most azért ítéltem 5 méterest, mert a víz alatt ez történt. Most azért ítéltem kontrát, mert ez történt. Nem tudom, emlékszel erre a sztorira, de végül ebből nem lett semmi. Ez esetleg közelebb hozná a tévénézőkhöz, vagy az úszoda vendégeihez, nézőihez a sportágat?
9: Volt egy olyan időszak és próbálkozás, de ezt erre én akkor nem voltam ott, amikor a Tonó ezt csinálta, amikor szabályt változtattak, és akkor a zsűriből bemondták az ítéletet, illetve magyarázták. Ugye azt tudjuk, hogy Amerikában, az amerikai futballnál ott bemondják a bírók az ítéletet. A vízilabda felgyorsult, tehát igazából tehát próbálkoztak ezzel, nem igazán jött be, mert ilyenkor meg kell állni a játéknak. És hát ugye ez nem olyan sportág, mint mondjuk Albert Flória arról volt híres, hogy a pálya közepén csipőre tette a kezét, aki egy szenzációs labdarúgó volt egyébként. A vízben ott állandóan dolgozni kell. Nincs megállás, tehát ez egy másfajta sportág, és valószínűleg ezért nem alakult ki ez, hogy magyarázzák a szabályokat.
8: Ha már Albert Flóriánt említetted, egy napon születtetek, 5 év eltérősen, hogyha jól tudom, és érdekes volt az 1968-as év, mert akkor a vízilabda csapat is bajnok lett, és a futball csapat is bajnok lett. Voltak ilyen közös ünneplések Flóri bácsival?
9: Flórit jól ismertem, ugyanis mikor Lakat Károly volt a Fradi foci csapat edzője, ő lehozta az egész foci csapatot vízilabda mérkőzésre, bajnoki mérkőzésekre. És hát bent a klubban focistákkal találkoztunk, más sportágbeliekkel is persze, nem csak focistákkal, hiszen a Fradinak sok szakosztálya volt. Úgyhogy ez a Fradi szellem is még hozzájárult ahhoz valahogy, hogy ez engem ott tartott az úszodában.
8: Kácsás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és ha már beszéltünk 68-ról, beszélünk 72-ről is, mert ugye Münchenben olimpiai ezüstérmes lett a csapat, úgyhogy az utolsó fordulóban az oroszok ellen vezettünk 3-1-re, és 3-3 lett, és pont az volt jó nekik. De az én véleményem az, hogy ez az olimpiai aranyérem, ez szerintem az NSK elleni meccsen ment el.
9: Hát igen, ugyanis az is döntetlen volt, tehát mi nem kaptunk ki ezen az olimpián, de volt két döntetlenünk. És így az oroszoknak, ugye akkor Szovjetunió volt, a szovjet válogatottnak elég volt ez az egy pont. És az az érdekes, hogy ott azért nekik volt egy pár furcsa mérkőzésük, mert az amerikaiak vezettek ellenük, ott a bírók hozták a döntetlent. Úgyhogy de érdekes olimpia volt, és hát soha nem jó egy döntőt elveszíteni. Ugye mi nem veszítettük el, mégsem lettünk olimpiai bajnokok.
8: Cserébe viszont lettetek világbajnokok és Európa bajnokok, és elhoztam egy képet az 1973-as belgrádi világbajnokságról, aminek az a különlegessége, hogy az volt az első ilyen típusú világversenye ennek a sportágnak, tehát az első VB, és itt álltok Csapóval, Ballával, Görgényivel, aztán a képen még Sárosi, Cservenyák, aztán Kárpáti György, Faragó Tamás, Szívós István, Bodnár András, Konrád Ferenc, Molnár Endre.
9: Csapó Dudi,
8: igen, elképesztő, ezt neked is adom ezt a fotót. Bizonyára
9: köszönöm szépen.
8: Emlékként, de hogy emlékszel vissza erre a társaságra, mert itt azért más sportágból a hasonlatot véve nehéz súlyú emberek voltak a válogatottban.
9: Hát igen, igazából Csapó Dudi az itt futott be tulajdonképpen ezen a világbajnokságon, hiszen a Szovjetunió ellen, nem emlékszem, igazán 5-3-ra nyertünk talán, és azt hiszem a Dudi 3 gólt lőtt.
8: Így volt.
9: És hát mindenféleképpen egy unikum volt, hiszen az első világbajnokság. Annyit még tudni kell, hogy 71-ben volt az utolsó nem hivatalosnak nevezett világbajnokság, Hvár szigetén, ugye akkor Jugoszlávia, de hát az Horvátországban van, amit megnyertünk, és hát azért a győzelem íze az más, mint amikor az ember vesztesen hagyja el a játékteret. Fantasztikus volt az egész, És hát a jugoszlávoknál nyertük meg a világbajnokságot, akik igazából a legnagyobb ellenfeleink voltak.
8: Jugoszlávia, Amerika, az többször is volt úgy, hogy gond volt például a csoporttal, hogyha jól emlékszem, mert hogy ők ugyanabban a csoportban voltak, mint mi. Ez egy későbbi időszak, majd erről is beszélünk, mert ekkor már más pozícióban voltál. Aztán 74-ben rányertétek az Európa-bajnokságot, nagyjából hasonló csapattal, minimális változás volt az összeállításban a keretben.
9: Igen, minimális, ez Bécsben volt az az Európa-bajnokság. Hát, ha jól emlékszem, a Horkai Gyuri talán akkor meg ő futott be ezen az EB-n, úgy emlékszem.

0: Olimpiára utazik majd. Ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
1: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában. És nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig. És végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam. Hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni. Tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
0: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia?
1: Hát és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell. Tehát azt is mondhatom, hogy amikor én szűkítettem, ugyanúgy esetleg haragudhatott rám az, aki kimaradt. De hát én egy elég nehéz időszakban voltam szövetségkapitány, tehát én a szeuli olimpián voltam. Ott ugye az előbb említetted, hát az amerikaiakkal és a jugoszlávokkal, a döntő két későbbi részvevőjével voltunk egy csoportban, és mind a két csapattól egy góllal kaptunk ki. De ez a csapat, ez a magyar csapat, ez nem volt annyira klasszis, nem volt igazán nagy egyéniség. Alakult, de hát végül is
0: nem a legjobb korszak volt. Erről majd beszélünk, mert itt készítettél az olimpia előtt egy tanulmányt, és azt szeretném, hogyha egy kicsit majd részletesebben is megbeszélnénk. Viszont 77-et írunk az én naptáram szerint, és Tatabányán kezdtél vízilabdázni. Tudom, hogy nincsen messze Budapesttől, de nem tűnt nagy ugrásnak Ferencvárosból Tatabányára menni? Nem a kilométert mondom, hanem a sikerek.
1: 30 éves lettem 76-ban.
0: Megszületett Tamás?
1: Tamás megszületett 76-ban, és azt tudtam, hogy én már nem leszek válogatott, viszont közre játszottak az anyagiak, a tatabányai csapat nagyon jó ajánlatot adott. Akkor másodosztályú volt a tatabánya, tehát én elmondhatom magamról, hogy másodosztályú bajnok vagyok. Lejött még első osztályú játékos, a Görgényi Pista, a Krajcsovics Csaba Egerből, és a Hausler Karcsi, aki Moszkvába játszott válogatott kapusként, de ők nem játszhattak az első szezonban, úgyhogy én játszottam csak, de megnyertük a másodosztályt. Még mondták a tatományai vezetők, hogy hát nem számítottunk arra, hogy ilyen gyorsan, ez egy kicsit meglepett bennünket. Akkor Gál István volt a Szénbányák Tröszt vezérigazgatója, aki nagyobb ember volt, mint a miniszter, a nehézipari miniszter. Tehát egy ilyen atya úristen volt. És hát vele beszéltem, vagy hát ő is volt, aki hívott ebben. Közrejátszott, azt hiszem, a Kárpáti Gyuri meg a Gyarmati Dezső, nem tudom. És így kerültem én oda, és ott is voltam 9 évig.
0: Ez alatt a 9 év alatt volt egy játékos társad, akit úgy hívtak, hogy Kemény Dénest. Na, mi felhívtuk őt telefonon. Hallgassuk.
2: Az egész abból fakad, hogy jó darabig szerettük, tiszteltük egymást, de nem voltak minden napunk összekötve. Nem egy klubcsapatban játszottunk, a válogatottban viszonylag kevesebbet találkoztunk, nyilván azért köszönjük, van egy masszív korkülönbség. legalábbis játékos időszakban, ugye ott a 8 év azért sokat számít. Úgyhogy ez akkor változott meg, amikor én lediplomáztam, és tudományra kerültem dolgozni. Ő pedig akkor már egy éve ott volt, és hát ugye azonnal természetes volt, egy első osztályú csapatról volt szó, hogy akkor én nem Budapesten folytatom tovább a vízilabdázást, hanem a város csapatában. Így aztán játékos társak lettünk, ráadásul az olyan, ha jól emlékszem, abban az első év.

0: Ebben Tatabány játékos edző volt, tehát nem csak társam volt, hanem főnököm is. És hát attól kezdve elkezdett a kapcsolatunk mélyülni a parton is, nem csak a vízben.
1: Egyébként ez a barátság, vagy ez a kapcsolat a hasonlóságokon épül, vagy inkább a különbözőségek vonzák egymást kitételre?
0: Hát nagyon különbözőek voltunk, akár a vízben játékosként, akár a parton. Az Oliga elsősorban ugye a vízilabdával foglalkozott egész életében, én meg egészen addig, ameddig nem lettem szövetségkapitány párhuzamosan, vagy egyetemre jártam, vagy dolgoztam a szakmámban, és mellette vízilabdáztam. Tehát akkor ez inkább az az utóbbi, amit mondott, hogy eltérőségek vonzák, tehát nem ellentétek, de az eltérőségek vonzák egymást. Nyilván mind a kettőnknek soha érdekes dolog volt a másik életpályájában, gondolkodásában, mindennapjaiban, hát nagyon jó volt, nagyon szórakoztató is volt, nagyon jó humora van az Olinak, az ember ugye szívesen tölt vele időt, ami nem komoly, hogy így mondjam, rengeteget lehet vihogni.
1: És mi az első, hogyha van ilyen, az első élmény, ami ilyenkor beugrik, amikor szóba kerül ez a barátság? Van-e ilyen egyáltalán?
0: Igen, Tatabányán volt az erőműnek egy tava, ami a jellegénél fogva műten egy hűtőtó. Én oda lejártam horgászni szabadidőmben, ami nem túl sok volt ugye a edzések meg a állatorvosi munka mellett, és arra emlékszem, hogy abban a lakásban, ami az Olinak a szolgálati lakása volt, a Tomi lehetett ilyen 2-3 éves, halászlét főztünk, és valami probléma kerekedett, vagy nem tudom, beesett még 2-3 vendég, vagy nem tudom, sose felejtem el, hogy kellett volna még ponty. Na most még el sem készült a halászlé, amikor én gyorsan beültem az autóba, elmentem a tóra, 10-15 percen belül volt szerencsém megfogni a szükséges halat, és végül is megoldódott a probléma, és arra emlékszem, hogy a második fogás az mákos nudli, vagy valami ilyesmi, tehát egy ilyen édesség volt.
2: Kemény Dénessel berelmesen beszélgetett, emlékszel a sztorira?
3: Hogyne, hát azért ott eltöltöttünk 1-2 évet együtt, és nagyon élveztük tényleg két komoly bajnoki évet, amikor a Dénes a Faragó Tonó mögött mind a kétszer második lett a góllövő listán. Tehát ő egy nagyon gólerős játékos volt, nagyon jól megértettük egymást a vízbe. Én adtam a passzokat, ő lőtte a gólokat, úgyhogy munkamegosztás volt.
2: Egyszerre Wiesner Tamás azt mondta, hogy ő nem emlékszik arra, hogy a pályafutásod során téged valaha kiállítottak volna, ami hát vízilabdában azért elég unikálisnak tűnik.
3: Hát azért ez mondjuk költői túlzás, kiállítottak, sőt egyszer el is tiltottak.
2: Az akkor volt, amikor az intézőnek akartad kidobni a labdát?
3: Igen, ez Egerbe volt egy kupadöntőn, amikor Eger-Ferencváros meccs volt, és hát a játékvezető, tehát egy kicsit elhúzott, és az Eger nyerte így a Magyar Kupát abban az évben, hát az egriek labdájával játszottunk, és amikor befejeződött a meccs, éppen nálam volt a labda. És az egriek intézője, akit egyébként jól ismertünk, hiszen hát nem tudom hányszor játszottunk egymás ellen, az olyan 2,5-3 méterre állt a játékvezetőtől, és kidobtam neki a labdát. És a játékvezető odarohant a zsűrihez, és beírta, hogy Kásás meg akart dobni, de nem talált el. És ezért fegyelmi bizottság elé állítottak, és ott én mondtam, hogy hát én úgy gondolom, hogy játszom annyira jól, hogyha meg akarom dobni a játékvezetőt, akkor 3 méterre nem téveztem el. Azt mondták, hogy ez sportszerűtlen. Megjegyzés volt, és egy mérkőzésre eltiltottak.
2: Wiesner néni borozója jutott eszembe egyébként Wiesner Tamásról. Én a Kölcsébe jártam, és aztán a Kmetti utcában. Borozója. És volt egy fél év, amikor én már betöltöttem a 18. életévemet érettségi előtt, és akkor én már kaphattam Wiesner néni borozójában hosszú lépést, hogyha minden igaz. 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében, amikor a medence szélén kezdted. Melyik volt a legemlékezetesebb?
3: Hát az az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a hat olimpia élmény volt, még úgy is, hát a müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
2: Mit érzékeltetek belőle?
3: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
2: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
3: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak a játékok, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt az Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az az olimpia, ahol a faluba, a kapun kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyének az ellenőrzése, ez innen datálódik.
2: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, mondjuk a 80 már nem fért volna bele sehogy se.
3: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és később utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, hogy én kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
2: Kásás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és beszéltünk már az olimpiákról, és említetted a szöuli játékokat, amikor te már szövetségkapitány voltál. És én találtam egy olyan anyagot, amit az olimpia előtt készítettél a Magyar Vízilabda Szövetség számára, amelyben leírod, hogy ez a csapat 5. lesz. És meg is indokoltad részletesen, hogy miért lesz a válogatottunk, hát a magyar vízilabdát tekintve csak 5. És igazad lett.
3: Hát ennek nem örülök egyébként, hogy jó-jós lettem. Egyáltalán akkori nemzetközi viszonyokat tekintve, hát sajnos én úgy éreztem, hogy ez a reális esély, amitől még lehetett volna jobb is, meg rosszabb is. Azt tudni kell, hogy 83 után a magyar vízilabda nem nyert érmet. Tehát ez egy... Minden sportágban vannak mélypontok, a magyar vízilabda erőségét az mutatja, hogy mindig vissza tudott kapaszkodni a csúcsra. És hát a döntő, későbbi döntő két részvevőjével, az Egyesült Államokkal és Jugoszláviával is játszva, egy-egy góllal kaptunk ki tőlük. De hát kikaptunk sajnos.
2: 89-ben, akkor már 6 éve volt érem nélkül a vízilabda válogatott, egy nyugat-berlini világkupán nyertetek érmet, és ezt követte a Bonni Európa-bajnokság, ahol még a szöuli olimpiát is sikerült alulmúlni, és 9. lett a válogatott, te abban a pillanatban lemondtál. Szokták mondani, hogy ha nem jut 4-be a vízilabda válogatott egy világversenyen, akkor a szövetségkapitánynak menni kell. Hát itt még 8-ba se jutott.
3: Akkor ez nem volt föltétel, de hát én értelemszerűen úgy gondoltam. A furcsa ebben az, hogy én úgy éreztem, hogy a csapat jobb, mint a szöuli olimpián, megvertük a spanyolokat. De a későbbi Európa-bajnok németek ellen háromszor vezettünk 3 góllal, olyan alaphibákat csináltunk. Hát ez az, amikor az ember áll a kispad mellett, és fogja a fejét, hogy hát ilyet nem gyakoroltunk. De hát a végeredmény a lényeg, és úgy gondoltam, hogy az értelemszerű, hogyha belefutottunk ebbe a rossz eredménybe, akkor nekem le kell mondanom.
2: Egyszer azt mondtad, hogy az edzőnek az edzés végére jobban el kell fáradnia, mint a játékosnak. Ez a szövetségkapitányra is vonatkozott?
3: Hát szellemileg az egy külön tanulmány lenne, tehát egy filmet lehetne csinálni arról, hogy különböző sportágakban különböző típusú edzők hogy viselkednek a mérkőzések alatt. Hát ez egy akár egy vígjátéknak is tűnhetne. Ki bent tartja magába a feszültséget? Ki adja? Azt mondják, hogy régen a leglátványosabb vízilabda mérkőzés volt, amikor az olasz válogatott edzője a Zólyomi Endre volt, a franciák pedig Lemhényi Dezső. Két olyan figura, két olyan alak, hogy a közönség nem a meccset, hanem őket nézte. Ugye a Lemhényi Dezső később a magyar bajnokságban játékvezető is volt, és ez kapott egy külön jelzőt, Butykó Buginak nevezték. Ő úgy vezette a mérkőzéseket. Tehát élmény volt.
2: Kásás Zoltán, köszönjük szépen.
4: Kásás Zoltánt hallottuk.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi jégkorong. Igazi jégkorong csemegének ígérkezik az FTC Salzburg Osztrák Liga mérkőzés, amelyen a hazai szurkolók biztatása adhat plusz lendületet a magyar szuperkupa győztesnek. A szomszédos elit alakulat még sosem nyert a Fradi ellen. Ferencváros Salzburg jégkorong Osztrák Liga mérkőzés élőben vasárnap 15 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
5: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Többször is foglalkoztunk labdarúgással műsorunkban, most visszatekintünk a tegnapi Nemzetek Ligája találkozóra, ahol a magyar válogatott az ukránokat fogadta a Puskás Arénában. Először is hallgassuk meg Tóth Béla tudósítását, hogy mi történt a mérkőzésen.
8: Szikán 42. percben szerzett gólja dönt a 3 pont sorsáról. Magyarország-Ukrajna 0-1. Az első félidőben a magyar együttes alakított ki több helyzetet. A 11. percben Schäfer 16 méterről bólintotta tovább a labdát Lukácsnak, aki háttalált a kapunak, de félfordulatból lőtt jobban, és a lécet találta telibe. Ez volt a mérkőzés első nagy helyzete. Aztán Szikán távolról némiképp megtornáztatta Tótot, aki új beggyel, mintha beletolt volna a labdába, de kapura nem ment az a kísérlet. A 19. percben Bolla Bendegúz zicsert hibázott el Szoboszlai az alafonal közeléből, balról centerezett, és 5 méterről Bolla tisztán lőhetett, de a kaput sem találta el a Rapid Wien légió. Az első félidő utolsó negyed órájában az ukránok fölénybe kerültek, elsősorban a vendégcsapat akarata érvényesült, és a 42. percben a bal oldalról Szudakov ívelt, és Szikán fejjelhetett teljesen tisztán, kerkeztől elválva 5 méterről a kapunak a bal alsó sargába. Ezzel a szünetben vezetett az ukrán válogatott. Érkezett a debütáló Tóth Milán, valamint a center Bárány Donát a magyar csapatba. Nem igazi változást és gólhelyzetek sorát ők sem tudták becsempészni a magyar csapat játékába, amely hiába játszott viszonylag fölényben a mérkőzés egyes szakaszaiban. Nem igazán sikerült Riznik kapus megtornáztatni, sőt Krasznopir Zicserben akár a mérkőzést is eldönthette volna negyed órával a vég előtt, ott végül is Tóth Balázs hárított bravúrral, Jurek lövését pedig Riznik kapus tolta ki a léc alól. Feleges legvégén Nazarenkót még második sárgával az angol játékvezető kiállította, és némi tömegjelenetet követően négy játékos is sárgalapot kapott, magyar részről Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sárga volt be. Ennyit egyelőre a helyszínről, magával a végeredménnyel és a leglényegesebb dologgal, hogy Magyarország Ukrajna 0-1, folytatás hétfőn Észak-Írországban a szintén győzelemmel nyitó észak-ír válogatott otthonában.
4: A mérkőzés után interjúk is készültek, Péter Ágoston volt a riporter, a csokorban először a szövetségi kapitány Marco Rossi beszél.
9: Ritkán látunk ilyen jeleneteket a mérkőzés végén ennyi frusztrált játékossal. Mármint a mi játékosaink, vagy az ellenfelé? Én a helyzetről beszélek. Én nem láttam, hogy mi történt, de azt láttam, hogy sok ember rohangászik. Lehet, hogy volt néhány inzultus az ukránok részéről Dominik irányába, ő reagált, és valaki más a kispadról, vagy közülük kezdeményezte ezt az egészet, mi pedig szintúgy reagáltunk, felvettük a kesztyűt, de voltak éppen nem tudom, hogy mi történt, úgyhogy nem tudom megítélni. Jó, beszélünk akkor inkább a labdarúgásról. Megvoltak a helyzeteink, viszont nem tudtunk betalálni. Mit gondol, ilyen a labdarúgás? Ha az ember kihagyja a lehetőségeket és gólt kap, akkor egyszerűen ez következik be. Hiszen, hogyha bármilyen szempontból elemezzük a mérkőzést, nem érdemeltünk a vereséget, és vesztettünk. Ilyen a labdarúgás. Gyakorta azt mondjuk, hogy a győztes élvezi, és az, aki veszít, annak magyarázatot kell adnia. Nincs annyi magyarázat, több helyzetet alakítottunk ki náluk, mindent kiajtunk, amit létrehoztunk, amit kialakítottunk. Ők pedig, amikor betaláltak az első félidőben, szerintem az volt az első gólhelyzetük, hiszen előtte volt egy nyilvánvaló les, azt érvényteljítették, volt még egy távoli lövésük, és semmi másra nem emlékszem az ő részükről az első félidőben. Az Európa bajnokság óta, két év óta gyakorlatilag sok minden ellenünk szól. Van egy olyan mondás, és valószínűleg igaz is, amely szerint Napóleon a tábornokait nem annak alapján választotta ki, hogy milyen stratégiai vagy más tudással rendelkeznek, hanem hogy mennyire szerencsés emberek. Tehát, hogyha itt vagyunk, már két éve üldöz minket a bal szerencse, és tényleg sújt minket ez a pek sorozat, akkor úgy gondolom, hogy talán valakinek döntést kellene hozni ez ügyben. Mi a legfontosabb most az elkövetkező napokban? Most regenerálódnunk kell, hiszen Észak-Írország vár ránk, ők nyertek velünk szemben. Méghozzá a 99. percben, miután Kvaratskhelia kihagyta maga bűtnetőjét. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg szerencsések voltak. Jól tudjuk, hogy az írek, észak-írek mennyivel szerencsésebbek nálunk. Nem tudunk mindent csupán erre redukálni. Tehát nem mondhatjuk, hogy csupán a szerencse függvénye, mi is elkövettünk hibákat, de úgy vélem, hogy mindent kitettünk a pályára, az akaratot, a vágyat, dolgoztunk, és a második fél évben is igen, csak meghajtottuk őket. Sajnálatos módon nem találtuk meg a gólba vezető utat. Fél időben két cserét eszközölt, ez mennyire volt hatékony. Sok mindent kipróbált a mérkőzés során. Igen, hogyha nem kedvező az eredmény, akkor minden lehetséges dolgot ki kell próbálni, és jól tudjuk, hogy fizikalitásban nem voltunk annyira jók, főleg elől, de hogyha ez nincs meg, akkor nincs meg. Nem vágyhatok egyszerűen magasabb újabb erősebb játékosokra, hogyha nincsenek meg ezen kvalitásaik. Ez egy olyan gond, amelyen rendelkezünk, de őszintén szólva nem panaszkodhatom. Ami a srácok hozzáállását illeti, és el kell, hogy mondjam, hogy e szempontból teljesen betartották azt, amit kértem tőlük, akarat szempontjából nincs okom panaszra.
4: A szövetségi kapitány után következzék a csapatkapitány Szoboszlai Dominik.
10: Dominik, borzasztó feszült mérkőzés volt, és ez a végén kicsúcsosodott ebben a kakaskodásban. Elmondod, hogy mi történt? Mi látotta ezt ki?
11: Fociból benne van. Úgy gondolom, hogy, hogy így alakult. Büszke vagyok a csapatra, kiraktunk mindent. Ma nem volt elég, szerencse nem velünk volt, meg voltak a helyzeteink, nem ment be semmi. Másik fél úgy gondolom, hogy nagyon nem volt közük a mérkőzéshez. Úgyhogy megyünk tovább. Az, hogy most volt egy ilyen szituáció, az egy jó jel arra, hogy teljesen mindegy ki van ott, bele fogunk állni.
10: Valóban azt éreztem, hogy nagyon sokszor nagyon kevés hiányzott ezen a mérkőzésen. Hogyan lehet ezt a keveset hozzátenni a folytatásban?
11: Folytatni kell azt, amit csináltunk, ugyanígy, ahogy csináltuk, és mellénk fog állni a szerencse.
4: Az interjúk végén Tóth Balázs kapust halljuk, vele is Péter Ágoston beszélgetett.
10: Olyan 20 perccel a vége előtt még meccsben tartottad a csapatot, azzal az elképesztő bravúrral, ami szép volt, és gratulálok hozzá, viszont a mondat azt is elárulja, hogy hogyan alakult ez a mérkőzés, miért alakult így?
12: Sajnos semmit nem ért a védés, igazából azt hiszem egy helyzete volt a vendégeknek, amit ki is használtak. Okosan játszottak igazából, próbáltak kicsalogatni minket és úgy mögén kerülni. Szerintem kétszer sikerült nekik a meccsen, abból az egyikből gólt kaptunk, de azt hiszem, hogy végig jobban játszottunk egyébként, és sokkal többet érdemeltünk volna ebből a mérkőzésből. Kapott gól nélkül le kell hozni az ilyen meccset, és meg kell nyerni 1-2-0, ott volt az elején a helyzet.
10: Végül ez az egy jelenet döntött, ott mi csúszott el, ki csúszott el, te hogy láttad?
12: Vissza kell nézni nekem is, nem tudom igazából. Kicsalogatták a két belső védőnket, és annyira üresen jött középen a csatár, hogy igazából csak egyszerű dolga volt, át is vehette volna. Én is kicsit bemozdultam egyébként a rövidre, úgy éreztem, hogy csak oda fejelheti, úgyhogy vissza kell néznünk, és erre fel kell készülni.
10: Sajnálom, hogy nem úgy sikerült a rajta, ahogy szerettük volna. Borzasztó feszült mérkőzés volt. Most mi a legfontosabb csapaton belül?
12: Először is ki kell elemezni ezt a mérkőzést, hol csúsztunk el igazából, mert tényleg azt hiszem, hogy stabilak voltunk. Két szituáció volt, amikor elcsúsztunk az én meglátásom szerint. Szomorkodni nem szomorkodhatunk, mert két nap múlva megint meccs van, és ott mindenképp csak a 3 pont elfogadható.
4: A magyar labdarúgó válogatott legközelebb hétfőn Észak-Írország otthonában lép pályára, egészen pontosan 20 óra 45 perctől azt a találkozót élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, és egy friss hír a magyar labdarúgó válogatottal kapcsolatban, hogy Regic Damir a tegnap esti Nemzetek Ligája mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így nem számíthat rá a szakmai stáb a következő 3 találkozón.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
13: Egy világ, ahol minden mozdulat nyomot hagy.
14: A rendszer rossz, egyszerűen önmagában sem bízik.
13: Kamerák, lehallgatók, titkos ügynökök.
15: A mi feladatunk, hogy kémeket szervezzünk be, és titkokat lopjunk.
13: És két férfi, akik az ellenkező oldalról ismerik a megfigyelés világát.
16: A túlélés akkor egyet jelentett az együttműködéssel.
13: Az egyikből megfigyelt lett.
16: Valaki bejelentést tett, hogy terrorista vagyok.
13: A másik évtizedeken át maga figyelt.
15: Terrorizmussal kapcsolatos volt a megbízás.
13: Hesznával a világ. Szerdán 23 óra 15 perckor a Dunavörden.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
17: Újabb sérült a magyar labdarúgó válogatottban, a korábbinál ígért szigorúbb lehet a vagyonadó. Folytatódik a napos, száraz idő, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
5: Sporthírek.
17: Recsics Demir bokasérülést szenvedett az ukránok ellen 1-0-ra elveszített pénteki mérkőzésen, így a következő három nemzetek ligája meccsen nem játszhat, el is hagyta az edzőtábort. Számolt be róla a Magyar Labdarúgó Szövetség. Marco Rossi szövetségi kapitány egyelőre nem hívott be senkit a helyére. A magyar U21-es labdarúgó válogatott a korosztályos kontinens tornáról és a 2028-as Los Angeles-i olimpiáról is lemarad, mivel 3-1-re kikapott Horvátországtól az Európa-bajnoki selejtezőben. 4 góllal 27-23-ra kikapott a magyar női kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégoktól a bukaresti Eurókupa 4-es döntő első elődöntőjén. A mieink így holnap a bronzéremért játszanak majd. A magyarok ellenfele Románia lesz, mivel a házigazda 28-20-ra veszített a dánok ellen a másik elődöntőben. Betlehem Dávid a férfiak mezőnyében a harmadik, Fábián Bettina a nőknél a második helyen végzett 10 kilométeren az úszók nyíltvízi Európa kupa sorozatának horvátországi állomásán, ám nem megfelelő sapka használat miatt kizárták őket. Párosban döntős András Csaba az asztali teniszezők VTT sorozatának linci tornáján, mivel a horvát Ivor Bánnal az oldalán három játszmában vert meg egy spanyol duót az elődöntőben. A férfiaknál Mészáros Krisztófer, a nők mezőnyében pedig Mayer Gréta nyerte az egyéni összetettet a tornászok mesterfokú bajnokságán Győrben. Fábián Sára Ráhel nyerte 30 találattal a nők 25 méter pisztoly versenyszámát a sportlövők 25-50 méteres országos bajnokságán a Fehérúti Nemzeti Lőtéren.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
17: A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó. Beszélt arról is, hogy a katás adózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Emiatt a kata havi adóját emelni kell, ugyanakkor azt is tervezik, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelik. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy 10 milliárd forintot fordítanak a kórházi várólisták csökkentésére. A program még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebersberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. 6-ra nőtt az athéni házrobbanás halálos áldozatainak száma, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. A szerencsétlenségben az épületben élő idős házaspár és 4 amerikai turista vesztette életét. Az eddigi információk szerint gázszivárgás okozhatta a pénteki detonációt, amely szinte teljesen romba döntötte a kétszintes lakóépületet az Akropolis közelében a Plaka turista negyedben. A tragédia körülményeit még vizsgálják. Itthon fehér pamacsos selyem majmot találtak a rendőrök egy autóban egy közúti ellenőrzés során Pomáznál. A ritka állat annak a tiszafüredi lakosnak a kocsijába került elő, akinél tavaly ősszel egy csempészett tigriskölyköt foglaltak le otthonában. A nyomozók a férfit engedély nélküli tartás ügyében gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A majmot a fővárosi állatkert fogadta be, ahol karanténba helyezték.
5: Közlekedés.
17: A 2-es főúton Szendehely határában egy személyautó letért az útról és árokba borult. A 45-ös kilométernél a helyszínelés idejére félpályás korlátozást vezettek be. Vezessenek óvatosan.
5: Időjárás.
17: Hajnalban elszórtan pára és kötfoltok képződhetnek, majd később sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
18: valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sportrádió.
19: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
18: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: A mikrofonnál továbbra is Berelmese, a Körkapcsolást újra töltve című műsorunk ismétlésével zárjuk, amely az 1978-as férfi kézilabda világbajnokságról készült.
18: Ez az újra töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
17: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 15. részét hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, ami egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba. Az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszott a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. Románia az 1960-as, 70-es években a kontinens egyik vezető kézilabda hatalmának számított. Férfi csapata 1961-ben, 1964-ben, 1970-ben és 1974-ben is világbajnoki címet szerzett, míg az 1976-os olimpián ezüst, az 1980-ason pedig bronzérmes volt. A román válogatott egyik magyar játékos, a Kicsit Gábor 2019-ben Gulyás Lászlónak beszélt arról, hogy az említett érmek közül melyik a kedvence.
20: Tulajdonképpen ez két különböző érték, az olimpia az olimpia, a világbajnokság, világbajnokság, a világbajnokság közül a 1970-es, az volt az első, és ugye, hogy a szerelemben az elsőt nem lehet elfelejteni, ugyanúgy van a sportban is az első aranyérmet, főleg egy olyan döntő után, ahol kétszer meghosszabbítás volt, és fantasztikus nagy volt a feszültség. Utána kezdtük értékelni, és akkor kezdtük élvezni, hogy tulajdonképpen mit csináltunk. Az olimpiai érem a világon, ahol tudja, mindenki veri a világbajnokságokat. Nagyon szerettük volna, hogy bronzérmen van, ezüstérmen van, de a szívünk vérzik, mert hülye módra elvesztettük az aranyérmet Montrealban. Az oka, hogy elvesztettük az aranyérmet, az, hogy az orosz csapat sose vert, legalábbis a mi generációnkat 15 éven keresztül nem vesztettünk se a mérkőzést, se a klubcsapatokkal, se még otthon Moszkvában is megvertük őket, és lehet, hogy ezért egy kicsit túl önbizalommal léptünk pályára. A második oka, hogy nem nyertük meg az aranyérmet, én most is hibáztatom a Dinamo edzőjét, azért, mert nem szabadott volna a döntőmérkőzést más felállítással kezdje, hanem ugyanazt a 100%-os csapatot kellett volna hagyja a pályán, amelyikkel bejutottunk a döntőbe.
17: Az 1970-es évek román válogatottjában szerepelt átlövő, a háromszor is a világ legjobb kézilabdázójának megválasztott Birtalan István ugyancsak 2019-ben nyilatkozott Gulyás Lászlónak. Többek között arról, hogy a pályafutása során elért sikerek közül mire a legbüszkébb.
21: Büszke vagyok abban, hogy egy román válogatottban játszottunk, amiben egy fantasztikus éveken át fent voltunk az élvonalba, és megmutattuk a világnak, hogy ten Romániában csinálnak egy szép kézilabdát. Természetesen, hogy ebben egy csapat szuper barátok maradtunk még mindig. Ezelőtt tegyük fel, nem 50 éve megkezdtük, és még most is mondhatom azt, hogy együtt vagyunk, és emlékezzünk a szép életre, ami volt.
0: A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédőként érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Nésport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
1: A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
0: Szilágyi István a magyar válogatott akkori beállója felidézte, hogyan reagáltak, amikor megtudták, milyen nehéz csoportba kerültek a világbajnokságon.
22: Nagyon népszerű volt a kézlabda, ez a csapat magunktól is nagy volt az elvárás, meg a közvéleményben is, mert nagyon jó eredményeink voltak a világbajnokság előtt. Szinte mindenkit megvertünk, aki csak létezett az élmezőnyben, több tornán is nagyon jól szerepelt a csapat. Utána a Tatán az edzőtáborban tudtuk meg, hogy nagyon gyilkos csoportba került. Gyakorlatilag a franciákkal, az NDK-val és a románokkal kerültünk egy csoportba, és a 74-es VB-n NDK Románia játszott a döntőt, tehát a lehető legerősebb csoportba kerültünk. Nagyon keményen edzettünk ebbe az időbe, hát a Faludi, amikor megtudta a sorsolást, azt mondta, hogy még többet edzünk, tehát nagyon jó állapotban volt a csapat, nagyon elszántak voltunk, meg nagy önbizalommal is mentünk a világbajnokságra.
0: Bartalos Béla a válogatott első számú kapus emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
23: Szerintem itt a játékosoknak, meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A romárok azok fekete ló volt, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
0: A válogatott egyik kulcsemberének számító, akkor 23 éves Kovács Péter egy érdekes, mai fejjel hallgatva értelmezhetetlen sztorit idézett fel. Előbb azonban arra a kérdésre válaszolt, mennyire volt népszerű esemény Dániában a férfi kézilabda világbajnokság.
24: Nagyon népszerű volt, a teltházas mérkőzéseket játszottunk, de azt is el kell mondani, hogy a skandináv kézlabda még akkor nem volt ezen a szinten, mint ami ma, tehát a dánok, hogy egyedül alkodok, már nem tudom hány éve, akkor is jó játékerőt képviseltek, de bennük volt egy olyan kisebbségi érzés, ezt ők mondták, ezen én találom ki, hogy a magyarok meg a szocialista országokban profik a játékosok, napi kettőt edzenek, általában náluk meg csak ugye munka után amatőr szinten volt a kézilabda, és úgy gondolták, hogy ez akkora előny a szocialista országok csapatai számára, amit ők nem tudnak behozni. Még egy érdekességet elmondanék, tehát amikor volt az első mérkőzés, volt a román NDK mérkőzés, tehát ezen a világbajnokságon a mi csoportunkban, akkor a román TV nem közvetítette a meccset, mert ezen a napon volt Ceausescu elvtárs születésnapja, és ha kikapott volna, mint ahogy ki is kapott a román válogatott, akkor elszomorította volna a nagyvezér. Ezek ma már elképzelhetetlen dolgok, de ezt a román csapatban lévő magyar játékosok mesélték nekünk, ezen kitaláció.
0: A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlta az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Nésportnak. A felolvasó Tóth Béla.
25: Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
0: Paul Tiedemann, az NDK csapatának szövetségkaptánya elsősorban a magyar együttest dicsérte. A szöveget Szegő Tibor olvassa fel.
2: Gratulálok a magyar csapatnak, és elismerem, hogy a sok kiállítás ellenére sem volt sportszerűtlen a mérkőzés. Ez a keménység már a mai kézilabdához tartozik. Vigasztal azért minket, hogy még semmi sem dőlt el a B csoportban.
0: Válogatottunk balátlövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
24: Védekezés meg a kapus teljesítmény, mert Bartalos Béla zseniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye, és akkor is vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább. akkor két ponttal mentünk volna közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremért játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi eseményekről álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni az mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
0: A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartalos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
23: Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttaláltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt gyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőtek, ami nekem kedvezett, és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani. Mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A 4-szeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-os vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. 2 mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
24: Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát, hogy mondjam, tehát az ember nem is igazából fizikai fáradt egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztóan alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanulva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, 10 valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetben, de azt hiszem, hogy közt kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
0: Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartalos Béla nem volt felkészülve.
23: Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, dopingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a dopingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetetlen, hogy kipihenje magát fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, ebben biztos vagyok.
0: A dopingvizsgálat egy ilyen eseményen természetesen megszokott, ezzel nincs is semmi gond. Bartalos pekjes volt, hogy ilyen lassan tudott szabadulni az ellenőröktől.
23: Az az igazság, hogy általában kiválasztják azt a játékost, aki jól teljesít. Pekhemre idézőjelbetében Pekhemre én teljesítettem a legjobban, ezért vittek engemet. Csak hát az ember kiizzadt, hiába ittam bármit is, már olyan értelemben bármit, hogy vizet, kólát vagy bármit, mert én amíg be nem fejeztem a pályafutásom, egy kortya alkoholt nem ittam. Tehát összességében még a sört se segített volna, mert sört meg még életemben nem ittam, mert azt mondták, hogy keserű, és azóta meg se kortoltam. Tehát tulajdonképpen ez benne van a kézilabdában, meg a sportágakban, hogy elviszik az embereket dopingra. Csak vagy sikerül, vagy nem sikerül a doping vizsgálatot gyorsan letudni.
0: A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbításhoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt. Sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgól királyi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
3: 58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a hatoson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
0: A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
25: A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a hatos vonalon belülre.
0: Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
2: 59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
3: 59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi István kiállítják.
0: Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintettnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
22: Véleményes volt a kiállítása, mert ez egy normális ütközés volt, tehát kemény ilyen ütközés, tehát nem is sok előfordult a mérkőzésre, tehát fél perc vége előtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak két percet adni, egy ilyen keményebb ütközésért nem szoktak fél perc vége előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is. Úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, megmondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni gyakorlatilag világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
0: Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
2: A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
25: 59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát ötödikként megkapó Kornél Duráu kapura lő. A labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek. Számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
0: Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
23: Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak öten, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az ötödik passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket réde nem kellett volna, de a végén akkor a szögbe tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így testközelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
22: Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát, én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középpen volt a labda, már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzésre a nagy kijelző elromlott, és végigment még a labda, és legalább 4 másodperccel később, vagy 4-5 másodperccel később lőtte be a Dura a jobb szélső a gólt, ami már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt 2 plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb négybe, így kerültünk volna a legjobb 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.

0: Kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
1: A dán időmérő Jakub Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
2: Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Eliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Eliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Eliász középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
0: Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
3: Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még, akkor volt a svéd Erik Eliász volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk góvni, mindent megpróbáltunk, elutasították mindenki, akivel mondtam, a technikai lehetőségekkel az egyértelműre lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
0: Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodperceiben is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
4: Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal szélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő, jobb szélső beugrott, csinált még 2 cselt a levegőbe, majd belőtt a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Eliász, mert ez olyan, mint mondjuk Jel Lasics a magyar történelemben, tehát ő volt az zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodá volt a románok zsenéjével, Johnny Kunz Germaneszkővel, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tagja, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt, először intett, 2 kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek, majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ezzel, még Erik Eliász úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a 3-ban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok, idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
0: Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartolos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
5: Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta és mutatta a táblát, hogy vége van, jöztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról, az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunstnak volt a barátja, és egyértelműen hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
0: Ezzel még nem volt vége a sztorinak. Meglepő helyről érkezett a támogató segítség. A felolvasó Tóth Béla.
6: A magyar televíziós stáb nem nyugszik bele a döntésbe. Szőnyi János kommentátor kérésére Budapesten még azon az éjszakán visszanézik és lemérik a felvételt. A sorokdobás elvégzése és Dureu gólja között a mérés szerint több mint 6 másodperc telt el. Ha valóban csak 3 másodperc volt hátra, egyértelműen kizárható, hogy a gól a rendes játékidőben esett.
0: A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvás nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súly esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, márpedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg

0: nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést, először megóvtuk, bocsánat, megóvtuk a mérkőzést, és másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez át, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
1: Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugye a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
0: Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat elsignították.
2: Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
3: A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húnyunk.
2: Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
4: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
2: Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követően megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőri testület másik svéd tagja, Kurt Wadmark Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
5: Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
2: Érdemes megjegyezni, hogy a mérkőzés 3 IHF ellenőre eredetileg Wadmark, a svájci Carlin és az NSK Veli Perrey lettek volna. Az utolsó pillanatban azonban Perreyt Éliászra cserélték le, amire a Madarász István a Magyar Szövetség főtitkára is meglepetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Szegő Tibor.
4: Nem tudom, miért került erre sor. A szabályok nem mondják ki, hogy mindhárom ellenőrnek más-más nemzetiségűnek kell lennie, de általában ez a gyakorlat, és az eredeti forgatókönyvben is ezt az elvet követték.
2: A történtek után kijelenthetjük, ebben a helyzetben a magyar sportdiplomácia árnyaltan fogalmazva is alul teljesített. Ennek okairól Szilágyi Istvánt, a csapat egyik játékosát kérdeztük.
6: Egyértelmű, hát a románokkal mindig meggyűlt a bajunk. Mindig féltünk, hogy a románokkal kerülünk össze, mert tudtuk, hogy nem mindig tiszta eszközzel játszanak, főleg az ilyen, ez a Johnny Kunstot ismerve, meg amiket terjedtek róla, meg amiket hallottuk, ezek minden eszközt bevetettek sportdiplomácia terén, tehát itt nem csak azzal, nem az ellenféle, nem csak a románokkal a játék, sok magyar ellenfélekkel megküzdeni, hanem ezzel a hátránnyal is, hogy ez a Johnny Kunst vezetésével ez egy kicsit enyhe túlzás, de szinte ilyen maffia rendszerű IHF befolyás történt, de hát ez kicsit túlzás, de az biztos, hogy nagyon erős volt a sportdiplomáciájuk.
7: Megállítottad az időt, és a kerekasztalra tetted.
2: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ahhoz képest, hogy a Nemzetközi Szövetség viszonylag gyorsan döntése jutott, érdemes megnézni, hogy a hazai és a nemzetközi sajtó mennyire eltérő módon látta a hatalmas visszhangot kiváltó esetet. A dánok jelentős része a magyar álláspontot támogatta. A Jyllands Posten időn túli román gólról írt, a Berlingske Tidende óriási botránynak nevezte a történteket, hozzátéve, hogy a magyarok időn túli góllal veszítettek. A BT című napilap pedig egy Alfred Hitchcock filmhez hasonlította azt, ami a végjátékban történt. Az AFP francia hírügynökség is egyértelműen fogalmazott. A leírtakat Szilágyi

0: Urai Dézi.
1: A győztes román gól körülbelül 2 másodperccel a játékidő lejárta után esett. Így bírói döntés befolyásolta a tényleges eredmény kialakulását.
0: Talán mondani sem kell, románok a saját szemszögükből kommentálták az eseményeket. Narrátor Tóth Béla.
2: Skinte Etinere Tului. Drámai mérkőzés és kedvezőtlen játékvezetés után Románia az elődöntőben.
0: A román kommunista ifjúsági lap tehát nem csak, hogy nem kérdőjelezte meg a győztes gólt, úgy fogalmazott, hogy a játékvezetés Romániát sújtotta. Durau találatát látványos, illetve fantasztikus gólnak nevezte, amely néhány másodperccel a befejezés előtt született. Az óvásról, az időmérő jelzéséről és az órák közötti ellentmondásról a tudósításban egyetlen szó sem esett. A Sportul című országos sportlap ugyan beszámolt a magyar óvásról, de egyértelműen elutasította annak jogosságát. A tudósítás szerint Románia megérdemelte a továbbjutást, már csak azért is, mert 10 percen át olyan nagyszerűen játszott, amire a csoportban Magyarország és az NDK sem volt képes. A Sportul emellett határozottan állította, az időmérő megerősítette, hogy Durau 60 percen belül szerezte a gólt, s mivel Erik Ériász IHF ellenőr a játékvezetőkkel való egyeztetés után középkezdést rendelt el, a lap ezt a gól szabályosságának bizonyítékaként értelmezte. Nikolaj Nedev, román szövetségi kapitány, nyilatkozatában viszont igyekezett kerülni a vitás esetet. A felolvasó Szegő Tibor.
3: A csapatunk napról napra jobban mozgott, köszönhetően a fiatalok közül Duraunak, Stingának és Folkernek, de a rutinosabb Penu és Birtalan is sokat tett hozzá az együttes teljesítményéhez.
0: A Nésport helyszíni tudósítója Kő András azért csak kipréselt egy a hajrára vonatkozó mondatot a románok kapitányából, Nikolaj Nedevből. Ismét Szegő Tibort hallják.
3: Az utolsó gólunk után az óra azt mutatta, hogy még van hátra 3 másodperc. Csodálkoztam is, hogy miért nem játszanak tovább.
0: A Nésportot tudósító Kő András ezt egy megjegyzéssel kiegészítette, miszerint Nikolaj Nedev félhetően megfeledkezett arról, hogy az óra 30 perc elteltével újra visszafelé számlál, amit a jelek szerint nem csak ő nem vett figyelembe. A Sportul című román sportlapnak viszont a mindent eldöntő gól szerzője, Kornél Durau saját szemszögében nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
2: Mit éreztem a meccs végén? Nehéz megmondani. Ránéztem az órára, és még egy másodperc volt hátra a meccsből, amikor megkaptam a labdát Draganicától. Azt mondtam magamnak, hogy nincs más esélyem, és teljes nyugalommal elindultam a kapu felé. Alaposan megnéztem Bartolos kapust, aki jól láthatóan félt. Abban a pillanatban biztos voltam benne, hogy legyőzöm.
0: Bartolos Béla szűkszavú volt, amikor Kő András, a Nésport munkatársa, a mindent eldöntő gólról kérdezte. Szegő Tibor idézi az értékelést.
3: A hosszú sarokra vártam a lövést, de a rövidre kaptam.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. Ami a magyar sajtóban megjelenő reakciókat illeti, azok természetesen másként közelítettek a történtekhez. Az országos és a megyei lapok is többnyire értetlenül álltak a végső döntés előtt, ám jellemző korabeli reakcióként Faludi Mihály viselkedésével is kiemelten foglalkoztak. Elítélték, hogy a szövetség kaptány egy széket rugott a nézőtér felé. A Népszavában Vándor Kálmár rendkívül élesen, kritikusan fogalmazott. A felolvasó Szegő Tibor.
3: Nem segített rajtunk az óvás sem, mint ahogy az sem vált dicsőségünkre, hogy Faludi Mihály edző a közönség közé rúgta a székét, s utána, mint egy megvadult bakkecske, ugrált a levegőbe. Ez nem volt méltó sem egy szakvezetőhöz, sem pedig a magyar színek tekintélyéhez, így nem lehet elodázni a felelősséget esetlegesen rosszul sikerült cserékért.
0: A Magyar Hírlap hasonló hangnemben írt az esetről, sőt azt is megemlítette, hogy a játékosoknak kellett lefogniuk a feltúrt kapitányt. A magyar sajtó és a sportvezetés tehát összességében nem igazán állt ki a válogatott mellett, ami Kovács Péter elmondása szerint hatással volt a csapat további hangulatára is.
4: Szerintem soha nem léptünk ezen túl igazából, de a VB folytatódik, azt hiszem, hogy egy nap szünet volt, jöttek a következő mérkőzések, persze nem a jó helyezésekért játszottunk. Nagyon-nagyon nehéz volt ezt megemészteni. Tehát az, hogy az egyik az, hogy így elcsalták a mi továbbjutásunkat, a másik meg az, hogy senki hivatalosan nem állt ki értünk. Még akkor, én akkor beszéltem, az akkor nem mondom meg a nevét, mert már ő sincs közöttünk, tehát a Magyar Olimpiai Bizottság egyik vezetője volt, és ő ott volt a mérkőzés, a meccs után, én mondtam, hogy hát tegyünk már valamit, hát óvjunk, hát menjünk, hát ne hagyjuk magunkat. Ő meg azt mondta, hogy te fogva szállt, te a játékkal törődjél a pályán, ez nem a te feladatod. Tehát ő sem csinált semmit.

0: Nem egészen egy hónappal később, február 25-én a Képes Újság megszólaltatta Faludi Mihály szövetségkapitányt, akit elsősorban a sokat bírált székrugásról kérdeztek. Narrátor Tóth Béla.
1: Elöljáróban leszögezem, igenis fegyelmezett embernek tartom magam, de aki még sosem ült a kispad tájékán, nem tudhatja, hogy ez mennyire feszültséggel telített hely. Annál a bizonyos jelenetnél a végső lökést az adta, hogy egy teljesen szabályos gólt nem ítéltek meg csapatunknak, előtte viszont, véleményem szerint, egy szabálytalant a románoknak igen. Abban a percben úgy éreztem, hogy egyedül maradtunk. Hiába tettünk meg mindent, elvették tőlünk a bizonyítás lehetőségét. Egyébként a Jylland Posten című dán sportlap ezzel kapcsolatban a következőket írta. 1200 izzadt tengerű néző megértése fogadta a magyar edző felháborodását.
0: Az interjú igazán érdekes része az lehetett volna, amikor a kapitány friss emlékként felidézi a találkozó legvitatottabb másodperceit, ám meglepő módon erről az interjút készítő Gyenes András kérésére nem beszéltek. Ami pedig a magyar csapatot illeti, a felvetés természetesen elméleti, de érdemes eljátszani a gondolattal, mi lett volna, ha a románok elleni találkozó végén korrekt döntés születik. Szilágyi Istvántól, a válogatott beállójától azt kérdeztük, csapatunk mire lehetett volna képes azon a világbajnokságon.
2: Ha bármire, meggyőződésem, hogy a plusz két ponttal mentünk volna tovább, a másik hát sokkal gyengébb volt, azokat már mindenkit megvertünk a VB előtt, mondom, én egyedül az oroszoktól tartottam, azt mondta az oroszokat, azokat nagyon nehéz megverni, de ott a Vládos Tencél a döntőbe nagyon okos taktikát talált ki, tehát nem lőttek abszolút két méteres fal fölött, hanem bepropálták csípő mellett, meg azért kaptak a németek óriási segítséget is. És a döntő az egyértelmű, de mint mondtam, a világbajnokság előtt 10 gól megvertük őket egy tornán, és én nem akartam elhinni, hogy ezek világbajnokok lettek, tehát azon az ágon szerintem bármi lehetett volna. Ezért is fáj nagyon. Az volt a legborzasztóbb, hogy utána NSK megnyerte a világbajnokságot, akiket gyakorlatilag a két pár héttel a világbajnokság előtt Bécsbe egy döntőn a komplet NSK csapatot 11 góllal megvertük. Tehát ez is jelezte, hogy milyen erős volt ez a csapat, és utána együtt néztem a öcsével, a Kovács Petri haverommal együtt néztük a meccset, tehát nem akartam elhinni, hogy mondom, ezek lettek világbajnokok, ezeket úgy megvertük, hogy az nem igaz. Tehát ebből is látszott, hogy nem jött ki belőlünk az, ami tudott ez a csapat már az eredmény szempontjából.
0: A mi lett volna, ha a kérdésre Kovács Péter még bátrabb választ adott.
3: Nézd, ezt most nagyon egyszer azt mondani, hogy akár világbajnokok is lehettünk volna, de én úgy gondolom, hogy tényleg dobogóért játszhattunk volna valamelyik pokáért. Én úgy gondolom, hogy képes volt a csapat, tényleg jó volt a csapat, jó volt az összhang, régebb óta együtt játszottunk, fiatalok voltunk, tehát fiatalok időségben, ugye nagyon jó volt, az edzőnk nagyon jó felkészült, jó szakember volt, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy jó eredmény, tehát akár dobogóra is állhattunk volna, de még egyszer mondom, ezt most már könnyű mondani 50 év elteltével.
0: Kovács Péter szavaival Bartalos Béla is egyetért. A klasszis kapus szerint is elérhető lett volna a világbajnoki cím.
4: Szerintem meg tudtuk volna nyerni ezt a világbajnokságot. Olyan szinten volt a csapat. Mert abban az esetben, hogyha eleve döntetlen már, olyan eufóriát okozott a csapatba, ami vitte volna előrébb a csapatot végig.
0: A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB-aranyat szerezni. A mi számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata a vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-as döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Erzsik Lempelle holt versenyben a tornagól király lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
3: Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért büszkeséget töltött el, hogy társgólkirály voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
0: Bartalos Béla csapatkapitánytól végre azt kérdeztük, a dániai világbajnokságon történtek, hogyan hatottak rá, és milyen tanulsággal szolgáltak a későbbiekre nézve.
4: Soha nem szabad feladni, még így se, hogy az embertől elvesznek valamit. Tehát egy 2-3 nap feldolgozás után tenned kell a dolgodat tovább, és előre nézel, és mindent elkövetsz annak érdekében, hogy a következő világversenyen, vagy a következő mérkőzésen tudjál nyerni. Ez egyértelmű, tehát ez vitán felüli, és természetesen rengeteget fejlődött az ember belőle, akaraterőbe, tudásba, mindenbe az éjjegyett a világon. Ezek a szomorú és igazságtalan pillanatok, ezek sokkal jobban hatnak az embernek az egyéniségére, mint akkor, amikor győz, vagy nagyon jól játszik, vagy nagyon jól véd. Tehát ezek jobban segítik előre az embereknek a pályafutását. Nagyon nehéz megélni, mert kell hozzá egy megfelelő akaraterő, meg a szív is, meg a társaknak, meg a környezetedben levő embereknek a támogatása. Ezek segítenek, tehát minden további nélkül, tehát rengeteget szenved az ember, sőt magába, mert mondom, én inkább magamat hibáztattam, mint a játékosaimat, játékostársaimat, de rengeteget profitáltam belőle hosszú távon is.
0: A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott 2 évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnok ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
3: Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, hogy elcsúszunk a nagy siker kapujába. És azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elég tételt nyújtott, azt is kell mondom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsor 15. részét hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben az epizód felkeltette az érdeklődésüket, akkor hallgassák meg az Újra töltve korábbi részeit a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
5: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban.
6: A körkapcsolás ezzel véget ért. Én a szerkesztő Regős László Pál, valamint a hangmérnökök Nagy Máté és Jámbor Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, de maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádió mellett, hiszen hamarosan kezdődik a Sportvilág Szilágyi Dórával. Én még egyszer megköszönöm figyelmüket. Berelmesét hallották.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A második körben irány Belfast. A magyar labdarúgó válogatott, ha fel akar jutni az A divízióba, akkor pontokat kell szereznie. Észak-Írország, Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
7: Sérült a magyar labdarúgó válogatottban. Magyar-román bronzmérkőzést rendeznek a női kézilabda Eurókupában, és 8-szoros kamion Európa-bajnok Kis Norbert. Rozbora Zoltán nevében köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. Regics Damir Boka sérülést szenvedett az ukránok elleni pénteki válogatott labdarúgó mérkőzésen, így a következő 3 Nemzetek Ligája meccsen nem játszhat. El is hagyta az edzőtábort. Számolt be róla a Magyar Labdarúgó Szövetség. Marco Rossi szövetségi kapitány egyelőre nem hívott be senkit a helyére. Mint ismert, a magyar válogatott tegnap csoportjában 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójában, és legközelebb hétfőn Észak-Írország ellen játszik Belfastban. A 20 óra 45 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A Nemzetek Ligája B divíziójában ma egyébként a magyar csoporttól függetlenül rendeznek két mérkőzést, egy egyébként már véget ért. Szlovénia-Skócia 0-0 és Észak-Macedónia-Svájc 0-2 a 70. percben. Az A divízióban Anglia-Spanyolország 2-2 a 71. percben. A mérkőzés elején rögtön a második percben Lamine Yamal révén szerzett vezetést Spanyolország. Ezt követően a 36. percben Anthony Gordon egyenlített, majd 4 perccel később a 40. Harry Kane által szerzett vezetést Anglia. Így vonultak szünetre a felek. Ezt követően a második félidőben az 54. percben Harry Kane kihagyott egy büntetőt, majd 6 perccel később a 60. percben Alex Baena révén egyenlített Spanyolország, és így akkor 2-2 az állás a 70. percben. Ezen kívül még a Nemzetek Ligája A divíziójában Csehország-Horvátország 1-1 a 74. percben. Horvátországban játszott a magyar U21-es labdarúgó válogatott az Európa-bajnoki selejtezőben. Részletek a mérkőzés egyik rádiós kommentátorától, Olasz Gergőtől.
8: Továbbra is nyeretlen Magyarország U21-es válogatottja az Európa-bajnoki selejtezőn. Horvátország, Magyarország 3-1. Jobban kezdte a találkozót a horvát válogatott, már a 7. percben bravúrt kellett bemutatni a magyar kapusnak, Lehockinak, amikor nagyjából 16 méterről Zvonárek lőtte a balalsó irányába a labdát. Ezt tornázta ki Lehocki a sarokból. Aztán már Lehocki sem tudott segíteni a 25. percben. Egy remek beadás Szoticsektől a baloldalról, amely tökéletesen találta meg Jagusicsot középen, merre vette a horvát középpályás, majd egy remegve szabott megmozdulással ólózva a kapuba juttatta a labdát. A fél időben 1-0-ra vezetett a horvát válogatott Magyarország ellen, majd a második játékrész elején jött az egalizálás, Tuboj büntetőből egyenlítette a találkozó állását. Egy szép beadást követően Kovács harcolta ki a 11-est, amelyet Tuboj tehát értékesített. A 60. perc megint megszerezték a vezetést a horvátok, és megint csak Jagusic volt eredményes a horvát csapatból, a gyengébbik lábával, egy gyönyörű kapáslövéssel a kapufát eltalálva rúgta a magyar hálóba a labdát. Lehocki ismét esélytelen volt a hárításra, majd a végeredményt szintén Jagusic állította be, akinek így összejött a három találat, és triplázni tudott egy gyönyörű jobb felsőbe helyezett labdával állította be a végeredményt, egy kis átvételt követően helyezte oda a labdát. A magyar válogatott így tehát 6 mérkőzést követően az Európa-bajnoki selejtezőben továbbra is nyeretlen, a horvát válogatott pedig továbbra is veretlenül vezeti az U21-es Európa-bajnoki selejtező sorozat H csoportját. A magyarok legközelebb majd október 1-én Litvániát fogadják az új Hidegkuti Nándor stadionban. A végeredmény még egyszer Varasdról, Horvátország, Magyarország U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen 3-1.
7: Ezzel pedig eldőlt, hogy az U21-es magyar labdarúgó válogatott a korosztályos kontinens tornáról és a 2028-as Los Angeles-i olimpiáról is lemarad. Kézilabdával folytatjuk. Az olimpiai és világbajnoki címvédő norvégok ellen játszott a magyar női kézilabda válogatott az Eurókupa bukaresti 4-es döntő első elődöntőjében. Részletek a mérkőzés egyik rádiós kommentátorától, Erdei Márktól.
9: Nem történt meglepetés, nem sikerült legyőzni a norvégokat az Eurókupa elődöntőjében. Norvégia, Magyarország 27-23. A mérkőzés eleje inkább a norvégoké volt, ott ki tudtak alakítani egy több gólos különbséget, ezt vitték is tovább sajnos az egész félidőben, az egész első félidőben, hiszen volt 7 gól is közte. Aztán az első játékrésznek a végén sikerült visszajönni 4 gólra, ez akkor nagyon-nagyon jól nézett ki, köszönhetően például Kluiber Katlinnak, aki akkor 6 gólnál tartott, valamint a kapuban Bödebíró Blankának, aki beállt és 50%-kal állt az első félidő legvégén. De hát itt azért meg kell említsük a norvégok kapusát is, Cille Solberget, aki majd 40%-kal állt a félidő végén. Nagyrészt neki volt az köszönhető, hogy 4-jel vezettek tehát a félidőben a norvégok. Aztán a második félidő első 4 percében nem sikerült gólt lőniük az északiaknak, akkor mi produkáltunk egy 3-0-ás gyors rohamot, és visszajöttünk egy gólra. 17-16 állt akkor a táblán. Aztán sajnos jött egy norvég roham, egy 4-0-ás futás a részükről, újra visszaállt ez a 4, sőt 5 gólos különbség, 21-16-ra vezettek akkor a norvégok. Aztán jött megint egy magyar szakasz, 6-3-ra sikerült megnyerni a következő részét a félidőnek, azzal megint visszajöttünk 24-22-re, felcsillant a remény pár perccel a mérkőzés vége előtt, de sajnos a végjáték a norvégoké volt, 2-0-ra tudták azt megnyerni, és nem tudunk elmenni Henny Rejstad teljesítménye mellett, aki végül 11 góllal zárta a találkozót, a mi legeredményesebb játékosunk pedig Ruiber Katrin volt, aki 9-szer tudott betalálni a norvég kapuba. Még egyszer a végeredmény, tehát Norvégia, Magyarország 27-23.
7: Még mielőtt meghallgatnánk, hogy hogyan értékelt Kluiber Katrin a mérkőzés után, ugorjunk egy picit vissza a labdarúgásra, hiszen amíg Erdei Mák tudósítását hallhatták, addig változás volt az Anglia-Spanyolország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen az A divízióban, ugyanis Oyarzabal lévén Spanyolország újra vezet, a 74. percben szerzett gólt a spanyol válogatott, és így már 3-2 Spanyolország javára Anglia ellen a mérkőzés 76. percében, és akkor most pedig jöjjön a Ferencváros magyar válogatott játékosa, a Kluiber Katrin, akit Erdei már kérdezett a meccs után.
9: Te személy szerint is rengetegszer találtál be. Hogyan érezted ezt a mérkőzés belülről? Talán voltak olyan fordulópontok, amikor lehetett volna visszajönni.
10: Igen, én is így látom, de viszont büszke vagyok a csapatra, mert megbeszéltük, hogy élvezzük ezt a játékot, de legyünk nagyon okosak elől is, egy jó játékot csináljunk. Volt egy 5-10 perces hullám, amit nyilván azért egy ilyen csapat ellen egy olyan technikai hiba, amiből gyors gólt kapunk, nem lehet megengedni, úgyhogy ezt kihasználták, ebbe kell még fejlődni, de én azt gondolom, hogy egyre több olyan szoros meccset játszunk a norvégokkal, amiről nekik is meg kell küzdködni a győzelemért.
9: Abszolút ezt látom az arcodon, hogy nagyon-nagyon bizakodó vagy, és elégedett vagy a csapat játékával. Tényleg a védekezés is helyenként nagyon-nagyon jól működött, a támadásban is egészen extra dolgok voltak. Így az egészet összevetve, amit Golovin Vladimir is kért tőletek, hogy látod, nagyjából teljesült, amit kért tőletek a szövetségi kapitány?
10: Nagyjából meg tudtuk oldani, hát amit nem azon ment el a mérkőzés, tényleg ezen még fejlődnünk kell, hiszen az elén azért nem úgy kezdtük a védekezésben, én azt gondolom, hogy ott elcsúszott, illetve félidőben, mikor bementünk, 12 technikai hiba volt, amit egyik csapat ellen sem szabad ennyit hibázunk, főleg nem egy norvégen, aki pikpak kihasználta, de bizakodó vagyok, és nagyon sokat tudunk egy ilyen mérkőzésből tanulni.
9: Holnap majd minden bizonnyal a román válogatott, a hazai együttes lesz az ellenfél, egy teltházas arénában, ez nem hangzik így elsőre rosszul, de számodra ez milyen érzéseket hoz elő, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy az elmúlt 1-2 évben azért a Ferencvárosra, innen Bukarestből talán jó emlékeitek vannak.
10: Vannak jók is, igen, és mindenképpen fel fogja dobni a hangulat a játékot. Sosem könnyű itt Romániában játszani, főleg, hogy hazai pályán lesznek, de felkészülünk, aki itt most a vesztes lesz a mérkőzésem.
7: Kluiber Katrint, a Ferencváros magyar válogatott játékosát hallhatták, ezt követően pedig a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitányát, Golovin Vladimirt hallják, a riporter Németh Kornél.
11: Gratulálok a Norvégia elleni mérkőzéshez. Az eredményhez nem tudok, de ez a félszeg most, ami megjelenik az arcodon, azt mutatja nekem, hogy érted, hogy mire mondom. Ebben a második félidőben egy csomó minden volt. A jó kezdés, azt, hogy 10 gólon sikerült őket tartani. Bontsuk ketté, milyen volt az első és milyen a második félidő?
12: Hullámzó volt az egész mérkőzés, az egyetemű. Az első félidőben a zicserek meg eladott labdák száma azt meghatározta, hogy idéző nagyon könnyen játszott norvég válogatott. Minden, ami hibánk, amit elkövettünk, abban a pillanatban kihasználtak, és ez nagyon látványos volt abban 6-7 percben. Már ott már kialakult 4 gólos előnyük. Az így könnyű játszani, persze egyértelmű, de én nem mondom, hogy ebből tényleg olyan hibái voltak, olyan kényszerített hibáink voltak, és mondom, az icerek, az, ami nem egyértelmű. Mondom, a védekezés, azt, amit rendszer, amit gyakorlunk, amit beszélünk, mert nem csak egy napon keresztül, hanem nagyon-nagyon hosszú ideig, hát mondom, sok, mert abban láttunk. Kiugrók, labdát akarok szerezni, ebbe alakítjuk nekik a helyzetek, és ez nagyon látványos volt az első félidő, második félidő kevésbé, de ott is nem lehet mondani, hogy ez a stabil teljesítmény, stabil játék volt, ott van percen keresztül. mondom, itt az egyetlen, ami tényleg kiemelnék, nem szeretem most egy játékos, de a Blaninak a teljesítménye ez a meghatározta, hogy tényleg vissza is jöttünk a meccsbe, ott volt a lesély, mert egy góllal is csak vezetek, de nekik van egy Jolly Joker a Ristát számébe, ő ezeket a szituációkat kiválóan megoldotta. Egy passz, amikor már passzívan voltunk, emelkedett, lőtt, gól. Biztos, hogy még szerintem mi nem kaptunk ki olyan téves gól a norvég válogatottal, mióta itt vagyok, de...
11: Nem ma kellett őket, majd decemberben, ugye?
12: Tisztában vagyok, meg erről beszélünk, hogy majd egyszer is olyan meccseket kellene velük játszani, az egyértelmű.
11: De ez az út, ami oda vezet, ugye?
12: Igen, az enélkül nem működik. Ha mindig kikapsz 10-re, és mondom, az egyetlen, meg mondom a teljesítmény, meg a másik, hogy a csapatként akkor is tudtak, hogy nem tökéletes a produkció, de nem akartunk, nem adtunk fel egy pillanatra se. Jobb és jobb eredmény akartunk elérni velük szembe. Most itt 4 gól sikerült, de bízom benne, hogy a következőre talán még közelebb, és amikor majd egyszer sikerült majd őket legyőzni. De mondom, hullámzon nagyon volt a mai játék.
11: Kevés idő van, jön hamarosan a bronzmérkőzés, északi döntő, és egy pikáns csata a házigazda ellen itt Bukarestben. Hogy néz ki a holnap délutáni terjedő időbeosztásotok?
12: Nem hiszem, hogy itt egy nap alatt, vagy 3 nap alatt nagyon komoly változások lesznek. Mondom, az a román válogatott egy pár emberrel kiegészítve, az ugyanolyan, aki volt a világbajnokságon, de a Popa az hiányzó sérülése miatt, a Bucurt nem tudom, hogy miért nincs, talán az is sérülés. Szerintem az 2 jó játékos, de más se gyenge, aki megérkezett. Mondom, ismerjünk őket testközelbe, és itt tisztában vagyunk, hogy hol vagyunk, és milyen nyomás lesz, de ez a csapat jobban játszik, amikor telt ház van, mint mondjuk ma, lehetett minden hallani, de idézően nem az igazi hangulat volt.
7: Golovin Vladimirt, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitányát Németh Kornél kérdezte, miután a magyar válogatott 27-23-ra kikapott Norvégiától az Eurókupa elődöntőjében, így majd a holnapi napon a bronzmérkőzésen fog játszani. Ezt követően pedig hallgassuk meg, hogy hogy nyilatkozott a magyarok elleni meccs után a norvégok olimpiai világ és Európa bajnok balátnővője Herni Reistad Erdei Márknak.
13: This was a very tough game against Hungary.
14: Nagyon kemény meccs volt Magyarország ellen. A magyar csapat nagyon jól játszott ellenetek, de persze ti vagytok a jobbak, a világ legjobbjai. Mit gondolsz a meccs után?
13: What do you think after that game?
15: I think we struggled a bit.
16: Azt gondolom, hogy támadásban egy kicsit nehezen találtuk meg a ritmust. Ebben a magyar csapatnak is nagy szerepe volt, mert megnehezítették a dolgunkat. De szerintem mi magunk is tudtunk volna jobban játszani. Úgyhogy ebből mindenképpen tanulnunk kell. Ráadásul még nem vagyunk együtt olyan régóta, és egy hosszabb szünet után tértünk vissza. Szóval minden tapasztalat, amit ebből a meccsből szerezhetünk, nagyon hasznos számunkra.
14: És mit gondolsz a védekezésetekről? A meccs bizonyos szakaszaiban ez sem működött a legjobban, úgyhogy ezen is dolgoznatok kell, ahogy mondtad.
16: Igen, szerintem megvan bennünk a lehetőség, hogy nagyon-nagyon jól védekezzünk. Ma nem ez volt a legjobb teljesítményünk, de azért voltak jó periódusaink, amikre tudunk építeni.
7: Hamarosan meghallgathatják majd, hogy melyik csapat lesz a magyar válogatott ellenfele a bronzmérkőzésen a női kézilabda Eurókupában. Azonban néhány hír az egyéni sportágakról. Kropko Mártát kizárták, míg Horváth Karolina a 45. helyen végzett a triatlonos világbajnoki sorozat spanyolországi döntőjén. Betlehem Dávid a férfiak mezőnyében a 3., Fábián Bettina a nőknél a 2. helyen végzett 10 kilométeren az úszók nyíltvízi Európa-kupa sorozatának horvátországi állomásán. Ám nem megfelelő sapka használata miatt kizárták őket. És párosban döntős András Csaba az asztali teniszezők VTT sorozatának linci tornáján, mivel a horvát Ivor Bannal az oldalán 3 játszmában vert meg egy spanyol duót az elődöntőben. És akkor most pedig hallgassuk meg, hogy melyik csapat lesz a magyar válogatott ellenfele a holnapi bronzmérkőzésen a női kézilabda Eurókupában Bukarestben, Németh Kornél tudósításából kiderül.
17: A román válogatott lesz Magyarország ellenfele az Eurókupa bronzmérkőzésén, ugyanis a mai második elődöntőben Dánia-Románia 28-20 elképesztő rohanásban indult a mérkőzés. Mind a két csapat nagyon nagy lendülettel vetette bele magát a játékba, és Östergaard Jensen, Kristina Jürgensen, valamint Emma Fries vezetésével a dánok megpróbáltak ellépni a román válogatottól. Hiába azonban a három említett hölgy 14 találata az északi csapat részéről, ugyanis Rosu, valamint Mihály vezetésével, na meg Osztáze remek beállós játékával a román csapat tartotta magát, és bizony a szünetben elképesztő gólfesztivál után mindösszesen egy találattal 17-16-ra vezetett Dánia. Nos, ami ezt követően jött a második félidőben, arra szerintem a kézilabda barátok közül senki, de senki nem számított. A divatos szóval élve hat spoilerezzek, lelövöm a poént. A román csapat a második félidőben 4 találatra volt képes, a dán pedig 11-re. Irdatlan mennyiségű technikai hiba, elképesztően sok pontatlanság, na meg persze egy parádézó Christensen a dán kapuban, aki több mint 60%-os hatékonysággal zárta ezt a mérkőzést. A második félidőben nem lehetett neki gólt lőni. Horváth Gabriellától, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkárától kapta a mérkőzés legjobbjának járó elismerést. Még egyszer, tehát a végeredmény Bukarestben Dánia-Románia 28-20. Ez azt jelenti, hogy vasárnap magyar idő szerint 13 óra 15 perctől magyar-román csata jön majd az EHF Eurókupa bronzmérkőzésén, illetve a döntőben majd délután Dánia ellenfele Norvégia lesz.
16: Ez a mérkőzés pedig majd 16 órától kezdődik, de egyébként mind a két találkozót élőben lehet majd követni a Nemzeti Sportrádióban. Továbbra is kézilabda, hiszen meglepetésre 27-26-ra kikapott a Balatonfüreden a Tatabánya a férfi kézilabda NB1-ben. A Szeged 43-30-ra győzött Szigetszentmiklóson, a Gyöngyös Csurgón, a Pler pedig Dabason nyert. A Budai Farkasok továbbra is pont nélkül áll a bajnokságban, hiszen 32-26-ra veszített a NEKA otthonában. A Balatonboglári csapat U20-as Európa-bajnok játékosa Mészáros Máté Szabó Szilviának adott interjút a meccs után.
18: Máté, már a múlt héten a Pler ellen is hajszáló múlt a győzelem, ugye ott egy időn túli hetest nem sikerült belőni, azzal lett döntetlen, ma viszont meglett a siker. Azért sokan azt mondták, hogy a NEKA idén generációváltáson ment át, ehhez képest nagyon jól szerepeltek. Te miben látod ennek a kulcsát?
19: Igen, amit te is mondta, hogy abszolút generációváltáson mentünk keresztül, de azt gondolom, hogy nagyon jól tudtuk pótolni azokat, akiket elmentek. Nyilván nagy veszteség, hogy ők elmentek, de a NEKA-nak ez a mottoja, hogy új fiatal játékosokat építenek be és húznak föl egy nagyon jó szintre, és utána adják tovább őket. Ezt a előző generáció is megmutatja, hogy nagyon jó csapatokba igazoltak el. És amit mondta, hogy előző étápler ellen egy nagyon kiki meccsen játszottunk döntetlen a Pler ellen. Úgy gondoljuk, hogy ott félig tele volt a pohár, ugyanis nagyon küzdöttünk, idegenben voltunk, úgyhogy nyilván fájó az a innen túli hetes, de attól még örültünk az egy pontnak.
18: Lejött Zoltán vezetőedző kicsit jobban számít rátok, rutinos játékosokra, akik ismeritek ezt a rendszert, tehát nektek be kell segíteni az újaknak, hogy beleszokjanak ebbe az itt a NEKA-n már jól bevált taktikai vagy ilyen technikai dolgokba?
19: Igen, idén is van a csapatnak egy magja, ugye akik már tavaly is itt voltak, akik nem mentek el, úgyhogy mi számítunk a csapat magjának, és az újaknak nagyon sokat edzünk, és tényleg minden edzésen valamit csiszolunk, és az újaknak próbáljuk a rendszert megtanítani, de igazából nekik se új, mert olyan helyekről jöttek, hogy ez számukra már ismerős, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jól működik ez az összhang, tényleg, ami mutatja is, hogy meccsről meccsre egyre jobban fejlődünk, ezt a felkészülési mérkőzéseken is éreztük, és ezzel számunk, hogy meccsről meccsre tényleg, amit a héten készülünk, azt maximálisan ki tudjuk tenni a pályára.
18: A Budai Farkasok érkezett ma ide, akiknek még 0 pontjuk volt, úgyhogy nyilván volt bennük egy bizonyítási vágy. Hogyan készültetek ellenük, mik voltak azok a kulcs pontok, amikre felhívták a figyelmet a szakmai stáb tagjai?
19: A beállójátékukra nagyon készültünk, ugyanis nagyon jó, nagyon rutinos tapasztalt beállójuk van, aki tovább már megnehezítette a dolgunkat. Őt mindenképp ki akartuk adni a játékba, úgy gondolom, hogy ez elég jól sikerült, nem lőtt sok volt, néha potyából kaptam az labdát, úgyhogy ez abszolút sikerült. És utána ez meg volt, a átlövéseik voltak nagyon veszélyesek. Ezt is igyekeztünk megszűrni a sáncolási tevékenységünkkel, és azt gondolom, hogy abból a kapusáink tudtak védeni, úgyhogy teljesítettük, amit a szakmai stáb kért.
18: Fiatal csapat vagytok, gondolom a regeneráció nem okozhat gondot, hiszen szerdán már Magyar Kupa vár rátok, Sziget-Szent Miklósra mentek. Mi lesz a program ez alatt a rövid idő alatt, és már erről beszéltetek-e, vagy azért egyelőre még a mai meccsre koncentráltatok?
19: Hát a mai meccsre koncentráltunk, mindig a következő meccsre koncentrálunk. Ma este hazamegyünk, pihenünk egyet, holnap is pihenőnapon, és hétfő reggel egy kondival kezdünk, készülünk a szerdai meccsre. Nincs sok időnk, két napunk van készülni, de úgy gondolom, hogy tavaly is már bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk ilyen rövid idő alatt is elkészülni.
18: Igen, ezt akartam mondani, hogy tavaly a négyes döntőben ott voltatok, tehát ez a kieséses rendszer, ez már ismerős nektek. Ez rutint jelenthet szerintetek Sziget-Szent Miklóson?
19: Amiről beszéltünk, hogy azért a csapat fele az új, de mindenképpen a tapasztalatunk az már van, és az új játékosoknak is a karrierünkből, hiszen például a beállós társam Szabó Levi is volt már utánpótlás válogatott versenyen, úgyhogy ő is tudja, milyen a sorozatterhelés, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nem jelent előgondot számunkra.
7: Mészáros Máté Tannek a U20-as Európa-bajnok játékosát hallhatták. És a hallgatók engedelmével most visszatérnék mégis a női kézilabda Eurókupára, hiszen szerkesztői hiba miatt kimaradt egy fontos anyag, és nem minden nap szólal meg itt a Kossuth Rádióban, a Nemzeti Sportrádióban a norvégok legendás kapusa Katrine Lunde, aki egyébként 3 olimpiai arany, 3 világbajnoki és 7 Európa-bajnoki cím után 45 évesen tavaly vonult vissza. Most ott van a helyszín Bukarestben, a bukaresti Eurókupa 4-es döntőn, és nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak.
20: Igazából elég hosszú idő telt el azóta, hogy a válogatott együtt játszott, úgyhogy nem tudtam pontosan, mire számítsak. Persze Magyarország ellen mindig nehéz játszani. Szerintem ez a meccs kicsit hullámzó volt, és talán a keleténél több technikai hiba is becsúszott. Szóval reméljük, hogy holnap egy szebb, jobb meccset tudunk majd játszani. Dániával ráadásul mindig nagyon kiélezett meccseket vívunk. Ha egy szomszédos országról van szó, mindig van benne egy kis plusz motiváció, mert természetesen le akarod győzni őket.
7: Kosárlabdával folytatjuk. Győzelemmel rajtolta a címvédő Falkó a férfi kosárlabda NB1-ben. A szombathelyi csapat 94-75-re nyert az újonc Fót ellen az első fordulóban. Még nagyobb különbséggel nyert otthon a Paks, amely a Pécset verte meg 25 ponttal. A budapesti honvéd a válogatott Valerio Budan Vincent 24 és Jervis Moss 18 pontjával 83-65-re nyert házigazdaként a Kecskemét ellen. A Szeged pedig egyetlen ponttal kapott ki Kaposváron. A női kosárlabda NB1-ben rangadót rendeztek Szekszárdon, amely a bajnoki címvédő NKA Pécs együttesét fogadta. A mérkőzés összefoglalóját a rádiós kommentátortól Tóth Bélától hallják.
21: A mérkőzés a korábbi Pécs ide már szekszárdi színekben játszó Tóth Orsolya duplájával indult, innen viszont egy 9-0-ás futással fordított a Pécs, amelyet az első félidőben Török Ágnes vezetett, 11 pontig jutott el a válogatott bedobója a pécsieknek. Ezt követően, hogy 9-2-re elnyúlt ellenfelétől a Pécs, az első félidőben végig a baranyaiak vezettek, folyamatosan üldözték ellenfelüket a házigazdák, viszont nem igazán tudták utolérni a meccsek aljaiakat a polnaiak. Az első negyed végeredménye 18-16 a Pécs javára, a nagyszünetben pedig Szmájl Begovics triplájának is köszönhetően 30-24-re vezethetett volna a Pécs, de akkor még hátra volt azért a második negyedből legalább 5 perc, és a nagyszünet az 37-31-es pécsi vezetésnél köszöntött be. Kiválóan játszott ebben a játék részben Studer Ágnes is a bajnok csapatnál. Ami viszont a harmadik negyedben történt, arra senki sem számított. Ezt a játékrészt egy 8-0-ás sorozattal nyitotta a hazai együttes, a pécsieknek pedig egészen 8 perc kellett ahhoz, hogy megszerezzék az első mezőnykosarat a harmadik negyedben. nagyszerű fordítást mutatott be, tehát a Szekszárd a harmadik negyedet 17-6-ra nyerte a hazai együttes, és aztán a záró játék részre 48-43-as szekszárdi előnynél fordultak a csapatok. Ekkor Tóth Orsolya kapta egyébként a hátára a házgazdát. Tóth egészen 18 pontig jutott, a mérkőzés legeredményesebb játékosa viszont a 21 pontot szerző és 9 lepattonót begyűjtő Studer Ágnes lett, aki összesen 3 triplát jegyzett, de ez a derekas helytállás sem volt elég a Pécsnek arra, hogy legalább 10 ponton belülre zárkózzon a végén, ugyanis 10 pontos különbséggel a Szekszárd 69-59-re megverte a bajnoki címvédő Pécset, így győzelemmel nyitotta ezt a bajnoki évadot a tolnai együttes. Még egyszer a végeredmény, Szekszárd Pécs 69-59.
16: A Szekszárd magyar válogatott kosárlabdázóját, Rátkai Esztert Demjén Balázs kérdezte a mérkőzés után.
1: Szerintem egy kicsit stresszesen kezdtük a mérkőzést, és mindenki tudja, hogy milyen a Pécs ellen játszani, készültünk is rájuk a héten nyilvánvalóan, és szerintem kicsit görcsösen kezdtük, mint hogyha tényleg nem önmagunk lennénk ott éppen abban a pillanatban, de a fél időben szerintem úgy voltunk vele, hogy oké, ennek most 20 perc vége, és van még 20 percünk arra, hogy ez a meccs igenis miénk legyen, és szerintem önmagunkat adtuk, és ez volt a kulcsa a meccsnek.
2: Mit sikerült a legjobban megvalósítani a felkészülés során begyakoroltakból, hogy láttad?
1: Úgy érzem, hogy a második fél időben sokkal agresszívabban védekeztünk. Az első fél időben egyáltalán nem volt gyors kosarunk, ami ez ránk jellemző. És visszatérve erre, hogy tényleg önmagunk voltunk, az első fél időben szinte nem is védtük ki kosarunkat, és ezért nem tudtunk indításban gyorsan futni. A második fél időben sok szerzett labdánk volt, és ezt hozta meg igazán a flow-unkat. Erre a flow-ra felültünk, és behoztuk a meccset.
16: Következzen Rátkai Eszter válogatottbeli csapattársa Studer Ágnes, az NKA Pécs kosárlabdázója is Demjén Balázsnak adott interjút.
22: Első fél időben nagyon mentünk, ugye nincsen olyan hosszú kispadunk, Zsejko próbált most kevesebb játékossal játszani, és az első fél időt ott tudtuk végig nyomni, bírtuk, de a második fél időben ott védekezésbe elcsúsztunk párszor, kaptunk két gyors triplát, meg zicsereket, és egyszerűen én azt éreztem, hogy fáradunk is, tehát, hogy még nem vagyunk azon a szinten, hogy a védekezésünket sokáig bírjuk tartani, és illetve így támadásban így elveszítettük a fókuszt, ugye Nagyja négy falttal sokáig ült, és utána már nem úgy tudott visszajönni, úgyhogy a végén igazából csak próbáltam úgymond én kicsit kapaszkodni, nem mondom, mert nem az a játékunk, amit a végén csináltunk, de azt éreztem, hogy fel kell lépni. Igazából nyilván kicsit csalódott vagyok, de összességében két hete dolgozunk együtt, és próbálom a pozitívumokat levenni, és mondtam a lányoknak is, hogy igazából innen csak dolgoznunk kell tovább. Tudtuk, hogy a Szekszárd egy nagyon agresszív csapat, kicsit nehéz is volt, hogy mit engednek a bírók, mit nem engednek a bírók faltatáron. Ők ehhez most jobban hozzászoktak, jobban ki tudták használni, mi néha puhábbak voltunk, nem tudtuk úgy felvenni, aztán kaptunk úgymond hülye faltokat gyorsan, úgyhogy ebbe kell fejlődni, tanulni, és igazából csak dolgoznunk kell tovább, nagyon hosszú a szezon, és a célunk az, hogy előrébb lépjünk, és az ilyen mérkőzéseket még szorosabbra hozzuk a végén, mert ott akkor ilyenkor bárki nyerhet mindig.
16: A női kosárlabda NB1-ben a rangadón, tehát Szekszárd, NKA Pécs 65-59, és még eredmények a mai játéknapról. Sopron Cegléd 90-66 és Vasas DVTK 40-84. A labdarúgó nemzetek ligájában ott hagytuk abba, hogy Anglia-Spanyolország mérkőzésen Oyar Zabal megszerezte a spanyolok harmadik gólját a 74. percben, ezt követően már nem történt érdembeli esemény, és így le is fújták a találkozót. Anglia-Spanyolország 2-3 a Nemzetek Ligája A divíziójában, ezen kívül még ebben a divízióban Csehország-Horvátország 1-2, és a B divízióban pedig véget ért a második mérkőzés is, amelyet Svájc 3-0-ra megnyert Észak-Macedónia otthonában. Vízilabda. A forduló rangadóján a Honvédot fogadta a Ferencváros a férfi vízilabda OB1-ben. A mérkőzés összefoglalóját a rádiós kommentátortól, Regős László Páltól hallják.
8: 13 gólos ferencvárosi győzelmet hoz a forduló rangadója, FTC Telekom, Endoplus Service, Honvéd 20-7. Az első negyedben meg tudta szorongatni, sőt rá is tudott ijeszteni a Honvéd a Ferencvárosra, mert bár az első gól Vámosé volt, utána nagyjából 3,5 perc alatt a Honvéd minden támadását sikerrel vitte végig, gólig jutott és 4-1-re fordítottak a kőbányaiak. Ezt követően viszont, meg egy ferencvárosi kapuscserét követően, mert hogy jött Lévai Szakonyi helyére, teljesen megváltozott a mérkőzés állása, és egy 8-1-es, sőt egy 9-1-es rohammal 10-5-re fordított a Ferencváros a második félidő elejére, és innen már a Honvédnak nem volt visszaút, a második, a harmadik, és a negyedik negyedben is csak egy gólt tudott szerezni a Honvéd, amely bár szívósan védekezett, és sokszor kellemetlen pillanatokat okozott a ferencvárosiaknak, azért összességében kijött a két csapat közötti tudásbeli különbség, és hiába az jó kezdés a szívós legénységtől, a Ferencváros végül rutinból, meg játéktudásból is az ellenfele fölé nőtt. Nagy Ákos és Fekete Gergő is 4 gólt szerzett, ők a mérkőzés legeredményesebb játékosai. A Ferencváros harmadik bajnokiát is megnyeri, FTC Honvéd 27.
16: A zöldfehérek magyar válogatott vízilabdázója Vigvári Vendel Cifra Borókának adott interjút a mérkőzés után.
1: Kőkemény mérkőzésen vagyunk, a szezonbeli harmadik mérkőzést játszottátok a Honvéd ellen. Az elején egy gyors rajtot vettek, de aztán a végére egyértelmű lett a végeredmény, hogy élted meg belülről?
0: Jól, mert tényleg a végén azért elég simán nyertünk. Aztán az első, nem tudom, 4-5 percet, ami szorosabb volt. Az is jó volt, mert akkor kicsit jobban belelendültünk, meg fel is kellett ébredjünk, de olyantól nagyon simált a mérkőzés, aminek örülök. Úgyhogy volt több hiányzónk is, úgyhogy igazából nincs sok szomorúságra.
1: Talán még simább is lett, mint ahogy előtte Süni fogalmazott, és azt is mondta, hogy az energiamenedzsment nagyon fontos lesz, hogy érzed, ezt sikerült megvalósítani?
0: Egyre jobban elfáradtam, az elején úgy éreztem, hogy jól bírom, amíg szoros volt, aztán egyre inkább fáradtam, úgyhogy nem tudom, hogy ez jól sikerült-e, de az eredmény azt mutatja, hogy igen. Annak örülök, hogy láttuk amúgy, hogy a Honvéd egy új taktikát próbálgat már más csapatok ellen, azt most elővették ellenünk is. Az elején kicsit még így se tudtuk jól megoldani, de aztán a végére tök jól működött szerintem.
1: Beszéljünk egy kicsit a Fantasy Water Polo-ról is. Itt a rádió hallgatóinak elmondom, hogy ez egy online játék, ahol mindenki a saját csapatát válogathatja össze, és hát akinek Vigvári Vendel benne van a csapatába, annak nagyon jól áll a csapata, de hogy ez téged is motivál abban, hogy tényleg még jobban
0: járt? Érdekes szituáció egyébként, mert nekem is van csapatom, de nem is az a lényeg, hanem tényleg sokan írnak, hogy kellenek a pontok, meg játszol, meg stb. Ami szerintem tök jó, abban a szempontból, hogy csomó mindenkit szerintem jobban izgat egy adott mérkőzés is az OB1-en belül. Láttam, hogy az első nap, ami 1000-valahány százal regisztráltak, ami szerintem fantasztikus, és a Vizalának tök jót tesz. Nekem játékosként amúgy még valami fajta nyomás, meg tényleg akár plusz motivációt is ad, hogy már csak azért is teljesítenem kell, viszont a Sünnek nagyon igaza volt még az első mérkőzésen, mármint, hogy amióta van ez a fantasy team, hogy ezt felejtsük el, mert tényleg a csapaton belül is sokan játszanak, ugye mindannyian ott is vagyunk, mint játékosok, másoknak is írogatnak, és azért nem erről kell szólnia, hogy ki milyen hány pontot hoz össze magának, vagy a mások csapatának, hanem az, hogy játszunk jól összesen, és igen, nem ért el kell ezeket engedni, de szerintem egy nagyon jó dolog, a Vizardának tetszik, és igyekszem azoknak meghalálni, akik beválogattak.
1: Nem szabad elveszíteni a fókusz, de azért az a 7 gól a Szentes ellen, amellett nem menjünk el szó nélkül.
0: Az jó volt. Az ott sok pontot hozott, bár sajnálom, mert nem írták elég pontosan, és a gólpasszaimat, meg a blokkjaimat, azokat nem írták be, de ami egyébként kicsit amúgy az egész rendszerre sajnos nem is biztos, hogy a legjobb, mert így azok is nagyon sokat számítanak egyébként is a játékban, hogyha valaki nem csak gólokat, hanem jól védekezik, jól lát a pályán, és hogyha ezt nem értékelik ebben a játékban sem, akkor lehet, hogy a nézők is kicsit elfelejtik a fontosságát ennek.
1: Még egy kicsit a hangulatra térjünk vissza, hogy milyen volt már itt a Komjádiban játszani, napsütés, magyar zene szólt.
0: Ja, jó volt. A végén már nem is láttam a naptól, mert annyira sütött a nap. És élveztem, hogy korai meccs volt, mert nem egész napom elmegy vele, hanem tényleg napközben fel lehet pörögni, és aztán van még utána is tök jó kis délután, amivel lehet pihengetni. Úgyhogy azt egyes három, egy kicsit többen kijöttek volna, de majd remélem, hogy a következő mérkőzéseken.
16: Az interjúban említett Süni egy becenév, amelyre Nyíki Balázs, az FTC férfi vízilabda csapatának vezetőedzője hallgat. A Honvéd válogatott kapusát, Csoma Kristófot is megkérdezte Cifra Boróka.
3: Nyilván jól kezdtük a meccset, vezettünk is 4-1-re. Álomszerű kezdés volt, egy újfajta védekezést kezdtünk el az erején csinálni. mi működött is, aztán a Fradi jól reagált rá, és hamar kiegyenlítettek, aztán az első negyed végén már 4-4 volt. Aztán a másik negyedben egy kicsit úgy érzem, hogy nekünk kimaradtak erről a helyzeteink, Papa jó kivédte szerintem az 5 méteresünket is, Viczert is, emellett kettős ember előnyünket is, úgyhogy és ezből mind gólt tudtak lőni, így el tudtak lépni 4-el is. Onnantól már nagyon nehéz a Fradival játszani, amikor már ekkora előnyük van, úgyhogy nem vagyunk boldogok. Annak örülök, hogy nem tudom, tehát szerintem az első félidővel tartottuk magunkat, a másik félidővel viszont teljesen széthullott erről a támadásunk, és a védekedésben se a hibákat követtünk el, amit a Fradi megbosszult, úgyhogy sajnáljuk, de ez van, most a szentes meccsekkel koncentrálni.
1: Azért a Honvéd mindig az a csapat, hogy ti mindig tartogattok valami meglepetést, és Vigvári Vendellel interjúztam az imént, és ő is mondta, hogy azért az új védekezésetek őket is meglepte, pedig ez már a szezonbeli harmadik meccsetek volt ellenük. Kifejezetten készültetek most egy új ilyennel?
3: Ezt a BL selejtező előtt kezdtük el gyakorolni, ott egy párszor használtuk, úgyhogy szeretnék majd ezt is beépíteni a repertoárunkba, de sajnos még bele-bele hibázgattunk. De látszódott, igen, az elején egy kicsit bizonytalanok voltak, de szerintem a negyed szünetben gyorsan megbeszélték, hogy mit kéne támadni, és már utána sokkal szervezettebben tudtak ellene támadni.
1: Hogy bírjátok ezt a nagyon intenzív időszakot, ugye BL-t játszottatok, aztán utaztatok Egerbe, és most rögtön itt hétvégén egy jó B1 fordulót.
3: Én szeretek meccseket játszani, úgyhogy most is jól éreztem magam a vízben. Nyilván a Fradi ellen mindig egy nemes feladat játszani, tehát a legjobb lövői ellen nagyon felkészülten kell érkezni, de sajnos ez most így sikerült, nagyon szomorúak vagyunk. Próbálunk a szezon másik felébe, amikor majd a QR-be játszunk, tovább szorosan maradni, és esetleg pontot adni tőlük.
1: Azért sajnos egy sérülés is történt a mérkőzés közepén. Sima Hárik válla, hogy van?
3: Nem tudjuk, azt tudjuk, hogy nem ugrott ki, ennyi infó jött a kórházból, hogy a helyén van, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb helyrejön is, és tud játszani, és minden rendben lesz vele.
1: Akkor gyors regenerációt kívánunk neki, és egy kicsit nézzünk előre. Említetted, hogy a következő ellenfél a Szentes lesz.
3: Igen, én is Siminek minél gyorsabb regenerációt kívánok. Remélem, hogy a Szentes ellen már bevethető lesz. Szentes nem lesz könnyű feladat. Átalakultak, fiatalodtak, de mindig küzdő és gyors játékot játszanak, úgyhogy ugye fiatal csapatokra volt tekintettel, úgyhogy biztos, hogy nehéz dolgunk lesz, és bajlódunk a támadásainkkal, úgyhogy reméljük, hogy a Szentes ellen kiszakad a golzse.
16: A férfi vízilabda OB1 mai játéknapján az OSC 10-10-es döntetlen után 7 méteres párbajban nyert az Eger ellen. A Szolnok 20-11-re győzött Kaposváron. A Vasas a Szentes otthonában, a BVSC pedig házigazdaként a Szeged ellen zárta sikerrel a fordulót. Kikapott Innsbruckban a Fehérvár az osztrák jégkorongligában. A magyar csapat 2-0-ra veszített, így 3 vereséggel áll az új szezonban. Címét megvédve a 8. alkalommal nyerte meg a gyorsasági kamion Európa-bajnokságot Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, azzal, hogy a franciaországi Le Mans-ban rendezett idei 6. forduló első futamán rajtcél győzelmet aratott, és ezzel behozhatatlan előre tett szert az összetetben. A 2. futamban Kis a 4. helyen zárt. George Russell a Mercedes brit pilótáján nyerte a Forma 1-es azeri nagydíjat. A 2. helyen Max Verstappen ért be a Red Bull-lal, majd a 4-szeres világbajnok holland után csapattársa Isaac Hadjar lett a 3. A VB pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője 5. zárt. A futam győztes a Russell nyilatkozata következik.
4: George, látjuk ezt a széles mosolyt az arcodon, és ez mindent elmesél. De azért nem ez volt a legkönnyebb futamod itt. Egy ideig úgy tűnt, de a vége azért elég izgalmasan alakult. Mesélj, de milyen volt a vége. Nagyon jó érzés lesz majd felállni a dobogó legfelső fokára. Úgyhogy köszönöm szépen a csapatnak, mert hittek bennem folyamatosan. A kemény időszakokban is támogattak, és most sikerült egy picit javulnom, és ez a hétvége ez valóban jól alakult. Hát a futam első fele valóban nagyon simán alakult. Felépítettem egy szép előny. A biztonsági autó után megjött ugye Max mögé, és fantasztikusan vezetett ő is a futam végén. Aztán jött a sárga zászló itt a végén. Ugye nem adtam le energiát, és utána, amikor utána újra gázra léptem, akkor meg nem tudtam eleadni megint csak erőt, és Max meg ott volt, loholt a nyomomban, úgyhogy hát ez elég izgalmas volt. Kár lett volna, érted? De nagyon jó hétvége volt. Úgy tűnt, hogy erre a hétvégét az első körtől kezdve nagyon-nagyon ott voltál fejben. csinálni, és honnan jött ez a teljesítményes illet, és hogy tudtad ezt az autóval előcsalogatni? Kicsit új vezetési stílust adoptáltam, vettem fel, és próbáltam, hogy az erősségeimre építeni, és tényleg ez, hogy magamat elkezdtem újraépíteni, és ezt nagyon örülök, hogy sikerült.
16: Szőcs Árpád László a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. Megtartotta a rendkívüli tisztújító közgyűlését a hazai szövetség a Budapesti Nemzeti Edzésközpontban. Szőcs Árpád László a szavazatok több mint felét szerezte meg. Megbízatása 2028. július 28-áig szól. Az új elnökkel Kreisz Bálint beszélgetett.
5: Megmondom őszintén, hogy egy picit meglepett, tekintettel arra, hogy kívülről érkeztem ebbe a szövetségbe, tehát nekem nincs múltam a szövetségen belül, de úgy érzem, hogy az a üzenet, vagy az a cél, az a szándék, ami megfogalmazódott, az átment, és hogy egy ilyen széles alapú támogatottság viszont valóban úgy érzem, hogy legitim felhatalmazás arra, hogy azt, amit én célként kitűztem, azt összefogva ezt a közösséget együtt valósítsuk meg, és úgy gondolom, hogy meg is fogjuk valósítani.
6: Több mint 270 szavazásra jogosult tag vett részt, és már az első fordulóban megszerezte az abszolút többséget. Az, hogy ilyen magas részvétel volt, az mit jelent önnek a tenisz társadalom jövőjével kapcsolatban?
5: Számomra ez azt jelenti, hogy alapvetően aktív és erős ez a társadalom, amelyet úgy hívunk, hogy tenisz társadalom, akinek tulajdonképpen az elmúlt évek során tapasztalt inaktivitása az nem a saját terveinek, céljainak hiányából fakad, hanem egyszerűen a rendszer kiszámíthatatlansága, illetve természete jellegéből. Én azt gondolom, és ennek szeretnék megfelelni, hogy attól a pillanattól kezdve, ahogy az irányítás átkerül egy olyan szemléletben, ahol szolgálni szeretnénk a tenisztársadalmat, szervezni, irányítani az ő munkájukat és a szakmát közös alapokon újraindítani. Ebben én úgy gondolom, hogy erre adtak bizalmat és erre szavaztak a mai napon.
6: A bemutatkozásában azt mondta, hogy 4-5 hónappal ezelőtt nem feltétlen gondolta volna, hogy ön elnök jelölt lesz. Hogyan nézett ki ez a folyamat az ön szemszögéből és ez a viszonylag sűrű kampányidőszak?
5: Tehát alapvetően ugye 4-5 hónappal ezelőtt merült föl először az, hogy esetleg alkalmas lehetnék arra, hogy ezt a feladatot

0: és nem egy pozíció. Na most megismerve a klubokat, megismerve azokat az embereket, akik majd szavaztak, járva Budapestet, illetve budapesti klubokat, illetve a vidéket, hát megmondom őszintén, hogy egyfajta személyes elköteleződést ébresztett bennem azok az arcok, azok az emberek, azok a gondolatok, azok a tervek, az a hogy igenis, ők megérdemlik, sőt, ha már úgy nyilatkoztak, hogy támogatnák az én elképzeléseimet, nem hagyhatom őket cserbe, és igazából ez az erő, ez adott erőt ahhoz, hogy a mai napon itt állhassunk, és megmérettessem magam.
1: 2 éve lesz elnökként, tehát nem egy teljes ciklust fog tölteni. Ilyen rövid idő alatt mikben lehet változást elérni, és ehhez hogyan lesznek hasznosak azok a tapasztalatok, amiket ügyvédként vagy vállalkozóként szerzett?
0: Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy a strukturális átalakítás, illetve valamilyen szinten egy fejlődés terén való elindulásnak a lehetősége az megvan, és arra azt gondolom, hogy ehhez elég kell, hogy legyen a 2 év. A tényleges építkezés az valóban egy picit hosszabb távú, tekintettel arra, hogy ugye itt a források tekintetében kéne valamilyen stabil, kiszámítható helyzetet alakítani. Ehhez viszont ugye, ha nem adományokba gondolkodunk, hanem tényleges piaci, szponzorációs szerződések és lehetőségek, ahhoz a szövetségnek is fel kell nőnie ahhoz, hogy legyen marketing értéke, amelynek ellenértékeként elvárhatóak szponzori támogatások. Ez viszont hosszabb távú.
2: Szőcs Árpádot hallották, aki a Magyar Teniszszövetség új elnöke, őt ma választották meg, és ezt követően Krejsz Bálint beszélgetett vele. A férfiak spanyol, a nők pedig a litván válogatottat győzték le az üzbegisztáni sakkolimpia 10. utolsó előtti fordulójában. Németország München városával pályázik a 2036-os, a 2040-es vagy a 2046-os nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére, jelentette be Frank-Walter Steinmeier német államfő. A sportvilág végén én köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
3: Ez volt a sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Heteken belül nyilvánosságra hozzák az állambiztonsági iratokat, köztük az úgynevezett ügynökaktákat is. Mindennek van sportos vonatkozása is, de felvet morális, emberi és sorsfordító kérdéseket is. Erről beszélgetünk most a következő órában. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Takács Tibor történészt, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatóját és Turi Gábort, a Nemzeti Sport munkatársát. Sziasztok!
6: Üdvözlünk mindenkit mi is.
5: Hát komoly ez a téma, de ahogy említettem, sok-sok szegmensből vagy szempontból lehet ezt megismerni és átbeszélni. Ugye az állambiztonsági iratok 1997 óta bizonyos fokig már nyilvánosak, vagy kutathatók bizonyos kör számára. Mi változik a most bejelentett döntéshozatallal, törvénnyel?
6: Igen, ez jó, hogy elhangzott, hogy bizonyos szintű offline nyilvánosság már 97 óta volt. Azóta főleg egy 2003-as törvényi módosítás után jelentősen megnőtt a történeti levéltárba bekerült iratoknak a köre. És igen, ez a kör a tudományos kutatók számára, illetve az érintettek megfigyeltek leszármazottai számára már eddig is hozzáférhető volt. És nagyon sok irat már különböző tematikus összeállításukban már eddig is kikerült online-ra, vagy online adatbázisokba az adatok. Most annyiban változik, hogy reményeink szerint jelentősen megint bővül a levéltárba került, és így kutathatóvá váló anyagok köre, illetve az a lényeges változás, hogy a hálózatra vonatkozó iratokat az ABTL online egy honlapon teszi közzé. Október 23-áig a úgynevezett hatos kartonokat, illetve a hálózati adattárban lévő adatokat, ez gyakorlatilag a hálózati személyekre vonatkozó nyilvántartásuk, tehát amin nyilvántartották őket. Hozzá kell tenni, hogy ez biztos, hogy nem teljes. Tehát a Kádár korszakban, illetve a Rákosi korszakban

0: összesen olyan 150 ezer, 160 ezer között mozgott összesen, amennyi hálózati személy volt. Ennek töredéke nagyjából a harmadára vonatkozó ilyen kartonok, illetve adatok lesznek majd, vagy maradtak meg, és tudja a levéltár majd feltenni. Illetve február végéig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig pedig a most a levéltárban lévő beszervezési dossziékat teszi fel majd a levéltár. Ezek az dossziék, amelyek a hálózati személyek beszervezésével, tanulmányozásával, tartásával, kapcsolattartásával kapcsolatos anyagokat tartalmazza. Tehát ezek a köznyelvben ügynökaktáknak nevezett irategyüttes, amely online is nyilvánosságra kerül, ez szabadon, tehát bárki számára online interneten hozzáférhető lesz.
1: De hogyha ezt az érintettek már látták és kutathatták, akkor várható-e most, október 23-ától, vagy addig, ugye, amíg felkerül, valami nagy áttörés, vagy azért a lényegi dolgok már kiderültek eddig?
0: Biztos, hogy várható, mert nem biztos, hogy mindenki kikérte például a saját magára vonatkozó anyagokat. Tehát mondjuk, ha egy állampolgár, mondjuk valaki kíváncsi volt saját anyagára, vagy ha mondjuk fiatalabb volt, de mondjuk a szüleinek, hogy megfigyelték-e, nagyon egyszerűsítve, akkor megkapta az anyagát, és hogyha volt olyan hálózati személy, amely a róla, vagy szüleiről, vagy valamelyik felmenőjéről jelentett, akkor ezt ő megkapta, tehát ő megtudhatta, hogy ki az, aki jelentett a róla. Viszont, ha nem volt ilyen, tehát vagy nem maradt meg egy ilyen jelentés, akkor nyilván nem kapta meg, nem volt olyan hálózati személy, akinek megkaphatta az anyagát. Most viszont a minden új hálózati személynek a hatos kartonja, amely megmaradt, és az ABTR-ben van, az felkerült, tehát hozzáférhető válik bárki számára. Tehát biztos, hogy lesznek olyan nevek, amelyek most mások számára, vagy a ismerőseik, vagy a számára is talán meglepetés lesz, és ugyanúgy a tudományos kutatók esetében is. Azért azt tudni kell, hogy tudományos kutatók azok általában ha még személyekre is kutatnak, de általában történetekre, jelenségekre kíváncsiak, tehát ritka az, hogy mondjuk valaki azzal jön be, hogy ő az összes hatos karton végig akarja nézni, tehát ilyen nem volt. Tehát biztos, hogy még a kutatók számára, azok, akik már kikérték az anyagokat, számukra is biztos, hogy lesz valami meglepetés.
1: A hallgatók között biztos vannak fiatalabbak, akik nincsenek annyira tisztában az akkori időszakkal, úgyhogy majd egy kicsit azt is megvilágítjuk, de mind a kettőtöktől kérdezem, hogy nem kell attól félni, én értem, hogy van egyfajta társadalmi igény ezeknek az iratoknak a megismerésére, de nem kell attól félni, hogy ezzel több bajt, többet ártunk, mint amennyi. Hát most csúnya szó ez, hogy hasznot hoz, tehát nem szakadnak fel olyan emberi sérelmek, sebek, amelyekkel esetleg rosszat tehetünk, emberi sorsokat befolyásolhatunk.
2: Hát nekem az a véleményem, hogy de igen. Tudnék, hogy eddig is megismertünk sorsokat, majd szóba kerül ugye Novák Dezsőnek a személye, és most el lehet őt ítélni, meg, vagy nem kell őt elítélni, tehát teljesen én a hallgatóra bízom. De azért, amikor a Dezső bevallotta, hogy ő jelentett, ebbe tulajdonképpen bele is betegedett, már az ő környezete erre úgy reagált, hogy nem tudta a Dezső feldolgozni, egyébként a környezete se tudta feldolgozni, ezért nem tudta. Tehát itt nagyon nehéz most akkor, nyilván a megbocsátás, meg tényleg én mondok egy ilyen nagyon, tehát a keresztény megbocsátás, csak ezzel az a baj, hogy ugye, hát ezt nem biztos, hogy most kellene, ezt korábban kellett volna rendezni a 90-es rendszerváltoztatás környékén. Egy kicsit úgy érzem, ez egy kötelesség, egy elmulasztott kötelesség, nem a jelenlegi kormánynak az elmulasztott kötelessége, be akarják pótolni, de azért egy kis ideig meg lesz kavarva az állóvíz, hogy így fogalmazzak, annak ellenére, hogy minden csoda három napig tart. Most a csodát értsük úgy, hogy ki fog derülni esetleg néhány emberről, talán olyanokról is, akikről nem várjuk, hogy belekerültek ebbe
1: a ügynök oldalra. Ezt értem, ezt a három napig csoda, na, de hogyha megromlik egy barátság, egy évtizedes családi
2: ez jó
1: kötelék,
2: felvetés.
1: Akkor
2: ez
1: a három
2: nagyon jó
1: nap
2: felvetés,
1: az...
2: igen, akkor az több.
1: Tibor?
0: Igen, megvan ez a hát veszélye, vagy lehetőség is, de azt is figyelembe kell venni, hogy itt azért eltelt már 90 óta 36 év, tehát nagyon morbidan fog hangzani, de a szereplők nagy része már nem él. És ebből fakad egy másfajta probléma az, hogy hogy most már olyan dolgok, tehát kiderül valakiről, már a nem tud reagálni erre. Tudjuk, akikről kiderült, talán Novák Dezső a kevés kivételek egyike, de általában tagadták, vagy valami hát magyarázkodtak. Tehát az a fajta elvárt, a társadalom által elvárt szembenézés, személyes szembenézés azért a többnyire elmaradt. De mégiscsak ez is egyfajta reakció, most erre már nincs lehetőség. Tehát még a magyarázkodást, a handabandázás, vagy nem tudom, tehát még az is el fog maradni, tehát mert már az érintettek többsége nem fog tudni reagálni. Ez is probléma, mert már ez a fajta szembenézés már egyszerűen, mondom, morbid, de biológiai okok miatt már nincs lehetőség. Másrészt igen, tehát kellett volna, nem tudom, majd hát lássuk, majd meglátjuk, nem tudom.
1: Az is felvetődik, ugye miután ez 97-ben már egyfajta nyilvánosságot kapott, hogy akkor megismerhettünk-e minden valós adatot, tehát valósak-e ezek az adatok, illetve hogy teljesek ezek az adatok, mert azért ilyen legendák is vannak, hogy ott azért lehet, aki hozzáfért, lehet, hogy eltüntetett iratokat, tehát hogy ez sem akkor a teljes képet rajzolja majd ki, hogyha nem minden adat lesz megismerhető, vagy hozzáférhető.
2: Ez jogos, de erre azért nem tudok igennel és nemmel válaszolni, mert ugye ez a feltételezés, hogy eltűntek, ez egy feltételezés, vagy valószínűsíthető, nem tudunk róla, konkrétan tény nem áll a rendelkezésünkre.
0: Hogy szörközben, de. Tehát az lehet tudni, hogy tűntek el iratok.
2: Az, hogy tűntek el, az igen.
0: És nagyjából még körülbelül azt is meg lehet, főleg a dosszié formátumban megőrzött iratoknál, hogy mik. Nyilván, amit eltűnt, azt már nem tudjuk, hogy konkrétan milyen iratok voltak benne, de hogy mondjuk kikre vonatkozó iratok, ez helye közel megállapítható. Az is megállapítható, mint mondtam, minden hálózati szeméről kellett 6-os kartont kitölteni. Ebben jó esetben most ha csak a Kádár korszakot nézzük, és úgy vesszük, hogy mintha 50-ben minden megsemmisült volna, ha csak a Kádár korszakot nézzük, akkor is olyan 50-55 ezer hatos kartonnak kéne lenni. Ennek nagyjából a fele van meg. Tehát ezt is lehet tudni. Azt is lehet tudni, hogy a rendszerváltás környékén is tűntek el iratok, meg a szolgálatoknál is visszamaradtak iratok. Ez a rendszerváltás jellegéből adódott, tehát szükség volt titkosszolgálatra a Magyar Köztársaságnak is, és a korábbi titkosszolgálatok működtek tovább új néven és új struktúrában. Az viszont, ami megmaradt, arról is lehet tudni, hogy ezek hitelesek. Tehát az lehet, tehát igen, tehát nem teljes, az biztos, de ami megmaradt, azért ezt lehet tudni, hogy valós. Tehát tudom, hogy voltak, amikor voltak ilyen lebukások, akkor így előkerültek ilyen, hogy direkt azért töltötte ki valakire mondjuk 6-os kartont, hogy majd esetleg, ha majd nyilvánosságra kerül, akkor majd
1: befeketítsék.
0: Hát ez nonsense. Tehát arra van példa, hogy egyszerűen a működési kényszerből fakadóan valakit hálózati személyként tartottak nyilván, de ez inkább a hírszerzésre volt igaz. Ahhoz, hogy valakiről 6-os kartont kitöltsenek, ahhoz kellett egy beszervezési nyilatkozat, tehát olyan szemét tartottak nyilván belföldön hálózati személyként, aki valamilyen módon kapcsolatba került az állambiztonsággal. Az, hogy később hogy működött együtt velük, milyen jelentések adott, az megint más. Én ezért szoktam mondani, hogy ezek adatok fognak nyilvánosságra kerülni, nem csak mostán februárban is, akkor is lesznek iratok, de azok is adatok. Ahhoz, hogy ezt jelentéssel, meg jelentőséggel felruházzuk, ehhez történeteket kell elmesélni. Ahogy elhangzott, az érintettek egy része már nem fogja tudni elmondani a történetét, de mi, akik itt vagyunk még, és olvassuk értően mondjuk ezeket, most nem csak a kutatók, történészekre, hanem sportújságírókra, szakírókra is gondolok, vagy bárki másra, vagy tehát egyszerűen újságírókra, azok el tudnak mesélni majd történeteket.
1: Említette Tibor, hogy az érintettek többsége talán már nem él, viszont vannak még életben lévő érintettek. Személy szerint magatokban néztek más, hogy ítélnétek meg egy olyan olimpiai bajnokot, legendás sportolót, akikről esetleg ilyen terhelő adatok nyilvánosságra kerülnek, vagy ezt ketté kell választani, és van a sportoló, a sportpályán elért teljesítménye, és az ott van, és azt értékelni kell, és azt nem befolyásolja semmi.
2: Én ezt úgy gondolom, hogy ha onnan indulok, hogy ez erkölcsi kérdés, akkor hát egy fekete pontot bizony az olimpiai bajnok személye, hogy mondjam, oda kerül a neve mellé. Ezt megmondom őszintén, én így vagyok vele. Ugyanakkor, és ezt jobb lenne majd, ha Tibor részletezné, azért ahogy ezt nagyon jól fejezte ki magát, hogy történeteket kell mellé rakni. Szóval nagyon fontos az, hogy kit miért szerveztek be, ugye, mert van az a történet, hogy a rendszer híve volt, de ugye aztán kiderült, hogy mindenki zsarolható. Na most visszatérnék a kérdésedre feltett válaszommal, sokkal inkább árnyaltabban nézem. Tehát az, hogy eltelt az, tehát ahogy én öregedtem például, ez fontos, árnyaltabban nézem. Tehát amikor hallottam, hogy van ez a probléma, akkor teljesen elítélő voltam. Hú, hát ez borzalom, hát milyen emberek ezek, most így általánosítva. Aztán utána kiderültek ezek a dolgok, hogy nem mindenki tulajdonképpen, hogy mondjam, jó indulatából, tehát nem volt mindenki rendszerpárti.
1: Meg ideológiailag megrögzött, vagy jó hiszi.
2: Igen, aki azért mondta, hogy a rendszer segíts azzal, hogy majd ő jelent valakiről, vagy valakikről. De aztán kiderült, hogy ugye vannak itt zsarolt emberek, akik egyébként esetleg a másságuk miatt zsarolhatók, és akkor már azt mondtam, hogy egy kicsit vigyázni kell a történettel, mert itt nem dalolt mindenki azért, mert dalolva ment bele ebbe a dologba, mert annyira szeretett volna. Tehát én most már nem vagyok annyira elítélő. Tehát szeretném látni, és ez, amit a Tibor még egyszer mondom, a legjobb kifejezés, a történetet mellé, hogy miért. Ennyi. És akkor jobban tudom úgymond magamba is eltenni.
0: Én szerintem így is úgy is lehet nézni. Én személy szerint szét tudom választani. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy nincs egy ember se, aki minden egyes életének, minden egyes percében és porcikájában is óriási nagy piedesztrára emelhető, és sose esett volt, akkor én nem így gondolom. Teljesen más példa. Most attól mondjuk Paul Gascoigne kevésbé tartjuk jó focistának, hogy mondjuk milyen mérhetetlen milyen volt a magánélete. Tehát, hogy attól még lehet jó focista. Nyilván nem fogom a fiam elé állítani abszolút
1: példaképnek.
0: De ugyanígy van, én nem gondolom, hogy Novák Dezső attól lett volna rosszabb edző, vagy attól rosszabb edzőnek kellene tartani, vagy rosszabb játékosnak. És nem hiszem, hogy egyébként nem... Tehát igen. Tehát én nem gondolom,
1: nem, bocsátok,
0: de nyilván
1: vagy?
0: Én azt... Én nem, mert nem ítélem el. Uh-huh. Tehát én nagyon sok ilyen történetet olvastam és láttam. És látszik az, hogy ez még akiket... Hozzáteszem, 1960-as évek legelejétől kezdve majdnem mindenkit hazafias alapon szerveztek be. Ez nem azt jelenti, hogy ők, ahogy itt elhangzott, hogy ők kiállunk a rendszer mellett. Sokszor elhangzik, hogy különbséget kell tenni, akiket zsarolással beszerveztek meg, akik önként. Ilyen, hogy önként nem volt. Tehát önként nem jelentkezett senki a BRFK állambiztonsági szervén, hogy én hálózati személy szeretnék lenni, mert nem is tudhatott volna róla elvileg. Ugye a külvilág csak arról tudott, hogy valami besugó vagy valami jelentéseket ír. Tehát mindenkit az állambiztonság szervezetbe. Ő volt a kezdeményező, és valakit kis presszióval, valakit kis valamivel előnnyel kecsegtették, valakit megzsaroltak, olyan
1: hát
0: dologgal.
1: Sportolók esetében akár a sportpályafutása befejezésével is zsarolhatták, ahogy lehetett olvasni, az 1968-as mexikói olimpia előtt volt olyan sportoló, vagy sportolók, akiknek azt mondták, hogy nem mehettek ki az olimpiára, hogyha nem szervezhetünk be. Érdekes még az is, de bocs Tibor, visszaadom mindjárt a szót, hogy Novák Dezső özvegyétől olvastam egy nyilatkozatot, a tisztartója Novák Dezsőnek így nyilatkozott, ez a nemere, ugye ez volt a fedőnév, mondhatjuk, ez a nemere minket hülyének néz, csupa olyan dolgot ír le, amit már mindenki tud. Tehát ezt is hozzá kell tenni, hogy az, amit valaki jelentett, az mennyire volt fajsúlyos, mennyire okozott kárt a társának, egy csapattársának például, és mennyire próbált ő hát megfelelni is, de ugyanakkor nem is nagyon ártani.
2: Én erre szintén két olyan nevet mondanék, akik ugye eddig a köztudatban vannak, most ugye már október 23 után lehet, hogy lesznek. Az egyik ugye az Esterházy Péter írónak az édesapja, aki ugye megírta a Péter a Harmónia Celestis című könyvét tulajdonképpen a családról, az apjáról, majd amikor kiderült, hogy az édesapja ügynök volt, akkor megírta utána javított kiadást. De közben az is kiderül a papáról, hogy olyan farrengető dolgokat, tehát ezt szeretném igazolni, amit Novák Dezső özvegye mondott, farrengető dolgokat nem írt, és kvázi a tartók ugye azt mondták, hogy hülyének nézi őket. Talán a Csurka István is egy ideig, ugye a Csurka neve is felvetődött, és a Csurkáról is az a vélemény alakult ki, hogy nem írt lényeges dolgokat. Nyilván, én ezt egy folyamatnak ítélem meg, ugye, mert Tibor szárazabban nézi, én azt mondom, hogy emberi oldalról mindenki megtántorítható, mit tudok csinálni, ha beszerveznek? Ugye, mert nem akarok. Mert egyébként visszatérek a nemerére. Az Albert Flórián az nem nézegette ezeket. Az Albert Flóri megsértődött, és örökre megharagudott a Novák Dezsőre.
1: De tehát a legenda szerint Novák Dezső elmondta neki, mielőtt őszint vallott, és Albert Flórián biztosította barátságáról, majd miután nyilvánosságra került és hullámokat kavart, azt követően ugye ez az évtizedes barátság, ez megszűnt. Valami ilyesmi.
2: Igen.
1: Nem tudom, legenda-e. De tény, amit mondasz, tehát az ő barátságukat tehát, abszolút...
2: Azt akartam mondani, tehát most akkor vegyük a Novák, tehát azért nem akarok olyanra, ami nekem egyébként lenne sejtésem, hogy 23 után, október 23-án után kiről derül ki, de azért nem mondom, mert etikailag nem tartom helyesnek. Tehát magyarul azt mondták, jó, neked ezt csinálni, és akkor otthon hazamegyek, gondolkodom. Tehát meg akarok ugye felelni, ugyanakkor tudom, hogy egy olyan közegbe mozgok, mint a csapat, most akkor ugye erről beszélünk, mit tudok csinálni? Hát semmit mondó információkat adok le, lehetőleg. Mert hogyha a tartótiszt nem kérdez rám vissza, és mert ugye nem kér, mert ugye ezt van írásba kellett, de ugye ne, akkor ezt el lehet addig játszani, amíg azt nem mondják, hogy ahogy az előbb, hogy ez minket megvezet ez az ember, hogy pestiesen mondjam.
1: Tibor?
0: Sokféle történet, tehát volt ilyen is, volt olyan is, akit beszerveztek, és aláírta a beszervezési nyilatkozatot, és utána hazament, és elmondta a családtagjának, mindenkinek. Tehát ilyen is van. Van olyan is, aki meghasonlott, hogy igen, ő most egy alávaló besugó lesz, de aztán úgy helyre rakta magába a dolgokat, most ezt idézőjelbe, és akkor évekig együtt tudott működni ezzel a rendszerrel. És azért, hogy előjött a Eszterházi Mátyásnak, tehát a Eszterházi Péter apukának a története, mert ugye ott is ugye semmit mondó, tehát önmagában semmit mondó, de ahogy az író is írja, most nem fogom tudni idézni, de hogy ahogy megyünk bele folyamatosan a szarba. Tehát, hogy a hálózat az mégiscsak a rendszer fenntartásnak egyik eszköze volt, és többek között azáltal, hogy beszervezett az idézőjelben ellenségből embereket, egy arisztokratát. És azzal, hogy ő nem is, lehet, hogy tehát fontos volt az általa adott információ is, de az még inkább, hogy ezzel a sakba tudtunk tartani, és szorosan tartani egy úgymond ellenséget, és lassan majd akkor aki ebben az együttműködésben átveszi mondjuk a hatalmi nyelvezetet, azt a történetet, azt a narratívát, amit a hatalom nyelvét veszi át, és hogy Eszterházi erre különösen érzékeny volt, hogy igen, itt látszik, hogy megy befele ebbe az egészbe, és ez is egyik, tehát eszköze volt, vagy ez is egyik célja volt például a hálózatnak. Tehát hogy lehet, hogy az egyes jelentések, ez is nagyon sok ilyen eset van, az egy-egy jelentés a semmit mondó, egy-egy ügynöknek a jelentése is semmit mondó, de az egész hálózat működés, és erre azért mégsem szól ezt a perspektívát elveszíteni, hogy az mégiscsak a rezsim fenntartásának, a diktatúra fenntartásának volt az eszköze. Nyilván, és akkor ez megint, ha már felelősség és morál kerül szóba, nyilván nem lehet összevetni a hálózati személy, meg a beszervezőjének a felelősségét, és ezért tehát nem szabad, már ha nagyon moralizálni akarunk, nem szabad a hálózati személyeken csak elverni a port, és akkor megint visszakanyarodok, amit Gábor is mondott, hogy történetek, tehát hogy meg kell nézni, ezt történeteken keresztül mesélhető el, és állapítható meg a felelősség különböző szintjei. Egy adatbázisban ez nem fog kijönni.
1: Igen, de felbukkannak majd az adatbázisok. lesz-e arra hajlandóság történészekben, újságírókban, hogy mögé tegyék a történetet, mert ugye a mai ember hajlamos arra, hogy hall egy hírt, és rögtön véleményt mond, kommentet ír. Tehát, hogy meg lesz-e ez a felelőssége mindenkinek, hogy...
0: Az ABT-nek mindenféleképpen, mert eddig is volt rá lehetőség, és most egyik fő cél az, hogy bárki bármilyen módon érintett, az mondja le történetét, és tehát komoly kommentet, nem tudok én sem más szót, azt oda lehet rakni az irat mellé, tehát a mai történetet, a akkori szereplőnek a mai történetét, saját véleményét hozzá lehet rakni, és akkor aki már előveszi ezt a iratot, vagy kutatja, az már találkozik annak a úgymond kommentjével is.
1: Még egy vonal eszembe jutott, hogy van egy csapat, amelynek egyik tagját beszervezik, és ő úgy gondolja, hogy azért vállalom el, mert ha nem én, akkor valaki más fogja ezt csinálni, és akkor én megpróbálom úgy tenni, hogy minél kevesebb kárt okozzam ezzel. Van egy ilyen aspektus?
2: Lehet, de én azért mondok erre egy példát, ugye nem tudjuk, ez kicsit bővebben ki lehet fejteni, ugye ott volt Mátrai Sándor, akinek, ezt is pletykának mondanám, tehát ő állítólag jársági néven jelentett az öltözőből, az volt Albert megfigyelése lett volna a feladata. Igen ám, de a Mátrai 69-ben átment az egyetértésbe, Albert egyébként egy más jellegű konfliktusa volt, fontos, ahol Albertnak van igaza, mindegy, nagyon csúnyát mondott a Mátrai Albert édesanyjára, aki korán halt meg, és összeveszett a két sztár, mert ez a két futballista sztár volt, ez nagyon fontos. Onnantól kezdve az öltözőbe feszült hangulat volt, és amúgy az Albert egyre megerősödött, mint játékos, ugye mert 67-ben aranylabdás lett, ugye a Mátrainak a jelentősége a csapaton belül csökkent, míg elüldöződött az egyetértésbe, annyira sajnálni nem kell, mert ott az Alibaba presszót megkapta az ülő és a Szobieszki János utca sarkán, de erre majd térjünk vissza utána, mert ebbe van valami.
1: Vendégünk továbbra is Takács Tibor történész és Turi Gábor, a Nemzeti Sport munkatársa, és a hamarosan nyilvánosságra kerülő állambiztonsági iratok, az úgynevezett ügynökakták kapcsán a sportos vonatkozást elemezgettük itt az első fél órában, és erről is fogunk beszélni. Valami még marad benned?
2: Annyi egyébként elmondtam, amit szerettem volna, tehát gyakorlatilag nem erét, tehát Novák Dezsét ugye elméletileg, azért mondom, hogy elméletek, mert ez vagy kiderül, vagy nem jársági helyére, ez Mátrai Sándor lett volna. De ami egy fontosabb kérdés szerintem, tekintsünk a jövőbe tényleg, mert Tibor is jól mondja, tehát a múltban vannak olyan dolgok, hogy ezek az emberek nem élnek, tehát a történetet nem ismerjük meg. Na most felvetődik a kérdés, és akkor most konkrétan, mint sportújságíró válaszolok, amit ugye felvetünk, hogy mi történik akkor, szerintem egyébként lesz akkor, tehát amikor kiderül egy volt sportolóról, hogy
1: beszervezték. Még életben van? Vagy ez...
2: Ez egy kérdés is lehetne. Igen, nem, a lényeg az, tehát válaszolok. Én tudok olyan olimpikonról, nem él, akinek szeretném tudni a történetét, de hozzátartozója él. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Tehát csak akkor vagyok hajlandó, igen, így a pontos a témában egy lépést is tenni, ha megismertethetem a történetét. Még akkor is, hogyha gyarló a beszervezésnek a oka, mondjuk, hogy tehát mondok fontos dolgot, azért a másság egy alapos indok, tehát ott a félelemek, stb. De valamiért, tehát, hogy nyitni tudok esetleg egy éttermet, vagy valami, tehát, hogy tudják meg a történetet az emberek. Vagy az, hogy annyira féltem a rendszertől, hogy belementem ebbe a dologba, bár tudtam, hogy ez nem jó dolog. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Tehát így nevet, elnézést, hogy Gipsz Jakab, nem vagyok hajlandó leírni az újságba.
1: Ugye az, hogy sportolókat beszerveztek, annak az is a jelentősége volt, vagy az is az indoka volt, hogy azért abban az időben legálisan nyugatra a sportolók viszonylag könnyebben utazhattak, mint az átlag emberek. Tehát egyrészt a nyugati emberekkel tudtak kapcsolatba lépni, másrészt az is fontos volt az állambiztonság számára, hogy esetleg disszidálási szándékkal valaki kiutazik-e, hogy ezt megtudják egyes sportolókról, igaz?
0: Igen, hát az mindig ott lebegett a nyugatra utazó sportok, nyugatra utazó állampolgároknál, de ugye a sportolók még gyakran utaztak, tehát ott náluk ez majd, hogy nem permanens veszélyforrás jelentett, és az állambiztonság ezért nagyon óvatos volt, és próbált ezeket megakadályozni. Az esetek többségében Nyilván nem kellett, mert a sportolók a magyar átlaghoz képest bizonyos előjogokat élveztek. Ugye, ha nem volt állampolgári jog, hogy valaki útlevélhez jusson, az a élsportolók, mert azért inkább erről a körről van szó, az élsportolók viszont viszonylag gyakran utazhattak, akkor ez egy olyan előjog volt, ami úgy itthon maradásra is készítette őket. Nyilván vannak olyan esetek, amikor ez ugye nem sikerült, és úgy mondta például Varga Zoltán, majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy az állambiztonság személy előtt tudott kiszökni, és illetve ugye kint maradni, de ugye kiszökni mondjuk a táborból, már az olimpiai faluból. És, de hogy az állambiztonságnak ez a fajta célkitűzése, ez mindig bizonyos tekintetben összeütközésben került, vagy konfliktusban állt a sportvezetésnek az érdekeivel. Ugye közismert történet, egyik kollégám Müllerról már nagyon régen, 20 éve megírta, hogy a Helsinki olimpiára a fél aranycsapatot, illetve a olimpiai csapatot nem akarták kiengedni az AVH, mert hogy attól tartottak, hogy kint maradnak, meg ellenséges személyek, meg gyanúsak, stb. Viszont a Hegyi Gyula, a OTSB nagyhatalmú vezetője, az azzal érvelt, hogy tehát az ő szerepe is kellett ehhez, hogy a rendszer inkább vállalja az ebben a kiutazásában rejlő rizikót, de hogyha ezek a puskásik kimehetnek, akkor az olyan sportsikert
1: dicsőséget
0: hoz az országnak, hogy megéri ezt a rizikót. Tehát nyilván meg is érte, és nem is maradt ott kint senki. Tehát azért mondom, hogy még az AVH időszakában is, az AVH, rettegett AVH is csak egyik szereplő volt a rezsimen belül. És ugyanez igaz az állambiztonságra is, tehát ha a magasabb sportérdekek is országos érdekek azt célozták, hogy igen, egy alapsportról menjen ki, akkor kiment. És az esetek többségében nem is maradt kint nagy tömegben sportoló, és sportoló főleg nem, hogy Varga Zoltán az gyakorlatilag majdhogy nem az egyetlen kivétel.
2: Hogy mennyire, ugye szóba került itt adás előtt, hogy a hallgatók ugye fiatalabbakból tevődnek össze, a fiatalabb korosztályból, tehát mennyire kiváltságból sportolnak lenne abban az időben, azért annyit még mondjuk, hogy a tatai edzőtáborban normális volt az étkezés, tehát magas kalória tartalmú ételeket kaptak az emberek, mert ugye az 50-es években azért a boltokban nem nagyon lehetett, nem volt árubőség, hogy finoman fejezzem ki magam. Ez az egyik, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna
1: tehát
2: mondani.
1: Tehát kiváltságot jelentett élsportolónak lenni.
2: Abszolút kiváltságot jelent. Abszolút kiváltságot jelentett. A Varga Zoltán esete, én csak azért, én mondok egy példát, én emlékszem erre, én már sajnos öreg ember vagyok, a Móricz Zsigmond körtéren jöttem, és kiabálta, akkor még hétfői hírek volt, vasárnap este adták el, és a Rikkancs kiabált, hogy Varga Zoltán disszidált, és én megdöbbentem, mert az általam ez azóta is fenntartom a magyar játékosok közül, aranylabdás az Albert Fulyán ide vagy oda, én a Vargát tartottam a labdával való viszonya miatt a legjobb magyar futballistának. Tartom minden mai napig, persze vannak nagyon futballisták, és na, a lényeg az, hogy tehát ezen én megdöbbentem. Aztán utána, amikor már újságíró lettem, ennek utána olvastam, Baróti Lajos szövetségkapitány be akarta építeni a csapatba. A 64-es Európa-bajnokságon volt először válogatott a dánok ellen a bronzmeccsen. Baromi jó futballista volt. Nem elvállalta azt, amit a Barótinak voltak dolgai, hogy olyan járt, tehát magyarán neki ilyen taktikai jobbszélsők voltak. Tehát mondom a példákat, ha például Molnár Dezső jobbszélső volt, a Görös János ezt nem vállalta, ez szenzációs futballista. Varga Zoli megvonta a vállát, elvállalta, és ott is nagyon jó játszott, pedig ő 8-as volt, tehát tipikusan jobb összekötő. Tehát Baróti, és akkor itt érnék vissza az úgynevezett disszidálási szándékra. A Baróti kivitte őt a 66-os világbajnokságra Angliába. A Zoli 45. január 1-én, tehát 21 éves volt akkor. Uh-huh. Tehát még főszállóhákban volt. És volt egy izomsérülése. Igen ám, de aztán gyanítani kezdték, mivel Solti Dezső, akiről egyébként könyv jelent meg, hogy ügynök volt, már olyan értelemben ügynök, hogy játékos ügynök volt az Internacionálénál, ott keringett a Zoli körül, ugye, mert csábította, hogy maradjon kint. Tehát olyannyira, mondanám így, kulminálódott a helyzet, hogy Baróti megunta, hogy a Varga nem tud játszani, mert sérültet jelent, és azt mondták, hogy Honti György főtitkárral együtt üljön fel egy repülőre és jöjjön haza. Ez volt 66-ban, két évvel azelőtt, hogy kiment. Egyébként a Vargának, hogy mennyire a titkos szolgálatok előtt zajlott a történet, a feleségét is figyelték, hogy mikor akar elutazni Ibusz úton külföldre, és hát ha ott majd úgy találkoznak. De mondok egy nagyon érdekes dolgot, hogy mennyire egybevág például egy ügynöki jelentés egy tanúvallomással. A pont a Varga diszidálása kapcsán. 1968-ban utána, novemberben Nemerét, azaz Novák Dezsőt, ugye írjon erről jelentést, mi történt, azt hiszem november közepén datálódik a jelentés kongresszen, és Nemere így ír egyeszám harmadik szemben, Novák Dezső, mint a csapat kapitánya, bement és megnézte, hogy ott van-e a Varga Zoltán, mert ő együtt lakott a Páncsics Miklóssal. És akkor, tehát magyarán így ír a Nemere a Novák Dezsőről, hogy Novák Dezső csapatkapitány. És most ugyanazt fordítva, ugyanazt mondja a Páncsics, akinek tanúvallomása van, tehát a szintiszta igazat mondom, ugye, azt mondja, hogy nem volt ott a Varga szobában. Tehát, hogy értsük, hogy mennyire, tehát nyilván a Nemere persze jelentett, de mit tudott jelenteni azt, amit a Páncsics elmondott a tanúvallomásába. Tehát aztán itt tudjuk, szegény Lakat Tékáról mostanában halt meg, hogy amikor ugye Lakat Karcsi bácsi volt ennek az olimpiai csapatnak, ugye a szövetség kapta, és a fölmentés, akkor ott volt állítag a Zolinak a nyakkendője, ott a izékint, nem volt ott a cucc, ennyi. Ennyit a Vargáról, mert...
1: Tehát valóban komoly kutató munka kell ahhoz, hogy mindenki megismerjen egy
2: Vannak történetek, és ugye a Varga esetében is van történet. Tehát konfliktusa az Alberttal, az Albert mítosszal. Egy föltörőben lévő tehetség, aki egyébként találkozik a egyetlen magyar aranylabdással a pályán. Együtt ebből a pályán egyébként nem volt probléma, de azon kívül egyre több.
1: Ugye arról is igyekezett információkat begyűjteni az állambiztonság, hogy a sportolók hogyan reagálnak egy-egy politikailag is érintett dologra, például az 1984-es Los Angeles-i olimpia bojkottjára. Tehát ilyen szándékkal is voltak jelentéskérések, ugye?
0: Ez általában, tehát a hálózati személyeknek szinte minden hálózati személynek feladata volt többek között, nem csak az, hogy akire rá volt állító, arról kell jelentenie, hanem úgymond ilyen mellékes feladatuk is volt. Tehát ha volt egy jelentős politikai esemény, ez mondjuk a 60-as években még egy pártkongresszus is volt, vagy egy szovjet kommunista pártkongresszusa, vagy Gagarin űrutazása, vagy akármi, vagy a kubai rakétaválság, arról figyel, jelenteni kellett, hogy mi a környezetében milyen a hangulat ezzel kapcsolatban. Ugye a 84 kapcsán pedig, hát... Ott azért volt különösen fontos a sportolók, mert sportolókat érintett, tehát az ő bőrükre ment az egész, és nyilván az állambiztonság ezt politikai kérdésként tekintett arra, hogy a sportolók ez erre hogyan reagálnak. Tehát ezt nehéz volt nem politikai kérdésként tekinteni.
1: Tibor, tőled idézek, ha jól olvastam, azt mondtad a magyar-szovjet labdarúgó meccsek kapcsán, hogy egyrészt a magyar nép politikai tettként értelmezte a mérkőzéseket, a futball identitásokat hordoz, identitásokat teremt, visszatükrözi a társadalmi és politikai változásokat, és generálja is azokat, és éppen ezért ezeknek külön jelentőségük volt. Ugye mindig felvetődött minden egyes magyar-szovjet párharc előtt, hogy kötelező-e olyan eredménynek születnie, ami a szovjetek számára kedvező, nyilván a magyar számára kedvezőtlen. Erről mit lehet tudni, ami mondjuk tényszerű, és ami bizonyítható?
0: Hát, ami bizonyítható, az kevés, de hát nekem történésznek ez, amit itt elhangzott, ez a lényeg, hogy már önmagában az a tény, hogy a magyar-szovjet meccsekhez ilyen jelentések tapadnak, és ilyen mendemondák keringenek, az már önmagában, ha ebből semmi nem igaz, akkor is jelentős, van jelentősége. Tudom, hogy rengeteg, tehát én amikor erről írtam, akkor minden ismerősönnek volt, aki tőlem idősebb, és mondjuk átélték és hallottak ilyen sztorikat, mindenki mondta, hogy nem, ez nem igaz, mert hogy nekem nincs igaza, mert ilyen biztos, hogy volt, mert hogy ő tudja, mert neki nem tudom milyen focista mondta.
1: Már mindenki beszélt, eredmény biztos,
0: igen,
1: hogy volt.
0: Hogy le kellett feküdni erről, a szovjeteknek, viszont állambiztonsági irat ilyen nem maradt, én egyéb iratot sem találtam, és tudtam, hogy senki hitelt érdemre nem tudta ezt bizonyítani, de valószínűleg nem is kellett, mert ezek a félelmek, ezek mindenkibe benne ott munkálhattak. Tehát nyilván most én nem olvastam például azt, hogy Sebes Gusztáv valamelyik visszaemlékezésben, ami level előkerült, amiben mondjuk erről írt volna. Hogy egyetlen egy dolog, ami pont ellenkező, hogy amikor ha jól emlékszem, Baróthitól származik, ő mesélte, hogy a 70-es évek vége, ezt lehet, hogy Gábor jobban tudja, hogy pont melyik selejtező a szovjetekkel, bement Biszkó és...
1: 77-es, igen.
0: Biszkó Béla.
2: A 2-1-es meccs.
1: Igen.
0: Hogy a politikát hagyják Brezsnyev és Kádár eltársakra, önök csak a futballal foglalkozzanak. És önmagában már az a tény, hogy ha ez igaz, én remélem, hogy igaz, mert ez nagyon jó történet, azt mutatja, hogy még Biszkó Béla és a magyar pártvezetés is érzékelte, hogy igen, ez ott munkál az emberekben, és a sportlókban is ott munkálhat. És mondom, tehát mindig elmondom azt is, hogy 86 kapcsán is előjöttek ezek a dolgok. Rendben, le kellett feküdnünk a szovjeteknek, de miért 6-0-ra? Nem lett volna elég egy 2-1, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz szovjet csapat volt, az két év múlva elbédöntőt játszott.
2: Hadd szóljak ehhez hozzá néhány, tehát egy futball tényszerű dolgot mondanék, tehát a szovjet klubcsapatok és eleve a szovjet válogatottnak a játék stílusa olyan, tehát erőszakos, kemény, gyors. Ez a magyaroknak általában nem ízlik. Na most erre még rárakódott, tehát ezért mindig tulajdonképpen egy kicsit, hogy mondjam, tehát szerintem handicapünk volt, hiába tudtunk esetleg jobban futballozni. És egyébként, hogy mennyire érdekes dolog ez egyébként a 77-es világ, mert azért még 21 éve vagyunk 56 után, és Kutas István, a sportvezető, ugye azt mondta, hogy énekelni lehet, azt hiszem a Palesztrina kórus énekelt a himnuszt. Szóval olyan hangulatot akkor a stadionban, én akkor 22 éves voltam, szóval hát egyrészt szovjetellenes, ez nyilvánvaló, de azért egy egészséges, hogy mondjam, nemzeti büszkeséget adott, hogy lehetett a himnuszt énekelni. Egyébként még valamit mondani, amikor most lesz 60 éve, vagy 56, nem október, hanem szeptember 23-án Edmira, pont a Cibor Zoltán góljával nyertünk. És mit csinált a Cibor, mikor bement az öltözőbe? Azt mondta Rászta az öklét, hogy legyőztük a kommunizmust. Ja, nyilván ezt akkor a Népsport nem írta meg, de ez utólagosan kiderült, és azért a játékosokban volt ilyen. És mondott még valamit a Cibor ezután a meccs után, egy évvel korábban itt Pesten volt egy meccs, amikor a szovjetek vezettek 1-0-ra, és a Puskás, egy 11-est ítéltek nekünk, de nagyon a vége felé, és a Puskás berúgta, és azt mondta a Cibor, azt a Puskás nem rúgja be azt a 11-est, senki le nem mossa rólunk azt, hogy le kellett feküdni. És egyébként mondhatnám a 66-os 2-1-es vereséget, amikor Baróthi volt a szövetség kapitány.
1: Ugye megvertük a brazilokat,
2: és mentünk a négy közé a szovjetekkel, 2-1-re kikaptunk, és szegény Rákosi Gyula kihagyott egy helyzetet, és ugye mindenki mondta, hogy hát a Gyula biztos bombát, mondta Rákosi, hogy dehogy is. Ennyi.
1: Igen, volt még egy párharc, azt hiszem EB-selejtező volt, amelyiken 2-0-ra nyertünk itthon, Albert Flórián nem játszott, és ott ugye felvetődött az, hogy sérült volt.
2: 68, ez 68 volt, két válogatott, csak 68 május 4, és 68 május 11, és a 2-0-án, megmondom én, ott voltam, Farkas Görös volt a gólszerző, 2-0-ra nyertünk. Ezen a meccsen volt egyébként Fatér Károlynak az egyetlen válogatott mérkőzése.
1: Újoncként, ugye?
2: Jól védett, de ugye szegény Fatér, nem akarom kimondani, de ugye ő is esetleg, nem esetlegesen, hát felvetődött a neve.
1: Viszont hogy jelentett. A visszavágón,
2: akkor állítólag besírták a Vasas játékosok a Tamás Gyulát, Albert is vállalta a játékot, és 3-0-ra kikaptunk, tehát összesítésben 3-2-vel nyek, tehát nem jutottunk tovább.
1: Hát sok mindenről tudnánk még beszélgetni, akár órákig, de akkor legyen az a végszó, hogy ti mire számítotok. Már azért úgy körülbelül elmondtátok, hogy mik derülhetnek ki, de mi van bennetek, mit szeretnétek, hogyha mondjuk februárig itt történne, szóval akár történészként, akár sportújságíróként, hogyan viszonyultok ehhez a lépéshez?
0: Én történészként csak azt remélem, hogy még több felhasználható és érdemleges korszakra és az a korszak állambiztonságra vonatkozó irat kerül levéltárba és válik kutathatóvá, és talán egy olyan fajta egészséges, szélesebb körű érdeklődés is kivált majd az ezzel kapcsolatos munka, történetgyártás, ami úgy hozzásegít bennünket is, hogy úgy lássuk, hogy van értelme csinálni. Tehát én sőt kizárólag történész szakmailag tudom ezt is nézni.
1: De elmondhatjuk, hogy te sportszurkoló vagy, és a futballt követed, vagy nem tudom, valamennyi sportágat, tehát azért kicsit érintettként is figyeled a dolgot.
0: Hát ugye ez már a múlt, én a jelenlegi futballt, azt úgy én abban vagyok már jobban benne. Nekem már mondjuk a 60-as, 70-es évek az már történelem. Én a 80-as évektől kezdtem el nézni.
1: Gábornak minden sporttörténelem, ahogy itt a Nemzeti Sportában is hallhatjuk.
2: A felvetett kérdésedre az a válaszom, én nem örülnék neki, ha kiderülni. Nyilván ki fog derülni. Nyilván ki fog derülni, és még akkor sem, hogyha a történetet ismerem. Tehát ahogy az ember, hát fogalmazok így, öregszik, megértőbb az élet nehézségeivel szemben. Tehát nagyon egyszerű azt mondom, hogy beszerveztek, amit jelentetti, ügynök voltál, kész, lehúzunk a pályáról. Persze, ez van ilyen eset, nagyon sok eset van, de nem minden eset ez.
1: Igen, és te éltél abban a korban, és tudod azzal a szemüveggel nem nézni, aki nem...
2: Szerencsére a klasszikus ügynökkorban úgymond nem értem, de mondok egy érdekes dolgot talán. Mivel életemben nem tapasztaltam nagyon nagy döccenőt. Egyet igen, de az más jellegű volt. Most nem magánéletre gondolok, hanem munka, mindegy. Ezért nem mentem én, és ezért nem kértem ki semmit. Most a barátaim bementek, egyébként közös ismerős, nem barát, kiderült a
1: nézve. Hogy abban bízol, hogy nem jelentettek olyat, ami a te életedet befolyásolta?
2: Igen, azért nem mentem be eddig, nem is fogok valószínűleg, mert most már akkor minek. Tehát remélem az életem nem fog negatív irányba változni. Van, aki bemegy, és akkor kiderítette, mondom, a barátaim közül, és akkor egy közös távoli ismerősről kiderült, és akkor megmondtam már, és akkor most mi van. De az távoli ismerős volt, tehát egy sportolónál jobban megrendülnék valószínűleg, még akkor is, hogyha a történetet ismerem.
1: Hát ez az elkövetkezendő hetekben, hónapokban biztos, hogy kiderül. Turi Gábornak és Takács Tibor történésznek nagyon köszönöm, hogy egy kis kor történettel meg tudtuk világítani ezt az eseményt és ezeket a történéseket. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Tell you what I'm talking about, baby.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Adásunk első egy órájában az idén 50. évfordulóját ünneplő Icarus BSE atlétikai szakosztályról fogunk beszélgetni. Három vendéget is köszöntetek a stúdióban. Ennek apropóján itt van velünk ifjabb Tom Hauser István, mesteredző, szakmai vezető, itt van Kis Dániel, EB bronzérmes gátfutó, és Amner Zoltán szakosztályvezető. Szerbusztok, köszöntelek benneteket, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Köszönjük.
2: Abban maradtunk, minden tiszteletem a vendégeké, hogy tegeződni fogunk, így egyszerűbb lesz a beszélgetés, de természetesen tényleg a tisztelet az abszolút a vendégeink irányában megvan. Ugye azért egy ilyen fél évszázados évforduló, azért az egy nagyon

0: különleges mérföldkő bárkinek és bárminek az életében, és meg is tartottátok, megtartotta a szakosztály az ünnepségét, ha minden igaz, akkor tegnapi napon, és ott volt Kálnoki Kis Attila, sportfelelős államtitkár is, de volt egy nagyon szép beszámoló is. Szóval hogyan ünnepelt a szakosztály, milyen nagy mérföldkő, vagy csak egy állomás, vagy egy ünnepség ez a szakosztály életében?
1: Azt mondtuk, hogy egy mérföldkő természetesen, de már elkezdődött a következő 50 év története is, mert azon is dolgozunk, hogy hogyan tovább, de tegnap természetesen megálltunk egy pillanatra, és emlékeztünk, nosztalgiáztunk. Rengeteg volt sportolónk, jelen sportolónk jöttek el, bajnokok találkoztak, nosztalgiáztak, pont a Dani most mesélte kint, hogy emberekkel találkozott, akiket tök rég nem látott, és milyen fantasztikus volt velük újra összefutni, hogy azt hiszem, hogy körülbelül 500-an voltunk ott az Erzsébet Ligeti Színházban, úgyhogy ez egy nagyszabású, csodálatos este volt.
0: Milyen ez a nosztalgia, Dani, amikor így visszatekintesz, egyrészt gondolom, az ott töltött, vagy hát nyilván a sikeres pályafutásodra, és tényleg találkozol az említett társakkal.
2: Megérinti az embert akaratlanul, hiszen azért ez nekem is, ugye én 24 évet töltöttem el az Ikarus pályán az atléta pályafutásom mal, és hát ugye még mindig hazajárok, ha néha arra járok, tehát hatalmas szeretettel fordulok vissza bármikor. Nagy élmény volt, valahol szomorú is, hogy így eltelt ennyi idő, de nagyon jó látni, hogy például Pista bácsi, Pisti edzőm édesapukája még a mai napig kortalanul viszi a hátán többet magával ezt az édes terhet, ugye.
0: Az alapító idősebb Tom Hauser István fia, az említett Pista. Pisti nyilván érthető, Pista bácsi, ugye gondolom akkor a idősebb Tom Hauser István. Különleges gondolom nagyon, mert a kezdetektől ott voltál, és azért az 50 év azért az 5 évtized, szóval ilyenkor neked ez miről szólt, édesapukáddal gondolom, hogy ez egy különleges össze, vagy amúgy is egy különleges kapcsolat, de egy különleges pillanat.
3: Valóban, engem is nagyon megérintett. Megható volt ez a pillanat, amikor Zoli kiszorította a színpadra aput, és az az öröm, az a tisztelet, ami felé irányult, az teljesen az egész színházba átsütött, és szerintem ő is, meg szerintem a részvevők nagy többsége ott az elérzékenyülés határán volt, úgyhogy nagyon szép pillanat volt.
0: Picit menjünk vissza a múltba, 50 évvel ezelőttre, akkor egy kicsit múlt idézzünk, nyilván elsősorban akkor István hozzád fogok fordulni, ugye 1976-ban édesapukád indítatásra talán mondhatjuk ezt, eldöntötte, hogy akkor ezt a szakosztályt az Ikarusznál, a klubnál, akkor egy atlétikai szakosztályt létre fog hozni. Ő volt ennek a feje. Picit az indítatásról beszéljünk, hogy egyáltalán hogy jött, mert ha minden igaz, akkor ő ugye fotósként dolgozott akkoriban, és ott talán a Népstadionban dolgozott, amikor ott egy beszélgetés apropóján indult el tulajdonképpen ennek a szakosztálynak az ötlete, de nyilván majd te elmeséled, de ilyeneket lehetett hallani. Szóval, hogy a kicsit a kezdetekről, hogy ebbe belevágni azért mostani fejjel is azért igen merész, hát még 1976-ban, de édesapukát bevállalta, és ugye, ha minden igaz, akkor 48 sportoló volt ott az első edzésen, szeptember 21, ha minden igaz, keddi nap, úgyhogy ott voltál te is, talán a legidősebb voltál ott. Hogy hát, nézett ki az
3: én a... Én nagyon fiatal voltam, úgyhogy ezen gondolkodtunk is, hogy én az első edzéseken ott voltam, de ha nem is voltam ott, én nagyon hamar bekapcsolódtam. Teljesen csak zárójel, hogy én szerelmesre voltam akkor a pingpongnak gyerekként, és akkor nálam ez ilyen fura átmenet volt, mert ott volt egy ilyen kis pingpong szakosztály, ott amíg nem kezdődött az atlétikai edzés, addig pingpongoztam, és amikor elkezdődött, akkor átmentem az atlétika edzésre, de visszatérve az eredeti kérdésre, hát azért ez kell egy személyiség, ezt aki aput ismeri, azért tudja, hogy egy elég jó értelme vett konok ember, amit kitalál, azt így tűzön vizen meg kell csinálni, és amiben úgy beleszerelmesedik, akkor azt 100%-ig képes saját magától és a környezetéből is kipréselni a munkát. Úgyhogy a fotózás volt igen előtte, és akkor valahogy megfertőzte ez a dolog, hogy ő ezt egy ilyen kihívásnak tekintette, hogy akkor ezt megvalósítja. Az ő elmesélése alapján kételkedtek abba, hogy ezt ilyen könnyen létre lehet hozni, és szerintem ez a kételkedés ez benne ilyen dupla energiát hozott elő, hogy azért is megcsinálja. És hát igen, nagyon jó visszagondolni, ide fejlődött az egész, de ez nyilván, hogy az ő rengeteg munkája benne volt, és még rengeteg más, aki folyamatosan kapcsolódott. Valószínűleg azért neki van egy ilyen építő jellegű szemlélete, hogy így maga köré vonni azokat az embereket, akiket segítik előrevinni az egész csapatot.
0: Hogy kell elképzelni, hogy milyen volt akkor ott a hangulat, a körülmények, azok hogy néztek ki akkoriban ott ezzel a...
3: Hát nagyon szelíd körülmények között edzettünk, de akkor azt gondolom, hogy ez volt a természetes. Tehát, hogyha ott valaki kapott egy edzőcipőt, vagy egy nem is tudom milyen,
0: saját,
3: mi volt az a hazai igaz? Márka már, ami volt.
0: Saját ruhákban.
3: Egy tisza cipőt, vagy egy, igen, akkor az olyan nagyon nagy megtiszteltetés volt. Sokan már önmagában, hogy annak felszedést azért képes volt motiváltan eljárni edzésre, és hát egy csalakpálya volt, nem is volt túlságosan jó karbantartva, ha fújt a szél szembe, akkor sűrűn torolgattuk az orrunkat. De a nomádság ellenére én azt gondolom, hogy az mivel mindenki ugyanabban a feltételek között sportolt ott, és ez eléggé zárt világ volt akkoriban még a kezdetén, mindenki ezt elfogadta, és így egymásnak tudtunk örülni, vagy legalábbis a fiatalok a közösségben, mint ahogy a szlogenünk és a közösség ereje az vitte előre a dolgokat.
0: Ha jól tudom, akkor azért az elején az tartotta össze, vagy talán az okozta a gyarapodását, a sportolók gyarapodását, hogy jöttek az eredmények, hogy bár már az első pár évben versenyekre mentetek, vagy mentek legalábbis, akiket ugye édesapukát mondjuk versenyre küldött, és az eredmények azok meghagyták, vagy megadták azt a belső motivációt, hogy igen, ennek van jövője? Vagy mik voltak azok, amik tényleg oda repítették ezt a szakosztály tulajdonképpen, és akkor majd mindjárt ugrunk egyet, de hogy tényleg egy kifejezetten erős, neves, népszerű, összetartó, több száz főből álló közösségről beszélünk most már. Tehát mi az, ami ott tartott titeket?
3: Mi kis egyesület voltunk, és szerintem egy ilyen pozícióban mindenki bizonyítani akar a nagyobbak felé, tehát voltak nagy egyesületek, nyilván ezek most is nagyon, nagyon jól működnek, és most is a nagy sportágnak, illetve az atlétikának a zászlóvivői. Mellette mi picik voltunk, de mindenképpen volt bennünk egy ilyen, és ez apunak a szemléletének is nyilván köszönhető, hogy mi azért is bebizonyítjuk, hogy tudunk, hogy nyilván, hogy fiataloknál azért ez nem ugyanaz a mérce, mint a felnőtteknél, de hogy gyerekként vagy fiatalként megvolt ez a versenyhelyzet, hogy mi is tudunk úgy teljesíteni, mint a nagy, és büszkeség volt, hogyha esetleg sikerült egy szoros versenyben, vagy egy szoros bajnokságban esetleg nekünk is annyi érmet nyerni, vagy olyan sikereket elérni, mint a nagy egyesületeknek. Ez eleinte biztos, hogy hajtóerő volt, és motiváló volt mindenki számára.
1: Illetve elég hamar a Budapest válogatott már hívta Pista Belcsit, és gyakorlatilag ott átvette a hatalmat idézőjelben, és mentek az igazos sportolók Budapest válogatottan, ugye, ami tovább erősítette a szikaruszt.
0: Dani, te 94-ben csatlakoztál a...
2: Én 92-ben, 10 éves voltam, igen. Tehát 82-es vagyok, 10 éves voltam, 92-ben, így van.
0: A csatlakozásod, vagy amikor oda mire a klubhoz
2: ez? Nekem olyan unalmas, ugye ez, de nem csak azért, hogy mindig elmesélem. Nagyon, nagyon viccesen alakult. Tehát mindig csábítottak engem, ugye. Látták a pedagógusok ott, a testnevelő tanárok, illetve a Józsi bácsi, nagy Józsi bácsi, aki ugye ott a Ikarusznak a gyerekkorcsoportját vitte akkor, abban az iskolában, ahol én jártam, ott dolgozott, vagy ott volt egy ilyen konditerem, ahol dolgozott. Mentem haza az iskolába, és elütött egy piros zsiguli, és akkor ő vitt haza. Hát ott nyilván volt nagy ijedelem, és hazavitt édesanyám, mert több ízben volt róla szó, hogy akkor jó lenne, hogyha lenéznék az atlétika pályára. Anyukám is kerületi pedagógusként, hogy ismerték egymást, és akkor megígértett édesanyámmal, hogy akkor ez így lesz, és akkor sajnos eleget is kellett tenni, nem volt kedvem egyáltalán, tartottam az új kihívástól, meg eléggé komfortosan el voltam az akkori kis élethelyzetemmel, és nem vágytam erre, és Nagyon hamar, talán az első edzések egyike volt, hogy résztávos edzés volt, ami azt jelenti, hogy éppen akkor azt hiszem 200 métereket futottunk a sötét, kivilágítatlan pályán, ugye egy lámpa égett a bejáratnál, a kanyarnál, a rajtvonalnál, és ott az egyből gyakorlatilag megvertem mindenkit. Azokat a srácokat, akik ugye már tök régóta ott sportoltak. És ez ennyi volt. Tehát a motiváció az át is billent, és onnantól kezdve minden nap menni akartam.
0: Sikerízett.
2: Ennyi volt, igen. Tehát onnantól kezdve én most is futnék, hogyha bírnék.
0: Gátfutás akkor az oda?
2: A gátfutás az egy... Lehet, hogy talán a Pisti ezt majd jobban el fog tudni mesélni. Szerintem nincsenek véletlenek, hogy az ember gátokat keres az életében, amiket ugye leküzdjön, vagy akadályokat úgy fogalmazva, és akkor ugye ezeket megoldogassa. Nyilván sok oldalú voltak, próbálkoztunk, vagy sok oldalú képzés volt, tehát hajtottam gerejt, mondjuk jó ügyetlenül, távolugrás, magasugrásban voltam korosztályos második, azt hiszem.
3: Az első érmed, igen.
2: Így van. Szóval mindenféle, több próbába versenyeztünk, hogy öt próbák voltak, azt hiszem még ilyen serdülő korosztályban, már nagyon-nagyon rég volt, azért nézek ki kérdőn oldalra, és mindközül a gát ment a legjobban. Nyilván volt egy alapvető jó sík sebességem, viszonylag gyors voltam, önmagában akkor nem tűnt úgy, hogy elég gyors lennék ahhoz, hogy igazán helytálljak a sprinter mezőnybe. Döntőket futottam, úgy ott voltam, de úgy nem mindig voltam a legelőre. És ez a gát valahogy ez így bejött. Ott kellett egy merészség hozzá, egy vagányság, jó ritmusérzék, és úgy valahogy ez így mindenből egy pici úgy volt bennem, és ott tudtam a leginkább érvényesülni. Tehát ez így adta magát, hogy én ott fogok versenyezni. Úgyhogy és egyébként utána nem is, hát 97 körül volt, hogy azt hiszem, hogy akkor datálom, hogy én komolyan gondoltam, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék.
0: Isten, mi volt meg Daniban, ami ugye a gátfutás felé?
3: Nagyon sok oldalú készség kell a gátfutáshoz, amit a Dani említett, ugye a síkfutósebesség az egy fontos része, de korán sem elég. Kell hozzá nagyon jó ritmusérzék, hajlékonyság, és egy óriási nagy adag bátorság. Na most ebből a bátorságból volt a legnagyobb a Danina, tehát hogy a falon keresztül ment, és ezt a képességet, amikor így megtapasztaltuk, hogy semmitől nem fél, akkor már csak az volt a kérdés, hogy a többi képességét azt idővel arra a szintre tudjuk-e hozni, ami igazán jó gátfutót tud belőle faragni, és ugye az évek során úgy szépen közelített hozzá, azért ez nem lehet ezt 16-17 éves korban is eldönteni, de hát ahogy teltek az évek, ez egyre inkább úgy néz ki, hogy ez menni fog.
0: Ugye 92-t említetted, és az, hogy 97 az, amikor azt mondtad, hogy már azért úgy eléggé fókuszáltál erre a pályafutásra. Akkoriban, te hogy emlékszed, már itt utaltál rá a körülményekre, de ott mi jellemezte akkor ott ezt a szakosztályt? Ott az Ikarusznál milyen
2: volt ott lenni? Ez a szó jó értelmében véve, ez egy falusi közeg volt. Most ez tényleg nem degradálva, ez egy felültem a biciklire, vagy elsétáltam a pályára, gazos volt a pálya széle, de az, aki tényleg ez
0: nem
2: volt
0: rekordtán.
2: Nem volt rekordtán, nem, hát keresgéltük, hogy itt a gátoknak a magasság állítása, egy korosztálynak megfelelően, fiúknak, lányoknak, hogy különböző magasságokat kell beállítani, hogy hány centi magasak a gátak. Ezeket a gátonnak hiányoztak ezek a pöckék, akkor a Pistivel pályaszélén fadarabokat kerestünk mindig. Ez volt melegítés része volt, hogy találtam egy jó fadarabot. Most ez így utólag valami vicces, de hogy most egyébként ez nem volt annyira régen. De most ezt egy valakinek így elmeséli az ember a mai fiatalok közül, szomorú, hogy ezt így fogalmazok, hogy a mai fiatalok, tényleg ez elképzelhetetlen. Talán lehet, hogy vidéken még van egy-egy hely, ahol mondjuk rekordtempóban is komolyan gondolja valaki ezt a sportágat, és mondjuk hasonló problémákkal küzdik, de hát mondjuk most már nagyon sok helyen van szerencsére rekordtemporítás. Szóval 97 volt körülbelül, amikor ezt így először akartam, és 99-ben volt az első ilyen korosztályos világverseny, és akkor az volt a nagy ugrásom, hogy akkor én az onnantól kezdve belevetettem magam, és mert amikor megtudtam, hogy ugye lesz a világverseny, akkor annak a lázába égtem, és akkor Pistinek már nyakát rágtam, hogy akkor én oda akarok menni, aztán szépen közösen elvickeltünk.
0: Vissza fogunk térni a pályafutásodra, a fényes pillanatokra, viszont most Zoli, az még lenne egy kérdés, mert nyilván akkor beszéljük át, hogy ki hogyan csatlakozott. De te 2018-ban kerültél a klubhoz, vagy hát a szakosztályhoz, és
1: Én már a csoda jóba csöppentem, igen.
0: 2022-től pedig ugye szakosztályvezető vagy. Neked milyen kapcsolatod volt egyáltalán az Ikarusszal, egyáltalán mi vonzott téged, hogy akkor eljussál oda a szakosztályhoz, és egy picit akkor a Tom Hauser családnak a bájáról, a varázsáról beszéljünk, hogy milyen légkör fogadott ott egyáltalán idősebb Tom Hauser István, és ugye fia, jelenlévő ifjabb Tom Hauser István, gondolom, hogy akkor is, és a mai napig is abszolút az égkövei ennek a lapillérei ennek a szakosztálynak.
1: Kereken 10 éve érkeztem a lányokkal, sportágat kerestünk, mert a Jandi kolléganőmet, ugye itt dolgozott ő is a Nemzeti Sportnál, hogy én is.
0: Igen.
1: Hívtam fel, hogy hova menjünk, és javasolta az Ikaruszt, úgyhogy teljesen ismeretlenül, őszintén már valami semmit nem tudtam az Ikaruszról. Elvittem a két lányomat, és totrogattunk. Azonnal megfogott a pályának a csoda környezete. Tudom, hogy jártál-e ott, ez egy fantasztikus fákkal körülvett csodálatos környezet. Szerintem a legszebb pálya az országban. És felültem a lelátóra, néztem az edzéseket, nap mint nap, mi fótról jártunk, úgyhogy nem mentem haza. Végnéztem Pisti, Tamás, a többi edzőknek a 2-3 órás edzéseit, és sokat beszélgettünk Pistivel. Ő is egy kommunikatív személyiség, úgyhogy edzések előtt, után beszélgettünk, és eljutottunk oda, hogy ő vetette föl nekem Pista bácsival közösen, hogy mi lenne, ha esetleg bebesegítenék, és akkor itt kezdődött a közös munka. Elmentem rögtön egy középfokú edzői tanfolyamra, hogy ha már ez a felkérés érkezett, akkor valamit tanuljak is az iskolában, úgyhogy 18 októberétől pedig már U11-es akkor még volt ilyen korosztály bontás, ott már edzőként kezdtem a tevékenységemet. És csináltuk tovább, beszélgettünk a szakosztály vezetés életébe is, egyre jobban beláthattam kommunikáció szinten, elsősorban vittem dolgokat, és 22-ben jött az a pillanat, amikor megkérdezték Pista bácsival, hogy mi lenne, ha, és azóta.
0: És most ott tartunk, ugye 48 fővel indult tulajdonképpen ez a szakosztály, tehát 50 éves, több mint 400 főről beszélhetünk.
1: Van egy hevesi, illetve egy hevesi, talán 11-12 éve van egy hevesi részlegünk, Ikarusz néven, és egy éve Kiskunfélegyházi részlegünk is van már, kijelzett tagozatunk. Uh-huh. Úgyhogy így összesen vagyunk, vagy 420-an.
0: A közösség ereje, mint motto, itt István már mondta, és nyilván ez egy sokszor szembe jön.
1: Nem bullshit.
0: Nem, abszolút nem. Mi az, ami ez a leginkább megmutatkozik? Miben mutatkozik meg? Mik azok a tényezők, amikben ezt lehet érezni? Zoli, neked volt nem olyan régen egy igen hosszú posztod a közösségi médiában, ahol a csapatbajnokságon elért 4. helyezett igen. után méltattad a közösséget. Egy picit akkor erről a közösségről kérdeznélek benneteket, hogy csak úgy tényleg a hallgatók is megértsék, hogy mi van ott ezen a már egy picit talán azért elénk vetített pályán, ami ennyire be tudja vonzani a fiatalokat.
1: Akár egy edzésen időmérésre futnak a fiatalok, vagy ugranak akármit, egymásnak rukkolnak hangosan, egymást lelkesítik, akár ellenfelek is egymást, természetesen hiszen csapattársak. Ha versenyeket rendezünk, jönnek a fiatalok, segítenek bármiben, gerebjézni, mérni, székeket pakolni. Ha kimegyünk versenyre, sátrakat pakolunk, közösen visszük ki. Segítsetek, Pisti! Akkor miben nem nyilvánul meg? A csapatbajnokságok jönnek, egymásnak drukkolnak természetesen. A kisebbek jönnek a nagyobbak bajnokságára, a nagyobbak a kisebbekére is drukkolnak.
3: Mindenki a saját neveltünk. Tehát a gyerekek egy része már most az utóbbi 10 évben már az sem ritka, hogy már 5-6 éves gyerekeknek a szülei keresnek minket, hogy szeretnének atlétizálni. Mi annyira ezt nem sürgetjük, de akkora igény van rá, hogy erre egy külön csoportot szerveztünk, és gyakorlatilag ez a piramis, ez onnan egészen alulról kezdődik pár éves kortól, és nem tudom, szerintem 10-12 éves korig van, vagy 200 fiatalunk, tehát egészen kisgyerekek. És ezek nyilván ott abban a millióban nőnek fel, belülül lesz majd később serdülő ifjúság és felnőtt atléta, és tényleg ez egy család, tehát itt nem nagyon, ugye Zoli említette a hevesi és a nemrég csatlakozott Kiskunfélegyház részlegünkkel, de ők is, őket is valahogy például a félegyháziakat is nagyon gyorsan beszippantotta ez a családias hangulat. Valószínű, hogy ez a széles alapokon nyugvó kiskortól kezdve közös munka valószínűleg ennek a kifutása ez.
1: És nem csak a versenysport a fontos, tehát keresjük a tehetségeket, fontosak az eredmények, de mindenki szerepet kap, és ugyanolyan fontos az a gyermek, aki mondjuk nem is akar atlétálni, de ott van közöttünk, és csinálja becsülettel. Neki is mindenki drukkol, hogy saját határait feszegesse. És innen jutottunk oda, hogy mondjuk olyan támogatóink vannak, akik így sportoltak, és valamit szeretnének visszaadni, és vissza tudnak adni, akkor belépnek támogatóként.
0: És kapcsolatot épít ugye általán a szakosztályot a környező iskolákkal, hogyne, ha minden igaz, az van összesen lehetőség szabadidős sportot is, vagy a szabadidős sport számára, és akkor nyitott a létesítmény, ha minden igaz, így pedig akkor igazi közösség teremtődik.
1: Megyünk, az összes iskolába megyünk, órákat tartunk, és próbáljuk oda csalni a fiatalokat, és jönnek is.
0: Dani, ezt te is alátámasztod, ugyanezt érezted, mikor ott te csak oda csöppentél?
2: Hát erre rendben is választom, nem tudok, hogy olyan rég volt, amikor oda csöppentem. Nem tudom, hogy akkor ez hogy működött, a toborzás ez a része. De mondjuk a légkör az hasonló volt, tehát ott is tényleg akkor is egy nagy család volt. Én így emlékszem vissza. Nem tudom, hogy az akkor hogy nézett ki.
3: Nem volt ekkora létszám nyilván. Uh-huh, a Dani sportolt, és salakos pályánk volt abban az időszakban, már azért már jó régóta működött a szakosztály, és úgy nem nagyon tudtuk kimozdulni erre a 120-150 fős létszámról, akármilyen szerettünk volna. Tehát abban, hogy miután a nagyot ugrottunk, és azért itt jön a létesítmény szerepe, hogy itt nem csak az élsportban van annak fontos szerepe, hogy mondjuk jó létesítmények vannak, hanem rögtön megháromszorozott a létszámunk pár éven belül. És igazából azt csak szinten kell tartani. Már többen nagyon nem is férünk el, tehát az létesítmény kéne bővíteni, hogy még több ember kulturáltan, komfortosan elférjen. Tehát egy keddi csütörtökön edzésen, amikor mindenki len van, akkor úgy kell vadászni egy kis helyet, hogy balesetmentesen tudjunk rendesen edzeni, mert ott vannak a kicsik, nagyok már száguldoznak 36 km/h, és akkor ott vigyázni kell, hogy nehogy valami probléma legyen.
0: Apukának mekkora szerepe van egyébként ebben a szemléletben, ebben a millióben, amit itt felvázoltatok? Nyilván van, gondolom.
3: Nekem ugye ez természetes, uh-huh, nyilván, hogy gyerekként, lehet, hogy kívülállóként, de én azt tapasztalom, és talán így akkor elkülöm az elfogultságot, hogy én mindenhonnan azt látom, hogy óriási energiák mennek felé, meg tőle is, és nagyon dicsérik, úgyhogy biztos, hogy amit jól csinál. Uh-huh.
1: Egyértelmű.
2: Nagyon szerethető figura, tényleg. Tehát ez a legjobb szó, nagyon szerethető.
0: És mai napig aktív részese amúgy a mindennapoknak?
3: Ez élteti.
0: Igen.
1: Van középtávfutó csoportja, persze.
0: És folytatjuk a beszélgetésünket három vendégünkkel, ifjabb Tom Hauser Istvánnal, Kis Dániellel és Anler Zoltánnal, a témánk pedig az idén 50. évfordulóját ünneplő Icarus BSE atlétikai szakosztály. Ugye azt már arról már beszéltünk, hogy hát milyen körülmények, milyen idilli, milyen nagyon sajátos atmoszférája van ennek a szakosztálynak, amelynek az életében 2010 az egy nagyon meghatározó és nagyon fontos év volt. Ugye Kis Dániel, aki itt van köztünk, ugye hát a szakosztálynak az addigi legnagyobb, legkomolyabb eredményét, nemzetközi eredményét ért el, ugye a barcelonai EB-n a bronzérmet szerezted, ugye edződ itt ifjabb Tom Hauser István, aki felkészített. Erre beszéljünk akkor egy picit erről, és arról, hogy hát milyen munka kellett, hogy ott folyjon ahhoz, hogy egy ilyen komoly eredmény szülessen. Ugye azt lehetett István veled kapcsolatban azért olvasni, hallani, és egyáltalán ugye ez már egy köztudott dolog, hogy te igen komoly, vagy igen korán felismerted, hogy azért a magyar atlétáknak ebben a komplex ügyességi számokban lehet esélye, és a gátfutás felé specializálódtál, és hát Dani pedig kihozta magából azt a fantasztikus és tényleg évtizedek után egy olyan eredményt, amit azért magyar atlétikában amúgy is, manapság is, de akkoriban is ritkán láttunk. Szóval mi az, amit láttál Daniban, vagy milyen munkát kellett elvégezni, hogy Daniból kijöjjön ez a nagyon-nagyon szép és nagyon komoly eredmény, ami nem csak ugye nyilván a szakosztálynak, hanem az egész atlétikának egy nagyon komoly jelentőségű és eredménye volt.
3: Igen, azt, hogy az ügyességi számokban lehet talán egy kicsit nagyobb eséllyel nemzetközi sikereket elérni, a mai nagyon sűrű és nagyon magas szintű atlétika világában, az már egy nagyon régi felismerés. Talán annyi, hogy nekünk nem voltak meg igazán ehhez a feltételek, ennek ellenére próbáltunk ebbe az irányba kitörni, tehát inkább a feltételek ellenére próbáltunk erre ráerősíteni. Tehát azért nekünk ott volt egy salakpályánk, de próbáltuk megoldani mindenképpen, hogy ezt az utat azért végigjárjuk, úgyhogy hol a még az akkori Népstadionnak az edzőpályán edzettünk, hát meg bekéreckedtünk mindenhova, ahol volt rekordtámpálya, hogy azokat a minőségi edzéseket meg tudjuk csinálni. És hát így lépdeltünk előre. Azért ez egy, nem volt ez egy ilyen lineárisan fejlődő rész, mert azért ebben voltak hullámvölgyek is. De egy biztos az látszott, hogy amikor Dani 20 éves lett, akkor azért ott már egy nagyon jó eredményt ért el. A Bécsi Fedezpályás Európa-bajnokságon 2002-ben ott egy egészen kiváló eredményt futott 20 éves kora ellenére, és akkor jött egy kis rövidebb kitérő, amerikai egyetem, kin is tanult, nyilván tartottuk a kapcsolatot, egyébként pont egy ilyen érdekes időszak volt, bár akkor még a mostani nagyon könnyű kommunikációs lehetőségek nem voltak meg, de már a digitális korszak bejött, ilyen nagyon egyszerű videóképeket, videófelvételeket lehetett csinálni fényképezőgéppel, ő átküldte nekem e-mailbe, akkor nagyon szimpatikus volt az ottani edzőm, beismerte, hogy ő a gátfutás az annyira nem ért, ezért megengedte, hogy ő azt csinálja, amit mi megbeszélünk, Dani meg nagyon motiváltan csinálta, úgyhogy tulajdonképpen kin is fejlődött, és amikor a tanulmányaink vége szakadt és hazajött, akkor tulajdonképpen ő már nagyon jó szinten volt ebből a évek alatt eltelt időszakból, úgyhogy 2005 környékén jöttél haza, jól emlékszem, akkor meg is nyerted a szabadtéri országos bajnokságot, és a következő évben egy következő szintlépés volt, 2006-ban Göteborgban az Európa bajnokságon döntőbe került.
0: Dani, benned ez így hogy él meg, mennyire volt nehéz egyébként ezt így összeegyeztetni, és mennyire vetted olyan szinten komolyan, hogy tényleg ezek a nemzetközi sikerek célja felé orientálódtál, és mennyire volt fókuszban ez neked akkor?
2: Hát csak ez volt a fókuszban. Nagyon komolyan vettem, és nagyon, ez volt tényleg a fő mód, ezzel keltem, ezzel feküdtem. Utólag nagyon-nagyon-nagyon másképp csinálnék szinte mindent, de hát mondjuk ennek, szerintem sokan így vannak ezzel.
0: Például egy dolgot?
2: Talán a leginkább volt egy erős önfejűség azért itt az én sport karrieremben, és szerintem nagyon durván túlvállaltam magam nagyon sok tekintetben. Tehát sokkal több edzést csináltam, ami fölösleges volt. Nem mennék bele oly mértékben itt a szakmai részbe, és sok minden fölösleges dolgot csináltam. Sokszor sokkal kevesebb speciális dolgot talán, amit kellett volna. Nagyon hamar itt, mikor már ilyen kétesélyesek voltak a dolgok, azért a karrierem közepe vége fele, már azért volt egy jó pár műtétem, és akkor ugye ilyen másik mankót kellett keresnem, amit tök feletlenül jött az életem, vagy akkor elkezdtem edzéseket tartani. És ugye az is kellett a lelki világomnak, hogy legyen valami mellette. Tehát aztán a végén, amikor már nem ment olyan jól, akkor ugye arra támaszkodtam inkább, de nem kellett volna egy utólag, tehát hogy sokkal inkább, ugye, de hát ez most az ilyen okokozat, tehát ez így utólag már én magam sem tudom, hogy mi lett volna a jobb, vagy mi lett volna a jó, de ez így volt, hogy Pisti elmondta, tehát évről évre komolyan fejlődtem, ilyen 2006 volt az első nemzetközi átutés, hogy az a döntőbe jutni, az egy szép dolog volt, hetedik lettem, és akkor utána sajnos 4 évet kellett várni a következő évben. Akkor még 4 évente volt az Európa-bajnokság, nem 2 évente, mint most. És akkor 2010-es Barcelona Európa-bajnokságon pedig 3. meg sikerült célba érnem. Az volt a csúcs.
0: De mennyiben kellett egyébként más munkát végezni? Más munkát kellett végezni, akár Danival, mert látva, hogy azért nemzetközi szinten is lehet eredményes, vagy mennyiben volt akár az, ahogyan te dolgoztál ott az atlétákkal, más, mint mondjuk akkoriban a magyar atlétikában a általánosabb?
3: Nagyon nehéz erre törvényszerűséget találni, hogy mi a jó. Egyrészt ugyanál a versenyzőn is más, ahogy különböző korban lépked előre, tehát nem egy standard folyamat ez, és ráadásul nagyon nagy különbségek vannak nyilván előképzettségben, alkatban, Dani azért egy erősebb, muszkulárisabb típusú volt mindig is, már fiatalon is, ennek is megvan a sajátossága, tehát amikor az ember az edzést tervezi, akkor ez bele kell kalkulálni, egy nagyobb izomtömegű embernek a regenerációs ideje egyszerűen törvényszerűen hosszabb, úgyhogy nála inkább a kevesebb, jobb minőségű edzés és megfelelő pihenő az eredményesebb volt, mint igen, az, mint mondott ő is, hogy néha egy kicsit túl lett tolva. Ez a nagy motivációnak volt betudható. Hozzáteszem, ez ilyen aranyos történet, hogy már alig várt, hogy végre legyen a versenyidőszak, nem ez olyan tötyörgés. Ugye edzek egy jót, aztán 3 napig csak regenerálom magam, meg pihenem, de ugyanakkor nagyon szeretett ezen, úgyhogy mindig nagyon várt az alapozás, mert akkor végre lehetett tolni, nyomni neki rendesen a munkát.
0: Mi az, ami egyébként megvolt Daniban, ami több volt mondjuk, mint a többi fiatalban, vagy a többi gátfutóval, akik ott edzettek. Mondtad, hogy a testalkat, nyilván a bátorság, a ritmus érzék, itt azért már sok mindenről szó volt, de azért mégiscsak kellett, hogy legyen még valami plusz, hogy ilyen szintű eredményt ért el.
3: Ő rákattant erre a dologra, és nagyon fanatikus volt. Szerintem a fanatizmus nagyon kell hozzá. Néha lehet, hogy kicsit sok is volt.
2: Nem, valószínű, igen. De egy utólag én azt mondom egyébként, hogyha engem megkérdez, hogy szerintem bárkiből lehet bármi, mondjuk most ezt a szegmens tekintet, tehát bárkiből lehet nekem, aki valamennyire gyors, de kellőképpen ugye alázattal beleveti magát. Szóval, hogyha én el tudtam jutni eddig, akkor azt gondolom, hogy bárki, aki egyébként tisztességgel, lélekkel, odaadóan, szerintem ennél messzebbre is bárki, csak akarni kell. Közhelyes, de tényleg így van.
0: Így van? Igen?
3: Szerénykedik azért nem, és kell hozzá az adottság is.
0: És kiváló szakmai felkészülés. Akkor az a 2010-es év ilyen szempontból, ugye ott azért volt egy, vagy azt megelőzően ugye azt hiszem volt egy világbajnoki elődöntőd is, igen, 2009-ben, igen. És 2010-ben pedig sikerült ott döntőt futni a fedett pályás világbajnokságon.
2: Így van.
0: Minden igaz, és akkor ott jött utána ez a barcelonai EB bronz. Ennek a picit hogy folyt ez le, mennyire indultál, vagy mennyire érezted azt, hogy egy ilyen évben, mint az a 2010-es, benne lehet egy érem is akár ott Barcelonában.
2: Abszolút így készültünk. Tehát ezt akkor már kimertük mondani. Ugye itt az előbb, amit említettél, 2009-ben a berlini világbajnokságon egyébként egy nagy országú csúcsot futottam, ott egy tizeddel javítottam meg csillaglevetőnek.
0: 34-13-30.
2: Így van. Levinek az országos csúcsát, és abból abszolút várható volt, hogy a következő évben, hogyha egyben maradok, ezt ugye egészségesen tudjuk folytatni azt a felépített ritmust, akkor ebből azért úgy ki kellene, hogy jöjjön valami. Tehát reálisan voltak merészebb elképzeléseink. Ezt ki is mondtuk akkor, hogy VB döntő a cél, és ez EB dobogó a cél. Most egyébként ezt csak így zárjába jegyzem meg, hogyha máshogy fogalmaztunk volna, hogy mondjuk a VB, nem tudom, 1-6 a cél, vagy a EB első hely a cél, akkor lehet, hogy ugye máshogy programozza az ember az agya. De nem, ez teljes korrektséggel meg egyébként, ugye szituációt felmérve fogalmaztuk ezeket meg. És hát ugye a fedett pálya jól sikerült, 8. lettem, sajnos csak 8., de magyar csúcsot futottam, jól alakult, ezt azon egészséges maradtam, és tudtam folytatni a felkészülést a nyárra, ahol egyébként abban a szezonban egyébként sok volt, abban egyébként sok lehetett volna, ott utána nem akarok ilyen panaszokat, de ott utána sajnos egyből műtettek volt, és sérve ma a szezonban, tehát ott elkezdett egy ilyen kálvária, és sajnos azt a ritmust nem tudtuk viszont folytatni. Csak azért mondom, hogy a 2009-es szezont követően ugye volt egy folyamatosítás, és akkor a 10-es után meg így megszakadt egy picikét, és akkor ugye onnantól kezdve nem is igazán tudtam visszatérni arra a szintre, sajnos.
0: Ez az Európa-bajnoki bronz, ami ugye, most csak mondok egy-két évszámot, ugye 1968-ban született magyar EB érem, futószámban ezt megelőzően. Ugye most nyilván azt nézzük, ugye akkor ez 42 év. De 1934 után ugye akkor Kovács József Európa-bajnoksággal nyert, ugye 110 gáton, akkor volt újra érem ebben a számban, az ugye 76 év. Szóval hihetetlen, hogy milyen múlttal, vagy hát úgy múlttal, hogy mennyire sok idő kellett ahhoz, hogy újra jöjjön egy ilyen siker. Ez mit jelentett akkor ott a szakosztály életében? Nyilván az egész atlétika, vagy az egész egyetemes magyar sport életében nagy dolog volt, de ott a szakosztály életében ez mit eredményezett, hogy Dani hozott egy ilyen szenzációs sikert?
3: Hát egy gondolatot, ha szabad megjegyeznem, azért igen, így ha papírformát nézzük, akkor ekkora szünet volt, de azért ott volt egy Bakos György, aki fedett pályás Euróbajnok volt, meg volt ezüstérme is, tehát azért voltak ott nagyon szép sikerek, amire lehetett építkezni, és ami nyilván, hogy nekünk is adta az utat, és amit meg szerettünk volna mi is ismételni. Akkor egy kicsit olyan elkeseredett állapot volt, mert eljutottunk egy szintre, és úgy éreztük, hogy ez ebből a körülményből nagyon nehéz lesz ebből tovább lépni, és magasabb szintre kerülni, és az egésznek a háttér intézményét jobban kiépíteni. És akkor mi felkerekedtünk apuval, és felkerestük polgármester urat, Kovács Péter urat, aki hajdanán az Ikaros atlétika szakosztályban is édesapámnál rövid ideig atlétizált, és nagyon támogatta a sportot a kerületben, és elmondtuk neki ezt a problémánkat, amiről meglepetésre nagyon pozitívan reagált, hogy nem voltunk felkészülve arra, hogy ennyire pozitív lesz az ő célkitűzése. Még úgy is voltunk vele, hogy majd, ha hiszük, ha megvalósul, és teljesen komolyan és tényleg szavahihetően az egész megvalósult, úgyhogy mi csak tátottuk a szánkat, mert még tulajdonképpen több is teljesült, mi a kívánsággal, mi bementünk hozzá, amiért felkerestük, és tulajdonképpen azért szerintem muszáj megemlíteni az ő nevét, mert azért ott, hogy tovább tudtunk lépni, abban neki nagyon nagy szerepe volt.
0: Ugye Bai Balázs is csatlakozott mindehhez 2008 körül. Dani, te voltál ott az egyik vonzó erő olyan szempontból, hogy láthattuk, vagy hát akkoriban ugye azért jöttek az eredmények, és hát ezek szerint ott Tom Hauser Istvánék féle munka az olyan, ahol kis Dániel lehet a
2: rivális. Azt gondolom, hogy utólag igen, Balázs az egyik legjobb barátom, erről mondjuk így nagyon nem is beszéltünk sose, de azt gondolom, hogy nyilván, hogyha van valaki Budapestre jött, egy ilyen hely volt, ahol mondjuk a gátfutással így foglalkozott, ahol volt kézzelfogható normális eredmény, azok mi voltunk, és a Pisti és én. És aztán egyértelmű volt, és szerintem épp eszemben nem ment volna máshoz. Úgyhogy ezt a döntés hozta, és jól döntött, azt gondolom.
0: Az eredmények is azt mutatják.
1: És tegnap este elmondta, hogy tiszteletben ikaruszos atléta, úgyhogy ezt így is tekintünk rá.
0: Mit eredményezett? Akkor még egyszer olyan szempontból kérdezem ezt, hogy az, hogy ott ilyen két ennyire potenciálisan ennyire sikeres atléta, gátfutó, ugye Dani és ugye Balázs ott volt, ez milyen közeget, vagy milyen a fiatalok számára ez mit jelentett? Milyen motivációt, lendületet adott nekik, hogy na hát akkor itt lehet eredményeket elérni, vagy ide kell jönni, és akkor lehet tanulni?
3: Nagyon motiváló tud lenni egy sikeres sportoló, aki húsvér ott tapintható egy szakosztályban, aki mellett ott sportolok, és tudom, hogy milyen eredményt ért el. Tehát, hogy mondjuk egy vicces történet, volt egy középpályafutó srácunk, aki egyébként nagyon szép pályát futott be egy hazai szinten, mert volt országos bajnok is. Ő amikor fiatal, hogy milyen aranyosak és naívak a gyerekek, mert Dona idősebb volt nála ugye jó pár évvel, és hogy egy ilyen középtávfutó számnál, amikor kezdett fáradni, és úgy befordult benne, hogy ez talán lehet, hogy nem tudja befejezni jól, és feladná, akkor eszébe jutott a kis Dániel, hogy ő biztos nem adná fel.
2: Ezt a középtávról lévő szó szerintem sose futottunk 800 métert
3: többet a pályán, szerintem van, csak nagyon ritkán. Úgyhogy ez csak azt példázza, hogy mennyire összességében mindenkire hat egy ilyen siker, nem csak a gátfutásra, meg a sprinterekre. És nyilván, hogy ennek van szakosztályon belül is egy ilyen nagy húzóereje, de talán azt gondolom, hogy országos szinten is nagyon sokan kaptak hitet edzők, sportolók, hogy ezzel talán érdemesebb minőségileg foglalkozni, mert lám, itt van egy ember, aki egész jó szaladgál.
0: Ugye Bai Balázs EB-ezüstérmet nyert, illetve világbajnoki bronzérmet is, és ezek nyilván mind alátámasztják azt, amikről amúgy beszéltünk, hogy hát egyrészt, hogy milyen szakmai munka folyik, és hogy mennyit jelenthet, hogyha két kiváló atléta egymást tudja húzni, illetve hogyha egymást tudjátok erősíteni. Picit az eredményességről beszéljünk, ugye itt már utaltam erre a negyedik helyezetre a csapatbajnokságban, és arra, hogy Zoli milyen szép szavakkal méltatta a közösséget, és a sportolókat, és a szakmai stábot. Ugye két darab olimpikonja van eddig a szakosztálynak, ugye Danin kívül még Wagner Gyürk és Viktória volt ott mint Tokióban, mint Párizsban, de azért nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el, illetve hát lehet akár csak a szabadtéri vagy a fedett pályás magyar bajnokságokat megnézzük akkor, hogy az Ikarusz is milyen helyet foglal el a magyar atlétika életében. Na milyen helyet foglal el, akkor most Zoli tőled kérdezem, milyen erőt képvisel? Ugye 400 főről beszéltünk, az hihetetlenül sok fiatal, ugye arról is híres ez a szakosztály, hogy egy nagyon kiváló utánpótlás nevelő műhely. Hol helyezkedik el, vagy a magyar atlétikában milyen erőt képvisel, milyen jelentősége van?
1: Csapatbajnokság előtt a szakosztályvezetők, az egyesületek számolgatnak, és mindig számolnak az Ikarusszal. Olyannyira, hogy tavasszal csak pontok miatt el is igazoltak tőlünk valakit, tehát gyengítettek minket, ugye ezt mondhatjuk. Számolnak velünk, már ott a dobogó közelben számolnak, és most közel is voltunk, ilyen közel még soha nem voltunk, 500 pontot már meghaladó eredményt értünk el, úgyhogy amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy talán a legfiatalabbak vagyunk, tehát zömmel utánpótlás korosztályú versenyzők állunk ki a csapatbajnokságon, saját nevelési atlétákkal. Ha lenne létezni egy olyan bajnokság, akár csapatbajnokság, hogy mindenkit számba veszünk, akik megfordultak a Ikaruszba és az Ikarusz neváltjai, akkor szerintem megnyernénk. Na, mondom, Pisti, nem kérdés szerintem, hogy ott lennénk elől.
3: Nem túlzás.
1: Tényleg a saját nevelés, ez a fontos. A felnőtt magyar bajnokságon 3 aranyérmet nyertünk. Ketten Molnár Csabi és Keserő Mirabella nálunk kezdte, és gyermekként is ment végig az úton. Csabi ugye az felnőtt ebben is már részt vett idén nyáron.
0: Igen.
1: Marton Zsófi, szerintem ő egy potenciális olimpikon lehet. Őt nevelgetjük 4-5 éve már, és most ebbé bronzérmes volt az U18-as Európa-bajnokságon, ahol ott volt az edzőink kétharmada közösség eleje. Kijutaztunk mindannyian szinte. Úgyhogy ez az útunk, nevelünk, és hát a legnehezebb történet, hogy meg is tartsuk őket, ezen dolgozunk a támogatóinkkal, nem tudom, reklámhelyen mondhatok-e támogatókat, egy névadó szponzorunk, Atlasz Kft., van a Dokler cégcsoport, az ő segítségükkel próbáljuk őket megtartani, hogy majd egyszer ez a negyedik helyez lehessen még fényesebb, dobogós, ez az álmunk, és ehhez kellhet, vagy ehhez kellene, és ezért lobbizunk minden téren, van nekünk egy jogerős építési engedéllyel rendelkező munkacsarnok tervünk. Hogyha egyszer ez megvalósul, azt hiszem, akkor tudunk szintet lépni, és akkor nincs megállás, akkor bármi lehet.
0: Ez az, amit a jövőben kívánjunk az Ikarusz atlétika szakosztályának, hogy tényleg ezeket a fejlesztéseket megkapja, mert amint látom, azért a népszerűség, az utánpótlás megvan, a szakmai színvonalas munka megvan, mi az, amire talán a leginkább szüksége van, akár a következő évtizedekre ebben nézve?
1: Azt hiszem, erről van szó. Azt mondom neked, hogy novembertől márciusig alig találkoznak az edzők és a versenyzők egymással, mert a gyerekek gyerekkorcsoportok szanaszét a tornatermekben, a nagyobbak a bokcsarnokban. Sokkal kevesebbet találkozunk, mert hát bent kell edzeni az érzőmmel. Ha egyszer lesz egy ilyen csarnokunk, már pedig azt gondolom, és hiszem, hogy lesz, akkor az egy igazán szintlépés, úgyhogy a többit mi csináljuk.
0: Az időnk lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy most ennyi időnk adatot, hogy beszélgessünk egy kicsit az Ikarusz BSE atlétikai szakosztályról, ugye az 50 év kapcsán egy könyv is készült, kézműves atlétika, amelynek a hátoldalán az szerepel, hogy az idő múlik, az emlékek maradnak, a közösség pedig tovább épül, úgyhogy ez a további épüléshez, fejlődéshez kívánunk jó munkát, sikeres edzéseket és kiváló eredményeket. Én nagyon szépen köszönöm ifjabb Tomhauser Istvánnak, Kis Dánielnek és Amer Zoltánnak, hogy eljöttek és beszélgettünk ennek apropóján.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a stúdióban a Geogesszer magyar világbajnokát, Debre Szabolcsot. Nyilván onnan kell kezdenünk, hogy mivel itt a Nemzeti Sportrádióban vagyunk, hogy egyáltalán szerintem tisztázunk el, hogy mi a Geogesszer. Szerintem ezt az elmúlt hetekben azért sokszor elmondtad már sok interjúban. Annyival elkezdeném, hogy ez egy erősen földrajzhoz köthető játék, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a te definíciódra, hogy ezt te mennyire tartod sportnak?
3: Én nem tartom, először is köszönöm a meghívást, és nem tudom, az igazság, hogy ez mindig nagyon sokan mindig azt gondolják rólam, hogy nekem erről egy nagyon erős véleményem lesz, hogy akkor most az e-sport a sportnak számít-e, vagy hogy a Geogesszer e-sportnak számít, és ezek keresztül sportnak, stb. Ez a kérdés, én nem olyan szoktam gondolkozni, én nem vagyok egy különösebben sportorientált ember szerintem, tehát én annyira sokat nem fűzök ehhez a kérdéshez, biztos vannak olyanok, akik nagyon sokat. Ugye a játék az lényegében arról szól, hogy így Google utcakép alapján meg kell mondanod, hogy hol vagy a világban, és ezt három játékmódon keresztül valósul meg. Ugye az első az a mozgós, a második a nem mozgós, a harmadik az pedig az NMPZ, ahol egy képet kapsz, és nem is mozgathatod a képernyőt sem. És ugye az elsőben igazából információkat talál az ember, hogy megpróbáltál ugye a címet, nagyjából az, hogy hol van, és akkor pontosan így bejelölni, hogy melyik utcában van. A másodikban csak így a környezet alapján megpróbálja nagyjából bejelölni, hogy melyik országnak, melyik régiójában van. Szóval az NMPZ pedig igazából az ember örül az, hogyha egy kép alapján tudja, melyik kontinensen van, és nevezik egyből.
2: Kezdjük onnan, hogy most nyerted meg a világbajnokságot nagyjából egy hónappal ezelőtt, és nyilatkoztál már arról, hogy neked egyébként ez egy hosszabb történet, tehát hogy te ezt már egy jó 9-10 éve játszod, ugye?
3: Igen, tehát ugye eredetileg, amikor én ezt a játékot megtaláltam 2017-ben, tehát én akkor 12 éves voltam, akkoriban semmiféle profi környezet nem volt a körül a játék körül, tehát hogy volt egy ilyen talán 50 ember, 100 ember összesen, aki így ezzel így olyan szinten foglalkozott, hogy így tudták egyáltalán, hogy mondjuk ilyen alapvető dolgok, hogy melyik országban milyen villanypóznák vannak, hogy ez egyáltalán érdekelt bárkit, az ilyen, nem tudom, nem tudom, hogy 300 gyömbér volt a világon, aki így ezt így csinálta. És én 2019 körül kezdtem el így komolyan így foglalkozni vele. Igazából 2022-23 körül volt az, amikor először elkezdtek versenyek szerveződni, és aztán amikor a Geogesszer is rászmélt, hogy neki is kéne egy világbajnokságot csinálni ebből, mert van nézettség, és van rá érdeklődés, meg van hozzá talent is, tehát hogy ilyen tehetség megvan hozzá. És ugye az nagyon hosszú idő volt, tehát én kevesebb ideje csinálom ezt profi szinten, mint
2: amatőr szinten csináltam. Éve, ugye?
3: Igen.
2: Egyébként mondtad, hogy te nem feltétlen, neked nincs egy határozott véleményed arról, hogy a sportnak tekintetően a társaid, akik a világ mondjuk első 10 játékosában vannak, ők mennyire gondolkodnak szerinted ebben?
3: Én nem tudom, mert alapvetően így, ez nem tudom, hogy más e-sportoknál ez így megvan-e, de ebben a játékban én nem érzem úgy, hogy nagyon sok átfedés lenne így a Geogesszer meg más sportok között. Más e-sportok között van, tehát például én több játékosról tudok, aki mondjuk például Counter-Strike-ot játszott nagyon sokat, meg ilyenek, de hogy így sport és Geogesszer között, én most így hirtelen így nem is tudok így mondani egy ilyen játékost, aki egy ilyen más sportában érdekelt volna. Szóval én így, hogyha így egy ilyen véleményt kéne róla mondanom, akkor így eléggé szeparátnak tűnik egymástól a két dolog, tehát én ezt egy ilyen, nem tudom, én egy játékként fogom fel, mint egy ilyen sportákként, de erről meg lehet mindenkinek a maga véleménye.
2: És a tendencia abban az irányban mutat, hogy ez még inkább komolyan legyen véve?
3: Szerintem ez még nem dőlt el, tehát ugye még ez egy ilyen lassan növekvő e-sport ág ez a játék, és az még egy nyílt kérdés, hogy ebből így ilyen több év táblatában, tehát ez még 3 éve csináljuk ezt, hogy mondjuk ez egy ilyen évtizedet mondjuk ez így meg tud-e maradni egyáltalán. Vagy egyszer előbb-utóbb így leszálló ágba kerül, és akkor igazából megszűnik az érdeklődés, mert mondjuk az emberek úgy érzik, hogy ugyanazt nézik évről évre, jövő évre. 3 év ez nem olyan sok idő, hogy ezt az ember meg tudja mondani. Tehát ez még nyilván én nagyon szeretném, hogy így ennek még nagyobb nézettség legyen, és szerintem lehet is, tehát van potenciálja mindenképpen. Ez egy olyan játék, amiben nagyon könnyű bekapcsolódni nézőként, olyan embereknek is, akik nem foglalkoznak ilyesmivel soha. Tehát ezt is sok embertől hallottam, például, hogy mondjuk a nagymamájuk ezt mondjuk a játékot, ezt mondjuk így könnyebben megérti.
2: Igen,
3: mert hát egyszerűen csak annyi arról van szó, hogy így megmondod, hogy hol vagy a világon. És igen, tehát hogyha szerintem jó döntéseket hoznak, akkor ebből lehet egy nagyon szélesebb körben komolyan vett nagyon nagy valami is, de meglátjuk.
2: Te mennyire tartod nagy dolognak így a személyes életedben ezt a VB címet? Nyilván most ezzel talán mondhatjuk azt, hogy országosan is így népszerű vagy híres lettél?
3: Hát igen, tehát hogy ez Az én életemben nyilván ez egy teljesen transformatív, egy abszolút egy hatalmas nagy dolog, tehát most ugye azt nem tudom, hogy mondjuk így tavaly ezt mennyire mondtam volna, de már akkor is úgy éreztem, hogy azért így a személyes életem mindenki úgy ismert engem, mint a GeoGuessr ember, tehát hogy ez már tavaly is megvolt, meg már azóta, hogy ezekre járok, azóta ugye, hogyha így valakivel először találkozom, és akkor el kell neki mondanom, hogy így mivel foglalkozok az életben, akkor ez az első dolog, ami feljön. Szóval ilyen szempontból ez már definiálta az életemet, már egy pár éve, de úgy így, hogy egy ország számára ez így valamennyire ismert lettem, így eként azzal, hogy engem ennek a világbajnoksággal asszociálnak, az teljesen más. Tehát ez a második helyen, meg az európai első helyen tavaly azért közel sem volt annak olyan visszhangja, mint ennek. Pedig kompetitív szempontból most azt, hogy a döntőbe bejutsz, és akkor ott 3-2-re nyersz, vagy veszítesz, az nem akkor nagy különbség, de akkor ugye az a 3-2-es vereség az azt jelenti, hogy ezüstérem, azt nem lehet annyira jól eladni, de az, hogy világbajnok, azt már el lehet. És akkor ez most így bejárt mindenféle médiát, én nagyon élvezem a figyelmet, tehát nekem ez így abszolút bejön, és tetszik. Hát igen, ez most...
2: A környezeted egyébként, így, hogyha rákérdeztetek így családi környezet, vagy éppen ugye úgy tudom, egyetemre jársz ők, ez mind hogyan csapódott le a te környezetedben?
3: Hát ők mindenképpen nagyon büszkék rám, ugye ők ugyanaz igaz, mint ugye rám, hogy nekem ez már egy régóta ment ez a dolog, és ők már hozzá voltak ahhoz szokva, hogy én GeoGuessr-re foglalkozom, és néha vannak ilyen sikereim, és akkor annak lehet örülni. Tehát ők ugyanúgy örültek, mint mondjuk így tavaly, amikor jól szerepeltem, de kifejezetten azzal kapcsolatban volt egy nagyon nagy változás, hogy ilyenkor azért így mindenki, akit így ismertél az életedben, az így megjelenik. Tehát így gratulálni, meg hogy így azért, hogy így... Tehát olyan szemben volt más, nagyon sok ember volt, akivel mondjuk így évek óta nem beszéltem, tehát amióta mondjuk elkezdtem a GeoGuessr-t, azóta nem beszéltünk, és akkor most már látom, hogy ott vannak, és akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor kicsit úgy érzi az ember, hogy de akkor tényleg most így minden, amit eddig csináltam, annak ez így a csúcsa. Tehát így ez ide futott össze minden. Ez az érzés, ez még nem volt meg, ez nagyon új. De mindenképpen jó, hát így azt érzi az ember, hogy a munkájának meg volt az értelme.
2: Mivel vagy te jobb, mint a világ többi játékosa?
3: Szerintem, tehát hogy így mentális stabilitás így a színpadon. Tehát ez egy nagyon nagy különbség az online játék és a LAN setting között, hogy amikor fent vagy, és így egy közönség előtt tudva azt, hogy ez nagyon sokat számít.
2: Igen, ezt mondjuk el egyébként mindenképpen, hogy ugye a világbajnokságot egy olyan külső helyszínen rendezik, tehát ezt alapvetően mindenki online tudja játszani, de ezt egy olyan helyszínen rendezik, ahol berendeznek nektek egy gyakorlatilag számítógépekkel teli termet, van egy nézőközönség is, tehát ilyen szempontból ez egy különleges atmoszférát teremt, hogy abban, hogy egyébként neked szurkolnak a úgymond a nézőtérről, ahhoz is hogyan alkalmazkodsz.
3: Igen, és ezt ugye gyakorolni nem lehet. Tehát ugye otthon az ember az gönnyedhet a gép előtt akármennyit akar, és játszhat annyi játékot, amennyit akar, megtanulhat annyi dolgot, amennyit szeretne, de azt így nem tudja gyakorolni, hogy egy élő közönség előtt, ugye élesben, így mennyire tud összpontosítani, mennyire tudja így össze, így hozni azt a formát, amit egyébként ő így csak így szimplán tudás alapján tudnia kéne. És ebben nagyon nagy különbségek vannak. Tehát ezért én azt nagyon látom, és nagyon látszik, amikor mondjuk megnézi az ember mondjuk így ezt a 24 játékost, ami ugye kint volt jelenlegi VB-n, hogy vannak olyan játékosok, akik igazából pontosan ugyanolyan jól játszanak, én magamat így nagyjából ilyennek tartom, mint online, és vannak olyan játékosok, akik egyértelműen, tehát hogy sokkal többet hibáznak, sokkal, egyszerűen látszik rajtuk, hogy egyszerűen a sok figyelem, vagy az egész, nem tudom, az egész stressz, ami ezzel a szituációval jár, az olyan megviseli őket, és hogyha az ember tényleg egyszerűen tudja hozni azt, amit otthon hoz, akkor az már önmagában nagyon sok minden elég. Tehát például van egy játékos, akit kiemelnék, ugye, aki most harmadik lett, a francia Kratzó nevű játékos, őről már régóta lehet tudni, hogy ő online, és ő is elmondaná magáról, hogy online ő nincsen benne mondjuk a legjobb 10-15 játékosban a világon, viszont az ilyen élő versenyeken mindig nagyon jó helyezést ír el, mert egyszerűen így nem viseli meg az, hogy őt nézik, és hogy ott neki így számít az, hogy hogyan játszik. Tehát, hogy vannak ilyenek, és ez egy nagyon, szerintem ahogy megy az idő előre, hogy így az egyre több minden, amit így meg lehet tanulni, ugye már egy játék lényében olyan dolgokból áll, hogy minél több dolgot kell memorizálni. Tehát minél több dolgot memorizál az ember, annál jól, és ahogy megy az idő előre, egyre jobban kitalálja mindenki, hogy miket érdemes memorizálni, mi az ilyen egész készlet, amit így kell tudni, és ahogy ezeket így megtanulja minden játékos, úgy egyre inkább így kihangsúlyozódik az, hogy a különbségek ugye abban fognak megnyilvánulni, hogy a mentális ereje az kinek mennyi. Szóval szerintem ez csak fokozódni
2: fog. Nem az a fajta tudás, amit te összegyűjtesz és memóriaként próbálsz előhívni, hanem hogy stressz helyzetben hogyan hatnak ezek a dolgok.
3: Igen, mert én azt mondanám, és ez nem volt mindig így, tehát mondjuk az első világbajnoki idén 23-ban, én azt gondolom, hogy nagyon sok játékosnak voltak még ilyen jellegű előnyei, hogy mondjuk valaki erről az országról, vagy arról az országról egyszerűen sokkal többet tudott, mint mások, és amikor volt egyben az országban mondjuk egy kör, akkor így esélyese volt egyik vagy másik játékosnak. Most már ilyeneket nem nagyon szoktam tapasztalni, tehát hogy mindenki így három év alatt, amióta ez már egy profi szinten működik, mindenki kicsit megtanulta azokat, amik tényleg számítanak, és a tudás készlete a játékosokra nagyon hasonló egymáshoz. Szóval igen, tehát ez mondjuk így nyilván, amikor még az ember mondjuk így menőzni akar azzal, hogy mondjuk mennyit tud, akkor azt mondja, hogy mondjuk ezeket a városokat tudom ebben az országban, vagy tudom ezt a különböző fajta útjelzést így minden országban, Európában, de ezeket a legtöbb játékos tudja azért. És nem ezen szokott múlni az, hogy kinyeri meg az egészet, hanem az, hogy tényleg egy stressz helyzetben ki nem hibázik.
2: Földrajzból gondolom ötös volt általános rend középiskolában.
3: Ha jól emlékszem, igen.
2: Ezt hogyan tudod mondjuk a mindennapokban is használni, tehát szoktak-e, mit tudom én, barátok megkérni arra, hogy na most nézz egy képre is, és hogy na, akkor erről mit mondasz?
3: Igen, ez így, ez valamennyire szokott lenni, én ezt úgy gondolom, hogy ebből több lesz, tehát én azért számítok, hogy jövőben nagyon sokat fognak engem azzal, hát nem is tudom ugratni, hogy egyszerűen, hogyha megkérdezem valakitől, hogy hol van, akkor nem mondja meg, hanem egyszerűen küld egy képet, és akkor talált kinesze. Tehát én erre fel vagyok készülve elkileg, hogy ez így ki lesz használva, de én ezt szeretem. Tehát én szeretek ebben a szerepben élni, nekem ez egy ilyen abszolút egy olyan, hogy én erre készültem, ezért dolgoztam rengeteget, mert akkor is, amikor ennek nem volt semmi értelme, és én élem ezt a szerepet. Tehát én szeretek a GeoGuessr figura lenni, abszolút ezt így vállalom, szóval minél többet emlékeztetnek erre az oldalamra, annál boldogabb vagyok igazából.
2: Menjünk egy kicsit bele a VB döntős meccsedbe, mert ott volt egy nagyon érdekes tipped is, amit talán mondhatunk ilyen vagánynak, merésznek, ugye amikor a betippelted Fehér Oroszországot, úgy, hogy egyébként a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy nagyon sok olyan ország van, ami nincs benne a játékban, tehát Afrikának jelentős országai nincsenek benne, ott néhány országon, Európában például Fehér Oroszország olyan országa nincs benne a játékban. Hogy ez is egyfajta, ez a mentális játék, nem? Tehát ebben több tudtál lenni.
3: Igen, tehát az tényleg már olyan volt, hogy ugye kontextus az volt, hogy ugye öt körből áll egy játék itt az egyenes kieséses szakaszban, és ugye, hogyha az ember három kört megnyer, akkor ugye már értelemszerűen az öt körből megnyerte a többségét, szóval akkor vége a játéknak, és a Blinky megnyerte, az ellenfél megnyerte az első két kört, tehát 2-0-ra vezetett, és volt egy harmadik kör, ami ugye a második moving kör, tehát második mozgós kör, és ebben a mozgós játékmódban ő egyértelműen a világ legjobbja, tehát mindenki tudja róla, és emiatt így nagyon sok néző azt már azt várta, hogy akkor ő azt ugyanolyan simán meg fogja nyerni, mint az elsőt, és 3-0-ra lever, és ebből a szituációból én visszahoztam ezt az állást 2-2-re, úgyhogy az utolsó játékmód, az NMPZ, ugye ahol csak egy képet tesz, ha lehet látni, és nem mozgatod a képernyőt, ott már én vagyok a jobb a kettőnk közül, és ugye ahogy én visszahoztam egy rossz állásból a helyzetet, ugye az is így már így látszott rajta, hogy ő így nem a legjobb formában van. Szóval én akkor már azt éreztem, hogy oké, ezt meg fogom tudni nyerni, tehát hogy már itt az én oldalamon van a szerencse, és ugye annak a játéknak a második körében már, de láttam, hogy ott kaptunk egy ilyen kört, ahol ugye lehet Ukrajna, lehet Oroszország, lehet valami balti állam, tehát volt két ember, aki pecázott, meg rakás, fű, meg fa, tehát nem volt annyira sok minden, ami alatt meg tudtam volna mondani, hogy pontosan hol van ez. És úgy voltam vele, hogy ezt ő se fogja tudni, és ha ő se tudja, meg én se tudom, akkor én betippelek a közepére. És akkor betippelem Fehér Oroszországot. Én azt nagyon megbántam egyébként, hogy nem csináltam azt, amit eredetileg szerettem volna. Én szerettem volna egy olyat, hogy bezumolok így Minszk belvárosába, és akkor lerakom egy ilyen nagyon pontos helyre, egy olyan helyre, egyértelműen nem ott van, és úgy küldöm be ezt a tippet. Aztán utána végül így a Fehér Oroszország névre raktam a térképen, mert úgy voltam vele, hogy kicsit lehet, hogy számítottam arra, hogy Ukrajnára fog rakni, és akkor kicsit közelebb akartam menni Ukrajnához, hogy biztonságosabb legyek, de igazából mindegy volt. Tehát mindenki levette azt, hogy ez egy hát most már legendásnak nevezhető tip volt, és következő körben pedig vége is lett a játéknak, szóval gyorsan vége lett.
2: Egy napodból mennyi időt veszesz el?
3: Manapság én nem sokat. Tehát én kifejezetten azt mondanám, hogy amikor ezt így kifejezetten hobbiból toltam, csak így időmulatásként, így ilyen, nem tudom, 19-21-ig, akkor nagyon sok időt töltöttem el vele, tehát sokat térképészkedtem, ugye a játék az ugye különböző térképekre épül fel, tehát mondjuk az ember mondjuk kiválaszt mondjuk így nagyon sok több ezer helyszínt, és akkor azokat mondjuk random bedobálja valakinek, és akkor az ilyen jellegű térképekből áll össze, hát nagyon nagy része, és akkor nekem volt a saját térkép, amivel nagyon sokat időt töltöttem, megpróbáltam ilyen érdekes helyeket kikeresni másoknak, meg stb. Tehát nagyon sok ilyen random ilyen elfoglaltságom volt a játék kapcsolatban, mert nagyon sok időt beleöltem, és manapság kifejezetten ezzel kapcsolatban konzervatíva vagyok, tehát hogy amikor így azt érzem, hogy kicsit elkezdek kiégni, akkor itt otthagyom a játékot egy kicsit egy pár hétre, meg napközben se szoktam.
2: Tehát akkor
3: egy
2: ezt ilyen... mondjuk, hogyha te azt mondod, hogy egy-két hétig nem játszol, akkor az nem jelent jelentős visszaesést.
3: Nem. És ez most már nagyon gyakran tapasztalom egyébként, hogy amikor már az ember így többször megtanulta ugyanazt, tehát ugye mondjuk egyszer megtanultam mondjuk azt, hogy Oroszországnak mondjuk különböző részé hogy néznek ki, akkor azt még utána elfelejtem, de hogyha utána más következő évben megint begyakorlom, aztán harmadik évben megint begyakorlom, így a verseny előtt, mire már negyedjére kezdünk neki, addigra már olyan sokat nem felejtek belőle. Addigra már így beégett ez a tudás valamennyire. Szóval én most már úgy érzem, hogy nagyon sok dolgot így nincs értelme gyakorolnom, mert konkrétan lerontom a saját esélyemet azzal, hogy én nagyon jó bevált, ilyen berögzült tudást, az így felülírom valamivel, és akkor így, nem tudom, ezt sokokon látom egyébként. Hogy mondjuk azt csinálták, hogy mondjuk így nagyon sokat próbáltak az utolsó pillanatban így készülni, így nagyon széles körűen, és az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudod ellőrizni, hogy igazából mit csinálsz. Tehát nagyon sokszor történik az, hogy tényleg nagyon sokszor játszottam a Brazíliát, tudod, hogy Brazíliának nagyjából melyik része hogy néz ki, aztán amikor megtanulsz így 50 új dolgot, csak azért, mert nagyon-nagyon biztosan akarsz menni, akkor arra az 50 dolgra fogsz fókuszálni, és nem arra, ami már bevált neked korábban, hogy egyszerűen csak így nézed, hogy néz ki, és akkor az alapján megmondod, és tök jól meg tudod mondani. És akkor emiatt így sokszor azt tapasztaltam, hogy bizonyos játékosok sokat gyakoroltak, és rosszabbak lettek, mert másra fókuszáltak utána. És ezt így el akartam kerülni, és ezért kifejezetten, amikor így nem gondoltam azt, hogy most nagyon sok értelme lenne, akkor nekem gyakorolnom, akkor egyszerűen hagytam az egészet, és tényleg itt az elmúlt 3 hónapban én olyan sokat nem gyakoroltam. Tehát, hogy ilyen nem tudom, én augusztusban játszottam igazán, és akkor is csak egy ilyen napi néhány órát. Tehát, hogy 25-ben sokkal komolyabban mentem, és 25-ben rengeteget tanultam, rengeteget készültem, és akkor meg lett az eredménye, és hiszem, hogy nem kellett ugye máshogy el is megcsinálni. Akkor már megcsináltam a munkát, és miután megcsináltam a munkát, utána már igazából egy kis gyakorlással már elég jó voltam ahhoz, hogy mondjuk idén megnyerem a világbajnokságot.
2: Egyébként a te esetedben ez mennyire ilyen személyes tapasztalatok alapján, vagy mennyire csak az internetről szedted össze, tehát hány országban jártál?
3: Hát személyes tapasztalat alapján nem olyan sok, tehát én Európán kívül például nem jártam még, viszont mindenképpen tervezek, tehát ez már így nyilván így a játékban azért előfordul az, hogy az emberek felkelti egy-egy helyszín az érdeklődését, illetve nagyon sok olyan ember van, és én nem tartoztam például ide, amikor elkezdtem játszani, de nagyon sok ember úgy kezdett el játszani a játékkal, hogy eleve nagyon olyan szellemű volt, hogy szeretné látni a világot, és akkor ebbe így belejátszott ez a játék. Tehát sok embert ismerek, például itt a környezetemben, Geogesszeren belül, aki mondjuk nagyon-nagyon szeret utazni, és nagyon sokat utazik, és ez így az életének egy nagy része. És egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen ozmózis útján ez így átivódott belém, tehát hogy most már egy kicsit úgy érzem magam, hogy már szeretném látni a világot, szeretnék menni a helyekre, és most ugye így ennek a játéknak köszönhetően van valami pénzem is hozzá, szóval sok tervem van, sok ötletem van, meglátjuk, hogy hol jutok el, lehet, hogy azért, nem tudom, 27-ben majd fogok tudni egy CT-bet nyomni valami olyan, nem tudom, helyszín alapján, amit az következő egy évben fogok látni élőben, ezt mondjuk meglátjuk.
2: Mennyit lehet egy világbajnoki címmel szerezni, mennyi pénzt?
3: Hát nagyjából egy ilyen évente változó, de én egy ilyen
2: hát gondolom, növekszik.
3: Igen, hát ő most kifejezetten az volt, hogy most így tavalyról idénre így is stagnált, mert az a baj, hogy növelni, az egy nagyon nagy kockázat, mert hogyha növeled, akkor, hogyha mondjuk így egy később van egy visszaesésed, akkor utána csökkenteni kell a pénzdíjat, és nagyon csökkenteni a pénzdíjat, az nagyon rosszul néz ki, tehát egy összes támogatót elhagy. És emiatt, hogyha mondjuk így meg is tehetné a játék, hogy emeli a pénzdíjat, arra azt próbálják inkább csinálni, hogy csak így megtartják, ahol eddig van, és hogyha később tényleg nagyon jól mennek a dolgok, akkor egy kicsit emelünk még. Én azt mondanám, hogy nettó egy ilyen 7-8 milliós nagyságrendben lehet évente keresni az, hogyha megnyeri az ember, és akkor ugye ilyen második, harmadik, negyedik helyekkel már névileg kevesebbet, tehát nagyjából az ilyen top 4-be be kell jutni, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, évi 2 milliót tudjon keresni az ember. Tehát én ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon ilyen top heavy az egész, tehát az embernek így nagyon a legjobb pár helyezést meg kell szereznie, ahhoz, hogy ezt így ilyen megélhetés szempontjából tudja nyomni, véglenesen is. És ez nekem tavaly is idén megvolt. Szóval én most így nem tudom, amikor a játék ugye lehetőleg nagyobb, mert 23 még kisebbek voltak a pénzdíjak, akkor én nem nyertem sokat, most viszont, hogy viszont már nagyok, most meg viszont nyerek, szóval nekem ez így szerencsése jött ki.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan tervezed a jövőt. Ugye Magyarországon, mint beszéltünk róla, azért egyre többen megismernek. Mondjuk, hogyha egy évben előre gondolkodsz, akkor mi az, amiket szeretnél csinálni? Ugye nyilván, mint beszéltünk róla, egyetemet azt gondolom, hogy folytatod, de egyébként mi az, ami esetleg változik az életedbe?
3: Szerintem olyan nagyon sok dolog olyan szempontból nem fog változni, hogy én ugye az egyetemet folytatom tovább. Szerintem nem tudom, hogy mi lesz a szakmám, miután befejezem az egyetemet, de én sejtem, hogy valószínűleg ugyanaz lesz, mint ami lett volna, hogyha nem lett volna Geogesszer. Hát én ugye, tehát hogy addig, ameddig annyi pénzem lesz, és én nem számítok arra, hogy ennyi pénzem lesz a közeljövőben, hogy annyiből nyugdíjba tudnék menni, addigra én úgy vagyok fel, hogy ugyanúgy fogom folytatni az életemet, ahogy egyébként is folytatnám, mert nagyon könnyű beleesni abba, az ember elhiszi, hogy most egy nem tudom, pár évvel előrébb van, és akkor most egy kicsit lazsálhat, és akkor lehet így más dolgokkal foglalkozni, és aztán előbb-utóbb visszakerül ugyanoda, ahol lehetleg volt, csak ugye hiányzik az a pár év tapasztalat, amit az alatt megszerezhetett volna. Szóval igen, én egyszerűen ezt próbálom csak egy ilyen extraként felfogni, és nagyon nem tudom úgy kezelni a dolgot, hogy nem tudom, tehát hogy éltem az életemet úgy, ahogy eddig élném, és ennyivel több pénzem van, és ennyivel több ismertségem van, mennyire jó.
2: És akkor térjünk egy kicsit ki arra, hogy mégis ugye minden említette, megbeszéltünk róla, a sportrádióban vagyunk neked, gyerekkorodtól kezdve milyen egyéb sporthoz volt bármiféle közöd, mert ugye nyilván van egy ilyen sztereotípia, amit most, hogyha a rádió hallgatók nézik is az adott kameraképen keresztül a beszélgetésünket, akkor látják rajtad, hogy nem vagy egy kövér srác, egy vékony srác vagy, tehát hogy mondhatjuk, hogy még sportos alkat is vagy, szóval milyen sportokhoz volt neked egyáltalán közöd?
3: Tehát sporthoz sok közöm nekem nincs. Ugye, tehát kiskoromtól kezdve nekem ez egy olyan dolog volt, hogy egyszerűen jobban vonzottak az ilyen, nem tudom, kognitív irányultságú dolgok, tehát ez ilyen olyan játékok, mint a GeoGuessr lényegében, ahol az ember csak így leül, és akkor az aját használja, ami egy, nem tudom, tehát hogy így nyilván jó, hogy az embernek megvan ez a balansz, és nekem ez így kicsit egy ilyen sok ideig tartott, amíg így, nem tudom, hozzá nőttem ahhoz, hogy nekem így mozognom is kell, de hogy így egészséges maradjon az ember, minden nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. Tehát most már egy éve így, hát kisebb több szorgalommal így járok kondiba is, tehát ezért próbálom így felvenni a fonalat, de ilyen nagyon nagy sportalkat soha nem leszek szerintem. Hát igen, figyelj, tehát egyébként a sztereotípia olyan szempontból igaz, hogy azért szerintem azok, akik ezzel a játékkal játszanak, azok általában nem óriás nagy focisták vagy futók. Igen, ez így van.
2: Minden esetre készültem neked néhány képpel, amelyet oda fogok neked adni. Ugye nyilván, mint ahogy beszéltünk róla, a játéknak az a lényeg, hogy egy kép alapján adott esetben, hogyha ugye nem tudsz mozogni, akkor megmondd, hogy hol van. Nos, én sportos helyszínekkel készültem neked, vagy egészen pontosan Forma 1-es pályákkal, és elsőként oda is adok neked egyet. Nos, nyilván a rádiók hallgatók kedvéért beszélek én is róla, de beszélj róla te is, és kérlek mondd, hogy mit látsz, és illetve milyen tipped van. Az elsőt egy könnyebbet adok. Van rajta felirat is, de a Forma 1-es pályákat azt mondtad, hogy ugye egyébként Google térképen meg lehet nézni, és úgy rákerestem, hogy viszonylag bejárhatóak.
3: Igen, tehát igen, a Forma 1-es pályák, ugye általában így az ilyen versenypályák, mint olyan egyébként így mindig érdekeltek, mert nekem kiskoromban, tehát 3 éves koromban mutatta nekem, emlékszem, az apukám meg a Gran Turismo-t, és én kiskoromban nagyon sok ilyen autóversenyzős játékkal játszottam, szóval ez nem idegen hozzám, csak ugye hát én személyesen nem autóversenyeztem soha, szóval ez mindig egy olyan dolog volt, amit így oké, tehát mondjuk a képernyőn mondjuk így látok, meg játszom, de hogy így nem személyes sportként tűzöm.
2: És akkor mit ugye, játsz a képen? Van rajta ugye egy völgy, gyakorlatilag a kamera az lefele megy, és utána a fölfele van egy jobbra vezető kanyar.
3: Vagy hát balra, attól függ, hogy az ember. Hát így először balra, aztán jobbra, ugye egy S alakú kanyar.
2: És a színek pedig ugye a rázók alapján, tehát most a rádióhallgató kedvéért is pirosak, illetve sárgák.
3: Igen. Ez ugye az egyik leghíresebb kanyar a Forma 1-ben, ez az Órúzs, illetve a... Mi a másik neve? Mert ugye Órúzs, és akkor van a...
2: Hát most ezzel megfogsz. Órúzs szoktuk használni leggyakrabban.
3: Igen.
2: Ez ugye Belgiumban van.
3: Igen, és azt így szokták mondani, hogy akkor Órúzs, de ugye ez egy két kanyar, és akkor mindig mondják, hogy nem ez, amit igazából tényleg látsz, az a másik. És akkor hogyha nagyon snobos sokkal lenni az ember, csak elfelejtettem már a nevét, nem, most már nem foglalkozom.
2: Igen, ez a Spa-Francorchamps, ez a Forma 1-es helyszín, ez ugye, hogyha meg kell elmondod, akkor gondoltad, hogy hol van Belgiumon belül is.
3: Igen, nem van így a német határ közelében, itt észak-keleten, Vallóniában.
2: Így van, ugye Max Verstappennek gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez majdnem, hogy hazai versenyem. És menjünk tovább akkor, mert ezt elég könnyen kitaláltad, de ezek alapján azt hiszem, hogy a többi is könnyű lesz. Adom a következőt. Ez is egy ikonikus helyszíne a Forma 1-nek.
3: Igen.
2: Itt is mondjuk el, hogy hogyan néz ki a kanyar. Ugye jobbra kell bekanyarodni, és utána van egy, tehát elég éles jobb kanyar, és utána pedig egy balra kivezető egyenes.
3: Igen, voltak idők, amikor ezeknek a kanyaroknak a nevét én még tudtam. Ugye ez a Monza versenypálya, ugye Milán közelében Olaszországban, és ugye itt így látszik ugye a tipikus ugye piros-fehér-zöld, illetve hát zöld-fehér-piros.
2: Hát egy Olaszországra jellemző színek.
3: Igen, és ilyen sok.
2: Zöld... A környezetet is nézed, azt is tegyük hozzá, hogy az is jellemzően Észak-Olaszország?
3: Hát mondjuk a fákból nem tudnám megmondani, tehát a fák Európában azért itt egy hasonló éghalat, mondjuk Észak-Olaszország, így éghalatilag annyira nagyon nem különbözik ki, mondjuk így Franciaországtól, Magyarországtól, mondjuk a fák alapján meg tudjad mondani, hogy ez pontosan hol van. Ehhez általában ilyen nem tudom, humán infrastruktúra, meg ilyen házak kellnek, meg ilyenek, hogy bebizonyosodjon az embernek. Szóval igen, meg hát ugye segít az, hogy itt van a Monza is. Látszik az ember egész pálya, akkor az könnyű ötkázni.
2: Abszolút. Egyébként ilyeneket gondolom nem szokott bedobni a játék.
3: Nem szokott, így néha előfordulhat nagyon ritkán, hogy mondjuk így tényleg, ahol ugye van utcakép, és ezzel útnak lehet mondani, felmerülhet, de ez szerintem az ilyen világbajnokságos térképekből, ahol így van egy ilyen valamennyi kiválasztás, amik így csekkolják, hogy így mondjuk így ne kerüljön bele olyan, amit tényleg nem lehetne mondani, vagy teljesen egy ilyen véletlen került be, abból szerintem kiszednék az ilyen versenypályákat, mert nagyon nem standard, és nagyon sokat lehet nyerni az, hogy az ember csak ismeri a sportot.
2: Hát akkor menjünk tovább, és akkor az utolsót odaadom, de hát valószínűleg ezek alapján ezt is könnyen ki fogod találni. Itt is ugye van egy...
3: Óriáskerék.
2: Így van, az óriáskerék sokat segít, ugye az, aki a Forma 1-et ismeri, az nagyjából már ugye hallgatóként is gondolhatja, hogy ez melyik pálya. Itt is van egy éles jobb kanyarunk, majd egy befele vezető bal kanyar, és hogyha tovább megyünk, ami már nem látszik azon a fotón, amit mutatok, akkor ott pedig egy jobb kanyar van, és a cél egyenes.
3: Igen, ugye ez a Suzuka-nak a legvége Japánban.
2: Mi a jellemző ezzel kapcsolatban? Vagy itt van ilyen nagyon jellemző japán dolog ezen a képen?
3: Konkrétan japán dolog, én egyébként szerintem nem látok ilyet. Ugye ezek a versenypályák, ezek olyanok, hogy általában az eddig sajátos helyszínek, tehát hogy azért eléggé minden teljesen ki van alakítva, és így nem látsz sokat mondjuk ilyet tényleges földrajzából a helynek. Szóval előny az, hogyha az ember így valamennyire azért ismeri, hogy melyik pálya hogy néz ki. Én mondom, én ezeket sokat láttam, tehát én gyerekkoromban nagyon sokat játszottam mindenféle autóversenyzős játékokkal, szóval láttam ezt ezerszer. De igen, ez mondjuk így néha belegondolok ebben, mondjuk érdekes, hogy amennyit játszok a GeoGuessr-re manapság, mert ugye így megéri nekem, és ezzel sokat foglalkozni, ez nekem így lényegében a munkám. Hogy sok dologgal, amivel mondjuk régen foglalkoztam, vagy régen játszottam, azzal manapság nem foglalkozok, és akkor így eltüneteznek így a memóriámból bizonyos dolgok így vele kapcsolatban.
2: Akkor hozhattam volna egy olyan versenypályát, amit most került be a versenynaptárba, gyakorlatilag a madridi ringet, mi?
3: Igen, valami nagyon rossz volt. Hát most jártam Madridban egyébként pár napja, szóval ez lehet, hogy pont tudtam volna, de igen, azokat kevésbé ismerem általában.
2: Kaptunk egy elég jó teljes képet arról, hogy mi is ez a GeoGuessr, és valamelyest megismerhettünk téged, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és szerintem egy akár hallgatói szempontból is egy élmény volt, így köszönöm szépen. Debre Szabolcs volt a vendégünk.
3: Köszönöm, itt lettem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lefond! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Lefond! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Karfiolfül. Ez a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Két hetente pénteken 14 órától.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 37. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Nagy tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, az olimpiai világ és Európa bajnok Hegedűs Csabát. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ezúttal is itt van velünk Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke. Téged is köszöntelek a stúdióban. Hegedűs Csabát rengeteg elismerés érte már élete során, a szőnyegen kívül is, a teljesség igénye nélkül Prima Primissima díj, díszpolgári címek, Lórán Gyula díj, de milyen érzés volt ez a legutóbbi, amikor önről nevezték el a Haladás szombathelyi birkózó termét?
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Hát én vasmegyei vagyok, majdnem 80 éve születtem Sárváron, és 9 éves koromtól Szombathelyen éltem 18 éves koromig. Igazán oda tartozólag tartom magamat, és amikor felkértek, hogy járuljak hozzá, hogy rólam nevezik el, nem számítottam rá, valahogy már nem gondoltam, hogy ilyen megtiszteltetésért, és amikor a barátaim miatt meghívva mentem be a Haladásnak ebbe a csodálatos csarnokában, akkor nagyon meglepődtem. Nagyon-nagyon jól esett az a színvonalas várás, ahogy engem ott vártak. Hát, mit te mondjak, megkönnyeztem. És amikor felkértek, hogy mondjak pár gondolatot, akkor odálltam a mikrofonhoz, és általában nem nagyon szoktam zavarba jönni a mikrofontól, mert már elég régóta a keblemre öleltem, és hát ott álltam, és nem tudtam, hogy honnét kezdjem. Annyi érzés, annyi emlék, annyi fantasztikus gondolat jött a fejembe, hiszen ott álmodtam a világbajnoki címet, ott álmodtam az életem sport elkötelezettségemet, ott álmodtam a jogi egyetem elvégzését, és egyáltalán az életem stabil részét ott tanultam meg gondolkodni, szeretni a sportágamat. Ott tanultam meg úszni és országos serdülőkeretbe kerülni, mint úszónak, és ott volt a Laki Laci barátom, aki nekem a testnevelő tanárom volt, és akivel azt a csodát megéltük, hogy középiskolás magyar bajnokok lettünk kosárlabdában, és csütörtök pénteken már 4 meccsünk volt, mind a 4-et megnyertük, és a legnagyobb meglepetésre bekerültünk a döntőbe, és hát szombaton volt a döntő, és az Istvánfi Csabi, aki későbbiek folyamán a testnevelési egyetem rektora volt, ő egy gimnáziumban volt testnevelő tanár, és az ő csapatukkal kerültünk össze, és hát ahogy emlékszem, elég fennhéjászó pesti gyerekek voltak, és egy kicsit úgy lenéztek bennünket, hogy mit akarnak itt ezek a vidéki kis gyerekek, és én délután 2-kor nekem meg a Vajda Péter utcában a birkózásban volt magyar bajnokságom. És akkor mondtam a Laci bácsinak, hogy Laci bácsi, én már a döntőben nem tudok játszani, mert már halálfáradt voltam, hiszen 4 meccsen folyamatosan fönn voltam, hiszen én voltam a center, meg hát az egyik legjobb játékos, de mivel 8 ponttal vezetett az ellenfél, lerángattam egy társamról a szerelést, és mondtam a tanárnak, hogy itt vagyok, de Csabi, hát a magyar bajnokság, mert egy kicsit összeszólalkoztak a birkózó edzőmmel, és mondtam, hogy nem, Laci bácsi, ezt én vállalom, és mondom, én megnyerem a magyar bajnokságot a birkózásban is, és bementem, és én voltam a center, elhoztam a labdát, és soha nem felejtem, a fél pályáról megfordultam, és dobtam egy tempót, és bement. Tehát egyszerűen behoztuk a 8 ponttal, és 9 ponttal megvertük, és megnyertük a kosárlabda magyar bajnokságot. Hát már elkéstem volna a mérlegelést, és akkor a Laci bácsi belenyúlt a zsebébe, és adott 10 forintot, Csabikám, mennyi taxival én.

0: birkózni annak idején, úgyhogy.
1: Hát igen, nekem nem különösebben sokat változott a súlyom. Uh-huh. Szerencsém volt, hogy Mexikóban változott a súlycsoport, és a 79 kilóból 82
2: lett. És akkor ahogy erősödött, akkor
1: igen,
2: pont jól
1: akkor én jött. Már akkor fölmentem 87 kilóba, mert nagyon, uh-huh. hát így is az olimpián 11 kilót fogytam.
0: Igen.
1: Tehát sokat kellett fogyni.
3: Ekkoriban, amikor elkezdett birkózni, ekkor gyanítom már 4-5 éve birkózott, amikor ez történt, gondolta volna, hogy ekkora karrier áll ön előtt?
0: Hát amikor elkezdte, de hát ugye nem csak a versenyző, években. Így van, nem csak a versenyzőire gondolok, mert azért...
1: Nem innét kezdeném, mert ha egy szóval kellene válaszolnom, akkor igen. Sárváron egy tragédia volt a családunk életében, hiszen édesapám a Toldi Miklós sportalán kézzel végezte, és hát abban a rendszerben ezt nem nagyon csipték, és nem nagyon szerették. És apu behozta a biciklét este 8-kor, és megolajozta a láncot, és én ott sírtam a konyhaasztal alatt, és mondja, hogy ez borzasztó, hogy egy családapának így kell elhagyni a családját, de azt mondta, hogy ő tudja, hogy jönnek érte az ávósok, és ha őt beviszik, akkor abból a bizonyos szobából senki nem jön ki élve, ő se. És egy itt cseng a fülembe a hangja, hogy egy családnak családapára van szüksége. És valóban így volt, 8 órakor felült a biciklire, és éjjel 12-kor 3 ávós pofajkába dobtáras géppisztolya verte a redőnyünket. Főutcán laktunk, és akkor házkutatást tartottak, és akkor rá egy hétre tudtuk meg, hogy édesapám Ausztriában van. Borzasztó dolog volt, mert nekünk a bátyámmal, Miklós bátyámmal édesapánk volt a példaképünk, ahogy öltözött, ahogy viselkedett, ahogy Sárváron hazajött a munkából, és mint a síp álltunk, én a végén, bátyám is, a nővérem, a Katalin, és előre kellett tartanunk a kezünket, és csak rátekintett, hogy tisztálja körmünk, hogy a cipőnknek az egyik fűzőjének olyannak kellett lenni, mint a másiknak, megfésülködve. Tehát apám az így, én így nevelkedtem, és ez magától, mai napig is magától érthetődő. És soha nem felejtem el, hogy itt van az oromban az illata, mert Hermes Kölnit használt már akkor, és én is szenvedélyesen folyogatom magamat, nem tudok úgy otthonról eljönni, hogy valamilyen éppen újat, vagy valami régi kölnitet tegyek magamra, mert azt mondom, hogy ugyanúgy minden nap azzal kezdem, hogy fürdök, hajat mosok. Tehát ezeket mind tőle hallottam, és legközelebb az olimpián, a müncheni olimpián.
0: Ezt akartam kérdezni, hogyha jól tudom, akkor találkoztak legközelebb, ugye?
1: Igen, jött fel a Maróti Pisti barátom, és akkor mondja, hogy Miklós Csabi lent vár egy úriember a portán, és akkor lementünk, és hát ott állt édesapám a maga mi voltjában, begombolt, nyaksállal begombolt, zakóval, és az egyik keze a zsebbe, a másik így a mellényébe. Tehát tipikus, ahogy apukám nőtt, és most tudtam meg egy pár héttel ezelőtt a testvéremmel, Miklóssal beszélgettünk, és én kértem, mert másnapra még 2,5 kilót le kellett este fogynom, hogy Miklós vedd át aput, mert nekem 2,5 kilót le kell fogynom.
0: Kell, persze.
1: És